0: lett és pásztor kutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az érdeklődőket. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge esőzápor. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 0 plusz 6, napközben 13 és 19 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
2: 2 évig tartott teljes körű újjáépítés és modernizáció után látogatunk el a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőbe. A mai szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszöntöm Önöket. Én Burkert Rudolf vagyok. Egy több százezer éves természet- és mészkőbarlangban kialakított termálfürdőről van szó, ezt fogjuk ma bejárni, de egyelőre még az épület előtt vagyunk Martini Emillel, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetőjével, és akkor amit itt most látok felújítva, szépen megcsinálva, tehát hogy ez az elmúlt 2 év a munkája, ami a leégés során az újjáépítésnél keletkezett.
3: Szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk, hogy most itt lehetünk együtt közösen is. 2024. szeptember 6-án egy sajnálatos tűzeset történt. A barlangfürdő gyógyászati részlegéről a tetőszerkezetére, a fürdőcsarnok tetőszerkezetére átterjedt egy tűz, amely után leégett ez a tetőszerkezet. Akkor még talán azt lehetett gondolni, hogy csak egy tetőszerkezetet kell idézőjelben visszaépíteni a barlangfürdőnél, és mehet minden tovább. Azonban egy fürdőnek a szíve, a tüdeje az a gépészet, a légtechnika, az erős áram, gyenge áram, amely sajnos szintén elégett, tönkrement, és ezért egy hosszabb folyamat volt, hogy a barlangfürdő elkészüljön. Közbeszerzéstől kezdve a tervezésen át nagyon sok minden történt, aztán 2025. decemberében a kivitelező átvette a területet.
2: Hát akkor gyorsan dolgoztak, hogy és akkor... idén nyitottak augusztusban.
3: Így van, nagyon gyors munkát kértünk tőle, de természetesen precíz munkát, és ennek eredményeképpen pedig hát ez a bizonyos nap, ami most is süt ránk, 2026. augusztus 20-ára esett, akkor nyitotta meg ismételten újra kapuit a barlangfürdő. Csodálatos volt üzenni, ugyanis bár azok, akik éppen a 40 fokban sorban álltak, nem biztos, hogy ugyanezt tudják elmondani, de nagyon-nagyon hosszú sorok álltak, több ezren fordultak meg már azóta is a barlangfürdőben, úgyhogy hát visszanyerte végre Miskolc, és visszanyerte végre a barlangfürdő is a hírességét, ezt a turisztikai attrakciót itt Miskolc-Tapolcán.
2: Aztán lehet hallani, hogy a háttérben munkagépek dolgoznak, noha az már a kerítésen túl van, de van ott egy ilyen miniatűr markoló. Az ottani munkálatoknak van köze az itteni barlangfürdőhöz? Tehát, hogy az is önökhöz tartozik valamilyen módon?
3: Igen, közvetve hozzánk is tartozik. Szeptember közepén kezdődtek meg a munkálatok itt a barlangfürdő előtt, méghozzá az MVM hálózatfejlesztéséről van szó. Természetesen van egy koncepciónk arra vonatkozólag, hogy a gyógyászati részleget szeretnénk felújítani, hiszen az még nem működik, illetve szeretnénk tovább folytatni a fejlesztését a barlangfürdőnek, ahhoz pedig nagyobb áramkapacitásra lesz majd szükség a későbbiekben, és ez a hálózatfejlesztés zajlik most jelen pillanatban. Nem csak a barlangfürdőt fogja majd kiszolgálni, hanem Miskolc-Tapolca lakosságának is majd egy biztosabb áramforrást fog biztosítani, ugyanis nagyon sokszor van áramszünet sajnos Miskolc-Tapolcán, és ez majd stabilizálni fogja ezt a bizonyos áramszünet kimaradást, illetve meg fogja majd akadályozni reményeink szerint, illetve természetesen a barlangfürdőnek is fog majd több áramot biztosítani teljesítményt.
2: És akkor most következzen egy részlet, Bétó Terika volt a riporter.
4: 2024. szeptember 6-a. A dátumot sokan nem felejtik el Miskolc-Tapolcán. Ezen a napon gyulladt ki és égett le a nemzetközi hírű barlangfürdő tetőszerkezete. Akkor a szemtanúk a következőket mondták.
5: Voltunk vacsorázni, és ott kb. 50-ig elment egyszer ilyen tűzoltó, minden.
6: A barlangfürdőnek az elején lobogott a tűz, aztán egy óra alatt átterjedt ide, és leégett az egésznek a teteje. Attól félt mindenki, hogy be fog gyulladni az erdő, úgyhogy azért állt ez a nagy tömeg.
4: Szerencsére az erdőre nem terjedt át a tűz. A megyei katasztrófa védelem 19 óra 30 perckor kapta a riasztást. A nagy erőkkel helyszínre vonult tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet, személyi sérülés nem történt. Az elmúlt 2 év azonban munkával telt. A tűz pusztítása után nem csak a tetőszerkezetet építették újjá, hanem a barlangfürdő egyéb rekonstrukciós munkálatai is befejeződtek.
7: Milyennek látják a barlangfürdőt?
8: Az egész

0: is szerettem. Örülök, hogy fel lett már végre bújítva.
1: Amikor hallotta, hogy leégett, mire gondolt?
2: Miskolcnak tényleg ez egy nagy nevezetessége, mert hát az a turisztika szempontjából, és azért ez nagyon nagy visszaesés volt így Miskolcnak.
3: Az újranyitás óta változott-e valamit a vendégkör? Mert azt tudjuk, hogy korábban ugye még Szlovákiából is jöttek ide nyaralni.
4: Nagyon-nagyon népszerű volt a barlangfürdő leégését megelőzően is, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy olyan, mintha nem történt volna semmi augusztus 20-a után, nem csak belföldről, hanem rengetegen ugye a felvidékről, Szlovákiából és Lengyelországból, de Romániából, Szerbiából is nagyon sokan ellátogatnak hozzánk ide Miskolctapolcára, és azt kell, hogy mondjam, hogy a világ túlsó felén is nagyon népszerű, ugyanis amikor itt volt Miskolcon a Cinemis Fesztivál, akkor amerikai, kanadai vendégeink is voltak, mert el szerettek volna ide látogatni mindenféleképpen. Még egy plusz dolgot hadd mondjak, ha már Miskolc, ugye a DVTK kosárlabda csapatában vannak légiósok, és a légiósok tudtak arról, hogy ez a barlangfürdő milyen csodálatos, és amerikai és francia vendégeink is jöttek családostól ide meglátogatni a barlangfürdőt.
3: Igazgató úr, összecsomagolják-e az élményeket? Tehát azon gondolkodom, hogy nyilvánvalóan itt van a barlangfürdő, de hát meg lehet nézni a Lipicei Mérest, lehet itt kirándulni a környéken, szóval van-e erre bármiféle marketing terv, hogy ezt csomagban árulják, vagy hirdessék?
4: Vannak tanúságai azért az elmúlt két évnek, már csak azért is, mert hogy nem volt nyitva a barlangfürdő, itt azért Miskolctapolcán szállásadók azért panaszkodtak arra, hogy így kevesebb vendéget tudtak fogadni, egészen Miskolc is. Így nem tudtuk megmutatni, és erre készülnie kell Miskolcnak, illetve a környéknek, hogy van azért nekünk egy lilafüredünk Miskolcon, azért van egy kisvasútunk, Tapolcán is azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű szép őspark van, számos látnivaló van, és a környéken is, hát nem messze van ugye azért Tokaj, Aktelek, így van, meg kell fogalmaznunk egy olyan csomagot, amely...
3: Körtúrát simán lehet ráépíteni.
4: Akik Észak-Kelet-Magyarországra jönnek, én azt gondolom, hogy a barlangfürdőn kívül rengeteg-rengeteg olyan turisztikai látványosságot, attrakciót találhatnak, láthatnak, tapasztalhatnak és szolgáltatást vehetnek igénybe, amiért biztos, hogy érdemes akár több napot is eltölteni itt Észak-Kelet-Magyarországon.
3: Kültérről beltérre váltottunk, most már a fürdőnek az előterében vagyunk, hogyha csobogást hallanak a háttérbe, akkor az a szökőkút miatt van, és a következő beszélgetőtársam Ivancsó Fanni, aki kommunikációs munkatárs itt a fürdőn belül, és a programokról fogunk beszélgetni. Na, hova lehet ezt a fürdőkultúrát szélesíteni? Mert azt gondolom, hogy azért lényegében mégiscsak arról van szó, hogy eljövünk, fürdünk, szaunázunk, mit lehet ezen még színesíteni?
5: Mindig készülünk programokkal is természetesen. Szeptemberi hónapban volt nálunk egy éjszakai fürdő, is, ami nagyon-nagyon jól sikerült. A kültéri rész még ugye akkor nyitva volt, úgyhogy a kültéren volt DJ, fények, nagyon jó parti hangulat volt, és most ugye bezárt a kültéri rész, ezért most ide majd bentre szeretnénk behozni ezt az éjszakai fürdőzést, inkább akkor is volt természetesen beltéren is, de most csak a beltéri részeken, a hangokkal vigyázni kell ugye a barlang miatt, de éjszakai fürdőzés az majd most lesz november 13-án.
3: Na már bocsánat, miért kell vigyázni a hangokkal a barlang miatt?
5: Ez a nagy rezonálás miatt. A másik program, amit általában mindig szeretnénk, hogy legyen, az pedig a sauna programok, sauna szeánsz, hosszabbított nyitvatartással. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen sauna esteket szeretnénk, és ilyenkor hosszabb nyitvatartással lenne nyitva a barlangfürdő, sauna szeánszokkal, különböző illatokkal, kisebb falatokkal, italokkal, úgyhogy ilyenekkel várjuk a vendégeket.
3: Mennyire szezonális az étteni forgalom? Most gondolok arra, hogy pont egy olyan időszak felé megyünk, amikor sötét van, hideg van, talán akkor kevésbé jönnek az emberek.
5: Igen, ilyenkor a hétköznap kevesebben vannak, de a hétvége az viszont nagyon erős, tehát akkor nagyon sokan jönnek szerencsére.
3: Fanni Miskolctapolcai lány?
5: Nem, Fanni nem.
3: De környékbeli?
5: Nem, 60 kilométerre. Amikor egyetemre jártam, akkor én itt voltam gyakorlatom. Szerencsére így ide visszasodort az élet, aminek nagyon örülök. Úgyhogy most meg már nem gyakorlati munkahelyem van, hanem már rendesen ugye itt dolgozom.
3: Tóth Nándorné György a következő beszélgető társam, ő fürdővezető, és még mindig itt az előtérben vagyunk. Na most annyit tudok előzetes beszélgetéseinkből, hogy Györgyi felvidéki lány, akkor mondjuk közel van, de azért mégis egy pici magyarázat, hogy akkor hogy végül Miskolctapolcán kötött ki.
6: Hát a szerelem.
3: Tényleg? Előbb volt a szerelem, utána lett a barlangfürdő?
6: Barlangfürdő és egy szerelem, igen.
3: Két szerelem.
6: Igen, itt kezdtem. Ez volt az első munkahelyem, és ott szokták mondani, azon bizonyos anglétrán végigmentem. Voltam pénztáros is, recepciós főmunkatárs is, műszakvezető is, és most fürdővezető.
3: Fürdővezetőként mi a dolga?
6: Irányítani az egész komplexumot, kollégákra odafigyelni, a szabályokra, határozatokra, rendeletekre, hát minden, amihez kapcsolódik.
3: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk kutat kell tisztítani, akkor maga hívja a búvárokat, hogy fiúk le.

0: Lehet merülni?
1: Nyilván, persze, igen. Tehát a holding tagvállalathoz tartozunk, és ugye a kutunk is a holdinghoz tartozik, tehát ez egy ilyen koprodukció, szóval akkor felhívom az ottani kollégát, és akkor egyeztetünk, hogy mire van szükségünk, és akkor nyilván ez egy közös munka.
0: És akkor például ez a kupola egyébként, ami alatt állunk színes üvegekkel, és ami alatt van ez a szobor, amiből jön ki aztán a szökőkút, tehát akkor ez mondjuk változatlan azóta, mióta
1: ez
0: itt van.
1: Ez így van, ez így van. Tehát vannak dolgok, amik nem változtak, és ez az egyik, ami így megmaradt nekünk. És ugyanúgy működik, tudjuk nyitni, zárni.
0: Ja, igen, mert hogy ez középen elválasztható.
1: Nyáron, nem feltétlenül, csak ugye, hogy szép, tehát nyáron, amikor így meleg van, akkor szellőztetésnek is szoktuk használni, hogy kicsit a napfény is bejön, a levegő, még az eredeti mechanika mozgatja, amit még akkoriban megcsináltak.
0: Az azt jelenti, hogy akkor ezt kézzel kell hajtani, vagy csak gomnyomás, és ez
1: nem,
0: is, de régi.
1: Gomnyomás, de még a régi.
0: Felújítás során elméletileg lett különböző modernizáció, erről igazgató úr már ilyen nagy léptékben beszélt, de azért vegyük végig, hogy mi minden újult meg a műszaki dolgokon kívül, mert azt elvileg be fogjuk járni. Tehát milyen új dolgok vannak?
1: Nagyon sok minden tényleg föld alatt meg tető felett lett, amit lehet, hogyha bejön egy kíváncsiskodó vendég, hogy két év után mi történt nálunk, akkor azt mondja, hogy na, nem sok minden változott, de változott, csak nem feltétlenül azért, hogy szemnek, hanem inkább a komfortérzetnek legyen jó, hogy melegebb legyen, hiszen padlófűtés került mindenhová, illetve hát amit majd a műszaki részben mondja a kolléga, hogy mi történt, de azért például az öltöző részekbe ugye barizóképek kerültek fel, az nagyon tetszik a vendégeknek.
0: Azt meg tudjuk nézni?
1: Persze.
0: Na, akkor induljunk el, tessék, itt elmegyünk a szökőkút mellett. Mik azok a barizóképek? Ezeket én nem ismerem.
1: Feszített fólia kép, hogy egy picit olyan legyen, mintha már szabad ég alatt lennének a vendégek.
0: Megvilágítás
1: szempontjából.
0: És akkor egy emeletet jövünk felfele, ezek a jellegzetes fémszekrények, azok, amik velünk szemben.
1: Kabinok kerültek, átöltöző kabinok, ezek is újak lettek.
0: Különböző helyekre lehet bezárkózni és átöltözni, megint ezek a fémszekrények, amik természetesen zárhatóak. Még két lépcső. Ja, értem, hogy ez is, mintha a természetben kint lennénk, tehát a szabad ég alatt, hogy szó szerint a kék-kék felhőkkel és néhány belógó faág, illetve
1: a másik oldalon ugyanúgy, tehát ez egy ilyen tüköröltöző, ugyanúgy ott is a másik oldalon bővítve lettek, tehát itt a zuhanyzó, mert itt nem volt, kevés volt a zuhanyzó, illetve az illemhely, úgyhogy azzal is kellett bővülni, mert azért a nyári napon azért nagyon sok vendégünk van, hál' Istennek, és azért úgy szükség volt rá, hogy bővüljünk, mert ha itt öltözködtek, akkor egy mosdó volt fent, az meg nagyon kevés volt.
0: És ez az elmúlt két év eredménye.
1: Igen. Ez egy hosszú időszak volt, érzelmekkel teli, mert így, hogy ennyi éve itt vagyok, szóval így furcsa volt, hát nyilván rossz érzés volt, hogy akkor most menjünk át egy másik fürdőegységbe. Természetesen ott is próbál az ember megállni a helyét, de nem ott van otthon.
0: Ja, hogy és hazatérés volt, amikor kinyitották,
1: igen,
0: újra?
1: Igen, szóval nekem így egy mérföldkő is volt, új feladat, jó időszak volt, és amiért én végtelen hálás vagyok, és ezt nagyon sokszor mondom, hogy olyan csapat van a hátam mögött, akikkel ezt könnyű csinálni. Tehát vannak nehézségek, hiszen azért mindenki tudja, hogy egy építkezés után azért nem minden úgy megy, hogy pikpak.
0: Ez még lakásfelújítás után is nehézem, hogy egy ekkora komplexumnál.
1: Igen, viszont így, hogy az ember tudja, hogy mindig mindenkire számíthat, és hogy mindenki ott van a háta mögött, és egymásra vagyunk utalva, ez azt gondolom a mai világban egy nagyon nagy kincs és érték, hogy az ember elmondhatja, hogy igen, jó bejönni a munkahelyemre.
0: Pont emiatt az elmúlt két év tanulságait továbbfejtve, hogy megtartották a teljes csapatot, volt, akit el kellett engedni, ha el kellett engedni, akkor neki lett-e munkája, mi az embereknek a története?
1: Mindenki visszajött. Miskolci Fürdő Kft.-hez tartozik az Ellipsum élményfürdő, illetve a Sejmréti strandfürdő, és ugye itt mindenki valahová került. Aztán most, ahogy kintottunk, ugye mindenki visszajött a helyére.
0: És akkor innen tovább menni nem tudunk, csak lefele, és onnan be a fürdőbe.
1: Illetve hát innen fentről a galériáról le tudunk menni már a fürdő részbe.
0: Jó. A sziklafalakat látjuk, illetve lehet hallani a csobogás, sőt, ilyen vízesésszerűen jön fentről a víz. Na most Györgyi, én be kell valljam, először vagyok itt, de hogyha közelebb megyünk és elslisszanunk itt ezek mellett, a napozó ágyak mellett, nézzük ugye velünk szemben a sziklafalat, illetve alattunk a medencét, ez valamit változott az elmúlt két,
1: igen,
0: év alatt?
1: Igen, itt az egész medence új burkolatot kapott, a lépcsők, sőt új lábmosókat is kellett csinálnunk.
0: Apró mozaikokból van kirakva.
1: Igen, igen. Amire felhívnám a figyelmedet, hogy a sziklán még azért láthatók a
0: nyomok,
1: az égés nyomok,
0: fekete egy-két helyen.
1: Igen, most így már, hogy közel két hónapja nyitva vagyunk. Ez szürkébb volt, szóval, hogy már most nagyon szépen látható a lerakódás. Szerintem egy hónap múlva visszatérnétek hozzánk, akkor már biztos, hogy semmit nem látunk a tűzesetből, mert olyan szépen betakarja a lerakódás a sziklát, hogy lassan már is el fogjuk látni, hogy...
0: Az milyen lerakódás egyébként ez a fehér színű?
1: Ez pancit lerakódás.
0: És ezt meg lehet érinteni, csak azért kérdezem, mert a két fiatal, akik most ott úszkálnak befele a barlangfürdő felé, az előbb megtapogatták, és akkor ez szabályos.
1: Igen, persze, nyugodtan lehet, és egyébként biztos, hogy azért is nézzék, mert hogy közelről viszont csillog, tehát olyan, mint egy kis kristályok bulálna az egész, szóval nagyon szép, és azért szeretik. Tehát ez is szép, viszont az öreg dögöny résznél viszont csodálatos. Tehát
0: ott... Na menjünk, nézzük meg. Jó. Akkor merre fele kell ahhoz elindulni. Balra indulunk lefele a lépcsőn. Azt olvastam, hogy vannak cseppköveik, és állítólag azt is lehet érinteni.
1: Lehet, igen. Tehát...
0: Hogy van ez, hogy akteleken ezért, hogy már nagyon csúnyán néznek itt meg szabályos?
1: Végül is itt lehet, itt a természet újra termeli magát valahol, akkora páratartalom, meg nem is mindenhol látható, meg érinthető, hiszen olyan magasságokban van, hogy nem tudnak hozzáférni. Mi egy fürdő vagyunk, szóval, hogy itt nem kell annyira vigyázni, hogy nehogy tönkre menjen a természet.
0: És ahogy itt sétálunk lefele, és nézem a sziklafalát a barlangfürdőnek, illetve ezt a kalcit lerakódást, az, hogy ez ennyire jól néz ki, ez az emberi kéznek azon kívül, hogy néha-néha megfogják, köze nincsen.
1: Ez a maga természet.
0: Csodálatos.
1: Ezért szeretik igazából a külföldi vendégek, és nyilván a magyarok is. Ugye Európában egyedülállók vagyunk, tehát hogy lehet, hogy nincs olyan sok medencénk, hiszen ugye ez egy adottság, hogy be vagyunk egy kicsit egy keretbe téve, viszont annyira közel vagyunk a természethez, tehát hogy ettől olyan más, hogy az ember itt pihen, és a sziklák között a barlangba úszkál, ez egy olyan más élmény, és hogy ez úgy kell az embernek a lelkének, hiszen akkor töltődik fel az ember, aki megy a természetbe, az erdőbe, a napsütésbe. Szóval, hogy itt egy kicsit fel tudnak töltődni az emberek.
0: Elmegyünk egy körmedence mellett, picit nekem le kell húzni a fejemet, na és akkor egy lábmosót, egy elegáns mozdulattal mi most kikerülünk, mert hogy cipőben vagyunk. Zoli, át tudod ezt lépni? Dany Zoltának hangmérnök kolléga át tudja lépni, én belelépek egy tócsába, de nem baj, gumitalpú cipő megóvja, meleg van. És Györgyi mondja, hogy közben itt is lehet látni, hogy folyik a víz.
1: Már rakódik le, és itt van a fáj. Ezek úgy nevezett farkas fogak. Ezek már ilyen lerakódások.
0: Ja, tehát ez, ami kiáll, és tényleg olyan, mintha egy kutyának az állkapcsa lenne, vagy annak a fog része, ez már cseppkőnek számít?
1: Igen.
0: Közben rácseppen az ujjamra a víz.
1: Itt is ezek már látszódnak, ezek a képződmények, mint egy barlangba.
0: Mi tényleg? Na most 30 év távlatából lát különbséget? Tehát, hogy nőtt ez azóta annyit, hogy meg tudja különböztetni?
1: A 30 éve tudom, hogy sokat-sokat változott, az például tényleg itt a dögönynél. Nyilván most nem tudjuk olyan szempontból megnézni, amikor le van zárva ugye a dögön, és alá áll az ember ez alá a befúvókák alá, de ott azt a réteget látni, és azt a kristályosodást benne, ez valami fantasztikus. Ott viszont látszódik. És ugye mindegyik dögönynek ugye ilyen sárkányfejek voltak, aztán itt már gyönyörűen ugyanúgy lerakódást.
0: Szavát ne felejtsd, csak hadd kérdezzem meg, vagy a hölgyet, vagy az urat. Jó napot kívánok, Kossuth Rádiónak forgatunk műsort a barlangfürdőről. És csak annyit hadd kérdezzek meg, hogy először vannak itt?
2: Másodszor.
0: És akkor tudatosan jöttek vissza?
2: Most tudatosan, igen, hogy újra nyílt a fürdő.
0: Honnan érkeztek?
2: Békés megyéből, Békés városból.
0: Ennyire tetszik, hogy ilyen messziről visszautaztak?
2: Természetesen.
0: Vagy a felesége?
2: Élettársam.
0: Élettársa. De. Szintén másodjára?
1: Igen, igen, másodjára jöttünk ide.
0: És akkor mi volt az, ami ennyire megtetszett, hogy visszajöttek?
1: Maga a látvány, meg szeretünk így mond fürdőbe járni, kipróbálni dolgokat.
0: Jönnek harmadjára is?
2: Valószínű.
0: Mi a kedvencük itt fürdőn belül, vagy akár kültéren?
1: Itt a masszások, itt a vízesésnél is.
0: Hagyjuk önöket pihenni, csak ennyit szeretem, de köszönöm szépen. Visszalépek Tóth Nádorné Györgyihez. Na most, hogyha arra a másik irányba indulunk el, amerre beszélgető társaim is mennek, és itt megyünk a barlangjáratba, ott hova lyukadunk ki?
1: Annál a részten, hogy ki tudunk menni a kültéri medencékhez.
0: Aha.
1: Viszont ha erre megyünk, akkor a sauna parkba tudunk elmenni.
0: Mert hogy Y-van elágazásnál vagyunk, balra kültér.
1: Teti részünk, tehát ha kutat szeretnétek megnézni, akkor itt tudjuk majd megnézni. Szeretnétek? Akkor
0: hát ha
1: igen.
0: Lehet, akkor igen.
1: Jó.
0: Csatlakozik hozzánk Pongrácz Ferenc, aki megbízott műszaki vezető. Az az ajtó, ami előtt megálltunk, akkor ez már a gépészethez vezet.
3: Ez már a gépészeti részünk. Itt
0: na menjünk akkor beljebb abba a gépészeti részbe, mert hogyha idáig azt mondtam, hogy melegbe vagyunk, erősödik a zúgás, másrészt pedig itt már valamivel hűvösebb van. Amit itt látok magam előtt, csöveket, gépeket, azt a nyomásmérőt, akkor ez az egésznek tulajdonképpen az agy központja?
3: Vízszűrő része. A mi technológiánkban kádakba szűrik a vizet, szűrő tartályok vannak, és ezek kerülnek vissza a medencébe, ezeket forgatjuk folyamatosan. A víz minősége megfelelő legyen, innen kapják a vegyszerezést, és a többi.
0: És az a cső, amire rá van ragasztva egy matrica, mi szerint a csatornába, akkor az, amit megszűrtek, az ott távozik le?
3: Ez az a víz, ami többlet. Mivel hogy ugye az emberek mennyisége változik a medencének a használatakor, tehát mikor mennyi ember van bent, azért a feszített víztükör miatt muszáj a vízszintet fenntartani. És ugye, hogyha túlságosan sok ember van bent, ugye több a kijövő vízmennyiség, amit nem tudunk úgy kezelni, hogy ezt megtartsuk, ez ilyenkor ugye elfolyik.
0: És akkor ahogy haladunk itt tovább, most egy kisebb részen megyünk, beérkezünk egy nagyobb terembe, itt is természetesen mindenhol gépek vannak, és Gyarmati Péter, a szerkesztő, számba adja a kérdést teljes joggal. Ferenc, mi micsoda? Mert hogy most akkor mutogathatok, hogy ez a henger alakú, az a nem tudom, hogy szürke színű, melyik micsoda?
3: Hát a henger alakú az egy gyűjtőtartály.
0: Ez van a sarokban.
3: Ez van a sarokban. Ez a rész egyébként a külső medencéhez tartozik, van kint egy kör alakú gyermekmedence, ez annak volna a gyűjtőtartálya. Ugye ez most nem üzemel, tehát ott is van kint egy akna. Onnan egy szivattyún keresztül ebbe a gyűjtőtartályba bekerül a víz, majd ebből a gyűjtőtartályból kerül át a szűrőkádba, és utána forgatjuk vissza a medencébe.
0: Felülről belenézhetek abba a szűrőkádba?
3: Persze, nyugodtan.
0: Tessék, ez egy kicsit nekem is pipiskednem kell. Na de hogy hát ebben most per pillanat víz nincsen, de mik ezek a radiátorszerű lapok, amik ott benne vannak?
3: Azok a szűrőlamellák. Ezek szűrik a vizet. Emellett mi azt a technológiát használjuk, ahol diatóma földdel keverjük a vizet, amikor a szűrés folyik. Tehát maga a diatóma földet használjuk a szűrésre, és a diatóma földet pedig a maga a szűrő lamella fogja vissza.
0: Ferenc, mióta dolgozik itt?
3: Én már 20 éve.
0: Korábban dolgozott fürdőben?
3: Előtte nem soha.
0: Tehát akkor teljesen nyersen érkezett ide, bele kellett tanulnia.
3: Bele bizony, bele.
0: Mivel foglalkozott előzőleg? Csak hogy volt-e egyáltalán műszaki végzettség vagy képzettség?
3: Az eredeti szakmám nekem asztalos. Nem nagyon dolgoztam benne, én más irányokba mentem el. Dolgoztam én dekorosként, minden másként. Ugye a műszaki beállítottságom megvolt addig is, és amikor ugye ide kerültem, akkor ugye egyre több olyan dolog volt, ami érdekes volt számomra is, amivel érdekelt, ezért megtanultam, és hát úgy jutottunk el idáig, hogy ezt most már én vezetem, ezt a részét.
0: Na most itt olyan érdekes módon...
4: Ide teszik a kovakövet, ezt nézzétek meg, ez a szűrő.
3: Igen, itt ide megy be,
4: nézzétek meg.
0: Na várjon, akkor azt mondják, hogy menjünk egyel előre és lépjünk fel ezeken a falépcsőkön, akkor Ferencet előre engedem, én meg jövök utána, mert hogy itt is van szintén egy ilyen szűrőkád, de mondjuk ez jóval nagyobb, mint az előző. Felülről folyik bele természetesen a víz, és akkor ebbe is benne vannak azok a szűrőlapocskák, amit korábban említettem a másiknál. Szűrési folyamat az ilyenkor hogy működik? Keringetik benne valahogy a vizet?
3: Ez így van. Ugye ez ugyanaz a technológia, mint amit az előbb is elmondtam. A külső barlangi járatokban van egy gyűjtő puffertartály rész, abban van egy feladó szivattyú. Az a szivattyú ezt a vízmennyiséget átküldi ebbe a kádba, és ebből a kádból a szűrőkön keresztül visszapumpáljuk a medencébe a vizet. Tehát ezek a szűrő lamellák szűrik át a vizet, és akkor úgy kapjuk vissza. Közben ugye vannak, ahol vannak hőcserélők, ahol fűteni kell a vizet, azon is áthalad, hogy ugye a vízhőfok ne essen le, ne legyen hideg a víz.
0: És hogyha tovább megyünk, na ott ér össze az ember által épített környezet a barlanggal, mert hogy az egyik fal az a szikla, a másik az pedig egy ilyen csempézett rész, ami már természetesen egyenes, és itt van előttünk egy csőrendszer, olyan forgatható kormányokkal, kerekekkel, mint ami a hajókon van, előttünk a pirosra rá van írva, hogy zárva, fentire, hogy hőszivattyú, fejből tudja, hogy melyik mit nyit, mit zár?
3: Nem véletlenül van feliratozva, biztos, ami biztos, egyébként igen, a kollégák mindenről tudják, hogy melyik mit nyit, és innen tudjuk azt szabályozni, hogy ki felé mennyi víz menjen ki. Tehát a mi teljes ellátásunkat is fedezi, és a két plusz fürdőjét is.
0: Kedves hallgatóink, nem értünk a végére, úgyhogy innen fogjuk folytatni a második részben, addig is elköszönünk innen a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőből. Ne felejtjék, hogy ezt az adást újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket kollégáim, Dany Zoltán hangmérnök és Gyarmati Péter szerkesztő nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
5: Tegnapi műsorunkat hallották.
6: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Mai vendégünk Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki több mint 60 éve játszik a Víg Színházban. Mire jó a mese egy múzeumban? A Múzeumi Mesehősök konferenciát Gödöllőn rendezik meg. Megkezdődött a Győri Vaskakas Bábszínház 35. évada, és TikTok videókban népszerűsítik a könyvtárat Zalaegerszegen. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok, a mai Szódát Farkas Szabolcs szerkesztette. Tartsanak velünk 3 óráig.

0: Szeretettel köszöntjük a stúdióban Halász Judit művésznőt. Örülünk, hogy eljött, köszönjük szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És nemrég, október 7-én volt a születésnapja, Isten éltesse így utólag is sokáig.
1: Köszönöm.
0: Hát a születésnapját azért remélhetőleg ünnepelték egy kicsit, bár előtte és utána is dolgozott, volt színpadon állt, énekelt gyerekeknek, Miskolcon is járt, aztán a zeneházában is énekelt, teltházas koncerten, Vígszínházban is játszott, szóval igazán tele van a naptárja, és bámulatos ez az energia, amivel még mindig csinálja.
1: Hát az energia az jó, ha van. Néha elfárad az ember, de soha nem a munkától, amennyiben ezt munkának nevezzük, amit mi csinálunk. Hanem attól, hogy amíg odaér, amíg az út, a felkészülés, felkészülésem most azt értem, hogy amíg megfésülködik, sminkel, megnézi azt, amit csinálni kell, azzal felkészül, azzal a szöveggel, vagy azzal a teendővel, amit majd azon a helyen csinálnia kell. Sokszor meglepetés, amit ott csinálni kell, és nem valóban nem értesül az ember arról, hogy pontosan mi is lesz ott. És amikor nem időre kell menni, hát az egy pihenés. Amikor nem kell festeni, és nem kell fésülködni, meg öltözni, és menni.
0: Hát egy színésznő élete ezzel együtt jár. Több mint 60 éve együtt jár már az életével mindez, több mint 60 éve játszik a Vígszínházban. Ugye Várkonyi Zoltán hívta el akkor Pécsről, ahol egy nagyon rövid időt töltött a főiskola után, aztán ott ragadt, és hát színész óriásoktól tudott ott tanulni.
1: Igen,
0: a főiskola után.
1: Hát, mert Várkonyi azt mondta, hogy a Vígszínház életkora, akkor ő pár éve volt csak még a Vígszínház igazgatója, és azt mondta, hogy a Vígszínház társulatának életkora átlagban 40 év, és azért ilyen alacsony, és ezt ő idézőjelben mondta, azért ilyen alacsony, mert Nádasi Mirtil, aki a balettintézetben végzett, annak nem kötelező 2 évre elmenni vidékre, hanem az rögtön oda szerződhetett a Vígszínházba. Nagyon szerették Mirtilt, és ő ott sok mindent játszott, amire nem volt máshonnan olyan fiatal színésznő, csak ő, és szerződtették is oda a Vígszínházhoz.
0: Na, de azért ott voltak már olyan legendák, mint Rutka Éva, Súlyok Mária,
1: hát persze,
0: Páger Antal.
1: Persze, én nem is róluk beszélek, róluk. Én úgy éreztem, hogy mi csak tanulni tudunk, és tőlük csak tanulni tudunk, és ha figyeljük őket, akkor sok minden megmarad bennünk örökre. Például az, hogy egyiknek se volt, mondjuk Rutkainak se, meg Págernek se volt olyan csodálatos adottsága, nyelvi adottsága, mert valami furcsaság volt a beszédük, nem az eredeti beszédükben, de úgy tudtak beszélni, úgy tanultak meg beszélni, hogy akármilyen halk jelenet volt, a Vígszínház legtávolabbi pontján is hallotta mindenki, és nem üvöltöttek, nem kezdtek el hangosabban beszélni, és minden, szóval minden tökéletesen érthető volt, és azért nem érti ma az ember, hogy mi a csodának kell néha nekünk...
0: Mikrofon.
1: Hát igen. Valami furcsaság. Mi, amikor oda kerültünk, akkor ezt észrevettük, és beletelt vagy 3-4 év, mire mi is ezt megtanultuk, de ezt meg kell tanulni.
0: De hát sok mást is megtanultak tőlük, nem csak ezt.
1: Nem, persze, nem csak a technikát, hanem azt is, hogy csinálják, hogy mitől olyan sikeresek.
0: Igen.
1: És nem mindenki volt sikeres. Volt, aki tehetséges volt, és megcsinált, és az, aki színpadra visz egy alakot, egy figurát, egy embert, az lehet, hogy tökéletesen megcsinálja azt, ami le van írva, de mégsem olyan érdekes. Uh-huh. És hogyha ez vagy az, vagy amaz, aki mindig szeretetre méltó valami miatt, úgy szeretetre méltó, hogy érdekli a közönséget.
0: Hát, hogy van karaktere.
1: Hát valami van belül, amitől azt tudja elérni a közönségnél, hogy érdekli őket, magyarul hatást tud gyakorolni az emberekre, akik lennülnek a nézőtéren. Hát azoktól kell ezt, hogy azt, hogy csinálják, hogy a technikát is nagyon jól megtanulták és csinálják, és azt is, hogy azt a
0: jelen.
1: Hát erre van egy nagyon nagy mondás, amit mindenkinek tudnia kéne. Nem biztos, hogy mindenki tudja. Peter Brook azt mondta, hogyha bejön valaki a színpadra, meg egy másik ember is, és az egyik, az mond valamit, talán csak egy mondatot, vagy nem mond semmit, csak megáll. És már alig várom, hogy minek áll ez itt, menjen már ki. És bejön a másik is, az sem mond semmit, csak ott áll, és nézem, és én nem akarom, hogy elmenjen, mert érdekel valami miatt. Erre Várkonyi azt mondta, nem erre, de egy másik kifejezéssel azt mondta, hogy a színésznek a jelenlét a legfontosabb tulajdonsága. És aki erre nem képes, abból sose lesz igazi színész.
0: Készülünk egy régi felvétellel, 1969-ben, tehát a pályája elején készült egy beszélgetés, amelyben megkérdezték öntől, hogy mi az ars poétikája. Hallgassuk meg!
1: Jesszusom!
2: Lehet, hogy ez lehetetlennek hangzik, de ahogy én értelmezem, úgy nem lehetetlen. Hát szeretnék mindig fiatal maradni, ezt nem a fizikai értelemben gondolom, hanem én számtalanszor találkozom olyan emberekkel, akik már jóval 40 vagy 50 fölött járnak, tehát ezt nem azt akarom mondani, hogy egy nagykor, hanem nem a legelső fiatalságukat élik, de mégis úgy tudok velük beszélgetni, és olyan a közlekedésük a fiatalsággal, mintha most lennének 20 évesek. És ismerek olyan 30 éveseket is, akikkel alig tudok pár szót beszélni, mert nagyon öregeknek érzem őket. Tehát szeretnék mindig friss maradni, hogyha a fiatal szó nem felel meg.
0: Na, mit szól hozzá?
1: Hát erre én emlékszem, erre a kitalálásomra, vagy erre a felfedezésemre, mert reggel általában legtöbb esetben a szinkronban kezdtük. 8-tól 10-ig és 10:30-ra bementünk a színházba, és a szinkronban volt volt egyszer egy olyan, az első Vígszínházi szerepem volt, az első, amiben Darvas Iván volt a partnerem. És amikor először a szinkronban volt egy másik partnerem, aki többé-kevésbé az én korosztályom volt. Én voltam akkor 23 talán. És nem tudtam vele, egy 5 perces szünetben nem tudtunk miről beszélgetni, mert másként gondolkozott, másként beszélt, idegen volt.
0: És a pályatársak közül például Darvas Ivánon kívül ki volt még ilyen?
1: De várj be, hagyj fejezzem ezt, mert muszáj befejeznem, és bementem a színházba, és a nálam 20 évvel idősebb Darvas Iván az úgy beszélt, mint hogyha egy osztályban most végeztünk volna a főiskolán. Tehát ez egy személyiség kérdése, ez egyéni kérdése. Igen, de bocsáss meg, hogy megakasztottam.
0: Bocsánat. Viszont ez sikerült ezt megvalósítani, amire akkor vágyott, hogy fiatal maradjon.
1: Hát ezt nem tudom, ez mennyiben fiatalság, ez az annak a hatásnak, annak az együttlétnek, annak a tudása, ami a jelenlétet, amit a Várkonyi megkívánt tőlünk. Én játszottam olyan szerepet, amiben nekem folyton benn kellett lenni a színpadon, de úgy éreztem, hogy egyáltalán semmi szerepem nincs, és miért vagyok ott. És eszembe jutott ez, amit a Várkonyi tanított, mondott nekünk, hogy hát a jelenlét az nagyon fontos, és kitaláltam magamnak azt, hogy miért vagyok jelen. És hála Istennek, az nagyon jól sikerült nekem. És akkor megtanultam, hogyha az embernek nincs olyan szerencséje, hogy az író vagy a dramaturgok írtak volna olyan jókat a szerepébe, hogy az megsegíteni a színészt abban, hogy megcsinálja a szerepét, hát akkor magának kell megoldania.
0: Beszélgetünk még a színházról, legalábbis szeretném. Most viszont egy másik irányba indulunk el, hiszen az ön életének egy másik nagyon fontos része a gyermek műsorai, köztük a mesék, a meselemezek is. Ezt is szóba hozzuk. Most meghallgattunk egy bejátszást arról, hogy különös vendégeket vártak tegnap a Gödöllői kastélyba, mesehősöket, török pasát, vagy páncélinges vitézt, kincskereső unikornist, olyan mesebeli lényeket, akik mind egy-egy múzeumban laknak. Villangó Török Ivett a gödöllői kisegérről, Novák Fanni pedig a zalaegerszegi múzeumban lakó kisbagolyról mesélt Pintér Edinának.
3: Herceg egérvári elemér a gödöllői kastély tulajdonosaként mutatkozik be rögtön a mesék elején, és ő az, aki a kastély különböző titkos járatain keresztül megfigyeli és megmutatja a gyerekeknek ennek a kastélynak a különlegességeit.
4: Ami a mesekönyvbe szerepel, Erzsébet királynéről és Ferenc Józsefről, az mind hiteles és megtörtént esemény, és ez nagyon humoros formában, humoros történetekbe csomagolva adja át az ifjabb olvasó. Ellemér alapvetően egy 5 cm-es magasságból vizsgálja a kastély történetét. Őről azt kell tudni, hogy ő egy házi egér, és alapvetően hercegi származású.
3: Egér perspektívából hogyan rajzolódik ki a történelem?
4: Sok benne a fikció nyilván, hogy a kis egér a kis egér barátaival és macskákkal hogyan beszélget, hogyan társalog. Ugye a gyerekkori naplóban 1867-ben csöppenünk bele a nagy történelembe.
3: Nagy a készülődés a kastélyban, jön a királyi pár?
4: Igen. Elemér és barátai, ők állandóan itt laknak, és várják, hogy mikor érkezik meg a király, de természetesen minden reggel herceg egérvári Elemér körbejárja a kastély mind a 136 szobáját, hogy minden rendbe menjen, és bármikor, ha érkezik a királyi család, akkor méltóképpen tudják fogadni őket. És hát mivel kisegér, így bejárása van minden egyes szobába, tehát akár meg tudja nézni Ferenc Józsefet munka közben a dolgozó szobába, vagy esetleg részese lehet Erzsébet királyné fésülködésének reggelente, ha mindennapi rutinokba is beleláthat, úgyhogy ez egy ilyen különlegessége a történetnek, hogy tényleg minden egyes részletet megtudunk erről a korszakról.
3: Nem csak mesekönyv van, hanem társasjáték, túraútvonal, ahol Elemérrel jöhetnek, mehetnek, felfedezhetnek a gyerekek, és a társasjáték is olyan, ahol feladatok, illetve ismeretek is szerepelnek a játékban.
4: Most itt van mellettünk, itt ez a táblajáték, megnézhetik itt a konferencián résztvevők. Összesen 5 diót kell összegyűjteni, arany tallérokat és ezüstallérokat, hogy be lehessen lépni a kastélyba, de valóban múzeumpedagógiai foglalkozás is épül erre a történetre, illetve családi vezetéseket is szoktunk tartani. Elemér nyomába eredünk, és ővele együtt fedezzük fel a kastélyt, közösen együtt ismerjük meg a mesekönyvet.
3: A Göcsei Múzeumnak is van egy új állatka figurája. Ki ő, és mit lehet tőle megtanulni a gyerekeknek?
5: Ő Zegoly a bagoly. Amikor a Göcsei Múzeumot felújították jó pár éve, akkor, amikor a tetőn dolgoztak az ácsok, akkor egy kis bagoly fiókát találtak ott a tetőn, és akkor innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen kabala figuránk legyen egy kis bagoly. Zegoly név úgy jött igazán, vagy egy óvodás csoport adta, mert ugye az Zalaegerszeget általában úgy rövidítjük mi ott Zalában, hogy Zeg, és akkor ebből találták ki, hogy akkor a Zeg és a bagoly szóból lett a Zegoly. És igazából ő végigvezeti a gyerekeket a múzeumon. Foglalkozásoknak mindig van egy témája, ami egy mesébe épül, és aztán pedig a tárgyakat használjuk a mese elemeként, és akkor így Zegoly-Bagoly vezeti a különböző kalandokban a gyerekeket, valamikor segítséget kér tőlük, valamikor nyomozunk közösen, úgyhogy az ő segítségvel tanulhatnak a gyerekek nálunk a múzeumban.
3: A mese már készen van, vagy a mesét a gyerekek alakítják?
5: Választunk egy témát, például a régi mesterséget, akkor van egy ilyen alap sztorink, az így együtt velük születik a mese. Már úgy jönnek be, akik már ilyen visszajárók hozzánk, hogy hol van Zegoly-Bagoly, úgyhogy mindig várják és keresik, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek.
0: Vendégünk Halász Judit színművésznő nagyon is tudja, hogy milyen ereje van a meséknek, úgyhogy beszélgetünk még erről, de félbehagytuk a Vígszínházi témát, ahol ugye több mint 60 éve játszik. A pályája elején azért olyan jellegzetes szerepkaraktereket kapott, de azok inkább talán a filmekből jöttek, hogy a kedves bájos lány, és aztán a Vígszínház segített ebből kitörni, tehát egy idő után a Vígszínházban azért intrikusabb, vagy fanyar humorú karaktereket is eljátszhatott, vagy drámai sorsú asszonyokat is, tehát esetleg ön kérte már a Várkonyitól is, hogy szabadítsa meg ettől a kis skatujától?
1: Nem, hát múlik az idő, múlik az ember, változik az ember személyisége és a színészé is, és változik a közönség ízlése is, és a világ is változik, tehát ez így alakult. És hát aztán eljött az idő, amikor egyre kevesebb szereppel, nekem jól eső szereppel találkozhattam, mert hát egy bizonyos kor után a drámaírók nem olyan kegyesek az idősebb színésznőkkel.
0: Na de azért ezt megcáfolja például az audiencia, amit éppen 10 éve mutattak be, Való Péter rendezte, és sokan azt a pályája egyik csúcsának tartják, amikor második Erzsébet királynőt játszotta. Ön is így érzi?
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes szerep volt, és nagyon szívesen játszottam, és szerettem játszani. Nagyon nehéz volt, mert egyik korból a másikba, és nem idő szerint, tehát nem olyan időben, ahogy az élete alakult a második Erzsébetnek, hanem az egyikben voltam 28 éves, a másikban 64, aztán újra 40, aztán újra, tehát össze-vissza voltak a korok, uh-huh. És állandóan át kellett öltözni, át kellett parókázni,
0: át lényegülni, csinálni, ugye, fiatalból idősbe.
1: A külsőt is változtatni kellett, ahogy változott az idő. És, de nem, hát természetesen egy szerepnek nem a külső a meghatározója, de azért az sok időt vett el abból, hogy az ember, amikor elkezd koncentrálni egy szerepre, akkor jaj, most akkor ezt a fülbevalót, vagy ezt a, nem tudom, cipőt, vagy parókát kell kicserélni.
0: Meg az hihetetlen számomra, hogy tud egyik pillanatról a másikra átlényegülni, hogy most 28 éves vagyok, most meg 60.
1: Igen, de meg kellett az alapkarakterét találni a második Erzsébetnek. És én sose, ez az író, aki ezt írta, ő írta a Queen című filmnek a forgatókönyvét is, ami egy halatlan siker volt, ami nagyon tényleg joggal volt siker. És ma is emlékszem egy sinitre még abból a filmből, amikor a szarvassal találkozott. Na mindegy. De ő ebből egy sorozatot írt. És aztán akkor, amikor elkezdték ezt a sorozatot játszani a televízióban, akkor mi levettük a műsor, sajnos. De egész más volt az, amit mi játszottunk, és egész más a sorozat, annak egy része nagyon érdekes volt, aztán nem mindegyik stimmelt azzal, amit mi próbáltunk csinálni, de én nagyon szerettem, érdekes, és sok mindent tanultam belőle.
0: És kemény, sőt, kíméletlen karaktert játszik a most is műsoron lévő Büszkeség és balítéletben. Ezt is szereti?
1: Hát ez egy kis szerep, egy epizód a két különböző időpontban. Egy olyan szerepet, én nagyon, talán ez az első szerep, hogy talán volt már ilyen, ezt nem tudom, életemben, amikor egy tulajdonképpen rossz indulatú, a darab egy jó befejezésre tör, amiért a néző drukkol, és én vagyok az ellenzék. És ez érdekes, mindenkinek érdekes, hogyha másfélét játszik, mint amit egész életében eddig.
0: Igen.
1: De szívesen csinálom.
0: És nagyon érdekes dolgok jönnek, nem tudom, hogy ezekről mennyit szabad, vagy lehet, vagy tud még elárulni, hiszen a következőkben lesz olyan bemutatója, hogy Bohém élet, Valló Péter rendezésében, nem az opera, hanem egy prózai változata a műnek, és ami talán még érdekesebb, hogy a Csárdás királynőben Nohácsi János rendezésében játszani fog. Igen. Nem tudjuk még, hogy mit,
1: hát
0: ugye?
1: Én aztán abszolút nem tudom, mi dolgom lenne a Csárdás királynő. De a Mohácsi azt mondta, hogy szeretné, ha ott lennék. Hát most akkor ott leszek, és ő mindig másképp csinálja az előadásait, mint ami az eredeti példányban van, és amit kíváncsi is vagyok rá, mert láttam egy-két egészen kitűnő előadását, és én kedvelem a Mohácsi előadásait, hát kíváncsi vagyok, hogy miért leszek ott, tehát remélem nem hiába.
0: Nem hiszem, hogy operettet vagy kell majd énekelnie, lehet, hogy kitalál önre egy speciális szerepet. Ugye gondolhatunk az 1993-as Kaposvári Csárdás királynő rendezésére is Mohácsi Jánosnak, tehát ott is teljesen átírt írta, amit mi az operett műfajról gondoltunk. Úgyhogy ilyen lesz szerintem.
1: Azóta változott a világ, tehát változott az ő átirata is kellett, hogy változzon, tehát nem tudom, fogalmam sincs róla. A másikról sincs fogalmam, amit a Valló, de Valló azt mondta, annyit legalább tudok, hogy a Valló azt mondta, hogy nagyon jó pofa, nagyon muris, és ezt szeretni fogod. Hát remélem. Nem tudom, szóval nem tudok semmit a következő év színházi szerepeiről, mindössze ennyit, de az az igazság, hogy ahogy változik az idő, hát egyre kevesebbet akarok én olyan nagyon nagy és nagyon, nagyon sok szerepet játszani, mert hát néha már fáraszt. Nem nagyon, csak egy kicsit fáraszt, de szíve, ha jó, és amit élvezek, azt szívesen csinálom. Ha olyanhoz hívnak, amit hát jó, hogy itt vagyok, de minek, azt már nem szívesen.
0: Hát évtizedek óta énekli gyerekeknek magyar költők verseit, ezt biztos, hogy élvezi. Tehát itt ilyenkor nem fárad el, ott...
1: Igen, és én nagyon nehéz volt a kezdet, mert hát én nem tudtam, melyek azok a versek, amelyek alkalmasak a megzenésítésre, és ebben Bródy János rengeteget segített nekem, és nem is én volt az első egy-két lemeznek, nem én voltam a versek megtalálója, illetve keresője, ő találta ezeket a verseket, és lassan-lassan én is elkezdtem a versek után, és amire azt mondta, hogy ez jó, ezt nem lehet. Volt olyan vers is, túl hosszú volt, egészen nem lehetett megzenésíteni az ő véleménye szerint, és hittem neki, mert akkor még neki nem voltak gyerekei, és olyan dalokat írt a gyerekeknek, amit a gyerekek a legjobban szerettek az összes dal közül.
0: Érdekes.
1: Én pedig boldog voltam tőle, hogy azok a Vörös Sándor, vagy Zák Zoltán, vagy akármelyik akkor még kortárs költők voltak, ezt gondolom végig, hogy igen. Ma már klasszikusok, vagy félklasszikusok, akkor még kortársaink voltak, tehát tőlük énekelhettem dalokat, mert nagyszerűen meg tudták csinálni, mint a Csiribirit, a Bóbitát és a többieket.
0: És milyen érdekes, hogy a szakma eleinte nem fogadta ezt lelkesen, hogy egy komoly színésznő ilyesmit csinál, ugye? Hogy...
1: Én azt hittem, de én nagyon korán kaptam ezért aranylemez, illetve lett ezért a aranylemez az első lemezem, és ezen én annyira meglepődtem, azt se tudtam, nem ismertem a szakmát egyáltalán, amikor bementem arra a nagy ünnepségre, ahol mindenféle ehhez hasonló díjakat osztogattak, és én lettem az aranylemezes ebben a kategóriában, akkor ott volt az egész szakma, és olyan kedvesen, és olyan én úgy láttam, hogy boldogan tapsoltak nekem, és mindenki olyan kedvesen gratulált. Tehát én akkor hívő voltam, akkor nem gondoltam arra, hogy ezek műnevetések és műkedvességek. Úgy értékeltem, hogy őszinték voltak.
0: Csak eleinte talán voltak olyan hangok, hogy hát egy komoly színésznő ott ugrabugrál a színpadon, de aztán rájöttek, ugye, hogy hát klasszikus költőket ismertett meg a gyerekeke, hogy ennek nem csak, hogy ezek nem csak szórakozható, hanem haszna is van.
1: Hát én elsősorban azért kezdtem el, mert én úgy gondoltam mindig, hogy a magyar költészet, a magyar irodalom legszebbje, legértékesebbje, legjobbja, mert hogyha végig gondoljuk a 20. vagy a 19. század legjobb költőit, hát noha ebben nagy nehézségek vannak, mert akkor még csak olyan verseket kerestünk, amit csak a gyerekeknek olvasnak, de olyan verset sose kerestünk, ami úgynevezett gyerekvers. Mert a jó versek, azok mindenkihez ugyanúgy szólnak.
0: Igen. És hát Vörös Sándor nem is Igen. Gyerekvek versnek írta ezeket.
1: Igen, ő mondta. Igen. De ez már később került Igen. csak a fülembe, vagy szóval később hallottam erről. De való igaz, hogy olyan verseket tanult, amik jó versek, és nem csak arról szólnak, hogy mi kék az ég, s mi zöld a föld, hanem mindenféle olyan mulatságos dolgokról is, amik a gyerekek se hal se lát dömötő.
0: Igen, meg közben azért úgy óhatatlanul nevelnek is egy kicsit, hogy érdemes élni. Na de a filmezésről még nem beszéltünk, és azért szeretném, ha szóba hoznánk, mert egy időben 60-70-80-as években szinte évente játszott nagyjáték filmekben vagy tévéfilmekben, aztán ez a 90-es évektől megritkult, nyilván átalakult a filmipar is, meg lehet, hogy más oka is volt, tehát sokáig vagy ritkábban láttuk filmekben, most viszont decemberben újra láthatjuk egy mozifilmben, a Karácsonyra megjövök címűben. Jól esett az a forgatás?
1: Hát én egy igen kis epizódot játszom benne.
0: Persze, de mégis.
1: De azért csináltam meg, egyrészt nem ismertem a rendezőt, gondoltam, hogy olyan sok sikerfilmet csinált, hogy nem bánom, ha összeismerkedem.
0: Herendi Gábor, igen.
1: Igen, és másrészt pedig az a jelenet, amit nekem kellett eljátszanom, hiszem négy különböző részén a filmnek, az olyan mulatságos volt, és annyira aktuális akkor, hogy nem tudom, most nem veszi el az aktualitását, de attól félek, hogy nem fogja, mert egy vonat, egy nagymamáról szól, aki a fiához akar menni, gyorsan, és az út az körülbelül egy óra, de nem jut oda csak másnap, mert a vonat elromlik, busszal kéne menni, de akkor már a busz se jön, szóval nagyon mulatságos volt az epizód, és azért szívesen csináltam.
0: Örülünk, hogy újra látjuk mozifilmben, és reméljük, hogy lesz még, vagy egyre több lesz, és egyébként a nagymama szerepet mennyire gyakorolja mostanában, nagyok már az unokák.
1: Hát már gyakorlatilag nem gyakorlom, mert nem kívánják az unokáim, magyarul felnőttek, egyetemisták meg, mind a három egyetemista. Okay.
0: Van önnek egy honlapja, ahol mindenféle információk vannak a koncertekről, mi egymásról, nyilván ezt gondolom, hogy nem ön kezeli, hanem valaki segít ebben, de vannak ott, lehet odaírni véleményeket, kommentárokat, és beleolvasgattam, és hát visszatérve a gyerekkoncertekre, nagyon sokan írják, hogy anyukák, nagymamák újraélik a gyerekkorukat, ha elmennek egy ilyen koncertre. Volt, aki azt írta, hogy segített nekem felnőni Halász Judit, sőt, ami meglepő, egy 23 éves fiú azt mondta, vagy azt írta, hogy amikor minden rossz a külvilágban, a felnőtt életben, akkor föltesz egy Halász Judit lemezt, és minden rendbe jön. Szokta ezeket olvasni? Vagy
1: nem,
0: elég,
1: ezeket még nem láttam, de majd megnézem. De én kíváncsi vagyok sok mindenre, de az az igazság, hogy én már olyat, hogy gyerekkoncert nem csinálok. Az én koncertjeim körülbelül 20 évvel ezelőtt átváltoztak családi koncerteké. Mert azok a felnőttek, akkor én azt hiszem, hogy jó másfél évig nem így léphettem fel, és nem nagyon dolgozhattam különböző betegségek miatt, és találkoztam olyan felnőttekkel, akik ilyen 20 évek végén, 30-40 évesek voltak, és mindenki olyan kedves dolgokat mondott nekem az én dalaimról, hogy az elhatároztam, hogy ne hagyjam ezeket elmenni az én közönségem soraiból, és inkább akkor így csinálnék egy olyan koncertet, ami a családokról szól, és úgy fogom folyni. És ahogy az én életem változott, amikor megszületett az első unokám, akkor megcsináltuk a Hívd a nagymamámat, amikor a második, és láttam, hogy ezek igen, szóval.
0: Sikeresek?
1: Hát nem is sikeresek, jött egy második unokám, ott már veszekedtek, verekedtek, akkor azt, hogy szeret a testvéred, és ez így tovább, így ment tovább.
0: Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, közben szól Bródi János dala, ezt mindjárt remélem hallgatjuk, ha még. Halász Judit művésznő volt a vendégünk, ezzel a szóda végére értünk.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklóst köszönti önöket. Főbb híreink először néhány mondatban. Még az idén elindul a sorozatgyártása a BYD szegedi autógyárában. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter kormányfő, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gendertörvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte. A kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését is tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa visszatért kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik, majd közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztani a novemberi dél-amerikai látogatását. Albánia 2027 végéig valamennyi csatlakozási tárgyalási fejezetet le kíván zárni, és ezt a célkitűzést az Európai Bizottság támogatja. Márta Kósz bővítési biztos hangsúlyozta, ennek megvalósításához további eredményekre van szükség, különösen az alapvető reformok területén. Albánia a tagjelölt országok közül élen jár a csatlakozási folyamatban, legutóbb sikeresen lezárta a vállalkozás és iparpolitikáról szóló fejezetet. Már lehet szavazni a 2027-es év rovarára. Ezúttal 3 futóbogarat választott a Magyar Rovartani Társaság, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll a versenybe a címért. A szavazás december 6-áig tart. A futóbogarakból világszerte több mint 40 000 faj ismert, Európában mintegy 2700, Magyarországon pedig több mint 500 képviselőjük él. A sarkvidékek kivételével szinte valamennyi élőhelyen megtalálhatók, és fontos szerepet töltenek be a természetes ökológiai folyamatokban. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos gomoly felhős idő, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 0-6, napközben 13 és 19 fok között alakul majd, 3 óra múlt 4 perccel.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
8: A szerkesztő Farkas György nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában a vagyonadóról lesz szó, előbb a tervezett gazdasági vetületére fókuszálunk, majd arra, hogy milyen hatással lehet a civil szervezetek támogatására. Október 14-ig, vagyis szerda éjfélig tart a vagyonadóról indított társadalmi egyeztetés. A kormány szerint a módosítással az arányosabb közteherviselés a cél, és azt az elvet követi, hogy akinek az ország lehetőséget és piacot biztosított a gyarapodásra, az többet vállaljon a közszolgálatában. Köszöntöm a vonal végén Karagics Istvánt, a Magyar Bizalmi Vagyonkezelők Egyesületének alapító tagját, a Blossams Capital pénzügyi tanácsadó ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok!
9: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, annyi igazítást engedjen meg, hogy a STEP, a Magyar Bizalmi Vagyonkezelők és vagyontervezéssel foglalkozó szakembereknek az egyesülete. Ennek vagyok az egyik tagja, igen.
8: Köszönöm szépen. Gondolom már javában átrágta magát a vagyonadó tervezetén. Kezdjük az alapinformációkkal, ugye azért előzetesen sok mindent lehetett hallani. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész adózna, az érték után 1%, és csak az érintetteknek kell bevallást készíteniük. Ez van a tervezetben is, vagy esetleg találkozott-e valamilyen meglepetéssel?
9: Hát ez az elmúlt fél évért egy komplex szakmának, a vagyontervezéssel és a adótervezéssel foglalkozó szakembereknek, illetve minden várható érintetnek, ez nagyjából egy 25 ezer háztartást jelent. Azt mondom, hogy ezt a réteget elég élénken foglalkoztatta, az akkor még csak várható, most már múlt kedd óta egy tervezett formájában már részlegesen meg is ismert jogszabályi környezet. A kidolgozottságáról, meg a méretről, meg annyit mindenképp érdemes tudni, hogy a rendkívül alapos törvényről van szó, de indokolja is a téma, hiszen ez egy nagyon összetett, és hát a nemzetközi joggyakorlatban is hasonlóan összetetten előkészített, és a különböző országokban bevezetett adófajta méretét vagy terjedemét tekintve a társasági adóhoz hasonló terjedem, tehát ilyen bő 60 oldal, úgyhogy ezzel igazán volt dolga a jogalkotóknak. Magáról a meglepetése vagy az érintettségről ugye két szót csak annyi van, hogy valóban csak 25 ezer embert érint, ugye ez, hogy helyre tudjuk tenni a számokat, ugye az összes magyar háztartás a 4 millió háztartáshoz képest, azaz egy centilis, tehát az a 40 ezer háztartás, aki a legfelsőbb 1%-ba tartozik, tehát még ezt az 1%-ot sem fedi le az érintettek köre, tehát a nagyságrendi becsésünk szerint az 25 ezer háztartást érint maga az 1 milliárdos vagyonadó határ, és hát a most megismert törvény tervezetét alapul véve, illetve azokat a lehetőségeket, amelyet a törvénytervezet kínál, ott hát el kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlatban ez még kevesebb fő, tehát nagyjából egy 10-12 ezer főt fog valóban érinteni. A többieknek lesz mondjuk akár a családi, akár a házastársak és a kiskorú gyermekek vagyonának kezeléséről szóló elkülönített részeken keresztül.
8: Nagyon sok kérdésem van még, és még ezt is szeretném érinteni, úgyhogy vigyázzunk, mert ugye pörögnek a percek, és valóban szerintem a hallgatók is nagyon sok mindenre kíváncsiak. Ugye szeretném arról kérdezni, hogy önnek milyen meglátásai voltak, meg az ügyfelei hogyan vélekednek. Ugye lehetett azt olvasni, hogy Nagy Elek, aki Magyarország 29. legvagyonosabb embere, ugye ő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, de mellette több szakmai szervezet is ellenzi ezt a vagyonadót, de például Bolyár Gábor, a Graphisoft alapítója kifejezetten jogosnak tartja, és a Jelinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb ingatlan befektetője is egyetértett vele. Zárójelben ő most ugye letartóztatásban van a Volánbusz ügyel kapcsolatos korrupciós nyomozás miatt, de nem is erre szeretnék kitérni, hanem hogy önhöz ugye ezzel foglalkozik, milyen vélemények jutottak el, illetve ön mennyire tud osztozni ezek?

0: a jelzések, ebbe beavatna bennünket?
1: Abszolút, hiszen ennek a szektornak, a magyar vagyonosoknak a pénzügyi folyamatait is mind kötelességünk ebben a percben vizsgálni. Összességében a kérdés az három irányból is megközelíti ezt a témát. Az egyik az, hogy érdemes-e a vagyonadó. Az én személyes meggyőződésem az, hogy a vagyonadó felett, a klasszikus vagyonadó felett alapvetően a jogi struktúrák miatt, a gazdaság változása miatt az elmúlt 30 évben kicsit eljárt az idő. Tehát miközben teljes mértékben egyetértek Bolyár táborral is, tehát a mi álláspontunk az, hogy a Blossamp azt mondja, hogy egy igazságos és kiszámítható, de ami nagyon fontos, hogy ténylegesen beszedhető vagyonadó mellett abszolút szívesen érvelünk, de a lényeg az, hogy az a vágy, hogy a legnagyobb vagyonokat bevonjuk a közterviselésben, az nem szüntetetti meg azt, hogy ezek úgy legyenek működő struktúrák, hogy ne kössenek le túlzottan értékes állami erőforrásokat, ne legyen hús drágább, mint a leves, és hát ami az egyik legfontosabb, hogy a vállalkozói réteget azt ne terheljék indokolatlanul úgy, hogy közben ez hosszú távon a gazdaságnak a esetleg a kárára vagy rovására váljék. És akkor a harmadik kérdés, az előbemlített úriember, aki most korlátozva van a személyi szabadságában, tehát valóban hallottunk ilyen jeleket is, de a vagyonvisszaszerzést, meg a vagyonadót, azt teljesen külön lapon kell kezelni.
0: Természetesen, nem is akartam, hogy ezt egyébként összekeverjük.
1: Igen.
0: Ugye azt már mondta, hogy 25 ezer érintetről lehet szó. Azt az akacsomán matekoztak, hogy mennyi pénz folyhat be belőle?
1: Hát ebben olyannyira matekoztunk, hogy a múlt hét az egy nagyon érdekes szakmai visszaigazolásnak volt a hete. Ugye nagyon sokáig ezzel kapcsolatban, miközben senkinek nem volt pontos információja, a különböző szakmai szervezetek legkülönbözőbb adatokkal próbálták körbeírni, hogy milyen kormányzati és milyen költségvetési hatása lehet. A miénk volt az egyik legalacsonyabb, mi azt mondtuk, hogy 150 és 180 milliárd forint közötti lehet egy ilyen vagyonadónak a bevezetése évében a büdzsé hatása, de azt is föltettük, hogy ebben a büdzsé hatásban a nemzetközi tapasztalatok és nemzetközi normák szerint a tradíció, vagy a hagyomány, vagy a megfigyelés az, hogy az első évet követően ezek egyre csökkenő tendenciát mutatnak, tehát a bevezetést követően a további években nem emelkedő, hanem csökkenő lesz a kormányzati bevétel hatása. Ezzel szemben nem csak a kormányzat részéről, de néhány szakmai szervezet is 500-600 milliárd forintos éves hatásokról beszélt, amit mi mindenképpen túlzónak tartottunk. Ugye a kormány, amikor múlt héten kedden közzétette ezt a hatásvizsgálati lapot, amin meg volt egészen pontosan jelölve, hogy a 4 éves kormányzati büdzsé hatás, amit egyébként a kormány tervez, az éves 200 milliárd, azaz 800 milliárd 4 év alatt. Tehát magyarán a mi egészében hangoztatott nagyságrendünkhöz egészen közeli lett a legfrissebb prognózis a kormánynak a saját bevételére vonatkozóan, de annyit még hozzá kell, hogy tegyek, hogy ez nem egy egyedi, tehát nem arról van szó, hogy itt most valami nagyon kicsi dologhoz tudunk csak hozzányúlni. Az egyik oldalról a társadalmi igény hatása az egészen világos, és ennek a politikai érintettsége, a társadalmi érintettsége. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy nem csak azokban az országban, ahol a OECD országokban, ahol bevezették ezt, hanem azokban az országokban is, ahol még egyáltalán ez a adónemes jelen van, ott is csak ugyanekkora, tehát a GDP-nek a 0,2-0,3%-a körüli bevételt hoz.
0: Úgy
1: tehát
0: tűnik,
1: az összes adóbevételhez képest egy elenyésző.
0: Úgy tűnik, hogy kiapadhatatlan ez a téma, de nagyjából egy bő percünk van, és még egy utolsó kérdése talán, remélem van idő. Milyen kockázatokat rejt ez a vagyonadó? Hogyan látja, valóban bedőlhetnek cégek, valóban szűnhetnek meg ezrével munkahelyek?
1: Hát erre valóban ez egy perc, az nagyon kevés. Én azt gondolom, hogy a vagyonadónak lehet egy csomó olyan áttételes hatása, amit egész egyszerűen kezelni kell, amivel foglalkozni kell. Csináltunk egy olyan vagyonadó behajthatósági projekciót, ami megmutatja azt, hogy a 3 milliárd alatti, mondjuk a 1 és 2

0: milliárd közötti vagyonnal rendelkező vállalkozók körében nagyon nehéz lesz a besethetőség. Ez 10-15 ezer háztartást jelent, illetve a legfelsőbb sávban, ami egy 2-3-4 ezer háztartást jelent, ott is rendkívül nehéz lesz a beszedhetősége. Ott ugye más miatt, ott a nemzetközi struktúrák és a rendkívül összetett holding szerkezetek miatt, és a cégbeértékelések miatt, és a legkönnyebben beértékelhető cégszerkezetek, és a legkönnyebben elérhető az pont az a réteg, amelyik azt mondom, hogy 30 éve organikusan fejlődve nőtte ki magát, és eddig is folyamatosan jelentős munkaadóként az a KKV réteg, aki jelentős foglalkoztató.
1: Igen, még ezzel kapcsolatban tényleg egy utolsó kérdés néhány mondatos válasszal. Hány munkahely lehet érintett nagyjából, és mennyi van veszélyben?
0: Hát azt a szót semmiképpen sem használnám, hogy veszélyben, de egészen biztosan több százezer munkahely munkaadóját érinti úgy ez a törvény és ez a jogszabály, hogy a vállalkozóknak el kell gondolkozniuk azon, hogy a tulajdonos az hogyan használja, hogyan hasznosítsa azt a pénzt, amit eddig esetleg további munkahelyek teremtésére, vagy akár a kutatásfejlesztésre, vagy beruházásokra tudott fordítani. Ez egy olyan területe, amire Magyarországon senkinek nincs tapasztalata, tehát mi is csak modellezni tudunk a külföldi minták alapján olyan vélelmezéseket, de amit láttunk és megtörtént adott esetben Dániában, Franciaországban, Nagy-Britanniában vagy Norvégiában, azt én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozói rétegnek az érzékenysége az egészen biztosan az említett országok vállalkozóinak az érzékenységét meghaladó, és hát nem lesznek passzívabbak, mint ezek a vállalkozók.
1: Szerintem vissza fogunk majd még térni erre a témára. Karagics István, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Folytatjuk a nap témáját a vagyonadóval, de egy más aspektusból, ugyanis a vagyonadó tervezete szerint a befizetett adó 5%-áról a befizető a Nemzeti Együttműködési Alap javára rendelkezhet. Ez egy költségvetési előirányzat, amelynek az a célja, hogy segítse a hazai és a Kárpát-medencei civil társadalom működését, erősítse a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását. Ehhez képest egyre nő azoknak a civil szervezeteknek a száma, akik azt kérik, hogy a vagyonadó tervezet számoljon, hogy milyen szektor, hogy a civil szektorra milyen hatást gyakorolhat. Köszöntöm a telefonvonal túloldalán Piscsúr Veronikát, a Bridge Budapest társalapítóját, ügyvezetőjét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Hogyha jól tudom, itt napközben figyelemmel kísértük, de most már lehet azt mondani, hogy több tucat civil szervezet csatlakozott az ön által indított petícióhoz. Mi mindenre szeretnék felhívni most a figyelmet?
3: Igen, ez a közös kiállás, mi nevezünk petíciónak, arról szól, hogy a vagyonadó tervezete nagyon úgy tűnik, hogy kifelejtette a civil szektort, még akkor is, hogyha az ön által említett 5% mint gesztus szerepel a tervezetben, de például abból a hatásvizsgálatból, ami azt nézi és vizsgálta, hogy mi lesz a vagyonadó bevezetésének a következménye, a teljes szektor kimaradt, és nem vették figyelembe az adományozása és a közhasznú szervezetekre gyakorolt hatását ennek a vagyonadónak. Mi pedig most már azt tapasztaljuk az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, ami ott az egyáltalán téma, hogy a vagyonadó bevezetésre kerül, hogy a civil szervezetek elkezdték kapni az első telefonhívásokat korábbi támogatóktól, és hát sajnos azért mondom, hogy korábbi, mert azt vetítik előre, hogy a jövőben választás elé állítja őket ez a tervezet. Ugye az nem lesz kérdés, hogy az adót be kell fizessék, pont azoknak a szereplőknek hangsúlyozottan, akikről István is beszélt az előbbiekben, pont azt a KKV réteget érinti ez leginkább, akik egyébként a civil szervezetek finanszírozásában is fontos szerepet töltöttek be, hiszen ez az a vállalkozói réteg adott esetben, akinek a tulajdonos a gyors döntéseket tud hozni helyi szinten, helyi szereplőket támogatva, nyári táborozástól kezdve egy-egy kis eseményig, ezek 1-3-5 millió forintok egy-egy szervezet életében éves szinten.
1: De most bocsánat, összegek... mindjárt belemegyünk még ezekbe a részletekbe is, de ugye délután, ahogy figyelemmel kísértem, hogy hogyan alakul itt a kiállás, ugye azt olvastam a listán, hogy az Ökotárs, a Free SFE, a Hintalovon, vagy az Igazgyöngy Alapítvány is a csatlakozók között van. Ezek a szervezetek ugye nem tartoztak az elmúlt másfél évtized kegyeljtjei közé, ezt nem mondhatjuk, ami az állami támogatásokat illeti. Valóban ebből a körből, tehát abból a körből, akik most érintettek lehet a vagyonadó által, kerültek ki a legjelentősebb támogatóik? Ez jelentette a túlélést ezeknek a szervezeteknek?
3: Ugye ez egy sokkal összetettebb kérdés, a civil szektor finanszírozása, eleve egy civil szervezet finanszírozása nem egy csatornában jön létre. Vannak mikroadományozók a történetben, gondoljunk az 1%-ok lehetőségére, éveken át beszéltünk arról, hogy mennyi marad a rendszerben, de így is ennek nyilván az utóbbi időben, főleg a média szereplők számára nagyon komoly hatása volt. Vannak mikroadományozók, akik pár ezer forinttal havonta támogatnak szervezeteket, vannak kifejezett jelentős adományozók, akár akik hosszú távon, éveken át tartósan képesek elköteleződni szervezetek mellett, belőlük nincsen sok ebben az országban, akinek egyébként nagyon határozott társadalmi portfóliója lenne, és tényleg hosszú távon stratégia mentén képzeli el az adományozást. És van egy ilyen középső réteg, aki nagyon fontos szereplője volt, ahogy említettem, és nagyon fontos szereplője az ilyen típusú szervezetek életének, mert ő az, aki egyébként akár egy-egy új munkatárs felvételében meg tudja adni azt a nagyobb összeget, amit egyébként mikroadományokból nehéz összetenni, és elfelejtettem mondani az előbb, hogy igen, éppen az imént néztem, 49 szervezetnél tart a kiállás, és nagyon különböző méretű és státuszú szervezetek vannak, akár az Ökotárs, akár a TASZ, de egy Adni Joga, egy egészen pici szervezet is a szervezetek között van, mert mindenki érzi azt, hogy mi lehet annak a jelentősége, hogyha a civil szektorra nem gondol ez a törvénytervezet, hogy ennek bizony komoly hatása lesz és következménye. És történik mindez egyébként akkor, amikor nem csak a KKV szektor van kimerülve, hanem a civil szektor is ki van merülve, és egyébként mi magunk is a Bridge-el évek óta dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne egy sokkal stratégikusabb, hatékony, konyabb adományozói kultúrája ennek az országnak, hogy vonjunk be üzleti szereplőket abba, hogy adományozzanak. Ez a törvénytervezet pedig egyáltalán nem ösztönöz az adakozásra.
1: Szeretném majd arról is kérdezni, hogy mit terveznek, milyen fellépést terveznek, de előtte még körülbelül egyébként 6 percünk van, hogyha nem is megyünk sorra azon a 11 ponton végig, amiket ugye felsoroltak így az észrevételeket illetően, illetve hát a következményeket illetően, melyek a legfontosabb momentumai ennek a bizonyos kiállásnak?
3: Ugye az nagyon fontos mondani, hogy mi nem a vagyonadó ellen álltunk ki, hanem azért, hogy egy olyan vagyonadó szülessen, ami a vagyonadóból társadalmi befektetést hoz létre, és ténylegesen a közjót szolgálja, és nem egy olyan költségvetési sort teremt belőle, amiből nem feltétlenül tudják a szereplők, hogy az hova megy, mire fordítódik. És ilyen módon az egyik legfontosabb pont az, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy ez a jelenlegi tervezet semmilyen módon nem ösztön az adakozásra, hiszen a közhasznú célra adott támogatás semmilyen formában nem számít a vagyonadó megállapításakor. Tehát ahogy egyébként levonható néhány helyi adó, meg az értékelés költsége megtörténik levonhatóságban, például az, hogy valaki adományoz, az nem egy levonható tétel a vagyonadó kapcsán. Pedig ha így lenne, akkor azért az komolyan segíthetné egyébként pont ezt a szektort. Ugye az, hogy ez egy kimerült szektor életébe érkezik, amit elkezdtem mondani, az nagyon sok szempontból ér össze. Mindenki túl van ezen az elmúlt időszakon, az ön által említett szervezetek is. Közben elindult egy építkezés abban, hogy lesz-e egy sokkal érettebb, sokkal tudatosabb üzleti közegünk, aki akár hosszú távon elkötelezetten társadalmi innovációkat is képes támogatni, finanszírozni. Ennek a közegnek kell arról most dönteni, hogy van-e még egyébként a likviditásában többlet, és tud-e még marad-e bármi a civilekre. És mi most már nem csak a civilektől halljuk ezt vissza, hanem a vállalkozói közegtől is, hiszen a Bridge ugye az üzleti közeg formálásával foglalkozott az elmúlt 15 évben, azzal, hogy hogy lehetne egy értékalapú, hosszú távra elkötelezett üzleti környezet ennek az országnak. Tettük ezt nagyon komoly ellenszélben.
1: Gondolom ez is megérne egy újabb beszélgetés, de még a civil szervezeteknél maradva, bocsánat, már csak 3 percünk van, és még nagyon-nagyon sok kérdést szeretnék önnek feltenni. Igen. Ugye a civilek arról híresek, hogy rengeteg-rengeteg állami feladatot vállalnak át. Igen. Most ugye mi lehet ezeknek az állami feladatoknak a sorsa, illetve a másik oldalon, ugye nagyon sok álcivil szervezet is volt itt az elmúlt időszakban, amelyik megkapta a maga támogatásait. Lehet-e mondjuk egy öntisztulást, hogy ők esnek el ezektől a támogatásoktól?
3: Hát nem tudok válaszolni, sokkal inkább most arra szeretnénk fókuszálni, hogy ne hagyjanak ki minket a társadalmi egyeztetés során, és az a 11 pont, amit megfogalmaztunk, ami akár arról szól, hogy hogyan rekesztik ki a jövő adományozóit ez a tervezet, hogyan nem formál tényleg társadalmi befektetést és innovációt egyébként ebben a szektorban, hogy mi is ülhessünk le ahhoz az asztalhoz, ne hagyjanak ki bennünket ebből a véglegesítésből. Nekünk, hogy elsődlegesen ez a fókuszunk, és azt nem tudom megmondani, hogy ez hoz-e öntisztulást. Sajnos olyan típusú tisztulást hozhat, hogy inkább lemorzsolódás, meg egyébként kényszerű megszűnés, pont akkor, amikor a kivéreztetett állapotban még az a lehetőség is elvész, amire adott esetben évek óta stabilan, biztosan számíthattak szereplők. Pont ezek az 1-3-5 milliós tételek, amik egyébként akár évvégi döntésekben hirtelen megszülettek eddig cégek, vezetők számára, hogy az adott szervezetet támogassanak, ezek nem fognak megmaradni, hiszen a likviditás az egy korlátos történet, van határa, ha adóra kell költeni, akkor adakozásra nem fog menni.
1: Egyébként arra vannak számok, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magyarok eddig mennyi pénzzel hány civil szervezetet támogattak?
3: Erre nincsen konkrét számunk, arra viszont van, hogy a világstatisztikákban nagyon-nagyon hátul állunk az adakozásban. Van egy ilyen Global Philanthropy Environment Index, ami a filantrop környezetet vizsgálja. Globálisan utolsó helyen állunk. Tehát egy ilyen környezetbe is érkezik bele egy törvénytervezet, ami nem ösztönöz adakozásra, hanem választásra kényszeríti a szereplőket, és mi nagyon szeretnénk, hogyha nem választásra lenne szó, hanem társadalmi befektetés és válhatna a vagyonadó következtében, és egyébként bezzegországá is válhatnánk, hiszen mindaz, amit elmondanak a szakértők, hogy miért nem működik országokban ez a történet, ez egyébként jó példa is lehetne arra, hogy egyébként itt a vagyonadó hasznosulása sokszoros értéket teremt azzal, ha egyébként megtámogatja azt a civil szektort, ami nagyon komoly állami feladatokat vesz át, és ilyen szempontból tehermentesíti egyébként az államot. Ha ez nem történik meg, ez mind vissza is hathat az államra, szóval sokszoros problémát okozhat az a helyzet, hogyha a civil szektor kimarad ebből a gondolkodásból és döntésből.
1: Csak 2 mondatnyi válaszra van időn, kivel egyeztetnének?
3: Hát természetesen a pénzügyminisztériummal elsődlegesen, hiszen hozzájuk kapcsolódik a tervezet létrehozása, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy az általunk beadott véleményt komolyan vennék, és oda hívnának bennünket a tárgyalóasztalhoz. Abszolút készek vagyunk együttműködni, hogy ez ténylegesen jól hasznosuljon a közjó érdekében.
1: Legyen így, Pistúr Veronika, köszönöm szépen a beszélgetést! Ez volt a Nap témája, a szerkesztő Farkas György, a gyártásvezető Pillinger Marianna és a hangtechnikus Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nap témájával holnap ugyanígy az Esti Krónika után 18 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk, Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Két premier és egy őszi eseménysorozat. Ezeket kínáljuk a Szabad polc mai műsorában. A Centrál Színházban bemutatott előadást, az ötödik lépést még Scherer Péterrel kezdték el próbálni. A májusban elhunyt művész tudta, hogy barátja, Martó Róbert veszi majd át a szerepet. A Hári Jánost minden operába járó látta már jó párszor. A daljáték ős bemutatója 100 éve volt. A centenárium alkalmából most egy új produkció készült, Béres Attila rendezésében. 11. alkalommal gyönyörködhetünk a kortárs ékszerhét Budapest kiállításaiban, több mint 30 helyszínen. Huber Kinga ötvös művésszel arról beszélgettünk, mi is pontosan a kortárs ékszer, és mennyire fontos, hogy nemes fémből készüljenek. Szemere Katalin vagyok, tartsanak velünk! James és Mike az anonim alkoholisták gyűlésén találkoznak, és útjuk közös lesz. Az egyikük segítséget kér, a másikuk segít. Beszélgetéseik során aztán jóval több rajzolódik ki, mint egy látlelet a függőségről, hiszen két különböző korú férfi sorsa most összeért, mert mind a ketten szenvedélybetegek. Az egyikük már felépülő, a másik pedig segítséget kér. A Centrál Színház kis színpadán nemrég bemutatott előadás rendezője Puskás Dávid, a két főszereplő pedig Martó Róbert és Vecsei H. Miklós. David Island darabjával, az ötödik lépéssel az alkotók Scherer Péterre is emlékeznek. Az alkotói folyamat elején még vele kezdődtek a próbák. Babucs Kriszta összeállítása.
3: James, vagyis Martó Roberto velem szemben, egy jól szituált, higgadságot sugárzó, egzisztenciával rendelkező úr, aki aztán az ötödik lépés című darab végére elveszíti önmagát. Jól érzékelem?
4: Igen, kifordul egy picit az élete, meg önmaga is magából, igen.
3: Maga az ötödik lépés egy nehéz témát dolgoz fel, függőséggel foglalkozik, és megérkezik Mike az elején, aki kétségbe esett, szeretne józan életet élni, és James felajánlja az ő segítségét. Egy ilyen szerepre hogyan készül fel egy színész?
4: Nehéz erre válaszolni igazából. Én nem gondolom, hogy máshogy kell fölkészülni, mint bármilyen szerepre. Annyi azért történt, meg azt muszáj elmondanom, hogy ez az előadás úgy indult, illetve ez a próba folyamat, hogy Scherer Péter játszotta ezt a szerepet. Ugye sajnálatos halála miatt kellett változtatni ezen. Én egyébként más darabokban dolgoztam a Pepével, akkor is, amikor már ő dolgozott ezen az anyagon, és tudom tőle is, meg a fiúktól is, a munkatársaimtól, a kollégáimtól is, hogy ők jártak az anonim alkoholistáknál, tehát utána néztek. Én nem mentem be személyesen, de amit tudtam, elolvastam erről az egészről, és még akár a próbafolyamat utolsó időszakában is kaptam olyan információkat, vagy találtam olyan infókat, amik hozzásegítettek, de nem hiszem, hogy a karakter megformálásához kellett hozzásegítsenek, csak egyszerűen jó, hogyha az embernek ott van az agyában, hogy tud róla valamit. De talán nem spoilerezem az anyagot, el is mondom többször, vagy szó esik erről, hogy azért ebben a társadalomban, és ez nem csak a magyar társadalomra vonatkozik, hanem a mai társadalomunkban azért sok olyan ügy van, amiről érdemes beszélni, és akár ez lehet az alkoholfogyasztás, akár bármilyen függőség, amiről szerintem az első lépés, az ötödik lépésen kívül, hogy beszélünk. De hát ha körülnézünk magunk körül, akkor látunk erre példákat, akár magában is az ember, biztos mindenkinek volt nehéz időszaka, vagy ha más nem, akkor a családjában volt valaki, aki érintett volt, vagy a baráti körében. Szerintem nagyon mélyre tudnak kerülni emberek, és nagyon nehéz kikecmeregni egy súlyos alkoholbetegségből. És azt kell mondjam, mivel láttam rá példát, nem lehetetlen.
3: Ez a darab azt mutatja meg, hogy közösen haladva egy úton talán segíthet az egyik a másiknak. Aztán van ebben egy furcsa fordulat, mert egy darabig úgy gondoljuk, hogy a segítő, vagyis James az, aki sokat ad Mike-nak, aki szeretne jól lenni, vagy jobban lenni, felépülni. Aztán van egy dramaturgiai pillanat, amikor ez egy picikét megfordul. Tehát azt is látjuk, hogy soha nem lehet teljesen jól az ember, vagy teljesen tökéletesen biztos abban, hogy ő már jól van.
4: Én ezt gondolom, igen. A fiúk is mesélték, mert nekik volt személyes tapasztalatok is a csoportban, ahol voltak látogatóban. De én is, ha látom azokat a felvételeket, vagy akár az életben vett tapasztalataim alapján azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon nehéz út, és hogyha valaki, mint ebben az esetben mondjuk az általam megformált karakter 25 éve nem iszik, akkor is azt gondolom, ha belenéz az ember a szemébe, akkor látja, hogy milyen úton van, és hogy milyen nehéz ez a küzdelem.
3: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy kvázi megörökölt szerep. Azért ez egyfajta teher, vagy nem tudom, egy megfelelési kényszervágy, hogy Scherer Péter, ha odafentről ezt így nézi, akkor azért a darab végén úgy egy láthatatlan válveregetés legyen, hogy na Robi, azért ez jó volt?
4: Nekem a Pepével nagyon szoros kapcsolatom volt, nagyon sokat dolgoztunk együtt, sok időt töltöttünk együtt, és ő tudott róla még életében, hogy ez így lesz, hogy én ezt fogom csinálni. Igazából csak egy nagy, hatalmas ajándékként fogom föl Pepétől ezt a szerepet, mert közben meg színészi munkában egy ilyen utat bejáró karakter megformálása szerintem nagyon, nagyon ritkán adódik egy színész életében.
3: Puskás Dávid hogyan talált rá erre a sokakat érintő, problémás témájú színdarabra?
5: Mi minden évben nagyon sok időt fordítunk arra és sok energiát, hogy mi keressük a londoni palettán azt, hogy mi működne itthon a Centrál Színházban, hogy mi működne az itthoni nézőknek is. De amikor én láttam kint Londonban az ötödik lépés előadását Martin Freeman és Jack Loudonnal, akkor egyből tudtam, hogy találtunk valamit, hogy ez az, hogy ez valami, amit a kis színpad tökéletesen tudna vinni a hátán.
3: Mi fogta meg Dávidot? A nyersessége, az őszintessége, a provokatív jellege, vagy a dramaturgiai pontok, amelyek azért egy darabig viszik az ember, de utána teljesen máshogy alakul a történet, mint ahogy mi azt képzeljük.
5: Igen, azt hiszem talán a felsoroltak közül ezek összessége egyszerűen egy igazán-igazán erős darabot írt David Ireland. Nem csak, hogy nagyon nehéz témákat érint, és nem csak, hogy nagyon nyersen tud erről beszélni, de mindez föl tudja oldani humorral, amitől emészthetővé válik, amitől azt érzi az ember, hogy tud vele menni. És nagyon, nagyon ritka, hogy egy drámai anyag, egy olyan nehéz anyag nem forráz le minket lelkileg, és éppen ezért mélyebbre tud menni. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos mindig a humor, mert attól megpuhulunk mi magunk is, meglágyulunk, és befogadóbbak vagyunk.
3: Ezt az előadás, vagy ezt a darabot fordította is Puskás Dávid, tehát tisztában kellett lenni ennek a programnak a működésével. Ugye az ötödik lépés arra utal, hogy itt az anonim alkoholisták felépülési folyamata az, amibe belekapcsolódhatunk. Tehát, hogy azért egyfajta háttértudást is igényelt, hogy ezt le lehessen úgy fordítani, hogy autentikus legyen, vagy hiteles legyen az olyanok számára is, akik esetleg ezt ismerik, vagy egyfajta segítségnyújtást is kínálhat akár, vagy útmutatót ez az előadás ezzel.
5: Mivel én jó magam nem iszom alkoholt, ezért aztán én soha nem küzdöttem ezzel a hatalmas problémával és teherrel, amivel oly sok magyar küzd egyébként. Éppen ezért ilyenkor, amikor az ember zöld lámpát kap egy ilyen projektre, akkor természetesen beleássa magát. Például most, ha a fordításról beszélünk, egy ilyen apró változtatás már a legeslegelején történt, ahol is én úgy döntöttem, hogy az anonim alkoholistáknál egyébként bevett szóhasználat, ami a segítő jelentése az a szponzor az anonim alkoholistáknál itt Magyarországon, mi szponzornak hívjuk a segítőket, de én ezt inkább úgy fordítottam, hogy segítő, ezzel is megpróbálva egy kicsit érthetőbbé, fogyaszthatóbbá vagy egyszerűbben érthetővé tenni, mert nekünk szerintem a laikusnak a szponzor szó az egy kicsit más jelent, inkább a sport jut eszünkbe róla. Természetesen hatalmas segítség volt, szóba kell hoznom Scherer Pétert, akivel ugye elkezdtük ezt a projektet. Pepe volt az, aki ezt egy új szintre emelte, aki annyira hitt ebben az anyagban, hogy ő leszervezte azt, hogy ki tudjunk menni Noszlopra, egy rehabilitációs intézetbe, ami mindenféle nem csak alkohol, hanem más függőségekkel is foglalkozik. És kint Noszlopon felolvasta a Hasi és Pepe a noszlopiaknak. Az is egy csodálatos élmény volt beszélgetni az ottani szponzorokkal, az ottani vezetőkkel, nagyon konkrét, akár technikai kérdéseket föltenni arról, hogy aztán hogy tudjuk itt a színpadon majd hitelesen képviselni az alkoholizmussal küzdő embereket, miközben természetesen arra is fókuszálunk és nagyon figyelünk, hogy alapvetően mégiscsak egy olyan estét szerezzünk a jegyváltó nézőknek, ahol még ha talán nehezebb szívvel is, de mégis felemelve tudnak távozni. És mindig ez a cél, hogy valahogy azt érezze a néző, hogy jobb érzésekkel távozik, mint ahogy bejött.
2: Babus Kriszta a Centrál Színházban járt, és az alkoholfüggőségről szóló előadásról, az ötödik lépésről beszélgetett az egyik szereplővel, Martó Róberttel és Puskás Dávid rendezővel. Száz éve mutatták be a Hári Jánost. Az ősbemutató centenáriuma alkalmából Béres Attila állítja színpadra az Operaházban Kodály Zoltán daljátékát. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli, az előadás prózai szerepeiben pedig többek között Csonka Andrást és Rusznák Andrást is láthatjuk. Az egyik próba előtt beszélgetett a rendezővel, Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával, Madarás Zsolt.
6: Ez az első operaházi rendezése, de operát már rendezett korábban is, Szegeden is, sőt San Franciscóban is, tehát a műfajjal már találkozott, bár igazából ez egy nem egy klasszikus opera, hiszen daljáték a műfaja.
7: Az biztos, hogy nem klasszikus opera, és az is biztos, hogy nehéz behatárolni műfajilag, hogy ez fantasztikus népdalokból inspirálódó dalokkal teli próza, vagy abszurd prózával teli operai szándék. Ezt nehéz eldönteni, de talán nem is kell eldönteni, mert hogy ez a Hári János, és szerintem a műfaj meghatározása is a Hári Jánosos. Szerintem Kodály, akinek csodálatos humora lehetett, én nem ismertem, de abból, hogy ezt a darabot ő hogy álmodta meg, és hogy kereste a műfaji behatárolását, és hogy kereste azt, hogy ez hol helyezkedik el a magyar zene történetben ez a darab, az is egy klasszikus Hári János történet.
6: A Hári Jánosra azért már találkozott 12 évvel ezelőtt a szegedi szabadtéri játékokon. Akkor kicsit ilyen kártya motivumokra épült. Most, ha jól láttam, még a főpróbák előtt beszélgetünk, kicsit a sakk motivumra épít majd.
7: Igazából az én elképzelésemben ez a történet egy nagyon mai állomáson játszódik. Az állomás az a tér, ahova nem megyünk. Ahova azért megyünk, hogy elmenjünk, vagy azért jövünk, hogy elmenjünk. Nem egy állandó. És ebben a nem állandó térben, ami folyamatos mozgásban van, van egy ember, aki állandó, aki mesél. Aki a saját történeteit meséli, miközben sakkozik. És ezek a sakkfigurák elevenednek meg a történeteivel együtt, és valahogy az asztalon lévő dolgok nőnek óriásra, és keletkezik belőle mese. Ezért sakkfigurák, igen, valóban. Illetve azért, mert szerettem volna, és ezt majd a nézők megnézik, egy különleges csatát arra a négy kis zenére, amit a Kodály írt franciákkal, hogy ez hogy néz ki ma szerintem ez a csata Hári és sok-sok francia katona között. Ezért is van sakk, de a sakk amúgy a történelmet is jelenti, és legfőképpen a sakk a gyalog harcát jelenti a futóval, a királlyal, a királynővel, a bástyával, a lóval és a többi gyaloggal. És valahol ez a darab erről szól. Hári egy gyalog, aki mattot ad egyszer a királynőnek, aztán mattot ad a királynak, aztán leveszi az összes bábut a sakktábláról, és teszi mindezt úgy, hogy közben azt mondjuk, hogy nem mond igazat, de nem az számít, hogy igazat mond-e vagy sem. Ebben a történetben az, hogy Hári mit túlóz, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az ő képzeletében ő ezt a hatalmat, vagy ezeket a hatalmakat legyőzte.
6: Abban a 12 évvel ezelőtti előadásban a humor nagyon-nagyon markásan megjelent, kicsit bele is nyúltak a darabba. Most is számíthatunk ilyenre, vagy most az eredeti Hári?
7: Ez tulajdonképpen az eredeti Hári. Persze olyan mondatokat ki kellett idézőjelbe egyenesíteni, amit senki nem értene meg ma már a nézők közül, de nem, ez az eredeti dramaturgia. A 12 évvel ezelőtti Hárinak ugye volt egy különlegessége, hogy a Gérard Depardieu játszott a Napóleont.
6: Bodrogi Gyulától Gál Völgyi János.
7: Mindenkiben, igen. És hát ehhez egy kicsit alkalmazkodnia kellett a szövegnek, de ha az ember elolvas pontosan az elmúlt 100 évben írottakat a Hári János librettóról, vagy maga Kodály hogy változtatta a Hárit különböző korokban, akkor az, hogy az ember picit változtat a történeten, nem a történet alapján, hanem belecsempész humort, belecsempész egy pici aktualitást, vagy jobban rávezeti a nézőt, hogy ez akkor azt jelentette, ami ma ezt jelenti, azzal szerintem csak közelebb hozza a művet a mai nézőhöz, és érthetőbbé és szerethetőbbé tesz. A mostani Hári, azt bátran kijelentem, hogy egy abszolút klasszikus librettón és zenedramaturgiában pedig ez azt hiszem a legtökéletesebb Hári János, amit valaha játszottak. Azt hiszem a legtöbb dalt ebben a Hári Jánosban fogják eljátszani. Ha jól értettem Halász Péter karmestert.
6: A 12 évvel ezelőtti előadásban az Opera Színház művészeivel dolgozott főként együtt, hiszen ott volt főrendező. Most találkozik talán először az Opera Ház opera énekeseivel. Sándor Csaba és Balga Gabriella a két főszereplő színészileg.
7: Elképesztő jó színészek. Ezt most viccen kívül mondom, elképesztő jó színészek. Számomra ez egy nagyon-nagyon nagy döbbenet, de közben meg ezt én tudtam, hogy ez így van. Tehát aki ének nyelven így tud fogalmazni színpadon, az csak rá kell venni, hogy a próza is ugyanaz. Úgyhogy nincs nagy különbség. Tehát én nagyon bízom abban, hogy prózailag ez egy abszolút érvényes előadás lesz, zeneileg meg rendkívül ebbe biztos vagyok.
6: Ugye ez különlegessége a darabnak, hogy énekesek és prózai színészek is vannak benne. Ott is például olyan színészekkel dolgozik együtt, akikkel Miskolcon gondolom jól ismerünk.
7: Hát kellett nekem egy kis támasz ebben a fura helyzetben, ezért természetesen vannak benne olyan színészek, akikkel én sokat dolgoztam, Rusznák Andris, Szőcs Artur, de akár Csémi Balázs, vagy a Szemenyei Jani, ők pedig nagyon-nagyon alázattal dolgoznak alá annak, hogy majd megszólaljon a zene. Ők nagyon sokat segítettek most nekem.
6: És aztán van egy Kakukk Tojás, Csonka András. Azt hiszem, hogy ő most lép először az Operaház színpadára.
7: Hát, ha az ember sokat gondolkodik, hogy ki lehet Ferenc császár, akkor minden út a Csonka Andráshoz vezet. Tehát azt gondolom, hogy Ferenc császárt valahogy értelmezni kell ebben a darabban. Mégiscsak ő a hatalom. Csak egy olyan hatalom, amit hogyha Hári közelről megnéz, akkor rájön, hogy ez a papírmasé figurától féltünk. Szóval ez folyamatosan megtörténik a darabban, hogyha közel kerül Hári a történetei révén a hatalomhoz, akkor rájön, hogy mi ettől félünk. Ugyanez mondjuk a Lucifer, széttépett 500 embert, veszélyben a palota. Hári találkozik vele közelről. Hát ez egy csikó. Ettől félünk. Az egész darabban ez működik. Az egész darab szerintem az alapgondolata az, hogy ami az első dalban benne van, hogy inkább nézem az Abonyi 2-t, mint Majlandban azt a 32-t. Tehát a Hári döntései mögött ez a motivum van, és az én döntéseim mögött is ott van. Szóval azért ebben találkoztunk Hárival, meg hát azért Hári olyan, mint egy színházrendező. Jókat mesél. Olyan arisztotelészi poétika értelemben mesél jókat. Na ezt például most találtam ki, szerintem ez egy érvényes gondolat, hogy Hári úgy mesél, hogy Arisztotelész a poétikával leírta.
6: Egy opera előadás sikere mindig azon is múlik, hogy tud együtt dolgozni a karmesterrel a rendező. Úgy hallottam Halász Pétertől, hogy most nagyon harmonikus az együtt dolgozni.
7: Én most ismertem meg a Péter. A Péter egy fantasztikus, nyitott ember, vevő volt a néhol extrém humoromra, és akkor, amikor olyant próbáltunk, amit éreztem, hogy zeneileg ez most nem jó, akkor végtelen egyszerű egyenességgel mondta, hogy ez nem jó, és ez egy nagyon jó munkakapcsolat lett. Én nagyon hallgatok rá, ezt most őszintén mondom, ő engem nagyon meggyőzött. Szóval elképesztő, hogy mit tud ez az ember erről a zenéről, sokat tudok tőle tanulni.
6: Azt hiszem, hogy a mai fiatalokat kicsit már nehéz bevonzani az operába. Cél ez is ezzel az előadással, hogy olyan Hárit rendezzünk, amit megnéz egy 10-20 éves, és aki ugye ezeket a népdalokat azért ismeri, vagy az internetzót, tehát ebben sok úgymond sláger van.
7: Hát ha nem, akkor táncolt rá a szalagavatóját. Nyilván megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus, van benne mai figurák. A lényeg, hogy a történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára szerintem érdekes lehet. Nem azt mondom, hogy TikTokkul meséltük el a Hári Jánost, nem, de utalás rendszeré azt gondolom, hogy közelebb van a Monty Python gondolatához, és én tudomásom szerint a mai fiatalok nagy rajongói a Monty Pythonnak.
6: Reméljük akkor a Hárinak is azok lesznek.
7: Én ebben biztos vagyok.
2: Béres Attila rendezőt kérdezte Madarás Zsolt a Hári János legújabb verziójáról. A daljátékot 100 éve mutatták be, A centenárium alkalmából készül az új produkció az Operaházban. Az ékszerfüggők már bevésték a naptárjukba az idei kortárs ékszerhét Budapest dátumát. Az eseménysorozatot október 16-a és 22-e között rendezik több mint 30 fővárosi helyszínen. 15 ország 200-nál is több alkotójának munkáit lehet végigpásztázni, és a tárlatok mellett workshopok, beszélgetések, előadások is várják a közönséget. Az ékszerhét egyik alapítója, Huber Kinga ötvös művész stúdiójában jártam, ahol nem csak megnézhettem a műhelyt, valamint az egyik kiállításra készülő történetmesélős gyűrűket, hanem beszélgettünk arról is, mit jelent az, hogy kortárs ékszer, és mennyire szempont, hogy viselhető legyen, és azt is megtudtuk, milyen szélsőséges anyagokból készítenek alkotásokat a művészek.
8: Itt, ahol most állunk, ez a tisztább része, tehát itt rajzolok, tervezek, modellezek, és a másik asztalon pedig fűrészelek is, és reszelek. És akkor van ott a másik része, ahol már formálni tudom az anyagot, tehát domborítok, kalapálok, hengerelek, forrasztok, és polírozok, meg csiszolok, tehát fúrok, és ez a úgymond a koszosabb részt, meg nem jó, ha keverednek a különböző fémek.
2: Készen van-e már, amit a kortárs ékszer hétre tervezel?
8: Azt szoktuk mondani, hogy a legjobb múzsa a határidő, tehát nem, még nem vagyok készen, de már a célegyenesben vagyok. Címe a kiállításunknak az a téli fagyi lesz, és retro gondolatokkal visszaidézi azt a kort, amikor mi a téli fagyinak örültünk, vagy nem örültünk.
2: És neked mi a retro gondolatod?
8: Minden vasárnap a nagymamámnál ebédeltünk, és ez az ötletem már 30 éve megszületett, csak valahogy nem volt rá apropó, hogy el is készítsem a tárgyat. Mindegyik tárgyam gyűrű lesz, és ami egyébként nem jellemző rám, mert a történetmesélésekben nekem mindig nagyobb hely kell, de ez már eleve gyűrűnek terveztem 30 éve ezt a tárgyamat, ami egy kicsit ilyen Janusz arcúságot is mutat. Egy asztal lesz, egy szépen megterített asztal az egyik oldalon, és a lábánál pedig az elvágott nyakútyúk a vérében fürdik, és ez azt idézi, amikor a nagymamámnál ebédeltünk, és a nagymamám mesélte, és ez engem kicsit sokkolt gyerekként is már, hogy megvette a piacon a tyúkot, hazavitte, spárgával oda kötötte az asztal lábához, majd elvágta a nyakát. És húsleves lett belőle, megrántott csirke comb. Emellé társulnak a kislábosok, edények, amikben majd itt is mindenféle jelenet lesz, vagy már rotyog a húsleves, ebbe pedig ki fog futni már, mert volt ilyen is az életemben, életem első alma kompotját, ott felejtettem a rezsón, és éjszaka arra ébredtem, hogy így a rezsóval együtt a lábos ízzik narancssárgán. Ebből meg ilyen apró igaz gyöngyök fognak így kibugyborékolni.
2: 2014-ben létrehoztátok a Budapesti Kortárs Ékszerek Éjszakáját, ami ékszer hétté nőtte ki magát. Mi volt a szándékotok ezzel?
8: Mi már előtte jó pár évig jártunk ki Münchenbe, a Schmuckra, ami egy kortárs ékszer. Hát válogatás is a központi területen a világ minden tájáról lehetett pályázni. Mindig van az off, amit mi tulajdonképpen megvalósítottunk az ékszer héttel vagy ékszerek éjszakájával. A városban különböző helyszíneken, apró galériákban vagy a művészettől, ékszertől független helyeken is lehetett kiállítást rendezni, és mi ezen az off programon szerepeltünk többször, és akkor nyílt ki a világ a szemünk előtt, hogy mennyire fontos helyszíne az ékszerek bemutatásának az, hogyha egy ilyen rendezvényt szerveznénk. Tehát akkor gondoltuk azt, hogy ez egy jó ötlet lenne, és már rögtön az első évben olyan visszajelzéseink voltak, hogy jaj, annyira kerestem egy jó kis gyűrűt magamnak, mondta egy férfi, és erre nem találtam sehol a városban. És most látom, hogy hát mennyi ember foglalkozik ilyennel, hogy ilyeneket tervez, készít. Igaziból az első évben mi arra gondoltunk, hogy a saját közönségünknek mutassuk meg magunkat, ékszertervezőket, És aztán ez később egy nemzetközi platformá nőtte ki magát. Mi is rendeztünk központi kiállítást, ahol külföldiek is jöttek. Én most nem csak magunkról beszélek, alapítókról, hanem a folyamról, hogy az elmúlt 10-11 évben ez hogy nőtte ki magát. És már az első évben egyébként olyan 20-valahány kiállításunk volt, és volt, amikor 42, de a 30 és a 35 körüli az fixen mindig van. Meg kell fogalmazni mindig ezt, hogy mi az, hogy kortárs ékszer, mert azért volt olyan, aki a nem is tudom, már írta, vagy mondta, hogy de hát én is kortárs tervező vagyok, most csináltam a múlt héten. Igen, tehát tulajdonképpen ez sugallja a kortárs, de szóval, hogy ezt meg kellett fogalmaznunk, és mi három irányvonalat fogalmaztunk meg akkor, ami úgy nagyjából tartja is magát, az art, a craft és a design ékszer. Tehát most már úgy hívjuk, hogy narratív ékszer. Pont azért, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, ami a mostani tervezők munkáira jellemző. Tehát ez a történetmesélés. Csak visszatérve az art craft designhoz, hogy az art ugye a művészi vonalat viszi, ami egyébként most is, tehát tulajdonképpen ez a narratív ékszer a művészi ékszerrel karöltve jár. A craftos rész az a munkásabb, aki arra fekteti a hangsúlyt, hogy a megvalósítása az milyen trüvállyal járhat, és milyen technikai bravúrokat tud megoldani. A design ékszernél meg sallangok és a díszítéseknek a minimalizálása, illetve ugye egy szép formá adja a díszét a testnek. De például a sorozat, hogy a narratív ékszer, vagy művészi ékszer, az kis sorozat inkább egyedi tárgya. De például a design, ahol a cél az, hogy az egy funkcionális tervezett tárgy, abban benne van az, hogy akár sorozat gyártható is legyen.
2: Mennyire szempont a hordhatóság?
8: Mondjuk a művészi ékszernél, ami ugye a képzőművészet határán és átkacsintva értelmezhető, ott hát szinte ilyen szobrokat meg műalkotásokat viselünk, amivel természetesen nem loholunk a hatos villamos után három cekkerrel a kezünkben. Meg vannak azok, amikben megjelenik az ember, és nem dobja a vállára a táskát, mert akkor esetleg lesodor valami alkatrészt a tárgyból, és a nemes anyagok is. Tehát, hogy nem feltétlenül hozza egy mai ékszernek az értékét az, hogy az aranyból van, vagy drága kőből, vagy ezüstből, hanem inkább a gondolat, meg a beletett munka, meg esetleg a név, ami az értékét növeli.
2: És milyen speciális alapanyagot lehet használni ékszerhez?
8: Mindenből lehet ékszert készíteni.
2: Mondasz egy-egy szélsőséges példát?
8: Mondjuk gombából. De úgy, hogy növezgetik művészek otthon a gombát és gombatelepeket, és akkor abból készítenek textúrát, és abból készítenek tárgyat. Sokszor tervezett az a folyamat, hogy az egyszer csak eltűnik cukorból, illetve jégkockából is lehet, tehát van olyan ékszer is, hogy jégkockák felfűzve, és akkor pont 3 másodpercig viseled mondjuk nyáron a 41 fokban.
2: Mennyire lehetnek az ékszerek statementek, akár az alkotóé, akár a viselőé?
8: Hát szerintem abszolút. Tehát, hogy egyrészt az alkotónak a gondolkodását abszolút kifejezi a tárgy, és tetten érhető benne, hogy melyik tárgy, melyik alkotóhoz tartozik. És aki megveszi azt az ékszert, főleg a narratív ékszerekről beszélek most, ő például mutathatja magán, hogy milyen kedvű vagyok, vagy mi a véleményem arról, amiről most mondjuk beszélni fogok.
2: Politikai statement is lehet?
8: Persze, hogy azzal egy politikus is tudja képviselni, vagy szavak nélkül is mutatni, hogy melyik oldalon áll egy vitában, vagy mit képvisel a világról, vagy egy bizonyos problémáról. Hát a Margaret Albright, ő kifejezetten úgy gyűjtött brossokat, hogy azzal akárhova ment, azzal kifejezte, hogy neki mi a véleménye, vagy hogy ő hol érzi magát a vitában.
2: Huber Kingával beszélgettem a 11. kortárs ékszerhét Budapestről. Az ötvös művész az egyik alapítója az eseménysorozatnak, és a mostaninak pedig a mentora. Alkoholfüggőségről szóló előadás, a nagyot mondó Hári János kalandjai és történetmesélő ékszerek fesztiválja. Ezekről beszélgettünk a mai Szabad Polcban. Köszönjük a figyelmet, búcsúzik a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Hajósi Bence nevében, Szemere Katalin.

0: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Szigorodott a módosításokkal a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki a kormányfő. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal szigorodott a gyermekvédelmi törvény, hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az ukrán elnök szerint Kijev eleget tesz Donald Trump kérésének, és nem támadja az orosz energetikai hálózatot. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor felhívta a figyelmet, az orosz hadsereg továbbra is műveleteket folytat Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen. Közben a Kreml arról számolt be, tárgyalnak Ukrajnával az energetikai tűzszünetről, egyenlőre azonban nem sikerült megegyezni. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken. A rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Idehaza kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédia tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazodni. A pályázatokat november 12-ig várják. Ünnepi hangversennyel emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar. Október 24-én a Művészetek Palotájában Beethoven, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei idézik fel a magyar történelem egyik legmegrendítőbb és legfelemelőbb pillanatát. A koncerten elhangzó műveket a szabadságvágy, a nemzeti összetartozás és a történelmi emlékezet köti össze. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 13-19, késő este 7 és 14 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékezünk. Zenei összeállításunkban a kalotaszegi Nádasmente zenéjéből válogatunk. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. Éri István Péter, Pityu, ahogyan a táncház mozgalommal sokan ismerték és szólították, Borbé Jolán néprajzkutató, valamint Éri István régész történész fiaként és Martin György táncfolklorista, népzenekutató nevelt gyermekeként már egészen korán kapcsolatba került a néptánccal és a népzenével. Martin György gyakorlatilag vele kísérletezte ki, hogy egy tisztán városi környezetben felnőtt gyermek a táncmotívumok ismeretében vajon magáévá tudja-e tenni a falusi tánchagyományokat úgy, hogy a számára ne betanult koreográfia, hanem élő táncnyelv legyen. Hamarosan a kutató számára is egyértelművé vált, hogy a kultúra és hagyomány átadása nem csak a helyszínen működhet, és hogy a rendelkezésre álló felvételek alapján egy budapesti gyermek is megtanulhat kalotaszegi legényes táncolni anélkül, hogy ezt valaha falusiaktól testközelből láthatta volna. Ő maga először csak 1963 telén 10 évesen jutott el a kalotaszegi Mérába. A karácsonykor megrendezett bálban azonban a zenészek unszolására be kellett mutatni a tudományát, ahol a vele azonos korú falubeli fiatalok csodálattal nézték, milyen ügyesen járja a legényest. Éri Péter gyermekkorától kezdve rendszeresen részt vett néprajzkutató szülei gyűjtő útjain. Ifjúkori évei ráadásul egybeestek a magyar néptánckutatás tudományos eredmények tekintetében legtermékenyebb korszakával. Édesanyja, Borbé Jolán tanácskörúti lakása az 1956-os forradalmat megelőző időktől kezdve szolgált találkozó helyül a korabeli folklórkutatóknak, ezáltal Martin Györgyön kívül a Pesovár testvérekkel, András Falvi Bertalannal vagy éppen Kallós Zoltánnal is korán kapcsolatba került. A népzene szeretete mellett, mint minden korabeli lázadó fiatalt, őt is megérintette a beat korszak szele. A gimnáziumi évek alatt többet magával megalakította első zenekarát, ahol először egy dobgitárból átalakított basszusgitárral próbálkozott kisebb-nagyobb sikerrel. Az itt megszerzett hangszeres tudás később a muzsikás együttesben eltöltött évek alatt vált igazán hasznossá, hiszen a különböző pengetős hangszereken való játék elsajátítása már nem jelentett számára nehézséget. A vonós hangszerek sorát nagy bőgővel kezdte, majd 3 és 4 húros brácsán folytatta. Élete vége felé pedig kitartó gyakorlással hegedülni is nagyszerűen megtanult. Hosszú furuján és kavalon is játszott, de egy-egy ikonikus muzsikás feldolgozás erejéig a török sípot is megszólaltatta. Házasságából, melyet Ménes Ágnes képző és iparművésszel kötött, 2 gyermeke született, akik a családi hagyományt követve a mai napig aktív népzenészként tevékenykednek.

néprajz román szakán. A román nyelv mellett angolul is jól megértette magát, így pályafutása során rengeteg külföldi barátja, zenésztársa lett. Ritkán említjük meg a nevét az 1972-ben megrendezett első budapesti táncház kapcsán, pedig Halmos Béla és Sebő Ferenc mellett bőgősként ő is ott volt az indulásnál. Mintegy 7 éven keresztül zenélt a Sebő együttes tagjaként, majd alkotótársa, ifjabb Csóri Sándor biztatására 1978-ban csatlakozott a muzsikás együtteshez. Ezzel a zenekarral örökre beírta magát az egyetemes magyar kultúra történetébe. Éri Péter egyik meghatározó tanára volt a Népművelési Intézet által szervezett az 1970-es évek végén induló táncház zenész képzésnek. Példáját követve több száz zenész kezdett el erdélyi falusi zenét játszani. A muzsikás együttessel évtizedeken keresztül koncertezett a nagyvilágban. Pályafutása során megszámlálhatatlan hazai és külföldi népzenei és világzenei fesztiválon lépett fel. Ezen kívül népzenei kiadványok szerkesztésében vett részt, és nem utolsó sorban hangfelvételek sokasága fűződik nevéhez, közreműködőként és zeneszerzőként egyaránt. A Kossuth Rádió felkérésére 2007-től Népzene határok nélkül címmel heti rendszerességgel vezetett népzenei világzenei műsort. Csaknem 50 éves zenei pályafutását Kossuth, Liszt és Martin György díjjal ismerték el. Hamar Dánielt, a muzsikás együttes bőgősét idézve. Éri Péter egy életszerető, melegszívű, halkszavú, a különfélébb kultúrákra is nyitott ember volt, rengeteg kiváló muzsikus egyéniséggel és baráttal körülvéve a világban. Rendkívül érzékeny zenész, aki a hangok legapróbb rezdüléseit is megérezte. Szakmai tudásának, szigorú, de mindig kimért véleményének hiányát mindannyian érezzük.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékeztünk. A kalotaszegi nádasmende zenéjéből válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A szerkesztő Szerda Tifanni nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Áttörés a kárpátaljai magyarok ügyében. Elfogadták az ukrán oktatási törvény módosítását. Másfél évszázada a magyar oktatás szolgálatában. 150 éves a Zentai gimnázium. És most jöjjenek a részletek. A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek közös nyilatkozatban üdvözölték az ukrán oktatási törvény kedvező irányba történő módosításait. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség egyetért abban, hogy a jogszabály átfogóan és érdemben rendezi a helyi magyarok oktatási jogait, biztosítva az intézményhálózat megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A részleteket Iváncsik Attila ismerteti.
2: A kijevi parlament hétfőn fogadta el az ukrán oktatási törvény módosításait, Volodymyr Zelenszkij elnök pedig már alá is írta a jogszabályt, amelynek értelmében bővülnek a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogai. A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek, a KMKSZ és az UMDS szerint így a több mint 100 intézményből álló kárpátaljai magyar oktatási hálózat is stabilabb alapokon tudja folytatni munkáját. Ez szerint a kárpátaljai magyar iskolák különleges státuszt kaphatnak. A jogszabály szerint a nemzetiségi kisebbségi státuszú iskolák a jövőben módosíthatják a tanterveiket, hogy erősítsék a diákok nemzeti identitását, például a magyar történelem oktatása által. Az ukrán oktatási törvény módosítása után a bizonyítványt és egyéb iskolai okmányokat is ki lehet majd állítani magyar nyelven. Az iskolai feliratok mellett a hivatalos dokumentáció is készülhet magyar nyelven. A jogszabály szerint a nemzetiségi kisebbségi státusz egyfajta védelmet is jelent az iskolák számára, például a kijevi oktatási minisztérium jóváhagyása nélkül tilos bezárni vagy átszervezni őket. Az ukrán oktatási törvény módosítása fontos feltétele volt annak, hogy Magyarország hozzájáruljon Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának folytatásához. A törvény elfogadását magyar-ukrán szakértői egyeztetések előzték meg, amelynek során Budapest és Kijev képviselői az évek óta megoldatlan kisebbségi oktatási kérdések rendezésére törekedtek. Ukrajna az oktatási jogok rendezése mellett azt is vállalta, hogy 2027 végéig végrehajt további kisebbségvédelmi intézkedéseket, például a nyelvhasználatot, a nemzeti szimbólumok használatát és a politikai érdekképviseletet biztosító törvény módosítását.
1: Fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte a Zentai gimnázium. A jubileum alkalmából ünnepi műsort szerveztek a Zentai Művelődési Házban. Erről számol be Ternovác István.
3: 1876-ban történt megalapítása óta több tíz generáció fejezte be tanulmányait a kétnyelvű Zentai gimnáziumban. Ebben a 150 évben változtak a határok, a politikai rendszerek, a gimnázium státusa is többször módosult. De azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az intézmény mindig fontos szerepet töltött be a térség oktatásában. Kálmán Róbert igazgató.
4: Fontos nap ez a Zentai gimnázium számára. Egy olyan oszlopot tettünk le az út mellé. Van egy megelőző 150 évünk, és nagyon reménykedem, hogy lesz ezután még talán sok 150 éve a Zentai gimnáziumnak. Nagy felelősség ez egy intézményvezető számára, mert tudja, hogy milyen intézményt bíztak rá, amelynek ilyen nagy múltja van.
3: Vas Jászmin, Zentai gimnazista.
5: Az én nagytesóm is ide járt, és szerintem a közösség is nagyon jó. A diákok és a tanárok között is jó programok vannak. Én szerintem a Zentai gimi kiemelkedő, és én büszke vagyok arra, hogy én is vagyok.
3: Burány Hajnalka, a város polgármestere.
6: Egy patinás évfordulónak vagyunk ugye a szemtanúi és megélői ezen az ünnepi alkalmon. Ez nem csak 150 év történelem, hanem 150 év örökség, tudás és igazából jövő, hiszen egy példás együttműködésnek köszönhetően önkormányzati tartományi köztársaság, illetve a Magyar Nemzettanács által támogatott intézményről beszélünk.
3: Juhász Bálint, a vajdasági parlament elnöke.
7: Az Zentai gimnázium 150 évvel ezelőtt úgy kezdte meg a működését, és ezek szerint ez egy fontos adat. Korabeli feljegyzések szerint, hogy az ünnepélyes megnyitás mellőző indult el a tanítás. Ha meg én vagyok az ötödik, aki köszöntőt mond. Úgy látszik, hogy másfél évszáz alatt sikerült bepótolnunk az akkor elmaradt ünnepi beszédeket is. Talán éppen ez mondja el a legtöbbet erről az iskoláról, az intézményről. Nem a beszéd tartott életben 150 éven keresztül. hanem az, ami a két ünnepség között történt.
3: A gimnáziumban két nyelven, szerbül és magyarul folyik oktatás. Évfolyamonként három tagozat várja a diákokat. Szerb nyelven egy általános szak, magyar nyelven pedig általános, valamint társadalmi nyelvi tagozat. De már is újabb szakok indítását tervezik a 35 fős tantestület irányításával.
1: Megújul az erdélyi politikai iskola. A Matthias Corvinus Kollégium alapítvány megszűnése után az RMDS és a Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezi meg a közéleti vezetőképző programot, amelynek célja a politikai utánpótlás nevelés. A részletekről Ferenc Ádám kérdezte Mihály Falvi Katalint, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnökét, és Szilágyi Dórát, a Miért elnökét. Elsőként Szilágyi Dórát hallják.
8: A cél az ugyanaz, szeretnénk a fiatalokhoz közelebb vinni a közéletet, és bevonni őket minél inkább a közélet, a közösségek alakításában. Az erdélyi politikai iskola egy híd lehet ebben, összeköti a fiatalokat a lehetőségekkel. Az elmúlt évekhez képest talán a legnagyobb változás az, hogy a 10. évfolyamtól a Románia Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet közösen szervezi ezt a képzés alkalmat, és azt szeretnénk, hogy a fiatalok egyaránt kapjanak egy elméleti kapaszkodót, készségfejlesztéseket, és természetesen, hogy belelássanak azokba a közintézményeknek a működésébe, amelyek igazából a közéletet alakítják itt Romániában, illetve Erdélyben.
9: És akkor fordulok is Mihály Falvi Katalinhoz, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnökéhez, azzal a kérdéssel, hogy az RMDS milyen szerepet vállal a programban.
10: Az RMDS a tartalmi szerepét vállalja a képzéseknek, illetve a Miérttel közösen dolgozza ki a programokat. Az egész stratégiát közösen állítottuk össze, és közösen bonyolítjuk le, illetve az anyagi támogató hátterét úgy szintén az RMDS támogatja, hiszen hangsúlyozni kell itt azt, hogy ez a képzés teljes mértékben a fiatalok számára ingyenes, például a bukaresti vagy a brüsszeli alkalmak esetében az utaztatás is ingyenes a fiatalok számára.
9: Milyen programokra lehet alapvetően számítani?
8: Ugye a 10. évfolyamtól kezdődően 5 képzési alkalommal készülünk. Lesz egy Nagyváradon, egy Marosvásárhelyen, Bukarestben, Brüsszelben, és majd Kolozsváron fogjuk zárni ezt az évfolyamot. Minden képzésben igyekeztünk azt figyelembe venni, hogy legyen elméleti képzés, legyen készségfejlesztő, és emellett, amit még tudunk nyújtani a fiataloknak, az egy közösséghez tartozás, illetve alumni programmal egészítjük ki a fiatalok képzését, hogy minél inkább testközelből megtapasztalják és megtalálják a közéletnek azt a szegmensét, ami hozzuk közel áll.
9: Hogyan igyekeznek biztosítani azt, hogy a lehető legátfogóbb képzést kapják ezek a diákok?
8: A programban úgy igyekeztünk az erdélységet és a közösségi munkát a középpontba helyezni. Ugye ez egy vezetőképző, de egy picit másabb, mint a többi vezetőképző, amivel esetleg a fiatalok az egyetemi szférában találkozhatnak. Mi hangsúlyosan azokat a fiatalokat keressük, akik közösségi vagy politikai pályára lépnének. Természetesen nem kell mindenkinek politikusnak lennie, de azt szeretnénk, hogy az itt megszerzett tudást, tapasztalatot, azt majd valahol a közösségben kamatoztassák.
1: Az élőszavas mesemondásra, annak fontosságára tanították a pedagógusokat a Nagyváradi Csillagocska Alapítvány tanfolyamán. A közel 2,5 évtizede megalakult civil szervezet képviselői a kezdetektől fontosnak tartották a pedagógusok képzését, hogy a magyar népi hagyományokat a lehető legautentikusabb formában örökítsék tovább. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Dobrai Júliát, a Csillagocska református óvoda vezetőjét hallják.
11: A pedagógusoktól valamilyen szinten elvárás, hogy a mesemondást valamilyen képi szemléltetés kövesse, vagy valamilyen tárgyi szemléltetés, így a hagyományos mesemondás egy kicsit kikopott már, és ezt újra kell tanulni, mert hogy ennek nagyon jó technikái vannak, hogy a képzés során nagyon sok jó gyakorlatot hallhatunk, amellett, hogy elméleti alapokat is megtudunk a népmesével, a népi kultúráról, nagyon sok jó gyakorlatot is fogunk szerezni, amit majd magunkkal viszünk. elérhetünk. Ezért van szükség ezekre a képzésekre, hogy úgy adjuk át a mesét, hogy ez a gyermeket vagy a hallgató közönséget lekösse.
12: A mai rohanó modern világban miért fontos az élőszavas mesemondás megőrzése, továbbadása, éltetése, újratanulása? Színási Veronika mesemondó.
13: A mai gyerekek, amikor meséről van szó, legelőször is várják, hogy honnan jön majd a kép vagy a vetítés, és aztán nagyon szépen megtanulják, hogy elcsendesedünk, és megtanulunk figyelni egymásra, megtanuljuk hallgatni a mesét. Először a rövid meséket, aztán az egyre hosszabbakat is. Hogyha szoktatjuk őket, hogy szépen figyeljenek egymásra, és meghallgassák a mesét, akkor képesek lesznek odafigyelni egymásra és a mesére. Hogyha a digitális képernyőn szoktatjuk őket, akkor az lesz nekik az inger küszöb, és arra lesznek képesek, hogy azt figyeljék. Igazából a felnőtteken múlik, hogy mit adunk a kezdükbe, vagy mire tanítjuk őket. A mai társadalomban a népnyelv például igazán nincsen megbecsülve, és a népmese az a csatorna, amelyen keresztül egészen archaikusan is tudjuk a saját tájnyelvünket közvetíteni. Ha egy mesében olyan szavak vannak, amit nem feltétlenül ért azonnal egy kisgyermek, az nem baj, mert maga a mesemondás művészet, és a kisgyermek élvezi ezt a művészetet, és nem kell mindent okvetlenül az értelem szintjére emelnünk.
12: Benedek Árpád zenepedagógus.
14: Ugye 2002-ben indult az óvoda, de mi már 2005-ben szerveztük az első pedagógus képzést. Minden képzésünk a népművészethez kapcsolódik, lehet az ének, lehet az játék, lehet az tánc. Most éppen a mese került sorra, hiszen úgy éreztük, hogy a mese egy olyan hiányosság volt, főleg ezen a vidéken itt Párciumban, tehát mesének a módszertani hátteréről, vagy a módszertanával senki nem foglalkozott. Vannak mesegyűjtők, akik itt a Párciumban gyűjtettek, de ez nem ugyanaz, amikor módszertani szempontból is képezzük az oktatókat. Az évek során mi foglalkoztunk, hogy elsősorban tehát az éneket és a játékot szeretném kiemelni, a népi gyermekjátékot. Ez mellett ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a népi hangszeres oktatásra, mindezek mellett pedig a táncosokkal is nagyon sokat foglalkozunk, és nem csak a mi táncosainkkal, és nem csak a mi pedagógusainkkal, hanem ezek az alkalmak nyitott mindig más résztvevők számára is.
1: A sporthorgászatnak is lehet közösségformáló ereje, derült ki az Arad megyei Szentpáli Halastónál megszervezett gyermek- és ifjúsági horgászversenyen. Több mint egy tucat helybéli és környékbeli kisgyerek és tinédzser dobta be horgait a Déli Báb Egyesület által szervezett megmérettetésen, amelyen nem is annyira a verseny, mint inkább a horgásztudomány tökéletesítése dominált. Pataki Lehel Zsolt összeállítása a díjazás után készült.
15: Gál Patrik lett a harmadik helyezett.
16: Ötödikes vagyok, és kisiratosról érkeztem.
15: Darabszámra úgy tudom, te fogtad a legtöbbet, összesen hány hal volt?
16: 14. Hát a végén megtaláltuk a jó helyet.
15: A második helyezett?
17: Faragó Rafael, 6. osztály. Többre számítottam, de meg vagyok elégedve.
15: Milyennek tűnt a hangulat és maga a verseny?
17: Király, szórakoztató.
18: Csortán Dániel Milan, 2. osztály.
15: Gratulálok az első helyedhez. Hány kiló hallal sikerült ezt elérned?
18: 13 kilóval.
15: Kibírtad húzni, vagy azért volt segítséged?
18: Egy pici segítség volt kivenni a halat.
15: Melyik volt a legnagyobb hal? Hány kilós?
18: 6 kiló 100 gram.
15: Régóta szoktál?
18: Három éve.
15: Ki tanított meg?
18: Apukám. Nagyjából, amikor van időnk, akkor nagyon sokat szoktunk menni.
15: Megyeszerte többféle közösségi rendezvényt szokott szervezni az Arad megyei magyarság. Ez az első alkalom, hogy egy gyermek horgászversennyel próbálják összekovácsolni Szentpálon a megye több településéről érkezett tinédzsereket, kisgyerekeket. Miatta az ötletet Péró Tamás, a Déli Báb Egyesület elnöke, a megyei önkormányzat RMDSZ-es alelnöke.
19: Több alkalommal került máshol itt a szentpáli magántavon felnőtteknek szóló horgászverseny megrendezésére, és ebből kiindulva, amikor felfigyeltünk arra, hogy hány horgásznak a gyermeke érdeklődik, arra gondoltunk a Déli Báb Egyesülettel, hogy megpályázunk egy ilyen típusú projektet, ami alapján egy ifjúsági amatőr horgászversenyt szerveznénk, főként a 14 év alatti gyermekeknek szabadidős tevékenység, számítógép, mellőzés, közösségi médiától való elszakadás céljából. Teljes mértékben sikeresnek mondható. Minden egyes horgászhely megtelt a mai napon több csapatot nem is tudtunk volna fogadni, és elgondolkodtató, hogy a jövőben esetleg egy nagyobb tavon, nagyobb lehetőségekkel egy megyére vagy sokkal több településre szóló rendezvény alakuljon ki belőle, de hát ez nyilván még a jövőnek a zenéje.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Verses kötetet kiadni a lélek luxusa. A prózának van piaca, biznisz, a versnek nincs. Ma most nagyon is érzem, hogy a vers mennyire magánügy. Magamnak csinálom, minek mutogassam másoknak, mondta a versekről Kukorelli Endre költő. Ugyanaz a lazaság köszön vissza a mondataiból, írta róla Ficsor Benedek kritikus, ami a verseiből is árad. De ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, ez a magánügy precízen megszerkesztett közzétételt jelent. A látszólagos érdektelenség pedig a másokkal való megosztás gesztusában valójában a közlésvágy tudatos artikulált formája. Kukorelli Endre olvassa fel a verseit.
3: Az én voltam-e? Az én voltam-e, aki azon a fényképen áldogál az Hôtel d'Étranger nevű csinos kis párizsi szálloda erkélyén a tűzőnapon? Aki ez a lehetetlen okkersárga ing volt, egykor, ilyen farmer és olyan edzőcipő, ezeket mind én vehettem. Én jártam ott, vagy kicsoda? Milyen jó-rosszul múló darabok belőlem, és kivitt oda. Ezeket itt én írtam volna, vagy valaki más, valaki másról. Valaki másról. Maradjunk ennél a megoldásnál. Maradjon valami megoldás. Ez itt az anyám volna. Ez a férje. Ez a sápadt kisfiú 1920 körül, kinek a fényképe. Lehetséges, hogy egyszer ide pakoltam, ide tettem így keresztbe, épp ebbe a fiókba. Már elfelejtettem. Na jól van. Nem is tudom, ahogy elnézem a polcokon ezt a csomó könyvet, mind én olvastam volna el, fogalmam sincs. Nem emlékszem. És tényleg én lehettem-e, aki vagy 23 éve egy C nevű lány mellett feküdt, és tette a szépet neki? Vagy ki a csoda mászkált azokkal a csodalányokkal, akik olyan furcsa, sietve hagytak ott, mikor ott hagytam őket, semmi okkal? Aki alszik, az. Emlékezés, s remény, Petőfi Sándor. Pacsirta szót hallok megint. Aki alszik, mind beborult eget lát, s vakító földet. Párnáját maga alá gyűri, hogy legyen valamivel könnyebb. Aki alszik, a helyén van. Másik oldalára fordul a test, kilát a testből a lélek, a test szuszog, a lélek lendül. Aki alszik, épp eleget lát, mert befelé látogat. Lát elég sokat magából, és lát jól, vagy pocsékul másokat. Aki alszik, nem téved el. Mikor idegenbe téved, szétnéz, néz a tükörbe, néz körbe, visszakerül, ha fölébred. Aki alszik, meghallja azt, amit végképp nem akarna. Nem is lehet közelebb magához, akit ez nem hoz zavarba. Aki így alszik, tudja, hogy már megvolt minden. Volt elég. Volt fölfelé. De itt len illatos a kert. De len a földön van az ég. Aki alszik, elég ezen a vadul összehány mágián. Átfüstölög, átúszik, átevez, átmosolyog a halálán. Aki eleget alszik, az nem tér magához egészen. Föl kell, kilép a kertbe. Semmi nincs. Ez jó, hogy nincs semmi készen.
2: Kukorelli Endre olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.
0: édes anyanyelvünk.
4: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az idegen földrajzi nevek jelentős részének a jelentését nem ismerjük. Ezeket jobb esetben is csak az adott ország, az adott nyelv nyelvtörténészei tudják megfejteni. De vannak olyanok is, amelyek úgymond beszélő nevek. Ezeknek van jelentése, ezeket le lehet fordítani magyarra is. Mai műsorunkban ilyen nevekkel foglalkozunk. Maticsák Sándor nyelvésszel, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával, Takács Tibor beszélgetett.
5: Ilyen beszélő név például tudomásom szerint az argentin főváros Buenos Aires neve.
6: Ha ezt ma szó szerint fordítanánk, akkor a jelentése jó levegő, pontosabban többes számban jó levegők lenne. De az eredeti elnevezésnek semmi köze Argentina jó levegőjéhez vagy jó éghajlatához. A várost 1536-ban alapították szevillai hajósok. Köztudott, hogy ez az az időszak, amikor Spanyolország meghódította szinte egész Dél- és Közép-Amerikát. Ezeknek a hajósoknak a védőszentje Nuestra Señora del Buen Aire, azaz magyarul a jó szél boldogasszonya volt. Ha belegondolunk, teljesen érthető, hogy az akkori hajósoknak a jó szél igen fontos tényező volt. Szóval a hajósok ideérve a patrónusok nevét adták az új településnek, és akkori szokás szerint jó hosszú nevet fundáltak ki, ami úgy hangzott, hogy Puerta de Nuestra Señora Santa Maria del Buen Aire, azaz a jó szél boldogasszonyának, Szűz Máriának a kikötője. Ezt a nevet valószínűleg senki nem bírta megjegyezni, ezért hamar lerövidült, csak az utolsó két tag maradt meg, és az is többes számban. Egyébként a település nevek többes számba tétele valaha gyakori eljárás volt. Így lett tehát belőle Buenos Aires.
5: Ha már Dél-Amerika, akkor ott van a brazil Rio de Janeiro is.
6: Az ottani folyóról kapta a nevét, ez is gyakori jelenség a névadásban. A folyót egy portugál hajós, egy bizonyos Martin Afonso de Sousa nevezte el. Ő 1532. január 1-én szállt itt partra, és emiatt a folyónak nem túl fantáziadús módon a január folyó nevet adta, ez pedig portugálul nem más, mint Rio de Janeiro.
5: Akkor ez ugyanolyan névadás, mint a húsvét szigeteké?
6: Pontosan. Ez egy kis, mindössze 160 négyzetkilométeres sziget a csendes óceánban. Jogilag Chiléhez tartozik, de attól is nagyon messze, 3500 kilométerre helyezkedik el a végtelen vizeken. Mint egy 900 ősi emberformájú szobor van a szigeten. Neve egy holland hajóstól származik, aki 1722 húsvét vasárnapján pillantotta meg ezt a földterületet, és nevezte el emiatt húsvét szigetek. A polinéz őslakók nyelvén a sziget neve Rapa Nui, azaz nagy rapa.
5: Akkor tulajdonképpen meg sem kell már kérdeznem, hogy a karácsony sziget miről kapta a nevét.
6: Hát igen, ez is ugyanilyen névadás. Ezt a csendes óceáni korall szigetet Cook kapitány fedezte fel 1777. december 24-én.
5: Úgy tudom, James Cook más szigeteket is felfedezett arra felé.
6: Igen, ez így van. 1778-ban ért partot egy szigetcsoport egyik szigetén, és ezt a területet a megbízójáról, az admiralitás első lordjáról, ma ezt talán úgy mondanánk, hogy hajózásügyi miniszterről nevezte el. Ez az angol politikus egy John Montagu nevű neves ember volt, aki a kortársai szerint teljességgel alkalmatlan volt erre a posztra. De ez persze nem befolyásolta Cook kapitányt, a szigetet ennek a lordnak a tiszteletére nevezte el. A lord eredeti neve ma már valószínűleg csak nagyon kevés embernek mond valamit, ám ha azt mondom, hogy ő volt Sandwich grófság negyedik grófja, akkor így már sokkal ismertebb lesz.
5: Ő a Sandwich névadója is, ugye?
6: Bizony, korabeli feljegyzések szerint annyira szeretett kártyázni, hogy még arra is sajnálta az időt, hogy enni fel kelljen a kártyaasztaltól, ezért arra utasította az inasát, hogy 2 szelet kenyér közé tett 20 szeleteket készítsen neki, amit a kártyajáték hevében is meg tudott enni. Innen indult el világhódító útjára ez a praktikus ételfajta. De térjünk vissza még egy pillanatig a Sandwich szigetekre. Ennek az eredeti neve az őslakosok nyelvén Hawaiki, azaz kis Jáva volt, és végül nem a Sandwich gróf tiszteletére adott név, hanem az ősi név terjedt el, és ma is Hawaii-nak hívjuk ezt a szigetcsoportot.
4: Kedves hallgatóink, a 2026. március 11-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Napközben.
2: 800 ezer magyar él olyan településen, ahol nincsen patika. Sokan pedig egészségügyi okokból nem tudnak gyógyszertárba menni a szükséges készítményekért. Egy szegedi kezdeményezés erre a problémára keresett és talált gyógyírt. A gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innováció nem csak a betegeknek jelent megoldást, de az államkasszának is sok pénzt spórolhat. Miért fontos a gyógyszerek kiadása mellett a személyes beszélgetés is a beteggel? Én Gécsek Tóth Anikő vagyok, erről is kérdezek.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
3: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
4: 5 óra van, jó reggelt kívánok! Október 14-én szerdán Helén, Domokos és Lévia napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Egy szúrós növény, aminek gyümölcsében egy egész kis patika lakik. Mire jó a homoktöv is? Válaszok a hírek után.
5: Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki a kormányfő. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Hatékonyabbá vált például az online zaklatás elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő font értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csak nem negyede, még a tél beállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. A brit kormány a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért a nyugati szövetségeseknek fokozniuk kell az Oroszországgal szembeni szankciókat. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa várhatóan egy hétig lábadozik, majd közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztani a novemberi dél-amerikai látogatását. Folytatódott tegnap a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Idehaza mai félkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Holnap kezdődik a Szemre való filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is bemutatják majd. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb esőzápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 13-19, késő este 7 és 14 fok között alakul.
0: Műsorajánló.
6: Szívhangok két oldalról.
7: Az abortusz vita nem arról szól, hogy mikor kezdődik az emberi élet, vagy mikortól egy önálló élet, hanem valójában egy filozófiai diszkurzus.
8: Egyfelől minden embernek joga van az élethez, másfelől pedig a magzatot is védelem illeti meg.
9: Milyen segítség hiányzik a leginkább azoknak a nőknek, akik krízisben várandósok? Mit tudunk az élet kezdetéről, és hogyan tekint a jog a magzatra? A nagy vitákat kiváltó szívhangrendelet hátterének járunk utána.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 12:30-kor a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: 5 óra múlt 5 perccel.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
4: Önök a Kossuth Rádió vidék magazinját hallják, mit kínálunk műsorunk első fél órájában a szerkesztő Papnánási Gabriella. Ízes identitás, falukóstoló az Akteleki Karszton.
10: A gyerekek szeretik etetni a teheneket, villával dobálják nekik a szénát, a bocikat simogatják.
11: Milyen jövője lehet a helyi termékeknek?
10: A minőségnek mindig lesz jövője.
4: És kiszáradt tavak, fuldokló halak levegőztetéssel tartották életben a tiszatavi szartos meder halállományát.
12: Nem a vízhiány okozta a problémát, hanem a víz minőségének a romlása. Hogyha ilyen eset fordul elő egy halgazdálkodónak a vízterületén, akkor ott halmentést kell végezni.
4: Fél hatig jövünk a részletekkel is. Ha önöknek is van tippük, kérdésük, véleményük, írjanak nekünk. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Áfonya, som, berkenye, kökény, vackor. Az erdei gyümölcsök igazi szuperfoodok. A vörös és kék színű termések kincse például a resveratrol, a vadszeder vagy a vadmálna nem csak szív- és érrendszeri betegségek ellen, de még az öregelés ellen is véd. A vadkörtéből, vadalmából főzött párlatoknak nyomába sem léphet a nemesített gyümölcsökből főzött pálinka, és akkor még nem beszéltünk a kökényről, amelynek párlata a legszebb marcipán illatot is lefőzi, persze csak hogyha valódi. A begyűjtés viszont egyre nagyobb gond. Vásározás Veresemese Gyöngyvérrel és János Ferdinánd Erdély cégvezetővel.
13: A vadon termő és termesztett bogyós gyümölcsöket és gyógynövényeket dolgozunk fel. Csíkmadrason van a Ribon márkánk és a szövetkezet, és ott van a gyárunk Csíkmadrason. A környékbeli, hát a Csiki medence vagy a Kárpát medence bogyós gyümölcseit, erdei begyűjtött bogyós gyümölcseit, és a termesztett ribizliből, ribizli alapanyagból csinálunk prémium termékeket.
14: Ki gyűjti be ezeket, hiszen ugye mi megszoktuk legalábbis az idősebb generáció gyerekkorunkban, hogy ez a roma közösségnek volt a munkája.
13: Igen, most egyre nehezebb itt igazából a roma közösség is nagyon jó, lehet mondani partnerek, viszont egyre nehezebb, mert hogy a medve kérdés, a vad kérdés mindig befolyásolja. Természetesen a árérték arányt emeli a medve segítségül, úgyhogy lehet így is fogalmazni. Van, aki begyűjtse, de most már szépen vannak magyar családok is.
14: Amikor elkezdte ezt a vállalkozást, akkor ez egy piaci rés volt?
13: Fekete ribizli rügykivonat, a fenyő rügykivonat, a fenyőhajtás kivonat, és a ribizliből minden, amit liofilizálva vagy porlaszva szárítva lehet készíteni, különleges termékeket készítünk. Annó kertészmérnökként nem a nagy kultúrának fogtam, hanem a tájépítészet parképítésnek, és ugyanebben a szegmensben is egy picit speciálisabb kategóriát képviselünk. Hát mi nem a szörp és a lekváró készítője vagyunk, a bogyós gyümölcsűek olyan termékeket csinálunk, ami nem hagyományos.
14: Egyébként mióta létezik a vállalkozás, és hány alkalmazottal?
13: Vállalkozásunk 2006-tól létezik. 7 év kellett ahhoz, hogy ezek a termékek minősítve bioboltokba, ilyen egészségmegőrző boltokba a polcokra kerüljenek.
14: A csíkszentmártoni Bocskor István standjánál egész érdekes kenyeret látok. Sárga és fekete színű. Miből készült?
15: tökös kenyér, 40% tök van benne, a sárga színét a kurkuma adja, a fekete színét pedig étkezési szén.
16: Miért pont ez a kombináció?
15: Igazából az volt az elképzelésünk, hogy egy kurkumás kenyeret készítsünk, nagyon jó immunerősítőnek szántuk saját magunknak, de túl egyhangulag bizonyult, és akkor tettünk bele étkezési fekete szenet, és majd utána jöttünk rá, hogy meg is megvan a jótékony egészségügyi hatása, hogy a fekete szén nagyon sok méreganyagot eltávolít a szervezetből.
16: De egy picit ilyen karcossá is teszi a kenyeret.
15: Különleges szín és ízvilágban is. Viszont a tök ad egy sejmességet és egy nedvességet a bézetnek.
16: Természetesen azért a hagyományos pityókás kenyér sem hiányozhat.
15: Igen, többször volt már év kenyere, igazából az a pékségünk büszkesége, a bocskor kenyér.
16: Fontos önnek az, hogy a vásárokban is megmutatkozzon, vagy leginkább így lehet ismertté tenni egy-egy terméket?
15: A vásárok nagyon feltöltenek, mert olyan vásárló közönség érkezik, akik meg akarják kóstolni, akik nyíltak az újra, akiknek számít az, hogy miből van, számít az, hogy ki van a termék mögött, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi ott vagyunk az asztal mögött, mi vagyunk azok, akik elkészítjük, szemükbe nézünk. Nagyon jó kapcsolat tud a vásárokba kialakulni. A kollégák visszajelzése is az, hogy mindig feltöltődve érkezünk haza.
16: És akár inspirálják is, egy-egy új ötletet ismerítenek éppen ezekből a beszélgetésekből?
15: Igen, a vásárlóknak a visszajelzés nagyon fontos, akár pozitív, akár negatív is. Mit jeleznek vissza?

0: Kolozsvár, derült az ég, szintén 5 fokot mértek, Arad felhőtlen, itt 6 fok van, Újvidék derült az ég, 4 fokot mértek, Zágráb is felhőtlen, itt 6 fok van, Ljubljana borult az égbolt, északnyugati szél foly, 9 fokot mértek, és Csíkszereda felett közepesen felhős az ég, gyenge délnyugati szél foly, 0 fok van. 4 perc múlva 4:06, 150 lakos, több száz termék, Telekamra fesztivállal ünnepelte a betakarítás végét az Aktelek melletti Trizs. A rendezvény valójában egyfajta falukóstoló, helyben termett zöldségek, gyümölcsök, saját készítésű lekvárok, szörpök, mézes kalácsok kínálnak ízes térképet a kalandozáshoz, bizonyítva azt, hogy a termőtáj, a helyi fajta és a nagymama receptje is része annak, amit úgy hívunk identitás. Brézai Zoltán riportja.
1: Mi adta az inspirációt, hogy legyen egy ilyen jellegű rendezvény itt ebben a kis faluban?
2: Megrendezésre került Akteleken a Gömöri Gyümölcs Fesztivál.
1: Mácsi Istvánné Trizs polgármestere.
2: És akkor azt láttuk, hogy nagyon sok önkormányzat mezőgazdasági termékeket is előállított, és hogy legyen egy ilyen őszi nap, amikor a betakarítás ünnepét ünnepeljük, és azokat a termékeket, előállított dolgokat, amiket a mezőgazdasági programban is előállítottunk, azt mutassuk be. Ugyanígy egy ilyen helyi termékvásáron, egy ilyen fesztivál jellegűen. Térségben sok érték van, viszont ezeket az értékeket át kell menteni az utókornak. Most már az a célunk, hogy átörökítsük, megmutassuk, ami még fellelhető, és továbbadjuk azoknak a fiataloknak, akiket ez érdekel. Ez egy kötetlen, jó hangulatú, családias rendezvény, viszont amin el kell gondolkozni, hogy nagyon elfogyott a falu lakossága, a segítők ezek is elfogytak, és hogyha nem tudunk bevonni újabb segítőket, akkor nem tudjuk, hogy lesz annyi szervező és annyi energia még a meglévő kis csapatba, hogy ezt évek folyamán fent tudjuk tartani, de bizakodunk benne, hogy ez így lesz. Segítséget kérünk a lakosság részéről, az elszármazottak részéről, akik szívesen jönnek haza, és tényleg szívesen tevékenykednek is. Eddig vendégnek érkeztek, most tevékeny részéről is lettek ennek a mai rendezvénynek.
1: Éppen az almát vágják ketté, pucolják, és trizsi származású, de már nem itt él, vissza jött segíteni. Milyen megfontolásból?
3: Nagyon szeretünk hazajárni a családommal, meg is hagytuk itt a szülői házat, hogy haza tudjunk jönni. Úgyhogy, ha bármilyen rendezvény van a településen, mi nagyon szívesen látogatunk haza, mert szeretjük itt ezt a közösséget. Fontosnak tartjuk azt, hogy a falu közösségének az összetartása az megmaradjon még elszármazottként is. Nagyon szép emlékeim vannak, és én fontosnak tartom, hogy a gyerekeink is ezt megtapasztalják, hogy a falu apraja nagyja igenis egy közös célja dolgozik azért, hogy ez a rendezvény sikeres legyen.
4: Az itt megtermelt mézemet itt árusítom a legfőképp az itt megjelent embereknek, a lakosságnak.
1: Milyen visszajelzéseket kap az emberektől?
4: Egyre több mézet vesznek meg, meg szeretik a helyi termékeket, meg a saját maguk által előállított terméket egyre jobban szeretik megvásárolni, és egyre több a visszajelzés, hogy pozitív ez a dolog.
5: 16 éve foglalkozok sajtokkal, és hát feleségemmel együtt.
1: Mit jelent ez egy ilyen kis családi vállalkozás?
5: Igen, otthon vannak a tehenek is, otthon háznál készítjük a termékeket is. Alsótelekesen vagyunk a főutcán. Évente 2-szer szoktunk tartani nyílt napot, most lesz 24-25-én nyílt napunk megint. Olyankor nagyon sokan vannak, 50-60 ember eljön hozzánk megnézni a pocikat. A gyerekek szeretik etetni a teheneket, villával, dobálják nekik a szénát, a bocikat simogatják.
1: Milyen jövője lehet a helyi termékeknek, mondjuk most az önkészítményeinek, a különböző sajtoknak, gomolyáknak, mert ugye nem csak sajtok vannak itt.
5: Mi reméljük, hogy azért van jövője. A minőségnek mindig lesz jövője, de nagyban nem akarjuk előállítani, csak így manufakturálisan ott van.
6: Nagyon szeretünk sütni, minden évben készítünk mézes kalácsot, ugye az ünnepi időszakra, aztán abból jött, hogy ajándéktárgyként tudjuk őket készíteni, ezeket a mézes kalácsokat. Egy kiló tésztához 50 dek a mézet adunk. Nagyon jó arány.
1: Milyen jövőt jósolnak ennek a helyi terméknek?
6: Nagyon szeretnénk, ha ez még nagyobb visszhangot is kapna, meg érdeklődést, mert szerintünk ajándéktárgynak is kiváló, és éppen fogyasztható is.
1: Mi tetszik a legjobban ezen a Telekamrán?
7: Az, hogy van kártya, meg süti, hogy játékok, meg minden. Dobálósak, horgászósok, technikás játékok.
1: És a lekvárokkal hogy állsz?
7: Hát még nem tudtunk dönteni, de azért apu segíthet.
0: S ha már lekvár, akkor homoktöv is, aminek gyümölcsében a természetgyógyászok szerint egy egész kis patika lakik. Támogatja az immunrendszert, védi a sejteket az öregedéstől, rugalmasan tartja az ereket, sőt, még a haj.

0: hullást és gátolja, ami talán azért is kárpótol, hogy jókora tüskék közül kell bogarászni az apró bogyókat a cserjéről. A homoktövis egyetlen hazai vadon élő állománya egyébként városlakó, a védett cserjés Újpesten él. Tarnóczi László Törőcsikné Ócsai témátermelővel beszélget.
1: Sokféle homoktövis készítményt hozott ide. Mekkora ültetvényük van?
2: 3 hektár homoktövisünk van Heves megyébe, a város is Heves.
1: Akkor egy aranyháromszögben ingáznak, mert beresegyháziak, de itt vagyunk most Balassagyarmaton, és Hevesen a föld. Könnyű ezt így művelni, vagy nem igényel nagy művelést a homoktövis?
2: Nagy művelést nem igényel, viszont a jelenlegi időjárás már nem igazán kedvez neki.
1: Bocsolni kellett volna?
2: Túlságosan meleg van, igen, és a vizet is szereti, tehát csapadékhiány miatt most sokkal apróbbak a bogyók.
1: És minél apróbbak, annál nehezebb belőle kinyerni a finomságot. Ahhoz, hogy egy liter itókájuk legyen, mennyi gyümölcs kell ahhoz?
2: Hát 1 kilóból körülbelül 70-80%-át tudjuk kinyerni léformájába. A maradékot megszárítjuk, a gyümölcs magját, héját, és ilyen őrlemény formájába forgalmazzuk.
1: Mert hogy az is ugyanolyan vitaminokban gazdag és kedvező élettani hatású?
2: Így van. A magba, héjban mindig több ható anyag van, ez minden gyümölcsre igaz, és abból kevesebbet elég fogyasztani.
1: És mit lehet az őrleménnyel készíteni?
2: Joghurtba szokták beletenni, műzlikkel, kásákkal összekeverni, krémekbe bele lehet tenni, turmixokba. Nem kell hűtőbe tárolni, az addig eláll, amíg el nem fogy.
1: Csomagológépük is van, vagy ezt valami bérgyártásban?
2: Ez kézműves termék, ezt mi készítjük. Tehát nem üzemi palackozású.
1: Viszont professzionálisan néz ki, olyan termék, ami bárhol piacra vihető.
2: Igen, így van, igen.
1: Hányan foglalatoskodnak vele?
2: A férjem és én ketten, illetve a középső fiunk, ő nagyon szereti a mezőgazdaságot, ő a földterület művelésébe segít be, meg a szedésnél van ott.
1: Homoktövisnek mi ez a palettája, amit önök kínálnak?
2: Nálunk 3 féle homoktövis van, a skóla, habegó és a lejkóra. Ezekből készítjük a termékeinket. Van 100%-os homoktövis, mézzel ízesített, mézzel, friss gyömbérrel ízesített, céklás homoktövisünk van, mandarinos mézes, epres, almás mézes és medgyes mézes homoktövist értékesít.
1: Az élvezeti értékén túl mi adja ezeknek az értékét?
2: Nagyon sokféle hatóanyagot tartalmaz, 200 féle hatóanyagot, és gyakorlatilag a szervezetet feltölti vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, aminosavakkal, omega zsírsavakkal, és emiatt sokkal könnyebben megbirkózik a betegségekkel, akár egy vírusos eredetű betegséggel is.
3: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
4: Reggel 5 és 6 óra között.
0: 4:06 Sárban végződő stégek, gazos tómeder, döbbenetes látványt nyújt a Balaton déli partja. A víztükör jó 100-150 méter távolságból csillog, az egykori mederben érő dinnyeképe az egész magyar sajtót bejárta, így nem csoda, hogy a horgászok is aggódnak a tó alacsony vízállása miatt. A balatoni hallgazdálkodás ügyfélszolgálatára számtalan aggódó hívás futott be, a szakemberek azonban igyekeznek megnyugtatni mindenkit. A vízállás sem a horgászatot, sem az éves tervezett haltelepítés nem veszélyezteti, sőt, Varga Tünde összeállítása.
5: Az aszályos forró nyár megnehezítette a balatoni halgazdálkodás halastavainak helyzetét, de a balatoni haltelepítések folyamatosak voltak eddig is, mondta rádiónknak korábban Fodor Ferenc, a Balatoni Halgazdálkodási ZRT haltermelési igazgatója.
6: Több tógazdaságunkban is nyári időszakban kritikusan leapadtak a vízszintek, ezért hát sajnos kényszerhalásznunk kellett, mentettük a halállományt, mert egy részét értékesítettük, egy részét pedig már közvetlenül a Balatonba telepítettük a nyári időszakba. Ezzel próbáltuk a legjobbat kihozni az egészből, hiszen kényszerűségből haláztunk, de legalább az ide látogató turisták egy kis többlethorgász élményhez jutottak ezáltal.
5: Fodor Ferenc hozzátette, szeptember végén elkezdődtek az őszi telepítések is.
6: Folyamatosan gyakorlatilag december első 2 hetéig folyamatosak lesznek a telepítések. Nyilván egy-két helyszín idén biztos kimarad, mert nem tudunk egyszerűen telepíteni a kis vízállás miatt, igyekszünk minél jobban elosztani a halat.
5: Mennyire befolyásolja ez az alacsony vízállás most a Balatonnál a horgászokat? Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási ZRT horgászati ágazat vezetője.
7: Tehát a parti horgászok számára nehezebb ilyenkor a helyzet, kevesebb olyan hely jön szóba, ahonnan partról is kényelmesen meg lehet oldani a horgászatot. A kulcs szó talán a kényelmesen jelzőn van, hiszen kisebb kényelmetlenségek árán még akár úgy is fölfoghatnánk, hogy sokkal nagyobb helyen horgászható, nagyobb területen horgászható ilyenkor a Balaton. Sokan megoldják azt, hogy besétálnak, begyalogolnak ilyenkor ezen a partszéli sekély zónában melles csizmával. Láttunk rá példát, hogy betelepültek horgászládával, akár asztalokkal, székekkel is a homokpadokra, és onnan horgásznak. Persze nyilván ez egy kihívás, és kényelmetlenséggel jár. Illetve hát megvannak a kikötőmólók, és az északi partnak azok a mélyebb vizes strandjai, ahonnan ilyenkor is lehet horgászni. Összességében elmondható az, hogy a halak egy kissé összezsúfolódnak ilyenkor, tehát ahol hozzáférünk a vízhez, ott nagyobb halsűrűséget találunk, és ennek megfelelően jobb fogási esélyeket is találhat az a horgász, aki a nehézségek ellenére megoldja a horgászatát ilyenkor.
5: A halakat mennyire zavarja meg azt, hogy most kisebb a víz?
7: Fontos elmondani, hogy ez a vízállás ez nem abszolút értékben értendő. Sokan aggódnak miatt, hogy hú, alacsony a víz, vajon hogy érzik magukat a halak, van-e halegészségügyi probléma. Ilyen problémára nem kell gondolni, a Balaton átlag vízmérsége 3 méter, ami bizonyos esetekben akár 4-5 méteres mélységet is jelent mondjuk keleti medencében, de a jelenlegi aszályos vízjárásnál is a sekélyebb részeken is a főmederben 2,5 méter körüli vízmérség megvan, de itt nálunk a keleti medencében 3,5 méter körüli vízmérség megvan, tehát a halaknak bőségesen rendelkezésre áll az életfeltételeiknek a biztosítása. A haltelepítéseknél is arra figyelünk, hogy nyilván kellő mélységbe engedjük le a halakat. Nekünk, mivel a szállítójárműveinkkel oda kell állni a partfalokhoz, ilyenkor csak a kikötőmedencék maradnak. Ugye azt látja mindenki, a kikötőkben közlekednek a Bahart járatai, nem feneklenek meg ezek a hajók sem, tehát ez biztosíték arra, hogy ott kellő vízmérség van. Mi is ezekben a kikötőmedencékben engedjük le a halainkat, tehát szeretnék minden aggódó horgászt, horgásztársat megnyugtatni, hogy nem kell attól tartani, hogy a halaknak valamiért bajuk eshet az alacsony vízállás miatt.
5: Gyakran keresik meg önöket kérdésekkel a horgászok ezzel kapcsolatban?
7: Igen, ezért is próbáltam már kicsit elébe menni ennek, mert nálam csapódnak le az ügyfélszolgálatunkra érkező kérdések. Ugye folyamatosan tartunk fel ügyfélszolgálatot, éppen emiatt telefonon, e-mailben és közösségi médiában is válaszolunk a horgászok kérdéseire. Általában ezzel kapcsolatban kapunk kérdést, hogy a halak biztonságban vannak-e a haltelepítéseknél, és ők hol férnek hozzá a vízhez, hol tudnak horgászni. Nagyon szívesen elkalauzoljuk a horgászokat. Tehát volt konkrét olyan kérdés mai napon, hogy a bácsi azt kérdezte, hogy ő lejönne Balatonföldvárra vonattal Budapestről, és hogy ha kimegy a balatonföldvári molóra, akkor ott érdemes-e neki horgásznia, és természetesen útba igazítottuk, hogy igen.
5: De most folyamatosak a haltelepítések.
7: Elindult az őszi haltelepítési szezon, szokás szerint itt szeptember utolsó hetében. Ilyenkor arra kell gondolni, hogy a társaság halastavait folyamatosan halásszák le. A fogás függvényében szinte minden munkanapon van valahol haltelepítés a Balaton körül. Az éves mennyiség ponyból 300 tonna, ezt biztosan teljesítjük idén, sőt, várhatóan ebből nagyobb mennyiséget is be fogunk tenni. A süllőből az éves kötelezettség 6 tonna, ezt is szeretnénk megcélozni. Én úgy gondolom, hogy minden esélyünk megvan rá, hogy idén is betegyük a minimumot.
0: Csökkenő vízszint, eltűnő oxigén, sikerült megelőzni a tömeges halpusztulást a Tiszató szartosi területén. A mederrészt nyár végére teljesen elvágta az aszálya nyílt víztől, a gyorsan melegedő oxigént vesztő vízben pedig csapdába estek a halak. A MOHOZ levegésztető berendezésekkel próbálta menteni a fuldokló halakat, ám a melegben már ez sem volt elég, ezért végül hálózással, áthelyezéssel mentették meg az állományt. Pilisi Csenge riportja.
8: A part szélébe kiállnak fejjel egyébként kifelé a part felé az érzékenyebb fajok, általában a süllő kezdi ezt. A halak felkényszerülnek a felszín közelébe, és hát tulajdonképpen azon a rétegen úszkálnak, amivel a levegővel érintkezik a víz felszín, hiszen itt a legnagyobb esélye az oxigén beoldódásnak, és gyakorlatilag, hogy ezt a folyamatot még jobban segítsék, ők a saját szájukba oldják be az oxigént azzal, hogy az orrukat szinte kidugják a vízből, a levegővel együtt veszik be a vizet a szájukba. Így segítik beoldani az oxigént. Ez egy olyan stádium, amikor már a vízben gyakorlatilag nulla az oxigén, és még így tudja ideig, óráig életben tartani magát a hal. Nem a vízhiány okozta a problémát, hanem a víz minőségének a romlása. Ha ilyen eset fordul elő egy halgazdálkodónak a vízterületén, akkor ott halmentést kell végezni. A Tiszaderzsi eset az szorosan véve nem teljesen a mi halgazdálkodási vízterületünk volt, de mivel halgazdálkodásra jogosultja nincs külön, és nekünk pedig tőszomszédságában van a mi területünknek, így gyakorlatilag mi végeztük el a halmentést ott. A vízügytől kaptunk egy előzetes bejelentést, vízben az oxigén szint az kritikus, a csökkent, mivel a halak fent voltak a víztetején is pipáltak. Kimentünk, és hát valóban ez okozta a problémát, az oxigénszint nagyon alacsony volt. Láttuk azt, hogy különböző korosztályú és fajú halak fent a víztetején pipáltak. Kivittünk mi szivattyút a vízre, kicsit mozgattuk a vizet rajta, próbáltunk oxigént oldani a vízbe, de hát ugye a magas vízhőmérséklet miatt ez korlátozott mértékben lehetséges. Úgy láttuk jobbnak, hogy a lehető leggyorsabban egy tanyát csináltunk, tehát húzóhálóval kerítettünk egyet bele, és az itreket, halak nagy részét azt megpróbáltuk kimenteni. Itt főleg fiatal korosztályok voltak jelen, süllőivadékot láttunk, harcsaivadékot láttunk, és emellett zömében keszekfajok ivadékait találtuk. Ezeket, amennyit tudtunk, kiszedtünk belőle, és áthelyeztük a legközelebbi élő tisza szakaszra, ahol biztonságban vannak már.
9: Ez szerint nem csak a nagy meleg, a nagy forróság okozhat oxigén hiányt.
8: Több tényezős a dolog, már nyilván szoros összefüggésben a nagy meleggel, ugyanis bár ott viszonylag mély volt a víz, de a vízmozgás a vízhiánynak köszönhetően nem volt biztosított, az aljzat pedig olyan, hogy ilyenkor a szerves anyag lebomlása révén a vízből elvonja az oxigént, és a növényzet, illetve az egyéb vízben lejátszódó folyamatok pedig azt eredményezheti, különösen hajnalra, hogy leesik az oxigén, és ugye egy kritikus állapot lép fel.
9: Tengben megfulladnak a halak?
8: Gyakorlatilag képesek a vízben megfulladni. Ennek az egyik első jele az, hogy partolnak, úgy mondják, tehát kiáll fejjel a part szélébe, hogyha ezt időben észreveszi az ember, akkor még van esélye fellépni. Hát amikor már fent a víz felszínén is nagy tömegben gomolyog és pipál, az már a, úgymond a végstádium, amikor még életben van. Még ilyenkor is, hogyha gyors és ügyes az ember, akkor különböző vízforgató berendezésekkel lehet javítani a helyzeten. Nyilván a megoldás ilyen esetben a friss víz biztosítása, ami ilyen esetben, ami most van, ez szinte lehetetlen, ezért más megoldáshoz kell folyamodni.
9: Itt az ivadékok is voltak már annyira erősek, hogy túlélhették ezt?
8: Ezek az ivadékok már voltak olyan erősek. Nagyon piciket, idejéket nem láttunk. Egy nyaras példányok voltak, illetve két nyarasok, amik már nem is szorosan véve ivadékok, csak fiatal korosztályhoz tartoznak, de ugye mivel a keszekfajok elég lassan nőnek, húzamosabb ideig kicsik, de hát vigyázzunk rájuk, hogy lehetőleg legkevésbé törjük a halat, illetve a szükséges mértéknél nagyobb stresszt és kárt ne szenvedjenek, úgyhogy nyilván volt elhullás, mert sajnos egy ilyen állapotban az is velejárója az eseményeknek, de a halak nagy részét, ami ott tartózkodott a műtárgy közelében, azokat meg tudtuk menteni, és áthelyeztük őket az élő tiszába.
3: Mávinform.
0: Mire készüljenek a vonattal közlekedők, a vonalban a Mávinform munkatársa, Kis Horváth Levente, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Pótlóbusz közlekedik ma reggel a Kecskemétről 4 óra 14-kor Szolnokra induló S220-as vonat helyett Tisza-Kécske és Szolnok között, valamint az Ócsáról 6 óra 24-kor Kőbánya-Kispestre induló S21-es vonat helyett is. Ebes és Debrecen között baleset okoz fennakadást, a helyszínel és végéig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért kisebb késések előfordulhatnak a Záhonyi fővonal Püspökladány-Debrecen szakaszán. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani a vonat közlekedésben. Változott az S76-os vonatok menetrendje. Minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes-Pécs vonal karbantartása. Gyékényes és Vízvár között pótlóbusz szállítja az utasokat. Tart a Kiskunfélegyháza szentes vonal átépítése. A vonalon az év végéig pótlóbusszal utazhatnak. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem érintik. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: Fél hat lesz fél perc múlva. Aszalgyümölcs és mandula egyetlen pohárban, idén is egy dél-balatoni olasz rizling lett az országházbora. Kóstoló műsorunk végén.
11: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Sikeres volt a pápa műtétje. Sokat javult a balatoni vasúti közlekedés, közölte a közlekedési miniszter. Folytatódik a változóan felhős napos idő. Az ukrán elnök szerint Kijev eleget tesz Donald Trump kérésének és nem támadja az orosz energetikai hálózatot. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az orosz hadsereg továbbra is műveleteket folytat Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen. Közben a Kreml arról számolt be, hogy tárgyalnak Ukrajnával az energetikai tűzszünetről, egyelőre azonban nem sikerült megegyezni. Mintegy 1600 új névvel bővült az Oroszország elleni szankciós lista, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita az EU-s külügyminiszterek luxemburgi ülése után beszámolt arról is, hogy döntöttek egy libanoni misszió felállításáról az egyeztetésen, amely katonák és rendfenntartók képzésével segíti majd a közel-keleti térség biztonságát. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania novemberi dél-amerikai látogatását. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly pénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a három tisztviselőről, akik közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, Ötvös Károly pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Hozzátette, csaknem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Ami az időjárást illeti, folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő délkeleten több órás napsütéssel. Csak elszórta lehet kisebb eső zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13 és 19, késő este 7 és 14 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, Újhelyi Zoltán mondja el.
0: Budapest külvárosában gyenge északi szél fúj, 3 fokot mértek, Győrben 2 fok van, Mosonmagyaróváron 3 fok, Sopron, Szélcsend 7 fok, Szombathelyen 5 fokot mértek, Pápán 1 fok van, Veszprémben Szélcsend mellett 2 fokot mértek, Zalaegerszeg 5 fok, Keszthely 3 fok, Nagykanizsán már csak 0 fok van, Kaposvár, Szélcsend 2 fokot mértek, Siófokon gyenge délkeleti szél fúj, 6 fokot mértek, a Balaton vizet 14 fokos, Pécs gyenge északkeleti szél fúj, 5 fok, Paks, Szélcsend 0 fok, Baja, szintén Szélcsend van, mínusz 1 fokot mértek, Kecskeméten 4 fok van, Egerben 3 fok, Széchenyben már megérkezett a tél, mínusz 2 fokot mértek, Miskolc gyenge délnyugati szél fúj, 3 fok, Szolnok 4 fokot mértek, Debrecenben szintén 4 fok van, Nyíregyházán is 4 fokot mértek, Záhony, Szélcsend 2 fok van, Szegeden 3 fokot mértek, Békéscsabán 4 fokot, és Kékestetőn mérsékelt nyugati szél fúj, 3 fok van.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
0: Jó reggel kívánok, Önök a Kossuth Rádió vidék magazinját hallják, a mikrofonnál Újhelyi Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. A kukorica felejtős, de a többi növény is kérdéses. Az aszályos évek vetésforgóját keresik a békési gazdák.
12: Nincs jövedelem, sajnos. Se a búzán, se a kukoricán. Talán a napraforgó, ha valakinek szerencséje volt, akkor egy jó nullás eredmény jött ki. Talán a burgonya, amit termed, nekik lehet, hogy jó volt.
0: A bogyó töpped, de asszónak nyoma sincs. A légköri aszályt a tokai borvidéken is érzik.
13: Néhány borászat még hagyott kint a területeken a szőlő, hát be fog indulni az aszosodás. Jelenleg nagyon száraz a légkör, nagyon kevés olyan terület van, ahol a botritisnek a jelei mutatkoznak.
0: A téma is Hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő Pap Nánási Gabriella.
3: Bozsik gazda rovata.
0: Sárgul, foltos, beteg, pedig amúgy egészséges is lehetne. Öntözési titkok Bozsik gazdától és Sali Klára kertésztől, növényvédelmi tanácsadótól.
14: hozta a mintákat.
15: Igen, Klárikának hoztam mintát, mert elég régóta járok hozzá.
16: Üdvözlöm! Tessék mutatni akkor, hogy megvizsgáljam, milyen problémája van. Egy kicsikét kérdezgetem, milyen tüneteket tapasztal, és milyen növény?
15: Hát, hogy milyen növény, azt maga jobban, ez egy szobanövény, és hatalmasan megnőtt.
16: Seflera.
15: Hatalmasan megnőtt, igen. Gyakorlatilag mozdíthatatlan, hát ilyen 5 méter vagy 6 méter magasra megnőtt, úgyhogy el van egy kicsit hajlítva, és hát rögzítve van a falon, tehát mozdíthatatlan. Tapasztalom ezeket a tüneteket, ugye ezek a lehullott levelek, és ahogy kérte, mindig hoztam egy egészséges levelet, aminek már látok itt egy valamiféle rendellenes tünetet a levelén.
14: Sali Klára növénygyógyító, itt van a mikroszkóp, és rögtön már alá is tette ezeket a leveleket.
16: Én már nézem is ezeket a beteg leveleket, amelyeknek a rozettás részénél teljesen elholtak, és vizenyőssé váltak a levélnek a fonákja, és ezáltal nem tudja a tápanyagot és a nedvességet fölvenni, hanem teljesen összezsugorodnak ezek a levelek. Ezt egy baktériumos probléma okozza, ami azért van, mert nagyon sokat öntözik ezt a növényt.
15: Öntözve, értem. Soha nem tudom azt, hogy mikor elég a víz, mert ugye vannak olyan tünetek, amelyek gyakorlatilag ugyanazok, amikor kevés vizet adok a növénynek, és gyakorlatilag ugyanolyanok a tünetek, hogyha túlöntözöm. Úgyhogy ezért szoktam eljönni Klárikához, hogy ő kiokosítson, hogy tulajdonképpen mi ez egy hatalmas nagy cserép, ugye 37 cm átmérőjű, és minden hatalmas a növény. Én úgy gondolom, hogy sok víz kell, de lehet, hogy ezek szerint túlöntözöm, és ezzel okoztam ezt a problémát.
16: Mint a tünetek is mutatják, ez valóban ettől van, tehát arról, hogy maga meggyőződjön, hogy mennyire kell a vizet adagolni, az mutatja, hogyha a cserépnek a felső talajszintjét kézzel megfogja, és a talajnak a minősége olyan száraz, morzsalékos szerkezetű, akkor kell öntözni. Hogyha viszont ez egy kicsit szivacsószerű, akkor nem szabad. Értem. Tehát a felső talajszintnek a minősége dönti el, hogy mikor és mennyit kell öntözni.
15: Értem. Úgy emlékszem, hogy léteznek ilyen indikátorok, különböző fajtájuk, amit az ember berak a cserébe, és akkor az mutatja, hogy milyen vízszint a cserébe, és mikor kell öntözni. Na most ugye ez nem tudom, hogy mennyi rája meg a helyét. Tehát
14: öntözésjelzők.
15: Öntözésjelzők, igen, köszönöm.
16: Igen, a cserépnek a külön egy ilyen kiképzett része van, tehát már gyárilag kereskedelmi forgalomba kerül ilyen tenyészedények, amelyeknek az oldalán van egy ilyen jelző, ami mutatja az valóban, milyen magasan van a gyökérzónánál a talajban a nedvesség. Miután már ez a fertőzés kialakult, igen, és elrohadna a növénye, éppen ezért az elpusztult részeket vágja vissza, és akkor utána én azt tudom javasolni, hogy egy rezes beöntözést ennek a talajnak feltétlen szükséges lenne, mert a baktériumok ellen elsősorban rézek tudunk védekezni.
0: Ha önnek is van kérdése Bozsi gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltáj@mtva.hu címre. 5:45 lesz 6 perc múlva. 40 aranykoronás földek, de hatalmas veszteség. Öntözés nélkül nem lehet kukoricát termeszteni, tapasztalták idén is a békési gazdák. A termés átlag mellbevágó. A pár éve még 10 tonna per hektár feletti mennyiség, idén már a 2-t sem érte el. Ráadásul ez az átlag úgy jött ki, hogy sok helyen szó szerint egy szem kukorica sem termett. Az a száj egyébként tavaly is aratott Békésben. A termesztők 2025-ös veszteségét uniós forrásból próbálta kompenzálni a szaktárca, ám a hektáronkénti 20-25 ezer forintos kárenyhítés az idei bajokat már legjobb esetben is csak enyhíti. Horváth Szabolcs kérdez.
17: Nálunk Békés megyében is komoly gondok vannak évek óta a kukoricával, a kukoricaterméssel. Mostanra ugye a termőterület is az elmúlt 100 évnek a legalacsonyabb szintjére csökkent, de hát ez elmondható országos szinten is. Bozó Józseffel beszélgetek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei betakarítási bizottságának elnökével. Ez a kukorica kompenzáció mekkora segítséget jelent a gazdáknak, és egyébként itt mekkora területről beszélünk, hogyha megyei szintet nézünk, és azt lehet tudni, hogy körülbelül hány gazdát érinthet ez, vagy segíthet ez meg?
18: Minden támogatásra most rászorulunk és megköszönjük. Ez ugye a 25-ös évben bejelentett aszálykárnak egy ilyen uniós kiegészítő támogatása, amit júniusban ugye egy kérelemmel meg kellett erősíteni. Nagy részét már augusztus-szeptember hónapban ki is fizették, ez ilyen 17-18 ezer forint. Hát ez a délalföldi régióra vonatkozik, tehát 200 ezer, 250 ezer hektár volt ez tavaly. baj a szájkár miatt, és akkor hát ezt a kis pénzt megkaptuk. Mert sajnos ez az év is sikertelen volt a termelés, meg az időjárás miatt. Hát látszik is, hogy a megyei átlagunk kukoricánál 33 ezer hektár, ebből 20% silózásra került. A maradék is ilyen 14 mázsa per hektárt hozott, ami a 8 mázsától a 30-35 mázsáig, és még ebbe a termés, össztermésbe benne vannak az intenzív öntözöttek is, amik ugye 80-tól 120-30 mázsáig adták, úgyhogy ezek a támogatásokra szükség van, sőt, teljesen át kéne formálni a jövőt illetőleg, mert én attól félek, hogy ez a 90-ben a rendszerváltáskor megtörtént ilyen mezőgazdasági kistermelés, ez most nagyon arra hajlik, a jövedelem termelés miatt, hogy elfáradnak, elfogy az anyagi lehetőségük, és abba hagyják. Vagy bérbe adják, vagy eladják, és ez volt a 36 év, tehát a kárpótlástól számított mezőgazdasági termelés 40-42 aranykoronás kiváló földeken, és ezen kéne elgondolkozni, hogy hogyan tovább.
17: Egyébként még milyen jellegű támogatások vannak, hogyha ugyanezt a tavalyi évet nézzük meg, gondolom, hogy ezért akkor is mínuszos a termelés, tehát nullára az ezekkel biztos, hogy nem lehet kihozni, de van-e még olyan, ami segítség a gazdáknak?
18: Hát a miniszterünk megígérte, és nagy része meg is történt, hogy az október 15-e után régebben földalapú támogatásoknak az előlegét már elkezdték szeptemberbe fizetni, birkára, tehénre, meg hát a szokásos mezőgazdasági szántóföldi alaptermelésre is. Az előlegek, és ennek majdnem, hogy 70%-át már kifizették, vagy kifizetik. Hát ezt is megkaptuk. Hát ez arra jó volt, hogy tulajdonképpen a költségeket csökkentsük.
17: De ezek hozzávetőleg mekkora összegek?
18: Ezek hozzávetőleg egy ilyen 40-50-60-70 ezer hektáronként. Attól függ, hogy kiknek vannak, mert szálas fehérje, zöldség, intenzív gyümölcs, stb. Tehát sokfajta, több mint 10 féle módon igényelhették a tagok, és hát itt különböző címszokkal, de különböző 50-60 ezer forintokat kaphattak hektáronként. Hát a többit azt természetesen, és akkor a többi, a maradékot, azt most nem tudom, hogy ebbe az évben megkapjuk, vagy úgy, mint máskor, hogy január-februárra megfog kapni. Ilyen jövedelem kiegészítés, ez alaptámogatások, de tulajdonképpen tehát nincs jövedelem, sajnos. Se a búzán, se a kukoricán, talán a napraforgó, ha valakinek szerencséje volt, akkor egy jó nullás eredmény jött ki. A többi növények viszont, amilyen kisebb szója, cukorrépa, talán a burgonya, amit termett, de hát ezek pár 10-100 hektár maximum a megyébe, nekik lehet, hogy jó volt.
0: Az aszálya Nyugat-Dunántúlon is komoly károkat okozott, annak ellenére, hogy itt még a kukorica is termett. A mennyiség azonban kevesebb, ráadásul az is látszik, hogy az egymást követő aszályos évek folyamatosan csökkentik a növény által felvehető víz mennyiségét Kárpát-medence szinten is. De lehet-e a kukoricát kukoricával helyettesíteni? Kránicné Májer Erika termelőt, az Agrogénius Kft. Tulajdonos ügyvezetőjét Gárdonyi Eszter kérdezte.
19: Az úgynevezett hagyományos, klasszikus kukorica az szép lassan kiszorul a magyar agráriumból. De mi a helyzet a pattogatnivaló kukoricával? Ott milyen évezelhető?
20: A pattogatnivaló kukorica az gyakorlatilag sokkal kényesebb, mint a takarmány kukorica. Úgyhogy azt nem jelenthetem ki, hogy versenyképes alternatívát jelenthet a takarmány kukoricával szemben, illetve csak is kizárólag az öntözött területeken jöhet úgy szóba, hogy az biztonságosan termeszthető. A pattogatnivaló kukorica gyökérzete az sokkal kevésbé fejlett, mint a takarmány kukoricáé, tehát a vizet és a tápanyagokat is nehezebben veszi fel. Ez azt jelenti, hogy az aszály sokkal intenzívebben érinti a pattogatnivaló kukoricát, mint a takarmány kukoricát. Nekünk szerencsés helyzetünk volt, mert tudunk öntözni, és okszerű öntözéssel ez kivéthető volt.
19: Milyen volt a termés átlag az előző évekhez képest?
20: A termés átlag az gyengébb volt, mint az előző években, de május 18-a óta nem volt jelentős csapadék.
19: Akkor az előző évhez képest gyengébb volt?
20: Hát egy 20%-kal, 15-20%-kal elmaradt az előző évihez képest, de az számszerűsítve azért még 7 tonna plusz jelentett, mert a 7 tonnába a nem öntözött területek, illetve a kevésbé öntözött részek is benne vannak a táblában. Így még azt mondhatom, hogy ilyen feltételek mellett is gazdaságosan volt termeszthető a pattogatnivaló kukorica, de ez elsősorban az öntözésnek köszönhető.
19: Ott is befejeződött már az aratás, mint a hagyományosnál, vagy még javában tart?
20: A vége felé járunk, még néhány termelőnél van kint a kukorica, a nagy része már bent van a szárítóban.
19: Mi vagyunk a legnagyobb felvásárlók, vagy exportra megy a legtöbb?
20: Tőlünk a legtöbb az exportra megy, illetve közösségen belüli kereskedelembe, tehát az EU-n belüli felhasználásra, illetve exportra is viszonylag jelentős mennyiséget tudunk biztosítani. 28 országba szállítunk összességében, na most ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy minden évben minden országba szállítunk, hanem amikor a piaci viszonyok, illetve az ottani időjárási viszonyok, a szállítási helyzet, ahogy adja, gyakorlatilag Azerbajdzsántól Németországig szállítunk, akár még Spanyolországba is.
19: Nő a népszerűsége ennek a fajtának?
20: A pattogatni való kukorica fogyasztása az évente 8%-ot nő. Ez egy nagyon-nagyon nagy szám, tehát ha belegondolunk 8%-ot, nem tudom, hogy milyen élelmiszer növekedési rátája érje a 8%-ot, a pattogatni való kukorica az eléri.
19: De ez logikusnak hangzik, hiszen ugye az emberek egyre tudatosabbak, ezek az agyon fűszerezett, kezelt chipszek, tele vannak adalékanyagokkal, még mondjuk fogok egy zacskó pattogatni való kukoricát, és általában, ha én úgy szeretném, akkor csak só van benne, nem?
20: Hát a snack kategóriában egészen biztos, hogy a pattogatni való kukorica az egyik legegészségesebb, magas a rostartalma, teljesen természetes sót hozzáadva, illetve vannak olyan országok, ahol édesen fogyasztják, például Németországban szinte kizárólag édes formában fogyasztják a pattogatni való kukoricát, még a mozikban is.
19: Hogy megyünk neki a következő évnek, a mostani év mérlege után? Milyen évet várunk?
20: Mi is figyeljük a meteorológusok előrejelzéseit és a globális éghajlatváltozás kihívásaira figyelünk. Nehéz azt mondani, hogy optimisták vagyunk. Tehát fel kell készülnünk akár a legrosszabbra is, vagy a legjobbakra. Az egészen biztos, hogy az öntözéssel a kockázatot azt csökkenteni lehet. És a termésbiztonságot és ezáltal az élelmiszerbiztonságot is növelhetjük. Egész biztos, hogy minőségi élelmiszert kell a fogyasztók asztalára tenni, és a minőségi élelmiszer azért a bekerülési költsége is nagyobb. És az, hogy egyáltalán ebbe elinduljunk, ahhoz a kockázatot csökkenteni kell, és az öntözés, a mezőgazdasági területek öntözése az elengedhetetlen. És ezt hozzá kell tennem, hogy globálisan a 23%-át öntözik a területeknek, ez Magyarországon körülbelül 2%, tehát még azért nagyon le vagyunk ettő maradva.
19: Termesztenek itt a közelünkben mások is?
20: Magyarország szinte Európán belül az egyik popcorn nagyhatalomnak számít, a másik az talán Franciaország, de Franciaországot is sújtotta az asszály. Nagy hazai felhasználó cégek is vannak, illetve a jelentős az exportunk is.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
0: 3:43. A bogyó töpped, de botritisznek nyoma sincs. A légköri asszály az aszúsodást is blokkolt a Tokaj hegy alján. A folyamatot a nyárvégi szeptember elejé eső és pára indítja. Ekkor fertőződnek meg a fürtök a botritis cinerea nevű gombával, ami aztán a hosszú vénasszonyok nyara tart kordában, segítve a bogyók cukrosodását és blokkolva a rothadást. Idén azonban nem volt se eső, se pára. Ráadásul ez csak egy bajosok közül. Szüret után Juhász Zsolttal.
1: A születtel elég gyorsan végeztük, az egész év járat olyan, hogy korábban értek a szőlők.
21: Ezt nemrégiben mondta Weber Rudolf. A baji szőlész borász ültetvényein is hasonló volt a tapasztalat, mint a többi borvidéken, vagyis hamarabb kezdődött a szüret, és hamarabb fejeződött be. Az eltérő érési idejű fajták pedig egybeértek, és egyszerre kellett azokat szüretelni.
1: Majdnem, hogy azok a fajták, amiket mi általában egy hétvége alatt szoktunk leszedni egy normál évjáratban, azt most két hétvége alatt muszáj volt, mert mi savra szüretelünk. Mi spontán erjesztünk, tehát nincs hozzáadott élesztő, hanem a saját természetes élesztőjével erjesztjük a fajtáinkat, tehát ez egy ilyen naturboros irány.
21: Az ország másik részében, a tokai borvidéken soha ilyen hamar, vagyis szeptember 11-én még nem fejeződött be a szüret az elmúlt 25 év során. Sőt, általában olyankor még el sem szokták kezdeni. Kalocsai Lászlót, a Bodrog-Keresztúri Dereszla pincészet birtok igazgatóját halljuk.
22: Volt már arra azért precedens, hogy augusztus végén elkezdődött a szüret. Igazából az, ami nagyon egyedi volt, hogy az extrém időjárási körülmények között gyakorlatilag a teljes tokai vertikuma szinte egyszerre érett meg. Elmaradtak azok a egy-két hetes kihagyások, amelyek például a pezsgő vagy a korai fajta szüret és mondjuk a furmint szüret között volt. Hirtelen így majdnem így rászakadt a borvidékre a teljes szőlőmennyiségnek a feldolgozása. Ez azt is jelenti, hogy konkrétan a pincészetünknél szüretnél. Augusztus 24-én kezdtük el a szüretet, és szeptember 11-ére gyakorlatilag be is fejeztük. A minőség a szárazboroknak, illetve a pezsgőknek kifejezetten jól mondható. Annak ellenére, hogy azért a szárazság éreztette a hatását, itt elsősorban a házlevelű szőlőfajta az, ami nehezebben tudta elviselni ezeket az extrém időjárási körülményeket, illetve nagyban befolyásolta a mennyiséget az is, hogy egy adott dűlő, egy adott terület, annak milyen a fekvése.
21: Az asszusodást hogyan érinti ez?
22: Hát gyakorlatilag eddig érdemi asszusodás nem volt a borvidéken. Néhány borászat még hagyott kint a területeken olyan szőlő mennyiséget, amire arra számítanak, hogy hát be fog indulni az asszusodás. Jelenleg az elmúlt napok csapadékosabb időjárása ellenére is azért nagyon száraz a légkör. Nagyon kevés olyan terület van, ahol jelenleg a botritisnek a jelei mutatkoznak.
21: Akkor önök nem is kísérleteznek ezzel, hogy valamennyi szőlő még marad a tőkéken?
22: Hát a pincészet azt a stratégiát követte, hogy amit lehet, azt inkább akkor hozzunk be és készítsünk belőle pezsgőt, vagy pedig csendes borokat. Mi nem hagytunk kint. Az előző év kifejezetten egy olyan év volt, ami nagyon kedvezett a nagyon jó minőségű asszusodásnak, úgyhogy akkor egy rekordmennyiségű asszú az, amit betároltunk a pincéikben. Így felmertük vállalni azt a kockázatot, hogy az idejében akkor nem fogunk készíteni asszúbor.
21: Tehát akkor van átmenő kész lehet tartalék, amire lehet támaszkodni.
22: Pincészetünknél mindenképpen, illetve hát azért azt látjuk, hogy a pincészetünk boraiból elég komoly igény mutatkozik a piacokon, úgyhogy inkább erre koncentráltunk a 2026-os évben.
21: Ez is nagyon érdekes, mert többször beszélgettünk róla, hogy a tokai borvidéken a száraz borok és a pezsgők törnek előre.
22: A világborpiacánál az látható, hogy az édesborok fogyasztása jelentősen csökken. Nagyon sok édesboros borvidék van, amely komoly problémákkal küzd azzal, hogy hova is értékesítse egyébként a kiváló borait. Tokajnak megvan az a lehetősége, hogy amellett, hogy talán a világ egyik legnagyszerűbb természetes édesborát tudja produkálni, mellette kifejezetten komoly mennyiségű és minőségű pezsgőt és csendes bort is elő lehet állítani. Azt látjuk, hogy a pezsgő fogyasztást még mindig növekvő stádiumban van, és a fehérbor fogyasztással is azért lehet, főleg úgy, hogy egy különleges fehérborról van szó, száraz fehérborról, ezzel is lehet azért piaci térnyerést elérni.
0: Hát akkor most jöjjön egy szép szárazbor, aszalt gyümölcs és mandula egyetlen pohárban. Idén is egy dél-balatoni olasz Riesling lett az országházbora a fajta kategóriában. A legjobb Riesling címére több borék is igényt tart, Csopak legendás vörös talaja, vagy a Somló bazalt morgalékos dűlői remek bölcsőt kínálnak a Riesling alapú nagy bornak, ám kiváló minőséget érlelnek a Balaton déli partjának dűlői is. Kóstoló Bátori Gyöngyvérrel.
2: A Podbanicki Pincészet 2024-es olasz Rieslingje lett az országház bora a fajta kategóriájában. Podbanicki Péter borász.
4: Nagyon büszkék vagyunk erre a díjra. Korábban már sejtettük, hogy ez egy kivételes bor lehet talán. 2026-ban az országos borversenyen egy aranyérmet sikerült begyűjteni ennek a bornak. 24-es évjárat az egy különleges évjárat volt, úgy gondolom a Balaton déli partján, illetve országosan is. Nem csak magas cukorfokkal születeltük ezt a szőlőt, hanem nagyon magas érettségi állapotban került a pincénkbe, és ezt terjesztettük borrá. Ezzel a borral meg szeretném mutatni az értékeit a termőhelynek. A szőlő magyarodített öntermet Kőröshegyen. Én úgy gondolom, hogy talán az egyik legjobb fehérboros dűlője Kőröshegynek ez a terület.
2: Milyen illat és ízjegyek jellemzik ezt a bort? Mire számíthat, akinek lehetősége nyílik majd megkóstolni ezt a tételt?
4: Nagyon komplex fehérbor. Rasszizing, magas alkoholtartalmú, nagy testű, rétegzett, ahogy forgatom a poharamba, időről időre úgy jönnek elő az újabb és újabb illat zamatjegyek. Illatában, ízében érezhetőek a aszalt déli gyümölcsök, amiket nagyon szépen kerekít le a finomseprős érelésből származó kekszes jegyek. A mustod acéltartályban hidegen erjesztettük szárazfehérborra, Ezután pedig acéltartályban érleltük a nagyobb részét, kisebb részét a hordóban. Időről időre felkevertük a finomseprőt, és emiatt ez a finomseprős felkeverésből adódóan még inkább komplexebbé váltak az illat-íz-zamatjegyek.
2: A Podmaniszki pincészet a harmadik dél-balatoni borászat, amelynek az olasz rizlingje elnyerte ezt a rangos elismerést. Mit jelent ez a siker a dél-balatoni borvidék számára? Mit üzenhet mindez?
4: Igen, ez egy nagy elismerés a borászatoknak, de nem csak a borászatoknak, hanem magának a borvidéknek is. Úgy gondolom, ez egy üzenet, hogy a balatonboglári borvidéket komolyan kell venni. De nem csak az olasz rizling szempontjából, hiszen számtalan magas minőségű, nagyon sok díjat bezsebelő bor született már ezen a borvidéken. Az olasz rizling nagyon jól érzi magát a Balaton déli partján.
2: Az olasz rizlinget sokan még ma is fröccsborként emlegetik, pedig a fajta jóval többre képes.
4: Igen, talán 20 évvel ezelőtt az olasz rizling az egy fröccsbor kategória volt. Nagyon sok változáson keresztül ment ez a fajta. Ennek az is az oka, hogy megváltozott az ültetvényszerkezet a borvidéken, klónhasználat, alacsony terméshozamokkal dolgozunk, fejlődtek a borászati technológiák, és ezeket mind-mind tudatosan használják a borászok, és ezt láthatjuk is a borok minőségében, mind magasabbak és magasabb minőségű borokat tudunk készíteni. Ez valahogy így indult el az evolúciója az olasz rizlingnek, de ez még mindig tart. Még nem értünk a munka végére.
2: Az olasz rizling előretörését a borvidéki versenyek eredményei is igazolják. Nem véletlen, hogy a Balaton borrégió közös bormárkája, a Balaton bor is erre a fajtára épül, Bujdosó Ferenc borász.
5: Örömteli, hogy az olasz rizling, amit 20-25 évvel ezelőtt én se gondoltam, hogy az egyik meghatározó termékünk lehet, szépen szerepelnek, különleges borok készülnek belőle. És ugye a világ is merre megy, mindenhol az autentikus, a helyi fajtákat, a lokális fajtákat helyezik előnybe, akkor mivel a Balatonbor régió piacvezető az olasz rizling tekintetében az országban, akkor igenis az olasz rizlinget kell kineveznünk vezetőfajtának, és ebből az olasz rizlingből felépíteni egy olyan termékpiramist, ami tényleg lehet, hogy most még a 100 euró az álomnak tűnik, de hogy igenis ez a borrégió le tudjon tenni az asztalra 100 eurós palackos borokat is az olasz rizlingből.

6 óra lesz 3 perc múlva, hamarosan kezdődik a Felkelő, a Kossuth Rádió hírmagazinja, ahol egyebek mellett arra kíváncsi, hogy Tóth 60-i Tóth Erika, hogy milyen európai uniós pénzeket szabadítottak fel, és melyeket nem. Részletet hallhatnak majd a kulcskérdésekből, közösségi média korlátozása külföldön, és vendégünk lesz Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője, a közösségi média korlátozása gyermekek esetében. Esek néhány téma, más is jön, tartsanak velünk. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj már véget ért, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. Ha újra meghallgatnák adásunkat, mediaclick.hu. A hangmérnök Sije Gábor, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket. Újjai Zoltánt hallották.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. október 14-én szerdán, 60-i Tóth Erika vagyok. Ma is mindenhol számíthatunk néhány órás napsütésre, inkább csak az északi és a nyugati tájakon fordulhat elő gyenge eső, zápor. Folytatódik az őszi idő, a legmagasabb hőmérséklet csupán 13 és 19 fok között alakul. Hamarosan részletesebb időjárás jelentést is hallhatnak, most jön a Krónika a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra és a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
4: Újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták és kutatók számára.
3: Elnézést kért a főpolgármester a kerületektől a parkolási megállapodás miatt.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő.
3: Most pedig következnek a részletek. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára.
4: Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára.
3: Mérsékelt lehet az uniós források közvetlen hatása a magyar gazdaság növekedésére a GKI Gazdaságkutatóintézet legfrissebb elemzése szerint.
4: Molnár László vezető kutató a Krónikának nyilatkozva hangsúlyozta, a csaknem 6000 milliárd forintnyi összeg jelentős segítséget nyújthat az államadósság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása mérsékelt lehet. Utóbbit azzal magyarázta a szakértő, hogy a források egy része a már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja, így a kifizetések nem teremtenek új reálgazdasági keresletet.
5: Mivel ezek a projektek már végbe mentek, tehát korábbi GDP növekedési számokban megjelentek, ezért nyilván az, hogy most kifizeti az EU, az nem növeli a GDP-t. Másrészt a források egy része visszamegy tulajdonképpen az EU-ba, hiszen közös EU-s projekteket is támogatunk ebből, például az eredeti forrásokból összességében 2 milliárd euró az közös Európai Uniós politikákat támogatja, amelyben Magyarország is haszonélvező, de a mi részünket ebbe be kellett tolni.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország, az eseményt pedig parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik.
4: A kormányfő elmondta azt is, hogy a Tisza frakció még nem tárgyalt arról, hogy támogatja a legfőbb ügyészi posztra Fejes Pétert, akit Bak András államfő jelölt a tisztségre. Magyar Péter hozzátette, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt, hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is.
6: Van három nagyon fontos területe ennek a mostani módosításnak. Az egyik az, hogy kiterjeszti a gyermekek védelmét, és akkor ezzel össze is kötöm a kérdést, hiszen különbséget tett bizonyos szexuális irányzatok között az előző törvény módosítás, amit még a Fidesz fogadott el, mi pedig ezt egységesítettük. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket nem bizonyos szexuális irányzatoktól, vagy azzal kapcsolatos visszaélésektől kell megvédeni, hanem mindenféle öncélú és egyébként ártalmas pornográf tartalomtól 18 éves kor alatt.
3: Megválasztotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét az országgyűlés.
4: Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a három tisztviselőről, akik közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, Ötvös Károly pedig az integritás hatóság vizsgálati vezetője volt. A parlament augusztus végén választotta meg az NVVH elnökét, Unger Annát, és nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, nem vesznek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában.
3: Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika.
4: A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban.
3: A médiatanács tagjává választotta az országgyűlés Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét.
4: A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor médiajogást. A médiatanács jelenlegi négy tagja közül hármat a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása.
4: Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról. Megismételte ugyanakkor, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. A főváros és a kormány a hónap elején állapodott meg egyebek mellett arról, hogy a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek.
3: Rendkívüli fővárosi közgyűlést tartanak a főpolgármester és a kormány közötti egyeztetések ügyében pénteken a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. A pártszövetség azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a jövőben csak a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján dönthessen a közfejlesztések tanácsában, mondta el az M1 híradójának Szepesfalvi Anna, fővárosi Fidesz frakció vezetője.
7: Ne lehessen a kerületek feje felett dönteni, anélkül, hogy meghallgatnánk őket. Maradjon meg a közgyűlésnek a proaktív részvétele, hiszen gyakorlatilag ezek a képviselők kaptak demokratikus felhatalmazást az emberektől. A főpolgármesternek pedig ezért kapjon egy tárgy, de kötött mandátumot.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: A mikrofonnál Bera Emese. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa. Így nem lépett pályára a Napoli elleni 3-1-re megnyert Bajnokok Ligája találkozón. A támadás tegnap hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. Szintén a labdarúgó BL-ben az RB Leipzig, amelyben Orbán Vili kezdőként lépett pályára és végigjátszotta a mérkőzést. 1-0-ra verte a vendég PSV Eindhovent, míg a Barcelona 4-1-re győzött a Galatasaray otthonában. Sallai Roland a 67. percben állt be a török csapatba. További végeredmények: Internacionale Club Brugge 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2 és Szabah Baku Slavia Praha 2-0. A férfi kézilabda Európa Ligában Valur Tatabánya 38-34, míg a férfi kosárlabda Európa Kupában Dinamo Bukarest Szolnok 93-76.
0: Közlekedés.
4: Az M0-as autó déli szektorában az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, több kilométeres torlódásra kell készülni.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütéssel. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 13 és 19, késő este 4 és 13 fok között alakul.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták, kutatók számára.
4: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs.
3: Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 6:30, Krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
9: 800 ezer magyar él olyan településen, ahol nincsen patika. Sokan pedig egészségügyi okokból nem tudnak gyógyszertárba menni a szükséges készítményekért. Egy szegedi kezdeményezés erre a problémára keresett és talált gyógyírt. A gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innováció nem csak a betegeknek jelent megoldást, de az államkasszának is sok pénzt spórolhat. Miért fontos a gyógyszerek kiadása mellett a személyes beszélgetés is a beteggel? Én Gécsek Tóth Anikő vagyok, erről is kérdezek.
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től 11:30-ig.

0: Kugyella Tamás uniós szakújságíró kollégám lesz itt a stúdióban 3/4 hét után. Tegnap elfogadta a parlament az új gyermekvédelmi törvényt, a KDNP ezt megelőzően saját törvényjavaslatot nyújtott be. 7:45 után Juhász Hajnalkával, a KDNP frakció vezetőhelyettesével beszélgetek. Milyen nemzetközi gazdasági környezetben készül a 2027-es magyar költségvetés? Mire kell figyelni? Jobbágy Sándorral, a Concord Értékpapír Zrt. Vezető makrogazdasági elemzőjével 7:45 után fogok beszélgetni. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak. Már is kezdünk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Ma éjfélig tart a vagyonadóról indított társadalmi egyeztetés. A kormány szerint a módosítás célja az arányosabb közteherviselés, és azt a tervet követi, hogy akinek az ország lehetőséget és piacot biztosított a gyarapodásra, az többet vállaljon a közszolgálatában. Ez volt tegnap este a nap témája a Kossuth Rádióban, amelyről Karagics Istvánt, a Magyar Bizalmi Vagyonkezelők és Vagyontervezéssel Foglalkozó Szakemberek Egyesületének alapító tagját, a Blossam Capital pénzügyi tanácsadó ügyvezető igazgatóját Tatár Tímea kérdezte.
3: Kezdjük az alapinformációkkal, ugye azért előzetesen sok mindent lehetett hallani.
4: Az elmúlt fél évet egy komplex szakmának, a vagyontervezéssel és a adótervezéssel foglalkozó szakembereknek, illetve minden várható érintetnek, ez nagyjából egy 25 000 háztartást jelent. Azt mondom, hogy ezt a réteget elég élénken foglalkoztatta, az akkor még csak várható, most már múlt kedd óta egy tervezett formájában már részlegesen meg is ismert jogszabályi környezet. A kidolgozottságáról, meg a méretről meg annyit mindenképp érdemes tudni, hogy rendkívül alapos törvényről van szó, de indokolja is a téma, hiszen ez egy nagyon összetett és a nemzetközi joggyakorlatban is hasonlóan összetetten előkészített, a különböző országokban bevezetett adófajta méretét vagy terjedelmét tekintve a társasági adóhoz hasonló terjedelm, tehát ilyen bő 60 oldal, úgyhogy ezzel igazán volt dolga a jogalkotóknak. Magáról a meglepetésről vagy az érintettségről két szót csak annyi van, hogy valóban csak 25 000 embert érint, ugye ez, hogy helyre tudjuk tenni a számokat, ugye az összes magyar háztartás 4 millió háztartáshoz képest, az az egy centilis, tehát az a 40 000 háztartás, aki a legfelsőbb 1%-ba tartozik, tehát még ezt az 1%-ot sem fedi le az érintettek köre, tehát a nagyságrendi becsésünk szerint az 25 000 háztartást érint az 1 milliárdos vagyonadó határ, és hát a most megismert törvény tervezetét alapul véve, illetve azokat a lehetőségeket, amelyet a törvénytervezet kínál, ott tehát el kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlatban ez még kevesebb fő, tehát nagyjából egy 10-12 000 főt fog valóban érinteni.
3: Önhöz ugye ezzel foglalkozik, milyen vélemények jutottak el, illetve ön mennyire tud osztozni ezekkel a véleményekkel?
4: A mi cégünk azért került nagyon hamar fókuszba ebben a tárgyban, mert a mi ügyfeleink alapvetően a bankok. A mi cégünk az olyan fajta monitorozást, olyan folyamatokat, nemzetközi pénzügyi folyamatokat vizsgál, és ezt a magyar bankoknak, alapkezelőknek, tehát a vagyonosokkal foglalkozó pénzügyi szolgáltatók a javára próbálja a politikai, amely a termékfejlesztéshez, üzletfejlesztéshez hasznos.
3: De udást. Gondolom, hogy ebből a szektorból is érkeztek önhöz visszajelzések.
4: Abszolút, hiszen ennek a szektornak, a magyar vagyonosoknak a pénzügyi folyamatait is mind kötelességünk ebben a tárgyban vizsgálni. Összességében a kérdés az három irányból is megközelíti ezt a témát. Az egyik az, hogy érdemes-e a vagyonadó. Az én személyes meggyőződésem az az, hogy a vagyonadó felett alapvetően a jogi struktúrák miatt, a gazdaság változása miatt az elmúlt 30 évben kicsit eljárt az időt. Miközben teljes mértékben egyetértek Bolyár Táborral is, tehát a mi álláspontunk az az, hogy tehát a Blossam azt mondja, hogy egy igazságos és kiszámítható, de ami nagyon fontos, hogy ténylegesen beszedhető vagyonadó mellett abszolút szívesen érvelünk, de a lényeg az, hogy az a bágy, hogy a legnagyobb vagyonokat bevonjuk a közterviselésbe, az nem szüntetetti meg azt, hogy ezek úgy legyenek működő struktúrák, hogy ne kössenek le túlzottan értékes állami erőforrásokat, ne legyen hús drágább, mint a leves, és hát ami az egyik legfontosabb, hogy a vállalkozói réteget azt ne terheljék indokolatlanul úgy, hogy közben ez hosszú távon a gazdaságnak esetleg a kárára vagy rovására váljék. De a vagyonvisszaszerzést, meg a vagyonadót, az teljesen külön lapon kell kezelni.
3: Természetesen. Igen. Ugye azt már mondta, hogy 25 000 érintetről lehet szó. Az a kacsa már matekoztak, hogy mennyi pénz folyhat be belőle?
4: Ebben olyannyira matekoztunk, hogy a múlt hét az egy nagyon érdekes szakmai visszaigazolásnak volt a hete. Ugye nagyon sok

0: sokáig ezzel kapcsolatban, miközben senkinek nem volt pontos információja, különböző szakmai szervezetek legkülönbözőbb adatokkal próbálták körbeírni, hogy milyen kormányzati és milyen költségvetési hatása lehet. A miénk volt az egyik legalacsonyabb, mi azt mondtuk, hogy 150 és 180 milliárd forint közötti lehet egy ilyen vagyonadónak a bevezetése évében a büdzsé hatása, de azt is föltettük, hogy ebben a büdzsé hatásban a nemzetközi tapasztalatok és nemzetközi normák szerint a tradíció, vagy a hagyomány, vagy a megfigyelés az az, hogy az első évet követően ezek egyre csökkenő tendenciát mutatnak, tehát a bevezetést követően a további években nem emelkedő, hanem csökkenő lesz a kormányzati bevétel hatása. Ezzel szemben nem csak a kormányzat részéről, de néhány szakmai szervezet is 500-600 milliárd forintos éves hatásokról beszélt, amit mi mindenképpen túlzónak tartottunk. Ugye a kormány, amikor múlt héten kedden közzétette ezt a hatásvizsgálati lapot, amin meg volt egészen pontosan jelölve, hogy a 4 éves kormányzati büdzsé hatás, amit egyébként a kormány tervez, az éves 200 milliárd, azaz 800 milliárd 4 év alatt, tehát magyarán a mi egészében hangoztatott nagyságrendünkhöz egészen közeli lett a legfrissebb prognózis a kormánynak a saját bevételére vonatkozóan. Tehát nem arról van szó, hogy itt most valami nagyon kicsi dologhoz tudunk csak hozzányúlni. Az egyik oldalról a társadalmi igény hatása az egészen világos, és ennek a politikai érintettsége, a társadalmi érintettsége. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy nem csak azokban az országokban, ahol a OECD országokban, ahol bevezették ezt, hanem azokban az országokban is, ahol még egyáltalán ez a adónemes jelen van, ott is csak ugyanekkora.
1: Milyen kockázatokat rejt ez a vagyonadó? Hogyan látja, valóban bedőlhetnek cégek, valóban szűnhetnek meg ezrével munkahelyek?
0: Én azt gondolom, hogy a vagyonadónak lehet egy csomó olyan áttételes hatása, amit egész egyszerűen kezelni kell, amivel foglalkozni kell. Csináltunk egy olyan vagyonadó behajthatósági projekciót, ami megmutatja azt, hogy a 3 milliárd alatti, mondjuk a 1 és 2 milliárd közötti vagyonnal rendelkező vállalkozók körében nagyon nehéz lesz a beszedhetőség, de ez 10-15 ezer háztartást jelent, illetve a legfelsőbb sávban, ami egy 2-3-4 ezer háztartást jelent, ott is rendkívül nehéz lesz a beszedhetősége. Ott ugye más miatt, ott a nemzetközi struktúrák és a rendkívül összetett holding szerkezetek miatt, és a cégbeértékelések miatt, és a legkönnyebben beértékelhető cégszerkezetek, és a legkönnyebben elérhető az pont az a réteg, amelyik azt mondom, hogy 30 éve organikusan fejlődve nőtte ki magát.
1: Hány munkahely lehet érintett nagyjából, és mennyi van veszélyben?
0: Azt a szót semmiképpen sem használnám, hogy veszélyben, de több százezer munkahely munkaadóját érinti úgy ez a törvény, hogy a vállalkozóknak el kell gondolkozniuk azon, hogy a tulajdonos az hogyan használja, hogyan hasznosítsa azt a pénzt, amit eddig esetleg további munkahelyek teremtésére, vagy akár a kutatásfejlesztésre, vagy beruházásokra tudott fordítani. Ez egy olyan területe, amire Magyarországon senkinek nincs tapasztalata, tehát mi is csak modellezni tudunk a külföldi minták alapján olyan vélelmezéseket, de amit láttunk és megtörtént adott esetben Dániában, Franciaországban, Nagy-Britániában vagy Norvégiában, azt én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozók rétegnek az érzékenysége, az egészen biztosan az említett országok vállalkozóinak az érzékenységét meghaladó, és hát nem lesznek passzívabbak, mint ezek a vállalkozók.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: 7:05. A magyar 18-24 év közötti fiatalok mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. A 14-19 éves magyar fiatalok 37%-a gyakran, vagy szinte minden reggel szorongva feszülten ébred. Ezek az adatok 2 a napokban megjelent felmérésből származnak, vannak azonban ennél ijesztőbb számok is. Hogyan hatnak a kognitív képességekre a digitális technológiák, és mi a konkrét gond a közösségi média platformokkal? Ezekről beszélgettem tegnap a Kulcskérdésekben Csabán Samuval, a Jogpszichológia Társadalom című könyv szerzőjével, és Forgács Bálinttal, aki kísérleti pszichológus, az ELTE kognitív pszichológia tanszékének docense, a Baba Labor munkatársa. Hogyan hatnak a kognitív képességekre a digitális technológiák, mi a konkrét gond a közösségi média platformokkal, és milyen általános társadalmi válaszok képzelhetők el vendégeimmel, Csabán Samuval, aki az ELTE-n doktorált, a jog, Pszichológia, Társadalom című könyv szerzője, kutatási és oktatási területe, tehát a jog és a pszichológia, és Forgács Bálint, alaki kísérleti pszichológus, az ELTE kognitív pszichológia tanszék docense, a Baba Labor munkatársa. Jó napot kívánok! Szabán Samu azt vizsgálta részletesen, hogy a közösségi média milyen hatással van a kognitív képességekre, a mentális egészségre, és hogyan befolyásolja a használók érzéseit. Nemrég a Partizánon egy videóban mutatott rá, hogy a TikTok milyen mennyiségben ontja a kamaszokra az öngyilkosságot romantizáló és normalizáló tartalmakat. Többféle típusú videót is megkülönböztetett. Milyen példákat talált?
5: Az egész onnan indult, hogy egy nagyon jó barátomnak az öccse öngyilkosságot követett el. Szakított fel a barátnője, és akkor egy hét rá öngyilkosságot követett el. És akkor ő megmutatta nekem, hogy furcsa volt számára az, amit találta a közösségi média felületein, főleg a TikTokján, azok a videók, amiket újra megosztott, azok nem stimmelnek. Valóban bizonyítható, hogyha csinálsz egy TikTok fiókot, beállítod 13 évesre, ezt megcsinálod bárhol a világon, Amerikában, a Fülöp-szigeteken vagy Magyarországon, és elkezded nézni, hogy milyen tartalmak jönnek, akkor pár órán belül a tartalmaknak körülbelül a fele az mentális egészséggel foglalkozik. És ezeknek a tartalmaknak a legnagyobb része egyébként rossz minőségű mentális egészségű tartalom. Nem feltétlenül öngyilkossági, de rossz minőség.
4: Hát ez azért is veszélyes, mert hogy nagyon sok kamasz már az internethez, AI-hoz és a közösségi platformokhoz fordul, amikor problémája van. Igen. Hogyha helytelenül diagnosztizálja önmagát, akkor ennek súlyos következményei lehetnek.
5: Hát igen, és ugye itt jön a következő probléma, hogy a tartalmakat ugye algoritmikusan kapják a fiatalok, tehát nem az van, hogy egy fiatalnak rossz hangulata van, és akkor keres ilyen tartalmakat, hanem tulajdonképpen az algoritmus érzékel, hogy rossz hangulata van, és elkezdi adagolni ezeket a tartalmakat. Nagyon hamar eljutnak ezek a csatornák oda, hogy öngyilkosságot népszerűsítő tartalmakat is elkezdenek adagolni. Nagyon érzékenyek vagyunk mások érzéseire, és a digitális térbe, valójában ezek nem más emberek, hanem más embernek az ilyen esztétizált tartalmai, de ezek ugyanúgy fognak hatni a mi érzéseinkre.
4: Érezhető-e valamilyen általános generációs romlás a kognitív képességekben, mióta a közösségi média ennyire elterjedt? Forgács Bálintot kérdezem.
6: Hatalmas vita övezi ezt. Úgy tűnik, hogy mostanra jelentek meg az első olyan nagyobb átfogó kutatások, hogy megszületett és kialakult, létrejött az első olyan generáció, amelyik butább, mint a szülei. Az IQ-teszteken folyamatosan minden generáció egyre magasabb pontszámot ért el. Ez egy annyira konzisztens hatásnak tűnt, hogy el is nevezték Flynn hatásnak. Ez egy idő után a nyugati országokban tetőzött.
4: Hozzá lehet ezt kötni a digitális tartalomfogyasztáshoz, tehát vannak egyértelmű jelek, amik erre utalnak?
6: Az iskolákat senki sem alakította át szándékosan, ha csak nem digitalizálás irányba. A magánéletünket nem alakítottuk át, vagy a családi életünket drámaian, ha csak nem a digitalizálás. Lehet ezen persze szigorú tudományos szempontból vitatkozni, hogy milyen faktorok adódnak össze. Nagyon más felnőttként, idősként, szülőként vagy nagyszülőként kézhez kapni ezeket a készülékeket, ezeket a szolgáltatásokat, amik tulajdonképpen szerencsejáték automaták algoritmusain alapulnak.
4: Valóban ez lehet-e a megoldás, mondjuk, hogy az alkoholhoz és a dohánytermékekhez hasonlóan szabályozni kellene a 15-16 éves kor alatti a okostelefon használatát?
5: Lehet vitatkozni, egyáltalán a közösségi média rosszat tesz a mentális egészségnek, mert valaki azt mondja, hogy oké, aki nagyon sokat közösségi médián van, több depressziós tünetet mutat, de mi van, hogyha a depressziós emberek többet használják a közösségi médiát, tehát ez valójában nem egy okokozatiság, hanem egyszerűen egy ilyen együttjárás, és szerintem az elég jó analógia, hogy ezt a technológiát úgy engedték rá a fiatalokra, hogy nem lett tesztelve, miközben nem tudom, egy gyerekjátékot akarunk bevezetni, akkor egyértelműen meg kell nézni, hogy mondjuk nincs lekenve mérgező festékkel, vagy mi történik, hogyha azt sokat a gyerek szájában van, nem tudom, a cumi. Tehát egyrészt minden társadalmi problémát az oktatáson keresztül próbálunk megoldani, ami erre nem képes, tehát az a túl terhelt pedagógusok nem képesek a táplálkozási tanácsoktól kezdve az állampolgári nevelésen keresztül a digitális készségekig mindenre felkészíteni a gyerekeket, és a gyerekeknek sem lesz soha annyi kognitív készsége, gondoljunk bele, aki dolgozik, 40 órát dolgozunk, és akkor utána még harcoljunk meg a különböző káros társadalmi hatásokkal. Ezek olyan dolgok, amiket központilag lehet igazából csak szabályozni.
4: Tehát jogalkotással?
5: Ezt jogalkotással kell kezelni.
4: Mit tesz az aggyal ez a folyamat? Forgács Bálint.
6: Tulajdonképpen az agy normális fejlődését akadályozza. Azok az agyterületek, amiknek a korábbi generációkban volt lehetőségük sűrűvé válni, több réteget, sejtréteget kialakítani, olyan módon gazdagodni, áthuzalozódni a fejlődés során újra meg újra, az most elmarad. És tulajdonképpen megfordítva agysérülést hoz létre. Tehát gyakorlatilag azok a fiatalok, akik nem mehetnek végig azon a tipikus fejlődési íven, amin a korábbi generációk végigmehettek, az sérült felnőttekké válnak. Ezt mindenféle viselkedéses, érzelmi és kognitív hátrányban lehet majd mérni.
4: Most nagyon sok szülő kap a szívéhez, és jön rá, hogy hoppá, itt van az én gyerekem élő problémája. Mit tegyen a szülő?
5: Igen, hát ezért is fontos a jogalkotás, mert a szülő egy csomószor eszköztelen olyan értelemben, ha most a gyereknek az eszközhasználatot nézzük, ott nyilvánvalóan a szabályozás azért fontos, mert ha mondjuk elkezd iskolába járni a gyerekem, és csak én mondom a gyerekemnek, hogy na, te nem használsz közösségi médiát, akkor társas nyomás alá fog kerülni, kiközösítik, ha a másik gyereknek lesz okos telefonja, meg közösségi média, akkor nyilván bent azt fogják nézni. Tehát egyszerűen egy szülőnek nagyon-nagyon durván nagy költsége van, hogy ő a saját gyerekét erre rákényszerítse, hogy ő ne használjon okos telefon, a közösségi médiát. Tehát a problémát most mindenki úgy látja, hogy a 18 év alattiaknak a digitális eszközhasználata az hogy káros a fiatalokra nézve. És nyilván a fiatalokra extra érzékenyek vagyunk, mert még nem teljesen kifejlődött a agyuk meg, stb. Tehát könnyen lehet látni őket úgy, mint egy sérülékeny csoport, de ez a felnőttekre is ugyanúgy negatívan hat.
6: Nem a kutatás komplexitása mögé szeretnék bújni, és ezért szeretném azt az egyértelmű üzenetet azért megfogalmazni, hogy Amerikában 2010-től jelentősen romlott a digitális eszközökkel összefüggésbe hozhatóan a mentális egészsége a kamaszoknak. Az intézményi keretek között, tehát a közös életben szervezni lehet, azt valamilyen módon egy közös, nem ráerőltetett jogszabállyal, de egy közös megegyezés révén. A minta, a szülők mit tehetnek, mintát nyújthatnak, együtt kell időt tölteni, nem lehet persze elzárni, de minimalizálni kell a képernyőidőt, minél inkább kortárs csoportban kell a gyerekeknek időt tölteni, és minél később adni, ameddig csak ki lehet húzni annál jobban, és nagyon szigorúan korlátozni kell, nincs felelősség teljes használat kamaszkorban, mert a frontális lebeny még fejlődésben van, és egyszerűen sem a rizikót nem tudják felmérni a kamaszok jól, sem pedig nem tudják olyan módon szabályozni magukat, mint egy felnőtt, és ezt a felnőttek könnyen elfelejtik.
3: Időjárás.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Hazánk időjárását egy anticiklon peremén érkező feloszló front alakítja. Így ma a Kárpát-medence fölött egy szakadozott felhősebb vonulát, de emellett is mindenütt legalább néhány órás. A keleti, délkeleti ország részben pedig sok napsütésre számíthatunk. Gyenge eső csupán a nyugati, illetve az északi megyékben fordulhat elő. A nyugati eszelet azonban időnként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között várható, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl le a levegő. Csunderlik Csaba, Hungaromet.
2: Közlekedés.
8: Jó reggelt kívánok! Már most akadozik az előrejutás a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt szintén lassulásra kell számítani, ahogyan a 10-es főúton is az Ürömi úthoz, illetve az Ürömi úti körforgalomhoz közeledve. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ahol mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a hídra balra csak egy sávból tudnak kanyarodni. Mára lezárják a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Fél hét van, a rövid hírek következnek.
9: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Hazánkba látogat október 23-án a francia elnök. Marad a változóan napos felhős idő. És most a részletek. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapítókiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. A VOSZ közölte azt is, hogy nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkár ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezmények kísérik. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Ami az időjárást illeti, folytatódik a változóan napos gomolyfelhős idő délkeleten több órás napsütéssel. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 13 és 19, késeste 4 és 13 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jövünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
4: 3:30, jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. A volt belügyi államtitkár Rétvári Bence a Pest megyei Vác központú választókörzetben indult a választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeként. Titkára és egy váci önkormányzati fideszes képviselő a körzetben több civil szervezetet, alapítványt hozott létre és működtetett, amelyek az előző ciklusban legalább 340 millió forint támogatáshoz jutottak különböző állami forrásokból. Ebből a kampányban bőven juthatott a Kereszténydemokrata Néppárt jelenlegi parlamenti frakció vezetőjének kampány fellépéseire is. Az állami pénzből támogatott civil szervezetek működésének azóta nem nagyon van jele. Az alapítványok egyike egy uniós projektbe is belevágott. Kovács Anna indult Rétvári Bence kampánypénzeinek nyomába.
10: 10 alapítvány, 340 millió forint. Ennyi pénzt kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Városi Civil Alaptól, a Falusi Civil Alaptól, a Nemzeti Együttműködési Alaptól és az MVM-től több Vácott és környékén bejegyzett Rétvári Bence, a körzet korábbi KDNP-s képviselőjéhez köthető alapítvány. A kormány által nyilvánosságra hozott térkép szerint volt, amelyik 110 vagy éppen 50 millió forinthoz jutott az elmúlt 5 évben. Kezdjük a Dunakanyari Véregylet alapítvánnyal, amelyik 117 millió forintot kapott. A székhelye Vácott van bejegyezve, kuratóriumi elnökét pedig Bajor Gergőnek hívják, aki a Kossuth Rádió forrásai szerint Rétvári Bence jobbkeze, kampányfőnöke volt, a KDNP frakcióban pedig a képviselő parlamenti titkára. Az alapítvány polgári esteket szervezhetett az NKA-tól és a Városi Civil Alapból kapott pénzből.
11: Önmerénylet rádon kipipálva. Csak az a baj, hogy akinek egy kicsit több esze van, mint a Magyar Péternek, az úgy csinál önmerényletet, hogy annak tűnjen.
10: A vendég ezen a felvételen Bayer Zsolt volt, de eljött erre kormánytag, vagy a megafonos Bohár Dániel. Kerestem az alapítványt, hogy megtudjam, mire költötték el az állami támogatásokat. Bajor Gergő kuratóriumi elnököt csak telefonon sikerült elérnem.
12: Halló?
13: Halló, jó napot kívánok, én Kovács Anna vagyok a Kossuth Rádiótól, és Bajor Gergőt keresem.
12: Jó napot kívánok.
13: Jó napot kívánok, én e-mailt is írtam a Dunakanyari Védegylet Alapítványnak, hogy
12: igen,
13: szeretnék...
12: Igen, valaki válaszolni.
13: Tessék?
12: Igyekszik valakitvány válaszolni.
10: Bíztam benne, hogy válaszolnak a Kossuth Rádió kérdéseire írásban, de 3 hét alatt az ígéret ellenére sem jött válasz. Közben felkerestem az alapítvány bejegyzett székhelyét Vácott, ahol ismerték Bajor Gergő nevét.
13: Jó napot, a Káptalan utca 16, Kovács Anna vagyok a Kossuth Rádiótól, és én igazából a Dunakanyari Védegylet Alapítványt kerestem.
14: Ők soha nem tartózkodnak itt, hanem majd jön nem sokára a kurátor, aki még a postájukat se veheti át a kurátorra, úgy szokott telefonálni neki, de hamarosan jön, mert mondom, hogy a kiskocsijával pakolgatja a képeket.
10: Az intézmény képtárként működik, nincs nyitva, csak ha telefonon keressük a képtár kurátorát, Pap Lászlót. Az épület kezelését az állam vette át a Váci önkormányzattól, és adta oda a Dunakanyari Védegylet Alapítványnak, mesélte a képekért felelős Pap László.
14: Itt van Józsa János Debrecen legnagyobb művészének az életműanyaga. Váci legnagyobb művész az Orvos András, a világképeivel futott be, úgyhogy nálam van a Szabó Vladimir hagyaték is, itt a olajképeiből van, de az főleg mondom a grafikái. Itt ez az épület, itt állt akkor 6-8 éve teljesen üresen. A tető lukas volt, föl voltak ázva a dolgok, senki nem használta, erre soha nem költött a város. Gyakorlatilag államkincstáré volt, de valamikor itt volt például városi könyvtár is.
13: De akkor ez önkormányzati tulajdonú épület volt?
14: Nem, államkincstáré volt, csak önkormányzati kezelésbe. Csak a önkormányzat itt hagyta magát, kiköltöztette 20 évvel ezelőtt a könyvtárat, és itt hagyta, senkinek nem kellett. Akkoriban én nem voltam se fideszes senki, én nem ismertem se a Rétvárit senkit. Itt akkoriban a fideszesek voltak többségben, és egyszer itt erre jártak, és a Rétvári meg többet magával, ilyen képviselők voltak, itt voltak, és nézték, hogy mi van itt. Hát mondom nekik, hogy jöjjenek be, nézzék meg. Nap múlva hív a Rétvári, hogy ne költöz sehova, mert nem a városi az épület, tehát nem tud a polgármesterasszony kitenni, hanem a államkincstáré. És így lett átéve az államkincstárból a Dunakanyar védegyletbe, akinek az volt a funkciója, hogy ha Dunakanyarba valahol valami kultúrát kell menteni, akkor oda kell tenni.
10: Vác polgármestere is szerette volna megkapni ezt az épületet, kiállító teret rendeztek volna be benne. Matkovics Ilona hozza először szóba, hogy az alapítvány nem sokkal azután, hogy megkapta az épületet, pályázott egy interregionális uniós projektre is. Vác testvérvárosával, Ipolysággal.
15: Bajor Gergő ennek a kurátora, tulajdonosa, a Kérétvári Bencének a parlamenti titkára. És akkor, mikor én érdeklődtem, ismerem az illetőt, Rétvári Bencénél is érdeklődtem, és Bajor Gergőnél is, hiszen ez egy barokk belváros, és ez tényleg egy sebb a városnak a látképén.
16: Korábban ezen az interreges projekten kívül, ami az épület felújítására vonatkozik, mi volt a tapasztalata, mennyire működött ez a védegylet?
15: Nagy bajt csináltak, de mi nem tudtunk semmit erről, tehát mi nem is tudtunk a létezésükről sem. Csak a Dunakanyari Védegylet 110 millió forintot kapott. Nálunk egy olyan szerteágazó alapítványi hálót alakított ki Rétvári Bence, illetve hát az ő közelében lévő személyek, hiszen itt Bajor Gergő mellett még Szabó Csabát kell megemlíteni, aki fiatal kora ellenére több alapítványnak a tulajdonosa, kurátora, és rengeteg közpénz ment át és megy át a kezén. Listáról bekerült a testületbe is. Ott is nagyon sok kárt okozott, és igazából most mi is próbáljuk felderíteni a nevéhez kötődő alapítványoknak a tevékenységét, hogy fiatalok egy jó közösségért egyesület. Az államtól 18 milliót kaptak, semmit nem találtunk róluk, de van a Zöld Dunakanyar alapítványa, ahol csak egy programhoz, egy hulladék elhordásához kaptak 200 millió forintot. Ugyan a dokumentumok szerint elszámoltak, de ebben most azért nem megyek be, mert nagyon hosszú a történet. Az önkormányzat is kért erre a programra pénzt, nekünk fele annyiért. Tehát mi fele annyiért kaptunk ajánlatot 100 millió forintért, és ezért természetesen, hogy felvetődik a kérdés, hogy akkor mi van a másik 100 millió forinttal.
17: Mit festünk? Hát most napot fogunk, de mi lesz rá a téve az előbb, mit festetek? Miért keszertétek össze a papírokat?
18: Ez már az ipolysági Bartók Béla Zeneművészeti és Kulturális Központ egyik délutáni művészeti foglalkozása. A település polgármestere Zahár Pál vezetett körbe az új zenei kulturális központban. Az udvaron 100 éves platánfa, a központ külseje is illeszkedik a településképbe, így tervezték meg. Kicsit több mint 2 év alatt végeztek a felújítással, pedig akadtak problémák a több mint 100 éves épület szerkezetében.
19: Ez egy nagy beruházás, jelentős beruházás, olyan konkrét legyek, tehát a rendszerváltás óta a városnak beruházónak ez a legnagyobb projektje. Tehát ennél nagyobb projektet a város nem vállalt, azelőtt épített lakótelepet, ami ennél nagyobb volt, de az még 89 előtt volt.
18: A projekt magyar fél által felhasználható összege több mint 500 ezer euró, csak nem 200 millió forint. A szlovák fél már átadta az épületet, és lehet, hogy a magyar partner miatt bukhatja a több mint 2 millió eurós támogatást. De ettől ő még bizakodó, szerinte ez előfordul az ilyen projekteknél.
19: Azt találtuk ki, hogy akkor itt is, ha találunk egy arra alkalmas épületet, amit fel tudnánk újítani, meg bázon is találunk egy arra alkalmas épületet, akkor újítsuk fel, és aztán legyen meg a tartalmi része, és használjuk ki ezt az két épületet, hogy a benne lévő funkciókat mutassuk meg egymásnak. Nekünk nagy érték a partnernek a tevékenysége, vagy inkább a tartalmi része, hogy egy képtárat gyakorlatilag, galériát foglal magába.
20: Önök úgy érzékelik, hogy minden rendben van a másik fél részéről ebben a projektben.
19: Az információkat megkapjuk, tehát azt tudom, hogy ő nekik a tervezése sokkal hosszadalmasabb, bonyolultabb, és lehet, hogy éppen ők itt fognak megspórolni, hogy amennyivel hosszabb, több időt tettek bele a tervezésbe, akkor nem lesz mondjuk annyi problémájuk a folytásra, mint mondjuk nekünk.
18: Zahár, a polgármester azt mondja, hogy ennél a pályázatnál a magyar fél, vagyis a Dunakanyari Védegylet Alapítvány kérésére kértek az uniós központtól 8 hónapos halasztást. Pál a magyar belpolitikai viharban nem szeretne belefolyni, de még annyit elárult, hogy a projektben kötelező 4 havonta riportot készíteni az uniós központ felé, ilyet mindig kaptak eddig a magyar féltől, Bajor Gergő aláírásával.
21: Jó napot! A Zöld Dunakanyar Alapítvány egy deákvári kertesházban van bejegyezve. A kapu nincsen csengő, láthatólag itthon vannak, de nem reagálnak arra, hogy szeretném őket megszólítani, becsengetni sem tudok. Csak egy postaláda van, amin nincs kint az alapítvány neve.
18: Megválaszolatlan kérdések, csengő nélküli alapítványi telephelyek Vácott, Sződön és Csörögön. Utóbbi polgármestere Szorcsik József volt az első, aki szerint az ő településükön, bár a bejelentett telephelyen itt sem volt elérhető senki. Látszik az alapítványok működése, főként a rendezvényeken, mint amilyen a csörögi Csörögefánk Fesztivál.
22: Rekord felszólaló, emellett még külföldön is kiáll hazánkért, emellett még a belügyminiszter helyettese is. Hát többet nem is tudok róla mondani, csak azt, hogy köszönjük meg neki, Rétvári Bencének ezt a mai napot.
23: Tényleg ez a rendezvény minden évben nagyon jól sikerül. Tehát kiváló névválasztás, majdnem olyan jó, mint a Rétvári Létes.
18: A fesztivál rendszeres felszólalója volt Rétvári Bence a körzet országgyűlési képviselőjeként. A polgármester nem tagadta, hogy ezeknek támogatója volt például az Aktív Dunakanyar Alapítvány, amely 50 millió forintos állami támogatást kapott.
24: Én annyit tudok, hogy a alapítványnak a székhelye, egy székhelye szolgáltatás, ingyenes székhelye szolgáltatás miatt létezhet, vagy állhat fent itt a településen, és egyébként meg utána kérdeztem, és tehát sem a levelezés nincs ide irányítva, sem aktív működése. Azonban a támogatásokból, amit észlelt a település és észleltünk, az csak pozitív volt. Tehát amit találkoztunk a Dunakanyarral, az mondjuk egy-két rendezvény, egy Csörögi Csörögefánk Fesztivált, amit tudtak támogatni szerencsére.
18: Miután a Kossuth Rádió forrásai arról beszéltek, hogy ott volt az Aktív Dunakanyar logója a csörögi rendezvények hirdetésén, újra kerestük a település polgármesterét, hogy elszámoltak-e azóta tételesen az alapítvánnyal, de nem kaptunk választ kérdéseinkre. 5 év alatt 340 millió forintot kaptak ezek a szervezetek, miközben legtöbbjüknek még aktív honlapja vagy Facebook oldala sincs.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
4: 6:45 van. Fél évvel a kormányváltás után Magyarországnál még mindig Orbán Viktor fényképe szerepel Donald Trump béketanácsának honlapján. A Kossuth Rádió megkeresésére azonban a szervezet azt közölte, a tagság nem a miniszterelnök személyéhez kötődik, és a béketanács kulcs szereplőként tekint Magyarországra. Azt is közölték, hogy Magyarország a szervezet több nemzetközi találkozóján is képviseltette magát. Fóris Mátyás összeállítása.
25: Nagy kalandra fel.
26: Így indult Orbán Viktor januárban Davosba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozott, hogy Magyarország alapító tagként csatlakozzon az új béketanácshoz.
25: Kis új kocipőben és élére vasalt nadrágban találkozunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a béketanácshoz történő csatlakozásunkat.
26: A béketanácsot Donald Trump kezdeményezte. Eredetileg azért hozták létre, hogy segítsen békét teremteni Gázában és megszervezni az újjáépítést. Az alapokmány szerint azonban a világ más háborúinak lezárásában is szerepet vállalhat. Trump egy új az ENSZ mellett működő szervezetet képzelt el, amelynek saját maga lett az elnöke. A béketanács alapító tagjai között Magyarországon kívül az Európai Unióból csak Bulgária szerepel, de csatlakozott Fehéroroszország, Törökország, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Izrael, Kazaksztán, Azerbajdzsán vagy épp Argentína. A magyar csatlakozás hátterében Orbán Viktor és Donald Trump közismerten szoros kapcsolata állt. Orbán Viktor januárban így beszélt a kezdeményezésről.
25: Létező nemzetközi intézmények csődöt mondtak. Ezért van a világban ennyi veszélyes helyzet. Ezért szükség van arra, hogy amit eddig csináltuk, azt hagyjuk abba, és hozzunk létre új intézményeket. A háború helyett csináljunk békét. Ennek a szimbóluma az amerikai elnök. Ezért kezdeményezte ő, és ezért támogatjuk mi őt.
26: Áprilisban azonban Magyarországon kormányváltás történt. Orbán Viktor távozott a miniszterelnöki posztról, de a béketanács honlapján fél évvel később is még az ő fényképe szerepel Magyarországnál. Kíváncsiak voltunk, hogy ez Orbán Viktornak szól, esetleg üzenet az új magyar kormánynak. A Kossuth Rádió megkeresésére a béketanács egyik magas rangú tisztviselőjétől írásos választ kaptunk, melyből kiderült, hogy Trump szervezete fontos szereplőként tekint Magyarországra a kormányváltás után is. Idézet következik a közleményből. A magyar tagság nem egyetlen miniszterelnök személyéhez kötődik. Magyarország továbbra is aktív és nagyra becsült tag, amely az Európai Unió elsőként csatlakozó országaként jelenleg kulcs szerepet játszik és létfontosságú a béketanács és az Európai Unió közötti partnerség megerősítésében. Idáig az idézet. A béketanácstól azt is megüzenték egyébként, hogy a fotócsere elmaradásának pusztán technikai okai voltak. Magyar Péter miniszterelnök július elején még azt nyilatkozta, hogy a kormányban egyelőre nem beszéltek Magyarország béketanács tagságáról, most arra nagyon úgy fest, hogy eldőlt a dolog. Orbán Anita külügyminiszter 3 hete járt New Yorkban az ENSZ közgyűlésen, és az erről feltöltött TikTok videójában bizony megemlíti azt is, hogy a közgyűlés margóján részt vett a béketanács ülésén is.
0: És utána a béketanács ülésére érkeztem, ahol a gázai újjáépítésről volt szó, majd átmentünk az ENSZ épületébe.
26: A béketanács a Kossuth Rádiónak megküldött hivatalos tájékoztatója szerint magyar diplomaták már több más fontos nemzetközi béketanács találkozón is részt vettek. Kérdéseinkkel kerestük a külügyminisztériumot és a miniszterelnökséget is, de nem kaptunk választ. A béketanács működése és jogi helyzete ugyanakkor több szempontból is szokatlan. Az alapokmány értelmében Donald Trump lényegében addig marad a szervezet elnöke, amíg csak akar. Egy másik furcsaság, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a nyáron egy szenátusi meghallgatáson nemzetközi kormányközi szervezet helyett már nemzetközi nem kormányzati szervezetként beszélt a béketanácsról.
1: The Border Peace is now built out as an international non-governmental organization.
26: Hoffmann Tamás nemzetközi jogász szerint egy ilyen átalakulás alapvetően megváltoztatná a béketanács jogi természetét.
3: Én azt gondolom, hogy Rubio kijelentése inkább arra a valóságra utal, hogy ugyanez formálisan egy nemzetközi szervezet, de a gyakorlatban mégis nagyon sokszor egy nem kormányzati szervezetként működik, és a jövőben, ha már Donald Trump betöltötte az elnöki ciklusát, akkor valószínűsíthető, hogy hát egyáltalán nem fog egy klasszikus értelembe vett nemzetközi szervezetként működni, hiszen inkább Donald Trump és baráti körének lesz a saját szervezete.
26: A béketanácsból pedig legalábbis a nemzetközi jogász szerint jelenleg kilépni nem olyan könnyű.
3: Én azt gondolom, hogy Magyarország ma nem csatlakozna a béketanácshoz, de Magyar Péter tényleg egy olyan szituációt örökölt, ahol nem lehet kilépni a béketanácsból anélkül, hogy ezzel ne kockáztatnánk azt, hogy Donald Trump személyesen lenne adott esetben ingerült Magyarországra. Igen, ez is egy atipikus szituáció, ami a nemzetközi kapcsolatokban nem szokásos, de itt vigyázni kell arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének a személyes érzéseit ne bántsuk meg.
26: Az Egyesült Államokban Trump politikai ellenfelei szerint a béketanácsot azért formálják át nem kormányzati szervezetté, mert így még a mostaninál is nehezebb lesz ellenőrizni a működését. Márpedig Donald Trump már a januári alapító ünnepségen is azt mondta, hogy a szervezet előtt szerinte nagy lehetőségek állnak. Amint ez a tanács megalakul, gyakorlatilag bármit megtehetünk, amit akarunk. Én az egész világot egyetlen térségnek tekintem. A világ egy térség, békét fogunk teremteni a világban. És micsoda örökség lenne ez mindannyiunk számára. Ebben a teremben mindenki sztár, különben nem lenne itt. Oka van annak, hogy önök itt vannak. Önök mindannyian sztárok. Önök a világ legnagyobb, legfontosabb, leghatalmasabb emberei. And you're all stars. You're the biggest people, the most important people in the world, most powerful people in the world. A béketanács tényleges eredményei egyelőre korlátozottak. Nagy Dávid, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője szerint a gázai helyreállítás még nem kezdődött meg érdemben, bár bizonyos előkészületek már elindultak. A szakértő ugyanakkor Magyarország szempontjából diplomáciai lehetőséget lát a tagságban.
5: De az, hogy egy ilyen közösségben ott lehet, és a döntéshozó asztalnál ott lehet, ez kis államként mindenképp kedvező lehet Magyarország számára.
26: A béketanács a Kossuth Rádióval azt közölte, hogy a tagokra nem hárul semmilyen kötelező pénzügyi hozzájárulás. A tagság alapvetően 3 évre szól, aki az első évben 1 milliárd dollárt fizet, az határozatlan időre biztosíthatja a helyét a szervezetben. Sajtófőnökén keresztül Orbán Viktornak is elküldtük a kérdéseinket. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kormányváltás óta beszélt-e Donald Trump-al a béketanácsról, és hogy mit gondol arról, hogy Magyarország a kormányváltás után is a szervezet tagja maradt. Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
4: 7 óra lesz, 7 perc múlva. Az Európai Unió tanácsa tegnap jóváhagyta a Magyarországot érintő 2022-ben bevezetett jogállamisági feltételességi eljárás megszüntetését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurót felszabadítottak. Itt van a stúdióban Európai Uniós szakújságíró kollégánk Kugyella Tamás. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Nem csak ez az egy csoportja volt a pénzeknek befagyasztva. Hogy állunk most ezekkel?
6: Igen, hónapok óta halljuk elég gyakran a hírekben, hogy milyen uniós támogatásokat szabadítanak föl, hogy ez egy fontos része a kormányprogramnak. És 3 nagy csoportba lehet osztani azokat a támogatásokat, amiket befagyasztottak, különböző okok miatt egyébként. Az első, az és a legnagyobb, ami 10 milliárd euró volt, az a nagy alap, amit az Európai Unió a COVID utáni válságnak a kezelésére ajánlott föl, illetve hozott össze hitelekből és támogatásokból a tagállamoknak. És itt az volt Magyarországnak a fő kihívás, hogy néhány hét alatt össze tudják szedni azokat a már meglévő programokat, amiket át lehet csoportosítani ebbe a kategóriába, hogy föl tudjuk venni ezt a pénzt. A második nagy csoport, hogyha a támogatásoknak volt az, amiről most megállapodás született, és jogilag elhárult az akadálya annak, hogy ezt a pénzt Magyarország megkapja, ez 4,2 milliárd euró, és itt pedig törvényeket kellett hozni. Alapvetően itt az volt a problémája az Európai Uniónak, hogy korrupció elleni küzdelem nem volt elég hatékony Magyarországon, az ügyészség nem működött elég hatékonyan, a közbeszerzési szabályok nem voltak elég szigorúak, illetve átláthatóak. Ezt a törvényalkotási munkát nyáron nagyjából elvégezte az országgyűlés, csak hát ideig tartott, igen, amíg a miniszterek elé került az ügy.
4: És mi a harmadik csoport, amiről beszélte?
6: A harmadik pedig az úgynevezett horizontális feltételek, ami azt jelenti, hogy többféle magyar fejlesztési programot is érint Magyarországon az a kérdés, vagy az a probléma, hogy az unió alapjogait nem tartja tiszteletben több magyar szabályozás. Itt 3 dologról van szó, az akadémiai szabadságról alapvetően, a szexuális kisebbségek jogainak védelméről, és itt jön be a gyermekvédelmi törvény, ami az Európai Unió ítélete szerint az LMBTQ kisebbséget diszkriminálja, illetve a menedékjoghoz való hozzáférésnek a biztosítása. És Ez a harmadik kategória még, ezen még dolgozik a magyar törvényhozás. Tegnap hozták meg az új gyermekvédelmi törvényt, ami már megfelel a elvárásoknak.
4: A Fidesz azt is mondta azonnal, hogy amint átment a parlamenten a gyermekvédelmi törvény, amely megszünteti ugye az LMBTQ ismeretek eddigi tiltását, az Unió azonnal ideadta a pénzt. Joggal mondja ezt a Fidesz-KDNP?
6: Nekem úgy tűnik, hogy itt összemosnak két dolgot, mert a tegnap jogilag felszabadított támogatásokban alapvetően a korrupciós problémáról volt szó.
4: Tehát a gyermekvédelmi törvénynek ehhez nem volt köze.
6: Ez ebbe a kategóriába nem tartozott bele.
4: Miért kezdték el annak idején visszavonni az összes csoportban a támogatásokat? Mindenhol ugyanaz volt a probléma, bár most úgy próbáljuk szétszálazni, de hát gondolom nem.
6: Nem csak, alapvetően a probléma az volt, hogy jobban szerették volna ellenőrizni az Európai Unió nettó befizető országai, tehát azok a leggazdagabb országok, akik igazából fenntartják az Európai Unió működését, hogy pontosan hogyan költik el ezeket a pénzeket az országok, vagyis nem is azt, hogy hogyan, hanem hogy milyen jogi feltételei, lehetőségei vannak annak arra, hogy fellépjenek a korrupció ellen, hogy ellenőrizhetően költsék el ezeket a pénzeket. És ezt az előző 7 éves ciklusban hoztak több olyan változtatást, ami erre irányult.
4: Értem.
6: És nem csak Magyarországban van korrupciós probléma, nyilván nem csak rólunk szólt.
4: Van-e esély nagyon röviden a maradék pénz visszaszerzésére?
6: Hogyha azt a tempót nézzük, ahogy az előző hónapokban, hetekben megszülettek a politikai és jogi megállapodások az Európai Uniós intézményekkel, akkor úgy tűnik, hogy ez egy fontos vállalás a kormányban, és szeretnék teljesíteni.
4: Várjuk akkor az ehhez vezető jogi út bemutatását és a parlament döntéseit. Kugyella Tamás, Európai Uniós szakújságíró kollégánknak köszönöm szépen a beszélgetést.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrme.jegy.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: A Felkelőben most 7 órakor kezdődik a Krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra és a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
7: Hazánkba látogat október 23-án a francia elnök.
6: A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés.
7: Folytatódik a napos gomoly felhős idő.
6: Most pedig következnek a részletek. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron, francia elnök és több uniós vezető is, mondta a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. Az eseményt pedig parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik.
7: A kormányfő közölte azt is, a Tisza frakció még nem tárgyalt arról, hogy támogatja-e a legfőbb ügyészi posztra Fejes Pétert, akit Baka András államfő jelölt a tisztségre. Magyar Péter beszélt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt, hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztériumban már egy korszerűbb és komplexebb csomag készül.
8: Van három nagyon fontos területe ennek a mostani módosításnak. Az egyik az, hogy kiterjeszti a gyermekek védelmét, és akkor ezzel össze is kötöm a kérdést, hiszen különbséget tett bizonyos szexuális irányzatok között az előző törvény módosítás, amit még a Fidesz fogadott el, mi pedig ezt egységesítettük. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket nem bizonyos szexuális irányzatoktól, vagy azzal kapcsolatos visszaélésektől kell megvédeni, hanem mindenféle öncélú és egyébként ártalmas pornográf tartalomtól 18 éves kor alatt.
6: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz. Az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak.
7: Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról.
6: További egyeztetéseket sürgetnek a kormánnyal a fuvarozók érdekképviseletei a napokban bejelentett intézkedéscsomagról.
7: Ebben egyebek mellett szigorítják az útdíjak bevezetésének ellenőrzését, valamint év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok dízelüzemanyagának jövedéki adóját. Ifjabb Orosz Tibor, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnöke a Krónikában azt mondta, az MFFE, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete is üdvözli a kormány segítségnyújtását, de a jövedéki adó csökkentésének mértékét kevésnek tartják.
9: Mi a mértékkel nem feltétlenül értünk egyet, mi ettől többet szerettünk volna. A mi javaslatunkban az állt, hogy a jövedéki adónak a 100%-át a második fél éves időintervallumra tudjuk visszaigényelni. Nyilván 127 forinthoz képest az a 25 forint az egy elenyésző mérték. Mi azt gondoljuk, hogy nem egyenlő a mérleg nyelve, mezőgazdászok megkapták a jövedéki adó 100%-át, úgy gondoljuk, hogy talán mi is megérdemelnénk.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Mintegy 1600 új névvel bővült az Oroszország elleni szankciós lista, jelentette be a külügyminiszter.
7: Orbán Anita az EU-s külügyminiszterek luxemburgi ülése után beszámolt arról is, hogy az egyeztetésen döntöttek egy libanoni misszió felállításáról, amely katonák és rendfenntartók képzésével segíti majd a közel-keleti térség biztonságát. A tárcavezető emlékeztetett, januártól Litvánia veszi át az EU soros elnökségét. A balti ország a bővítési politika fokozását, a versenyképesség növelését és az orosz dezinformáció elleni küzdelmet nevezte a legfontosabb feladatnak. Ezeket a célokat Magyarország is támogatja, tette hozzá Orbán Anita.
6: Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky.
7: Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Oroszország eközben két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény nem történt. Közben Donald Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, Washington továbbra is megosztja a hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, de Kijev mellett Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében.
6: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje.
7: A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel is módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása.
7: Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról. Megismételte ugyanakkor, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. A főváros és a kormány a hónap elején állapodott meg, egyebek mellett arról, hogy a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek.
6: Rendkívüli fővárosi közgyűlést tartanak a főpolgármester és a kormány közötti egyeztetések ügyében pénteken a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. A pártszövetség azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a jövőben csak a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján dönthessen a közfejlesztések tanácsában, mondta el az M1 híradójának Szepesfalvi Anna, a fővárosi Fidesz frakció vezetője.
10: Ne lehessen a kerületek feje felett dönteni, anélkül, hogy meghallgatnánk őket. Maradjon meg a közgyűlésnek a proaktív részvétele, hiszen gyakorlatilag ezek a képviselők kaptak demokratikus felhatalmazást az emberektől. A főpolgármesterben pedig ezért kapjon egy tárgy, de kötött mandátumot.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
6: A mikrofonnál Bera Emese. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa. Így nem lépett pályára a Napoli elleni 3-1-re megnyert Bajnokok Ligája találkozón. A támadás tegnap hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. Szintén a labdarúgó BL-ben az RB Leipzig, amelyben Orbán Vili kezdőként lépett pályára is végigjátszotta a mérkőzést. 1-0-ra verte a vendég PSV Eindhovent, míg a Barcelona 4-1-re győzött a Galatasaray otthonában. Sallai Roland a 67. percben állt be a török csapatba. További végeredmények: Internacionale Club Brugge 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2 és Szabah Baku Slavia Praha 2-0. A férfi kézilabda Európa Ligában Valur Tatabánya 38-34, míg a férfi kosárlabda Európa Kupában Dinamo Bukarest Szolnok 93-76.
0: Közlekedés.
7: Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé a Nagy Dunahídat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A torlódás több mint 8 kilométeres.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütéssel. Kisebb eső csak északon és nyugaton fordulhat elő. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 19, késő este 4 és 13 fok között alakul.
6: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 9 perc. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy komplex gyermekvédelmi csomagot dolgoz ki a Szociális és Családügyi Minisztérium.
7: A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés.
6: Rendkívüli fővárosi közgyűlést tartanak a főpolgármester és a kormány közötti egyeztetések ügyében. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
0: Szívhangok két oldalról.
11: Az abortusz vita nem arról szól, hogy mikor kezdődik az emberi élet, vagy mikortól egy önálló élet, hanem valójában egy filozófiai diszkurzus.
12: Egyfelől minden embernek joga van az élethez, másfelől pedig a magzatot is védelem illeti meg.
13: Milyen segítség hiányzik a leginkább azoknak a nőknek, akik krízisben várandósok? Mit tudunk az élet kezdetéről, és hogyan tekint a jog a magzatra? A nagy vitákat kiváltó szívhangrendelet hátterének járunk utána.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: 4:08 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A most következő órában lesz szó a gyermekvédelmi törvényről, ami benne van és ami kimaradt, egy egészségügyi irányítási és menedzselési szimulátorról, és arról, hogy milyen nemzetközi gazdasági helyzet határozza meg a magyar költségvetés tervezését. Maradjanak velünk ebben az órában is.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.

0: fizikai korlátozás, utána pedig Juhász Hajnalkával, a KDNP frakció vezető helyettesével beszélgetek, aki frakciótársaival tegnap nyújtotta be azt a javaslatot, amely alapján Magyarországon is korlátoznák a közösségi média használatot.
1: Nagyon fontosnak tartom ebben a beszédben, és ebben a diskurzusban, amikor erről beszélgetünk, sokszor feljön, hogy hát meg kell tanítani a gyerekeket digitális készségekre, a gyerekek tanulják meg ezeket jól használni, mert a technológia semleges, lehet jóra meg rosszra is használni, az a fontos, hogy jóra használjuk. Szerintem ez egy teljesen hamis narratíva, két ok miatt is. Egyrészt minden társadalmi problémát az oktatáson keresztül próbálunk megoldani, ami erre nem képes. Tehát a túl terhelt pedagógusok nem képesek a táplálkozási tanácsoktól kezdve az állampolgár nevelésen keresztül a digitális készségünk, mindenre felkészíteni a gyerekeket, és a gyerekeknek sem lesz soha annyi kognitív készsége, gondoljunk bele, aki dolgozik, 40 órát dolgozunk, és akkor utána még harcoljunk meg a különböző káros társadalmi hatásokkal. Ezek olyan dolgok, amiket központilag lehet igazából csak szabályozni.
0: Tehát jogalkotással?
1: Ezt jogalkotással kell kezelni, ezek nem semleges technológiák, ez teljesen kimutatható, hogy ezeknek addiktív kialakításaik vannak, van egy csomó per Amerikában már, rengeteg ugye perirat is felhalmozódik, amiben látszik belsős levelezésekben, hogy tudatosan építenek olyan eszközöket bele, a végtelen görgetést, az algoritmikus tartalomajánlást, olyan felületeket csinálnak, amik bent tartják a kamaszokat. A belső kutatásokból az is látszik, hogy ők is látják, hogy a kamaszoknak ez egyébként nem jó, mentális distresszt okoz, stb. Tehát ha tudjuk, hogy ez addiktív, ha tudjuk, hogy nem tesz jót, ha tudjuk, hogy ők is tudják, akkor miért mondanánk azt, hogy hát na, a gyerekek majd maguktól próbálnak meg nem bemenni a kaszinóba. Bizonyos dolgokat egyszerűen szabályozni kell.
0: Itt van tehát Juhász Hajnalka, a KDNP frakció vezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Az okostelefon használatot az iskolában a Fidesz-KDNP kormány 2024-2025-ös tanévben korlátozta, pedig már akkor, ugye 30 éve tudjuk, hogy az agyi funkciókra káros, veszélyes és függőséget okoz a közösségi média használat is, azt eddig egyáltalán nem szűkítették Magyarországon. A tegnapi beszélgetésben szó esett arról is, hogy már 10-15 éve nyilvánvaló a kutatások eredményéből, hogy mennyire káros a közösségi média használat. Miért nem léptek kormányon ez ellen korábban, és miért csak most a mostani gyermekvédelmi törvény kialakításakor adtak be erre utaló javaslatot?
2: Ugye, ha az ember tud javítani azon, amit nem tett meg régebben, akkor tegye meg, amikor tudja. Tehát nyilván ez egy fontos dolog. Másrésztről pedig látjuk azt, hogy tényleg lépni kell ebben, mert annyira felgyorsulnak azok a tartalmak, ami tekintetében két dolgot nagyon fontos szerintem gondolkodásban figyelembe venni. Egyrészt a gyermekeket hogyan tudjuk ettől megvédeni, de se a szakmára, se semmilyen olyan területre ne tegyünk olyan nagyon nagy terheket, amit adott esetben egy munkavégzés során nem tud akár egy pedagógus megcsinálni. Tehát itt sok szempontot kell figyelembe venni. De azt mi magunk is látjuk, és szerintem ebben nagyon-nagyon megváltozott a világ, hogy már saját magunkat felnőttként is korlátok közé, és jó értelemben mondom, hogy egészséges korlátok közé kell helyeznünk, és ezért vagyunk mi ott a parlamentben, hogyha látjuk ezt a fajta problémát a társadalomban megjelenni, akkor ezt jelezzük. És ez szerintem egy valós probléma, hogy hogyan tudjuk a gyermekeket a káros tartalmaktól megvédeni. Mert már felnőttként is látjuk, hogy saját magunkat is sok esetben nem tudjuk kizárni, elzárni attól a fajta, mondhatjuk, hogy függőségtől, hogy információ függő lett a 21. század. És szerintem a tekintetben lépni kell a jogalkotóknak, lépni kell a politikusoknak, és bele kell állni ilyen témákba, amivel úgy gondoljuk, hogy a gyerekeket meg tudjuk óvni.
0: Előbb-utóbb kötelező is lesz lépni ebben, hiszen az Európai Unió is megfogalmazott egy irányelvet, a Kids Act-et, ami 13 év alatti gyerekeknek meg is tiltaná a közösségi média használatot, a 13 és 15 év közöttiek számára pedig egy órát engedélyezne, bonyolult engedélyezési szülőt igénybe bevevő folyamaton keresztül. Miben tér el ettől az uniós irányelvtől az önök javaslata?
2: Mi nagyon szigorú szabályok közé szeretnénk azt tenni, hogy mi a korhatár, mi a felső korhatár, és az, hogy mennyi, valóban ez a fajta szigorítás, hogy mennyi időt tölthetnek a közösségi média tartalmak előtt. De ugye az a probléma ezzel, hogy van egy uniós jogszabály, és hogyha e tekintetben mondjuk adott esetben a tagállam szigorúbb szabályokat szeretne meghozni, ezt megteheti, de nyilván kérdés az, hogy az Unió majd e tekintetben hogyan fog lépni, vagy hogyan fog nem lépni. Azért azt hagyd mondjam el, hogy a gyermekjogok tekintetében a tagállam nagyon

0: jogosítványokkal rendelkezik, és azért látjuk azt a tendenciát, hogy azért az egyre több tagállam szigorú szabályozásokat is hoz be, mint maga az Európai Unió. Nyilván az Európai Uniónak van egy irányelve, hogy ez az, amit elvár a tagállamoktól, de azért is gondoljuk, hogy a digitális tartalmak tekintetében nagyon fontos fellépni, mert azért van, én konzervatív politikusként el kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan tendencia, amely az érzékenyítésről szól, és én anya is vagyok, nem csak politikus, és anyaként is szeretném azt képviselni, amit az én választóim képviselnek, és nem szeretném, hogyha a gyermekemet olyan tartalmak érnék a tévében, nem lehetek adott esetben állandóan mellette, nem foghatom állandóan a tévényányító gombját, amit nem szeretném, hogy ő lásson. Tehát azt gondolom, hogy ezért fontos a szigorítás, és ez nem egy, hogy mondjam, társadalmi irányítás, hanem egyfajta ajánlat, hogy mi így gondolkodunk. Tehát mi azt mondjuk, hogy szeretnénk azt a biztonságot megadni, meg azt a garanciát, hogy azok a tartalmak, amik megjelennek, nem jelentenek adott esetben érzékenyítés, és azt is, hogy a gyerek egyfajta gondolkodásmódban nőjön fel, hogy ennyit használhatom a telefonomat, az iskolában a pedagógusra figyeljek, és mellette fontos szempont, amit ön azért felhozott, az, hogy a digitalizáció világában élünk. Tehát nagyon-nagyon nehéz azt a fajta információ áramlásban a versenyképességet megtartani, ahogy a gyerekek felnőnek, ahogyan változni fog a világ, ahogyan a mesterséges intelligencia bejön az életünkbe, és hogyan tartjuk meg mellette a gyermekek egészséges gondolkodásmódját.
1: Miben különbözik az önök elképzelése a kormány elképzelésétől? Azt tudom, hogy lesz egy új gyermekvédelmi törvény, egy átfogóbb alapos előkészítés után elfogadandó gyermekvédelmi törvény jövőre, amit a Szociális és Családügyi Minisztérium készít elő. Amit most elfogadtak, abban milyen ellentétek vannak az önök gyermekvédelmi törvényjavaslatával szemben?
0: Ugye most a tegnapi napon a Tisza kormány és a Tisza frakció elfogadott egy gyermekvédelmi törvénymódosítást. Ebben vannak támogatható részek, és vannak olyan részek, amik nem támogatható. Engedje meg, hogy azért annyit elmondjak, hogy én eleve azt javasoltam, hogy ezeket a jogszabályokat szedjük külön. Tehát legyen akkor egy közösségi média tartalomra vonatkozó adott esetben szigorítás, nekünk is voltak módosító javaslataink, és vegyük külön azokat a kérdéseket, amik a kórházban hagyott csecsemők kérdéskörére vonatkoznak.
1: Igen, abban ugyanis egyet értettek.
0: Így van, tehát én ezt többször elmondtam, elég kemény vitám volt a miniszterelnökkel a parlamentben, és van még egy rész, amit én kifejezetten javasoltam, és itt érek rá a digitális tartalmakra, hogyha a Tisza kormány ezt képviseli, tehát kiveszi azokat a korlátokat, amit egyébként maga a gyermekvédelmi törvény tartalmazott, mert két irányú korlátozást tartalmazott a gyermekvédelmi törvény, erről fontos, hogy beszéljünk. Ez a köznevelési törvény vonatkozása, a másik pedig a gyermekvédelmi törvény, ez a 18 év alattiak esetében, sem a tartalmak esetében, sem pedig a foglalkoztatás, tehát az iskolai nevelésre gondolok, a születési nemtől eltérő érzékenyítést, vagy adott esetben a homoszexualitás népszerűség tiltotta az a gyermekvédelmi törvény, amelyet a Fidesz-KDNP kormány bevezetett. Ezt a tiltást kivette a mostani gyermekvédelmi törvény.
1: Igen, helyette a mindenféle pornográf tartalom tiltása van benne.
0: Igen,
1: most
0: ez
1: a
0: így
1: javaslatban.
0: Van, ez fontos,
1: illetve
0: de általános szabály szerint ez eleve nem volt. Tehát ahhoz ismerik el a hatályos jogot, amikor beszélgetünk, hogy ez eleve nem volt lehetőség, ez nem volt mozgástér. Az, hogy ebben szigorítunk, az rendben van. De azzal nem értek egyet, hogy egy saláta törvénybe beteszünk különböző olyan témákat, közösségi média tartalom, adott esetben az iskolai foglalkozás, és a harmadik kérdés pedig a születési nemtől eltérő önazonossághoz való jogkérdés.
1: A saláta törvény azért a Fidesz kormánynak is elég komoly eszköze volt, amikor egyszerre akart
0: több területen. Ebben én egyetértek
1: különnyel,
0: de nem biztos, hogy minden, amit mi nem csináltunk jól, azt át kell venni automatikusan, és én ezért is ezt szeretném hangsúlyozni. Én felvetettem a miniszterelnök úrnak, hogyha ő kiáll gender kérdésekben, tehát itt vagy beszélünk a gyermekjogáról, a szülők jogáról, és a szexuális kisebbségek jogáról, ez három különböző jog. Az én értékrendemben, amit képviselek, a gyermekjoga az első, a szülőjog, és a szexuális kisebbségek joga egy másik terület. Ebben a törvényben a három kérdést keverjük össze, és amit a Tisza kormány most megszavazott, ott a szexuális kisebbségek joga dominánssá válik.
1: A fóliázás benne maradt a törvényben. Tehát
0: igen, ezzel viccelt, és miniszterelnök úr azt üzente nekünk, hogy kimehetünk a folyosóra is. azt csináltuk, amit akarunk, tehát, hogy én értem a koncepciót, és értem mögött, hogy az uniós források kérdésköre fontos a Tisza kormánynak, de nem mindegy, hogy milyen áron.
1: Ez a kérdés nem a most felszabadított 4,2 milliárd forintos európai uniós források feltételei között szerepelt, az egy teljesen másik csoport.
0: Ursula von der Leyen 2021-ben ő maga mondta, hogy addig nem kapunk pénzt, amíg ez a fajta gyermektörvény hatályban van.
1: Az, ami most megérkezett tegnap, az egyáltalán nem ezt a témakört, hanem a korrupciót és a
0: közbeszerzések. Igen, de kicsit politikailag átlátszó a döntés, ha ezt megengedi, akkor azt hagyd mondjam el, hogy Ursula von der Leyen sem tegnap kezdte ezt a szakmát, tehát ez egy üzenet volt, hogy köszönjük.
1: Összehangolták volna a magyar parlamenti döntést a gyermekvédelemről a brüsszeli döntéssel, ami több éve zajlik.
0: Én azt gondolom, hogy ez eleve felépített dolog volt, tehát az ön jó szándékát nem kérdőjelezem meg, én viszont a politikában úgy gondolom, hogy dílek köttetnek, és reálpolitikusok vagyunk. Ez az egyik dolog, a másik pedig, amikor mi vitáztunk a gyermekvédelmi törvényről első körben, akkor az LMBTQ szervezetek gratuláltak a Tisza kormánynak, nekem ez üzenetértékű volt, tehát itt, ha még egyszer erről tudunk beszélgetni, három jogot kell különválasztani, a gyermekek joga, a szülők joga és a szexuális kisebbségek joga, ami ezzel a jogszabállyal csordul, az a gyermekek és a szülők döntési joga, az én álláspontom szerint.
1: Fogunk még erről beszélgetni Juhász Hajnalkának, köszönöm, hogy itt
0: köszönöm
1: volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: 2023. október 7-én az Izrael-Hamasz háború első összecsapásai során a Hamasz terroristái megtámadták Bérit, ahol tűzharc kezdődött a támadók és a helyi önkéntes fegyveres polgárőrség és fegyverrel rendelkező lakók közt. Perá Filó magyar származású túlélőt kérdezte a Kossuth Rádió Netszes című műsorában Siri Zsuzsa. Perá Filó szülei holokauszt túlélők voltak. Édesanyja szülei és testvérei nem tértek vissza a munkatáborokból. Korán árván maradt családtagok nevelték, élt az Egyesült Államokban, majd Izraelbe költözött, a gázai övezet közelébe a Béri kibucba. Egy betonszobában élte túl a terrorista támadást.
3: Perah Filo a Béri kibuc egyik túlélője. 75 évesen több mint két napot töltött a harcok közepette a bunker szobájában. A kibuc kitelepített lakóinak túlnyomó többsége máig lakókocsikban él, ott látogattam meg. Gyermekkorát Mándokon töltötte, ahol azóta sem járt. A címre még emlékszem. Petőfi utca 7. Perah szülei holokauszt túlélők voltak. Anyámat egy gyárban dolgoztatták. Honnan tudom mindezt? A szüleim semmit sem meséltek, de anyámnak a bal kezén fekete volt az egyik körme. Azt mondta róla, hogy Auschwitzból maradt. A család életében sorsdöntő változást hozott az 1956-os forradalom. Ekkor szülei elhatározták, hogy elhagyják Magyarországot. Éreztük, hogy remeg a föld, és elszaladtunk az utca végére. Volt egy nagyon magas fakapunk, arra fel lehetett mászni. Felmásztunk, és megláttuk az orosz tankokat. Másnap késő délután elindultunk, mintha nyaralni mennénk, a falu néhány másik zsidó családjával együtt. Majd édesanyjának gyermektelen bátyja nevelte fel Amerikában. Perah és öccse két év múlva a gázai övezet melletti 1946-ban alapított Béri kibucba került. Október 7-én 6 óra 29-kor megszólalt a riasztás. 15 másodpercen volt bejutni a betonszobába. Odaértem a bunkerszoba ajtajához, benéztem, és azt mondtam magamnak, jaj, nincs takaró az ágyon. Miért számított nekem, hogy legyen takaró? Nem tudom. Oda mentem a saját ágyamhoz, ami nagyon vastag, nehéz, csodálatos takaró volt. Megfogtam, oda vonszoltam és bedobtam az óvóhely szobába. Bementem, becsaptam az ajtót és leültem. Megjelentek az üzenetek a helyi WhatsApp üzenőfalon, hogy terroristák hatoltak a kibucba. Mindenki menjen be az óvóhelyre, zárkozzon be, kapcsolja le a villanyt és maradjon csendben. Rajtam kívül talán még 2-3 ember szereltetett fel valamilyen zárat. Felálltam az ágyról és 10 év óta először elfordítottam a kulcsot. Aztán visszaültem és bekapcsoltam a tévét. Láttam a terroristák Toyotáját Szderotban, ahogy mindenfelé lövöldöznek, és azt mondtam magamban, jaj nekem, valami rettenetes történik. Odakint 30-40 hamaszos van, arabul kiabálnak. Szünet nélkül érkeztek az ilyen hírek. A legtöbb emberről tudtam, hol lakik, így kirajzolódott előttem, hogyan haladnak a terroristák. Egész családok pusztultak el, borzalmas volt. Hamarosan megszűnt az áram és a víz. Az emberek sötétben ültek és várták, hogy kimentsék őket. Perach segítséget próbált kérni a 30 kilométerre egy mosávban lakó fiától, Orentől. Úgy délután 4 körül ért oda, azt hiszem. Később elmesélte, hogy egy csapat katona állt a kapu előtt. Azt mondta nekik, mondjátok, megőrültetek? Odaben gyilkolják Beri lakóit, ti meg itt álltok kint. Bevitte őket a kibucba, és elindult velük a házam felé. Nagyon sokáig tartott, mert végig harcoltak. Mindenütt terroristák voltak, el kellett rejtőzniük, körülnézniük, csak úgy haladhattak tovább.
4: Kétesel, mamás önisemát, és amikor hinli be a delet, és a mamád, az a delet,
3: volt egy pillanat, amikor hallottam, hogy fúrják az óvóhely ajtaját. A mai napig nem értem, hogy például miért nem lőttek rá az ajtóra. A házamban rettenetes dolgok hallatszottak. Eleinte időnként még csend lett. Az üzenetekből tudtam, most átmentek másokhoz, őket meggyilkolták. Aztán másokhoz mentek, őket is meggyilkolták. Egy ponttól kezdve azonban már nem mentek el.
4: Az jó.
3: Szombat éjjel egész éjszakán át őrült lövöldözés volt. Perach közben az oxigénhiányos bunkerszoba csendjében elájult, eszméletét vesztette. Már hétfő reggel volt, több mint 2 nap telt el a támadás kezdete óta. Kinyitottam az ablakot, és döbbenten álltam. Nem tudtam, hol vagyok. Néztem kifelé. Várjunk csak, ezt nem értem. 23 éve lakom ebben a házban, amióta elkészült, és most nem tudom, mit látok, amikor kinyitom az ablakot. Eltűntek a fák, a járda, a házak, csak romok voltak mindenütt. Az ő házából csak a betonszoba maradt. Kidobta az ablakon a takarót, aztán valahogy felkapaszkodott, és utána vetette magát. Kicsit megsérült, és megütötte magát, de feltápászkodott, és elindult kifelé. Mezitláb volt egy pizsama nadrágban és egy trikóban. A takarót maga elé dobta, arra lépett, majd ezte előről, hogy a szilánkok ne sebezzék meg a lábát. Az úton talált egy üveg szőlőlevet, meg egy ásványvizet, ezeket megitta. Aztán egy kibuc járgányt, benne volt a kulcs. Beleült, azzal jutott el a kapuhoz, ahol katonák álltak. A katonák meg voltak döbbenve. Csak megjelentem az elektromos kocsival, ők pedig mind oda jöttek, megérintettek, beszéltek hozzám. Jött egy katonalány, valószínűleg első segélynyújtó, hogy megnézze a sebemet, bekötözött. Egyszer csak látom, hogy egy katona lehajol mellettem, oda pillantok, zoknit húz a lábamra. Sírni kezdtem, és azt mondtam neki, jaj, de édes vagy, olyan vagy, mint az unokám. Ő meg azt felelte, igen, te pedig olyan vagy, mint a nagymamám.
2: Közlekedés.
5: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban befejezték a helyszínelést. Az első kerületben az Attila úton, a Krisztina körútnál, a Dózsa-György tér közelében, így az 5-ös, a 16-os és a 216-os autóbusz ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Fennakadást tapasztalhatnak a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál észak felé, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról nehéz lejutni az alsórakpartra. Varga Etele, BKK Info.
1: 7:30, a rövid hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A jegybank tavalyi beszámolójáról tárgyal az országgyűlés. Súlyos légitámadás érte hajnalban Kijevet és Moszkvát is. Marad a napos, hűvös idő. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról is. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudnak. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapásért. Az ukrán elnök szerint Kijev eleget tesz Donald Trump kérésének és nem támadja az orosz energetikai hálózatot. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az orosz hadsereg továbbra is műveleteket folytat Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen. Közben a Kreml arról számolt be, hogy tárgyalnak Ukrajnával az energetikai tűzszünetről. Egyelőre azonban nem sikerült megegyezni. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Itthon folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütéssel. A hőmérséklet délután 13 és 19, késő este 4 és 13 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:04, jó reggelt kívánok, 62 Erika vagyok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Az egészségügyet fejlesztő szimulációs játékot tett közé Kóka János, a Dr. 24 Medicina ZRT alapító tulajdonosa, korábbi gazdasági miniszter. Legyél te is egészségügyi miniszter címmel. Bárki kipróbálhatja, hogy az egyik legtöbbet szidott, legnehezebb helyzetben lévő ágazat rendberakása mekkora feladat. Márta Renátó is kipróbálta.
7: A honlap fejléce gyorsan a lényegre tér. Van kétharmad, van önálló minisztérium, van program. Most kiderül, mit vállalnál be. Döntsd el, honnan teremtesz forrást, oszd el reális keretek között, és nézd meg, hol tart az ország 2036-ban. A játék 3 etapból áll. Először el kell döntenünk, hogyan akarjuk előteremteni a szükséges forrásokat a fejlesztésekhez. Azonban minden döntésnek ára van. A villámok száma a várható politikai ellenállás mértékét jelzi. 5 fő forrás áll rendelkezésre. A legneccesebb, legnagyobb ellenállást kiváltó döntés a kötelező vállalati kiegészítő egészségbiztosítás bevezetése. Ha 2029-től minden 10 fő feletti cégre bevezetjük, évi 316 milliárd forinttal több telne a magyar egészségügy fejlesztésére. Uniós forrásokkal könnyen, tehát nagyon kis politikai kockázattal juthatunk pénzhez. Évi 208 milliárd forinttal bővíthetjük legjobb esetben a kasszát. A harmadik csomag az egészségügyi károkozók és orvosságok adóztatása. A legnagyobb kockázatú és legnehezebb döntés a vény nélküli gyógyszerárak áfájának emelése. Jelenleg ez 5%. Ha 25-re emelnénk, 125 milliárddal többá gazdálkodhatnánk. Nos, az én szimulációmban ez a döntés ki van zárva. Ehelyett megadóztatjuk a cégeket. Maximális egészségügyi támogatást kérünk az Uniótól. Törvényi szinten bevezetjük, hogy a gazdasági növekedés 5%-át mostantól az egészségügyre költjük. Brutálisan megadóztatjuk a cukrosüdítőket, gyógyszerreklámadót vetünk ki, és a dohánytermékeket is megadóztatjuk. Évi 776 milliárd forintot teremtettem elő a magyar egészségügy megreformálására. A megteremtett pénz a már bejelentett fix 500 milliárd mellé érkezik, tehát a szakdolgozói béremelés és a kórházi adósságok megoldottak. Gondolnunk kell azonban az irányításra, finanszírozásra, megelőzésre, például a mentális egészségvédelmét segítő pszichiátriák fejlesztésére és működtetésére, melyre a maximális 50 milliárd forintot fordítom a játékban. A kórházi kapacitás fejlesztésre, hospiszellátásra, rehabilitációra és a sürgősségi ellátásra is egyenként 40 milliárdot biztosítok. Az ellátás teljes körű fejlesztése után a 776 milliárd forintból csupán 376 milliárd forintunk maradt. 100 milliárdot kapnak az iskolák, még 100 milliárdot a szűrőprogramok, még 100 milliárdot a mesterséges intelligencia alapú triázs, az EST megújítása és a telemedicína. A maradék 76 milliárd forintot pedig az orvosok és ápolók bérének további emelésére szánom. Valamint 30 milliárddal támogatom a táppénz és az ápolási díj intézményét. A játékban 100 pontból 71-et értem el. Az egészségügy történelmi fejlődésen esett át 2036-ig. A magyar egészségügy az unió középmezőnyében helyezkedik el. A magyarok várható életkora 76,7 évről 79,2-re nőtt. A betöltetlen házi orvosi praxisok száma 1021-ről 557-re apadt. Minden évben 12 ezer magyar életét mentettük meg. De nem jutott forráshoz az egészségipar és az orvostudomány fejlesztése sem. A játék célja annak megmutatása, hogy az egészségügy finanszírozása nem pénzkérdés, hanem döntéskérdés.
1: És itt van a stúdióban Kóka János, a játék kitalálója, a Dr. 24 Medicina ZRT alapító tulajdonos, a korábbi gazdasági miniszter. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Miért hozta létre ezt a szimulációs játékot? Mire akar rámutatni ezzel a rendszerrel?
8: Ezért, amit itt a felkonban hallottunk, sok pénz kell az egészségügybe, mert sok ezer milliárdos belső adósságokkal küzd a kórházainktól, a járóbeteg ellátásainkon keresztül az alapellátásig és a prevenciótól a rehabilitáció, életvégi ápolásig, mindenhova kell pénz, és pénz az nincs. Tehát én ültem ebben a székben, a miniszteri székben, és tudom, hogy egy olyan beszélgetés, ami a költségvetés időszakában arról szól, hogy a szakminiszter pénzt kér a pénzügyminisztertől, az egy nagyon rövid beszélgetés, mert nincsen ilyen pénz, ez egy zárt rendszer. És mindenhová sokkal több pénz kéne, az agráriumban, a honvédelemben, a gazdaságfejlesztésben, mindenki jön sok pénzért. És ezért gondoltam azt, hogy bemutatom, hogy a rendszeren kívülről hogyan lehetne pénzt hozni az egészségügybe, mégpedig 10 év alatt 10 000 milliárd forintos nagyságrendben.
1: Az összegekre majd még visszatérünk, ugye a valós források, amiket eddig nyilvánosságra hozott a kormány, és az igényelt, vagy ideális források közötti ellentmondásra. Min javíthat? Először is kinek szánta ezt a játékot? Mire számított, ki fog hozzányúlni, és kinek lesz több ismerete erről?
8: Mindenkinek, aki érdeklődik az egészségügy iránt, nem csak orvosok és szakdolgozók, hanem politikai döntéshozók, gazdasági szakemberek, akik meg szeretnék érteni, vagy szeretnék látni ezeket az összefüggéseket, vagy ha már értik, akkor szeretnék egy játékban kipróbálni magukat. Tulajdonképpen a célom az volt, hogy ma itt ülhessek.
1: Igen.
8: Meg más stúdióban is itt ülhessek, és mások is itt ülhessenek, és játszanak vele.
1: Hogy beszéljünk a témáról.
8: Beszélgessenek erről, hiszen ez önmagában, hogy 500 milliárd, 1000 milliárd, vagy 350 milliárd, ez absztrakció. De hogyha nagyon pontosan látom, hogy honnan lehet pénzt szerezni, hogy mi az, hogy vállalati egészségbiztosítás, mi az, hogy károkozó fizet elve, amikor megadóztatjuk a cukros üdítőitalokat, vagy pedig a gyerekeinket mérgező, hevített dohánytermékeket, ez egy ilyen elvont dolog. De hogyha konkrétan látjuk, akkor kézzelfoghatóvá válik. Ahogyan az is kézzelfoghatóvá válik, hogyha sikerülne pénzt teremteni, akkor azokat hova lehetne legnagyobb hatékonysággal elkölteni, mert nem csak az a probléma, hogy kevés a pénz, de az is, hogy rosszul költjük el még azt a keveset is.
1: Ugye most már összegekről beszéltünk, a kormány azt ígérte, hogy 2027-től minden évben 500 milliárd forint plusz forrást ad az egészségügynek. Ön már említett ennél nagyobb számot az imént. Mire elég 500 milliárd forint?
8: Hogyha megnézzük az elmúlt 5 vagy akár 10 évet, akkor az látszik, hogy évente nagyjából 350 milliárddal nőtt az egészségügyi költés. Az 500 milliárd, nagyon remélem, hogy nem a 350-hez képest 500 milliárd, mert akkor a különbség csak 150 milliárd, és hogy nagyságrendeket érzékeltessek, önmagában egy érzékelhető szakdolgozói béremelés több mint 200 milliárd forintba kerül.
1: A kórházi, amire készülnek is.
8: Igen, a kórházi adósság évente 100-150 milliárd forint. A gyógyszerkassa hiánya hasonló nagyságrend. Tehát 500 milliárd forint sajnos nem lesz elég semmire, de főleg arra nem lesz elég, hogy felzárkózzunk az Európai Unió átlagos költéséhez nemzeti össztermék arányában. Márpedig ez volt a vállalás. Tanulmányoztam a Tiszapárt Hugonnai Vilma programját, ami nem csak az évi legalább 500 milliárdot célozza meg, hanem azt is, hogy a ciklus végére, 2030-ra felzárkózzunk erre a 7%-ra. Kiszámoltam, hogy mennyi kell ehhez a 7%-hoz. 900 és 1000 milliárd forint közötti összeg.
1: Attól évente.
8: Évente. Attól függően, hogy hogyan nő a gazdaság. Na most... Ugye azt is kiszámoltam, hogy az 500 milliárd egyébként hova vinne minket 5,1%-os költésig, tehát 7% helyett csak 5,1%. Sajnos tehát szükség van erre. De azt is belátom, hogy ez nem úgy van, hogy megjelenünk, hogy 1000 milliárd kell ide, azt tessék valahonnan elvenni, mert nincs honnan, hanem kívülről kell ezt behozni. Ezért javaslok vállalati egészségbiztosítást, ezért javaslom a gazdasági növekedés egy bizonyos hányadából fakadó költségvetési bevételeket címkézni az egészségügyre. Ezért javaslom azt, hogy az Európai Uniós következő ciklusra érvényes költségvetésben nyomjuk föl 10% fölé az egészségügyi költést. Ez egyébként egy legitim stratégia, és az Európai Unió támogatja az efféle pozícióválasztást. Illetve javaslatot teszek egy egészségügyi kötvény kibocsátására is, ami egy új finanszírozási instrumentum volna. Azt a feladatot oldaná meg, hogy prevencióra, egészségmegőrzésre, egészségnevelésre tudjunk költeni. Hiszen arra most kell költeni, mégpedig 100 milliárdos nagyságrendben, az eredményei azonban 10-15 év múlva látszanak majd a magyarok egészségének jelentős javulásában. Ez politikai ciklusokon túlnyúlik, ide olyan finanszírozási eszköz kell, mint amilyen például a zöld ügyekben a zöld kötvények. Ezért javaslom az egészségügyi kötvényt.
1: Ön ráadásul 10 éves finanszírozási tervet javasolt, tehát nem csak 2030-ig, a kormányzati ciklus végéig számítja ki azt, hogy mi hova vezetne, és ez több mint 10 000 forintos forrásigény.
8: 10 000 milliárd.
1: 10 000 milliárd, igen, hát a 10 000 forint az már valóban semmi, 10 000 milliárd forintos forrásigényt.
8: Van előttünk egy példa, 1972-ben Finnország bevezetett egy átfogó egészségügyi reformot, egy egészségnevelési prevenciós reformot, Észak-Karélia. Ez egy romantikus nevű, de eléggé hányattatott sorsú régió délkelet Finnországban, Oroszország határán, egy bányavidék rendkívül rossz egészségi állapotú polgárokkal 72-ben. És 10 év alatt elképesztő volt a fejlődés. Tehát a kardiovaszkuláris megbetegedések, szív- és érrendszeri halálozásoknak majdnem egy nagyságrenddel csökkent. Az embereknek az egészsége ennyivel javult azért, mert olyan intézkedéseket vezettek be, ami nem a betegségek gyógyítására fókuszált, hanem azoknak a megelőzésére. Hogyha nekünk is sikerülne megugranunk ezt, és nem kórházakba önteni azt a kevés pénzt, hanem egy egészen új struktúrába, megelőzési céllal, egészségügyi céllal, Hugonnai Vilma maga, ugye a programnak a névadója a 20. század elején pont egészségnevelésbe és női egészségbe tett valami történelmit, valószínűleg ezért nevezték el a programot ennek, hogy egészségnevelési prevenciós karaktere legyen ennek a programnak. Hát erre teszek javaslatot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valamiféle foganatja.
1: Kicsit térjünk rá arra, amit már részben érintettünk, a költségvetés tervezésére. Volt gazdasági és közlekedési miniszterként. Ő most hogyan látja a most alakuló 2027-es költségvetés?
8: A költségvetés tervezés mindig a politikai szakminiszter, meg nyilván a pénzügyminisztérium munkájának legnehezebb időszaka, hiszen egy szűkös forrástömegből kell előteremteni szinte minden hiánygazdasággal küzdő ágazatnak, vagy hiánnyal küzdő ágazatnak több pénzt. Kreatív megoldásokra lesz szükség. Én azt látom, hogy ezek nélkül nagyon nagy csalódásokkal kell szembenézniük a szakminisztereknek. És én, ha a más szektorok szakértőinek helyébe lennék, egy ilyen szimulációs játékot mindenhol csinálnék, mert nyilván az önkormányzatoktól a szociális szféráig, az egészségügytől a honvédelemig mindenhol sokkal több pénz kellene. Meg nem csak sokkal több pénz, hanem valahogy újra kellene gondolni ennek az elosztását. Egy miniszter egy ilyen helyzetben akkor teszi jó, hogyha vesz egy fehér papírlapot, és semmit nem tekint eleve elhatározottnak. A költségvetési tervezés egyik legnagyobb problémája, hogy soha nem abból indulnak ki, hogy ennyi pénz van, és akkor hogy költsük el jól, hanem milyen olyan meghatározottak, milyen olyan meghatározottságok vannak, milyen ilyen zárt pályák, amiken tovább kell valahogy menni. És azok az intézmények, azok a programok, azok a korábbi reflexek, amelyek mentén a korábbi évek költségvetései terveződtek, azok valahogy megvezetik a következő év költségvetés tervezését. Egy olyan helyzetben...
1: Még tehát, kormányváltáskor is?
8: Még kormányváltáskor is, hiszen az alapvető intézmények azok maradnak, és személyi változások persze vannak, de mégis a programok azok folynak. Van egy nehézkedési ereje a költségvetésnek. Most van egy új kétharmad. Az egészségügyben sokszor volt már kétharmad, és csak kétharmaddal lehet egészségügyi reformot csinálni. Mi 2007-ben próbáltunk egy 5-6%-os támogatottságú párt élén, és bele is buktunk. Nem lehet így egészségügyi reformot csinálni. Úgy lehet paradigmatikus változásokat csinálni minden nagy ágazatban, hogy fundamentálisan újra gondolom, hogy mire is szeretném költeni a pénzt, és honnan tudok oda behozni újakat.
1: A fő feladat ugye ilyenkor a bevétel növelése, a kiadás csökkentése. Különböző formái vannak a bevétel növelésére, különböző elképzelési formák vannak a bevétel növelésére. Ön egyetérte az eddig elhangzottakkal?
8: Az egészségügyben nagyon kevés konkrétumot hallottunk eddig. Ott a dohánytermékek jövedéki adójának az emelkedéséről van szó, szóval ezzel maradéktalanul. Általában szeretném javasolni, hogy ebben még karakteresebb lépések történjenek. Például a hevített dohánytermékeknél ezek olyan dohánytermékek, amelyek sajnos a gimnazista gyermekeinket szoktatják rá a dohányzásra. De ugyanígy a cukrozott üdítőitaloknál, az ultrafeldolgozott élelmiszereknél van még lehetőség. De még egyszer mondom, egyelőre még kevés ilyen új bevételtermelési lehetőséget láttunk. Én arra ösztönözném a kormányt, arra ösztönözném a szakminisztert, hogy bátran nyúljon hozzá ezekhez, már csak azért is, mert az egészségügyben a megelőzés, az egészségnevelés, az nem csak, hogy jót tesz az embereknek, egészségnyereséget hoz, de kivételesen jól megtérülő beruházás 10 év alatt pénzt termel, és nem pénzt visz.
1: Kóka Jánosnak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
8: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 8:10 múlva, és ha már a költségvetésről beszéltünk, készül a 2027-es magyar költségvetés, és a tervezés során nagyon sok, nem csak hazai szempontot figyelembe kell venni. Ilyen a nemzetközi gazdasági környezet, a tendenciák, az egyes országok helyzete, és még számos más tényező. Hogy mik ezek, azt Jobbágy Sándorral, a Concord Értékpapír ZRT vezető makrogazdasági elemzőjével beszéljük meg. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: 2026 nyarán több nagy gazdaság állampapírpiacán jelentős átrendeződés indult. Az Európai Központi Bank szerint a hosszú lejáratú, kockázatmentesnek tekintett hozamok is történelmileg magas szintre emelkedtek. A kötvényhozami emelkedése azt jelenti, hogy az államnak az új finanszírozásért magasabb hozamot kell majd kínálnia. Ez a kötvénypiaci feszültség, ez átmeneti korrekció, vagy tartós korszakváltás, mit gondol?
10: Igen, azt gondolom, hogy ez most egy jelentősebb piaci, tőkepiaci hullám, amit tapasztalhatunk. Jelentős azért, mert nagyon sok országot érint, nem csak szűkebb területeken, vagy nem csak egy-egy konkrét ország kisebb problémái miatt láthatjuk ezt, hanem ez gyakorlatilag végiggyűrűzik szinte az egész világon, különösen szeptember óta, de 2026 egészében láthattunk többször ilyen hozamemelkedési hullámokat. De azt lehet látni ennek a hátterében, hogy nagyon sok országban rendkívüli módon megemelkedett a költségvetés hiánya, és ezért a befektetők kissé bizalmatlanul állnak hozzá ahhoz, hogy ez egy fenntartható helyzet lesz-e. És mivel ugye a költségvetések nagyon nagy nyomással és nagyon sokféle irányból érkező nyomással néznek szembe, ami magasabb kiadásokat jelent, akár sajnos a háborús kiadásokat tekintjük, katonai kiadásokat, akár környezetvédelem nyomás és ilyen irányból érkező magasabb költségeket, energiaköltségek emelkedését látjuk világszerte, a szociális kiadások irányában is nagyon sok helyen újabb és újabb nyomás van a kiadások növelésére, ezért azt gondolom, hogy ez egy viszonylag hosszabban eltartó folyamat lehet. De ugye nagyon sok olyan dolog van a világban, ami erős mozgásban van, ugye a geopolitikát gyakran emlegetjük ezzel kapcsolatban, háborús konfliktusok, ezek azért nagyon gyorsan tudják alakítani a helyzetet, de nehezen látható az, hogy a különböző országok, akár Nyugat-Európa, USA, szinte bármelyik országot említhetjük a jelentősebb gazdaságok közül, nehezen látható, hogy gyorsan tudnának változtatni azon a helyzeten, ami a hozamemelkedést, a drágább állami finanszírozást okozza.
1: Igen. Milyen régiókban vannak most azok a feszültséggócok, amelyek hathatnak a magyarországi gazdaságra és a költségvetés tervezésére?
10: A leginkább akut feszültséggóc most a Közel-Keleten van, ahol konkrét háborús helyzet van, és ráadásul egy annyira bizonytalan helyzet, hogy napon belül is többször megfordul az az irány, amit egyébként a befektetők is követnek, és amit a döntéshozók, költségvetés készítői is kénytelenek napi szinten követni, és ugye ez a feszültséggóc, ez nagyon erősen befolyásolja az energiaárakat. Jelen pillanatban is azt látjuk, hogy nagyon magas a nemzetközi olajár, nagyon magasak Európában a földgázárak, ami egy különösen jelentős hatás Magyarország szempontjából. És ugye a különböző konfliktusok, a világban zajló folyamatok együttesen most ráadásul a dollár erősödését is okozza, ami azért problémás többek között Magyarország és magyar költségvetés szempontjából is, mert ugye az energiaköltségeink nagy része az dollárban jelentkezik.
1: Európában is vannak nehezebb régiók, országok, például most Franciaországról hallani, hogy elég komoly gazdasági probléma van, a kötvénypiaci feszültség is ott van, a magas költségvetési hiány, a politikai megosztottság és a jövő évi elnökválasztás körüli bizonytalanság is. Ez átszivároghat Közép-Európára, Magyarországra lehet valamilyen hatása ennek?
10: Közvetett hatása mindenképpen lehet már most is. Ugye azt lehet látni, hogy Franciaországban ezek az említett problémák most így együtt jelentkezve egy nagyon jelentős költségemelkedést jelentenek az államháztartás számára. Egy nagyon erőteljes hozamemelkedés következett be. Hogy mennyire erőteljes, arra egy jó összehasonlítási alap, hogy a 2008-as elég súlyos pénzügyi válsággal már összemérhetőek a hozamok, és ahhoz hasonló a piaci helyzet, bár a mögöttes helyzet egyelőre még azért nem tűnik annyira súlyosnak, de valóban komoly aggodalmak vannak a költségvetés miatt, és hogyha egyre inkább esetleg szétterjed, és az eurozónát jelentősebben érinti, akkor előbb-utóbb felmerül az, hogy az LKB, az Európai Központi Bank is valamilyen intézkedést tegyen ezzel kapcsolatban, és ez már valamilyen szinten érintheti a magyar gazdaságot is, magyar tőkepiacokat, magyar állampapírhozamokat, és az utóbbit, magyar államháztartás finanszírozását olyan szinten már most is érinti, hogy az a pozitív folyamat, ami ugye az euróbevezetés bejelentéséből adódott, ami az EU-s pénzek újraérkezéséből adódott, és egy nagy keresletet generált a magyar állampapírpiacon, és ezért csökkentette a magyar államadósság költségeit, finanszírozási költségeit. Ez a csökkenés, ez kevésbé tud most érvényesülni, különösen szeptember eleje óta, pont emiatt a francia és részben egész eurozónát érintő helyzet miatt.
1: Hogyan lehet ilyen nemzetközi helyzetben, ugye több konfliktus gócról is beszéltünk, magyar költségvetést tervezni? Mik azok a kiadási tételek, az előbb beszéltünk itt Kóka Jánossal, a 500 milliárd forintos egészségügyi költésről, a nyugdíjkiadások növelésére is bejelentették már az összeget. Ezek a kiadások milyen kockázatot jelentenek abból a szempontból, hogy mennyire veszi komolyan a piac a magyar költségvetési tervezést?
10: Igen, hát ez lesz éppen a leginkább kritikus kérdés, hogy a piacok, tőkepiaci szereplők hogyan értékelik majd a költségvetési bejelentést, ami most a legfrissebb hírek szerint az október 19-i héten érkezik. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy nagyon fontos a költségvetés rugalmassága, hogy megfelelő tartalékok legyenek a költségvetésben, amivel különböző esetleg még előttünk álló váratlan helyzetekre is tud reagálni a költségvetés. Mindenképpen azt várják a befektetők, és ez lenne az egész gazdaság szempontjából is hasznos, hogyha a legtöbb változás az a kiadási oldalt érinteni, olyan kiadásokat, amiknek a visszafogása az nem érinti negatívan a háztartásokat, és nem fogja vissza a gazdaság növekedését. Azt gondolom, hogy ilyenre is van lehetőség és mozgástér. És nagyon fontos az is, hazai szempontból és a nemzetközi megítélés szempontjából is, hogy reális makrogazdasági feltételezésekre, többek között egy reális GDP növekedési feltételezésre épüljön a költségvetés. És hogyha mindez összeáll, és ugye még itt az adókat is lehetne említeni, hogyha minden összeáll, és egy pozitív fogadtatása lesz a költségvetésnek, akkor ez hozzájárulhat ahhoz, hogy még tovább csökkenjen a költségvetés kamatterhe, és ez egy pozitív folyamatot tud akkor így elindítani.
1: Jó, Bács Sándornak köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 8 óra van, a legfrissebb hírekkel most a Krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
13: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra és a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
6: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is.
13: Éjfélkor lezárul a társadalmi egyeztetés a vagyonadóról és a Kata megújításáról.
6: Folytatódik a napos gomoly felhős idő.
13: Most pedig következnek a részletek. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is, mondta a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország, az eseményt pedig parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik.
6: A kormányfő közölte azt is, a Tisza frakció még nem tárgyalt arról, hogy támogatja-e a legfőbb ügyészi posztra Fejes Pétert, akit Baka András államfő jelölt a tisztségre. Magyar Péter beszélt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztériumban már egy korszerűbb és komplexebb csomag készül.
14: Van három nagyon fontos területe ennek a mostani módosításnak. Az egyik az, hogy kiterjeszti a gyermekek védelmét, és akkor ezzel össze is kötöm a kérdést, hiszen különbséget tett bizonyos szexuális irányzatok között az előző törvény módosítás, amit még a Fidesz fogadott el, mi pedig ezt egységesítettük. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket nem bizonyos szexuális irányzatoktól, vagy azzal kapcsolatos visszaélésektől kell megvédeni, hanem mindenféle öncélú és egyébként ártalmas pornográf tartalomtól 18 éves kor alatt.
13: A közösségi média használata egyértelműen káros a gyermekek mentális egészségére, ezért meg kell óvni őket ettől, mondta a KDNP frakció vezető helyettese a Kossuth Rádió felkelő című műsorában.
6: Juhász Hajnalka hangsúlyozta, hogy a digitális tartalmakkal szemben határozottan fel kell lépni úgy, hogy biztonságot adjon a gyermeknek és a szülőnek is. A gyermekek közösségi média használatának korlátozásáról szóló jogszabálytervezetet tegnap nyújtották be az országgyűlésnek.
0: Mi nagyon szigorú szabályok közé szeretnénk azt tenni, hogy mi a korhatár, mi a felső korhatár, és az, hogy mennyi valóban ez a fajta szigorítás, hogy mennyi időt tölthetnek a közösségi média tartalmak előtt.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
13: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak.
6: Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról is.
13: Éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a Kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése.
6: Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új Kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését.
13: Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János.
6: A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forinttal több pénzre lenne szüksége.
8: hogyha nagyon pontosan látom, hogy honnan lehet pénzt szerezni, hogy mi az, hogy vállalati egészségbiztosítás, mi az, hogy károkozó fizet elve, amikor megadóztatjuk a gyerekeinket mérgező hevített dohánytermékeket, ez egy ilyen elvont dolog. De hogyha konkrétan látjuk, akkor kézzelfoghatóvá válik. Ahogyan az is kézzelfoghatóvá válik, hogyha sikerülne pénzt teremteni, akkor azokat hova lehetne legnagyobb hatékonysággal elkölteni, mert nem csak az a probléma, hogy kevés a pénz, de az is, hogy rosszul költjük el még azt a keveset is.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
13: Mintegy 1600 új névvel bővült az Oroszország elleni szankciós lista, jelentette be a külügyminiszter.
6: Orbán Anita az EU-s külügyminiszterek luxemburgi ülése után beszámolt arról is, hogy az egyeztetésen döntöttek egy libanoni misszió felállításáról, amely katonák és rendfenntartók képzésével segíti majd a közel-keleti térség biztonságát. A tárcavezető emlékeztetett, januártól Litvánia veszi át az EU soros elnökségét. A balti ország a bővítési politika fokozását, a versenyképesség növelését és az orosz dezinformáció elleni küzdelmet nevezte a legfontosabb feladatnak. Ezeket a célokat Magyarország is támogatja, tette hozzá Orbán Anita.
13: Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni.
6: Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre. Jelenleg 4 civil áldozatról tudnak. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapásért. Akadozik az áram és vízellátás is. Az orosz drónok is rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették.
13: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje.
6: A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel is módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
13: A mikrofonnál Bera Emese. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa. Így nem lépett pályára a Napoli elleni 3-1-re megnyert Bajnokok Ligája találkozón. A támadás tegnap hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. Szintén a labdarúgó BL-ben az RB Leipzig, amelyben Orbán Vili kezdőként lépett pályára is végigjátszotta a mérkőzést. 1-0-ra verte a vendég PSV Eindhovent, még a Barcelona 4-1-re győzött a Galatasaray otthonában, Sallai Roland a 67. percben állt be a török csapatba. További végeredmények: Internacionale, Club Brugge 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2 és Szabah Baku Slavia Praha 2-0. A férfi kézilabda Európa Ligában Balúr Tatabánya 38-34, még a férfi kosárlabda Európa Kupában Dinamo Bukarest Szolnok 93-76.
2: Közlekedés.
6: Az M0-as autó déli szektorában az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A torlódás több mint 8 kilométeres.
2: Időjárás.
6: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütéssel, kisebb eső csak északon és a nyugati ország részben fordulhat elő. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet délután 13 és 19, késő este 4 és 13 fok között alakul.
13: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy komplex gyermekvédelmi csomagot dolgoz ki a Szociális és Családügyi Minisztérium.
6: A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés.
13: Súlyos dróntámadás érte Moszkvát. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb télben jelentkezünk.
9: Műsorajánló.
2: Napközben.
15: 800 000 magyar él olyan településen, ahol nincsen patika. sokan pedig egészségügyi okokból nem tudnak gyógyszertárba menni a szükséges készítményekért. Egy szegedi kezdeményezés erre a problémára keresett és talált gyógyírt. A gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innováció nem csak a betegeknek jelent megoldást, de az államkasszának is sok pénzt spórolhat. Miért fontos a gyógyszerek kiadása mellett a személyes beszélgetés is a beteggel? Én Gécsek Tóth Anikő vagyok, erről is kérdezek.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
16: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
18: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 4:09 lesz 3 perc múlva, sporttal folytatjuk a felkelőt. Vili Orbán kezdőként, Sallai Roland csereként kapott helyet csapata összeállításában a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában tegnap, míg Gulácsi Péter kimaradt a Villarreal keretéből, miután fegyveres rablás áldozata lett. A részleteket Szalai Kristóf mondja el, aki

0: meg pontos és megerősített információk, hogy találkozott egymással Gulácsi Péter és a betörők. Folyamatosan jönnek az információk a spanyol napilaptól, a Márkától. Emiatt viszont természetesen a tegnap esti Bajnokok Ligája mérkőzésen hiába védett volna, emiatt a klubja hát engedélyt adott neki arra, hogy nyilván családjával maradjon ezekben a nehezebb órákban, percekben. Sajnos ez nem egy gyakori eset. Tehát a labdarúgók gyakran válnak áldozattá olyankor, amikor nyilván tudja a betörő, a rabló, hogy nincsen otthon, hiszen a meccsen van. Igen. Olyankor, hogy a családtagok otthon maradnak-e, vagy szintén elmennek a meccsre, az a gyakori, hogy elmennek a családtagok is a meccsre, tehát üres az egész ház. Szintén olyan eset, hogy a riasztók, amikor be vannak kapcsolva, nincsenek bekapcsolva, mikor nincs bekapcsolva a riasztó, amikor otthon van az ember este és alszik. Hát sajnos pont ennek az áldozata lett Gulácsi Péter. Az elmúlt években João Cancelo talán a legnagyobb példa arra, Manchester City játékosa volt, hogy egy mérkőzés nap előtt ugyanígy hajnalban betörtek hozzájuk, ott viszont összetűzésbe is kerültek, tehát verekedésig fajult a történet, és másnap João Cancelo úgy lépett pályára, még egyszer mondom, másnap, hogy fel volt szakadva a szemöldöke, tehát nyomai voltak a találkozásnak a betörőkkel.
1: Érthető, ha megengedték Gulácsinak, hogy persze, ne játszon. Persze. Nézzük a másik magyart, akiről már beszéltünk a felvezetésben, Sallai Rolandot. Miért nem kezdő csapatban volt?
0: Hát Sallai Roland ugye nem játszott a válogatottban sem most a 3 hetes Nemzetek Ligája szünetben, kisebb sérüléssel bajlódott, és ott maradt a Galatasaray-nál klubjában, az edzője viszont még úgy ítélte meg, hogy nincs 100%-os állapotban, hogy egy olyan csapat ellen, mint a Barcelona tudna megfelelő szinten helytállni, úgyhogy ő a 67. percben állt be. Egyébként akkora már mondhatni, hogy eldőlt a mérkőzés, hiszen már kialakult a 4-1-es végeredmény. Egy nagyon jó ritmusú mérkőzés, kellenek a magyar játékosok az ilyen BL meccsekre, hogy tapasztalatot szerezzenek, a világ legjobb játékosai, legjobb csapatai ellen játszhassanak, és ebbe bele is kóstolhatott a tegnapi nap Sallai Roland. Egyébként ez volt a 20. Bajnokok Ligája mérkőzése, úgyhogy mondhatni jubilált is ezen a találkozón.
1: Most 4 hét alatt 3 mérkőzést játszik mindenki a BL-ben a válogatottak Nemzetek Ligája sorozata miatt. Hogy lehet ezt az extrém terhelést bírni?
0: Hát nehezen, tehát erről gyakorlatilag kimondani is nehéz, meg belegondolni, hogy ilyen kevés idő alatt ennyi komoly tempójú mérkőzést, tehát presztízs mérkőzést játszani. Megnövekedtek a sérülések is nyilván, ugye Szoboszlai Dominik esete talán a legjobb példa erre, hogy ő a válogatott szünetben az összes mérkőzésen szinte végig játszotta, tehát Marco Rossi szövetségi kapitány csak az utolsó percekre cserélte le, hogyha lecserélte, és ahogy visszaérkezett Liverpoolba, a múlt hétvégi Manchester City elleni bajnokin már a lelátóról tudta csak követni azt a meccset Szoboszlai, és a legfrissebb hírek szerint, sőt egészen biztosan megerősített hírek szerint ma sem lép majd pályára a Bajnokok Ligájában, ugye egy osztrák csapattal, a LASK Linz ellen játszik a Liverpool, és Szoboszlai otthon maradt, nem utazott el Ausztriába. Nem úgy, mint Kerkez Milos, aki játszott a Manchester City ellen is, és most is valószínűleg, hogyha csak az edző nem dönt másképp, ott lesz a pályán a Bajnokok Ligájában, úgyhogy gyűjtjük szépen most is válogatott játékosaink a BL perceket.
1: Még egy fél percünk van, Varga Barnabással mi a helyzet?
0: Szintén hasonló helyzet, mint Sallai Rolanddal volt, ő is kihagyta a válogatott mérkőzéseket sérülésre hivatkozva, viszont szintén megerősített információk szerint ő ott van a keretben, el is utazott a Shakhtar Donetsk elleni mérkőzés, úgyhogy bízunk benne, hogy ő játszani fog majd ma este.
1: Szalai Kristófnak köszönöm szépen a foci információkat. Holnap is lesz Sport Extra.
2: A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Fél évvel a kormányváltás után Magyarországnál még mindig Orbán Viktor fényképe szerepel Donald Trump béketanácsának honlapján. A Kossuth Rádió megkeresésére azonban a szervezet azt közölte, a tagság nem a miniszterelnök személyéhez kötődik, és a béketanács kulcs szereplőként tekint Magyarországra. Azt is közölték, hogy Magyarország a szervezet több nemzetközi találkozóján is képviseltette magát. Fórizs Mátyás összeállítása.
4: Nagy kalandra fel.
5: Így indult Orbán Viktor januárban Davosban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozott, hogy Magyarország alapító tagként csatlakozzon az új béketanácshoz.
4: Kis új szkolcipőben és élére vasalt nadrágban találkozunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a béketanácshoz történő csatlakozásunkat.
5: A béketanácsot Donald Trump kezdeményezte. Eredetileg azért hozták létre, hogy segítsen békét teremteni Gázában, és megszervezni az újjáépítést. Az

0: alapokmány szerint azonban a világ más háborúinak lezárásában is szerepet vállalhat. Trump egy új az ENSZ mellett működő szervezetet képzelt el, amelynek saját maga lett az elnöke. A béketanács alapító tagjai között Magyarországon kívül az Európai Unióból csak Bulgária szerepel, de csatlakozott Fehéroroszország, Törökország, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Izrael, Kazaksztán, Azerbajdzsán vagy épp Argentína. A magyar csatlakozás hátterében Orbán Viktor és Donald Trump közismerten szoros kapcsolata állt. Áprilisban azonban Magyarországon kormányváltás történt. Orbán Viktor távozott a miniszterelnöki posztról, de a béketanács honlapján fél évvel később is még az ő fényképe szerepel Magyarországnál. Kíváncsiak voltunk, hogy ez Orbán Viktornak szól, esetleg üzenet az új magyar kormánynak. A Kossuth Rádió megkeresésére a béketanács egyik magas rangú tisztviselőjétől írásos választ kaptunk, melyből kiderült, hogy Trump szervezete fontos szereplőként tekint Magyarországra a kormányváltás után is. A béketanácstól azt is megüzenték egyébként, hogy a fotócsere elmaradásának pusztán technikai okai voltak. Orbán Anita külügyminiszter 3 hete járt New Yorkban az ENSZ közgyűlésen, és az erről feltöltött TikTok videójában bizony megemlíti azt is, hogy a közgyűlés margóján részt vett a béketanács ülésén is.
1: És utána a béketanács ülésére érkeztem, ahol a gázai újjáépítésről volt szó, majd átmentünk az ENSZ épületébe.
0: A béketanács a Kossuth Rádiónak megküldött hivatalos tájékoztatója szerint magyar diplomaták már több más fontos nemzetközi béketanács találkozón is részt vettek. Kérdéseinkkel kerestük a külügyminisztériumot és a miniszterelnökséget is, de nem kaptunk választ. A béketanács működése és jogi helyzete ugyanakkor több szempontból is szokatlan. Az alapokmány értelmében Donald Trump lényegében addig marad a szervezet elnöke, amíg csak akar. Egy másik furcsaság, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a nyáron egy szenátusi meghallgatáson nemzetközi kormányközi szervezet helyett már nemzetközi nem kormányzati szervezetként beszélt a béketanácsról. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász szerint egy ilyen átalakulás alapvetően megváltoztatná a béketanács jogi természetét.
2: Én azt gondolom, hogy Rubio kijelentése inkább arra a valóságra utal, hogy ugyanez formálisan egy nemzetközi szervezet, de a gyakorlatban mégis nagyon sokszor egy nem kormányzati szervezetként működik, és a jövőben, ha már Donald Trump betöltötte az elnöki ciklusát, akkor valószínűsíthető, hogy hát egyáltalán nem fog egy klasszikus értelembe vett nemzetközi szervezetként működni, hiszen inkább Donald Trump és baráti körének lesz a saját szervezete.
0: A béketanácsból pedig legalábbis a nemzetközi jogász szerint jelenleg kilépni nem olyan könnyű.
2: Én azt gondolom, hogy Magyarország ma nem csatlakozna a béketanácshoz, de Magyar Péter tényleg egy olyan szituációt örökölt, ahol nem lehet kilépni a béketanácsból anélkül, hogy ezzel ne kockáztatnánk azt, hogy Donald Trump személyesen lenne adott esetben ingerült Magyarországra.
0: Az Egyesült Államokban Trump politikai ellenfelei szerint a béketanácsot azért formálják át nem kormányzati szervezetté, mert így még a mostaninál is nehezebb lesz ellenőrizni a működését. Márpedig Trump már a januári alapító ünnepségen is azt mondta, hogy a szervezet előtt szerinte nagy lehetőségek állnak. Amint ez a tanács megalakul, gyakorlatilag bármit megtehetünk, amit akarunk. Én az egész világot egyetlen térségnek tekintem. A világ egy térség, békét fogunk teremteni a világban, és micsoda örökség lenne ez mindannyiunk számára. A béketanács tényleges eredményei egyelőre korlátozottak. Nagy Dávid, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője szerint a gázai helyreállítás még nem kezdődött meg érdemben, bár bizonyos előkészületek már elindultak. A szakértő ugyanakkor Magyarország szempontjából diplomáciai lehetőséget lát a tagságban.
3: De az, hogy egy ilyen közösségben ott lehet, és a döntéshozó asztalnál ott ülhet, ez kis államként mindenképp kedvező lehet Magyarország számára.
0: A béketanács a Kossuth Rádióval azt közölte, hogy a tagokra nem hárul semmilyen kötelező pénzügyi hozzájárulás. A tagság alapvetően 3 évre szól, aki az első évben 1 milliárd dollárt fizet, az határozatlan időre biztosíthatja a helyét a szervezetben. Sajtófőnökén keresztül Orbán Viktornak is elküldtük a kérdéseinket, arra voltunk kíváncsiak, hogy a kormányváltás óta beszélt-e Donald Trump-al a béketanácsról, és hogy mit gondol arról, hogy Magyarország a kormányváltás után is a szervezet tagja maradt. Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.
4: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
5: Heti menürovatunk következik, ahogy már megszokhatták ezen a héten Hajnóci Soma kétszeres bűvész világbajnok ajánl a figyelmükbe látni, hallgatni, gondolkodni valót, na meg szórakozást, szervusz Soma. Hiszen ma a szabaduló szobákról fogsz beszélni nekünk.
6: Kicsit igen, gondolkoztam, amikor felhívtatok, hogy milyen kulturális programot hozzak nektek, és arra jutottam, hogy színházi előadást, meg könyveket, meg zenét sokan hoznak valószínűleg, úgyhogy valami másik irányba is kikacsintanak, és a szabaduló szobák szerintem egy olyan dolgok, amik nagyon jó szórakozást tudnak szerintem nyújtani kisebb-nagyobb társaságoknak is, és egy nagyon jó ilyen egyrészt csapat összekovácsoló jelleggel is bírnak, plusz tök jól ki lehet szakadni a mindennapokból. Én annak idején, még mikor indultak a szabaduló szobák, immáron szerintem vagy 15 éve, terveztem is egyébként két szobát, de ezek már...
5: Nem működnek?
6: Hát egyébként az egyik még azt hiszem, hogy működik, azt később eladtuk, de nem ezt javasolnám, tehát annál vannak sokkal-sokkal jobb szobák egyébként, mint amiket csináltunk, de az új modern szobák tényleg olyan díszlettel vannak felöltöztetve, részleteibe menően kidolgozva, olyan zene szól, ami tényleg olyan érzésed van, mint ha belecsöppennél egy ilyen fiktív világba.
5: Ez olyan, mint mikor gyerekkorunkban elképzeljük, hogy valamilyen környezetben vagyunk, csak hogy ez valósan is körülöttünk van.
6: Szerintem picit igen, plusz az egésznek a játék jellege az nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy van egy feladat, ami összeköt minket. Ugye valójában ez egy rejtvény, amit meg kell oldani, egy fizikai rejtvény, egy összetett puzzle gyakorlatilag, egy fizikai térben. Tehát itt nem egy asztalnál ülünk és ott játszunk, hanem maga a tér, belecsöppenünk a játékba. Tehát kicsit, mint a Jumanji-ba lennénk piciben.
5: Igen.
6: Tehát szerintem ezt a varázslatot hozza el gyakorlatilag egy szabadulószoba.
5: Melyik fajta szabadulószobát szereted?
6: Én nagyon szeretem az olyan típusú szobákat, ahol van valami téma, tehát nem csak lakatokat és sodokukat oldunk meg egyrészt, másrészt pedig az úgynevezett új generációs szabadulószobákban már sokszor nem az van, hogy egy zárkombinációt találsz ki mondjuk egy keresztrejtvényből, és azt nyitott ki, vagy egy kulcsot találsz meg, hanem olyan mágneses rendszerekkel működnek a különböző zárak, meg ilyen triggermechanizmusok a szobán belül, ahol mondjuk megtalálsz egy tárgyat, amit összepasszintasz valami mással, amit belehelyezed a helyére, és ott ilyen mágnes kapcsolók kapcsolnak át különböző dolgokat, és tényleg olyan érzésem van tőle, mint hogy az Indiana Jonesban lennék.
5: Ezek szerint még fejlődött is a szabaduló szoba ipar, és hogy van-e még valahova fejlődni, mit látsz?
6: Biztos van. Mi egyébként rendszeresen elmegyünk szabaduló szobákba külföldön is, tehát vannak nagyon jó londoni szabadulószobák, most kint voltunk áprilisban, pont a választásokkor egyébként Los Angelesben, és ott Beverly Hillsben pont egy szabadulószobából jöttünk ki, mikor megláttuk a választásoknak az eredményét, tehát akkorra került oda a feldolgozottság, de Szófiában, Prágában, csomó más helyen is voltunk szabadulószobákban. Nem véletlenül lettek szerintem világszinten érdekes programpontok a szabadulószobák, mert ha elmész színházba, vagy koncertre, vagy stand-up estre, vagy akár bűvészestre, az egyfajta úgy mondom, hogy passzív szórakozás, hogy te nem veszel részt aktívan benne. Bár a bűvészesben feljöhetsz a színpadra, de nem biztos, hogy feljössz. De itt ez tényleg egy aktív kikapcsolódás. Tehát tényleg neked kell megmozgatni a kis agytekervényeidet, megfejteni a rejtvényeket.
5: Neked ez könnyen megy, bűvészként átlátsz a szitán?
6: Hát nyilván én azért fejlesztettem is sok játékot, a bűvészet is egy alapvetően probléma megoldásra fókuszáló szemléletmód, meg hát mint aki sok szobában volt, és terveztem is szobákat, így azért nekem könnyebb, de bizony vannak olyan szobák, amik meg olyan feladatok, amik engem is megszorongatnak, hogy úgy mondjam.
5: Ha ma terveznél egy szabaduló szobát, annak mi lenne a témája?
6: Hú, ez jó kérdés. Ezen nem gondolkoztam. Például az időutazás egy nagyon érdekes téma lehetne egy szabaduló szobába. Bár azt nem tudom elképzelni, hogy a szoba megoldásának egy pontján újra megérkeznék én, mint játékos. Ez egy kicsit nagyon meta lenne, már egy film forgatókönyvről beszélünk itt.
5: De akár egy színpadon elképzelhető,
6: de
5: nem?
6: De egy színpadi jelenetben elképzelhető, igen. Talán egy bűvésztrükk lesz majd ebből.
5: Milyen jó ötletet adtunk egymásnak ezzel. Könnyebben megoldasz egy olyan feladványt, amihez a bűvészetnek köze van?
6: Hát nyilvánvalóan, hogyha a bűvészettörténeti kérdéseket adnak föl, akkor igen, az könnyebben megoldom, de alapvetően nem a bűvészet, tehát nem a kézügyességem fog abban segíteni, hogy megoldjak egy ilyen feladványt. Nekem egyébként is egy matekos agyam van, egyébként is szeretem a rejtvényeket, szeretem a feladványokat, de valójában egyébként, bár megfejteni is szeretem, de én kitalálni szeretem őket a legjobban, tehát az az, ami engem a legjobban izgat.
5: Hány embernek érdemes egyszerre egy szabaduló szobába menni?
6: Én azt gondolom, hogy három vagy négy. ketten is lehet játszani, és mi már játszottunk sokszor ketten is, akkor egy egyszerűbb szobába kell menni. Hárman, négyen ideális, és egyébként sok szoba hirdeti, hogy 5-en, 6-an, 7-en is lehet menni, de azt gondolom, hogy akkor már annyira szétmorzsálódik a figyelem, és én, hogyha elmegyek egy szobába, szeretném megkapni a szobának a teljes élményét, szeretnék találkozni minden rejtvénnyel, amit kitaláltak.
5: Mert amúgy részfeladatokat oldasz csak
6: igen,
5: meg.
6: Amúgy részfeladatokat oldasz csak meg. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként társasjátékozni is én legjobban 3-4-en szeretek.
5: Hajnóci Somának köszönjük.
4: Közlekedés.
7: Jó reggelt kívánok! A főváros 17. kerületében baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál. Szintén baleset nehezíti az előrejutást a Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál, ott a belső sáv nem járható. Jelentős torlódást tapasztalhatnak a Rákóczi hídon, mint két irányban az Erzsébet hídon Buda felé, nehéz az átjutás. Akadozik a haladás az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton egyaránt a közös csomópont előtt, a Tököli úton, a Baros térhez közeledve és a folytatásban a Rákóczi úton szintúgy. Változatlanul telített a budai alsórakpart a Petőfi hídnál észak felé, tehát a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról továbbra is csak nehezen tudnak lehajtani a budai alsórakpartra. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól továbbra is zsúfoltságra számítsanak, mint ahogyan a folytatásban a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is. Varga Etele, BKK Info.
5: Fél kilenc lesz, kezdődnek a rövid hírek.
8: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Hazánkba látogat október 23-án a francia elnök. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra. Marad a változóan napos felhős idő. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő font értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A brit kormány a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találat, ketten meghaltak, több mint 20-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros fölött lőtt le. Egy ember meghalt, több lakóház megrongálódott. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes csomagok vámkezelésében, közölte a NAV. A küldeményekre értékhatártól függetlenül 2 eurós kezelési díjat vezetnek be, emellett szigorodik a termékek kereskedői és gyártói azonosítása is a veszélyes áruk kiszűrése érdekében. A díjak és vámok megfizetését a vásárlók helyett továbbra is a posták és a futárszolgálatok intézik. Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütés is várható. A hőmérséklet napközben 13 és 19, késveste 4 és 13 fok között alakul. Friss hírekkel 9 órakor jelentkezünk.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
5: 8:03, jó reggelt kívánok, 60 Tóth Erika vagyok. A volt belügyi államtitkár Rétvári Bence a Pest megyei Vác központú választókörzetben indult a választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeként. Titkára és egy váci önkormányzati fideszes képviselő a körzetben több civil szervezetet, alapítványt hozott létre és működtetett, amelyek az első ciklusban legalább 340 millió forint támogatáshoz jutottak különböző állami forrásokból. Ebből a kampányban bőven juthatott a Kereszténydemokrata Néppárt jelenlegi parlamenti frakció vezetőjének kampány fellépéseire is. Az állami pénzből támogatott civil szervezetek működésének azóta nem nagyon van jele. Kovács Anna indult Rétváné Bence kampánypénzeinek nyomába.
9: 10 alapítvány, 340 millió forint. Ennyi pénzt kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Városi Civil Alaptól, a Falusi Civil Alaptól, a Nemzeti Együttműködési Alaptól és az MVM-től több Vácott és környékén bejegyzett Rétvári Bence, a körzet korábbi KDNP-s képviselőjéhez köthető alapítvány. A kormány által nyilvánosságra hozott térkép szerint volt, amelyik 110 vagy éppen 50 millió forinthoz jutott az elmúlt 5 évben. Kezdjük a Dunakanyari Védegylet alapítvánnyal, amelyik 117 millió forintot kapott. A székhelye Vácott van bejegyezve, kuratóriumi elnökét pedig Bajor Gergőnek hívják, aki a Kossuth Rádió forrásai szerint Rétvári Bence jobbkeze, kampányfőnöke volt, a KDNP frakcióban pedig a képviselő parlamenti titkára. Az alapítvány polgári esteket szervezhetett az NKA-tól és a Városi Civil Alapból kapott pénzből. Kerestem az alapítványt, hogy megtudjam, mire költötték el az állami támogatásokat. Bajor Gergő kuratóriumi elnököt csak telefonon sikerült elérnem.
10: Halló, jó napot kívánok! Én Kovács Anna vagyok a Kossuth Rádiótól, és Bajor Gergőt keresem.
11: Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, én e-mailt is írtam a Dunakanyari Védegylet alapítványnak, hogy
11: igen, szeretnék... Igen, akkor valaki válaszol.
10: Tessék?
11: Igyekszik alapítvány válaszolni.
9: Bíztam benne, hogy válaszolnak a Kossuth Rádió kérdéseire írásban, de 3 hét alatt az ígéret ellenére sem jött válasz. Közben felkerestem az alapítvány bejegyzett székhelyét, az intézmény képtárként működik, nincs nyitva, csak ha telefonon keressük a képtár kurátorát. Az épület kezelését az állam vette át a Váci önkormányzattól, és adta oda a Dunakanyari Védegylet alapítványnak, mesélte a képekért felelős Pap László.
12: Itt van Józsa János Debrecen legnagyobb művészének az életműanyaga. Vác legnagyobb művész az Orvos András, a világképeivel futott be, úgyhogy nálam van a Szabó Gazimir hagyaték is, itt a olajképeiből van, de az főleg mondom a grafikái. Itt ez az épület, itt tehát akkor 6-8 éve teljesen üresen. A tető lukas volt, föl voltak ázva a dolgok, senki nem használta, erre soha nem költött a város. Gyakorlatilag államkincstáré volt, de valamikor itt volt például városi könyvtár is.
10: De akkor ez önkormányzati tulajdonú épület volt?
12: Nem, államkincstáré volt, csak önkormányzati kezelésbe. Csak a önkormányzat itt hagyta magát, kiköltöztette 20 évvel ezelőtt a könyvtárat, és itt hagyta, senkinek nem kellett. Akkoriban én nem voltam se fideszes senki, én nem ismertem se a Rétvárit senkit. Itt akkoriban a fideszesek voltak többségben, és egyszer itt erre jártak, és a Rétvári meg többet magával, ilyen képviselők voltak, itt voltak, és nézték, hogy mi van itt. Hát mondom nekik, hogy jöjjenek be, nézzék meg. Nap múlva hív a Rétvári, hogy ne költöz sehova, mert nem a városi az épület, tehát nem tud a polgármester asszony kitenni, hanem a államkincstáré. És így lett átéve az államkincstárból a Dunakanyar védegyletbe, akinek az volt a funkciója, hogy ha Dunakanyarba valahol valami kultúrát kell menteni, akkor oda kell tenni.
9: Vác polgármestere is szerette volna megkapni ezt az épületet, kiállító teret rendeztek volna be benne. Matkovics Ilona hozza először szóba, hogy az alapítvány nem sokkal azután, hogy megkapta az épületet, pályázott egy interregionális uniós projektre is. Vác testvérvárosával, Ipolysággal.
13: Bajor Gergő ennek a kurátora, tulajdonosa, a Rétvári Bencének a parlamenti titkára. És akkor, mikor én érdeklődtem, ismerem az illetőt, Rétvári Bencénél is érdeklődtem, és Bajor Gergőnél is, hiszen ez egy barokk belváros, és ez tényleg egy sebb a városnak a látképén.
14: Korábban ezen az interreges projekten kívül, ami az épület felújítására vonatkozik, Mi volt a tapasztalata? Mennyire működött ez a védegylet?
13: Nagy bajt csináltak, de mi nem tudtunk semmit erről, tehát mi nem is tudtunk a létezésükről sem. Csak a Dunakanyari Védegylet 110 millió forintot kapott. Nálunk egy olyan szerteágazó alapítványi hálót alakított ki Rétvári Bence, illetve hát az ő közelében lévő személyek, hiszen itt Bajor Gergő mellett még Szabó Csabát kell megemlíteni, aki fiatal kora ellenére több alapítványnak a tulajdonosa, kurátora, és rengeteg közpénz ment át és megy át a kezén. Listáról bekerült a testületbe is. Ott is nagyon sok kárt okozott, és igazából most mi is próbáljuk felderíteni a nevéhez kötődő alapítványoknak a tevékenységét, hogy fiatalok egy jó közösségért egyesület. Az államtól 18 milliót kaptak, semmit nem találtunk róluk, de van a Zöld Dunakanyar alapítványa, ahol csak egy programhoz, egy hulladék elhordásához kaptak 200 millió forintot. Ugyan a dokumentumok szerint elszámoltak, de ebben most azért nem megyek be, mert nagyon hosszú a történet. Az önkormányzat is kért erre a programra pénzt, nekünk fele annyiért. Tehát mi fele annyiért kaptunk ajánlatot 100 millió forintért, és ezért természetesen, hogy felvetődik a kérdés, hogy akkor mi van a másik 100 millió forinttal.
15: Mit festünk? Hát most napot fogunk, de mi lesz rá a téla, de mit festetek? Miért keszertétek össze a papírokat?
9: Ez már az ipolysági Bartók Béla Zeneművészeti és Kulturális Központ egyik délutáni művészeti foglalkozása. A település polgármestere Zahár Pál vezetett körbe az új zenei kulturális központban. Az udvaron 100 éves platánfa, a központ külseje is illeszkedik a településképbe, így tervezték meg. Kicsit több mint 2 év alatt végeztek a felújítással, pedig akadtak problémák a több mint 100 éves épület szerkezetében.
16: Ez egy nagy beruházás, jelentős beruházás, nagyon konkrét legyek, tehát a rendszerváltás óta a Városnémi Beruházónak ez a legnagyobb projektje. Tehát ennél nagyobb projektet a város nem vállalt. Azelőtt épített lakótelepet, ami ennél nagyobb volt, de az még 89 előtt volt.
9: A projekt magyar fél által felhasználható összege több mint 500 ezer euró, csak nem 200 millió forint. A szlovák fél már átadta az épületet, és lehet, hogy a magyar partner miatt bukhatja több mint 2 millió eurós támogatást. De ettől ő még bizakodó, szerinte ez előfordul az ilyen projekteknél.
16: Azt találtuk ki, hogy akkor itt is, ha találunk egy arra alkalmas épületet, amit fel tudnánk újítani, meg bázon is találunk egy arra alkalmas épületet, akkor újítsuk fel, és aztán legyen meg a tartalmi része, és használjuk ki ezt az két épületet, hogy a benne lévő funkciókat mutassuk meg egymásnak. Nekünk nagy érték a partnernek a tevékenysége, vagy inkább a tartalmi része, hogy egy képtárat gyakorlatilag, galériát foglal magába.
17: Önök úgy érzékelik, hogy minden rendben van a másik fél részéről ebben a projektben.
16: Az információkat megkapjuk, tehát azt tudom, hogy ő nekik a tervezése sokkal hosszadalmasabb, bonyolultabb, és lehet, hogy éppen ők itt fognak megspórolni, hogy amennyivel hosszabb, több időt tettek bele a tervezésbe, akkor nem lesz mondjuk annyi problémájuk a folytásra, mint mondjuk nekünk.
9: Zahár, a polgármester azt mondja, hogy ennél a pályázatnál a magyar fél, vagyis a Dunakanyari Védegylet Alapítvány kérésére kértek az uniós központtól 8 hónapos halasztást. Pál a magyar belpolitikai viharban nem szeretne belefolyni, de még annyit elárult, hogy a projektben kötelező 4 havonta riportot készíteni az uniós központ felé, ilyet mindig kaptak eddig a magyar féltől, Bajor Gergő aláírásával.
14: Jó napot! A Zöld Dunakanyar Alapítvány egy deákvári kertesházban van bejegyezve. A kapu nincsen csengő, láthatólag itthon vannak, de nem reagálnak arra, hogy szeretném őket megszólítani, becsengetni sem tudok. Csak egy postaláda van, ami nincs kint az alapítvány neve.
9: Megválaszolatlan kérdések, csengő nélküli alapítványi telephelyek Vácott, Sződön és Csörögön. Utóbbi polgármestere Szorcsik József volt az első, aki szerint az ő településükön, bár a bejelentett telephelyen itt sem volt elérhető senki. Látszik az alapítványok működése, főként a rendezvényeken, mint amilyen a Csörögi Csörögefánk Fesztivál.
18: Rekord felszólaló, emellett még külföldön is kiáll hazánkért, emellett még a belügyminiszter helyettese is. Hát többet nem is tudok róla mondani, csak azt, hogy köszönjük meg neki, Rétvári Bencének ezt a mai napot.
19: Tényleg ez a rendezvény minden évben nagyon jól sikerül. Tehát kiváló névválasztás, majdnem olyan jó, mint a Rétvári Létes.
9: A fesztivál rendszeres felszólalója volt Rétvári Bence a körzet országgyűlési képviselőjeként. A polgármester nem tagadta, hogy ezeknek támogatója volt például az Aktív Dunakanyar Alapítvány, amely 50 millió forintos állami támogatást kapott.
20: Én annyit tudok, hogy a
3: alapítványnak a székhelye, egy székhelyi szolgáltatás, ingyenes székhelyi szolgáltatás miatt létezhet, vagy állhat fent itt a településen, és egyébként meg utána kérdeztem, és tehát sem a levelezés nincs ide irányítva, sem aktív működése. Azonban a támogatásokból, amit észlelt a település és észleltünk, az csak pozitív volt. Tehát amit találkoztunk a Kizunyapanyarral, az mondjuk egy-két rendezvény, egy Csörgi-Csörege Fánkfesztivált, amit tudtak támogatni szerencsére.
9: Miután a Kossuth Rádió forrásai arról beszéltek, hogy ott volt az aktív Dunakanyar logója a csörögi rendezvények hirdetésén, újra kerestük a település polgármesterét, hogy elszámoltak-e azóta tételesen az alapítvánnyal, de nem kaptunk választ kérdéseinkre. 5 év alatt 340 millió forintot kaptak ezek a szervezetek, miközben legtöbbjüknek még aktív honlapja vagy Facebook oldala sincs.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
5: Felmérések bizonyítják egyértelműen, hogy a közösségi média és az okos eszközök használata kárt okoz a gyerekek mentális fejlődésében. A teljes tiltás a megoldás? Milyen egyéb eszközök vannak még a törvényhozók kezében? A KDNP tegnap nyújtotta be azt a javaslatot, amely alapján Magyarországon is korlátoznák a közösségi média használatot. Juhász Hajnalkával beszélgettem. Itt van tehát Juhász Hajnalka, a KDNP frakció vezetőhelyettese. Jó reggelt kívánok! Az okostelefon használatot az iskolában a Fidesz-KDNP kormány 2024-2025-ös tanévben korlátozta, pedig már akkor, ugye 30 éve tudjuk, hogy az agyi funkciókra káros, veszélyes és függőséget okoz a közösségi média használat is, azt eddig egyáltalán nem szűkítették Magyarországon. Miért nem léptek kormányon ez ellen korábban, és miért csak most a mostani gyermekvédelmi törvény kialakításakor adtak be erre utaló javaslatot?
20: Ugye, ha az ember tud javítani azon, amit nem tett meg régebben, akkor tegye meg, amikor tudja. Másrésztről pedig látjuk azt, hogy tényleg lépni kell ebben, mert annyira felgyorsulnak azok a tartalmak, ami tekintetében két dolgot nagyon fontos szerintem gondolkodásban figyelembe venni. Egyrészt a gyermekeket hogyan tudjuk ettől megvédeni, de se a szakmára, se semmilyen olyan területre ne tegyünk olyan terheket, amit adott esetben egy munkavégzés során nem tud akár egy pedagógus megcsinálni. Tehát itt sok szempontot kell figyelembe venni. De azt mi magunk is látjuk, és szerintem ebben nagyon-nagyon megváltozott a világ, hogy már saját magunkat felnőttként is korlátok közé, és jó értelemben mondom, hogy egészséges korlátok közé kell helyeznünk, és ezért vagyunk mi ott a parlamentben, hogyha látjuk ezt a fajta problémát a társadalomban megjelenni, akkor ezt jelezzük.
5: Előbb-utóbb kötelező is lesz lépni ebben, hiszen az Európai Unió is megfogalmazott egy irányelvet, a Kids Act-et, ami 13 év alatti gyerekeknek meg is tiltaná a közösségi média használatot, a 13 és 15 év közöttiek számára pedig egy órát engedélyezne. Miben tér el ettől az uniós irányelvtől az önök javaslata?
20: Mi nagyon szigorú szabályok közé szeretnénk azt tenni, hogy mi a korhatár, mi a felső korhatár, és az, hogy mennyi valóban ez a fajta szigorítás, hogy mennyi időt tölthetnek a közösségi média tartalmak előtt. De ugye az a probléma ezzel, hogy van egy uniós jogszabály, és hogyha e tekintetben mondjuk adott esetben a tagállam szigorúbb szabályokat szeretne meghozni, ezt megteheti, de nyilván kérdés az, hogy az Unió majd e tekintetben hogyan fog lépni, vagy hogyan fog nem lépni. Azért azt hagyd mondjam el, hogy a gyermekjogok tekintetében a tagállam nagyon erős jogosítványokkal rendelkezik, és azért látjuk azt a tendenciát, hogy azért az egyre több tagállam szigorú szabályozásokat is hoz be, mint maga az Európai Unió. Nyilván az Európai Uniónak van egy irányelve, hogy ez az, amit elvár a tagállamoktól, de azért is gondoljuk, hogy a digitális tartalmak tekintetében nagyon fontos fellépni, mert azért van, én konzervatív politikusként el kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan tendencia, amely az érzékenyítésről szól, és én anya is vagyok, nem csak politikus, és anyaként is szeretném azt képviselni, amit az én választóim képviselnek, és nem szeretném, hogyha a gyermekemet olyan tartalmak érnék a tévében, nem lehetek adott esetben állandóan mellette, nem foghatom állandóan a tévényányító gombját, amit nem szeretném, hogy ő lásson.
5: Miben különbözik az önök elképzelése a kormány elképzelésétől? Azt tudom, hogy lesz egy új gyermekvédelmi törvény, egy átfogóbb, alapos előkészítés után elfogadandó gyermekvédelmi törvény jövőre, amit a Szociális és Családügyi Minisztérium készít elő. Amit most elfogadtak, abban milyen ellentétek vannak az önök gyermekvédelmi törvényjavaslatával szemben.
20: Ugye most a Tisza kormány és a Tisza frakció elfogadott egy gyermekvédelmi törvénymódosítást. Ebben vannak támogatható részek, és vannak olyan részek, amik nem támogatható. Én eleve azt javasoltam, hogy ezeket a jogszabályokat szedjük külön. Tehát legyen akkor egy közösségi média tartalomra vonatkozó adott esetben szigorítás, nekünk is voltak módosító javaslataink, és vegyük külön azokat a kérdéseket, amik a kórházban hagyott csecsemők kérdéskörére vonatkoznak.
5: Igen, abban ugyanis egyetértettek.
20: Így van. Tehát én ezt többször elmondtam, elég kemény vitám volt a miniszterelnökkel a parlamentben, és van még egy rész, amit én kifejezetten javasoltam, és itt érek rá a digitális tartalmakra, hogyha a Tisza kormány ezt képviseli, tehát kiveszi azokat a korlátokat, amit egyébként maga a gyermekvédelmi törvény tartalmazott, mert két irányú korlátozást tartalmazott a gyermekvédelmi törvény, erről fontos, hogy beszéljünk. Ez a köznevelési törvény vonatkozása, a másik pedig a gyermekvédelmi törvény, ez a 18 év alattiak esetében, sem a tartalmak esetében, sem pedig a foglalkoztatás, tehát az iskolai nevelésre gondolok, a születési nemtől eltérő érzékenyítést, vagy adott esetben a homoszexualitás népszerűsítését tiltotta az a gyermekvédelmi törvény, amelyet a Fidesz-KDNP kormány bevezetett. Ezt a tiltást kivette a mostani gyermekvédelmi törvény.
5: Igen, a mindenféle pornográf tartalom tiltása van benne.
20: Igen,
5: most
20: ez
5: a
20: így
5: javaslatban,
20: van, ez fontos,
5: illetve az elfogadott
20: törvényben. De általános szabály szerint ez eleve nem volt. Tehát ahhoz ismerik el a hatályos jogot, amikor beszélgetünk, hogy ez eleve nem volt lehetőség, ez nem volt mozgástér. Az, hogy ebben szigorítunk, az rendben van. De azzal nem értek egyet, hogy egy saláta törvénybe beteszünk különböző olyan témákat, közös közösségi médiatartalom, adott esetben az iskolai foglalkoztatás, és a harmadik kérdés pedig a születési nemtől eltérő önazonossághoz való jogkérdés.
5: A saláta törvény azért a Fidesz kormánynak is elég komoly eszköze volt, amikor egyszerre
20: ebben
5: akart
20: egyet
5: több területen.
20: De nem biztos, hogy minden, amit mi nem csináltunk jól, azt át kell venni automatikusan. Beszélünk a gyermekjogáról, a szülők jogáról, és a szexuális kisebbségek jogáról. Ez három különböző jog. Az én értékrendemben, amit képviselek, a gyermekjoga az első, a szülőjog és a szexuális kisebbségek joga egy másik terület. Ebben a törvényben a három kérdést keverjük össze, és amit a Tisza kormány most megszavazott, ott a szexuális kisebbségek joga dominánsá válik.
5: A fóliázás benne maradt a törvényben. Tehát
20: igen, ezzel viccelt, és miniszterelnök úr azt üzente nekünk, hogy kimehetünk a folyosóra is. Azt csináltuk, amit akarunk, tehát, hogy én értem a koncepciót, és értem mögött, hogy az uniós források kérdésköre fontos a Tisza kormánynak, de nem mindegy, hogy milyen áron.
5: Ez a kérdés nem a most felszabadított 4,2 milliárd forintos európai uniós források feltételei között szerepelt, az egy teljesen másik csoport.
20: Ursula von der Leyen 2021-ben ő maga mondta, hogy addig nem kapunk pénzt, amíg ez a fajta gyermektörvény hatályban van.
5: Az, ami most megérkezett tegnap, az egyáltalán nem ezt a témakört, hanem a korrupciót és a
20: közbeszerzések. Igen, de kicsit politikailag átlátszó a döntés, ha ezt megengedi, akkor azt hagyd mondjam el, hogy Ursula von der Leyen sem tegnap kezdte ezt a szakmát. Ez egy üzenet volt, hogy köszönjük.
5: Összehangolták volna a magyar parlamenti döntést a gyermekvédelemről, a brüsszeli döntéssel, ami több éve zajlik.
20: Én azt gondolom, hogy ez eleve felépített dolog volt. Az ön jó szándékát nem kérdőjelezem meg. Én viszont a politikában úgy gondolom, hogy dílek köttetnek, és reál politikusok vagyunk. Ez az egyik dolog, a másik pedig, amikor mi vitáztunk a gyermekvédelmi törvényről első körben, akkor az LMBTQ szervezetek gratuláltak a Tisza kormánynak. Nekem ez üzenet értékű volt. Tehát itt, ha még egyszer erről tudunk beszélgetni, három jogot kell külön választani, a gyermekek joga, a szülők joga és a szexuális kisebbségek joga. Ami ezzel a jogszabállyal csordul, az a gyermekek és a szülők döntési joga, az én álláspontom szerint.
5: Fogunk még erről beszélgetni Juhász Hajnalkának. Köszönöm, hogy itt
20: köszönöm
5: volt.
20: Köszönöm a lehetőséget.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
5: Az egészségügyet fejlesztő szimulációs játékot tett közzé Kóka János, a Dr. 24 Medicina ZRT alapító tulajdonos, a korábbi gazdasági miniszter, legyél te is egészségügyi miniszter címmel. Az ágazat helyzetéről beszélgettünk a Felkelőben.
21: Sok pénz kell az egészségügybe, mert sok ezer milliárdos belső adósságokkal küzd a kórházainktól, a járóbeteg ellátásainkon keresztül, az alapellátásig, és a prevenciótól a rehabilitációi életvégi ápolásig, mindenhova kell pénz, és pénz az nincs. Tehát én ültem ebben a székben, a miniszteri székben, és tudom, hogy egy olyan beszélgetés, ami a költségvetés időszakában arról szól, hogy a szakminiszter pénzt kér a pénzügyminisztertől, az egy nagyon rövid beszélgetés, mert nincsen ilyen pénz, ez egy zárt rendszer. És mindenhová sokkal több pénzt kéne, az agráriumban, a honvédelemben, a gazdaságfejlesztésben, mindenki jön sok pénzért. És ezért gondoltam azt, hogy bemutatom, hogy a rendszeren kívülről hogyan lehetne pénzt hozni az egészségügybe. Mégpedig 10 év alatt 10 000 milliárd forintos nagyságrendben.
5: Az összegekre majd meg visszatérünk, ugye a valós források, amiket eddig nyilvánosságra hozott a kormány, és az igényelt vagy ideális források közötti ellentmondásra. Mind javíthat? Először is kinek szánta ezt a játékot? Mire számított, ki fog hozzányúlni, és kinek lesz több ismerete erről?
21: Mindenkinek, aki érdeklődik az egészségügy iránt, nem csak orvosok és szakdolgozók, hanem politikai döntéshozók, gazdasági szakemberek, akik meg szeretnék érteni, vagy szeretnék látni ezeket az összefüggéseket, vagy ha már értik, akkor szeretnék egy játékban kipróbálni magukat. Tulajdonképpen a célom az volt, hogy ma itt ülhessek.
5: Igen.
21: Más stúdióban is itt ülhessek, és mások is itt ülhessenek, és játszanak vele.
5: Hogy beszéljünk a témáról.
21: Beszélgessenek erről, hiszen ez önmagában, hogy 500 milliárd, 1000 milliárd, vagy 350 milliárd, ez absztrakció. De hogyha nagyon pontosan látom, hogy honnan lehet pénzt szerezni, hogy mi az, hogy vállalati egészségbiztosítás, mi az, hogy károkozó fizet elve, amikor megadóztatjuk a cukros üdítőitalokat, vagy pedig a gyerekeinket mérgező, hevített dohánytermékeket. Ez egy ilyen elvont dolog. De hogyha konkrétan látjuk, akkor kézzelfoghatóvá válik. Ahogyan az is kézzelfoghatóvá válik, hogyha sikerülne pénzt teremteni, akkor azokat hova lehetne legnagyobb hatékonysággal elkölteni, mert nem csak az a probléma, hogy kevés a pénz, de az is, hogy rosszul költjük el még azt a keveset is.
5: Ugye most már összegekről beszéltünk, a kormány azt ígérte, hogy 2027-től minden évben 500 milliárd forint plusz forrást ad az egészségügynek. Ön már említett ennél nagyobb számot az imént. Mire elég 500 milliárd forint?
21: Hogyha megnézzük az elmúlt 5 vagy akár 10 évet, akkor az látszik, hogy évente nagyjából 350 milliárddal nőtt az egészségügyi költés. Az 500 milliárd, nagyon remélem, hogy nem a 350-hez képest 500 milliárd, mert akkor a különbség csak 150 milliárd, és hogy nagyságrendeket érzékeltessek, önmagában egy érzékelhető szakdolgozói béremelés több mint 200 milliárd forintba kerül.
5: A kórházi, amire készülnek.
21: A kórházi adósság évente 100-150 milliárd forint. A gyógyszerkassza hiánya hasonló nagyságrend. Tehát 500 milliárd forint sajnos nem lesz elég semmire, de főleg arra nem lesz elég, hogy felzárkózzunk az Európai Unió átlagos költéséhez nemzeti össztermék arányában. Márpedig ez volt a vállalás. Tanulmányoztam a Tiszapárt Hugonnai Vilma programját, ami nem csak az évi legalább 500 milliárdot célozza meg, hanem azt is, hogy a ciklus végére 2030-ra felzárkózzunk erre a 7%-ra. Kiszámoltam, hogy mennyi kell ehhez a 7%-hoz. 900 és 1000 milliárd forint közötti összeg.
5: Évente.
21: Attól függően, hogy hogyan nő a gazdaság. Na most azt is kiszámoltam, hogy az 500 milliárd egyébként hova vinne minket 5,1%-os költésig, tehát 7% helyett csak 5,1%. Sajnos tehát szükség van erre. De azt is belátom, hogy ez nem úgy van, hogy megjelenünk, hogy 1000 milliárd kell ide, azt tessék valahonnan elvenni, mert nincs honnan. Hanem kívülről kell ezt behozni. Ezért javaslok vállalati egészségbiztosítást, ezért javaslom a gazdasági növekedés egy bizonyos hányadából fakadó költségvetési bevételeket címkézni az egészségügyre. Ezért javaslom azt, hogy az Európai Uniós következő ciklusra érvényes költségvetésben nyomjuk föl 10% fölé az egészségügyi költést. Ez egyébként egy legitim stratégia, és az Európai Unió támogatja az efféle pozícióválasztást. Illetve javaslatot teszek egy egészségügyi kötvény kibocsátására is, ami egy új finanszírozási instrumentum volna. Azt a feladatot oldaná meg, hogy prevencióra, egészségmegőrzésre, egészségnevelésre tudjunk költeni. Hiszen arra most kell költeni, mégpedig 100 milliárdos nagyságrendben, az eredményei azonban 10-15 év múlva látszanak majd a magyarok egészségének jelentős javulásában. Ez politikai ciklusokon túlnyúlik, ide olyan finanszírozási eszköz kell, mint amilyen például a zöld ügyekben a zöld kötvények Ezért javaslom az egészségügyi kötvényt.
5: Ön ráadásul 10 éves finanszírozási tervet javasolt, tehát nem csak 2030-ig, a kormányzati ciklus végéig számítja ki azt, hogy mi hova vezetne, és ez több mint 10 000 forintos forrásigény.
21: 10 000 milliárd.
5: 10 000 milliárd, igen, hát a 10 000 forint az már valóban semmi, 10 000 milliárd forintos forrásigényt.
21: Van előttünk egy példa, 1972-ben Finnország bevezetett egy átfogó egészségügyi reformot, egy egészségnevelési prevenciós reformot, Észak-Karélia. Ez egy romantikus nevű, de eléggé hányattatott sorsú régió délkelet Finnországban, Oroszország határán, egy bányavidék rendkívül rossz egészségi állapotú polgárokkal 72-ben. És 10 év alatt elképesztő volt a fejlődés. Tehát a kardiovaszkuláris megbetegedések, szív- és érrendszeri halálozásoknak a majdnem egy nagyságrenddel csökkent. Az embereknek az egészsége ennyivel javult azért, mert olyan intézkedéseket vezettek be, ami nem a betegségek gyógyítására fókuszált, hanem azoknak a megelőzésére. Így hát, hogyha nekünk is sikerülne megugranunk ezt, és nem kórházakba önteni azt a kevés pénzt, hanem egy egészen új struktúrába, megelőzési céllal, egészségügyi céllal, Hugonnai Vilma maga, ugye a programnak a névadója a 20. század elején pont egészségnevelésbe és női egészségbe tett valami történelmit, valószínűleg ezért nevezték el a programot ennek, hogy egészségnevelési prevenciós karaktere legyen ennek a programnak. Hát erre teszek javaslatot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valamiféle foganatja.
5: Kedves hallgatóink, a Felkelő ezzel véget ért, holnap Benyóritával folytatják a reggeli rádióhallgatást. Nem sokára kezdődik a Napközben Gécsek Tóth Enikővel, a Kossuth Rádió műsorait a YouTube-on is megtekinthetik a Kossuth Rádió csatornán. Munkatársaim Farkas Szilvia, Kovács Anna, Kócán Dávid, Pilinger Marianna, Rozbora Zoltán és Seres Beáta, valamint a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is búcsúzom. Szép napot kívánok! 60-i Tóth Erikát hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Hunyavel szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
24: Elektromos fűtőpanel?
25: Igen, nordart.hu.
24: Gyors és ingyenes kiszállítás?
25: Igen, nordart.hu.
24: 5 év cseregarancia?
25: Igen, nordart.hu.
24: Norvég minőség a forgalmazótól?
25: Igen, nordart.hu.
24: Rendeljünk?
25: Igen, nordart.hu.
0: Reklámot hallottak.
26: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
27: 9 óra van, jó napot kívánok! Október 14-én szerdán köszöntöm Önöket, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Jelenleg 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet az országban, a mai napon fronthatással nem kell számolni. Millió lépés az iskoládért, gyógyszerész a háznál, digitális egyensúlyiskola, csak néhány címszó a mai napközbenből. A részletes témáinkat a hírek után mondom.
28: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Marad a napos hűvös idő. És most a részletek. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról is. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A plusz költséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. A csomagokon novembertől kötelezően fel kell tüntetni a termék kereskedői és gyártói azonosítóját is, éppen azért, hogy a hatóságok könnyebben ki tudják szűrni a veszélyes árukat. Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János. A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forintra lenne szüksége. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találat, 2 meghaltak, több mint 20 megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Moszkvát is heves dróntámadás érte reggel. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros fölött lőtt le. Egy ember meghalt, több lakóház megrongálódott. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzs állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Ami a hazai időjárást illeti, folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre is számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 13 és 19, késő este 4 és 13 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
26: Műsorajánló.
6: Szóda.
7: Csillagtérképek és fametszetek. Csilléri Orsolya grafikus művésztárlata Tokióban is sikert aratott. A japán papír 1000 arca, titkok és évezredes hagyományok a Hopp Ferenc Múzeumban. Pengeéles humor és gyarlóság, premierre készül a Centrál Színház. Szövéspróba és színek párbeszéde, nyílt napok a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben.
6: Szóda, kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
26: Műsorajánlót hallottak.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
11: 199, 98, 97.
12: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A
3: Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Reklámot hallottak. Napközben.
26: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
27: 9 óra múlt, majdnem 7 perccel, a szerkesztő López Brigitta és a hangmérnök Sije Gábor nevében is köszöntöm minden kedves hallgatónkat, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Nézzük, miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Súlycsökkentés, egyéni célok elérése és iskolák támogatása. Elindult a Millió Lépés az iskoládért őszi kampánya, amelyben ismert hírességek és szervátültetett példaképek is mozgásra ösztönzik a résztvevőket.
14: Nagyon-nagyon sok olyan hely van, ahol tök jól lehet futni, és ez nem feltétlenül arról szól, hogy 15-20-25 kilométereket. Most reggel is, mikor eléptem munkából, eljöttem és 6 kilométert abszolváltam. Tök jó kiszellőzteti az ember fejét, tök jó gondolatok jutnak az embernek az eszébe.
27: A 11 héten át tartó kezdeményezéshez szülők, nagyszülők, gyerekek és pedagógusok is csatlakozhatnak egy ingyenesen letölthető applikáció segítségével, amelyben 60-féle mozgásformát lehet lépésszámmá alakítani. Miért érdemes regisztrálni? Hogyan térül meg felnőtt korban a gyermekévekben befektetett mozgás? Ezeket a kérdéseket is körbejárjuk hamarosan. Aztán 800 ezer magyar él ma olyan településen, ahol nincsen patika, vagy egészségügyi nehézségeik miatt nem tudnak eljutni egy gyógyszertárba. Számukra jelenthet megoldást az úgynevezett gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innováció.
15: Férjem nehézkesen mozog. Műtötték a lábát, nehezebb megy le. A segítség a fiatalok részéről nem mindig lehetséges. Nagy segítséget kapok.
27: Személyes beszélgetés a betegekkel és az érintettek gyógyszeres terápiájának figyelemmel kísérése is szerepel a szolgáltatásban. 9:30-tól ezzel a témával folytatjuk. SMS számunk ma is 0630 9666. Erre várjuk üzeneteiket, kérdéseiket, és írják meg nekünk azt is, ha szívesen megosztanák véleményüket akár élőadásban is. Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Mozogj az egészségedért, és közben segíts egy iskolának is. Szeptember 21-én elstartolt a Millió Lépés az iskoládért őszi kampánya. A 11 héten át tartó kezdeményezéshez gyerekek, szülők, nagyszülők és pedagógusok is csatlakozhatnak egy applikáció letöltésének segítségével, támogatva egy általuk kiválasztott iskolát. A cél napi 8000 lépés teljesítése. 2025-ben a program Lép a cég című kihívásához a közmédia munkatársa is csatlakoztak. 130 résztvevő közül a 16. helyen zártunk. Házon belül pedig a Kossuth Rádió munkatársai szerepeltek a legeredményesebben. A kampányhoz most sem késő csatlakozni, hiszen a mozgást bármikor és bármilyen életkorban el lehet kezdeni. Itt van velünk a stúdióban dr. Grószli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója. És hát a Millió Lépés apukája is egyben. Jó napot kívánok, ha fogalmazhatok így.
16: Millió Lépéshez, jó napot mindenkinek.
27: Fitten, frissen indult a reggele?
16: Igyekeztem.
27: Van valami reggeli rutin, amitől sportosabbnak érzi magát, vagy amikor sikerül, akkor iktatja be a napjába a sportot?
16: Hát az az igazság, én is gyarló ember vagyok, pedig ezt a napi 8000-et jó lenne mindig megugrani, de tegnap például nem sikerült, meg konferencián ültem, úgyhogy elhatároztam, hogy ma mindenképpen fölpattanok valamire, legyen ez egy bicikli vagy egy elliptikus tréner, és akkor teljesítem a tegnapi penzumot is.
27: De lehet ezeket kompenzálni, tehát nyilván vannak ilyen napok, de ugye a lényeg az az összkép, hogy egy héten belül azért jól elosszuk ezeket a mozgásmennyiségeket.
16: Ugye azért lett most napi 8 a kihívás részben, mert ez már a 8. millió lépés kihívásunk, a másik pedig, hogy legalább azt a fránya napi 8000 lépést, hogy az legyen a minimum, amit teljesítünk. Persze lehetünk gyarlók, mint ahogy én is az vagyok, de igyekezni kell. Tényleg, ha az ember ezt megteszi, akkor legalább annyit megtett, hogy a mozgással tett az egészségért, és higgyük el, hogy ez egyébként majd jól fog jönni nekünk életévekben.
27: Szeptember 21-én startolt el a Millió Lépés őszi kihívása, néhány hete csupán. Milyenek az indulási tapasztalatok?
16: Elképesztő. Tényleg azt kell, hogy mondjam, így a nyolcadiknál is, mint egy főnix madár, ráadásul ő nem holtából támadt föl, hanem eddig is nagy volt az aktivitás, de 610 000 körül volt a regisztráltak száma, amikor indultunk, és most mindjárt le fogjuk érni a 700 000-et.
27: És hogyha mondjuk a tavaszi kampánya hasonlítjuk össze?
16: A tavaszihoz képest is jóval többen. Tehát most körülbelül már több mint 80 000 új ember csatlakozott hozzá, ami azért fantasztikus, mert hogy ugye már 700 000 ember lassan ismeri. Tehát nyilván vannak, akik csinálták és kiszálltak, vagy időlegesen visszatérnek, de azért van most már egy stabil, jó 200 000 ember, aki végig mozog benne. És valahogy ez a mostani, ez lehet, hogy a változás is meghozta a kedvet az ember, de tényleg elképesztő aktivitást látunk, és ez nagyon jó, ez nagyon jó nekünk.
27: Ugye, ahogy említettem, mi is itt cégen belül csatlakoztunk a tavaszi Lép a cég kihíváshoz, és volt egy közösség összetartó ereje, és éppen tegnap szólítottak le a folyosón, hogy milyen jó is volt ez, és hogy közelebb kerültek kollégák egymáshoz, elindultak olyan beszélgetések a folyosón, amelyek korábban nem, pont annak apropóján, hogy valaki mondjuk elkezdett kerékpárral munkába járni, de korábban nem tette, a sport is témává vált, és ezáltal kapcsolódási ponttá. Tehát ennek van egy ilyen hozadéka is.
16: Ez egy nagyon fontos dolog, mert tényleg igaz az, hogy a mozgás az egészség. És a mozgás az gyógyszer. Csak szeretnénk ezt tablettába bevenni, de nem megy. És az a fajta mozgás, amit a telefonon az ujjunkkal csinálunk, az nem ugyanaz, mint amikor fizikailag mozgunk.

0: Igen, és ezért fontos az, hogy ez az iskolákba megy, és hogy a szülők együtt csinálják a gyerekekkel, és azt is látjuk, hogy az életkor szerint a legaktívabb egyébként a mondjuk a 30-tól 49 éves korosztály, illetve a 18 éves korosztály körüliek, de szép száma vannak benne idősebbek is. És ami egy érdekes dolog, és nem szomorú, de hát ez a valóság, hogy a nők aktívabbak, mint mi pasik, mint mi férfiak sokkal, tehát kétharmada hölgy a résztvevőknek, és mindig őket arra biztatjuk, hogy csípjék már fülön a férfi párjukat, mert nem igaz, hogy ők nem mozognak, vagy nem tudják ezt letölteni, és nem tudják csinálni. Azért jó ez a millió lépés applikáció, mert motivál. Mert akkor minden nap megnézem, hogy mit csinálta a másik, mert lehet benne versenyezni, látom a többieket, és késztet arra, hogy mozogjak.
1: Igen, és hát a számok makacs dolgok, tehát itt azért meg lehet nézni visszamenőleg is, hogy amikor azt gondoltam, hogy jó, hát én végül is aktív voltam, de hát ha megnézzük az applikációt, akkor a számok nem hazudnak, ott megmutatják, hogy valóban aktívak voltunk-e vagy sem.
0: Egészen pontosan. Ráadásul ugye ebben az applikációban nem csak mozgást lehet látni, hanem egészséggel kapcsolatos üzeneteket. Sőt, most van egy olyan kísérletünk, ugye Litkai Gergely, Semnyi Nóra és Zaher Gábor vette be most részt, hogy például Litkai Gergely zöld üzeneteket fogalmazott meg, mert ő ennek a nagykövete. Zaher Gábor pedig az ő maga jó megfogalmazásaival ténylegesen olyan tanácsokat adott, hogy akár az alkohol, akár a drog, akár mondjuk a média erőszak kapcsán, amit a közösségi médiában lehet látni, mire is figyeljünk ezek az Zaher egypercesek, ezek például most a héten nagyon sikeresek voltak.
1: Ugorj bele a cipődbe, és mozog hétről hétre kihívóink motivációival. Ezzel a felhívással ösztönzik ismert sportolók, művészek, hírességek és szervátültetett példaképek a mozogni vágyókat. A Millió lépés az iskoládért őszi kampányában. Emellett hétről hétre motivációs videók, üzenetek és tippek is segítik a résztvevőket. Dr. Zaher Gábor toxikológus is a kezdeményezés egyik kihívója. Én már negyedik éve, hamarosan kapcsoljuk telefonon, előtte azonban hallgassuk meg az egyik ilyen videóját.
2: Üdv mindenkinek, Zaher Gábor vagyok, orvos, és már nyugdíjas. Persze semmit nem változtatott az életemen. Nekem a futás jelenti a sportot. Nagyon-nagyon sok olyan hely van, ahol tök jól lehet futni, és ez nem feltétlenül arról szól, hogy 15-20-25 kilométereket. Most reggel is, mikor eléptem munkából, eljöttem, és 6 kilométert abszolváltam. Tök jó kiszellőzteti az ember fejét, tök jó gondolatok jutnak az embernek az eszébe. És persze ma már az óra az alapvetően nem ellenfél. Azt már rég elengedtem. Nézzük meg a halálozási statisztikákat. Megelőzhető betegségek halálozásában elsők vagyunk. Daganatos betegségek halálozásában elsők vagyunk. Nem foglalkozunk saját munkával. Mindig akkor próbálunk meg változtatni, amikor már késő. Nem akkor kell elmenni futni, amikor jól esik, amikor nem esik jól, amikor az emlék össze kell magát szedni, mert higgyék el, abszolút mértékig megéri. Mozogjál naponta 8000 lépést, legalább, ez legyen a minimum. Napi 8, benne vagy?
1: És ahogy ígértem, itt van velünk a telefonvonalban dr. Zaher Gábor toxikológus, jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye a sport az élete része, már 40 éve fut, én is láttam már önt futóversenyen, ha csak teheti, munka után hétvégén is legalább 5-10 kilométert beilleszt a napjaiba. Rögtön igent mondott erre a felkérésre?
3: Hát abszolút, ez természetes, hiszen most olyan statisztikákat tudunk mondani, ha már csak a fiatalokról van szó, hogy a fiatalok több mint egy harmada a szabad idejét azt ülve tölti. És alapvetően tudjuk, hogy miért tölti ülve, hát azért, mert játszik, vagy nyomkodja a mobiltelefonját, amitről nem azt mondom, hogy ezt nem kell, meg időnként nem lehet csinálni, de azt gondolom, hogy a mozgás az az élet. Ó, ez persze egy ilyen igazi jó kis bullshit szöveg volt, de az az igazság, hogy van benne ráció. És ha most ilyen szakmai háttéranyagokat mondhatnék hozzá, szóval már egyértelműen bizonyított, hogy heti 150 perc közepes intenzitású, vagy 75 perc erős intenzitású mozgás az jelentősen tudja csökkenteni például az Alzheimer-kor kialakulását, hiszen ugye az Alzheimer-korról tudni kell, hogy jó esély van arra, hogy 2050-re a fejlett országokban a leggyakrabban előforduló betegségé fog ez valójában válni. És akkor még nem beszéltünk a dagantos betegségekről, a cukorbetegségről, és hát gondoljunk bele, hogy egy olyan országban, ahol a lakosság nem kis százaléka túlsúlyos, és ugye hát elhízott mondjuk ki. Ott azt gondolom, hogy a mozgásnak óriási jelentősége van. Szerintem egy laikus is abszolút mértékig tudja, hogy maga az elhízás az milyen rizikófaktort jelent számtalan betegség szempontjából. És hát tök

0: jó lenne, hogyha azok a statisztikák, amelyekben ma egészségügyi statisztikák, ahol ma nagyon-nagyon-nagyon hátul vagyunk, ott azért javulnánk, és ennek az egyik alapfeltétele az, hogy tényleg álljunk már fel abból a fránya fotelből, tegyük már le azt a fránya telefonunkat, azt menjünk ki a szabadba, fussunk, kocogjunk, sétáljunk, sportoljunk, mert azt gondolom, hogy a hosszú életben ez is nagyon-nagyon-nagyon komoly szerepet játszhat.
1: Hogyha a munkáját nézzük, akkor függőkkel foglalkozott, mérgezéses esetekkel. A sport az segíthet-e egyéb függőségek megelőzésében, vagy akár egyik függőségből úgymond átállni a másikba, és akkor legyen az a függőség mondjuk a futás vagy a sport?
0: Igen, de azért ott is azért csinyán kell bánni, nehogy az embert ugye elárassza ugye az endorfin, és akkor tök jól érezze magát, aztán másnap már nem fog tudni fölkelni. Szóval mint minden ilyen dolog, azért egy kontrollmechanizmust ebbe az egész történetbe bele kell valójában építeni. És igen, nem kevés olyan betegem volt, aki egy rendszeresen elkezdett sportolás, nem élsport, szó nincs róla, mellett ugye le tudta tenni ugye azokat a függőségeit, és ha nem is lett belőle sportfüggő, de a rendszeres sportolás hozzásegített őt, hogy például a világ élvonalával is tudnánk olyan sportolókat említeni, akik az életében voltak problémák, és a sport jelentett számukra, akár az élsport jelentett számukra olyan rugót, ami ki tudta rántani őket valójában ebből a mélypontból. Szóval egy szó mint száz, érdemes elkezdeni sportolni, mert itt esetenként az életükről van szó.
1: Aki nem kezd el, az miért nem kezd el? Mit tapasztal? Most benne van ebben már évek óta a Millió lépés az iskoládért kampányban is. Mit lát? Mi áll a háttérben?
0: Hát alapvetően van bennünk egyfajta lustaság. Hazamenni otthon, bevacsorázni, leülni, nézni a világítóképernyőt, nyomkodni a telefonunkat. Az olyan nagyon-nagyon kényelmes tud lenni. És ugye ez a motiválatlanság, ez mindig egy fontos dolog. És persze nem mindig akkor kell elmenni sportolni, amikor jól esik, hanem akkor kell igazán erő hozzá, amikor nem esik jól, amikor az embernek azt kell mondania, hogy hú, hát ideg van kint, esetleg szállingózik a hó, de fölöltözöm, és akkor is kimegyek, hogy egyfajta önkontrollt, hogyha be tudunk építeni a rendszerbe, akkor működhet ez a történet.
1: Talán a saját életéből is adhatna tippeket, hogy ön hogyan indul el, hogyan fér bele a mindennapjaiba, mert hogy ugye azt lehetett önről már korábban olvasni, hogy volt idő, amikor nagyon keveset aludt, 4-5 órát, de hogy akkor is valahogy megoldotta ezt. Na, adjon tippeket a saját életéből.
0: Ez így van. Az igazság, hogy például, amikor egy ilyen futós videót kiszoktam rakni ugye a közösségi médiára, akkor mindig jön egy-két olyan negatív komment is, hogy hát majd én, amikor 10 óra munka után hazamegyek, kinek van akkor kedve, és így tovább, és így tovább. Én nem ritkán egy 24 órás sürgősségi osztályos műszakból 22 órát talpon töltök. Amikor a mentőknél dolgozom, akkor 16-18 órát a tengelyen töltünk. És utána az ember fogja magát reggel, átöltözik, és nem sokat, és nem nagy tempóba, de elmegy mozogni, és kiszellőzteti a fejét, mert hihetetlen módon jó tud lenni. Nekem is jobban esne beállni a zuhany alá, utána beülni az autóba, hazajönni, legyünk cápák. Ugye a cápa is folyamatosan mozog, mert ha megáll, akkor meghal.
1: Hogy érzi az élete más területére, hogyan hat ki az, hogy ön rendszeresen sportol?
0: 66 éves vagyok, nyugdíjas vagyok, de egyelőre úgy vettem észre, hogy fizikálisan bírom a munkát, és amikor mondjuk mentőzöm, és kiszállunk egy helyszínre, és föl kell szaladni a harmadik emeletre, hát általában én futok legelől, és hát ugye lóg rajtunk azért rengeteg táska, éppen múltkor adtuk össze, hogy legalább 70-80 kiló felszerelést viszünk ilyenkor a helyszínre, és hát ugye pontosan tudjuk azt, hogy Budapest belvárosában azért nem minden házban van lift, ahol bizony-bizony a harmadik emeletre fölmenni, ahol van fél emelet is, az egy jó munka, és nem nagyon szoktam még léhegni. Ugye ahhoz, hogy az ember mentálisan is egybe legyen, ahhoz fizikálisan is egybe kell tulajdonképpen lenni. Jó, persze az embernek a mentális állapotát is edzeni kell. Ez jelenti azt, hogy esetenként az olvasás ebből a szempontból hihetetlenül fontos lehet, ami persze jelenthet szakirodalmat is, mert ugye követni kell ugye az új dolgokat. Gyakorlatilag én ebből a szempontból eléggé mindenevő vagyok.
1: Mentális és fizikai egészség, jóllét, erőnlét, tehát kéz a kézben jár. Nagyon szépen köszönöm dr. Zaher Gábor toxikológusnak, hogy velünk volt.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Hogyan vonható be egy szülő, hogyan vonható be egy nagyszülő és egy gyerek?
2: Én azt gondolom, hogy fontos, hogy kialakuljanak közösségek. Ugye szinte minden iskola kapott felhívást, és hogyha valaki ennek az élére áll, legyen ez egy pedagógus, egy igazgató, vagy akár egy szülői munkaközösség, vagy egy aktív szülő, nagyon sokszor ezt látjuk, akkor ez végig tud futni az osztály, hogy figyeljetek ide, hát 1 millió forintot lehet nyerni a sulinak, kezdjünk el mozogni. És akkor ugye ezt általában az anyukák csinálják, akik aktívak, és ez tök jó. És akkor elindul az egész folyamat, letöltik az ingyenes millió lépés applikációt, beregisztrálnak, és már is részesei lehetnek egy olyan virtuális közösségnek, amiben látja akár az osztálytársakat, látja az ismerőseit, hogy ők mennyit teljesítenek.
1: De ki kell választani azt a csoportot, amihez csatlakoznak, tehát az osztálynak is regisztrálnia kell magát, mint osztály, vagy az iskolának, mint iskola.
2: Az iskola benne van alapból a rendszerben, azt kiválasztom, és akkor vagy egy meglévő osztályhoz csatlakozok, amit már valaki létrehozott, vagy én magam hozok létre egy saját osztályt. Például cégek, vállalatok úgy tudnak támogatni egy hátrányos helyzetű iskolát, hogy becsatlakoznak oda egy osztályként, akár a saját nevükkel, és a lépéseikkel kvázi jótékony hatást biztosítanak, vagyis a lépésekkel tudnak jótékonykodni. Ugyanakkor a dolgozók is mozognak.
1: Mert hogy a végén X iskola között sorsolnak 1 millió forintot?
2: 100 iskola nyerhet 1 millió forintot, ami azért még mindig egy óriási dolog, hiszen ebből bármilyen sporteszköz vásárolhat. Tehát a lefeslet pingpongütőborítástól a kiszakadt hálón át a bármilyen mezig bármit tud venni, amire neki szüksége van.
1: És arról nem is beszélve, hogy egy sporteszköznek is milyen jelentősége lehet, pont a lányom iskolájában látom, ahol van pingpongasztal, minden szünetben tömegével lepik el a pingpongasztalt, és mozognak, és közösségi élmény. Tehát azért egy eszköz is tud mozgást indukálni, és ez is nagyon fontos egy iskola életében.
2: Abszolút, ráadásul hogy a gyerekekben még genetikailag benne van, hogy amikor megszületett, alapvetően mozog. Tehát ugye amikor megnézzük egy babának a fejlődését, tehát mindannyian boldogok vagyunk, hogy megmozdult, megfordult, elindul, kúszik, mászik, stb. Aztán ez szép lassan sajnos a kütyük segítségével sikerül kiölni. De nagyon könnyen egy gyereknél még visszahozható, tehát futnak, szaladnak, olyan jövőket nézni. És akkor azt tudom mondani, hogy mi kedves szülők, amikor elviszük egy edzésre a gyereket, akkor azt az időt ne nyomkodásra töltsük, hanem kezdjünk el ott sétálni, mozogni, kocogni, bármi. Mert az alatt, az 1 vagy 2 óra alatt mi is meg tudjuk mozgatni magunkat. Szomorú látni a dohányzó, ott várakozó, egymással beszélgető vagy nyomkodó szülőket egy edzésnél, ahol a gyereke ott van.
1: Nézzük meg a technikai részleteket még, tehát addig eljutottunk, hogy le kell tölteni a millió lépés applikációt, addig eljutottunk, hogy lehet csatlakozni osztályokhoz, tehát hogy speciálisan kiválaszthatjuk, hogy mely osztálynak szeretnénk gyűjteni, és az is fontos, hogy milyen mozgásformákkal, mert hogy nagyon sokfélét lehet, nem kell mindenkinek azt gondolni, hogy most futni kell, vagy csak sétálni lehet.
2: Pont ez a lényeg benne, hogy az applikáció, a millió lépés applikáció, amit ugye ingyenesen le lehet tölteni, gyakorlatilag több mint 60 féle típusú mozgást képes lépésszám alakítani. Tehát a nagy közös nevező a lépésszám, de ha én úszom, kerékpározom, futni megyek, kerti munkát végzek, stb. Beírom annak az időtartamát, akkor az applikáció ezt lépésbe fogja mutatni. És a nap végén látom, hogy hány lépésszámot teljesítettem különböző aktivitásokkal. És ebből kell összehoznom ezt a minimum 8000-et, ugye ez a napi penzum, mert hogy ezzel lehet most pontokat nyerni. Tehát, hogy kapok egy jutalmazó matricát, egy jutalmazó kis jelvényt, hogyha ezt a napi 8-at teljesítettem, ezt a napi 8000-et.
1: Ez működik a gyerekeknél? Hát, hogy ők nagyon szeretnek matricát kapni, főleg általános iskolások, orvosi rendelőben is a doktornéni, doktorbácsi gyakran osztogat nekik. Ez működik, ez a fajta virtuális
2: matrica
1: is? Nem
2: csak a gyerekeknél, hanem rendszeresen kapunk levelet felnőtteknél, hogy ő szeretne még ilyen, olyan, amolyan matricát is megszerezni, mert nagyon sokféle jelvény van egyébként, tehát ha valaki elírja az első 1 millió lépést, vagy rendszeresen fut, vagy rendszeresen csinál valamit, akkor különböző jutalmakat kap. Működik.
1: Nézzünk most egy példát egy intézményre. Az első pillanattól csatlakozott, így immáron ez a 8. alkalom, hogy részt vesznek kicsik és nagyok is a kezdeményezésben Várpalotán. A részletekről mesél nekünk Antalka Zsoltné Edit, a Bartos Sándor óvoda, általános iskola és Egymi főigazgatója, aki már itt is van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: 8. alkalom, hát lehet, hogy élen járnak ebben, biztos van még ilyen intézmény, aki ennyire lelkes, azért mégiscsak rendkívüli, hogy sikerül újból és újból motiválni a többieket. Mi van a háttérben, mi a motiváció arra, hogy mindig induljanak a millió lépés kihívásban?
3: Az első motiváció, hogy van egy fantasztikus nevelőtestületünk, aki mérhetetlen motivált, kitartó, és azt gondolom, hogy példát mutat tanulóinknak nap, mint nap. Nagyon sokan mozognak és sportolnak közöttünk, és hát nyilván ebben én is élen járok, és a példamutatásnál jobb módszert és motivációt nem tudunk elképzelni, és ezáltal a gyerekeknek is egy olyan élményt adunk nap, mint nap, amivel jó benne lenni, amihez jó tartozni, amiben jó együtt lenni, és ez a fajta faktor azt gondolom, hogy sodor bennünket egyik szezonról a másik szezonra, és nagy lelkesedéssel figyeljük mindig, hogy ki melyik csoport van élen, és hát verseny alakult ki igazából csoportjaink, osztályaink között, abban, sőt szülői közösségek között is abban, hogy ki az, aki a héten előrébb tud haladni, vagy több lépést tud összegyűjteni.
1: Milyen gyerekek tanulnak az önök intézményében?
3: Óvodától egészen a 8. osztályig tanulásban és értelmileg akadályozott, vagy és autista tanulóink vannak. Egy fejlesztő nevelésben részesülő csoportunk van, aki súlyos halmozottan sérült kisgyermekek csoportjából áll. Tehát igen vegyes, életkor tekintetében pedig a 3 éves kortól egészen a 17-18 éves korig fedjük le az oktatást és a nevelést. Illetve nagyon sok olyan kis tanulónk van, aki halmozottan hátrányos környezetből érkezik, és bizony nekik ajándék minden olyan lehetőség, amely így a mozgáson keresztül is eljuthat hozzájuk.
1: Máshogy kell motiválni őket, akár egy fogyatékossággal élőt, akár egy autizmusban érintett gyermeket a mozgásra?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Sokkal nagyobb elánnal kell benne lenni egyes feladatban, sokkal többet kell gyakorlatilag megtámogatni és részének lenni folyamataiknak, akár a tanulás folyamatát, akár a mozgás tevékenységet nézem. Ezért mi mindig mindent együtt végzünk többnyire velük, és ebbe pedig óhatatlanul jelenik meg az együtt végzett munkában a példa, vagy a másolás, amellyel egy hatékonyabb tudást, tanulási folyamatot tudunk elősegíteni.
1: Maradjon még velünk, itt van a stúdióban dr. Grózli Csaba, és arra szeretném kérni doktor urat, hogy meséljen a kihívók szerepéről, hogy mit is csinálnak, mert hogy minden millió lépés kampányban megjelennek a kihívók.
2: Szerintem nagyon fontos, hogy minden hétnek van egy motiváló személye, akik vagy valamilyen ismert ember, vagy olyan emberek, mint mi, akár egy iskolaigazgató, akár egy fogyatékossággal élő, akár egy szervát ültetett sportoló, vagy lesz benne például most egy szabversenyző tanuló, aki majd megy a világbajnokságra most októberben jövő héten, tehát hogy megfogható tanácsokat adnak arról, hogy hogyan lendítik át magukat azon, hogy ma is mozogni kell meg holnap is, hogy ez miért jó a számukra, és mindig van egy előremutatás, hogy napi 8, benne vagy?
1: Antalka Zsolt Edithhez fordulok. Azért tettem fel most Csabának ezt a kérdést, mert hogyha jól tudom, akkor 2025 tavaszán egy hétig az önök iskolája is kihívó volt, igaz?
3: Ez így történt, igen.
1: Milyen videó készült önökről? Mi volt a fő üzenetük?
3: Óriási élmény volt önmagában a stábot vendégül látni. A mi gyerekeinknek ez egy olyan utazás volt, ami örökre élményként megmaradt az emlékeikbe és az élményhalmazukba, és az volt az üzenetünk, hogy igazából mi együtt tudunk igenis tenni azért, hogy a mozgás és a lépésszám, ami így közvetve a programon keresztül átszövi az egész tematikáját, igenis a mi hasznunkra tudjuk fordítani, és sosem késő újrakezdeni, sosem késő belekapcsolódni, és együtt egymásért képesek vagyunk lépkedni, és ezáltal az egészségünket jobbá tenni. Ez volt többnyire nagyjából az üzenete a kis videófilmnek, és hát óriási élmény volt, hogy ebben egy kicsit aktívan mozoghattunk, és megszólalhattak gyerekek, és tudom, emlékszem, hogy a vége úgy zárult, hogy annyira lelkesek voltak tanulóink, hogy megszerették volna ajándékozni Csabáékat azzal, hogy egy énekkel köszöntünk el tőlük, és óriási élmény volt, hogy ezt ők akarták, és ők szerették volna ezt a fajta pozitív dolgot viszonozni valamilyen formában, amit mi kaptunk tőlük a forgatás ideje alatt.
1: Hát nem véletlen voltak önök kihívók, azt gondolom, hogy ezek a mondatok nagyon sok embert motiválhatnak a mozgásra. Köszönöm szépen, hogy velünk volt Antalka Zsoltné Editet, a Bartos Sándor óvoda általános iskola és egymi főigazgatóját hallották, és most vissza a stúdióba dr. Grózli Csabához, aki még ezek után sem indul el mozogni, annak mit lehet mondani? Mert egymást tudjuk motiválni, de ha valakiből a belső motiváció hiányzik, akkor mi legyen a fő üzenet számukra?
2: Hát ha szeretne tovább élni, és hisz abba, hogy egyébként van ilyen, hogy az ember tovább tud élni, akkor kezdjen el mozogni. Soha nem késő elkezdeni. Ha a saját 91 éves édesanyámat hozom, akinek vettem 2 botot, ilyen Nordic Walking botot, mert hogy neki az egyensúly problémáján ez segít, és akkor mindig megvan a napi penzum, hogy anyuka voltál sétálni, kimentél a levegőre, tehát hogy ez egy élethosszig tartó folyamat, ez nem lehet abba, hogy és nem is szabad. Pár napig vagy egy hétig kihagyunk valamit, akkor utána meg fogjuk érezni azt, hogy megint újra föl kell építeni. De ha beépítjük a mindennapunkba, kicsit is vagy nagyobb léptékben, akkor ez egy tökéletes dolog ahhoz, hogy tovább éljünk.
1: Egy honlap címet még mondjon, hogy hol találnak részleteket a kihívásról?
2: www.milliolépés.hu. Ott minden megtalálható, és mindenkit várunk. Ne maradjanak ki belőle.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt dr. Grózli Csabát, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját hallották.
4: Napközben.
5: Napközben.
4: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Most pedig azzal folytatjuk, hogy 800 ezer magyar él ma olyan településen, ahol nincsen patika, így ők kénytelenek autóba, buszra vagy vonatra szállni, ha ki szeretnék váltani a gyógyszereiket. Már ha tudnak, hiszen számos beteg életkora vagy egészségügyi állapota miatt még a lakóhelyén működő gyógyszertárba sem tud eljutni. A Gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innováció ezekre a problémákra nyújthat megoldást, csökkentve az államkassa egészségügyi kiadásait. Hamarosan megtudhatják, hogy mit jelent valójában a gyakorlatban ez a szolgáltatás, előtte azonban hallgassuk meg Nagy Margit riportját, aki egy ilyen nehéz helyzetben lévő beteghez látogatott el.
6: 6 éve foglalkozom azzal, hogy megrendelem a gyógyszereket. Hogy miért? A férjem nehézkesen mozog. Műtötték a lábát, nehezen megy le. Nekünk a Covid időszakban hatalmas nagy segítséget nyújtott, hogy nem kellett sorbálni a gyógyszertárban. Belvárosban lakom, nagyon kedvesek az emberek, de a segítség a fiatalok részéről nem mindig lehetséges.
1: Hogy talált rá erre a gyógyszerházhoz szállítási szolgálatra?
6: Szoktam a Facebookot nézni, ott láttam meg egy hirdetést. Magam is vonzódom egy kicsit a gyógyszer szakma iránt, hiszen gyógyszertechnológián dolgoztam 16 évig. Akkoriban elég jól ismertem a gyógyszereket. Ma már sokkal, de sokkal több van. Tehát szükség volt arra, hogy szakmai tanácsot is kapjunk. Az a helyzet, hogy ezt a szakmai tanácsot meg is kapjuk azóta is. Tehát, hogyha beszélek a Kingával, Jánosi Kingának hívják őt, ő hirdette egyébként, hogy házhoz szállít gyógyszereket teljesen bérmentesen. Tehát kifizetjük a gyógyszerára, de nem kell fizetni a házhoz szállításért.
1: Hogy megy ez? Mi ennek a menete ennek a gyógyszerrendelésnek?
6: Felírhatjuk az orvossal, illetve ha szaktanácsot kapunk az orvostól, akkor meghallgatjuk, felírja nekünk a gyógyszert, és mi oda telefonálunk, vagy a Kingnek, vagy a kollégájának, aki fölveszi a gyógyszert, és vagy aznap, vagy másnap már hozzá is, kifizetjük, ennyi.
1: A gyógyszerésznő saját maga viszi ki a gyógyszer?
6: Így van, mint ahogy tegnap este is így történt, hogy megrendeltük még délelőtt a gyógyszer, tehát ennyire gyors a úgymond kiszolgálás, hogy délelőtt megrendeljük, és a lehetőségük van már délután vagy este hozzá. Kevesen tudják, tehát nagyon örül, hogy rádió fölvállalta, hogy beszélget a Kingával, illetve beszélget vele, mert szükség van arra, hiszen ha faluhelyen vagy tanyavilágban él valaki, akkor bizony nehezen jut gyógyszerhez. Beszélgettünk baráti társaságban, hogy fantasztikus dolognak tűnik, mindenféleképpen érdemes bővíteni. Valószínű, hogy többen fognak belevágni egy ilyen vállalkozásba, mert ez egy komoly vállalkozás. Pénzügyi vonzata, emberi vonzata is van. És hát főleg a szállítás, ugye, az, ami gondot jelent. Nagy segítséget kapok tőle.
1: Nagy Margit interjúját hallhatták, és hát a felvezetőben említett dr. Jánosi Kinga itt van a stúdióban, megérkezett hozzánk Szegedről. Jó napot kívánok! Szakgyógyszerész, a Kumbajai gyógyszertár tulajdonosa. Köszönöm szépen, hogy eljött. 0639666 az SMS számunk, a hallgatókhoz szólnék, hogyha önök is voltak már, vagy esetleg vannak olyan helyzetben, hogy nehezen jutnak el patikába a gyógyszereket kiváltani, akkor hogyan tudják megoldani? Mert hogy ez a fajta szolgáltatás, amiről most beszélgetünk, hogy házhoz megy a patikus, ez csak Szeged környékén van az országban?
5: Gyakorlatilag ilyen strukturált és végig gondolt formában én úgy tudom, hogy mi végezzük ezt a szolgálatot. Természetesen minden patika számára adott a lehetőség, hogy házhoz vigye a gyógyszert. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, de ugyanakkor nagyon sok munkát igényel a felépítése. És ilyen szolgáltatásról, ami így ilyen modern formájában működik, mint a miénk, nem tudok másról az országban.
1: Mióta működtetik? A hölgy 6 évet emlegetett, hogy ő már 6 évvel veszi igénybe ezt a szolgáltatást.
5: Gyakorlatilag 2017 óta működik, 2019 óta van neve is a szolgáltatásnak, ez a gyógyszerész a háznál.
1: Volt tapasztalata, a patikában dolgozik, találkozik a páciensekkel, végül is mondhatom így is. Honnan jött a gondolat, hogy szükség van erre?
5: Gyakorlatilag két jelenség hívta föl erre a figyelmemet. Az egyik az, hogy én kis patikát vezetek, tehát ez a Kumbajai Kisbács Kiskun megyei település, zsák település, 1500 fő lakja, és még ott is azt vettem észre, hogy a patikában nem igazán merik föltenni a kényesebb kérdéseket a betegek, és megvárják azt, hogy bezárjam a patikát, és útközben, tehát miközben már pakolok az autóba, akkor jönnek oda, és teszik föl azokat a kényesebb kérdéseket, amelyeket nagy nyilvánosság előtt kevésbé mernek.
1: Mert hogy állnak mögötte a sorban, hát
5: pontosan
1: igen, ez
5: így
1: kínos
5: van.
1: Tud lenni, hogyha
5: és
1: hallják.
5: Akkor kerestem azokat a fórumokat, azokat a lehetőségeket, ahol több időt tudunk a betegre fordítani, hiszen engem nem csak a beteg út érdekel, hanem a gyógyszer útja is. Hogy valóban az a gyógyszer, ami az én kezemben keresztül jutott el a beteghez, vajon valóban az egészségét, a gyógyulását szolgálja-e. Ez volt az egyik motivációs tényező, a másik pedig az, hogy 2017 környékén, amikor bezárt a helyi takarék, azt vettem észre, hogy sokan bejárnak a környező városokba fölvenni a takarékból a pénzt, és ha már ott vannak, akkor kiváltják helyben a gyógyszereket. Ez a gyógyszertárnak a működését nagyjából megnehezítette. Tehát föl kellett tenni a kérdést, hogy hogyan tovább, milyen módon tudok egy olyan stabil bázist kiépíteni, ami a mindennapi kenyeret biztosítja a család és a kollégák számára.
1: Mert hogy össze kellett kötni valamivel, tehát ha már mentek, akkor összekötötték más tevékenységgel, de hogy emiatt ritkáját a patikába, és a patika léte is veszélybe került.
5: Pontosan így van. És ez a gondolat vezetett oda, hogy egy strukturált, előre jól átgondolt formában próbálja meg a patika falain kívülre vinni a gyógyszerészi szolgáltatásokat, és így kiépíteni azt a betegkört, ami a mindennapi megélhetést biztosítja. Ez volt az alapja gyakorlatilag a gyógyszerész a háznál szolgáltatásnak, és az az igény, ami beteg részről is és gyógyszerészi részről is megfogalmazódott, hogy tudjam követni a beteg utat is, és a gyógyszer útját is. Ezt a kettőt tudtam összekapcsolni ebben a szolgáltatásban, és gyakorlatilag megtaláltam azt a célcsoportot azok között, akik nem tudnak gyógyszertárba menni, de biztosítani tudják a falusi gyógyszertárnak a létét gyakorlatilag.
1: Igen, hát emögött óriási kötelességtudat, meg hivatástudat is van, hiszen ma mondjuk, hogyha egy budapesti patikára gondolunk, egy fővárosi vagy nagyvárosi patikára, besétálunk jó esetben, emlékeznek az arcunkra, rossz esetben nem, és mi sem emlékszünk a patikus arcára, mert hogy annyi ember megfordul egy-egy ilyen patikában, nincs is lehetőség arra. Egyrészt, hogy tisztességesen elmagyarázzák a gyógyszerbevételének a szabályait, bár tényleg becsületükre váljék én, és hogyha megyek, mindig megkapom a tájékoztatást, de lehet, hogy valakinek sokkal több időre lenne szüksége, hogy megértse, hogy mit, mikor, hogyan, mivel együtt nem. És erre sincs feltétlen rálátásuk abban a pillanatban, amikor kiadnak egy gyógyszert, hogy egyébként még mellettem mit szed. Lehet, hogy a két gyógyszert együtt nem is lehetne szedni. És így a teher az orvos ellátáson is jóval nagyobb, mert ebből is biztos lehetnek problémák.
5: Ez pontosan így van, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt a szolgáltatást én így kitaláltam, és gyakorlatilag az én szakmám a hobbim is, és nekem megadatik az a lehetőség, hogy kövessem a terápiát. Tehát, hogy onnétól kezdve, hogy kiszállítjuk a gyógyszert, elmondjuk, hogy mi mire való, vissza is tudjuk mérni, mert ezt a szolgáltatást gyakorlatilag mi havonta ugyanazoknál a betegeknél végezzük. Tehát van arra lehetőség, hogy időközönként vissza is kérdezzünk, és megbizonyosodjunk arról, hogy valóban megértette a beteg, hogy mit, mire, miért, mikor és hogyan vegye be, és mivel ne vegye be adott esetben egyszerre, annak érdekében, hogy az ő gyógyszeres terápiája leginkább hasznosulni tudjon. Valóban erre patikai keretek között kevésbé van lehetőség, keresi a szakma ennek a helyét és ennek a feltételeit, de azt gondolom, hogy pont ennél a betegcsoportnál, aki nem tud patikába menni, sokkal célszerűbb és nagyobb a létjogosultsága ennek az utánkövetésnek, és mi ennek a módját megtaláltuk, ez egy szerencsés helyzet.
1: Hány embert látnak el így?
5: Jelen pillanatban most 300 betegünk van, ezt szépen lépésről lépésre építettük föl. Mögöttünk van egy 100 fős pilot projekt is, amiben tudtuk validálni ennek a szolgáltatásnak az alapjait. 100 fővel gyakorlatilag meg tudtuk azt csinálni, hogy 0-3 és 6 havi utánkövetésekkel vannak adataink arról, hogy valóban megértették-e, hogy hogyan kell szedni, hogyan kell alkalmazni a terápiájukat annak érdekében, hogy az a leginkább hasznosulni tudjon, és ezt vissza is tudtuk mérni.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy 300 főnél már nehéz emlékezni arra, hogy kinek milyen problémája van, milyen egészségügyi problémája van, milyen gyógyszert adott. Tehát emögé egy adatbázist is kell tenni, pont hogy a visszakövetés jól tudjon működni. És mielőtt kimennek házhoz, akkor rá tudnak nézni az adott illető adatlapjára, kartonjára, úgymond digitális kartonjára, hogy lássák, hogy milyen előzmények voltak.
5: Így van, pontosan mi a terápiás lap alapján dolgozunk. A terápiás lap az orvosi rendelőben generálódik, és minden olyan gyógyszert tartalmaz, amit aktuálisan a beteg szed. Azt szerint készülünk mi is föl a szükséges tanácsokkal, és ezt szoktuk követni. Ez alapján követjük nyomon a gyógyszernek az életútját, tehát ez az a terápiás lap, ami bennünket is vezet. Ez szerint szoktuk tételesen elmagyarázni a betegeknek, hogy mit, mire, hogyan kell szedni, és ezt tudjuk utánkövetni is. Tehát az adatbázisunk erre a terápiás lapra épül gyakorlatilag.
1: Ezt a terápiás lapot bármelyik patikában láthatják, vagy csak ebben a hálózatban, amit ön is felépített?
5: Ez gyakorlatilag a házi orvos generálja, tehát minden olyan betegnek, akit mi követünk, van egy ilyen terápiás lapja. Nagyon fontos elmondanom azt, hogy a mi modellünk egy szoros együttműködésre épül a szociális szférával és a szociális gondozókkal. Ők azok, akik szintén terápiás lap alapján gyógyszerelik a betegeket, mert a mai gyakorlat az, hogy a gyógyszerelés valamiért a szociális szférához tartozik, nem a gyógyszerészek végzik ezt a feladatot, ezen jó lenne majd a jövőben változtatni. Nyilván ennek financiális okai vannak, de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát a terápiás lapot látjuk mi is, és a területen dolgozó szociális gondozó kollégák is. Mi ezt szerint követjük nyomon a beteget. A patikában az EST-ben megjelenő adatok nagyjából ezt a terápiás lapot fedik, de találkoztunk különbségekkel is, mert hogy nem ugyanaz az adatbázis áll mögöttük. Magyarul mi könnyebb helyzetben vagyunk akkor, amikor a terápiás lapon egyszerre látunk minden olyan gyógyszert, amit a beteg részére valamelyik orvos vagy szakorvos elrendelt. Az EST-ben lehetnek félrevezető adatok a tekintetben, hogy ott régebben felírt gyógyszerek is szerepelhetnek. A terápiás lap az, ami abszolút aktuális.
1: Csak hogy értsük, meg én is értsem. Most a gyógyszerészháznál szolgáltatáson belülről beszélünk, vagy belül beszélgetünk erről a terápiás lapról, tehát önök kidolgozták ennek a rendszerét, hogy ténylegesen pontos információkat kapjanak a pácienseinkről.
5: Pontosan.
1: De hogyha az egész országot nézzük, egy átlagos gyógyszerész mit lát? Tehát az EST-ben felírt adatokat látja, nem tudom, erre van-e rálátása, csak hogy össze tudjuk hasonlítani.
5: Igen, az EST-ben az aktuálisan felírt recepteket látjuk. Egyben minden egyes terápiás javaslatot nem. Vagy nem feltétlenül, vagy nem biztos. Azért ez a feltételes megfogalmazás, mert a betegek nem egyszerre váltják ki a gyógyszereiket. És adott esetben lehet olyan, ami már otthon a havi gyógyszer szükségletből már kiváltásra került, és a recepteknek csak egy kis részét látja aktuálisan a gyógyszerész. Ez egy problémája ennek a gyógyszer utánkövetésnek.
1: Hogyan jutnak el önökhöz a betegek? Önök hogyan ismerik meg a betegeket? Hogyan derítik föl, hogy van még egy olyan néni bácsi valahol, akár tanyavilágban, akihez nem jutnak el a megfelelő gyógyszerek?
5: Nagyon jó, és nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert hogy mi nagyon szorosan együttműködünk a szociális szférával, tehát ahogy említettem, a mi csoportunk pontosan azok közül, a betegek közül kerül ki, akik már valamilyen szociális alapellátást az otthonukba igénybe vesznek. Ők azok, akik szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, falu tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vesznek, tehát valahol már regisztrálta őket a rendszer. Mi gyakorlatilag az intézmény vezetőkkel is napi szoros kapcsolatban vagyunk, tehát ők azok, akik az igényfelmérés számunkra elvégzik. Tehát ők jelzik, hogy van az ellátottjaik között olyan, aki igényelne a gyógyszerházhoz szállítást is, és ekkor jövünk mi a képbe, egy szerződés kötéssel indul az egész történet, ami egyben a beteg meghatalmazása felénk, arra vonatkozóan, hogy a számára felírt gyógyszereket megismerhetjük, adott időpontban számára, vagy az általa megjelölt személy számára személyigazolvány ellenében kiszolgáltathatjuk. Tehát a folyamat az gyakorlatilag így néz ki. Tehát mi nem ajánlás, vagy vakhívás, vagy nem, hideghívásnak szokták ezt a marketingben nevezni, nem így jutunk el a betegekhez, hanem az intézményeken keresztül.
1: Számos díjat nyert már ez a kezdeményezés a gyógyszerész a háznál, talán azért is, mert lényegében véve az államnak is spórolnak meg ezzel pénzt. Hogyan kell ezt elképzelni, milyen össztársadalmi hatékonysága lehet?
5: Gyakorlatilag, ha a legutóbbi díjra gondolok, ott az volt a feladat, hogy egy olyan település mérettől független üzleti modellt alkossunk, vagy dolgozzunk ki, amelyik alkalmas arra, hogy ezt a magas színvonalú, biztonságos betegellátást úgy szolgálja, vagy úgy lássa el, hogy közben üzletileg is a modell megállja a helyét. És gyakorlatilag ez a modellnek az értéke, hogy képes mindenféle külön díj nélkül ezt a gyógyszerészi felügyeletet biztosítani a gyógyszerszedéshez, és az államnak is spórolunk ezzel. Eddig nem tudtuk pontosan megmondani, hogy mekkora az az összeg, vagy mekkora az a gyógyszerészi hozzáadott érték, amit gyakorlatilag a gyógyszerészi tanácsadás képvisel. Mi ezt most megpróbáltuk forintosítani, és annál a 100 főnél, aki a pilotban részt vett, kiszámoltuk pontosan forintálisan, hogyha nem végezzük a feladatot, ha a beteg nem tudja pontosan követni az orvos utasításait, és ezzel időről időre kénytelen igénybe venni a kórházi szolgáltatásokat, hogy így mondjam, vagy bekerül esetleg a sürgősségre, akkor a ráfordítások, illetve a gyógyszerkassa gyógyszer árhoz hozzáadott értéke vagy hozzájárulása, az gyakorlatilag ablakon kidobott pénz. És az AI segítségével a 100 fő adatait megpróbáltuk előrevetíteni, és egy nagyon érdekes számot kaptunk. Azt találtuk, hogy 300 főre 18 millió forint az ablakon kidobott pénz a társadalom biztosító részéről, hogyha a beteg nem megfelelőképpen alkalmazza a terápiáját.
1: Mit lát maga előtt víziónak?
5: Hát következő lépés pontosan ez lesz, hogy validáljuk ezt a mostani számunkat, hogy vajon igaz-e, és hogyha igaz, akkor ez vajon mekkora értéket képvisel, akár a társadalombiztosító, akár a gyógyszerészek számára. Tudunk-e ebből a gyógyszerészi gondozás irányába elmozdulni, és anyagi segítséget, anyagi hozzájárulást kapni ehhez a szolgálathoz. Ehhez ki kell terjeszteni mindenképpen ezt a szolgáltatást. Én most azon vagyok, hogy regionálisan tudjuk 3-4 megyére kiterjeszteni, és gyűjteni tovább a beteg adatokat annak érdekében, hogy validálni tudjuk ezt az előbb elhangzott számot. És hát nyilván 800 ezer, meg még annál is több ember szorulna a segítségünkre, tehát ezt megszervezni országos szinten az lenne a cél.
1: Jelenleg mely területen bővül?
5: Csongrád Csanád és Bács-Kiskunba vagyunk jelen, és annak függvényében, hogy sikerül ehhez anyagi támogatást nyerni, úgy szeretnénk Tolna, Baranya a következő térség, amiben szeretnénk fejlődni, illetve a 300 leszakadó településen szeretnénk ezt a szolgáltatást minden hamarabb bevezetni.
1: Igen, a beszélgetésünk elején már mondta, hogy ez nyer-nyer helyzet, nyilván az ott élőket ellátják gyógyszerekkel, az állam a kiadásait tudja csökkenteni, pont nem megfelelően szedett gyógyszerek miatt, vagy nem beszedett gyógyszerek miatt, és hát van egy ilyen vetülete is, hogy olyan kis településeken, ahol kevesen élnek, nem biztos, hogy rentábilis lenne egy patika fenntartása, ez is egy fontos szempont.
5: Így van, egy nagyon távlati és szívemnek nagyon kedves cél az lenne, hogyha tudnék, tehát ezt a már validált projektet tudnám olyan szintre felfejleszteni, hogy olyan településeken, ahol most nincs gyógyszertár, ezzel az üzleti modellel.
1: Mert hogy jelenleg nem is érné meg feltétlen nekik, de így, hogyha már előre
5: van,
1: tudják, hogy bővíthető a kör.
5: Strukturált, validált környezetben mernének vállalkozni fiatal gyógyszerész kollégák.
1: Hol nézhetnek utána a részleteknek?
5: www.gyógyszertházhoz.hu a weboldalunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt dr. Jánosi Kinga szakgyógyszerészt, a kumbajai gyógyszertár tulajdonosát hallhatták, a Gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innovációról beszélgettünk az elmúlt percekben.
4: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: És maradunk még Szegeden, mert hogy a katasztrófavédelem és a MÁV ZRT katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlatot tartottak az elmúltban. A kötött pályás balesetekre szerették volna felhívni a figyelmet. Nagy Margit járt a helyszínen.
7: Balesetet szeretnék bejelenteni, Szeged rendező pályaudvar területén történt.
8: Szerbusz Jani, üdvözöllek, milyen balesetet szenvedtél?
7: Tolatás alkalmával szolgálati átjárónál elében hajtott egy jármű, amely az ütközés hatására felborult, benne súlyos sérültek, be is szorultak.
8: Milyen járművel?
7: Trámtény, motorvonattal.
9: Ezzel a bejelentéssel kezdődik egy kötött pályás baleset jelentése. Hogy a tömeges baleseteknél olajozottan és gyorsan menjen a mentés, azt bizony be kell gyakorolni. Hogy a szegedi gyakorlaton mi volt a pontos szituáció, azt Fülöp Zoltán tűzoltó dandártábornoktól kérdeztük a helyszínen.
10: Ezen a gyakorlaton egy vasúti átjáróban egy tramtrain szerelvény és egy kisbusz ütközik, amelynek következtében a kisbusz felborul, a kisbuszban utazók megsérülnek, illetve egy fő ki is esik belőle, illetve a tramtrain szerelvény is kisiklik, és a tramtrain szerelvényen is sérültek, illetve beszorult személyek lesznek. Ezt a problémát kell felszámolni a tűzoltóknak.
11: Ebben a felborult autóban, itt ez egy szituációs gyakorlat, ugye, de a valóságban annyira nem lenne vicces, igaz?
12: Nem.
11: És most akkor várják, hogy elkezdődjék a gyakorlat?
12: Már elég is.
11: Megérkeztek a tűzoltók. A tűzoltók megkezdték a kisbuszbereket, utasok kimentését ezen a gyakorlaton.
10: Minden évben készítünk ilyen gyakorlatot, hogy 2012 óta van egy együttműködési megállapodásunk a MÁV-val, és ebbe benne foglaltatik az, hogy évente egy ilyen együttműködési gyakorlatot hajtunk végre. Tűzoltóinak nagyon fontos az, hogy megismerjék ezeket a technikákat is, hiszen volt, amikor kocsikat égettünk, és annak az oltását gyakorolták a tűzoltók. Emellett nagyon fontos része az, hogy az együttműködést tudjuk gyakorolni azokkal a társszervekkel, akik szintén részt vesznek a káros esetek a felszámolásába, és nem utolsó sorban a sajtó segítségével a figyelmét is szeretnénk a lakosságnak felhívni arra, hogy ezek az események nagyon veszélyesek. Tehát a közút és a vasút találkozása az egy veszélyes üzem, hogy
11: így sokszor van, tragédiával is végződik.
10: Így van, tavaly évben 220 ilyen esemény volt, az idei évben most 150-nél tartunk. Ennek jelentős részét a gázolásos események jelentik, de ilyen ütközéses események is több mint 20%-át jelentik a beavatkozásra szolgáló eseményeknek.
11: Ez egy megtervezett, megkoreografált baleset, és a mentés is az. Minden szituációt fel lehet vázolni, mindenre fel lehet készülni?
10: Hát nem merem ezt kijelenteni, mert az élet mindig hoz olyan csodákat, amikre nem biztos, hogy tudunk számítani előre, de a célunk az, hogy próbáljuk a lehető legszélesebb körben fölmérni azokat a problémákat, amelyek jelentkeznek, hiszen itt azért speciális fogásokat kell megismerni, speciális környezetben kell dolgozni.
11: Mi a fokmérője egy ilyen gyakorlat sikerességének?
10: A legnagyobb fokmérő az, hogy el tudjuk hárítani hatékonyan, biztonságosan ezt a káreseményt. Nagyon fontos az, hogy ne legyen baleset, ne sérüljenek a szerszámok, szakszerűen alkalmazzák azokat a fogásokat, technikákat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Tehát itt azért a megfigyelők nem csak szórakoznak, hanem ellenőrzik is tulajdonképpen a látottakat, és ez alapján egy visszacsatolást adunk a tűzoltóknak, és ilyen módon úgy gondolom mindannyiunk számára hasznos az, hogy mi történt, illetve ez a végrehajtás, tanulunk is belőle, illetve ha esetlegesen hiányosságot vagy valamilyen problémát észlelünk, akkor azokat ki tudjuk javítani.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
15: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
14: Cedacur Forte?
15: Nem ismered? A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Szegeden a 90,3 MHz-en.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, hamarosan folytatódik a Napközben, és a jogi rovatunkban beszélünk arról, hogy milyen előnyöket és veszélyeket rejthet magában, ha digitálisan tároljuk az okmányainkat. Majd 10:30-tól megtudhatjuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az oktatási intézményeknek, sportegyesületeknek, ha a digitális egyensúlyiskola elnevezésű tanúsítványra pályáznak. És hallhatnak arról is, hogy mi alapján került a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education világranglistájának 247. helyére, a legjobb 2200 egyetem közé. Most hírek következnek.
17: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Súlyos támadás érte hajnalban Kijevet és Moszkvát is. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra. Marad a napos, hűvös idő. És most a részletek. Heves dróntámadás érte a kijevi és harkivi régiót. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadipari kommunikációs és energetikai létesítményekre mértek csapást. A rakéták több hőerőművet is célba vettek. Kijevben egy 9-szintes épületet ért találat. 4-en meghaltak, és csak nem 30-an megsérültek. Akadozik az áram és vízellátás is, valamint a tömegközlekedés. Intenzív dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 drónból 180-at az orosz főváros fölött lőtt le. Egy ember meghalt, több lakóház megrongálódott. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, hazai kutatók, és az egyetemek előtt megnyílik újra a Horizon Europe program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntést lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter úgy reagált, a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként vehetnek részt a nemzetközi tudományos együttműködésekben. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes csomagok vámkezelésében, közölte a NAV. A küldeményekre értékhatártól függetlenül 2 eurós kezelési díjat vezetnek be, emellett szigorodik a termékek kereskedői és gyártói azonosítása is a veszélyes áruk kiszűrése érdekében. A díjak és vámok megfizetését a vásárlók helyett továbbra is a posták és a futárszolgálatok végzik. Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a bankautomatákat üzemeltető Euronetre a gazdasági versenyhivatal. A GVH indoklása szerint a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ATM-ek kezdőképernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve azok elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést, és módosította az ATM-ek kezdőképernyőjét. Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő délkeleten több órás napsütéssel. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13 és 19, késő este 4 és 13 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
18: Műsorajánló.
19: Szívhangok két oldalról.
20: Az abortusz vita nem arról szól, hogy mikor kezdődik az emberi élet, vagy mikortól egy önálló élet, hanem valójában egy filozófiai diszkurzus.
21: Egyfelől minden embernek joga van az élethez, másfelől pedig a magzatot is védelem illeti meg.
22: Milyen segítség hiányzik a leginkább azoknak a nőknek, akik krízisben várandósok? Mit tudunk az élet kezdetéről, és hogyan tekint a jog a magzatra? A nagy vitákat kiváltó szívhangrendelet hátterének járunk utána.
19: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
18: Műsorajánlót hallottak.
19: Napközben, napközben.
18: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra 6 perckor köszöntöm Önöket, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. A szerkesztő López Brigitta, a hangmérnök Síje Gábor, és egészen 11:30-ig számítunk a figyelmükre. Hallhatnak arról, hogy egyre többen tárolják digitálisan okmányaikat, bankkártyájukat.
23: Sajnos mai világ már megköveteli azt, hogy igenis online lehessen ezeket tárolni, és kelljen is. Egyrészt mert sokkal gyorsabban elérhetőek a dolgok, és mert azért nagyon fejlett olyan rendszerek védik az okmányainkat, amelyek megakadályozzák azt, hogy esetleg ellopva legyenek.
1: De vajon előny vagy hátrány inkább mindez? Hogyan tudjuk megigényelni a digitális állampolgárság applikáción keresztül az okmányainkat? És évvégére érkezhet az Európai Digitális Személyi Adattárca is. Arról is beszélgetünk, hogy mit is takar ez pontosan. Aztán digitális egyensúlyiskolája pályázat keretén belül tanúsítvánnyal jutalmazta a Betesda Gyermekkórház azokat az óvodákat, iskolákat és sportegyesületeket, amelyek támogatják a tudatos képernyő használatot. Milyen feltételeknek kellett megfelelniük az intézményeknek, és hogyan alkalmazzák az elméletet a gyakorlatban? 10:30-tól erről is hallhatnak. Vannak olyanok, akik szeretnek mindent személyesen elintézni, és minél kevésbé használni a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket, míg mások rajonganak értük, és egyszerűbbé téve életüket mindent a mobiltelefonjukon tárolnak, és azzal is fizetnek hozzárendelve bankkártyájukat. Önök melyik csoportba tartoznak? Írják meg 0630 9666, az SMS számunk. Hazánkban a hivatalos digitális okmányokat a DAP, vagyis digitális állampolgár mobil alkalmazásban lehet tárolni és használni. Hogyan igényelhetjük az alkalmazást, milyen ügytípusok esetén igazolhatjuk magunkat ilyen formában? Erről is beszélgetünk hamarosan, de előtte hallgassuk meg Kobolák Attila összeállítását.
0: Digitálisan tárolja az okmányait, vagy a bankkártyáját?
23: Igen, sajnos mai világ már megköveteli azt, hogy igenis online lehessen ezeket tárolni, és kelljen is. Egyrészt már sokkal gyorsabban elérhetőek a dolgok, és mert azért nagyon fejlett védelmi rendszer, vagy olyan rendszerek védik az okmányainkat, amelyek megakadályozzák azt, hogy esetleg ellopva legyenek.
0: De ennek ellenére nem bízik a kiberbiztonságban?
23: 100%-osan sosem fogok. Onnantól kezdve, hogy valami online és digitális formában felkerül bárhova, legyen az egy kliens oldalú, tehát az én eszközömre csak, vagy valaki másnak a felhőszolgáltatásában, onnantól kezdve ügyesebb hacker vagy bárki nagyon könnyen elérheti ezeket a dolgaimat, minden személyes tárgyamat egy rossz linkre rá lehet nyomni, és ezért az embernek sokkal éberebbnek is kell lennie folyamatosan, hogy mikre nyom, mikre keres rá, hol kamillázik az interneten esetleg. Például ilyen a digitális pénztárcám, én a telefonomon használom a kártyámat, de vagyok ennyire régi módi, hogyha bankkártyám van, vagy hogyha a digitális módon tárolom a pénzemet, akkor annak legyen egy fizikális kártyája, és ne csak kétszer megnyomom a telefonom oldalát, és följön a kártya, amin mondjuk több százezer forint van.
0: Bankkártyáját vagy személyes iratait telefonján tárolja?
2: Nem a telefonomon tárolom, mert nem bízom benne, hanem kártyát használok. Plasztik kártyát, így van.
0: Így nem nehezebbek a hétköznapok, hogy nem tudja csak simán elővenni a telefonját és például azzal fizetni?
2: Hát ezt szoktam meg, nem érzem nehezebbnek. Attól félek, ha egyszer elveszítem a telefonomat, vagy ne adj Isten ellopják, vagy csak a rendszer leáll, akkor viszont megbénultam, nem tudok fizetni egy boltban. Meg sok a csaló, azért sem bízom benne, és úgy látom, hogy könnyebben le tudják emelni a pénzemet, hogyha telefont használok.
0: Tapasztalt már ilyet? Próbálkoztak?
2: Próbálkoztak, igen, kaptam ilyen SMS-eket is, meg e-mailben is próbálkoztak.
3: SMS-t küldtek a banktól, letiltják a kártyámat. Először én ezt nem vettem igazán komolyan, pontosabban, hogy arra gyanakodtam, hogy valami adathalász SMS-t küldött valaki. Aztán utána néztem, és akkor ott valósak voltak az ott leírt telefonszámok, hogy kit hívjak, kit ne. Fölhívtam a bankot, ők megerősítették, hogy igen, letiltják, mert az egyik internetes webáruháznál külföldről, Egyesült Államokból csináltak ki egy próbaregisztrációt a kártyámmal, hogy tudnak-e rajta vásárolni. Ez a banknak szerencsére feltűnt, ezért automatikusan tiltották is a kártyámat, és értesítettek. Tiltottak mindent, én kértem új bankkártyát.
0: Ez a tapasztalat milyen hatással volt önre? Eddig fizetett telefonnal iratai rajta voltak telefonján?
3: Nem voltak rajta. Ettől független jól megszoktam azt, hogy van bankkártyám, van személyigazolványom fizikailag, és úgy tartom, és olyan helyen tartom, hogy körülbelül ugyanannyi időbe telik elővenni, mint hogyha a telefonomat venném elő.
1: Az elmúlt percekben Kobolák Attila kérdezett, 0630 9666 az SMS számunk. Önök szeretik-e az okmányaikat digitálisan tárolni, vagy akár a bankkártyájukat? Kíváncsi vagyok a véleményükre. Már is érkezett, jó digitalizálódást annak, akinek bejön, hát ebből következtethetünk a hallgató véleményére. Egy másik pedig az, hogy Isten ments, hogy mindent a telefonon tároljak. Hát kíváncsi vagyok, hogy vajon van-e olyan is, aki pedig ennek a pártján van. Dr. Kator Zoltán ügyvéd állandó jogi szakértőnk a vendég a stúdióban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És hamarosan rátérünk ennek a jogi kérdésére és dilemmáira, de előtte tegyünk rendet annak kapcsán, hogy a DÁP-on belül, a digitális állampolgárság programon belül, applikáción belül egyáltalán milyen dokumentumok tárolhatók, és ebben szeretném dr. Zelena Viktória segítségét kérni, az IDOMSOFT ZRT stratégiai divízió vezetője itt van velünk a telefonon keresztül. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
1: No, tehát kezdjük is azzal, hogy a digitális állampolgár alkalmazáson belül milyen okmányok a digitális tárolására van lehetőség?
6: Igen, azzal kezdeném, hogy alapvetően nem okmányokat tárolunk a digitális állampolgárság applikációban, hanem adatokat. Ezek az adatok helyettesíthetnek bizonyos okmányokat, hiszen maguk az okmányok, amikről itt beszélgetünk, személyazonosításra alkalmas okmányok, vagy egyéb adatainkat igazoló okmányaink, lakcímigazolvány, tajkártya, adóigazolványunk, ezek ugye az állami nyilvántartásokban, az állami hiteles nyilvántartásokban tárolt adatainkat igazolják fizikai formában. A DÁP applikációban ugyanezek az állami nyilvántartásokban szereplő közhiteles adatok mindig a legfrissebb formájukban jelennek meg. Tehát nem arról van szó, hogy okmányokat tárolunk, okmányokat befotózunk, digitalizálunk mi magunk, és beletesszük az adatunkat az applikációba, hanem az állami nyilvántartások adatai, amik egyébként fizikai formájukban gyakran okmányokon jelennek meg, ezek vannak az applikációban, ezek elérhetők. Ezek alkalmasak arra, hogy ezeket az adatainkat így akkor igazoljuk, és helyettesítsük az okmányainkat.

0: fizikai térben egy rendőri igazoltatás során. Ez egyenértékű azzal, mintha felmutatnánk a személyigazolványunkat az eljáró rendőrnek, de nem azt jelenti, hogy mondjuk a személyigazolványunk valamilyen digitalizált képét mutatjuk meg, egy QR kódot mutatunk meg. Aki használja a DAP alkalmazást, és esetleg rányomott már valamikor a rendőri igazoltatás csempére, az látta, hogy megjelent egy QR kód, amit a rendőrnél lévő készülékkel be lehet olvasni, és ez lesz az igazoltatás alapja. Tehát nem az okmányt mutatjuk, vagy annak a képét.
1: Szeretném hozzátenni, hogy ez egyébként sima a telefon kamerájával nem beolvasható QR kód, éppen ma reggel teszteltük Lopez Brigitta szerkesztővel, de ez
0: fontos.
1: Kell a rendőrkészüléket.
0: Ez pontosan arra való, tehát ez csak a rendőri igazoltatásnál alkalmazható, tehát ez nem olvasható ki mások által. Tehát senki más által, csak akinek olyan alkalmazása van, amit egyébként csak a rendőrök kapnak meg.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Zelena Viktória, arra kérem, hogy maradjon még velünk, folytatjuk ezt a beszélgetést, de most Kator Zoltán ügyvédhez, állandó jogi szakértőnkhöz fordulnék. Vette fel bármiféle jogi dilemmát ezeknek a digitálisan tárolt okmányoknak a lehetősége? De hát ez így nem is pontos megfogalmazás azok alapján, amit Zelena Viktória mondott, mert nem az okmányokat tároljuk, hanem lényegében véve az okmányokon levő adatokat, de hát ugye tudjuk, hogy az adat az új olaj.
2: Az az igazság, hogy jogi szempontból ez egy olyan novumnak a kezelése, és ennek a kényszere gyakorlatilag, amit újra kell gondolni, de gyakorlatilag a fizikai eddigi gyakorlatunktól nem tér el valójában. Ne legyek ennyire ködös. Ugye ugyanígy a hitelesség és a jogi érvényesség felmerül ma is, hogyha nem digitalizáltan használunk valamit, tehát hogy biztosítható, hogy egy okmány, ebben az esetben digitális okmány, hiteles és jogilag elfogadott legyen, ugyanúgy, mint a hagyományos fizikai változat. Ugye erre az előző riportalanytól, kolléginától kaptunk választ, tehát ez egy nagyon fontos dilemma. A felelősség kérdése. Kivonható felelősségre, hogyha a digitális okmányban hibásak az adatok, vagy a rendszer meghibásodása miatt az állampolgár nem tudja igazolni magát. Személyazonossággal való visszaélés. Tehát ugyanúgy, ahogy a fizikai okmánnyal, a digitális okmánnyal is vissza lehet élni elméletileg. Nyilván az államnak, nyilván a szoftverfejlesztőnek, a termékfejlesztőnek az a dolga, hogy ezt a visszaélést megakadályozza. De bizonyítani kell tudni, hogy valójában jogos tulajdonos használta az okmányt. Most ugye a fizikai okmánynál ugyanez a kockázat fennáll, tehát gyakorlatilag ezért mondtam, hogy látszólag nagyon nagy a problémakör, valójában ugyanezek nincsenek. A nemzetközi elfogadás, ugye, ami december végétől az Európai Unión belül bizonyos körökben majd kötelező lesz, illetve bevezetésre kerül, ez szintén egy fontos történet, illetve a digitális egyenlőtlenség, gondoljunk bele, nem mindenhol van egyáltalán internet például, csak mobil internet. Ezeket hogy lehet használni. Tehát ezek azok a legfontosabb jogi dilemmák és problémák, amikre válaszolni kell tudni. Vannak szintén a jogkörébe tartozó, de elkülöníthető problémák, adatvédelem. Ugye személyes adatok biztonsága. Kérdés az, és ez technikai szakkérdés is, hogy ugye egy készüléken vagy egy adatbázison, vagy összevont adatbázison belül, hogy lehet úgy szeparáltan kezelni adatokat, hogy bárki bármelyik adathoz ne férjen hozzá. Ugye a mai modern világban már meg tudjuk azt tenni, például igazolnom kell, hogy 18 éves elmúltam. Ugye ebben az esetben nem biztos, hogy meg kell mondanom a nevemet. Nem biztos, hogy meg kell mondanom a születési évszámomat, hanem ha erre alkalmas ez a digitalizált platform, akkor egyszerűen igazolja azt, hogy elmúltam 18 éves, de nem fogja megtudni a partner, hogy hívnak, és nem fogja tudni nem, hogy azt, hogy mikor születtem, meg az édesanyám nevét, meg mindent, amit rutinból tőlünk bármilyen esetben kérdeznek.
1: De jelenleg, hogyha nem a digitális verziót választjuk, akkor a személyigazolványunkat adjuk oda, amin viszont minden rajta van.
2: Őszintén csak egy kiszólás, ugye nekem ügyvédként használnom kell nyilván fokozottan biztonságos elektronikus aláírást, hitelesített aláírást, és amikor egy beadványt beadok, úgy kezdődik, hogy én, az ügyvéd, a jogi képviselő, mikor születtem, hogy hívják az édesanyámat. Most őszintén, mi köze ehhez bármelyik bíróságnak, holott én csak benyújtok egy iratot. És ez az igazságszolgáltatáson belüli adatkezelési probléma, tehát azért mondom, hogy itt nagyon sok olyan kérdés van, amit kezelni kell tudni, és át kell gondolni. Nem mondom, hogy egy út elején állunk, de a

0: közepén tartunk ezeknek a
1: És ezekre a kérdésekre jelenleg nincs válasz, vagy félig kidolgozott válaszok vannak?
0: Félig kidolgozott válaszok és gyakorlat van rá, elméleti válaszok is vannak, a gyakorlat sokszor nem tud mit kezdeni. Én szerintem a felvezető riport nagyon-nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy az állampolgárok tudatában és hozzáállásában hol tartunk. Tehát az például, amikor azt mondja a riportalany, hogy ugye ő azért fizet plastikkártyával, mert. Na most a plastikkártya adatait ugyanúgy le lehet lopni, és plastikkártyával ugyanúgy nem fog tudni fizetni, hogyha egy rendszer leáll, mint a telefonjával, hiszen ugyanez a rendszer működik.
1: Akkor marad a jól bevált készpénz ebben az esetben.
0: Pontosan, tehát félinformációink vannak nagyon-nagyon sokszor, és rögtön most az unió területére úgymond kiterjed ezt a digitális azonosságot, magyarul határokon túl is lehet majd bizonyos adatokat igazolni úgy, hogy az Európai Unió tagországaiban ez elfogadható legyen. Ami teljesen természetes, mert az Európai Unió ugye mindenképpen egy gazdasági unió, és félig politikai unió is, de például a személyazonosság igazolására, például határátlépésre adott esetben nem alkalmasak ezek a digitális adatok jelenleg, hiszen, ahogy a szakértő asszony is elmondta az előbb a kolléga, nem biztos, hogy egy német rendőrnek, vagy egy dán rendőrnek olyan leolvasója van, amivel ezeket olvasni és kezelni tudja. Kérdés az, hogy ez, amikor az Európai Unió egységesítő tevékenysége beérik, ez mikorra és hogyan lesz elérhető. De például óriási előny az, hogy magyar okmánnyal külföldön fogok tudni elintézni dolgokat, igazolni végzettséget, társadalombiztosítást, tehát ami ma papíralapon működik adott esetben, különböző igazolások, azok pillanatokon belül elektronikusan elérhetők lesznek, és reméljük, hogy biztonságosan is az adat valódiság is működni fog, mert ne felejtsük el, hogy mindennek a végén az ember áll. Azt az adatot valaki rögzíti, hogy milyen formában az nyilván kérdés, de valahol valaki kézzel is bevisz adatokat. Ha nem nézzük meg, akkor lehet, hogy olyan adat kerül be egy rendszerbe, ami nem valós adat, és lehet, hogy kettős hiba, aki bevitte, ugye, hivatalos fórumon ő is hibázott, de mi is, amikor nem ellenőriztük azt, hogy amit láttunk, aláírjuk olvasatlanul, hogy igen, ez a helyes, mint egy autó matrica vásárláskor, ugye? Tehát elnézzük a rendszámot, ugye, és abban a pillanatban kezdődik a problémakör.
1: Dr. Kator Zoltán már említette ezt az Európai Digitális Személyi Adattárcát, tehát hogy a jövőben határokon túl is akár érvényes lehet az okmányok digitális formában történő tárolása. Dr. Zelena Viktóriához fordulok újra, hiszen ha jól tudom, akkor önök fejlesztik ennek a magyarországi vonatkozását. Azt lehetett olvasni, hogy idén decemberre ígérték a bevezetését, legalábbis egy részét. Mit gondol erről, elkészülhet-e év végére az Európai Digitális Személyi Adattárca?
2: Igen, egy pillanat, de mielőtt válaszolnék, kérem, hogy engedjék meg, hogy fél percben reagáljak az elhangzottakra. Olyan, mintha ügyvéd úrral összebeszéltünk volna, minden gondolata a szívemből szólt. Azt gondolom, hogy egyrészt biztonságosság szempontjából is inkább edukációra van szükség akkor, amikor a digitalizációról beszélünk. Úgy itt elhangzott, hogyha elveszíti valaki a telefonját, akkor mi lesz az adataival, mert mi lesz az adataival, hogyha elveszíti a pénztárcát, amiben benne van az összes okmánya, és az azonnal olvasható lesz. A telefont pedig fel kell törni, de egyébként meg le lehet tiltani, mielőtt bárki feltörni. Bocsánatot kérek, nem megkerülni akarom a kérdést, csak itt nagyon fontos bullet pontok hangzottak el a visszaéléstől az adatvédelemig, ezek mind rendkívül fontosak a digitalizáció.
1: Ha már itt tartunk, én is rá akartam kérdezni erre, akkor most már maradjunk ennél a résznél, mert hogy pont jött üzenet is ebben a témában, 0639666, a kényelmünkre, gyorsaságra hivatkozva adatainkon keresztüli ellenőrzést vállal magára, aki mindenki magára, mert megfigyelnek, visszaélnek vele, tehát ez a lényege az üzenetnek, tehát van egy ilyen típusú félelem is a felhasználókban. És ezt meg pont erre vonatkozik, amit ön is elmondott.
2: Igen, igen, ez, mi is találkozunk ezzel. Nagyon fontos hangsúlyozni, amit az előbb már elmondtam, hogy az állami nyilvántartásokból kerülnek az adatok. Tehát nem az állampolgár ad meg magáról információkat, hanem ebbe az állami szolgáltatásba, ebbe az applikációba azok az adatok kerülnek, amiket az állam ismer róla, amikről egyébként jellemzően valamilyen igazolványt, bizonyítványt, vagy valamilyen egyéb okmányt már kiállított, vagy ki tudná állítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem új információkat kezelünk a DAP applikációban, és szó nincs arról, hogy bárkit ezen keresztül megfigyelnének.
1: Igen, hadd kötözködjek egy kicsit a hallgató nevében is talán. Tehát igen, amíg mondja, hogy igen, ha elveszítjük a pénztárcánkat benne az okmányokkal, akkor ugyanolyan támadási felület vagy sebezhetőségi felületnek vagyunk kitéve, mint hogyha a telefonunkat veszítenénk el. De azért a kiberbiztonság tekintetében, amikor mi is ilyen témákról beszélhetünk, akkor azt tudjuk, hogy egy hacker könnyebben hozzá tud férni digitálisan tárolt eszközökhöz, mint mondjuk a pénztárcámban levő adatomhoz.
2: Igen, úgyha itt arról beszélünk, hogy elveszítettük a telefonunkat, akkor nyilván előbb-utóbb fel tudják törni. Tehát olyan illúziója szerintem senkinek nincs, hogy nincs olyan ember a világon, aki fel tudná törni a bármilyen telefont, vagy az azon futó bármilyen applikációt. Ezért mindenképpen azt kérjük, illetve azt javasoljuk, hogyha valakinek kikerül az ellenőrzés alól az a készülék, amin a DAP applikációt futtatja, akkor a DAP applikációt is tiltsa le. Azért mondom, hogy is, mert jellemzően azért banki alkalmazástól kezdve minden egyebet is kezelünk a telefonokon keresztül, ezeket érdemes akkor letiltani, vagy valamilyen módon meggátolni a további használatukat. Az korábban említett dap.gov.hu oldalon van erre lehetőség.
1: Más akkor most visszatérhetünk az eredeti kérdéshez, az európai digitális személyi adattárcával, amikor találkoztunk.
2: Igen. Ugye valóban az EIDAS rendelet egy december, ha jól emlékszem, 24-i határidőt ír elő a tagállamok számára, hogy addigra kell bevezetniük az egységes európai digitális személyi adattárcát. Folyamatban van. Nem gondolom, hogy idén be lesz vezetve teljes terjedelmében, sőt azt gondolom, hogy idén még azért a felhasználók nem fognak vele találkozni. Ez nem azért van, mert Magyarország lemaradt, hanem azért van, mert ez egy olyan komoly együttműködést igényel a tagállamok között, olyan megállapodásokra kell jutni, hogy mik legyenek azok az egységes szempontok, feltételek, megoldások, amikhez aztán mindenki igazodik, és ugye még utána jön a fejlesztés és a bevezetés, és nem elég elkészíteni magát a tárcát, hanem az elfogadását is biztosítani kell, ugye az előbb ügyvéd úr említette, hogy a dán rendőrnek is legyen olyan applikációja, amivel ezeket a közös működésen tanúsít, közös formátumú tanúsítványokra épülő tárcákat el tudja fogadni, hogy ez nem fog megtörténni idén Európában. Nem csak Magyarországon, hanem Európában sem, de azt gondolom, hogy nem járunk messze, tehát remélhetőleg azért a következő évben már találkozni fogunk.
1: Viktória, még azt szeretném kérni öntől, hogy egy percben foglalja össze, hogy ha valaki digitálisan szeretné ezeket az okmányait, vagyis azoknak a tartalmát tárolni, vagy adatait róla, akkor hogyan tegye? Tehát letölti ezt a DAP alkalmazást, és utána mi a teendő?
2: Igen, le kell tölteni a sztorokból az alkalmazást, és akkor három lehetősége van arra, hogy regisztráljon. Ugye ennek az a lényege, hogy a személyt, aki használni fogja az applikációt, kell összerendelni a készülékkel. Ezt kell üzembiztosan megtenni, tehát biztosnak kell lennünk benne, hogy az a személy használja, aki valóban használni akarja. Háromféleképpen teheti meg, vagy személyesen a kormányablakban, ott az ügyintézők segítenek abban, hogy ez a regisztráció megtörténjen. De otthonról is el lehet végezni, tehát e-személyi igazolványa, hát lényegében ma már mindenkinek e-személyi igazolványa van, ezzel végigvezet minket a folyamaton, hogy mikor, melyik oldalát, hova kell érinteni a telefonhoz a személyi igazolványnak, és mikor, milyen PIN-kódot kell bejutni. illetve van egy harmadik megoldás, ott is egy személyigazolvány vagy egy útlevél kell, tehát egy csipes okmány, ez az úgynevezett távoli, vagy ahogy hívni szoktuk, selfies azonosítás. Itt ugye ilyen fotókat kell készíteni saját magunkról, tehát hogy az azonosítás itt is megtörténjen. Erről egyébként van egy 7 perces videó fönn a honlapon, azt érdemes szerintem megnézni, ha valaki regisztrálni szeretne.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Zelena Viktóriát, az IDOMSZOFT ZRT stratégiai divízió vezetőjét hallották, és a stúdióban még itt van dr. Kator Zoltán ügyvéd, még két hallgatói véleményt beolvasnék. A megfigyelésről csak annyit, hogyha telefonálok, ha kártyával fizetek, követni tudják, hogy merre járok, azért ezek nyomasztóak. Egy másik vélemény pedig nagyjából pont az ellenkezője ennek, hogy amit tudok interneten intézni, azt úgy teszem, mert hogy könnyebbséget jelent, a bankkártyámat nem teszem fel, írja egy hallgató.
0: Mind a két üzenet, SMS igaz. Tehát az a helyzet, hogy könnyebb sokkal. Ez a veszélye is a másik oldalról, hiszen ez egy átmenet, ahogy ezt már az előbb próbáltam kiemelni. Ne legyenek illúzióink, a mai technikai fejlettség és fejlődés időszakában úgy is tudnak rólunk mindent, ha akarnak.
1: Tehát ezért már kár aggódni, nem igaz?
0: És nem csak az állam. Nem csak az állam, erre azért utalnék, hogy a piacok, most egy pillanatra elfelejtem a jogszabályokat, és amelyek egyébként ezt próbálják mederben tartani, itt kőkemény gazdasági kérdések vannak a fogyasztói szokásaimról, a szokásaimról egyáltalán, a különböző véleményeimről, és ugye célzott reklámokkal, célzott üzenetekkel próbálják az életemet valamilyen szinten feltérképezni, és utána ezeket az információkat felhasználni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt dr. Kator Zoltán ügyvédet, állandó jogi szakértőnket hallhatták, arról beszélgettünk tehát, hogy a digitális okmányaink tárolása, vagyis okmányaink digitális tárolása milyen jogi kérdéseket vet fel. Köszönöm, hogy eljött, és jövő szerdán várjuk szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, és további szép napot kívánok mindenkinek.

0: Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: A képernyőn túl is van élet. Digitális Egyensúly iskolája elnevezésű pályázat keretén belül tanúsítvánnyal jutalmazta a Betesda Gyermekkórház október 12-én azokat az óvodákat, iskolákat és sportegyesületeket, amelyek támogatják a tudatos képernyő használatot, az egészséges életmódot, az mozgást és az offline kapcsolódást. A tanúsítvány megszerzéséhez a közösségeknek 5 alapvető feltételt kellett teljesíteniük. Hamarosan az is kiderül, hogy melyek ezek. A hazai felmérések szerint a fiatalok képernyő előtt töltött ideje elszomorító és aggasztó képet mutat. Ez a 8-12 évesek esetén naponta több mint 5,5 óra, a kamaszoknál napi 8. A 2 éves kor alattiak esetében pedig több mint 1 óra is lehet. De vajon van-e felelősségük az iskoláknak, sportegyesületeknek mindebben? A pályázatról és az egyik nyertes intézmény jó gyakorlatairól is hallhatnak a mostani blokkunkban. Telefonon köszöntöm dr. Nagy Pétert, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesét és az ADHD ambulancia vezetőjét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot!
2: Hát azt gondolom, próbálunk felucsúdni a számok hallatán, tehát ezek a napi kütyű használati óramennyiségek tényleg valami döbbenetesek, gondolom ez is motiválta önöket arra, hogy ilyen konferenciát tartsanak, de egy kórház miért tartja mindezt fontosnak?
3: Jövőre kezdtünk ebben foglalkozni, mert ennek a kontroll nélküli képernyő használatnak elkezdtek megjelenni következményi már kórházi szinten. Ez azt jelenti, hogy van, amikor a fejfájások, ingerlékenység, figyelmi problémák mögött egyszerűen az áll, hogy túl sokat kontroll nélkül használunk gyerekek képernyőt. Visszatérő probléma az, hogy alvás problémák miatt jelentkeznek gyerekekkel, ahol semmilyen szervi okot nem találunk, amikor az a probléma, hogy képernyőt használnak az effektus előtti utolsó pillanatig, illetve rendszeresen megjelennek az endokrinológiai ambulanciákon gyerekek elhízás miatt, ahol az derül ki 10-esetből 9-szer, hogy semmilyen hormonális ok nem áll a háttérben, hanem egyszerűen életmód probléma van, ami a túlzott testsúly gyarapodást okozza.
2: Tehát alvászavar, elhízás, fejfájás, akár ADHD jellegű tüneteket is okozhat a túlzott képernyő használat?
3: ADHD jellegűeket, igen. ADHD magát nem, azért az egy erőteljesen idegrendszerileg megalapozott tünetegyüttes, de ADHD-re hasonló tüneteket tud okozni, igen, mert az agy nagyon hamar alkalmazkodik bármilyen új helyzethez, és hogyha az új helyzet az agy meglátása szerint az, hogy minden inger nagyon gyors és intenzív, mert a gyerekek mondjuk délután órákat töltenek TikTok videók vagy más ilyen gyors rövid videók nézésével, akkor az agy úgy gondolja, hogy ezek szerint ez az új környezet, amihez alkalmazkodni kell, és ennek megfelelően állítja be az inger küszöböknek, hogy mire figyel, meg milyen intenzív ingerekre figyel. És amikor ez az agy másnap bekerül a gyerek fejébe az iskolába, akkor ott egészen más környezettel fog találkozni, de amire nem lett felkészítve, és akkor a pedagógus azt fogja látni, hogy egyik gyerek sem bír tovább figyelni néhány percnél. De nem arról van szó, hogy mindenki ADHD-s lett, hanem arról van szó, hogy az agy alkalmazkodott egy más, nem természetes helyzethez, de hogyha ezt visszafogjuk és korlátozzuk az ilyen videóknak a megtekintésétől az időben délután, akkor a figyelmi problémák is javulni fognak.
2: Ezen a konferencián tanúsítványt is osztottak óvodáknak, iskoláknak, sportegyesületeknek. Milyen tanúsítvány ez?
3: Tanúsítványt a Betesda Kórház azért találta ki, hogy szeretné támogatni azoknak az iskoláknak, egyesületeknek, óvodáknak a munkáját, akik foglalkoztak ezzel a témával. Alapvetően a legnagyobb terepe ebben a kérdésben a szülőknek lesz, mert ők vannak ott délután, este, ők tudják ezeket az otthoni szabályokat és kereteket meghúzni, és ők tudnak jó példát mutatni a gyerekeknek. De az egyesületek, iskolák, óvodák nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy felhívják erre a figyelmet, hogy beszélgetnek erről a gyerekekkel, és beszélgetnek erről a szülőkkel. És ennek a kereteiben szerettük volna támogatni őket egy ilyen tanúsítványjal, ami igazolja azt, hogy ők tesztelik előtt tényeket ennek érdekében. Ennek olyan kritériumai vannak ennek a tanúsítvány megszerzésnek, hogy van valaki olyan szakember az iskolában, vagy az óvodában, vagy az egyesületben, valamilyen ilyen irányú felkészültséggel rendelkezik. Az intézmény elköteleződött az iránt, hogy a digitális jóléttel foglalkozik, és megjelenik valamilyen dokumentumban. foglalkoznak ezzel a kérdéssel gyerekek között és szülőkkel, szülők felé is a szerveznek ilyen rendezvényt, hogy nagyon jól tudom, hogy jönnek ez a téma. És az a szakmai ajánlás, amit a Petesda Kórház 40 szakmai szervezetet együtt megfogalmazott, hogy benne nagyon világosan leírjuk, hogy mik azok az időkeretek életkoronként, amit javasoltónak tartunk, az valamilyen módon megjelenik az iskolának, a óvodának a honlapján, és hogy kifüggesztel látható helyen.
2: Dr. Nagy Pétert arra szeretném kérni, hogy még maradjon velünk vonalban, és köszöntöm a stúdióban Bíróné Szabó Brigittát, az Erős Lajos Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatóját, Püspök Ladányból érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Önök voltak az egyik díjazott a konferencián. Mivel pályáztak?
0: Igazán mindazzal, amit az elmúlt években ezen a területen tevékenykedtünk. Egyébként maga a pályázat is alkalmas volt arra, hogy egy tükröt tartsunk magunk elé, és nézzük meg a szempontok mentén, hogy hogyan is állunk ezen a területen, és hogy jó az az út, amin járunk, fontos ezért tevékenykednünk.
2: Hogyan léptek rá erre az útra, és mikor? Mi volt a pont, ami föltette, vagy fölkerült az íre?
0: Én azt gondolom, hogy több mint 10 éve, amikor a digitális témahét kezdeményezéssel indult, és akkor bekapcsolódtunk a nevelőtestületünkből többen digitális pedagógus képzésekbe, akkor ott nagyon sok jó módszertani dolgot is hazahoztunk, de azt is, hogy mennyire fontos a digitális egyensúlyt megtalálni, és igazán ez volt az első lépés, és utána szépen jöttek a következő lépések, mert amikor projektet valósítunk meg, akkor nagyon jól látjuk, hogy mi az, amikor valóban szükség van a digitális eszközre, és van, amikor nincs. Tehát ott is meg kell találni az egyensúlyt. Tehát ne az eszköz használat legyen a cél, és mindig is ezért dolgozunk, hanem sokkal inkább a projekt célt tartsuk szem előtt, és ha segít bennünket a technológia, akkor vegyük elő és használjuk, és a gyerekeket is erre igyekszünk ösztönözni.
2: Ezt iskolai keretek között, óvodai keretek között tudják tartani, ami végül is nem kevés órát jelent, de utána a gyermekek hazamennek, és mindaz, amit mondjuk felépítettek önök az iskolában vagy óvodában, azt sajnos le tudják rombolni nagyon gyorsan. Mindehez, ahogy ezt el tudják érni, olyan nevelők kellenek, olyan tanárok kellenek, akik egyetértenek ezzel, és valóban látják a káros hatásait a túlzott képernyő használatnak, és kellenek azok a szülők, akik ezt szintén elfogadják. Tudok én is olyan példát, hogy egy édesanyja felállt szülői értekezleten, és elmondta, hogy nagyjából az osztályban neki van az ő fiának egyedül olyan készüléke, ami nem okos. 11-12 éves gyerekekről beszélünk, és fölhívta a szülők figyelmét, hogy a menzán, az iskolai menzán étkezés közben minden gyermek a telefonját nézi, az az egyetlen egy senkivel nem is tud kapcsolódni és beszélgetni, és felvetette problémaként a szülői értekezletem. Senki nem állt föl, hogy ez probléma lenne, senki nem érezte a súlyát, és felső oktatásban végzett szülőkről beszélünk.
0: Igen, nagyon nehéz egyébként, azt gondolom, egyrészt a szülőket megnyerni az ügyünknek, de nem lehetetlen a küldetés. Tehát muszáj, hogy tegyünk érte, és ha csak először pici siker, vagy legalább egy szülő, vagy kettő föl tud állni, és el tud indulni ezen az úton, akkor talán a jó példa, vagy a jobb életreményében ez a példa tud ragadósá válni. Mi is onnan indultunk, hogy a digitális témaheteken mindig hívtunk meg olyan neves előadókat, akik ebben a témában szakértőként szülőknek tarthattak előadást. A kezdet-kezdetén mi pedagógus szülők ültünk ott, és igyekeztünk megtölteni a termet. Aztán ez az évek előre haladtával mégis úgy tűnt, hogy bemernek lépni azok a szülők is, akik már nem csak pedagógusok, és nyitnak e felé, a téma felé, tehát én azt gondolom, hogy egyre több családban kezdenek el foglalkozni ezzel a témával, és látják a problémákat. Persze, ha felismerik a helyzetüket, az már egy jó dolog, és a következő, hogy mikor teszi meg a lépést, mikor lesz családi digitális házirend, mert hogyha az iskolában van, vagy mi figyelünk arra, hogy a digitális, iskolai digitális tereket szabályozzuk, akkor vajon otthon van ennek folytatása, vagy ott hogyan tudják ezt a területet kezelni. Ez nem egyszerű, de ehhez kell, hogy beszéljünk róla, és adjunk lehetőséget a szülőknek, hogy halljanak ezekről a témákról.
2: Igen, a szülőkhöz valószínű a gyerekeken keresztül visz az út, főleg egy iskolában. iskolában, meg egy óvodában, hogyan tudják ezt konkrétan elérni? Mert ha azt mondom egy gyereknek, hogy enyje, benye, nem tesznek egy jót, az nem biztos, hogy elegendő. Milyen konkrét programjaik, eszközeik vannak erre?
0: Mindenképpen igyekszünk például a digitális témahét projekt záró eseményét családi délutánnál szélesíteni. És ez azt jelenti, hogy mindig a gyerekek megmutathatják, hogy mi történt azon a héten, a szülők meghívást kapnak erre a délutánra, tehát együtt vannak ott a családok, és amellett, hogy együtt látják, kipróbálják, megélik újra azt, ami történt a héten, ott talán van esély annak, hogy a szülőkkel tudunk ebben a témában is beszélgetést kezdeményezni, mert óvatatlanul ott van ez a terület is. Úgyhogy az elmúlt években kétszer is volt erre példa, hogy meg tudtuk tölteni a tervünket, most már nem csak pedagógusokkal, hanem szülőkkel, akik mertek kérdezni. Tehát a meghívott előadókkal, vagy az iskola pedagógusaival igyekeztek ebben a témában kérdéseket felvetni, és közös megoldásokat találni.
2: És látnak változást egy-egy ilyen esemény után, vagy látják az aha élményt a szülők?
0: A visszajelzések pozitívak. Természetesen nem vagyunk otthon utána a családokban, hogy mi történik, de mindenképpen fontos, hogy a szülők is elfogadják, hogy mi ezt az irányt képviseljük. Tehát például, ha vonattal utazunk osztálykirándulásra, akkor nálunk a vonaton sem vehetik elő a gyerekek az okostelefonjukat.
2: És ez mennyire nem magától értetődő?
0: Nem, mert hogy most utaztam is épp egy osztállyal, és láttam, hogy ott mi a rend, illetve nincs ilyen szabályozásuk, de nálunk ez már jó régóta elfogadott, és ezt a szülők is elfogadják, hogy igen, nem fog állandóan jelezni a gyermeke, hogy most megérkeztünk, most itt vagyunk, hanem csak bizonyos idő közönként a pedagógus tesz majd jelzést, és persze az elején a gyerekek sem tudják, hogy akkor most mit kezdjenek magukkal, mert hogy nem ehhez vannak szokva, állandóan ott van a kezükben az eszköz, viszont pont arra szeretnénk őket ezzel nevelni, hogy hozzanak úti társas játékot, és van, aki hoz, és utána kedvet hoz vele a másik gyermeknek is, hogy játszon. Ez odáig jutott, hogy egy nyári táborban az volt az élményem a gyerekekkel, hogy a napnak vacsora előtti szakaszában kaphatták csak meg a telefonjaikat, és kiadtuk, és 5 perc szerintem nagyon sokan 5 percen belül visszahozták, és így néztük, hogy jó, akkor fejták a szülőt, és utána visszaadták a készüléket. Tehát nem volt ingerük, nem akartak még ide, még oda fölcsatlakozni, hanem olyan más, olyan offline tevékenységek vették őket körül, ami vonzóbbá tudott válni, és ez szerintem nagyon nagy dolog. Tehát ezt most nyáron éltem meg először, hogy ezt tapasztaltam, úgyhogy ezért gondolom, hogy van remény, mert hogyha le tudta tenni, és napközben csak 5 percre elég volt a telefon, akkor ezt lehet, hogy nem csak a táborban lehet elérni, hanem mondjuk a hétköznapok egy bizonyos szakaszában.
2: Igen, és hát a csoportnak milyen ereje van, hiszen ha több is sem veszi elő, akkor én sem veszem elő, hiszen akkor ők mondjuk pingpongoznak, labdáznak, társasoznak, hát nem akarok ebből kimaradni, hanem az alapvető igénye a gyerekeknek is a szociális kapcsolódás. Itt van velünk még telefonon dr. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettese és az ADHD ambulancia vezetője. Nagyon jó példákat hallhattunk itt az elmúlt percekben Bíróné Szabó Brigittától, és ön is említette, hogy van egy szakmai ajánlásuk. Ilyen jellegű példák vannak abban is, vagy mikre kell gondolni?
3: A szakmai ajánlás az kifejezetten egyszerűen 10 pontot fogalmaz meg, az inkább a kereteket jelöli ki, hogy mi az, amire figyeljünk, itt olyan javaslatokat teszünk, hogy mondjuk 3 éves koron ott a gyerek, de azt éppen 5 óvodáskorban maximum 1 óra, szóval ilyen konkrétumok vannak benne. Ezt hogy lehet elérni? Van viszont inkább egy programunk családoknak, ami online hozzáférhető, ez bárki most ingyen megtalálja, és ott képernyő program, akár ilyesmi.
2: Péter, hadd kérjem meg arra, hogy egy picit menjen arrébb, a térerő szerintem nem tökéletes, néha szakadozik, és most pont ezt a honlap címet én például nem is hallottam, ha megismételné, azt megköszönöm.
3: Most így jó, most hallanak?
2: Igen, határozottan jobb, köszönöm.
3: Ahogyha rákerestek arra, hogy betesd a képernyő program, akkor meg fogják találni, ez az egyik első találat. És ez ingyen hozzá lehet férni, és ez pont abban segít családoknak, hogy hogyan tudják az időt kitölteni más tevékenységekkel, ami nem képernyő, és hogy tudják otthon visszavenni a kontrollt a képernyő használatot.
2: Tehát vissza kell egy kicsit őket vezetni a múltba, hogy régen milyen eszközök voltak a mindennapokban arra, hogy lekössük magunkat. Vagy Egyébként nem tudom, arra felhívják-e a figyelmet, hogy az unatkozásnak milyen fontos funkciója van a mindennapokban, és most Bíróné Szabó Brigittához fordulok, aki bólogat.
0: Igen, én is azt szoktam mondani, hogy szabad és kell is néha unatkozni, bár a gyerekek pontosan azt érzékelik, hogy valaminek mindig történnie kell, de nálunk a digitális eszközöknek a tiltása előtt, tehát mielőtt a telefonokat le kellett volna adni a nap elején és délután fölvenni, előtte sem volt korlátlanul engedve a mobil használat. Annyi különbség volt, hogy nem szedtük össze egy kosárba, hanem a táskájukban volt. Tehát nálunk nem volt annyira nagy a változás, de pont arra jók azok a szünetek, amikor fölállhatnak, és egy kicsit másként kapcsolódhatnak egymáshoz, hogy megérezzék, hogy a személyes kapcsolatoknak mennyivel több és mennyivel tartalmasabb lényege van, mint az online kapcsolódásnak.
2: Péter, hány intézmény kapott ilyen tanúsítványt? Ugye tanulók digitális jólétét támogató intézmény ez a neve ennek az elismerésnek.
3: Egy folyamatban lévő tevékenységünket szeretnénk továbbra is támogatni ezzel az intézményeket. Most itt ezen a konferencián, ami hétfőn történt, ott az öt legjobb jelentkezőnek adtunk át díjat. Személyesen ott tudtak lenni.
2: És mi lesz a jövőben? Mi a tervük ezzel a tanúsítvánnyal?
3: Szeretnék ezt folytatni, továbbra is felhívni arra az iskolák, egyesületek, óvodák figyelmét, hogy fontos ezzel a témával foglalkozni, és hogy ezzel a tanúsítvánnyal tudjuk támogatni és megerősíteni ezt a munkát, amit ők végeznek.
2: Ugye itt is beszéltünk a szülők szerepéről, úgy könnyű együttműködni a gyerekekkel, hogyha a szülők is tisztában vannak a veszélyekkel, illetve a digitális eszközök agyi működésre gyakorolt hatásával. Önök nemrég készítettek egy kutatást, és arra voltak kíváncsiak, hogy a szülők hogyan látják a gyermekük digitális eszközökhöz való viszonyát. Milyen eredményekre jutottak?
3: Hát nagyon friss eredmények, amiket még most is dolgozunk fel, de néhány erőzetes eredmény, amit már most is látunk, az az, hogy egyrészt a szülők tisztában vannak vele, hogy lehetnek kockázatai a képernyő használatokhoz kontroll nélküli. Tisztában vannak azzal, a legtöbb szülő azt jelezte, hogy tartanak tőle, hogy túl sok időt tölt majd a gyerek egyszer a képernyő előtt. Szóval párhuzamosan viszont úgy tűnik, hogy nem tudják, hogy mi ez a túl sok, mert már a két év alatti gyerekeknek is több mint egy óra képen időt engednek, vagyis hát erről számoltak be, tehát lehetséges, ez még egyébként több a valóságban. Óvodáskorban ez a napi képenidő már két órát elér ebben a felmérésben a 3-5 éves gyerekek között, mi hétköznapokon, ami ha belegondolom, borzasztó sok, mert nem sokkal több idő van, ami otthon telik egyébként ébren szülővel. Úgy tűnik, hogy a szülők foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és aggasztják őket a dolgok, és nem akarják, hogy rossz hatással legyen a képernyő használat a gyerekükre, de nem igazán tudják, hogy hol van az egészséges használatnak a határa, hogyan lehet őket megvédeni a kockázat. Ebben van szükségre.
2: A tájékoztatás, tudásátadás lehet a fő út ahhoz, hogy ténylegesen a gyakorlatba is átültethető legyen egy családon belül és egy intézményen belül a képernyő használatnak a csökkentése. Bíróné Szabó Brigittához fordulok. Püspökladányból érkezett hozzánk az Erős Lajos Református általános iskola és óvoda főigazgatójaként. Önöknek szakmai támogatóik is vannak. Meséljen erről az együttműködésről, meg egyáltalán tényleg fel kell ismerni a problémát, és aztán igazgatóként, meg oktatóként fel kell ismerni azt is, hogy nem biztos, hogy megvannak az eszközeim arra, hogy elérjem a célomat.
0: Így van. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság partneriskolája lettünk 2 évvel ezelőtt, és ez egy nagyon fontos kapcsolódás, hiszen olyan szakmai támogatást kapunk és lehetőségeket, amit át tudunk ültetni a gyakorlatba. Ez indult onnan, hogy képzések, tehát ugye a pályázatnak is ez volt az egyik szempontja, hogy legyenek a tantestületben képzett pedagógusok, úgyhogy ebben is igyekszünk nagyon jelen lenni és tanulni, mert hogy nem lehet hátradőlni, tehát azt gondolom, hogy olyan intenzív és gyors változások vannak, hogy ezeket nekünk is követni kell, és hogy valóban kapjunk támogatást, segítséget, eszközöket, módszereket, amikor egy-egy problémával szembesülünk, úgyhogy nagyon örülünk ennek az együttműködésnek, és nagyon jó szakmai anyagaik vannak a médiahatóságnak. Szoros a kapcsolatunk a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központtal, különösen a debreceni hiszen a földrajzi közelség is ezt adja. Velük annyira szoros, hogy nem csak mi látogatunk el Bűvösvölgybe, egyébként pont holnap után is viszünk egy csoportot, hanem ők, az oktatók is eljönnek hozzánk, és kihelyezve tudnak tartani további foglalkozásokat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és nagyon nagy segítség nekünk, a gyerekeknek, és a gyerekeken keresztül remélhetőleg a családoknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt az utat kell, hogy járjuk, és ez valahogy nem is volt kérdés, ahogy mondtam, elindult ez több mint 10 évvel ezelőtt, és ahogy ezek az újabb áramlatok elértek bennünket, egyszerűen azt láttuk, hogy ezzel a területtel kiemelten kell foglalkozni. Médiaszakkört működtetünk, amihez szintén kapunk szakmai támogatást, tehát a gyerekeket igyekszünk a lehető legtöbb formában és módon elérni, megérteni őket, és megismerni az ő online világukat is, hiszen ez is fontos, hogy nem a digitális tértől kell, hogy megóvjuk őket, hanem az ottani létüket is talán biztonságban tudni, vagy biztonságosabbá tenni. Nem könnyű a feladat.
2: Dr. Nagy Péterhez fordulok, ehhez a kezdeményezéshez, amelyet a Betesda Gyermekkórház indított, egyetlen egy óvoda jelentkezett Budapestről. Inkább a fővároson kívüli vidéki településeken volt nagyobb az érdeklődés, úgy látja?
3: Ezen a ponton igen, mivel nem zárult le, ezért nem vonnék le ebből messzemre következtéseket, de azért alapvetően inkább a pozitív oldalát látjuk, azt hiszem, hogy vidéken nagyon komoly érdeklődés van erre, és foglalkoznak ezzel a témával. Az biztos, hogy feltűnő nem csak ebben a helyzetben, hanem más ilyen projektek kapcsán is, hogy minthogyha Budapesten valamivel kisebb lenne a igény az ilyen témájú megjelenésekre és projektekre. Nem feltétlen tudom az okát megmondani.
2: Akkor majd idővel talán ez is kiderül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Dr. Nagy Pétert hallhatták, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesét és az ADHD ambulancia vezetőjét. A stúdióban pedig Bíróné Szabó Brigitta volt a vendég, az Erős Lajos Református Általános Iskola és óvoda főigazgatója Püspökladányból. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen.
1: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: Most pedig azzal folytatjuk, hogy a világ 250 legjobbja között van a Semmelweis Egyetem. A Times Higher Education legfrissebb világrangsora szerint a budapesti székhelyű intézmény jelentősen előrelépett. Immár a világ 250 legjobb felsőoktatási létesítménye között a 247. helyen szerepel. A rangsor a világ több mint 20 000 felsőoktatási intézménye közül a legjobb 2200 egyetemet értékeli. Az elismerésről López Brigitta beszélgetett professzor Herman Péterrel, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesével.
4: 5 indikátor van, és azóta még vannak alindikátorok. Ez az oktatás, a kutatásnak a minősége, a kutatás környezet, az ipari eredmények, illetve a nemzetközi orientáció. Ha a kutatást nézzük, mi a feladatunk, hogy minél jobb helyen tudjunk cikkeket közölni, az azt jelenti, hogy olyan dolgokat kell nekünk vizsgálni, ami a nemzetközileg elismert folyóiratok számára érdekes lehet, és ők ezt leközlik. És a másik, hogyha ezt mi leközöltük, akkor ennek legyen olyan értéke a nemzetközi szakmai környezetbe, hogy ők erre hivatkoznak, és ez számukra fontos közlemény legyen. Ez vissza fog hatni a betegellátásra, hiszen a hallgatóknak mi ezt fogjuk oktatni, és a pácienseken ezt fogjuk alkalmazni. Nyilván ez nem kísérletezés, hanem ezek már bevett módszerek, és ez a páciensnek is jó.
5: És ezáltal javul az ápoló és az orvos képzés is?
4: Úgy gondoljuk, hogy igen, kis csoportos oktatást vezettünk be pár évvel ezelőtt, pont azért, mert a gyakorlatorientált képzés az csak így oldható meg. És ez is egyébként visszaköszön a ranking pozícióba, és az nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy mindegyik indikátorban a felső 25%-ban szerepelt a Semmelweis Egyetem, és ami számunkra még örömteli, hogy a régióban, tehát közép- és kelet-európai régióban a legjobb 11 ország, mi kerültünk egyedül 250 alá.
5: Én azt gondolom, de javítson ki, hogyha nem így van, korábban készült önnel egy interjú, és Beszélgettünk akkor az orvosi egyetemre való bejutásról, és azt mondta, hogy a legjobbak közül is a legjobbakat választják ki. Tehát ez hozzájárulhat ahhoz, hogy ilyen magas szintre eljutottak, tehát a tudás, illetve a jó készségek, képességek a hallgatók részéről?
4: Igen, mi pár évvel ezelőtt bevezettük a blokkoktatást. Ez a blokkoktatás azt jelenti, hogy nem a hagyományos egyetemi, szemináriumi képzés szerint tanulnak a hallgatók. Ez ugye azt jelenti, hogy normálisan tanul valaki fülorgégészetet 14 héten keresztül, és ez természetesen minden tárgyra elmondható, hogy most csak kiszúrtam egyet. És ennek van egy olyan hátránya, hogy becsöppen valaki a gyakorlatba, túlozni fogok, amire átöltözik, felveszi a fehér köppenyt, és elfoglalja a helyét, megvizsgál egy beteget, vége a gyakorlatnak. Nem tud egy beteget végigkísérni, és ezért ezt egyébként a nemzetközi példákon vettük, hogy 3-4 hétig csak azt a tárgyat tanulja, és csak oda jár be. És ennek van egy olyan nagyon nagy előnye, hogy találkozik a beteggel, amikor fölveszi az a kórház, az a klinika, és kivizsgálják, milyen diagnosztikát kell elvégezni, hogy állítják föl a kezelési tervet, és végig tudja követni addig, amíg elhagyja a klinikát. És nagyon sokan magyarországi társegyetemekről erre hivatkozva kérik az átvételüket, hogy ők ilyen képzésbe szeretnének részesülni.
5: Akkor itt említsünk meg még pár külföldi egyetemet is, például az Oxfordot, vagy a Szingapúri Nemzeti Egyetemet is, amelyekkel ugye önöknek közös együttműködése van, illetve a Harvard Egyetem is, amellyel közös posztgraduális képzést indítottak negyedik alkalommal, tehát hogy ez is emeli az egyetemnek a színvonalát, mondhatjuk ezt.
4: Igen, természetesen, hát mi különösen figyelünk arra, hogy a legjobb 100-ba levő egyetemekkel szoros kapcsolatunk legyen. Itt egyébként ez nem csak nekünk szól, hanem Magyarországról több egyetemről vesznek részt és jelentkeznek erre, illetve a szomszédos országokból is.
5: Mik a távlati célok? Megelégszik az egyetem ezzel a hellyel, vagy szeretne még jobb eredményt elérni? Ne legyünk telhetetlenek.
4: Természetesen ne legyünk telhetetlenek, de az természetesen mindenki a legjobb eredményt szeretné elérni, így mi is, de azért azt hozzá kell tenni, hogy már megtartani ezt a helyezést is nagyon-nagyon nehéz. A THN-nek van egy olyan előnye ránk nézve, ami nekünk igazságosabbá teszi, hogy itt van mérettől független indikátor, mert mi egyébként egy kis létszámú egyetem vagyunk, és szakegyetem vagyunk. És gondolja el, Kínával egy Egyesült Államokban, hogy tudunk versenyezni. Vannak olyan eredmények, amiken már nem nagyon tudunk javítani, mert 100-ból 96,6 pontot értünk el. Mi tesszük a dolgunkat, legjobb tudásunk szerint a legjobb eredményt elérni, és a legjobbat nyújtani, és hát meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenam.com.
1: Reklámot hallottak.
8: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Itt a napközbenben 11:30-ig még hallhatnak arról, hogy már 19 európai országban elérhetők egy áruház jótékonysági plüssei, amelynek megvásárlásával gyermekek ezreinek oktatási, sport és fejlesztési jól létét lehet támogatni. Hamarosan jövünk a részletekkel, most hírek következnek.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A magas energia és üzemanyagárakról is tárgyalnak a tagállami vezetők a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók háromnegyede feltöltött. Marad a napos, de hűvös idő. És most a részletek. A magyar energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Emelkedett a kőolaj ára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő. Nyugodtan töltötte az éjszakát műtétje után 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tüdejéből tegnap távolítottak el egy rossz indulatú daganatot. A Vatikán arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a sebészi beavatkozást követően milyen terápiára lesz szükség. Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdílert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, és kezdeményezték letartóztatásukat. Idén is karácsonyi csoki gyűjtést szervez a kórházban gyógyuló gyermekeknek a Karitáció Alapítvány. A gyógyító bohóc doktorok immár 14. alkalommal várják a felajánlásokat, amelyeket az ünnepek előtt személyesen juttatnak el a gyermekosztályokra. A táblás csokoládék mellett gyermekrajzokat és karácsonyi jó kívánságokat is szívesen fogadnak. Az adományokat december 18-áig lehet eljuttatni az alapítvány szegedi központjába, személyesen vagy postai úton. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. -4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet, 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükkön mérték. Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütéssel. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. Délután 13 és 19, késő este 4 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 12 órakor a Déli Krónikában jelentkezünk.
10: Műsorajánló.
11: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
12: Nők, akikre figyelni érdemes. Ezt a díjat nyert el Balatoni Zsófia, de nem akárhol, Szingapurban. A kommunikációs szakemberrel életútjáról, családmunka és Magyarország-Szingapur egyensúlyról beszélgetünk. Hogyan élnek a súlyos demensek közeli hozzátartozói? Milyen segítséget kapnak az egészségügyi és idősgondozói rendszertől, hogy kevesebb terhet cipeljenek? Vendégünk lesz Szűcs Teri író, hozzátartozó, és Egervári Ágnes neurológus. És végül, hogyan tekintenek a férfiak a MeToo mozgalomra? Várja önöket Orosz Csilla.
11: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
10: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hapci rakéta a Hókusz Pókusz szigetre. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
15: 199, 98, 97.
16: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Napközben. Napközben.
8: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: Már 19 európai országban elérhetők egy üzletlánc jótékonysági plüssei, így a vásárlók milliói egyszerűen támogathatják a helyi közösségekben élő gyermekeket és fiatalokat. Minden eladott plüssmackóból származó nyeresség 100%-át jótékony célokra adományozzák, így Európa szerte gyermekek ezrei részesülhetnek oktatási, fejlesztési, sport és mentális jólétet támogató programokban. Hazánkban az Ökumenikus Segélyszervezet munkája mellé álltak. Egy felmérés szerint ma már minden második cég beépíti programjába a közösségi felelősségvállalást valamilyen jótékonysági formában. Hogy milyennek az oka, arról López Brigitta kérdezte Babocsai Ádám reklám és marketing szakembert.
18: Változnak a társadalmi trendek, és ma már tényleg elvárás a cégektől az, hogy valamilyen módon ne csak a saját szűkebben vett üzleti érdekeikkel foglalkozzanak, hanem felvállaljanak valami nagyobb szeletet is a társadalom életéből. Valahol ez egy vegyes motivációjáték szerintem.
19: De azért a marketingen kívül a jótékonykodás azért egyfajta melegszíviségből is ered, tehát hogy azért térjünk ki erre is, nem?
18: Igen, ezt szeretném kiemelni ennek az egésznek a pozitív oldalát. Szóval az, hogy jótékonykodunk, és most egy picit lépjünk oldalra, és ne a cégekről beszéljünk, az emberben azt a jó érzést kelti, hogy valakit fölkarolt, aki nála kiszolgáltatottabb, aki valamiért elesettebb, stb. Tulajdonképpen a humán lény, az ember, az képes az altruisztikus viselkedésre. Az altruisztikus viselkedésnek hívják azt, amikor valamit úgy teszünk meg, hogy nem várunk érte cserébe fizetséget vagy jutalmat. Úgyhogy a jótékonykodás az szerintem abszolút a társadalmaknak az eszenciája, és ennélkül nem is tudnak létezni az emberi társadalmak, pont nincsen szolidaritás vészel egy társadalomban, hogyha nincs jótékonykodás. Hogyha csak a saját érdekeinkkel foglalkozunk, annak a vége eredménye mégiscsak egy széteső társadalomba, tökéletes individualizmus.
19: És egyébként akár mondjuk személyes érintettség is lehet a háttérben, nem? Tehát, hogy egy cégnél mondjuk akár az igazgatónak, akár mondjuk bármilyen munkavállalónak, amikor ez ötletként felmerül, akkor esetleg személyes érintettség is lehet a hátterében.
18: Én nagyon sok ideje dolgozom a gazdasági szférában, igen, és ezt tapasztalom, hogy akik a marketinget csinálják, ők is csak emberek. Akik, amikor kilépnek az irodából, akkor magánemberré válnak, szülőkké, nagypapákká, nagymamákká, stb. És ezzel a fejjel is gondolkodnak akkor is, amikor benn vannak egy munkahelyen, és ez így nagyon jól is van. Tehát itt egyfajta profizmus, meg emberi motivációk keverednek.
19: De azért nézzük meg most a másik oldalt is, mert hogy idáig a cégekről beszéltünk, tehát azok a jótékonysági felajánlások, vagy mondjuk pénzösszegek, amelyek ilyenkor eljutnak a szervezethez, azért ez nagy segítség. Tehát, hogy ez több, mint a semmi. Jobb, mintha nem kapnának pénzt.
18: valóban sajnos egy olyan világban élünk, ahol vannak civil szervezeteknek, akiknek ez az egyetlen bevételi forrása. Tehát ilyen szempontból bánthatjuk a nagyvállalatokat, de néha ők oldják meg azt a finanszírozást, amit esetenként valaki másnak kéne megtenni.
19: És akkor itt hagyj említsek meg egy kutatást, hogy most levegőt vett. Olvastam, hogy az embereknek 53%-a gondolja azt, hogy ezek a szervezetek sokkal inkább megoldják ezt a problémát, mint a társadalom.
18: Igen, tulajdonképpen a mondatom másik fele ez lett volna, hogy nagyon sokszor ezek önkormányzati funkciók, állami funkciók, valami fajta hivatalos szervnek a funkciója lenne, hogy megoldja ezeknek a szervezeteknek a finanszírozását, de hát sajnos nem elég nagy a kassa, és nem jut ezekre a cégekre. Ezek a szervezetek, ezek nyilván teljesen természetes módon fordulnak a piaci szféra felé, hogy hát ha tud segíteni nekik a piaci szféra. Megnézzük az egyenletet teljes szélességében, akkor ez egy win-win győztes-győztes szituáció.
19: És beszéljünk még egy szegmensről, a munkavállalókról, hiszen az sem mindegy, hogy valaki hol dolgozik. Tehát mondjuk, hogyha például keres egy munkát, egy céget, ahova szeretne elhelyezkedni, azért ez nagyban befolyásolja őt a döntésében, nem? Hogy egy olyan céghez megy, aki jótékonykodik.
18: Az a cég, amelyik azt gondolom, hogy jótékonykodik, abban látok valamilyen humán faktort. Arról azt gondolom, hogy lehet, hogy a saját dolgozóival is hasonlóképpen bánik. Tehát ennek azért vannak mindenképpen pozitív üzenete, azért vannak, amikor egészen nyíltan kiállnak ügyek mellett vállalatok, és akkor én, aki a vállalatnak esetleg vásárlója vagyok, vagy potenciális munkavállaló, el tudom dönteni, hogy az nekem szimpatikus vagy sem, és ez így nagyon jól van szerintem.
2: Az elmúlt percekben López Brigitta beszélgetett Babocsai Ádám reklám és marketing szakemberrel, a stúdióba pedig közben megérkezett Berec Barbara, a Pepco regionális marketing vezetője. Jó napot kívánok!
13: Jó napot.
2: És Juhász Noémi, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vállalat és közösségi kapcsolatok vezetője. Jó napot kívánok!
13: Jó napot!
2: És megérkezett még két mackó is, akik nem tudnak bemutatkozni, de majd bemutatom őket én. Egy világos barna és egy sötétebb barna, körülbelül tenyérnyi nagyságúak, és valami kis apróságot fognak a kezükben, az egyik egy szelet dinnyét, a másik pedig egy doboz ajándékot.
13: Ez már karácsony, és egy ajándékot tartogat.
2: Pihepuha, kedves mackók, és rájuk is van írva, hogy kis játék, nagy segítség.
13: Így
2: lehet a polcokon megtalálni őket ebben a formában.
13: Várják a vásárlóinkat.
2: Várják a vásárlókat, és ennek a megvásárlásával tudnak segíteni. Meséljen erről pontosan a részletekről. Visszateszem őket ide a mikrofonálványra, hogy ők Köszönjük. Is nyomon tudják követni ezt a beszélgetést.
13: A mackóink 2019 óta találhatók Magyarországon. Ezek a kisebb mackóknak volt egy elődje, ami egy nagyobb játékmackó volt. Ők ugyanúgy évente kétszer jelentek meg a polcainkon, és borzasztó nagy örömet adtak a gyerekeknek. Most ezek új formában költöztek, és kulcstartó formájában várják a vásárlóinkat a polcokon.

0: igen, 7 éves együttműködés már.
1: Együtt, igen.
0: Amikor egy cég választ, akkor milyen szempontok alapján választ?
1: Főként, amikor mi választunk ugye jótékonysági szervezetet, azt figyeljük meg, hogy a partner mennyire megbízható, és milyen célokat támogat. Mi, nálunk is ugye meg vannak adva, hogy melyik azok a célok, amiket előszeretettel támogatunk. Szeretjük támogatni a helyi közösségeket. Ezen belül is főként a gyermekeket szoktuk támogatni, hisz az ő jólétük számunkra az elsődleges. Az Ökumenikus Segélyszervezetnek nagyon sok nagyon jó kezdeményezése és programja van. Mi ezek közül főként a tanodákat választottuk, ami főként a gyermekek mentorálásával, szabadidejével foglalkozik. Ezen belül is a lelki, egészség és művészeti, sport, készségek fejlesztésével foglalkoznak. Fókuszban vannak még az élménynapok nálunk, és ezek alapján válogatjuk ugye a partnereinket. Nem csak az Ökumenikus Segélyszervezettel dolgozunk, több segélyszervezet is azért a fókuszunkban van, de a plüssmackók kifejezetten hozzájuk vándorolnak.
0: Ez a cég, ha jól tudom, lengyel illetőségű cég. Biztos rá lehet arra, hogy Európán belül milyen gyakorlatok vannak erre, meg egyáltalán máshol is van-e ilyen jellegű kezdeményezés, vagy egy konkrét termék megvásárlásával. Mert hogy ugye ebben talán ez a novum, hogy 100%-ban, tehát ténylegesen a bevétel 100%-a jut el a segélyszervezethez.
1: Mi jelen pillanatban ugye az összes európai országunkban bevezettük ezt a plüssmackot, 19 országban elérhető. Magyarország egyébként a második volt az összes ország közül, ahol bevezetésre került. Mi minden egyes alkalommal ugye a gyerekek jólétét támogatjuk, más cégeknél is természetesen vannak olyan kezdeményezések, ahol termékeket értékesítenek, és annak a bevétele jótékonysági célra fordítanak. Viszont nem feltétlenül csak mondjuk a gyerekek jólétére szokták fenntartani. Nálunk is vannak olyan kezdeményezések, ahol mondjuk más célok, ilyen volt, amikor árvíz volt, az árvízvédelmire kezdeményezések. Korábban ugye hát mondhatjuk úgy, hogy konfliktus sújtott a területek támogatása, oda inkább egy termékeket juttattunk el közösen. Úgyhogy más szerintem most jelen pillanatban mi nem támogatunk PEPCON belül.
0: Juhász Noémihez fordulok, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vállalat és közösségi kapcsolatok vezetőjéhez. Amikor van egy ilyen támogatási forma, akkor az adott cég ki is választja, hogy az önök tevékenységén belül mely tevékenységi köröket támogatja?
2: Igen, alapvetően minden ilyen megbeszélés egy vállalattal egy leüléssel kezdődik, ahol megvizsgáljuk azt, hogy mi illeszkedik a vállalatnak a fókuszába, a profiljába, és milyen tevékenységek vannak a segélyszervezetnél, ami ehhez a fókuszhoz illeszkedik. És amikor megtaláljuk ezeket a közös metszeteket, azok alapján találjuk ki a közös programjainkat. Tehát, hogy nyilván a PEPCO részéről volt az az igény, hogy gyerekeket, gyerekfejlesztéseket szeretnének támogatni. Nyilván mi a kapaszkodó programunkon belül 4150 hátrányos helyzetű gyermek fejlesztésével és felzárkóztatásával foglalkozunk, és így került kiválasztásra az olasz-liszkai biztoskezdett gyerekházunk, ahol 0-3 éves gyermekek fejlesztésével és felzárkóztatásával foglalkozunk, illetve a Tanoda program, ahova 60 hátrányos helyzetű gyermek jár napi szinten, és az ő korepetálásukkal foglalkozunk, vagy tehetséggondozásukkal, nyáron táboroztatjuk őket, és akkor gyakorlatilag tényleg mindig azt gondolom, hogy egy együttműködés alapja egy őszinte beszélgetéssel kezdődik, és így találjuk meg azt a win-win helyzetet, ami mind a vállalat számára is jó, és a segélyszervezetnek is valódi segítséget jelent.
0: Nem tudom, belelátni a számokba, de mondjuk pont egy ilyen program, a kapaszkodó program, az egy évben mennyi pénzt emészt fel?
2: Hát nyilván ez változó, tehát attól is függ, hogy hány gyermekkel foglalkozunk éppen, hány intézményünkben. Jelenleg több mint 40 intézményben folytatjuk a kapaszkodó programunkat, tehát ez ilyen több százmilliós nagyságrendben mérhető, hogy tényleg ővelük rendszeresen és folyamatosan tudjunk foglalkozni. A cél tényleg az, hogy a rendszerességen van, tehát hogy az egyszeri támogatás is nagyon nagy segítséget jelent, de ha például vannak olyan partnereink, akik hosszú távon köteleződnek el mellettünk, az jelenti a valódi segítséget, hiszen a gyermekek életében is az a segítség, hogyha évről évre vagy hónapról hónapra tudnak jönni hozzánk, nem mondjuk csak egy

0: egy alkalommal.
1: Igen, és hát az önök tervezhetősége szempontjából, a működés tervezhetősége szempontjából sem mindegy, hogy tudom, hogy van egy 5 éves szerződés, amire lehet építeni, és úgy programokat felhúzni rá, hiszen egy ilyen fejlesztésnél is a kapaszkodó programon belül kell infrastruktúra, ugye egy intézmény, egy épület, amelyen belül lehet fejleszteni. Kellenek a fejlesztő szakemberek, és nem mondhatom neki, hogy hát A héten van forrás arra, hogy te gyere és dolgozz, B héten pedig nincsen.
0: Ez abszolút így van, és őszintén nagyon hálásak is vagyunk ezekért a hosszú távú együttműködésekért. Nyilván vannak olyan esetek, amik egyszeri támogatást igényelnek, de pont a fejlesztő foglalkozások azok, ahol folyamatos támogatásra van szüksége a segélyszervezetnek, és ezeket főleg adományokból tudjuk megvalósítani, mint magánadományokból, mint pedig a vállalati együttműködésekből. És amit tényleg itt az elején beszéltünk, az a nagy szerencse, hogy úgy mondjam, a segélyszervezetnek, hogy rengeteg féle programunk van, és így tényleg meg tudjuk találni a sok-sok vállalati partnerünknél, hogy illeszkedjen abba a profilba. És azt gondolom, hogy a gyerekfejlesztés az egy nagyon-nagyon fontos cél, és egy fontos irány mindenkinél, mert a jövő az bennük van, tehát hogy velük kell elkezdeni foglalkozni.
1: Ha már itt tartunk ennél a kérdésnél, nyilván egy gyermek nem egyedül megy be a boltba, bár szíve szerint pont ilyen plüss maszkókat vásárolna, de mégiscsak a szülő múlik, hogy milyen példát mutat. Ennek edukatív oldala is lehet erre, nem tudom, mekkora hangsúlyt fektetnek az üzleteiken belül.
2: Az üzleteinken belül ugye az edukáció, ugye ez nem jelenik meg, legyünk őszinték, rendkívül sok vásárló, viszont mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezekkel a kis mackókkal ugye empátiát tudnak a szülők közvetíteni a gyermekek felé. Már azzal, hogy elmondjuk nekik, hogy ez a mackó mit is jelent valójában, hogy ez egy jótékony cél támogat, már ezzel érzékenyítjük a gyermekeket arra, hogy nem mindenki feltétlenül ugyanabba a szituációba, ugyanabba a boldog családi környezetben éli az életét, és azért ez nagyon-nagyon fontos része annak, hogy a jövő társadalma hogyan áll igazából későbbiekben a társaihoz. Úgyhogy mi nagyon örülünk, hogyha a szülők erről beszélnek a gyermekkel, és elmesélik nekik ők is, hogy azért ez egy jótékonysági kezdeményezés.
1: Ha már a számokról beszélgettünk, nem tudom, hogy ön tudja, hogy eddig az együttműködés során 2019 óta mekkora összeggel sikerült támogatni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet?
2: A segélyszervezet támogatása azért azt el kell mondani, hogy nem csak a mackók bevételéből származik. Összesen közel 100 millió forintot adományoztunk az együttműködés kezdete óta. Ugye ez nagyjából 7 évet fed le, ahogy említettük korábban is, de a támogatások egy része a mackókból, más része pedig az reklámtáskák, reklámszatyrok és ökobegek értékesítése után folyik be egy közös európai alapba, ahonnan közösen szétosztjuk a megfelelő projektekre az összegeket.
1: Ugye elhangzott a felvezetőben az is, hogy egy felmérés szerint ma már minden második cég beépíti programjába a közösségi felelősségvállalást valamilyen formában. Mindkettejük tapasztalatára kíváncsi vagyok. Igen, mert ma már a fogyasztó, a vásárló sok esetben azt is nézi, hogy tud-e azonosulni az adott cégnek a filozófiájával. És ennek az üzenetnek a közvetítésében milyen eszközökkel találkoznak? És akkor most először Noémit, Juhász Noémit kérdezem, mert hogy pont ahogy említette ön is, hogy a vállalatok keresik azokat az üzeneteket, amelyeken keresztül tudnak kapcsolódni adott segélyszervezetekhez.
0: Igen, és én valóban ezt látom, hogy nagyon fontos most már a vállalatoknak az, hogy beépítsenek valamilyen társadalmi felelősségvállalást, vagy CSR programot, és a legjobb együttműködések mindig azok tényleg, amik a vállalat profiljához illeszkednek. Tehát, hogy mi mindig azt valljuk, hogy egy vállalat úgy támogasson egy segélyszervezetet, ami hozzá valóban illeszkedik. Tehát, hogy csak példákat tudok mondani, hogyha valaki, nem tudom, autókkal foglalkozik, az egy hatalmas segítség, hogy mondjuk mobilitási partnere egy segélyszervezetnek. Tehát nem minden esetben mondjuk pénzadományban kell gondolkozni, hogyha valaki egy reklámügynökség, akkor lehet, hogy a szakmai tudásával tudja támogatni a segélyszervezet, tehát és sokkal jobban illeszkedik az ő profiljához, hogy ő ezzel járul hozzá a társadalomhoz, hogy ő szaktudással támogat. Hogyha valamilyen cégnél van egy központi állásfoglalás abban, hogy mondjuk én gyerekeket, vagy hajléktalanokat, vagy a kapcsolati erőszak áldozatait támogassa, mert mondjuk egy nőkkel foglalkozó cég vagyok, akkor ezeket szükséges beilleszteni, mert úgy érzi azt, hogy hitelesen tudja ő is képviselni azt a célt, amit mondjuk támogat egy segélyszervezetnél, és szerintem ez a legfontosabb üzenet, és egy vásárló is akkor tud jobban azonosulni, ha azt írja, hogy igen, ez hiteles, mert tényleg illeszkedik a vállalatnak a tevékenységéhez.
1: Berez Barbarához fordulok, ugye ezek a mackók is már 19 európai országban elérhetők, tehát biztos, hogy van rálátása arra, hogy milyenek az európai trendek pont ilyen társadalmi felelősségvállalás tekintetében. Nyilván ebben is van verseny a cégek között, mert hogy alkalmazkodni kell valóban, ezekhez az igényekhez.
2: Valóban, ugye korábban nálunk is megjelent az, hogy hiába jótékonykodtunk, nem nagyon beszéltünk, viszont a vásárlók szokásai megváltoztak. Nagyon érdekli őket, hogy egyes cégek milyen típusú jótékonysági kezdeményezéseket támogatnak, milyen környezetvédelmi direktívákat implementálnak a saját életükbe. És azért nagyon fontos a vásárlóknak az, hogy ők is részesei legyenek ezeknek a kezdeményezéseknek. Ezért is van az, hogy mi is helyi közösségeket támogatunk főként, mivel hogy ott érezhető az, hogy valami történik a közösségben, hogy jótékonysági szervezetek megjelennek, támogatják őket. És ugye hát természetesen ugye ez csak egy része, tehát hogy gyermekeket támogatunk, jótékonykodunk, azért még van sok része ennek a kezdeményezésnek, úgy mint a környezetvédelem, úgy mint a közösségeknek a fejlesztése, és ez nagyon fontos most jelen pillanatban Európában, ezek mind olyan trendek, amire a vásárló kíváncsi és figyel.
1: Juhász Noémihez fordulok, nem tudom, tudja pontosan, hogy mondjuk a prismaszkókból eladott pénzből mi valósul meg, tud-e konkrétumokat mondani?
0: Abszolút tudom pontosan mondani, ugye, ahogy meséltem most, sőt már az elmúlt jó pár évben, ugye az olasz liszkai tanodánkat támogatják a prismaszkókból származó bevételek, és ugye az olasz liszka is biztos kezdett gyerekházunkat, tehát gyakorlatilag több száz gyermeknek, a hátrányos helyzetű gyermeknek a fejlesztéseihez, foglalkozásaihához járulnak hozzá ezek a plüssmackók. És itt tényleg olyan körülmények között élő gyerekekről beszélünk, akiknek ez a segítség, ez a fejlesztés, ezek a foglalkozások, azok hatalmas esélyt adnak egy normális életre. Tehát, hogy a cél az, hogy ők úgy kezdjék el, mondjuk egy biztos kezdett gyerekházban 0-3 éves gyermekekkel foglalkozunk, és a cél az, hogy már a születésük pillanatából ne hátrányokkal induljanak, tehát bejárnak hozzánk korai fejlesztésre, gyógytornára, később logopédus csatlakozik, tehát hogy ne már lemaradásokkal induljon a kis életük. A tanodában pedig tényleg ez a tanulássegítés, korepetálás, tehetséggondozás is szükség van rá, hogy ahhoz, hogy ők mondjuk tovább tudjanak lépni az életben, úgyhogy tényleg minden vásárlónak is hatalmas köszönet, és nagyon hálásak vagyunk, és még erre szeretnék egy kicsit rácsatlakozni, hogy milyen fontos az, hogyha például a szülők tudják, hogy egy-egy ilyen mackó az mihez járóhoz, és igenis beszélgetnek arról a gyerekről, hogy valóban nem ugyanolyan körülmények között él mindenki, és hogy lehet, hogy ez egy mackó, de igazából ebből tényleg valódi segítség születik, és jobbá tudjuk tenni egy nehéz körülmények között élő gyermek életét.
1: Igen, társuljon beszélgetés is a gyermekkel egy-egy ilyen jótékonysági vásárláshoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Juhász Noémit, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vállalati és közösségi kapcsolatok vezetője volt a vendégem, illetve Berec Barbara, a Pepco regionális marketing vezetője. Köszönöm szépen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kedves hallgatóink, bő egy perc múlva 11:30, úgyhogy a napközben stábja már a búcsúzik. A szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Sija Gábor nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi napközbenben a kézmosás világnapja kapcsán arról beszélgetünk, hogyan kell jól csinálni ezt a műveletet, hiszen egyszerűnek tűnik, de azért sok hibát tudunk véteni közben. Adásunk után pedig a Vendégháznál című műsorunk következik, amelyben a szívhangrendelet mellett arról is hallhatnak, hogy milyen segítség hiányzik leginkább azoknak a nőknek, akik krízis helyzetben várandósak. Én további jó rádiózást kívánok. Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szívhangrendelet, sürgősségi fogamzásgátló tabletta, abortusz tabletta. Az egészségügyi miniszter szeptemberben több körben egyeztetett ezekről a kérdésekről. A téma szerteágazó és érzelmileg sokakat érint. Műsorunkban annak járunk utána, hogy milyen segítség hiányzik leginkább azoknak a nőknek, akik krízisben várandósok. Mit tudunk az élet kezdetéről, és hogyan tekint a jog a magzatra? Vendégünk Kaputa Júlia, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza, és Pontifex Sári, az Együtt az Életért Egyesület elnökségi tagja. Kezdjük a sokat vitatott szívhangrendelettel. Ugye 4 éve írja elő ez a jogszabály, hogy az abortusz előtt az orvosnak be kell mutatni a magzati életfunkciókat. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan valósult meg. Az életpárti szervezetek azt szeretnék, hogyha ez megmaradna, a reprodukciós jogokat hangsúlyozók pedig feleslegesnek, illetve kegyetlennek is tartják ezt a szabályozást.
2: A TASZ álláspontja az, hogy a szívhangrendeletet el kell törölni, és ez azért van így, mert az abortuszt megnehezíti ugyan, de nem tesz semmit a nem kívánt terhességek megelőzése érdekében. Márpedig mi azt gondoljuk, hogy az abortusz elleni küzdelemben erre az utóbbira kell fókuszálni, tehát a nem kívánt terhességeket kell minél megfelelőbben megelőzni, és ebben kell segíteni is az államnak megfelelő edukációval, elérhető, hozzáférhető fogamzásgátlással, illetve a gyerekneveléshez nyújtott valódi támogatással. Nyilvánvalóan a terhesség megszakítás körében az államnak van egy tájékoztatási kötelezettsége, ami azt a célt szolgálja, hogy a terhesség megszakítás előtt álló nők minél pontosabb információt kapjanak, és minél tájékozottabban tudják meghozni a saját döntésüket, ami egy fontos, hogy egy nyomásgyakorlástól mentes döntés legyen. De azt gondoljuk, hogy ennek a tájékoztatási kötelezettségnek az állam bőven eleget tud tenni a családvédelmi szolgálat előtt tett kötelező tanácsadásokkal például. A magzati életfunkció kötelező meghallgatásával azonban csak annyit ér el az állam, hogy már amúgy is súlyos válsághelyzetben lévő nőket felesleges megaláztatás tesz ki, ami sértheti az emberi méltóságot, sértheti az önrendelkezési jogot, és úgy általában az orvosokkal vetett bizalmat is csökkentheti.
1: Vannak egyébként a TASZ-nak konkrét javaslatai arra vonatkozóan, hogy a nem kívánt terhességeket hogyan lehetne megelőzni?
2: Hát az államnak számos lehetősége van ezen a téren. Ugye, mint mondtam, az első az a megfelelő edukáció. Ennek helye van iskolákban, de helye lehet egészségügyben is például. És szintén fontos, hogy ez ne csak a nőket érintse, mert ugye gyakran hajlamosak vagyunk arról beszélni, hogy a nőket kell edukálni a termékenység kapcsán, megelőzés kapcsán, holott ez egy össztársadalmi kérdés, és egy össztársadalmi felelősség, hiszen minden nem kívánt terhességben szerepel egy férfi is. Tehát fontos a férfiak edukálása is, és fontos az is, hogy a nők által önállóan használható megelőzési eszközök is elérhetőek, hozzáférhetőek, megfizethetőek legyenek.
3: Mi azt gondoljuk, hogy a szívhangrendelet az egy nagyon fontos lépés volt, mert mi nem megalázónak látjuk, hanem hogy információt nyújt egy nőnek, aki azt tapasztaljuk az Együtt az Életért Egyesületben a 18 év alatt, amikor rengeteg kismama megfordult nálunk, hogy ez egyfajta beszűkült tudatállapottal jár, amikor a nő váratlanul terhes lesz, nem kívánja ezt a terhességet, vagy egyszerűen azt érzi, hogy rosszkor jön ez a gyermek, és ez egy nagyon nagy ijedelemhez vezet, ami miatt nehéz neki ebből a beszűkült tudatállapotból így kilátni, hogy valójában sokszor nem látja meg azokat a lehetőségeket, amik egyébként ott vannak a számára, és ezért gondoljuk azt, hogy egy ilyen állapotban minél több időt és információt kell adnunk a nőnek, hogy ne hozzon egy olyan visszavonhatatlan döntést, amelyet akár a jövőben megbánhatna. Ugye itt egy nagyon súlyos döntésről van szó, hiszen minden egyes alkalommal egy abortusz egy gyermek életének a kioltásáról szól. Továbbá ugye pont a komolysága miatt ez egy nőket traumatizáló döntés is. Azt látjuk, hogy a brit pszichiátriai folyóirat tanulmánya, ami a legjobb ezen a területen, kimutatta, hogy abortusz után 81%-kal magasabb annak a valószínűsége, hogy valamilyen mentálhigiénés problémája lesz a nőnek. Azt látjuk, hogy a nő és a gyermekének a jóléte összefonódik, és ezért az egyesületben mindig azokat a megoldásokat keressük, amelyik mindkettőjüknek a jól létét támogatja és szolgálja.

0: emlegette Júlia az edukációt. Talán abban egyetértés van, hogy a nők a termékenységről és a férfiak is, akár az élet fejlődéséről nem tudnak eleget. Egyértelműen látszik, hogy az iskolai végzettség szintjének az emelkedésével csökken a művi abortuszok száma. És itt szó volt arról is, hogy van ez a bizonyos beszűkült tudatállapot. Hol lenne helye akkor ennek a bizonyos edukációnak? Milyen formában lehetne ezt megvalósítani? És például az a kezdeményezés, ami már korábban napirenden volt, hogy a terhességi teszteken legyen egy ilyen krízis telefonszám, hogy akinél ez egy ijegységet, egy aggodalmat szül, az tudjon kihez fordulni. Ez egy támogatható kezdeményezése.
1: Valójában tényleg, amit mi úgymond csinálunk az Együtt az Életért Egyesületben, ez egy ilyen utolsó pillanatos munka. És ennek is amúgy nagyon nagy hatékonysága van, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy szükségük van ezeknek a nőknek arra, hogy kimondják ezeket a félelmeiket, és egy olyan ítéletmentes, támogató kontextusban, ahol tényleg mindent elmondhat, utána ugye körben járjuk azokat a kérdéseket, hogy valójában miben tudunk mi segíteni, és hogy valahogy segíteni utána kitágítani ugye ezt a horizontot. Először, hogy róla van szó, hogy ő miben van, hogyan van, és amikor ő aztán szeretné felhozni a gyermekét, a terhességét, akkor kezdünk el arról beszélni. Itt mindig mindkettő ember van szem előtt, tehát soha nem felejtkezünk el egyikről sem. De valójában ez tényleg igaz, hogy ezt a munkát ugye sokkal előbb meg kell kezdeni. Szerencsére nagyon sok jó lehetőség van egyébként már Magyarországon. Házon belül kezdenék. A mi egyesületünknek is van egy ilyen 9 hónap egy tanév című képzése, illetve sok videóink a közösségi médiában, illetve vannak különböző programok, amiket megemlítenék, például a Ciklus Show, ami a tini lányoknak mutatja be a testük működését, hogy alapvetően egy pozitív viszonyuk legyen a saját testükkel, nőiességükkel, vagy a Titkos Küldetés a fiúknak, Teen Star program, ezek mind nagyon remek lehetőségek. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ezeket bevinni az iskolákba. Én azt mondanám, hogy egy emberi méltóságot tisztelő párkapcsolati kultúrát építeni.
0: Az, hogy önök az utolsó pillanatban segítenek, az azt jelenti, hogy a műtét előtt, vagy a kórházban is megfogják a telefont, és fölhívják önöket?
1: Igen, néhány hónapja egy kismama már a kórházban volt, és már az abortuszra készítették elő, és a közösségi médiát pörgette, és az egyik videónkat meglátta. És valahogy az annyira megfogta őt, hogy megtalálta a segélyszámunkat, és fölhívott minket. Kiderült, hogy ő egyébként nem érezte annyira komfortosan magát ebben a döntésben, és hogy ő szeretné ultrahangon látni a gyermekét, amit valamilyen rejtélyes módon megtagadtak tőle, és akkor ezért tudtunk abban segíteni és közreműködni, hogy ez megtörténjen. Utána úgy döntött, hogy nem az abortusz szeretné, úgyhogy ez tényleg konkrétan egy ilyen nagyon utolsó pillanatos segítség volt.
0: A TASZ-hoz is érkeznek ilyen telefonok?
2: Mi működtetünk egy ingyenes jogsegélyszolgálatot, ahol meg lehet minket keresni e-mailen és telefonon is. Mi egyébként közvetlenül személyesen nem találkozunk terhesség megszakítás előtt álló nőkkel, tehát azt nem tudjuk, hogy az egyes nők miért választják az abortuszt. Nyilván itt többféle indok szóba jöhet, van, aki bűncselekmény áldozata lett, van, aki egészségügyi indokból dönt emellett, és van, aki más súlyos válsághelyzetben van. Tehát ez mindig egy nagyon összetett kérdés, és ebben egyetérthetünk, hogy senki nem jókedvében választja a terhesség megszakítást. Szóba került itt még ez a beszűkült tudatállapot, és azért itt fontos megjegyezni, hogy a pozitív teszt után azért nem lehet ugye egyből abortuszra menni, tehát már a terhesség orvosi megerősítéséig is nap de van, hogy hetek telnek el, és utána egy hosszú folyamat veszi kezdetét, kötelező tanácsadások, kórházi ügyintézés, tehát azért azt elmondhatjuk, hogy több hét várakozás van általában, mire valaki oda jut, hogy van egy pozitív terhességi teszt, tehát onnan eljut oda, hogy terhesség megszakításra kerüljön sor, és ez alatt az idő alatt többféle szakemberrel találkoznak, beszélgetnek, és mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ezek a szakemberek minél felkészültebben, érzékenyen, traumatudatosan álljanak hozzá ezekhez a nőkhöz, és végezzék
0: azért a munkájukat. Van egy komoly hiány, nem? Hogy ez tényleg így valósul-e meg?
2: Hát abszolút lehet komoly hiány, és mi azt látjuk, hogy igazából amilyen támogatásra szorulnak ezek a nők, az, hogy minél jobb, minél teljesebb körű tájékoztatást kapjanak, és minél informáltabban tudjanak meghozni egy felelős döntést, de azt is gondoljuk, hogy ennek a döntésnek nyomásgyakorlás nélkül kell megtörténnie, és fontos az, hogy ami mellett végül dönt a nő, az tényleg a saját meggyőződése legyen, és ne mások elvárásait kövesse. De valóban ebben az államnak nagyon nagy feladata van, hogy minél teljesebb körű és pontos információval és tájékoztatással lássa el a nőket.
0: Ezt a bizonyos krízis esetén elérhető telefonszámot például támogatnád?
2: Azt fontos megjegyeznem, hogy a TASZ-nak a szívhangrendelettel, illetve az abortusz tablettával kapcsolatban van hivatalos szakmai álláspontja most felmerülő témák közül. Természetesen a többi kérdésre is van rálátásom jogászként, nőként, anyaként. Én ezt abszolút nem gondolom rossz dolognak, de nyilvánvalóan kevés. Itt azért szükség van arra, hogy minél többféle szakemberrel találkozzon egy nő ez alatt a több hét alatt, és nem csak arra van szüksége, hogy legyen egy lelki segélyszolgálat, amit felhívhat.
0: Tényleg olyan sok szakemberrel találkozik? Elmehet rögtön akár ugye a családvédelmi szolgálathoz a nő egy tanácsadásra, utána onnan elmegy az orvoshoz, akkor kap egy orvosi igazolást arról, hogy tényleg várandós, és utána visszamegy újra a tanácsadásra, ahol, hogyha ragaszkodik az abortuszhoz, akkor aláírja a papírt, majd utána bejelentkezik az abortuszra. Tehát tulajdonképpen ugye van két találkozása a védőnővel, meg egy-egy orvossal, és hogy az orvosi találkozás az mondjuk mennyire empatikus, vagy mennyire informatív, az azért meglehetősen kiszámíthatatlan.
1: Igen, legtöbb nő beszámol arról, hogy mindig ez a kérdés jön, hogy ugye megállapítják a terhességet, és ugye, hogy megtartja. Ez nagyon sokan egyébként nagyon sokkoló kérdésnek is érzik, hogy nem az a támogató közeg van ott abban a pillanatban, és nekem is komoly kérdéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy tényleg mennyire túlterhelt ez a rendszer, de mi is nagyon támogatjuk azt, hogy tényleg prioritás legyen a krízis terhes nőknek a támogatása, mert azt kell, hogy mondjam, hogy számomra ez nagyon szomorú, hogy az egészségügyi minisztériumnak a három felvázolt pontjában egyáltalán nem volt egy olyan lépés, amely konkrétan a segítségnyújtást venné tényleg célba, hanem valójában az abortusznak a könnyebb elérhetőségét teszik lehetővé, és ezért nyújtottuk be az egészségügyi minisztériumnak, szeretnénk helyettesíteni ezt a három pontot, amit a 18 éves tapasztalatunk alapján dolgoztuk ki, és nagyon érdekelne, hogy Júlia esetleg tudná ezt szintén azt mondani, hogy a TASZ is beállna e mögé. Egyrészt, hogy ugye a kismamáknak a TB támogatása a baba biztonsága és az anya egészségének az érdekében, hogy ez minden kismamának járjon várandóság idején, illetve a szoptatás végéig. Második, hogy minden várandós számára biztosítani kell az alapvető lakhatási lehetőséget, több krízisszállóra és anyaotthonra van szükség, illetve harmadik pont, hogy anyát az újszülöttől nem szabad elválasztani. Sajnos több olyan esettel is találkoztunk az egyesületben, ahol különböző okoknál fogva az édesanya olyan helyzetben volt, hogy nem lehetett hazaadni a babát, de ő vele akart maradni, és ugye itt nem volt meg az a lehetőség, hogy együtt helyezzék el őket, hogy együtt maradhassnak, tehát hogy ezt mindenképp meg kéne oldani. Úgyhogy ezt a három pontot mi azt gondoljuk, hogy függetlenül attól, hogy ki mit gondol az abortuszról, akár mögé is állhatnának a civil szervezetek.
2: Abban egyetértünk, hogy a gyerekvédelem területén nagyon nagy hiányosságok és igazságtalanságok vannak ma Magyarországon. Mi rengeteg olyan nővel, olyan nőnek a történetével találkozunk, ahol örömmel, szeretettel várták a megszületendő gyermeküket, és mégis az történt, hogy a kórházból nem vihették haza a kisbabájukat, mert úgy ítélték meg, hogy nem megfelelőek otthon a körülmények. Tehát nagyon sokszor pusztán amiatt, hogy szegények nem vihetik haza a kisbabájukat. Nem arról van tehát szó, hogy ők ott hagyják a kórházban, hanem ők szeretnének vele lenni, de nem engedi a rendszer, hogy hazavigyék őket.
0: Igen, ez és a gyermekvédelmi téma szeretet. Egy másik hatalmas, szintén napirenden lévő téma.
2: Igen, szóval ebben abszolút egyetértünk, hogy ez egyébként jogellenes is, hiszen egyébként kimondja a törvény, hogy pusztán anyagi okokból nem lehet kiemelni egy gyereket sem, meg rendkívül igazságtalan is. Visszakanyarodva a megelőzésre, terhesség megszakításra, pedig azt gondoljuk, hogy mindenféle akár burkoltan abortuszt megnehezítő szabályozás az addig különösen igazságtalan, amíg ugye nem előzzük meg ezeket a nem kívánt terhességeket, és amíg nem azon van a fókusz, hogy ezek a súlyos válsághelyzetek ne álljanak elő.
0: Ebben egyetértés lenne, hogy legyen több anya otthon, hogy járjon a TB támogatás akkor is, hogyha nem biztosított a kismama, és hogy együtt maradhasson a gyermek és az anya?
2: Abszolút egyetértünk abban, hogy ne válasszák el a csecsemőket az édesanyjuktól. Az, hogy ez hogyan valósul meg, az már egy másik kérdés, de nyilván a megfelelő támogatással, akár anyagi támogatással, amíg a család helyzete rendeződik. Tehát a cél az mindig az lenne, hogy hazaadható legyen a gyerek, és egy gyerek sem maradjon kórházba, akit egyébként várnának haza. Tehát ez abszolút egy mindenek felett álló érdeke nyilván a gyereknek is, meg az anyának is. Illetve visszatérve ezek a várandós gondozásra, ugye itt az államnak van egy kötelezettsége, hogy ezeket a vizsgálatokat köteles térítésmentesen biztosítani a nőknek.
0: Az Együtt az Életért kezdeményezése itt az lenne, hogy a várandóság alatt, meg szülés után is legalább egy évig, vagy a szoptatás végéig legyen rendezett TB jogviszonya az édesanyjának.
2: Hát ez egy abszolút üdvözlendő lépés lenne, de jogászként nyilván azt nem tudom megítélni, hogy egyébként gazdaságilag, meg bármilyen más szempontból megvalósítható-e, szóval ebben ennél többet én nem tudok mondani.
1: Hát ez nagyon nehéz, mert ugye én azt gondolom, hogy az emberi életek, hogy az a legnagyobb értékünk egy társadalomban, minden egyes emberi élet, ez kell, hogy prioritás legyen, hogy egy ország hova rakja a forrásait. Egyébként ez is egy nagyon problémás dolog, hogy amíg az abortuszt, azt mondjuk, hogy az ott van, mint megoldás, mennyire lesz tényleg motivált egy politikus, hogy komoly pénzeket rakjon bele krízisszállások létesítésére, anyaotthonok építésére. Ezért gondolom azt, hogy ez egy emberségesebb társadalom, ahol tényleg nem az anyagi dolgok számítanak, hanem mindig az emberi élet az első.
2: Szóval én azt gondolom, hogy most nagyon az anyagi dolgokról kezdtünk el beszélgetni, de azért azt is fontos kiemelni újra, hogy egy súlyos egyéni válsághelyzetet nem lehet pusztán anyagi indokra leegyszerűsíteni, tehát nyilván van, aki elsősorban anyagi indokok miatt dönt a terhesség megszakítás mellett, de azért itt van, hogy egészségügyi indokok merülnek föl, szexuális erőszak áldozata lett a nő, vagy bármilyen más súlyos válsághelyzetet, akár társadalmi válsághelyzet is előfordulhat. Ezt így nem jelenthető ki szerintem, hogy megfelelő anyagi körülmények között például kevesebb abortusz lenne, vagy hogy az adott nő nem döntene az abortusz, mert megtartaná a gyereket, hogyha megfelelő anyagi támogatást kapna. Azt viszont kijelenthetjük, hogy a szegénység az a megelőzés lehetőségeit is szűk. Tehát, hogy ilyen szempontból van szerintem jelentősége itt az anyagi körülményeknek.
0: Azt mutatják a statisztikák, hogy a legtöbb terhesség megszakítás pont a legalacsonyabb jövedelmű régiókban van, Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön. Az abortusz okainál 2016-os adatot találtam. Gyakran mondjuk azt, hogy igen, bűncselekmény, meg súlyos betegség is okozhatja az abortusz, de ez szerint a statisztika szerint valójában az esetek 3%-ában áll fenn ilyen ok, és a 97% az ez a bizonyos súlyos válság helyzet, ez a testi-lelki megrendülés, társadalmi ellehetetlenülés.
2: Hát nekünk nincsen adatunk erre vonatkozóan, hogy ki miért választja vagy dönt az abortusz mellett. Én itt megint csak azt tartom nagyon hangsúlyozandónak, hogy ezért van szerepe az államnak a tájékoztatásban, az információ átadásban, hogy bízunk abban, hogy a nők tudnak tájékozott döntést hozni, és hogyha bemutatják nekik a nyilván a különböző lehetőségeket, és végig mennek ezeken a kötelező tanácsadásokon, orvosi vizsgálatokon, akkor utána a megfelelő információk birtokában ők tudnak egy felelős döntést hozni.

0: Gyakran hallunk egy fogalmi vitáról, hogy tulajdonképpen egy sejtcsomóról beszélünk az édesanyja méhében, vagy pedig egy emberről. A tudósok azt elég egyértelműen mondják, hogy természettudományos szempontból itt igazából nincsen kérdés, mert hogy a férfi meg a női ivarsejtnek az egyesülése után létrejön egy új sejt, ami genetikailag teljesen egyedi, genetikailag egy befejezett ember. Onnantól fogva elkezdődik egy differenciálódás, egy változás, ami viszont nem a születésig tart, hanem a halálunkig. De ugye jogi szempontból megint más a helyzet.
1: Hát ez valóban egy nagyon összetett kérdés. Ugye a jognak itt a szerepe az, hogy igazából meghatározza a magzati életnek úgymond a jogi státuszát, és az, hogy az ő védelme érdekében például milyen korlátozások vezethetők be, mondjuk az anyuka önrendelkezési jogának a rovására. Hogy mit mond a jog? Hát ugye az alaptörvény azt mondja, hogy minden embernek joga van, mindenkinek joga van az élethez, és az emberi méltósághoz pont, majd ettől különállóan azt mondja, hogy a magzatot a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Ezt mondja az alaptörvény, és akkor van még a polgári törvénykönyv, ami pedig úgy fogalmaz, hogy a jogképesség az embert, ha élve születik, a fogantatástól illeti meg. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogy ha egy magzat élve megszületik, akkor onnantól fogva lesz jogképes, de ez a jogképesség ez egészen visszamenőlegesen a fogantatási kiterjed. Ennek például öröklési szempontból van jelentősége. Tehát a polgári törvénykönyv az inkább ilyen gazdasági érdekek mentén szabályozza a magzat jogi státuszát, tehát nekünk ami fontosabb most az az alaptörvény, és ebből a két mondatból tudunk kiindulni, hogy egyfelől minden embernek joga van az élethez, másfelől pedig a magzatot is védelem illeti meg. Na most itt ami fontos, hogy ez a kettő nem ugyanaz, tehát ez a védelem, ez nem egyenlő azzal, hogy a már megszületett embernek joga van az élethez, hanem ez azt jelenti, hogy az államnak van egy ilyen objektív védelmi kötelezettsége a magzatokat illetően, és gyakorlatilag minden jogi szabályozás, ami ugye az abortusz szabályozza, annak ezt a két érdeket kell figyelembe vennie és egyensúlyoznia, tehát egyfelől az állam védelmi kötelezettségét, másfelől pedig a nők alapvető jogait, köztük az önrendelkezéshez való jogukat.
2: Nagyon érdekes ebben, hogy valójában ez tényleg egy konszenzusos kérdés, hogy és erre tényleg konkrétan például a Steve Jacobs a Chicagói Egyetemről volt egy felmérése, amelyben a biológusoknak a 95%-a egyetértett abban, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik. Tehát, hogy itt azt látjuk, hogy ez sziklaszilárdan megvan, tehát, hogy valójában azt mondanám ez alapján, hogy az abortusz vita nem arról szól, hogy mikor kezdődik az emberi élet, vagy mikortól egy önálló élet, hanem valójában egy filozófiai diskurzus, hogy valaki mikortól gondolja értékesnek azt az életet, tehát szerintem ez egy nagyon fontos különbségtétel. És a jogra én is utalnék, hogy egészen nagyon bizarr különbségeket látunk, hogyha tényleg kicsit kitekintünk. Ugye Magyarországon a 12. héttől már védelem illeti a magzatokat. Ugye vannak bizonyos kivételek, de hogy alapvetően 12. hét előtt ugye nem tartja értékesnek. Európában amúgy ez az átlag, a 12. hét. Azonban, hogyha megnézzük, hogy például az Egyesült Királyságban egészen a 24. hét elvetethető egy magzat. Vagy például New Yorkban a születésig. Ez nem egy tévinformáció, hiszen meg kell nézni a megfogalmazást, amikor a nő egészsége érdeke megköveteli ezt. Olyan tágan van definiálva itt az egészségnek a fogalma, ugye szintén egy másik amerikai legfelsőbb bírósági döntés alapján, ahol nagyon tág megfogalmazása volt a nőnek az egészsége, érzelmi, pszichológiai, stb., hogy gyakorlatilag abba bármilyen indok beleférhet, vagy akár, hogy egyébként vannak bizonyos államok az USA-ban, ahol kevés kivétellel illegális az abortusz 13 államban, vagy ugye szintén Lengyelországban is tudjuk, hogy ez a helyzet. Valójában azt látjuk, hogy itt bizonyos filozófiai nézetek döntenek arról, hogy mikortól védik azt az életet. És én azt kérdezem, hogy itt látjuk ezt az óriási nagy szórást. Mi alapján lehet dönteni, ha nem az, hogy elkezdődik egy élet, és pont az értékes és védelmet érdemel. Tehát, hogy ha nem ez a pont, a leges legkezdete, akkor bármelyik másik pont nagyon mondva csináltá válik. Én azt látom, hogy bármilyen ok, amely az abortuszt engedélyezi, az valójában mindig valamilyen szempont alapján diszkriminál, vagy ugye a kor miatt, hogy attól még, hogy ő kisebb, még nem annyira fejlett, stb. Csak az egészséges és vágyott emberek azok, akiket értékelünk. Egy olyan társadalomért kell dolgoznunk, ahol mindenki értékes, pusztán azért, mert ő van, mert ő egy ember.
1: Mivel ez egy nagyon komplex kérdés, ennek nem csak jogi része van, van biológiai, van etikai része, és ugye azért itt az nagyon fontos látni, hogy különböző érdekek vannak. Tehát az egyik a magzat életvédelme, a másik meg ott van, hogy azért itt van a nő, aki nem csak a passzív elszenvedője ezeknek a történéseknek, hanem az ő testével történik mindez. És a nőnek van egy önrendelkezéshez való joga, ami az egyik legfontosabb alapvető joga, hogy mi történik a saját testünkkel. Itt mindig ezeket az érdekeket kell mérlegelni. Annyira összetett és komplex ez a kérdés, és olyan sok vitatott része van, hogy már csak emiatt is nagyon fontos lenne, hogy az emberek minél több szakterületnek a képviselőit hallhassák a témában, tehát legyen szó akár biológusokról. Fontos lenne, hogy a közösség minél többet halljon erről.
3: A Vendégháznál mai adásában a szívhangrendelet vitájának apropóján vendégünk volt Kaputa Júlia, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza, és Pontifex Sári, az Együtt az Életért Egyesület elnökségi tagja. Keressék adásainkat podcaston, vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Diós Judit.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel, 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel, 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
0: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink, ma délben a Váli Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Vál Fejér megyei község a fővárostól 29 kilométerre délnyugatra. A honfoglalás után a mezőség Észak-Dunántúli része az Árpád család birtoka volt. A hagyomány szerint nevét a honfoglaló vezér unokájáról, Válról kapta. Más vélemények azonban a latin vallis, azaz völgy szóból eredeztetik a település nevét. A mohácsi vészt követően számos kisbirtokos tulajdona lett Vál. Majd a török hódoltság után a komáromi jezsuita rendház kapta meg. A jezsuita rend 1773-as feloszlatását követően Mária Terézia Ürményi Józsefnek adományozta a népoktatás fejlesztése terén szerzett érdemei elismeréséül. 100 év múlva Dréher Antalé a birtok. Vál klasszicista stílusban épült templomát Farkas Imre székesfehérvári püspök szentelte föl 1854-ben. A csarnoktemplom díszei Ferenczi István márvány szobrai és a híres bécsi festő Wagner József Krisztus életéről készült freskói. A délidőben megszólaló 372 kilós harang az Engel Ferenc által tervezett templom melletti dombon lévő 800 éves, 21 méter magas toronyból szól. A harangot a Dréher család öntette Szlezák László aranykoszorús mesterrel Budapesten a szabadságharc 100. évfordulójának tiszteletére 1948-ban.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Cegléd Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Október 23-án Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is, mondta a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök.
1: 5 év alatt 340 millió forintnyi állami támogatást kapott Rétvári Bence választókerületében több alapítvány, amelyeket a képviselő kampányfőnöke, titkárnője és az egyik helyi fideszes önkormányzati képviselő hozott létre.
2: Újabb két tárgyalási fejezetcsoportot nyitottak meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában.
1: Jól sikerült a pápa operációja, egy rossz indulatú csomót távolítottak el 14. Leó tüdejéből. És most a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Október 23-án Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök, és több uniós vezető is, mondta a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. Az esemény pedig parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik.
2: A kormányfő közölte azt is, a Tisza frakció még nem tárgyalt arról, hogy támogatja a legfőbb ügyészi posztra Fejes Pétert, akit Baka András államfő jelölt a tisztségre. Magyar Péter beszélt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már egy korszerűbb és komplexebb csomag készül.
3: Van három nagyon fontos területe ennek a mostani módosításnak. Az egyik az, hogy kiterjeszti a gyermekek védelmét, és akkor ezzel össze is kötöm a kérdést, hiszen különbséget tett bizonyos szexuális irányzatok között az előző törvény módosítás, amit még a Fidesz fogadott el, mi pedig ezt egységesítettük. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket nem bizonyos szexuális irányzatoktól, vagy azzal kapcsolatos visszaélésektől kell megvédeni, hanem mindenféle öncélú és egyébként ártalmas pornográf tartalomtól 18 éves kor alatt.
1: 5 év alatt 340 millió forint állami támogatást kapott a volt belügyi államtitkár Rétvári Vence választókörzetében több alapítvány. A Kossuth Rádió információi szerint ezeket az országgyűlési képviselő kampányfőnöke, titkárnője és az egyik helyi fideszes önkormányzati képviselő hozta létre és működtette. Az állami pénzből támogatott civil szervezetek tevékenységének azóta nem sok jelét látni. Kovács Anna összeállítása.
4: A kormány által létrehozott interaktív térkép szerint Rétvári Bence választókörzetében 340 millió forint támogatást osztottak ki állami alapok, közöttük a Nemzeti Kulturális Alap 2021 óta. A 9 civil szervezetnek Váci és a környékbeli településeken van bejegyzett székhelye, de működésüknek nem sok jelét látni a települések többségén. Vác polgármestere szerint ezek az alapítványok olyan feladatokra kaptak támogatást, amelyekre a város évek óta sikertelenül pályázik. Matkovics Ilona a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy van olyan alapítvány, amelyet ők sem tudtak felkeresni, és azt se tudják, mit csinált az elmúlt években.
5: Nagy bajt csináltak, de mi nem tudtunk semmit erről, tehát mi nem is tudtunk a létezésükről sem. Csak a Dunakanyari Védegyle 110 millió forintot kapott. Nálunk egy olyan szerteágazó alapítványi hálót alakított ki Rétvári Bence, illetve hát az ő közelében lévő személyek.
4: Matkovics Ilona megemlítette, hogy a Dunakanyari Védegylet Alapítvány, amelyik a legtöbb támogatást kapta, egy interregionális uniós projektet is elnyert, Vác testvérvárosával, Ipolysággal közösen. A 230 millió forintot az alapítvány használatában lévő épület felújítására költhetik, de a projekt határideje hamarosan lejár, és egyáltalán nincsenek készen.
6: Mit festünk? Hát most napot fogunk, de mi lesz rá a téved?
4: Ez már az ipolysági Bartók Béla Zeneművészeti és Kulturális Központ délutáni művészeti foglalkozása. A szlovák határ melletti város az uniós projekt fő kedvezményezettje, már el is készültek a felújítással, egy 100 éves épületet renováltak, mondta Zahár Pál, a település polgármestere.
7: Nagyon konkrét legyek, tehát a rendszerváltás óta a Városnak Beruházónak ez a legnagyobb projektje. Tehát ennél nagyobb projektet a város nem vállalt. Azelőtt épített lakótelepet, ami ennél nagyobb volt, de az még 89 előtt volt.
4: Ipolyság polgármestere a Kossuth Rádiónak elmondta, hogy a Magyar Alapítvány kérésére benyújtották már a projekt meghosszabbításáról szóló kérelmet az uniós központnak. Ezt megerősítette a Krónikának a projektet magyar oldalon felügyelő irányító hatóság is. Az állami támogatásokban részesülő alapítványokat a Kossuth Rádió információi szerint Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető kampányfőnöke, titkárnője és a Fidesz egyik Váci önkormányzati képviselője hozta létre és működteti. Kerestük a KDNP frakcióvezetőjét, hogy megkérdezzük, hogyan kapcsolódnak parlamenti kollégái ezekhez az alapítványokhoz, de adásunkig nem kaptunk választ kérdéseinkre.
1: Kapitány István nem mond le.
2: A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a korábbi cáfolat ellenére jelent meg a HVG cikke arról, hogy kedden Tóth András államtitkár mellett felvetődött az ő lemondása is. Kapitány István megismételte, egyetlen dologról mondott le, a fizetéséről, amit a koraszülött és újszülött mentő alapítvány kap.
1: Kemény kritikákat fogalmazott meg Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke utódjáról, Nagy Elekről, illetve a jelenlegi elnökségről.
2: Levelében, amit az elnökség szerdai ülése előtt hoztak nyilvánosságra, Parrag László nagyon súlyos vádakat fogalmazott meg. Egyebek mellett azt állította, hogy Nagy Elek irányítása alatt olyan mélyre süllyedt a kamara, hogy azt gyakorlatilag tönkretették, ezért az elnököt le kell váltani. A kamara 2024 végén váltotta le az elnökségét, utána Nagy Elek sem kímélte Parrag Lászlót.
1: Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János.
2: A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forinttal több pénz lenne szüksége.
8: Hogyha nagyon pontosan látom, hogy honnan lehet pénzt szerezni, hogy mi az, hogy vállalati egészségbiztosítás, mi az, hogy károkozó fizet elve, amikor megadóztatjuk a gyerekeinket mérgező hevített dohánytermékeket, ez egy ilyen elvont dolog. De hogyha konkrétan látjuk, akkor kézzelfoghatóvá válik. Ahogyan az is kézzelfoghatóvá válik, hogyha sikerülne pénzt teremteni, akkor azokat hova lehetne legnagyobb hatékonysággal elkölteni, mert nem csak az a probléma, hogy kevés a pénz, de az is, hogy rosszul költjük el még azt a keveset is.
1: A Méltányosság politika elemző központ szakértője szerint a Fidesz továbbra is szétesettnek látszik. Orbán Viktor pedig igyekszik a tapasztalatlanság okozta kontrasztot kiemelni. Dercsényi Dávid kérdezte Zsiga Bulcsút.
9: Orbán Viktor szerint Magyar Péter megbízhatatlan. Bármit mond, egy baloldali politikát valósít meg adóemelésekkel. A nyugat kiszolgálója. A Fidesz elnöke Bayer Zsolt műsorában azt mondta, a Tisza kormány hozzá nem értő emberekkel van teli, a gazdaság már omlik össze. Politikai ellenfeleit Magyar Péter börtönbe zárja, az egypártrendszert igyekszik előkészíteni, miközben a Fidesz évvégére teljesen kész lesz arra, hogy leváltsa a Tiszát.
10: Egyen még mindig a szétesettség, vagy legalábbis a szervezetlenség mutatkozik meg. Ezen nem változtat lényegében az, hogy Orbán Viktor időközönként ad egy-egy interjút.
9: Ezt már Zsiga Bulcsú, a Méltányosság politika elemző központ kutatója mondja arról, milyen összkép alakult ki benne a beszélgetés végére. Magyar Péter megbízhatatlansága a politikus megjelenésétől kezdve része a Fidesz kommunikációjának, Zsiga Bulcsú szerint. Orbánnak viszont a saját narratívája ugyanaz régóta.
10: A lényeg az soha nem változott, egy szuverén Magyarországba gondolkozik.
9: A kormány tapasztalat hiányát is ezért emeli ki, mondja az elemző, mivel az elmúlt 16 év alatt a Fidesz halmozott fel kormányzati tapasztalatot. Ugyanakkor ma a választók legalább annyira bíznak a nem az elitből érkező, kívülről beszálló politikusokban, mint a hivatásos politika csinálókban. A meginduló perek elszámoltatás ügyében kialakított politikai áldozati szerep befogadó fülekre találhat Zsiga Bulcsú szerint.
10: Itt lehet, hogy van Magyarországon ténylegesen másfél millió ember, vagy akár több is, aki kétségbe vonja azt, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlenül működik, vagy politikai befolyásolástól mentesen.
9: Zsiga Bulcsú azt az ellentmondást is feloldja, hogy Orbán Viktor az állítólagos önkény idején a zsarnokság elleni ünnepen október 23-án nem szólal meg.
10: Nyilván annak rossz az optikája, hogy Orbán Viktornak a beszédére csak a benteret tudják megtölteni.
9: Ezt kellett azzal feloldania Orbán Viktornak, hogy ő most csak edző, és nem csapatkapitány. Zárja gondolatait a politikai elemző.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A brit kormányfővel tárgyal ma Londonban az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és Andy Burnham találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csaknem 20 milliárd forintnak megfelelő font értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának.
2: A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csaknem negyede még a tél kezdete előtt a kelet-európai országba érkezzen. A brit kormány a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért a nyugati szövetségeseknek fokozniuk kell az Oroszországgal szembeni szankciókat.
1: Újabb két tárgyalási fejezetcsoportot nyitottak meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában, a belső piacról, valamint a versenyképességről és a gazdasági növekedésről szólókat. Kugyela Tamás és Gajai Kovács Anna összeállítása.
12: Ukrajna egy lépéssel közelebb került az Európai Uniós tagsághoz, amikor csatlakozási tárgyalásaik hat nagy fejezetcsoportjából két újabbat nyitottak meg kedden este. Ukrajna így a többi között elkezdhet tárgyalni az ukrán és az uniós piaci szabályok összehangolásáról, adózásról, gazdasági és iparpolitikáról, oktatási kérdésekről és vámokról.
13: Oroszország nem fogja megakadályozni, hogy bevegyük Ukrajnát az Európai Unióba,
12: mondta a bővítésért felelős európai biztos, a szlovén Marta Kos, amikor bejelentette a döntést és méltatta Ukrajna erőfeszítéseit. A tagállamok azért bővíthetik a tárgyalási témák körét, mert Magyarország feloldotta az eddigi ellenkezését. Ennek az volt az ára, hogy az ukrán parlament hétfőn megszavazta a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait biztosító új ukrán törvényt. A legkeményebb dió azonban még hátra van Ukrajna számára. A legvitatottabb kérdésről, az ukrán mezőgazdasági termékek uniós piacra jutásának különleges feltételeiről még nem kezdenek el tárgyalni. Az ezt érintő ötös számú fejezetcsoport egyelőre érintetlen.
13: Ezek a célzott megállapodások egyrészt védelmet nyújtanak az európai gazdáknak, másrészt elősegítik az ukrán mezőgazdaság további fejlődését. Nem csak azzal, hogy összhangba hozzák azt a mi mezőgazdasági szabályainkkal, hanem azzal is, hogy lehetővé teszik az ukrán termékek exportját Afrikába, Ázsiába és a Közel-Keletre.
12: Válaszolt Marta Kos, amikor a European Pravda című ukrán újság rákérdezett az érzékeny témára. A tagállamok közötti alkudozást vezető ír Európa ügyi miniszter Thomas Byrne optimista. Azt mondta, még decemberig meg szeretnék nyitni a maradék két fejezetcsoportot is.
1: Mintegy 1600 új névvel bővült az Oroszország elleni szankciós lista, jelentette be a magyar külügyminiszter.
2: Orbán Anita az EU-s külügyminiszterek luxemburgi ülése után beszámolt arról is, hogy az egyeztetésen döntöttek egy libanoni misszió felállításáról, amely katonák és rendfenntartók képzésével segíti majd a közel-keleti térség biztonságát. A tárcavezető emlékeztetett, januártól Litvánia veszi át az EU soros elnökségét. A balti országa a bővítési politika fokozását, a versenyképesség növelését és az orosz dezinformáció elleni küzdelmet nevezte a legfontosabb feladatoknak. Ezeket a célokat Magyarország is támogatja, tette hozzá Orbán Anita.
1: Fél évvel a kormányváltás után továbbra is Orbán Viktor fényképe szerepel Magyarország képviselőjeként Donald Trump amerikai elnök béketanácsának honlapján. A Kossuth Rádió megkeresésére a szervezet közölte, a tagság nem a miniszterelnök személyéhez kötődik, és a béketanács kulcs szereplőként tekint hazánkra. Forizs Mátyás összeállítása.
14: A béketanácsot Donald Trump kezdeményezte. Eredetileg azért hozták létre, hogy segítsen békét teremteni Gázában és megszervezni az újjáépítést. Az alapokmány szerint azonban a világ más háborúinak lezárásában is szerepet vállalhat. Trump egy új, az ENSZ mellett működő szervezetet képzelt el, amelynek saját maga lett az elnöke. A béketanács alapító tagjai között Magyarországon kívül az Európai Unióból csak Bulgária szerepel, de csatlakozott Fehér Oroszország,

0: hogy ez Orbán Viktornak szól, esetleg üzenet az új magyar kormánynak. A Kossuth Rádió megkeresésére a béketanács egyik magas rangú tisztviselőjétől írásos választ kaptunk, idézet következik a közleményből. A magyar tagság nem egyetlen miniszterelnök személyéhez kötődik. Magyarország továbbra is aktív és nagyra becsült tag, amely az Európai Unió elsőként csatlakozó országaként jelenleg kulcs szerepet játszik és létfontosságú a béketanács és az Európai Unió között partnerség megerősítésében, idáig az idézet. A béketanácstól azt is megüzenték egyébként, hogy a fotócsere elmaradásának pusztán technikai okai voltak. Magyar Péter miniszterelnök július elején még azt nyilatkozta, hogy a kormányban egyelőre nem beszéltek Magyarország béketanács tagságáról. Orbán Anita külügyminiszter 3 hete járt New Yorkban az ENSZ közgyűlésen, és az erről feltöltött TikTok videójában megemlíti azt is, hogy a közgyűlés margóján részt vett a béketanács ülésén is.
1: És utána a béketanács ülésére érkeztem, ahol a gázai újjáépítésről volt szó.
0: A béketanács a Kossuth Rádiónak megküldött hivatalos tájékoztatója szerint magyar diplomaták már több más fontos nemzetközi béketanács találkozón is részt vettek. Kérdéseinkkel kerestük a külügyminisztériumot és a miniszterelnökséget is, de nem kaptunk választ. Nagy Dávid, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője Magyarország szempontjából diplomáciai lehetőséget lát a tagságban.
2: De az, hogy egy ilyen közösségben ott lehet, és a döntéshozó asztalnál ott ülhet, ez kis államként mindenképp kedvező lehet Magyarország számára.
0: A béketanács a Kossuth Rádióval azt közölte, hogy a tagokra nem hárul semmilyen kötelező pénzügyi hozzájárulás. A tagság alapvetően 3 évre szól, aki az első évben 1 milliárd dollárt fizet, az határozatlan időre biztosíthatja a helyét a szervezetben. Sajtófőnökén keresztül Orbán Viktornak is elküldtük a kérdéseinket, arra voltunk kíváncsiak, hogy a kormányváltás óta beszélt-e Donald Trump-al a béketanácsról, és hogy mit gondol arról, hogy Magyarország a kormányváltás után is a szervezet tagja maradt. Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.
3: Új taktikákat alkalmaz Irán a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen.
4: A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust.
3: Az éjszaka a pápa számára nyugodtan telt, közölte a Vatikán, miután megoperálták 14. Leót. A római Gemelli klinikán egy rosszindulatú daganatot távolítottak el a tüdejéből. Sárközi Júlia tudósít Rómából.
5: Imádkoznak a pápa egészségéért a Gemelli klinika udvarán, épp úgy, mint a Szent Péter téren, az olaszországi templomokban és a távoli Peruban is, ahol remélik, hogy 14. Leó novemberben el tud utazni hozzájuk tervezett dél-amerikai látogatása során. A pápát megműtő orvoscsoport közleménye szerint a 1,5 órás sebészi beavatkozás jól sikerült. Eltávolították az egyházfő jobb tüdeje alsó lebenyét, és nem merült fel komplikáció. A következő órákban derül ki, hogy milyen operáció utáni terápiát alkalmaznak. Korábbi bejelentések szerint 14. Leó legalább 1 hétig kórházban maradt. A pápa személyesen jelentette be a Szent Péter téren, hogy műtétre van szüksége, mivel korai stádiumú csomót találtak a tüdejében, ami a szövetani vizsgálatok szerint adenokarcinoma, vagyis rossz indulatú daganatról volt szó. 14. Leó pápához a világ minden részéből jó kívánságok érkeznek, nem csak hívők, de az olasz és nemzetközi politika képviselőitől is, többek között Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Marco Rubio, amerikai külügyminiszter is üzenetben kívánt minél gyorsabb gyógyulást 14. Leónak.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.
4: A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő.
3: November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében.
4: Szigorodnak a termékazonosítás szabályai és online csomagrendelés esetén.

0: 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalány vámon felül kell fizetni. A csomagokon novembertől kötelezően fel kell tüntetni a termék kereskedői és gyártói termék azonosítóját is, azért, hogy a hatóságok könnyebben kiszűrjék az uniós előírásoknak nem megfelelő vagy a fogyasztókra veszélyes árukat.
1: Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. Falucska Évet összeállítása.
2: Magyar Péter miniszterelnök múlt héten jelentette be a 2027. január 1-től tervezett kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis az új katának részleteit. Újra széles körben elérhetővé teszik az adózási formát.
3: Várakozásaink szerint jóval több mint 100 000 új kisvállalkozó választhatja majd ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát.
2: Változás, hogy az adónemet újra választhatják a mellékállásban vállalkozók, a nyugdíjasok és a diákok is, illetve ismét lehet legálisan számlát kiállítani cégek és szervezetek részére. A havi tételes adó összege a főfoglalkozásúak esetében 100 000 forintra, míg a nem főfoglalkozásúaknál 50 000-re módosul. Újdonságként jelenik meg egy 15%-os kiegészítő adó, amelyet a cégeknek történő számlázás után kell befizetni. A tervezetről társadalmi egyeztetés indult. Az Ipartestületek Országos Szövetsége összességében támogatja a kata tervezett változásait, mondta az elnök. Németh László hozzátette, azok többnyire összhangban vannak a szövetség javaslataival.
4: Az új kata adózásban minden olyan belecinte építve, amit az IPOSZ javasolt már évek óta a katával kapcsolatban, hiszen azért, aki most kezdett volna katázni, az gyakorlatilag még nyugdíjra sem lett volna jogosult, hiszen mondjuk egy ember dolgozik 45 évet, ezzel nem érte volna a 20 éves szolgálati időt el, hiszen 3 évente került volna egy év szolgálati idő beszámításra. Ez most megoldódik.
2: A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is üdvözli a megújításra irányuló kormányzati szándékot, de több módosítási javaslatot is megfogalmaztak. Erről Perlusz László főtitkár beszélt.
5: Nagyon sok olyan tevékenység van, és most nem akarnám ezt felsorolni, de ide tartoznak a szellemi szabad foglalkozásúak közül nagyon sokak, a kreatív szakemberek, a filmes szakma, nagyon sok mérnök és szakértő, amelyek ilyen projektszerűen dolgoznak, és hogyha ez a projekt 6-8 hónapig tart egy évben, akkor ez a fő megrendelő, és ott értelemszerűen nagyobb lesz az a számla érték az 50%-nál, amellett, hogy van még néhány más megrendelője is ennek a vállalkozónak. Tehát ez például egy fontos elem, talán a legfontosabb elem, amit javaslunk átgondolni és módosítani.
2: A főtitkár hozzátette, az október 14-i határidő a társadalmi egyeztetésre elég, de ennél alaposabb szakmai párbeszédre lenne szükség. Ezért a VOSZ a véleményezési határidő meghosszabbítását javasolja, és közvetlen egyeztetést kezdeményez a pénzügyminisztériummal.
1: Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője. Láng István helyett egyelőre az eddigi műszaki főigazgató helyettes Gacsái József irányítja a szervezetet, közölte Gajdos László minisztériuma.
0: Láng István 2012-ben került a vízügyi főigazgatósághoz, amelyet 2018-tól vezetett. Az általa irányított szervezet komoly szerepet játszott a Duna paksi vízszint emelésének megtervezésében.
1: Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a bankautomatákat üzemeltető Euronetre a gazdasági versenyhivatal.
0: A GVH indoklása szerint a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ATM-ek kezdő képernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést és módosította az ATM-ek kezdő képernyőjét, nem csak Magyarországon, hanem több környező országban is.
1: Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdílert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert.
0: A férfiak csomagjában gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtett kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, és kezdeményezték letartóztatásukat.
1: A múlt heti nagyszombatban tartott ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vehetnek belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i Georgiai Nemzetek Ligája találkozójára, döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága.
0: A szlovákiai mérkőzésen a magyar szurkolók rasszista, valamint románokat és szlovákokat szidalmazó rigmusokat skandáltak. A testület további egy idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, ezt a büntetést azonban 2 évre felfüggesztette.
6: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket Fehér Balázs hozza, szervusz!
7: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában a Villarreal 3-1-re győzött a vendég Napoli ellen. A spanyol csapat kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, miután otthonában fegyveres rablás történt. Az incidensben szerencsére a labdarúgó és a családtagjai nem sérültek meg. A Leipzig szintén hazai pályán 1-0-ra nyert a PSV Eindhoven ellen, a lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A Galatasaray 4-1-es vereséget szenvedett Isztambulban a Barcelonától, a török együttesben Sallai Rolandot a 67. percben cserélték be. A katalánok mestere, a német Hansi Flick így összegezte a találkozót.
8: Azt mondtam a csapatnak, hogy már az első fél időben is voltak pozitívumok a játékunkban. Persze a Galatasaraynak volt 2-3 helyzete, amelyeket az előzött meg, hogy eladtuk a labdát. Hoztunk néhány rossz döntést a támadó harmadban, főként az első 45 perc során. Ebben fejlődnünk kell, de ez benne van a játékban. Pozitív volt, hogy még a szünet előtt sikerült kiegyenlítenünk. Ez rendkívül fontos volt egy ilyen elképesztő hangulatú stadionban. A második fél időben pedig már irányítottuk a játékot.
7: További eredmények a labdarúgó bajnokok ligájából: Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Internazionale Bruges 3-4, Viking Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2 és Szabach Slavia Praha 2-0. Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a BL-ben. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben, és a szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet az AEK Athénban a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja.
6: Közlekedés.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint munkagépnek ütközött egy autó az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Több mint 10 kilométeres a torlódás az M0-ás autó déli szektorában az M1-es autópálya felé a 25-ös és a 14-es kilométer között, mivel felújítás miatt a Nagy Duna hídon lezárták a két külső sávot. A többlet menetidő 60 perc is lehet. Sokan hajtanak le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Szintén az M0-ás déli részén az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak. Itt 4-5 kilométeres a torlódás.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
9: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt a 19-es és a 49-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond kört érkezett. Az M0-áson, a Nagy Duna hídon, illetve a 6-os főúti csomópontnál zajló munkálatok miatt a 6-os főút bevezető, illetve kivezető szakaszán is jelentős tumultusra kell számítani. A csepeli, illetve a délpesti bevezető útvonalakon is a szokottnál jóval erősebb forgalomra készüljenek. Varga Etele, BKK Info.
6: Időjárás.
1: És Fejős Ádám már mondja is, hogy milyen idő lesz a folytatásban.
10: Átmenetileg több lesz ma a felhő, de csapadék csak északnyugaton várható. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ami a folytatást illeti, intenzív felmelegedésre ne számítsanak, egy nagyon gyenge ciklonális rendszer hátoldalán elsősorban észak-kelet Magyarországot érik el hűvösebb és nedvesebb léghullámok. Az előttünk álló hajnali órákban gyenge csapadék itt-ott lehet, de az ország nagy részén száraz marad az idő, -2 plusz 9 fok közé hűl a levegő, és napközben is lesznek majd felhőátvonulások, de nyugat felől csökken a felhőzet, anticiklonális hatások érvényesülnek, közel 20 fok lehet a legmelegebb nyugati ország részben. A folytatásban is inkább keleten lesz felhősebb, átmenetileg csapadékosabb az idő, de ez kisebb záport, gyenge esőt jelent legfeljebb. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra.
1: Eddig tartott a Déli Krónika, a bemondó Ceglédi Edit nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
11: Műsorajánló.
12: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
13: Nők, akikre figyelni érdemes. Ezt a díjat nyert el Balatoni Zsófia, de nem akárhol, Szingapurban. A kommunikációs szakemberrel életútjáról, családmunka és Magyarország-Szingapur egyensúlyról beszélgetünk. Hogyan élnek a súlyos demensek közeli hozzátartozói? Milyen segítséget kapnak az egészségügyi és idős gondozói rendszertől, hogy kevesebb terhet cipeljenek? Vendégünk lesz Szűcs Teri író, hozzátartozó, és Egervári Ágnes neurológus. És végül, hogyan tekintenek a férfiak a MeToo mozgalomra? Várja önöket Orosz Csilla.
12: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
12: Kulcskérdések.
11: Mi a tétje?
12: Miért fontos?
11: Mit jelent?
12: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
14: Ez itt a Kulcskérdések, a mikrofonnál Benyó Rita, és ma egy különleges adással készülünk. A megszokott stúdióbeszélgetés helyett ezúttal helyszíni riport következik. A kormány szeptemberi jelentése szerint a gyermekvédelem helyzete a vártnál is súlyosabb. Szakemberhiány, túlterheltség, zsúfolt otthonok nehezítik a működését. A kormány 10 milliárd forintos intézkedéscsomagról döntött. De mi történik akkor, ha az állami gondoskodásban élő gyerekekre egy településen nem segítségre szoruló fiatalként, hanem zavaró tényezőként tekintenek? Fonyód Béla telepen néhány éve a helyiek egy része azt akarta, hogy költöztessék el a lakásotthon gyermekeit, és végül a polgármester közreműködésével ez meg is történt. Hogyan jutottak idáig, és mi lett a gyerekekkel? Sipos Ildikót hallják.
15: A gyermekvédelem állatorvosi lova, röviden csak ennyit mondott Berdár Valéria, a gyermekvédelmi központ Somogy megyei gyermekjogi képviselője, a Fonyod Alsó Béla telepen található, már lakásotthonként működő második Rákóczi Ferenc gyermekotthonról, akkor, amikor még csak szerveztem azt, hogy elmehessek riportot készíteni az intézménybe. A korábbi csak nem 20 évig az intézményt vezető igazgató 36 millió forintos sikkasztási ügye, kiskorúval szembeni szexuális visszaélés és gondozott által elkövetett büntetőügy egyaránt szerepel az intézmény történetében, amelyhez több ezer gyermek sorsa is kötődik. Az Alsó Béla telepi fiúárvaházat ugyanis 1925-ben adták át azt követően, hogy gróf Zicsi Béla földterületet adományozott birtokából az árvák megsegítésére. Az otthonban évtizedekig belső iskola is működött. Ide nem csak állami gondozottak, hanem a környékbeli gyermekek is jártak. Október első hétvégéjén az épület előtti parkolóban csak egy autó áll. Csengetésemre Borlászlóné Mária nyitja ki a kaput, aki idén június 8-a óta több más somogyi lakásotthon mellett a Béla telepinek is az igazgatója.
16: Jelenleg 24 főre van lehetőségünk. A nagy csoportban a 6 gyermek nevelkedik, az anyás csoportban 5 anya, 5 gyermekével. Voltak utógondozói helyeink is, azonban ugye az most hát úgymond leépítésre került szakemberhiány miatt.
15: Hány utógondozottjuk volt?
16: 6-7 biztos volt, ők külön apartmanokban laktak itt mellettünk, ami látszik itt, illetve a nagy épületnek az aljában van utógondozói lakrész.
15: Igen, most elmegy mellettünk a vonat, mert hogy ugye itt mi pont a dél-balatoni vasútvonal mellett vagyunk, tehát akkor kapacitás szempontjából jóval több gyermeket tudnának fogadni.
16: Igen, jóval többet, hiszen a hely az adott, ugye szakember kellene még. Egy csoportunk teljesen zárva van. Ugye kellene oda egy nevelő, egy gyermekvédelmi asszisztens és 3 gyermekfelügyelő, ugye mint a törvény előír, illetve kellene az utógondozókhoz is egy olyan személy, aki vezeti és segíti az életüket.
17: Mikor zárt be ez az utógondozói csoport?
16: Tavalyi évben már nem volt. Hogyha megyünk tovább, akkor itt lesznek majd azok a lakrészek, ahol ők tudtak lakni és élni. Konyhával, fürdővel.
17: Mit szól ahhoz, hogy volt olyan, én hallottam, hogy mikor kijöttek a nevelő otthonos gyerekek, elkezdtek aggódni nyaralók, és mondták, hogy rakjuk el az értékeinket, mert jönnek a nevelő otthonos gyerekek.
16: Sajnos ez van benne a köztudatban. Igen.
17: Tapasztalt egyébként bármi durvaságot? Tehát amikor úgy reagáltak itt az otthonban élő valamelyik gyerekre bárhol, mondjuk akár amikor orvoshoz kellett vinni. Azért hát, jöttem, hogy őszintén.
16: Igen, tehát... Nagyon nehéz az elfogadás mind a köznevelési közoktatási intézményekben, mint az orvosoknál. Ráér, várjon, ha valami történik az iskolába, óvodába, akkor azt nem követhette el más. Csak a gyivis gyerek, szokták mondani, vagy a zacis, és ezekkel nagyon nehéz megbirkózni. Úgy gondolják, hogy mivel nekik nincsenek itt a szüleik, akik anyatigrisként tudnak küzdeni, azért velük ez megtehető.
17: És ezt hogy élik ők meg? Ugye én itt azért nem tudok megkérdezni senkit a gyerekek közül, mert hogy 18 év alattiak, tehát ugye ezt nekem nem teszi lehetővé a jogszabály, de ön látja, hogy hogy éli meg azt egy gyermek, amikor mondjuk az orvos azt mondja, hogy várjon, mert ő ráér, vagy a közoktatásban, ahogy említette, ráfogják, hogy ha valami eltűnik, akkor az csak ő lehetett.
16: Most azt mondom, hogy megszokták.
17: Egy újabb épülettömbhöz érkeztünk. Említette, hogy ez itt egy műemléki épület.
16: Igen, a műemléki épületben helyezték el az anyákat, tehát itt élnek az anyák a gyermekeikkel. Vele szemben egy hosszú épület, pedig a 0-3 éves korosztálynak kialakított épületszárny. Sajnos szakember hiány miatt nem tudjuk megnyitni.
17: Tehát akkor ez sem üzemel, ahogy a másik részleg sem, ahol ugye az utógondozottak vannak, itt pedig ugye a kisgyermekek lennének.
16: Tehát a babacsoport az 8 férőhelyes, a másik csoport, ami nem üzemel, az 10 férőhelyes, működési nyilvántartás szerint 24 lehetne most.
17: Összesen hány szakember kellene?
16: 15. Jelentkezők vannak, van, aki már a vizsgálatok alatt nemet mond, mert hogy kapott egy jobb lehetőséget. Olyan is volt sajnos, aki dolgozott 2 napot, és felmondott.
17: Ő volt a rekorder? Negatív rekorder?
16: Nem.
17: Igen, ő is rosszabb volt?
16: Igen, volt, aki 1 óra.
17: Milyen benyomás érte 1 óra alatt?
16: Nem tudom. Próbáljuk felkészíteni a kollégákat, hogy mi lehet. Az, hogy mi lesz, arra pontosan senkit nem tudunk felkészíteni, hiszen itt minden nap más és más. Tudjon beszélgetni az ellátottal, embernek tekintse, tehát, hogy valami közös pont legyen.
15: Bent az épületben 2 nevelő vár még rám. Egyikük Somogyi Andrea gyermekvédelmi asszisztens, aki 1993 óta dolgozik az intézményben.
18: Pont előtte beszélgettünk itt, mielőtt megérkezett, hogy azért régen volt egy belső iskolánk, fölemlegettük itt a régi dolgokat, volt több pszichológusunk, logopédusunk, sokkal több szakember állt rendelkezésre, mint most sajnos. Itt jóval nagyobb élet volt, előtte fővárosi gyermekotthon voltunk, mielőtt ugye átkerültünk volna a megyei fenntartásba, 100 körüli gyermek létszámunk volt, és így folyamatosan így csökkent évek alatt, úgyhogy most jutottunk el, nem tudom, szerintem a mély pontra, mert hogy most nagyon kevés a gyermek itt nálunk.
17: Önt mi az, ami itt tartja?
18: A hivatástudat, és én szeretek itt dolgozni. Ez nem csak egy munka, ez egy hivatás. Szeretem a gyerekeket, szeretek segíteni nekik, amiben tudok, szeretek az életük része lenni, és hát nyilván azért kapok pozitív visszajelzéseket is a gyermekektől, nem csak negatív dolgok vannak itt, és ebbe kapaszkodik az ember.
17: Egyébként, hogy látja, mennyire változott meg a gyermekotthonos gyerekeknek a megítélése?
18: Elég sok negatív tapasztalatot észlelünk, meg a gyerekek elmondásából is. Szülők az iskolába tiltakoznak ellenük, mert hogy nevelő otthonos, holott még semmi probléma nem adódott, de hogy már ezt a bélyeget ők hordozzák azért már így kezdetektől.
17: És itt a környéken?
18: Az anyák előtt volt a specis fiúk voltak itt ugyanálunk.
19: Ez mi ez a specis fiú?
18: Speciális ellátást igénylő fiúk voltak.
19: Már eleve az, hogy volt velük magatartás szabad?
18: Így van, így van. Voltak rendőrségi ügyeik is, mivel hogy klikkesedtek és sodorták egymást azért a rossz események felé, úgyhogy hallottunk mi is a strandon ilyeneket. Nem menjünk le a strandra például, mert hogy eltűnt egy öngyújtó, vagy eltűnt egy valami, és akkor biztos, hogy a mi gyerekeink vitték el.
15: Az, hogy ez nem csak pletyka, az otthon egyik nyugdíj előtt álló dolgozója, Ihász Zoltán is megerősíti.
20: 96-ban tavasszal érkeztem a gyermekotthonba, 16-tól speciális csoportvezető voltam, 5-6 éven keresztül. Kétféle speciális csoportunk volt, volt egy antiszociális, igazi nehéz gyerekek, nehéz fiúk voltak, ők azért ott előfordult a drog is, meg az alkohol, bűnelkövetés. A másik csoport pedig egy ilyen szihés, akiknek sérüléseik keletkeztek még kisgyermekkorba, amiket aztán végigcipjálták magukkal. Akkor több volt a probléma is, hát Fonyódnak a akkori polgármestere is többször jelezte azt, hogy jó lenne, hogyha innen ezek a gyermekek elkerülnének, vagy bezárnák egybe az egész gyermekotthont, mert hogy zavaró a lakosságnak, zavaró a nyaralók számára.
19: Mi lett ennek a helyzetnek a megoldása? Mert most a...
20: Maradtunk.
19: Igen, de a speciális gyerekek, ahogy ugye ő nem létette.
20: A gyerekek elkerültek, igen, ez valószínűleg azért sikerült annyit lobbizni a felső kormányzati szintre, hogy a speciális gyerekek elkerültek.
15: A specis, vagyis a speciális nevelésű igényű gyermekek akkor kerültek el Fonyód Alsó Béla telepről, amikor még az előző polgármester vezette a várost. Ezt erősítette meg Pribeli András is, aki 2024-ben vette át a helyi közösség által újraélesztett Fonyód Béla telepi fürdőegyesület vezetését. András Ihász Zoltán nevelőhöz hasonlóan azt mondta, igazi nehéz fiúk éltek 2020 körül az otthonban, és 4-5 évvel ezelőtt több lopás is történt. Ezekből rendőrségi ügyek is lettek, a bűncselekmények többségét pedig, bár akkor egy fehér furgon rendszeres felbukkanását is jelentették a helyiek, az állami gondozott gyermekek követték el.
21: Lopások, betörés, ilyen történetek voltak. Jellemzően helyben, befonyódra a városba nem is nagyon jutottak be, lokalizálták a tevékenységüket.
15: Bebizonyosodott az, hogy ezeket a bűncselekményeket a nevelő otthonos gyerekek követték el, vagy ez csak egy feltételezés volt?
21: Be is bizonyosodott. Tehát rendőrségi ügyek is voltak belőle, és egyértelműen azonosíthatóak voltak.
15: Tulajdonképpen ez vezetett el oda, hogy végül felmerült még annak a gondolata is, hogy bezárják ott a nevelő otthont?
21: Igen, Fonyódváros korábbi polgármestere Hidvégi József többször említette, hogy szíve szerint teljesen felszámolná az intézményt.
15: András, hogy látja, hogy milyen okai voltak annak, hogy a nevelő otthonos gyerekek problémát okoztak, hiszen ugye Fonyód Alsó Béla telepen már nagyon régóta van nevelő otthon, 1925-ben alapították, aztán később iskola is működött benne, tehát gyakorlatilag sokáig teljesen beleolvadt a település mindennapi életébe.
21: Valószínűleg az abból adódhatott, hogy az ott lakó gyermekek nagyon más szociokulturális térből érkezhettek. Inkább voltak hajlamosak már mindenféle bűncselekményre, mint korábban. Már a családból úgy kerülhettek ki szerintem, hogy bennük volt ez a hajlam.
15: Mi lehetett volna a megoldás?
21: Az intézmény kapuit jobban zárni, hogyha képletesen is, szigorú feltételek mellett tudjanak kijönni, bemenni, de szerencsére mostanában már nyugodtság van, tehát az elmúlt 2-3 év már kezd rendesen lecsendesedni.
15: Én azt hallottam, hogy azok a gyerekek kerültek más intézményekbe, akikkel nagyon sok probléma volt, magatartás zavarosak voltak, szerhasználók voltak.
21: Én ebben biztos vagyok, hogy ez sokat segített a helyzeten, hogy konszolidálódjon, hogy ezek a gyermekek megtalálták a saját helyüket ott, ahova vitték őket. Hogyha a másik intézmény jobban fel van készülve ilyen gyermekek fogadására, akkor én szerintem ebből nem lehet nagyobb gond vagy probléma.
15: De nem csak a gyermekotthonos fiatalokat vonta felelősségre az igazságszolgáltatás. A gyermekotthont 20 évig vezető korábbi igazgató 36 millió forintot sikkasztott azzal, hogy eltette az otthonban élők családi pótlékát, zseppénzét és egyéb juttatásait. De törvény elé kellett állnia Fonyód korábbi polgármesterének is. Hídvégi Józsefet idén júniusban vették őrizetbe, majd helyezték előzetes letartóztatásba gyanús számlázások miatt. A fideszes városvezető utolsó ciklusában körülbelül 150-300 millió forintnyi önkormányzati kifizetésekkel kapcsolatban merültek fel aggályok, amelyek döntően a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Kiadásához voltak köthetőek. De térjünk vissza Béla telepre. Október első hétvégéjén még kellemes késő nyári idő van, így sokan Béla telepen töltik a hétvégét. Murány Imre nyaralója éppen az otthon mögött található. A férfi azt mondja, őt soha nem zavarták az állami gondozott gyermekek.
3: Végig kísértem a nevelő otthont, amikor itt iskola volt még, itt voltak egy csomóan, nekem soha semmi bajom nem volt velük.
15: Ennek a két nőnek az út másik oldalán van a háza. Őket sem zavarták a gyermekek, és nem aggódtak soha az értékeik miatt sem.
4: Szoktam látni, amikor ide a kisboltba mennek. Biztos, hogy van mindegyiknek alapja a jónak is, meg a rossznak is. Egyébként meg nem lehet általánosítani, mert biztos, hogy a gyerek otthonban is van normális gyerek, meg van hülye gyerek, de ez bármelyik általános iskolába, vagy bárhol előfordulhat.
15: Beszéltem a strandon egy olyan nyugdíjas nővel is, aki mindent elmesélt, de nyilatkozni nem akart. Ő azt mondta, a strandon rendszeresen téma volt az állami gondozott fiatalok agresszív viselkedése, ami azért is jelentett problémát, mert a csaknem másfél kilométernyi szabad partszakaszon ők is ugyanarra a strandra jártak, mint a nyaralók. Azt, hogy végül honnan érkeztek a negatív visszajelzések, már nehéz kideríteni. A közösség végül eljutott oda, hogy kivetette magából azokat, akikről azt látta, hogy nem tudja beilleszteni az értékrendjébe. A gyermekotthonban éppen a helyi álláshirdetéseket nézzük, amikor megérkezik az egykori lakó Elnour Szilveszter, aki magyar anyától és gánai apától született. 21 éves koráig összesen 7 nevelő otthonban élt. A Béla telepi csak az egyik állomás volt, igaz talán az egyik legfontosabb, hiszen itt kezdte az első osztályt. Kiderül, hogy nem akárhol beszélgetünk. Szilveszter számára az itt töltött éveket megszépíti az emlékezés, de ennek ellenére úgy látja, hogy 30-40 éve még sokkal elfogadóbb volt a társadalom velük nevelő otthonosokkal, mint most. Ezt azért is látja, teszi hozzá, mert trénerként állami gondoskodásban élőknek segít, az én képük fejlesztésében.
22: Pont ez volt a hálószoba, és azt is tudom, hogy hol aludtam. Itt aludtam a sarokba, emeletes ágyak voltak. Tehát itt van előttem, hogy itt volt egy emeletes, ott volt egy, itt középen volt egy, mellette volt egy, ott volt a szélénél, itt is volt, és itt még kettő, nagyon sok, hát persze.
19: És akkor hányan aludtak ebben a hálóhelyiségben? Ez akkor a hálóhelyiség volt?
22: Ez ugye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19.
19: Több is, mint a gyermekotthonnak a jelenlegi lakóinak a száma.
22: Ez is csak ez egy csoport volt. Egyszerűen annyira emlékszem, hogy ugye Haverka Károlynak hívták a nevelőtanárunkat, ugye Haverka Károly és Harka Károlyné, ugye egy család, itt laktak egyébként, tehát ott az első épület, amikor bejövünk bal oldalt, ott azok dolgozói lakások voltak. És például itt, ahol most láttam, a anya otthon, vagy az volt az igazgatónak az irodája, és a lakása is. Az egész családjával ott élt az igazgató. És ott van az a kis harang rész, tehát ők mindig ott reggeliztek, és mindig, amikor így sorba mentünk az ebédlőbe, akkor láttuk ugye nyaranként, hogy az igazgatói kint reggeliznek. Tehát tényleg ilyen főúri, mint egy főúri birtok lett volna, tehát hogy a vezető, a nagy vezető ott reggelizik kint, és nekünk gyerekeknek ez azért volt nagyon érdekes, mert mint család, tehát láttuk, hogy anyuka, apuka, a lányuk ott reggelizik kint, és mindannyian erre vágytunk. Minden reggel láttuk. Nyaranként, ugye, amikor
19: jó volt. Ez nem volt inkább fájdalmas élmény? Hogy...
22: Nem. Tehát pont az az érdekessége a dolognak, hogy az az érzés, amit nem ismerünk, az nem fáj. Ha a családból jöttünk volna a nevelőotthonba, akkor az fáj. De aki beleszületik a nevelőotthonba, annak nem fáj, mert nem tudja, miről beszélünk. Akkor már fáj, hogyha netán kihelyezik egy családba, és mondjuk a családból visszakerül a nevelőotthonba. Az iszonyú fájdalom. Uh-huh. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk maga az a család nem viselkedett olyan jól. Ugye a gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy jó viselkedés, rossz viselkedés, mármint felnőtt szempontjából. Tehát vagy jól érzi magát ott, vagy nem érzi jól magát. És érdekes, hogy még a rosszat is jónak véli, hogyha neki onnan el kell jönni, és vissza kell menni egy olyan közösségbe, ami nem úgymond róla szól, mert ott bár lehet, hogy rossz a dolog, de most nem akarom túlzottan szakmailag mondani, de ugye most átér dologról beszélek, hanem lehet, hogy nem túl jó ott neki, de mégis vele foglalkoznak. Mégis egyedül van, vagy ketten, hárman, négyen vannak, mint amikor így 20-an vagyunk egy csoportban. Ennek is megvan az előnye, megvolt, mert hihetetlen sok barát volt. Ez egy fantasztikus volt megélni azt, amikor télen itt alszik az ember, csend van. Hát, hogy a vonat itt elrohangálat, az mindegy, azt megszokja, tényleg megszokja az ember.
2: Akkor még kevesebb vonat rohangált.
22: Igen. És csend van, nagyon nagy, és egyszerűen iszonyú nagy robaj, ugye ez télen, amikor a jég ott kint, ugye nem messze van tőlünk a Balaton, és ezt megélni, tehát akkor félelmetes volt, de egy idő után meg megszoktunk, és ugye ott fakutyázni, telente, akkor nyáron, tehát ez az érzés, ami egyébként itt Balatonon volt, tehát alsó Béla telepen volt, az csodálatos volt.
19: Hozott is Szilveszter egy fotót a nevelő otthonos gyerekekről, közvetlenül a vízparton ülnek. Kik vannak ezen a képen, tartja a kapcsolatot?
22: Igen, tehát jó pár diákkal tartom a kapcsolatot, tehát ez 50 év. A szomorú az, amikor ugye erre a képre ránézek, hogy egyrészt az egyik szemem sír, a másik persze neved. Mindenki, aki itt ezen a képen van.
2: Körülbelül egy olyan 10 gyerek van rajta? Kicsit
22: nem, sokkal több. Tehát szerintem itt majdnem rajta van az egész csoport, tehát a 20 gyerek. Valakiből asztalos lehet, valakiből, például azt mondom, Miki is itt van rajta, igen. Ő például aranyjal foglalkozik, Magyarország egyik leggazdagabb embere. Tanult ő is, egyetemet végzett. Akkor valaki hidegburkoló, tehát hideg-melegburkoló, ugye Szántóferi, látom, pont ott ül mellettem. És hát vannak olyan gyerekek, például a Vakán, aki ugyanitt rajta van, ő hajléktalan lett, Tóth Pisti, ő alkoholista is meghalt. És érdekes, hogy a Tóth Pisti neki, tehát hogy beszélgettem még előtte, mielőtt még lecsúszott volna a Pisti, ő neki is volt egy családja, van két gyereke, felesége, de abban az időben ugye nem tanították meg nekünk azt, hogy hogy kell családban élni. És nem tanították meg nekünk azt se, hogy mi van akkor, hogyha megismerkedünk valakivel, és kapcsolatot teremtünk, és gyerekünk születik, akkor mit kell csinálni? Nem mutatták meg nekünk abba az időben, hogy a család az hogy működik, nem mutatták meg nekünk abba az időben, hogy a borsófőzelékben egyébként mi van, csak ugye elénk tették. Elméletileg és gyakorlatilag ugye a lakásotthonoknak ez lenne a feladatuk, meg a nevelőszülői hálózatoknak ugye ez lenne a feladatuk. De sajnos ez nem igazából valósul meg.
19: Az előítéletesség az változott-e 40-50 évvel ezelőtt? Jelen volt az emberekben az előítéletesség? Rosszabb lett ez az elmúlt évek folyamán?
22: Ez azért érdekes, amit egyébként ön most mond, mert nem volt ilyen. Tehát itt nem tűnt el bicikli. A környéken se. Nem tűntek el dolgok.
19: Tehát már amikor itt lakott.
22: Amikor itt laktam, persze. Bennünket inkább sajnáltak. Tehát, hogyha kimentünk valahová, akkor volt, hogy meghívták az egész csoportot fagyira. Tehát, hogy vadidegen emberek, hogy kértek fagyit, persze, hogy kértünk. Tehát, besétáltunk Fonyódra, és persze, hogy kértünk, és kaptunk. Tehát, hogy nem féltettek tőlünk semmit. Tehát nem gondolták azt, hogy elmondozott gyerekek, akkor ők lopnak. Hanem inkább az, hogy szegény gyerekek, nincs apjuk, nincs anyukájuk, és ott, ahol tudtak, segítettek a környező lakók, az emberek, akikkel itt találkoztak. Kicsi gyerekek, tényleg így kettesével mentünk kint csoportokba, mindig figyeltek bennünket, néztek, tehát inkább a sajnálatot, vagy utólag visszagondolok, inkább a sajnálatot láttam az arcukban. Elmondom, a gyereknek nagyon fontos tulajdonsága tud lenni, tehát a becsülete. Tehát minden egyéb más dolgot el lehet tőle venni, meg egyébként nincs is semmi, tehát hogyha úgy veszük.
15: Az egyetemet végzett és szociálpedagógiából doktori fokozatot is szerzett Szilveszter szerint a közösségi média, a politika és a közbeszéd is felelőssé tehető azért, hogy növekedett a társadalmi kirekesztés és a megbélyegzés. Az ő egyik negatív személyes élménye például a migrációs válság belpolitikai kezeléséhez köthető.
22: Bocsánat, nem akarok politizálni, de tényleg mai napig ez jól látszik, hogy a bőröm színe más, de ez engem nem zavar, én erre hihetetlenül büszke vagyok. Sőt, engem néha néznek cigánynak, néznek arabnak, néznek egyiptominak, afrikai, tehát ki milyen népcsoportot ismer, aki színesbőrű, sőt, indiainak is néztek már.
2: Magyarnak még soha?
22: Soha. A közmédia olyan információkat és olyan mértékben nyomta azokat a buta dolgokat, ami által nekem az utcán többször hátra kellett néznem. Nekem, ha bementem a boltba, azt kellett mindig megtapasztalnom, hogy a bolti biztonsági őr nyakamban áll, hogy mikor akarok lopni, mikor akarok. Ez teljesen mindegy, hogy öltönybe voltam, vagy nem öltönybe voltam. Ugye én ezt humorosan fogtam fel, mert azt mondtam, hogy kérem szépen, én az az ember vagyok, aki bemegy egy boltba, és rögtön kap egy testőrt. Nem viccelek, a pénztárig elkísért.
19: Tehát hogy eldurvult a közbeszéd, és akkor emiatt változott a hozzáállás a irányába?
22: Igen, tehát én mindig migráns voltam abban az időben. És volt már, hogy a villamoson is rám szóltak, hogy mit keresek itt, miért veszem el a magyar emberektől a munkát, és menjek vissza az országomba. Olyan gyűlölet van az emberekben, és ugye, és a gyűlölet az pedig nem onnan fakad, hogy most ő valóban gyűlöli azt a színes bőrűt, hanem onnan fakad, hogy neki az életében problémái vannak. És ezt a problémát ugye ráhelyezi erre a dologra, és van egy sín, amin úgy gondolom, hogy most jól halad, és hogyha az ott megoldódik, tehát eltűnik az összes migráns elképzelése szerint, akkor neki lesz munkája.
19: És mit lehet tenni a gyűlölet ellen? Tehát mi az, ami leginkább a társadalom előtt kihívásként áll?
22: Na, ez egy érdekes dolog. Én most épp tanítok, érzékenyítek olyan iskolában diákokat, ahol szinte csak roma gyerekek vannak. És amikor én oda mentem ebbe az iskolába dolgozni, most
19: és akkor kiket érzékenyít, hogyha csak roma gyerek van?
22: Pont ezt akarom mondani, és oda mentem az iskolába, akkor nekem mindig mondták, hogy úristen, abba az iskolába mész, úgy az borzasztó az iskola, hogy a gyerekek is teli van roma gyerek, és így, és mondom, ez miért baj?
19: Visszatérve még egy kicsit egy nagy kanyarral oda, hogy ugye mégis ugye itt vagyunk ebben a nevelő otthonban. Nem szomorú azt látni, hogy itt volt, persze ugye korán sem tartották akkor ideálisnak, nem véletlenül alakították ki a lakásotthonokat nagy intézmények helyébe, pont azért, hogy lássanak családi mintákat a gyerekek. De nem szomorú azt látni, hogy itt van ez az intézmény, és hogy pont a szakember hiány miatt vannak olyan részlegei, az utógondozói résznek például, vagy a kisgyermekeseknek fenntartott részleg, ahol 0-tól 1 éves korig lehetnének a gyerekek. Ezek most nem üzemelnek. Nincsen szakember.
22: Ez egy csodálatos intézmény volt, de ezt én tényleg komolyan mondom. Ez az intézmény gyönyörű volt. Tehát ide még a kinti emberek is, akik itt elsétáltak, azt mondták, hogy milyen szép ez az intézmény. És hát, hogy hihetetlen módon belevontak bennünket az intézménynek a fenntartásába is, és mind gyerekek, tehát innentől kezdve nekünk a munka nem volt, hát mondom így, probléma. A mai fiataloknak az. Én ugye az elmúlt 40 évben nagyon sokat dolgoztam a szociális szférában, és nagyon sokat dolgoztam az oktatási szférában. A kettőt összekapcsoltam. És rájöttem, hogy a kettő nem különbözik egymástól, és a kettőnek együtt kell dolgoznia. Tehát ezért tetszik, bocsánat, nem politika, de ezért tetszik ugye a mostani gondolkodás, hogy a mai szociális miniszter és az oktatási miniszter azt mondta, hogy ők nekik együtt kell dolgoznia. Én úgy gondolom és azt látom, hogy az egyetemeket be kell vonni ebbe a tehát ebbe a rendszerbe, a technikumokat be kell vonni ebbe a rendszerbe, nagyon sok jó szakember jönne ki az egyetemekről, akiknek azért azt mondom, hogy hiányosságuk az, hogy nincs rálátásuk arra, hogy a nevelőotthonokban egyáltalán milyen munka folyik. De tényleg nincs rálátásuk. Bár ugye a gyakorlatok megkövetelik azt, hogy itt-ott ilyen, most mennyire veszik komolyan ezeket a gyakorlatokat? Én nagyon komolyan venném ezeket a gyakorlatokat, nem elblitzelném csak, és papíron ugye megcsináltuk, de egyébként nem. Csinálnék olyan plusz képzéseket már az egyetemi időszak alatt, ami ugye a szakellátásban lévő gyerekekre vonatkozik, bevinném a kiégés elleni oktatást, mert ez ugye ez is mondjuk a pályának az elhagyásának egy fontos része. Kinyitnám az intézményeket, nem bezárnám, eldugnám. Tehát, hogy lássák, hogy valójában mi is folyik egy intézetben. Átlag emberek megismernék az, hogy mi történik egy intézményen belül. Valójában azok a gyerekek miért kerülnek oda, hogy tényleg eltűnjön az, hogy minden államgondozott ott rablónak, tolvajnak tartsanak.
15: Elnór Szilveszter egy verssel is készült, ő írta, és egyszer már elhangzott 2014-ben a Kossuth Rádió Arcvonások című műsorában. Akkor egy színész olvasta fel a műsorkészítő Wagner Mária kérésére. A Bélatelepi otthon egykori lakójával készült műsor most is megtalálható a közmédia oldalán. De a verset nem találjuk. Ez a tény, vagyis az, hogy Szilveszter verse 2014 után eltűnt az archívumból, nekünk a közmédiának is tükröt tart. Szándékosan vették ki a verset az összeállításból, vagy véletlenről van szó csupán? Ezt nem fogjuk már megtudni. Így hangozzék el most úgy, ahogy a Szilveszter felolvasta 2026. októberének első hétvégéjén a Fonyód Alsó Béla telepi nevelő otthonban.
5: Miért baj, hogy nem hasonlítok rád? Miért baj, hogy göndör a hajam, és a bőröm színe barna? Miért baj, hogy melletted megyek az utcán? Miért baj, hogy egy munkahelyen dolgozok veled? Miért baj, hogy pont ott élek, ahol te? Miért baj, hogy egy országban élsz velem, és mondod hazádnak Magyarország, ahogy én? Kérlek, most figyelj rám, és hallgass, amit mondok neked. Én is itt születtem. Ez a hazám.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
23: Elektromos fűtőpanel?
24: Igen, nordart.hu.
23: Gyors és ingyenes kiszállítás?
24: Igen, nordart.hu.
23: 5 év csere garancia?
24: Igen, nordart.hu.
23: Norvég minőség a forgalmazótól?
24: Igen, nordart.hu.
23: Rendeljünk?
24: Igen, nordart.hu.
25: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Reklámot hallottak.
0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna. Megújul a balatoni bringakör. Napos, de hűvös idő várható. Az uniós agrártámogatások megőrzését és a határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást. Az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájár Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bájár Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti célja között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet hajnalban 2-7, holnap napközben 13-19 fok között alakul. 14 órakor jelentkezünk legközelebb hírekkel.
1: Műsorajánló.
6: Szóda.
9: Csillagtérképek és fametszetek. Csilléri Orsolya grafikus művésztárlata Tokióban is sikert aratott. A japán papír ezer arca, titkok és évezredes hagyományok a Hopp Ferenc Múzeumban. Pengeéles humor és gyarlóság, premierre készül a Centrál Színház. Szövéspróba és színek párbeszéde, nyílt napok a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben.
6: Szóda, kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
25: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Reklámot hallottak.
1: Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
26: Dezinformáció, álhírek, megtévesztés. Legutóbb odáig jutottunk, vajon hol húzódik a valóság határa, és milyen eszközökkel próbálnak megvezetni bennünket. Ma a védekezésre helyezzük a hangsúlyt. Hogyan ismerhetem fel az átverést, és hogyan válhatok függetlenné tőle? Ha ez egyáltalán lehetséges. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Krekó Péter, az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének professzora több mint egy évtizede kutatja a dezinformáció és az álhírek jelenségét. És persze azt is, kik a leginkább veszélyeztetettek és megtéveszthetők. Én persze biztos nem. Dehogy is. Az kizárt. Hogy ismerem fel azt, hogy engem is beszippantott egy dezinformáció, egy összeesküvés elmélet? Gyanakodni tudok-e saját magamra, hogy valami nem stimmel abban, ahogy gondolkodom, vagy amit igaznak hiszek?
27: Azok, akik a nyilvánosságban dolgoznak, újságíróként, elemzőként, stb., talán előrébb járnak, hogy szerintem mindannyian döltünk már be bizonyos álhíreknek, összeesküvés elméleteknek. Ha az ember folyamatosan keresi az információkat, nyilván bele bukkan olyanba, ami téves, és nem rögtön észleli. Tehát ha ebből az ember önmagában tud tanulni, azokból az esetekből, amikor bedőlt valamilyen téves híresztelésnek, kezdete lehet egy olyan folyamatnak, hogy próbáljuk magunkat jobban trenírozni arra, hogy kevésbé dőljünk be. Hogyan lehet felismerni? Az egyik dolog, amit említettem, hogy ahonnan azt érezzük, hogy nagyon kielégítik a saját gondolkodásunkat, véleményünket, és bezárnak egy olyan buborékba, ami nagyon fekete-fehér, ott azért gyanakodjunk arra, hogy egy kicsit megvezetnek minket, vagy legalább is manipulálnak. Tudatosítsuk azt, hogy mindenki becsapható. Két ok miatt. Az egyik az az, hogy olyan információs környezetben is élünk, ami nagyon könnyűvé teszi azt, hogyha sok hírt akarunk mondjuk egy nap felszínesen befogadni, mondjuk csak görgetjük a telefonunkat, és akkor jönnek szembe a szalagcímek, de nem olvassuk már el a cikket, tehát a szalagcímeket még a minőségi sajtóban is azért sokszor hát egy kicsit sarkítva fogalmazzák meg. Itt nagyon könnyű leegyszerűsített úgynevezett igazságokra szerteni, de egyébként könnyű a megvezetés áldozatává is válni, mert minél kevesebb időt, energiát töltök arra, hogy valaminek az érvényességét felülvizsgáljam, gondolkodjam azon, hogy ez életszerű-e vagy sem, annál könnyebben be fognak minket csapni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy tényleg ez a vélemény alapú, populista és politikai törzseket teremtő politizálás, kortünet és kortünet a mai demokráciákban is egyébként etetnek minket ilyen elméletekre, és egy része egyébként ezeknek jól eshet az embernek, hogy ezeket hallja. Tudjuk azt, hogy folyamatosan próbálnak minket becsapni, de hogy valami érdemébet is mondjak, egyrészt ha tudatosítjuk magunkban, hogy nekünk milyen elfogultságaink vannak, akkor tudjuk azt, hogy azon keresztül minket jobban meg lehet vezetni. Ha nagyon utálunk egy politikust, akkor elhisszük róla azt, hogy ő a patás ördög, és azért tényleg ehhez se kell nagyon messzire menni, hogy azért nagyon vad teóriákat olvassunk mondjuk magyar politikusokról. A másik dolog, hogy próbáljunk meg talán egy kicsit kevesebb információt, de alaposabban feldolgozni. Lehet, hogy egy nap, hogyha 10 cikket olvasok csak el, és nem 150-be kapok bele, akkor az valamiféle érdemi tudást tesz lehetővé. A harmadik, hogyha valami nagyon furcsa dologra bukkanok. Mondjuk ilyen szokott lenni az, hogy nem tudom, valamilyen vezető német vagy amerikai politikus mikrofonja bekapcsolva maradt, és elmondta azt, hogy valójában egyrészt meggazdagodás tökéletes receptjét elmondta nekünk, másrészt meg valamiféle nagyon gonosz tervet tárt így véletlenül a nyilvánosság elé. Tehát, hogy mennyire életszerű az egyébként, hogy ilyen dolgokról beszélnek, akár kikapcsolt kamerák mellett. A politikusok úgy, hogy persze vannak kikapcsolt kamerák mellett elkapott valódi politikusi nyilatkozatok is, de én azt gondolom, hogy egy olyan időszakra kell felkészülni, amikor ezen a dezinformációs piacon egyre több politikai és gazdasági vállalkozó lesz, akinek célja az, hogy minket megvezessen. Ott vannak a közösségi média platformok, akik finoman szólva nem nagyon érdekeltek abba, hogy ezt érdembe visszaszorítsák, mert nekik forgalmat és ezen keresztül reklámbevételt és nagyobb profitot hozhat, és az államok meg nem tudnak minket megvédeni ezzel ellen, és nyilván az se lenne egy egészséges helyzet, ha az államtól várnánk el azt, hogy egy információsan steril környezetet hozzon létre, mert az inkább az ilyen totalitár rendszereknek szokott a jellemzője lenni. Tehát nekünk magunknak kell felvértezni magunkat, és én ebben reménykedem egyébként, hogy a jövő, tehát a most már zajló technológiai változások, azok egyébként ebben sok segítséget fognak nyújtani, például a deepfake videóról szerintem egy-két év múlva már valószínűleg nagyon nagy valószínűséggel meg fogja tudni mondani, és már most sok program meg tudja mondani, hogy az deepfake, tehát ez szerintem lényeges látni, hogy a technológia az nem csak a dezinformáció készítői és terjesztőinek a kezébe ad eszközöket, hanem nekünk felhasználóknak is, illetve egyébként azon szervezeteknek, újságíróknak, elemzőknek, stb., akiknek a feladata az, hogy ezekre az információs torzításokra valamilyen módon rámutassanak.
3: Tehát nem az a legnagyobb baj, hogy információs buborékba szeretnének bennünket zárni a közösségi média platformok például, hanem hogy mi is jól érezzük magunkat ebben a buborékban.
27: Na, egészen pontosan igen, tehát hogy a mi vágyainkat elégíti ki valójában. Azok a teóriák tudnak nagyon elterjedni, amelyekben valami miatt szeretnénk hinni. Vagy azért szeretnénk hinni, mert ilyen vágyteljesítő jellegűek, hogy akiknek mondjuk van valami krónikus betegsége, azok fogékonyabbak lehetnek, sérülékenyebbek az olyan álhírek iránt, amely ilyen betegségekre valami egyszerű, gyors és azonnali gyógyulást ígér, de hogy fogékonyak lehetünk amiatt is, mert a mi politikai valóságunkba egész egyszer jobban illeszkedik mondjuk ez az elmélet, mint a valóság. Igen, ez általában egy vágyott, vagy valamilyen szempontból igényelt valóságot mutat meg nekünk a dezinformációs univerzum, és minél inkább vágyunk rá, annál fogékonyabbak lehetünk rá, de van egy 2025-ös úgynevezett metaanalízis, ez nagyon sok, több mint 60 tanulmány áttekintésén alapuló, összegző tudományos publikáció, ami a Nature-ben jelent meg. Ez azt találta egyébként, hogy az emberek többsége nagyobb valószínűséggel el tudja különíteni egymástól az álhíreket és a valódi híreket, és amit még találtak, és az azért izgalmas, hogy gyakrabban van az, hogy a valódi hírt is álhírnek látjuk, mint ahogy az álhírt valódi hírnek látjuk. Tehát van egy szkepszis, ami terjed a közvéleményben, ami szerintem egyrészt indokolt, mert ha mindenki be akar minket csapni, akkor nyilván legyünk óvatosak is. Az is fontos ugyanakkor, hogy legyenek olyan információforrások, amikben megbízunk, mert különben elveszünk az információs dzsungelben, és egyébként a modern dezinformációs technikák, például amelyeket Oroszország jellemzően alkalmaz, és stratégiák, azok inkább arra épülnek, hogy összezavarjanak minket, és mindent, és mindennek az ellenkezőjét is elhiggyük, vagy egyiket se higgyük el, inkább, mint hogy egy konkrét álláspontról meggyőzzenek minket. Tehát, hogy fontos a szkepszis, de fontos az is, hogy a szkepszis az ne telepedjen rá mindenre, mert akkor igazából csöbörből vödörbe kerülünk.
3: Tehát a gyanakvásban se esünk át a lótós oldalára.
27: Egész pontosan, mert egyébként pont a konteók ugyebár erre a hajlamunkra építenek, kérdőjelez meg több dolgot, nézze a függöny mögé, stb. Tehát ezt a fajta szkepszist aknázzák ki, és tudnak ebből megvezető tartalmat eladni.
3: Hát akár ezen az úton, akár azon az úton indulok el, mindenképpen az összeesküvés elméleteknél fogok kikötni. Ez nem túl szép jövő.
27: Részben igen, tehát hogy sok út vezet az összeesküvés elméletek felé, de ugyanakkor azt is fontos látni, hogy nem igaz az, hogy teljesen becsaphatóak vagyunk, és teljesen eszköztelenek vagyunk. Tehát, hogyha az evolúciós logikához visszamegyünk egy kicsit, persze, az ember egy bizonyos szinten hiszékeny kell, hogy legyen egyébként azért is, mert társas közösségek tagjai vagyunk, ahol elfogadunk bizonyos forrásokból bizonyos közléseket, meg személyesen hitelesített, akkor még inkább. Ha az emberek korlátlanul becsaphatóak lettek volna, akkor nem léteznénk már. Azért azt is fontos látni, hogy van egy olyan kritikai hajlam, ami nem csak rosszra, tehát összeesküvés elméletekbe való hiedelemre, hanem jóra is, tehát a egészséges szkepszisre is használható. Azt is tegyük hozzá, hogy a fejlett nyugati társadalmak, mondjuk ezek a skandináv országok jellemzően, akik az ilyen különböző média tudatossági skáláknak a tetején vannak, ezekben az országokban azért a bizalomnak meg a bizalmatlanságnak valamiféle izgalmas egyensúlyát láthatjuk. A bizalmatlanságra szükség van egy jól működő demokratikus rendszer, abban megjelenik a bizalmatlanság az aktuális politikai vezetőkkel szemben, és ezért nem tudják korlátlanul használni a hatalmukat és korlátlanul visszaélni vele, de ugyanakkor, ha mindent elural a bizalmatlanság, akkor pedig egész egyszerűen nem működnek a közös szabályrendszerek.

0: és elmélet hívőnek a véleményével. Mondjuk a szeptember 11, az például jellegzetesen ilyen, amiről azért könyvtári irodalom született. A másik dolog, hogy kérdezzünk, mielőtt kinyilatkoztatunk, próbáljuk meg megérteni azt, hogy aki meggyőződésesen hisz sok összeesküvés elméletben, és azért általában azt látjuk, hogy aki hisz egy elméletben, az hajlamos többen is hinni, ezek ilyen láncszerűen összekapcsolódnak, és világnézetet alkotnak, akkor igazából miért teszi ezt, és próbáljunk meg ennek akár a személyes mozgatórugóira rátapintani, vagy megpróbálni ilyen irányokba terelni a beszélgetést, amit nyilván akkor tudunk megtenni, hogyha valakit közelebbről ismerünk, de sokszor ezek az elméletek, ezek kifejeződései egy olyan agresszív késztetésnek egyébként, amik mögött állhatnak vagy egyéni szintű, vagy csoportszintű frusztrációk, és sokszor arról van szó, hogyha elkezdjük csak megcáfolni az adott állítást, akkor hogyha valaki, aki nagyon meggyőződésesen hisz ebbe az elméletbe, az inkább csak jobban bezárkózik, mert úgy érzi, hogy a saját véleményét erőszakosan felül akarjuk írni. Fontos azt rögzíteni, hogy valójában aki nagyon sok időt, energiát fordított arra, hogy egy összeesküvéses világnézetet magáévá tegyen, nem kevesen vannak azért a mai nyugati társadalmakban, őket nagyon nehéz meggyőzni, hanem lehetetlen. Tehát, hogyha valaki arra áldozza az életét, hogy egy ilyen közösségeknek tagja legyen, és ezt hirdesse, akkor nem lehet majd egyik pillanatra a másikra meggyőzni. De nagyon sokan vannak, akik jól hangzó elméletekre csak azért harapnak rá, mert egész egyszerűen azt látják, hogy ez valahogy valamilyen szempontból izgalmas vagy érdekes magyarázatot ad, de a meggyőzésnek sokkal komolyabbak a lehetőségei abban az esetben, hogyha valaki nem nagyon meggyőződéses és nagyon elkötelezett híve az összeesküvés elméleteknek, és persze azt is fontos elmondani, hogy bizonyos típusú hiedelmek, amelyek ártatlanok abból a szempontból nem következik belőle lők mondjuk agresszív, erőszakos cselekmény, vagy akár közvetlen gyűlöletbeszéd. Szóval ezeket egyébként egy jól működő demokráciának tolerálnia kell, sőt, még azt is mondanám, hogy bizonyos ártatlan konteókat még lehet, hogy interpersonális szinten, vagy a saját környezetünkben is kell, hogy tudjunk tolerálni, mert demokratikus nyilvánosságnak része azért az is, hogy néha nagyon furcsa vélemények tudnak megjelenni a nyilvánosságban, persze, hogy milyen széles teret engedünk neki, ezek már ilyen fontos dilemmák mondjuk a médiában, de a hétköznapi életben. Én azt gondolom, hogy ami a legrosszabb stratégia, az az, hogy azonnal lehülyézzük az illetőt, vagy nevetségessé tesszük, és mondom én ezt úgy, hogy egyébként nekünk vannak kísérleti eredményeink azzal kapcsolatban, hogy a hallgatóságot magát egyébként meggyőzheti néha, ha nem túl elegáns módon lehülyézzük a vitapartnert, vagy nevetségessé tesszük, de hogyha meg akarjuk azt győzni, akivel vitatkozunk, akkor ezek biztos, hogy nem jó taktikák.
1: Tud példát mondani, ilyen jótékony vagy nem ártalmas konteóra, amire azt mondják, hogy hát ez még lehet, hogy használ is.
0: Ez nagyon jó kérdés, mert minden ilyen példára lehetnek valakik, akik azt mondják, hogy már pedig ez ennek sokkal komolyabb a veszély, mint amilyennek tűnik. De én például azt gondolom, hogy a lapos föld elmélet egyébként, hogyha ez nem kapcsolódik mindenféle más veszélyes nézetekhez, antiszemitizmushoz, stb., ami gyakran előfordul, de ha csak önmagában ezt a nézetet nézzük, hát hogyha valaki ebbe hisz, erről beszél a saját környezetében, igen, nem jó, hogyha utána csillagásznak megy, vagy mondjuk repülőgép irányítónak, ahol ezzel mondjuk közvetlen problémát tudna okozni, de egyébként az, hogyha ő saját maga hisz ilyen teóriákban, azzal nem feltétlenül van komolyabb probléma. Amíg nem ártalmas másokra nézve, hogy egy ilyen klasszikus liberális érvelést vegyünk, addig nem biztos, hogy érdemes időt, energiát fektetni a cáfolatába, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy megvan az erkölcsi alap arra, hogy ezeket cáfoljuk, és szándékosan is választottam ilyen szélsőséges példát, mert nyilván, hogyha ezt most csillagászok hallgatják ezt a műsort, akkor valószínűleg nagyon nem értenek velem egyet. Mondhatjuk-e önmagában azt, hogyha valaki ilyenekbe hisz, akkor ő kevésbé értékes tagja egy demokratikus közösségnek? Én azt gondolom, hogy nem, de ezzel szemben, hogy mondjak valamit a másik oldalon is, ha mondjuk az oltás ellenes teóriákat nézzük, vagy mondjuk azokat az antiszemita összeesküvés elméleteket, vagy rasszista összeesküvés elméleteket, amelyekről tudjuk azt, hogy erőszakos akcióknak lehetnek a kiinduló pontjai, ugyebár az oltás ellenes elméletek pedig szintén emberéletet követelnek. Szóval ezekben az esetekben szerintem sokkal fontosabb, hogy valahogy a téves információkat megcáfoljuk, tehát hogy mennyire veszélyes egy teória, azt nyilván nem érhetjük csak az emberéletek mennyiségébe, de mik a társadalmi következmények, és mik lehetnek a legrosszabb következményei,

0: illetve mennyire elterjedt a közvéleményben, ezek a szempontok mind fontosak. Akkor, amikor abban gondolkodunk, hogy érdemes-e megcáfolni vagy sem, mennyire elterjedt, az azért is lehet fontos, mert ha valami nem elterjedt, de nagyon bőszem elkezdem cáfolni, akkor lehet, hogy éppen ezzel erősítem meg az adott véleményt a nyilvánosságban, meg másokban. Eddig nem is gondoltam rá, de lehet, hogy tényleg lapos a föld. Ebben az esetben nyilván a cáfolat maga az eredeti vélekedést is el tudja terjeszteni.
1: Az összeesküvés elmélet, hogy nincs hiteles információforrás?
0: Én ezt egy ilyen nagyon erős szkepszisnek mondanám, és ez a nagyon erős szkepszis a magyar társadalomban mérhetően jelen van. Egyébként a legutóbbi mérésünk 1-2 évvel ezelőtti, akkor azért azt láttuk, hogy az, hogy nem hihetünk senkinek, ez az elmélet, ez nagyon elterjedt volt. Ha mi azt gondoljuk, hogy nem hihetünk senkinek, hogy mindenki be akar minket csapni, az azért inkább egy paranoid nézet, ami az összeesküvés elméletekhez közelebb áll. Ebből a szempontból fontos azt is látni, hogyha a becsapás mozgatórugóiról beszélünk, amiről már szóba került, hogy lehet ez hatalom, lehet figyelemészség, lehet pénzészség, de ugyebár vannak olyan intézmények, ahol a becsapásnak vagy a téves információk közlésének nagyon negatív következménye lehet, hogyha mondjuk valaki minőségi médiaterméknél dolgozik, és folyamatosan hamis sztorikat közül, akkor egy idő után ki fogják rúgni. Az a tudós, aki meghamisítja a saját adatait, ez valakinek az állásába kerülhet, és erre sok eset van egyébként az újságírásból is, meg a tudományos közösségből is, hogy valakik próbáltak csalni, de a végén lebuktak, és itt nagyon fontos, hogy ne azt a részét lássuk, hogy de valakik próbáltak csalni. Hát persze, az emberi társadalmakban ezek a jelenségek mindig jelen lesznek, de hogyha vannak olyan intézményes mechanizmusok, mondjuk arra, hogy hogyan ellenőrizzük egy információ hitelességét, mondjuk arra, hogy egy tudományos állítást hogyan ellenőrizzünk, amelyek nem tökéletesek, de hogyha ezeket komolyan vesszük, akkor a végén mi érdekeltek leszünk abban, hogy tényszerűbb közléseket tegyünk. Tehát ezzel az elképzeléssel szemben, hogy igazából mindenki mindenről hazudni akar, nem akar mindenki mindenkiről hazudni, mert van, akinek ez az állás kerülhet, és pont azokban az a foglalkozásokban, mondjuk egyetemi tanárok, kutatók, újságírók, tényellenőrök, stb., ahonnan sok ilyen tényszerű állítás fogalmazódik meg, éppen ott a valóság szisztematikus torzításának sokkal nagyobb lehet az ára. Ezzel talán racionálisan egy kicsit útját tudjuk állni ennek a hiedelemnek, hogy azt mondjuk, hogy mindenki mindenről hazudik.
1: Nagyon egyszerű lenne valószínűleg azt mondani, hogy aki elhisz összeesküvés elméletet, hát az egyszerűen buta ember. Az intelligenciával van-e összefüggésben az, hogy mennyire vagyok megvezethető?
0: A kutatások azt mutatják, hogy az intelligenciával, illetve az iskolázottsággal van némi kapcsolat a bizonyos típusú összeesküvés elméleteknek. Tehát például az oltással kapcsolatos konteók, vagy bizonyos orosz dezinformációs híresztelések általában valamivel népszerűbbek azok körében, mondjuk akik kevésbé iskolázottak, alacsonyabb jövedelmi kategóriák tartoznak, vagy akár munkanélküliek. De általában sokkal többet tud magyarázni a politikai elfogultság, vagy a világnézeti elfogultság. Kimutatható, hogy a magasabb intellektus az nem vértesz fel minket az álhírek összeesküvés elméletek ellen, hanem még sokkal szofisztikáltabb és elkötelezettebb hívőké. Tehát minket, ha valaki nagyon elfogultan hisz valamiben, akkor az összes tudását és a teljes intellektusát annak a szolgálatába állíthatja, hogy megvédje ezt a hiedelmet, és például az Egyesült Államokban legmeggyőzőbb és legelkötelezettebb hívei annak a gondolatnak, hogy valójában nincs is globális felmelegedés, azok általában a legpártosabb, javarészt republikánus beállítottságú és legmagasabban képzett szavazók, akik egyébként sokszor tudományos ismereteknek is birtokában vannak. Van is erre egy tudományos kifejezés, ez a motivált tudománytagadás. Ha nekem kényelmetlen valamilyen tudományos összefüggés, aminek erős a támogatottság, akkor nagyon könnyen lesöpröm azt az asztalról, és azt mondom, hogy már pedig ez nem igaz. Az elfogultságaink sokkal erősebben befolyásolják azt, hogy elhiszünk-e jellemzően valamilyen tévhitet, mint azt, hogy mennyire vagyunk iskolázottak, és mennyire vagyunk intelligensek, de konteótól, témától, országtól függően azért lehetnek jelentős eltérések, nem tudjuk mindenre ráhúzni ezt a sémát.
1: Közmédiának van kiemelt felelőssége ebben a kérdésben?
0: Én azt gondolom, hogy van, és erről a közmédia jövőjéről szóló szakmai egyeztetés keretében Urbán Ágnessel közösen írtunk is egy rövid anyagot. Ebben igazából azt mondjuk, hogy egyrésztről mint egyfajta objektív információforrás, ami egy ilyen egyre inkább pártosodott, és egyre inkább a megosztottságra épülő információs környezetben valamiféle más logikát képvisel. Szóval ebből a szempontból a közmédiának szerintem van kiemelt szerepe és felelőssége is, és ebből a szempontból talán mondjuk a brit BBC említhető. A brit BBC-re az a jellemző, hogy egyébként akinek erős elfogultsága van valamilyen irányban, mondjuk geopolitikai kérdésekben is, akár az általában nem szereti a BBC-t. Mert azt mondja, hogy na hát ők azért sokszor olyat mondanak, amivel nem értenek egyet, de mindenki figyeli. Mértékadónak tartja mindenki, de ez a véleményhez, ami a BBC-ben megfogalmazódik, hogy állásponthoz valamilyen módon visszanyúlt. A másik dolog az, és ebből a szempontból szerintem sokat változott a világ, hogy egész egyszerűen a közmédia nem vindikálhatja magának most már azt a jogot vagy felelősséget, hogy ő az igazság egyedüli letéteményes, és tudom, hogy nincs is ilyen törekvés a jelenlegi közmédiában, de nyilván, hogyha valaki valahol dolgozik, akkor azt nagyon komolyan veheti, de hát az elmúlt években Magyarországon, meg nemzetközileg is egyébként nagyon sok olyan jó kezdeményezés volt, de egy kicsit hazabeszélek, van a Magyar Digitális Média Obszervatórium, amelynek a Political Capital is tagja, és tagja a Lakmusz is, ami egy tényellenőrző oldal, tehát hogy nagyon sok olyan kezdeményezés született, és ez csak egy, amely valahogy az igazság és a hazugság elkülönítésére fókuszált. Persze tegyük hozzá, hogy a hírmédiának ez bizonyos szempontból törvényszerűen része, de amikor arról van szó, hogy elönti a hazugság az információs teret, akkor lehet, hogy néha érdemes valamit megcímkézni, hogy na, ez már pedig hazugság, és azért hazugság, mert különösen akkor, hogyha ez nagyon elterjedt. Tehát én azt gondolom, hogy építeni kell a már létező és a magánmédiában jelenlevő fontos kezdeményezésekre. És még egy szempontot említenék, hogy az általunk áttekintett közmédia modellekben általában a közmédia a dezinformáció elleni küzdelemben egy ilyen edukatív szerepet tölt be. Például, hogyha be lehet vonni abba a nézőket, olvasókat, hallgatókat, hogy igazából amikor az újságírónak kételjei vannak valamivel kapcsolatban, akkor hogyan jár utána annak, hogy mondjuk mi konteó, mi valódi, egy kicsit beengedni a kulisszák mögé a közönséget, és elmagyarázni azt, hogy egyébként az igazság keresése fáradtságos, nehéz, és sokszor dilemmákkal teli folyamat, mert ez a fajta ilyen önreflexió az egyébként, ami felvértezhet minket az ilyen ipari szintű becsapással szemben. Szóval én azt gondolom, hogy ebbe szintén kiemelt szerepe lehet a közmédiának, és csak egy ilyen érdekes adalék ennek kapcsán, hogy éppen a napokban hallgattam egy interjút az AfD-nek a miniszterelnök jelöltjével, Sass Anhalti miniszterelnök jelöltjével, amit a Deutsche Welle készített, és az újságíró maga utána egy beszélgetésben legalább olyan hosszan beszélt arról, hogy mi az a kérdés, amit feltehettem volna, de nem tettem fel. Mi az a kérdés, amiben valószínűleg megvezette a hallgatókat, de ott sajnos nem kérdeztem vissza. Tehát, hogy ezek a fajta dilemmák és ezek az izgalmas ilyen szakmai kérdések, ezeket szerintem jobb, hogyha erről értesül a közönség, és nem keltjük azt az illúziót elemzőként, tudományos emberként és újságíróként, hogy mindig teljesen egyértelmű, hogy mi a valóság és mi a hazugság, mert a gyakorlatban sokszor ez nagyon sok utána járást igényel.
1: Dezinformáció, álhírek, megtévesztés és az ellenük való védekezés esélye. Krekó Péterrel, az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének professzorával beszélgettünk. Nézzék meg jól, kinek, minek hisznek, és védjék magukat a nyilvánvaló blödségektől. A felfedezőt és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Süveges Gergőt hallották. Maradjanak a Kossuth Rádióval, további szép napot, minden jót!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
2: Isten halott. Jelentette ki Nietzsche. De vajon mi a válaszunk erre a sokkoló gondolatra keresztényként? Kecskés D. Balázs új oratóriumában reflektál a filozófus eszméire. Előtte azonban a példamutató Buenos Aires-i magyar reformátusok mindennapjait a diaszpórában és a különleges sárvári gyülekezetet ismerhetik meg. Áldás békesség! A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Dóka Viktória.

0: a Buenos Aires-i magyar reformátusok Krisztusnak és a gyülekezetnek odaszánt életéről mi is példát vehetünk. A 70 éves argentinai magyar református egyház jubileumára érkezett anyaországi küldöttségnek Nemes Pál, a magyarországi református egyház zsinatának presbiteri alelnöke, dunántúli főgondnok, és Mészáros László protestáns tábori püspök is tagja volt, aki az ünnepi istentiszteleten Jézus szőlőveszőkről szóló példázatát is tárgyalta. Gál Márk összeállítása.
1: Mi mindannyian ahhoz a szőlőtőkéhez igyekszünk, szeretnénk tartozni, aki a megmaradásunknak az egyedüli záloga. És ez ugyanúgy igaz egy több ezer kilométerre lévő magyar gyülekezetre, mint az anyaországban lévő magyar gyülekezetekre is. A Krisztushoz tartozás, ez elengedhetetlen, hogy ha nem kapcsolódunk, ha csak a magunk ereje van, a maga bízása van az embernek, akkor abból nem lesz más, mint elszáradás, elsorvadás, és egy idő után megyünk az enyészetre.
2: Főgondnok úr, nem összehasonlítva az Isten tiszteleteket, nem is szabad, nem is ildomos, de milyen élmények, érzések, ingerek érték önt ott személyesen is?
3: Ez egy kisebb, meghitt gyülekezeti terem. Tele volt zsúfolásig. Érezni lehetett, hogy nagy várakozással vannak az ige hirdetéssel. Nagyon figyelmesen hallgatták. És ez egy ökumenikus közösség. Na most, amikor a magyar ige hirdetést tart, a magyarul hallják az Isten szavát, akkor összegyűlik a magyar közösség. És ez nagyon érezhető volt. Egy sokkal oldottabb hangulatú gyülekezet volt. Isten tisztelet is, mint mondjuk itt az anyaországban.
2: Főgondnok úr, milyen örömöket osztottak meg önökkel ottani magyarként, és milyen kihívásokkal, nehézségekkel szembesülnek?
3: Nem egy ilyen síros magyar gyülekezet. Ők nem adják föl, egyre nehezebb körülmények között vannak. Eleve ez a fajta diaszpora, a dél-amerikai argentin diaszpora évtizedeken keresztül semmiféle kapcsolatot nem tudott fönntartani az anyaországgal. És azt követően sem rendszerváltás óta sem nagyon kaptak sok mindent, és kevés volt a kapcsolat is. Tehát magukra vannak hagyva. Megszokták, hogy ahhoz, hogy bármi legyen a gyülekezetbe, egyéb közösségeibe, egyesületbe, az ő munkájukat és pénzüket bele kell rakni. Sokkal áldozatvállalóbbak, mint itt az anyaországban sok gyülekezet, de azért óriási dolgokat csinálnak. Az, hogy ötödik generációs magyar gyerekekkel tudunk magyarul beszélni, és ezt önkéntes munkában tanítják felnőttek őket, óvodától 18 éves korig, az egy fantasztikusan nagy dolog. És idős otthon tartanak fönn magyar egyesület, aminek az egyesületi vezetését, meg az egyesületi adminisztrációt ingyen látják el szabad idejükben magyar emberek. Elképzelhetetlen csodákat láttunk. Mi épültünk legjobban belőle?
2: Ha már épülés, és ha már említette az idős otthont is, akkor jól tudom, ott is tettek egy látogatást.
3: Az idősek otthonába megint egy óriási odaszánást az egyesület része. Ez egy 22-ben alapított önsegélyző egyesület tartja föl az idősek otthonán. A gondozók nagy része már argentin. A bentlakók mind magyar származásúak, de van, aki nem beszél már magyarul. De egy jó része igen. De akik beszélnek, azok is hihetetlen történeteket meséltek el. Hogy hogyan jöttek át a határon például, sok határátlépéssel, meg amikor ilyet hall az ember, hogy az egyik otthonlakó Pejasevics grófnő, aki horvát, horvát anyanyelvű, horvát nemzetiségű, elmenekült Magyarországról, kiköltöztek Spanyolországba, és aztán elkerültek Argentinába. Ott a férje, egy magyar ember, elkezdett udvarolni neki, a szülőknek nem tetszett. Visszaküldték Spanyolországba az anyukát. Aztán kitartott a szerelem, összeházasodtak, és a horvát anyanyelvű grófnő megtanult tökéletesen magyarul, és a lánya, aki szintén a motorja a helyi közösségnek, ő büszkén mesélné nekem, hogy az ötödik generációs unokái mind beszélnek magyarul. Ugye ő volt a második generáció, ötödik generációs dédunokája az édesanyjának. Mind beszélnek magyarul, mert hogy jövőre csak magyarul tudnak beszélni. Fantasztikus dolog szerintem.
4: Püspök úr, mit tapasztalt? Hogyan keresik a gyülekezetben a fiatalok megszólításának lehetőségeit?
1: Nagyon jó volt hallani azt, amikor egy asztalbeszélgetés közben ezt mondja nekünk Benedek Mária, hogy hát ő vette a fáradtságot és elment a baptistákhoz, egy 80 fölötti hölgyről beszélünk, hogy megnézze azt, hogy milyen módszereket használnak a baptisták annak érdekében, hogy a fiatalokat megtartsák, hogy be tudják őket szeretni a gyülekezetbe. Egy ilyen gondolat munkál egy idős hölgyben azért, mert nem a múltban él, hanem folyamatosan szeretne megfelelni annak a kihívásnak, ami a jelenkornak a kihívása, hogy tényleg veszítjük el itthon is mindenhol a fiataljainkat, és hogy mi ennek az oka is, hogy ezen hogyan lehet változtatni. Óriási példa volt számomra, hogy egy idős hölgy ezt ennyire fontosnak érzi, és nem csak hogy fontosnak tartja, hanem tesz is érte.
4: Mi volt az a extra, az a többlet a megosztott történet alapján, amit a baptista testvérektől sikerült megtudni, hogy a fiatalokat hogyan lehet megtartani?
1: Igazából nem tudta elmondani. Tehát azt mondta, hogy keresi a megoldást, és nem is egy alkalomra mentem már, azt mondta, hogy már két ilyen alkalmon is túl van, de keresi azt a választ, amit még maga számára se tud megfogalmazni.
2: Főgondnok úr, hogy látja, mi az, amit mi az anyaországban élő magyarországi reformátusok tanulhatnánk, és tanulhatunk az argentin gyülekezettől?
3: Öngondoskodást, meg az odaszánást. Hogy egy gyülekezet az akkor fog működni, hogyha mi is belerakjuk a saját munkánkat. Anyagilag is, meg a szabadidőnket is. Akkor megmarad egy közösség. Az argentinai magyarok egy évben kétszer kimegy az Écsi Gyöngyi nagy tiszteletű asszony hozzájuk, és a repülőjegyet azt ők fizetik, és ők adják össze. Tehát az óriási példa számunkra, hogy itt a nagy jólétben, amikor sírunk mindenen, bele kell rakni a saját munkánkat, meg anyagi áldozatot is kell vállalni egy gyülekezetért, és akkor lesz gyülekezet.
2: Hosszú távban, vagy rövid távban gondolkodva, miben maradtak, mi az, ami működhet partneri viszonyban, hogy szorosabb legyen a kapcsolat az anyaországgal?
3: Tőlünk elsősorban segítség kellene. Nem kellene sok, de legalább a lelkész úti költségébe bele tudnánk szállni, de annak is nagyon örülnek, ha megyünk hozzánk, vagy oda jöhetnek hozzánk. Amikor nem éppen a gyülekezetben voltunk, hanem mással töltöttünk az időnket, a gondnokasszony mindig küldött e-mailt. Amikor hazaérkeztünk Amsterdamba, akkor jött az e-mail, hogy látom, hogy megérkeztetek Amsterdamba, remélem jó utatok volt. Hazajöttünk Magyarországra, jött az e-mail, hogy örülök, hogy megérkeztetek. Tehát hihetetlen szeretettel vannak mifelénk, talán ebből az imádságból meg a szeretetből kellene egy kicsit viszonozni.

0: Hosszú utat járt be, amíg megérkezett lelki otthonába, a fasori református gyülekezetbe Kecskés D. Balázs. A megélt közösség a viszonyítási pontok megtalálásában is segíti a Bartók pásztori és Junior Prima díjas zeneszerzőt, ugyanis egyre inkább érzi, az emberek elfordultak Istentől. Legutóbb merész vállalkozásba fogott. A Megfeszített című művében a Passiuk hagyományához nyúlva reflektál Friedrich Nietzsche filozófus gondolatmenetére, miszerint a modern ember számára Isten halott. A riporter Emes Lilla.
1: Nietzsche azért kezdett el foglalkoztatni, mert ő pont az a filozófus, aki a leghevesebben támadta a kereszténységet, leginkább kereszténységes szembeni filozófiát fogalmazott meg, és annak a konzekvenciáit, vagy annak a következményeit is megmutatta, hogy mit jelent az, amikor Istent kivesszük a képletből. És mivel én azt látom, hogy nagyon sok ember számára Isten kikerült a képletből, és ebben a világban bizonyos értelemben a Nietzsche jóslata a részben is, de megvalósult, ezért nagyon relevánsnak érez a Nietzsche szövegeit, de nem azért választottam őket nyilvánvalóan, mert ezek az én hitemet tükröznék, hanem inkább azért, mert egy nagyon pontos leírását adták egy állapotnak, amit érzek magam körül.
2: Amit maga körül lát, az hogyan reflektál arra, amit Nietzsche akkor maga körül látott a világról?
1: Nietzsche valószínűleg nagyon más látott maga körül a világból, mint mi, akik ebben a korban élünk. Amikor Nietzsche élt, akkor a kereszténységnek a világnézete az uralkodó volt a nyugati kultúrkörben, ez egészen egyértelmű. Egyfajta elitnek a szemében már elindultak olyan folyamatok, vagy az ő gondolkodásukban, amik ma akár egy átlagember szintjére is leszivárogtak, de hát az átlagember az teljesen másképp viszonyult ezekhez, viszont Nietzsche a maga átlagon felüli érzékenységével megérezte, megjövendölte, és bizonyos értelemben levonta azokat a következtetéseket, amiket ő maga körül látott, vagy amiket ő maga érzett. Nagyon bonyolult a filozófiája sok-sok szempontból, de ugye ő az, aki az Isten meghalt, vagy Isten halott, később híressé vált mondatot is mondta. Ezzel a példázattal, amivel ez a mondat is elhangzik, azt akartam megmutatni, hogy milyen lesz a világ, amikor eltűnik a viszonyítási pont, hogy nincsen fent és lent, hogy valahogy egy ilyen légüres térben kóvályognak az emberek. És az egész biztos, hogy amikor ő élt, akkor még nem itt tartott a világ. Én azt mondom, hogy most közelebb vagyunk ahhoz. Lehetséges, hogy még most sem ott tart, amit Nietzsche akkor mondott, de az biztos, hogy nagyon sokan mondták Nietzscheről is, hogy az egész 20. század az gyakorlatilag az ő filozófiája felől érthető meg, és a mai napig nagyon-nagyon erősen hat.
2: Mennyire ásta bele magát egyáltalán a filozófiába?
1: Bizonyos filozófusokat olvastam, vagy olvasgattam. Nietzschétől azért sok mindent megpróbáltam elolvasni, de Nietzsche nem az a fajta, hogy egy ilyen száraz filozófus lenne. Az ő szövegei nem unalmas olvasni egyszerűen. Nagyon érzelmes szövegeket ír, és tele van bibliai utalásokkal. Tehát ugye eleve az mit jelent ez a mondat, hogy Isten halott? Ezt sokféleképpen lehet érteni. Lehet úgy is érteni, mint a megváltás történetnek a kontextusában, ugye, hogy Isten meghalt, mert megölték. Erre a többes jelentést játszottam rá a darabban is. Ahogyan nagyon szépen megfogalmazta Csengeli Kristóf a műről mondott kritikájában, hogy kétféle Isten halál zajlik le. Az egyik az archaikus Jézus kereszt halála, a megváltó halála, és a másik pedig a modern, ami ugye az Isten megölése bizonyos értelemben a modern kultúra által.
2: Ön egy fiatal zeneszerző, de egzisztenciálisan foglalkoztatják a dolgok, hogy nincsenek viszonyítási pontok, és ez zavarja?
1: Ez egész biztos így van. Szerintem egyértelműen egy sok szempontból relativista korban élünk, ami nyilván nehéz bizonyos értelemben. Egy csomó szempontból, ha eltűnnek a viszonyítási pontok, akkor ez azt is jelenti, hogy nehezebb megtalálni az értelmet, vagy egyáltalán nem is lehet megtalálni az értelmet, hogy miről szól az ember élete, ha nincsenek ezek a viszonyítási pontok, az szerintem nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen összerakni. És én ezt látom, hogy ebben az állapotban egyszerre van jelen a modern ember istengyilkossága, és annak minden bizonyos ebben gőgje, de ugyanakkor benne van egy nagy hiány, amit maga mögött hagy ez az állapot, egy olyan, amiben ugyanakkor pont a végső kérdésekre nincsen válasz, vagy nincsen megnyugtató válasz.
2: Brahmson kívül van-e még valami protestáns ebben a zenében?
1: A Brahms hatás az egyértelmű, ahogy ön is említette. Az, hogy egy zsoltár bekerül ebbe, és ahogyan bekerül, az mindenképpen egy protestáns gesztus. De az egész darabot belengi szerintem egyfajta ilyen valamiféle, nem is biztos, hogy csak protestánsnak mondanám, de egy ilyen egy ilyen európai, volt is, aki ezt így meg is jegyezte a koncert után, hogy annyira európai ez a darab valahogy. Lehet, hogy a nyelv miatt is, mert ugye németül van többnyire, és azt az ember valahogy a protestantizmussal köti össze, meg a reformációval, meg hát ugye Nietzsche is, neki is evangélikus lelkész volt az édesapja. Egyértelműen egy ilyen protestáns térben, egy ilyen európai protestáns térben is értelmezhető darab.
2: Miért ír majd zeneszerző, ha nem is passiót, de olyan zeneművet, olyan oratóriumot, amelynek szerves része a passió? Tehát, hogy olyan sok passióról nem hiszem, hogy tudunk, ami ma születne.
1: Van azért néhány passió, amiket a 20. században vagy 21. században írtak, nyilvánvalóan kevesebb, mint korábban. Ugye azért ez a történet, Jézus élete, Jézus halála, ez azért olyan kultúrkincs, amihez akár olyanok is tudnak viszonyulni, akik nem vallásosak. Inkább nekem az volt kihívás, hogy nem akartam egy sima passiót írni, ami egyszerűen csak azokat a szövegeket zenésíti, ahogy mondjuk egy Bach passió, hogy alapvetően a bibliai történetre épül, és abba illeszt bele egyébként teljesen vallásos tartalmú különböző szövegeket, hanem én egy 21. századi passiót akartam írni, egy ilyen maibb változatát. Nem a passiónak, mert az ugyanaz, de a mi hozzávaló viszonyunknak egy más módját akartam kifejezni.
2: Mindig is tagja volt gyülekezetnek, járt gyülekezetbe, felnőttként alakult ki ez a fajta kötődés, hogyan éli meg a hitét?
1: Református felnőtt koromban lettem egyébként, 22 éves voltam, amikor konfirmáltam. Akkor kezdtem igazából templomba járni, és akkor én nem református háttérből jövök, de valamiért a református világ jött elém. Részben azért is egyébként, mert a későbbi feleségemmel akkor megismerkedve elhívott engem a fasori református gyülekezetbe, ami azóta is a lelki otthonom. Nagyjából 10 éve vagyok a gyülekezetnek a tagja. Én valószínűleg egy kicsit, bár református vagyok, de másképp vagyok református, mint egy olyan, aki ezt nagyon hosszú családi tradícióból hozza. Éppen ezért nekem például érdekes mondom, pont a zenei része a reformátusságnak az kevésbé jön így ösztönből. Bár énekeljük a gyülekezetben ezeket az énekeket, de nekem a református dallamkincs az nem egy ilyen ősélmény, mert gyerekkoromban nem azon nőttem fel. 3 gyermekünk van, és hát nagyon sokat jelent, hogy ez a közösséghez tartozunk, ez az életemnek egyik ez a legfontosabb területe. Mindenre kihatással van arra is, hogy hogyan írok zenét, vagy hogy mit jelent számomra a zene, vagy hogy mi a célja annak, hogy zenét írok, ezek mind összefüggnek ezzel.
2: Mit jelent egy lelki otthon, vagy hogy kell érteni azt, amikor azt mondja, hogy ez a lelki otthona?
1: Azok az emberek, akiknek sokat adok a szavára, vagy akár akiknek a szeretete sokat jelent a számomra, azok közül sokan ott vannak, oda járnak. Egy olyan közösség, ahol bízhatok abban, hogy olyan tartalmakkal, olyan gondolatokkal, vagy meglátásokkal fogok találkozni, amik építenek, erősítenek, nem pedig rombolnak, vagy visszavetnek.
2: Tehát egy gyülekezet is lehet viszonyítási pont az ember életében.
1: Abszolút. Sőt, hát én még a presbitériumnak is a tagja vagyok, bár nem vagyok annyira gyakorlati ember, de valószínűleg ilyenek is kellenek a presbitériumban, úgyhogy bár nem tudom, hogy mennyire vagyok hasznos tagja ennek a közösségnek, de szorgalmasan járok a gyűlésekre, és mindenképpen tanulok belőle, hogy hogyan. Ugye nem minden gyülekezetben egyformán aktív a presbitérium. A fasori gyülekezet egy nagy gyülekezet, és a presbitérium is aktív, minden hónapban vannak gyűlések, és nekem sokat jelent megfigyelni, hogy hogyan rendeznek ügyeket hívő emberek, és mennyire másképpen rendezik azokat sokszor, mint ahogyan az ember gondolná elsőre. Valószínűleg nem csak nálunk van, hanem máshol is, hogy azért nagyon sokféle ember jön össze egy gyülekezetben, nagyon sokféle háttérből, de nagyon sokféle gondolkodású ember is, nagyon sokféle világnézetű, azt nem mondom, mert a kereszténység az összeköti őket, de nagyon sokféle ízlésű, meg nagyon sokféle kultúrájú ember jön össze, ami könnyen egyrészt összetűzésekhez is vezethet, nyilván néha vezet is, de ugyanakkor meg nagyon kevés olyan helyet tudok mondani, ahol mégis teljesen más háttérből levő emberek ennyire egymásra tudnak találni, vagy ennyire meg tudják érteni egymást, mint egy gyülekezeten belül. Nekem az egy nagy ajándék, hogy azt mondhatom, hogy a gyülekezetnek a tagjait nem az köti össze, hogy hasonló háttérből jöttek, vagy hogy hasonló dolgokat gondolnak a világról, hanem a közös hit.

0: A sárvári gyülekezet egyik sajátossága, hogy nem találni helyben született református benne. Olyan is akad, aki katolikusként tartozik a közösséghez. Gálmár kollégám elsőként Kissomogyi Judit főgondnok helyettessel beszélgetett egy a hitét meghatározó emlékképéről.
1: Általános iskolás voltam, amikor az akkori lelkészünkkel Celdömökről idejöttünk a befagyott sárvári csónakázó tóra csúszkálni, és akkor én kislányként arra gondoltam, hogy milyen jó lehet annak, aki itt él Sárváron, és minden télen ingyen csúszkálhat a tavon. Jó pár év múlva, amikor a férjemmel ide költöztünk, és a sokadik befagyott téli csónakázó tavon már korsójával a lábunkon korsójáztunk, egyszer csak végignéztem ott a tájon, és arra gondoltam, hogy az én gyerekkori álmom ezzel teljesült, hogy itt élünk Sárváron, és ugyanezzel kapcsolatban jött elő a nehézség is, hogy senkit nem ismertünk, amikor ide költöztünk, egyedül az akkori református lelkészt, Szent Györgyi Lászlót és a családját, és ez egy olyan biztonságot adott nekem, hogy tudtam, hogy sose leszek egyedül itt.
2: Milyen volt a gyülekezet, amikor önbe kapcsolódott, és az eltelt évek során hogyan látja, hogyan érzi, miben változott a legtöbbet?
1: Egészen fiatalon kerültem ide ifjú házasként a gyülekezet életébe. Akkor is volt egy elég erős mag, egy megtartó közösség, viszont ahogy mi is családot alapítottunk, megszületett a kislányunk, több szülőtársammal és kisgyerekes családokkal olyan szoros kapcsolat alakult ki itt a gyülekezetbe, hogy különböző programokat szerveztünk, és olyan barátságok is alakultak ki, hogy az egyházon kívüli életbe is szoktunk programokat szervezni. Ehhez a gyülekezethez én úgy szeretnék csatlakozni, hogy az én hitemmel és a legjobb tudásommal előre lendítsem azokat a dolgokat, amiket szeretnénk itt megvalósítani.
2: Mit szeretne továbbadni azoknak, akik mondjuk később veszik át a feladatokat, amelyeket most éppen öntölt be a gyülekezetben?
1: Úgy fogalmaznék, hogy ez nem egy feladat. Hogy ezt nem feladatként élje meg az ember, hanem úgy, hogy ez az életének a része. És hogyha ezt a saját magáénak érzi, akkor ez onnantól kezdve működni fog.
2: Pál Tibor presbitert mit jelentett az életében az ide költözés Sárvárra, és hogyan alakult közben a kapcsolata az egyházzal?
3: Nehéz volt újra gyökeret verni, de fontosnak tartottuk. 2011 és 17 között 7 alkalommal költöztünk. És amikor újra megtaláltuk a helyünket, ide Sárvár mellé Ikervárra költöztünk, a legerősebb horgonyunk a rokonság mellett, az maga a református gyülekezet volt.
2: Milyen Sárváron reformátusnak lenni, a református gyülekezethez tartozni?
3: Arról tudok beszélni, hogy milyen a református gyülekezethez tartozni. Megtartó érzés. Magam nem vagyok református, a gyermekeim és a feleségem reformátusok. Én szolgálatként fogadtam el a presbiteri tisztséget, vegyes család vagyunk, én katolikus, a feleségem református. Megegyeztünk, hogyha a gyermekeink lányok lesznek, az édesanyjuk vallását viszik tovább, ha fiúk, akkor pedig az édesapjukét. Hát a Jóisten két szép leánykát adott nekünk, úgyhogy ő megtette a választását. Így mi is ezt vittük tovább.
2: Térjünk vissza a költözéses időszakra. Hogy érzi, mi segített abban, hogy itt is Sárváron otthonra találtak a család szinten?
3: Barátságokon keresztül, az új emberek és a hasonlóságainkon keresztül van, ahova tartozzunk. Közösségekbe járunk, részt veszünk énekkarban, elvégezzük a feladatunkat, és azt érezzük, hogy otthon vagyunk, hogy újra gyökeret tudtunk ereszteni. Nagyon fontos az embernek, hogy ne sodródjon, mert a túl sok költözés az elvágja az embernek a gyökereit, mint az ördög szekér, csak gurul, a végén már nem tudja, hogy honnan is indult. És meg akartam adni a gyermekeinknek azt az érzést, hogy tudják, hogy ők hova valósiak. Legyenek tisztában a saját identitásukkal, mint székelyek, mint erdélyi emberek, és legyenek tisztában az identitásukkal, mint sárvári, mint ikervári, mint vasmegyei emberek, hogy tudják, hogy ide is tartozunk, és oda is tartozunk. Van nekünk egy külön kifejezésünk erre. Úgy mondjuk ezt, hogy otthonról megyünk haza, vagy hazúrról megyünk haza, otthonra. Kicsit képzavaros az egész, de aki egyszer megértette ezt a fajta két lakiságot, két identitásúságot, az megérti, hogy mit jelent ez, hogy mind a két bőrünkben otthon érezzük magunkat.
2: Dohi Zsolt főgondnokot arra invitálom, hogy beszéljünk egy kettősségről. Gyökerek. Legyen ez a hívószavunk, Zsolt. Ha ezt hallja, mire gondol?
4: Az igazság az, hogy az jut eszembe, hogy a gyerekkoromban, Párciumban, mind a két nagyszülő családban reformátusok voltak. Akkor mindenképpen része volt az életnek az istentiszteletre való járás, vagy a megjelenés. Tudjuk, hogy eljön az az idő, amikor egy serdülő egy kicsit eltávolodik a templomtól, meg amit a nagyszülők, szülők mondanak, de az mélyen szerintem belém gyökerezett. Mert nem mondhatnám azt, hogy erőszakosak voltak, sőt, inkább elnézőek voltak velem. Sokan mondták fiatalok, hogy mert őt erőltették, minden vasárnap tiszkó templomba kell menni, stb. Stb. Nekem ilyet nem mondtak, és egy bizonyos idő után rájöttem, hogyha elmegyek néha-néha, akkor ott még jól is érzem magam, meg hallok jó dolgokat, és el lehet rajta gondolkodni, és így lassan-lassan visszabeépült az életembe ez a gyülekezetbe való járás.
2: Önnek a mindennapokban, akár a családi életben, akár a munkája során, kötheti a szolgálathoz is. Miben ad erőt a hite?
4: Azt nem merném kijelenteni, mert álszent lennék, ha azt mondanám, hogy teljes egészében megtértem. De van egy olyan élményem, és ez legalább egy 18 éve, attól kezdve, hogy rendszeresen elkezdtem olvasni a Bibliát, előtte ez nem volt így. Ugye minden nap a napi igével kezdem, az arra napra szóló igével, az imádsággal, és én csak annyit vettem észre, hogy azóta jól mennek a dolgaim, minden irányba. Tehát most nem csak a hétköznapról beszélek, hanem minden egyébről is. Szívesebben jövök templomba, szívesebben jövök egyházi rendezvényekre, teszek valamit a gyülekezetért, ha tudok, mindent én sem tudok nyilván. És azóta én úgy gondolom, hogy meghallotta az Úr az én imámat, és csak hálás tudok lenni mindenért, ami eddig volt.
2: Szentgyörgyi László, tiszteletes úr, hogyan találnak helyet ebben a közösségben a gyermekek és a fiatalok?
5: Ők az a meglátás, amit csak akkor találják meg, hogy a szülő már megtalálta. Tehát sokszor fordítva ülünk a lovon, azt gondoljuk, hogy ha gyermeket meg tudjuk szólítani, akkor majd a család és a nagycsalád is. Én azt látom, hogy ez éppen fordítva van. A szülőket kell valamilyen módon megszólítani és érdekelté tenni abban, hogy itt legyenek. Nyilvánvalóan azt mondom én, hogy megszólítani, de reménység szerint meghallják az Úr hívását, és úgy érkeznek közénk. De nekünk az a felelősségünk, egy olyan közösségé legyünk, amely meg tudja tartani őket, és ahová érdemesnek látják eljönni.
2: Aki majd vasárnap bekapcsolja a Kossuth Rádiót, és belecsöppen a sárvári gyülekezet egy kis szeletébe, mit vigyen magával útravalóként?
5: Én ezt próbáltam a presbitereimnek is elmondani, hogy ez nem egy produkció részünkről, hogy a gyülekezet szerepel a médiában, Kossuth Rádióban. Mi azon a vasárnapon is úgy jövünk össze, mint máskor, azzal a céllal, hogy az Úristent dicsérjük. Ha ez ténylegesen megtörténik, és őszintén történik, akkor reménységünk lehet, hogy ez átmegy a rádión keresztül is, és aki valóban otthon tud leülni, Isten tiszteletet hallgatni, az valóban ennek az érzés világába tud belecsöppenni.
0: Október 18-án vasárnap a 10 órai hírek után a sárvári református templomból közvetít Isten tiszteletet élőben a Kossuth Rádió. Igét hirdet Szent Györgyi László, az Őrségi Református Egyházmegye esperese. Most az ő igei gondolataival folytatjuk műsorunkat.
6: Isten igéjét János első levele 4. fejezetéből olvasom a 11. verstől a 16-ig. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Kedves testvérek, János különös állítás fogalmaz meg, Istent senki nem látta. Valljuk meg őszintén, ez az állítás intellektuálisan zavarba ejtő? Hogyan lehet bizonyosságunk arról, akit érzékszerveinkkel nem tudunk ellenőrizni? Hogyan lehet valóságos kapcsolatunk egy láthatatlan Istennel? János válasza meglepően egyszerű, a szeretet által. Nem azt mondja, hogy Istent egy tökéletes filozófiai rendszerben gondolkodva érthetjük meg, hanem azt, hogy Isten jelenléte akkor válik felismerhetővé, amikor szeretünk. A láthatatlan Isten az emberi kapcsolatokban lesz láthatóvá. Ez azonban nem érzelgős szeretet fogalom. A szeretet itt nem rokonszenv, nem kellemes lelkiállapot, még csak nem is romantikus érzés, amelyet könnyű összetéveszteni a magunk vágyával. A keresztény szeretet annak az Istennek a természetéből fakad, aki elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Vagyis a szeretet lényegéhez hozzátartozik az önátadás, a másikért vállalt felelősség, sőt a másik terhének hordozása. Pilinszky János mondja, a szeretetben nincs többé én és te. Talán éppen ez világít rá János gondolatának mélységére. A szeretetben az ember kilép önmaga zárt világából. A másik ember többé nem eszköz a saját boldogságomhoz, nem ellenfél, nem idegen, hanem olyan személy, akinek a létezése fontossá válik számomra. János végül még tovább lép, aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. A itt tehát nem csupán egyetértés bizonyos tételekkel, sokkal inkább életközösség. Istenben maradni annyit jelent, hogy az ő szeretetének logikája átformálja a miénket. Talán ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy láttuk-e az Istent, hanem azt, hogy az életünkben felismerhető-e. A láthatatlan Isten ugyanis rajtunk keresztül válhat láthatóvá. Amen.
0: További áhítatokért tekintsék meg a Magyarországi Református Egyház online felületeit. Elhangzó műsorunk a www.mediaclick.hu oldalon hallgatható vissza. E-mail címünk továbbra is radio@református.hu. Szerkesztőtársam Kojsza Péter, valamint Gál Márk és MS Lila nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dóka Viktória szerkesztő műsorvezetőt hallották. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna. Megújul a balatoni bringakör. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára. Tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást. Az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Nyugodtan töltötte az éjszakát műtétje után 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tüdejéből tegnap távolítottak el egy rossz indulatú daganatot. A Vatikán arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a sebészi beavatkozást követően milyen terápiára lesz szükség. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek nevezte a javaslatot. Átadták a MOL szarvasi biometángyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Megújul a balatoni bringakör, a kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Jövő héten 4 napra megnyílik a látogatók előtt a 130 éves igazságügyi palota. Október 20-a és 23-a között ingyenesen látogatható a megújuló történelmi épület. A legfontosabb történelmi terek ismét eredeti pompájukban láthatók. A vezetett sétákon megtekinthető a központi csarnok Locz Károly mennyezetképével, Strobl Alajos justícia szobra, amely 70 év után került vissza eredeti helyére. A látogatás előzetes regisztrációhoz kötött. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, északkeleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között, holnap napközben 13-19 fok között alakul. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Szóda. Csillagtérképek és fametszetek. Csilléri Orsolya grafikus művésztárlata Tokióban is sikert aratott. A japán papír 1000 arca. Titkok és évezredes hagyományok a Hopp Ferenc Múzeumban. Pengeéles humor és gyarlóság. Premierre készül a Centrál Színház. Szövéspróba és színek párbeszéde. Nyílt napok a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban.
3: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
4: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj édesanyám!
5: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
6: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
7: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
8: Hári János vagyok, és az is maradok.
3: 100 éves a Hári János. Pénteken 12:30 perckor az M5 műsorán. szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Rádiószínház.

0: Mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Tizenharmadik rész.
2: Vigyázzunk erkölcseinkre. Magam is voltam hozzám hasonló dolgozókkal közös kiránduláson a budai hegyek között. Hát csak most kapok észbe a legújabb erkölcsvédő rendelet után, hogy micsoda borzalmaknak voltam szemtanúja, sőt, cselekvő részese. Először is már útközben, alig hogy Budát elhagytuk, egyes férfiak levetették a kabátjukat. A kabátot hónuk alá csapták, s uram bocsáss, ingben mentek tovább. Ingben. Nem is tudom, hogy illik-e leírni ezt az illetlen szót, amely olyan ruhadarabot jelent, amely nem által közvetlen érintkezésben lenni a meztelen emberi testtel. Ingben meneteltek a csoportban ezek a szemérem nélkül való emberek, akár csak az a 2 millió férfi Berlinben, így a nyári melegben, a város belsejében, nyílt utcákon. Hát ezt az ingben való járást kinn a szabadban be kell tiltani, ez nyilvánvaló. De nem volna helyes itt megállni. Intézzünk demarsot Németországhoz. Követeljük, hogy ott is tiltsák be az ingben járást, mert csak így védekezhetünk e nyugati szabadosság ellen. Mert ez a métej nyugatról jött hozzánk, akár csak az elmúlt télen az influenza. De amíg az influenzát nem kellett betiltani, mert nem ütközött bele a közerkölcsökbe, addig az ingben járás destruáló hatása kiszámíthatatlan. De menjünk tovább. Amikor az erdőbe egy tisztásra érkeztünk, s ott megtelepettünk, az erkölcstelenségnek a kabát levetéssel megkezdett sorozata folytatódott. Akadtak köztünk olyan férfiak és nők, akik egész ruházatukat levetették, fürdőtrikót vettek magukra. Uram, bocsáss, fürdőtrikót! Kilátszott a nyakuk, karjuk és lábszáruk. Akár csak az úriembereké és nagyságos, sméltóságos asszonyoké, akik a Gellértbeli hullámfürdőben evickélnek és sütkéreznek. Hát ez is megengedhetetlen valami. Azután egyesek elheveredtek a fűben, és a napon süttették magukat, hogy nem sült le a bőr a képükről. Ám bár, és ez azt mutatja, hogy még nem halt ki a szemére minden emberből, akadtak olyanok, akiknek igenis lesült a bőr a képükről. Ezt a napon sütkérezést is be kell tiltani. Mert ha az erkölcstelenség egyszer megindul, olyan az, mint a lavina, nincs megállás, és nő, nő, folyton, nő. Most már itt benn a városban is lépten nyomon tapasztalhatunk jelenségeket, amelyek sértik szeméremérzésünket. Vannak durva lelkű proletárok, akiknek a lábújuk látszik ki a cipőből, vagy a könyökük a kabátból. Na hát ezt is be kell tiltani. Akinek nincs olyan ruhája, amely az egész testét elfödi, az ne mehessen az utcára. Igenis, kirándulni csak szűrben és subában legyen szabad, őseink is így rándultak ki. És fel kell öltöztetni az állatokat. Az én szemérmemet például határozottan sérti, hogy a lovak és kutyák anyaszült meztelenül járnak az utcán. Egyéb disznóságokról nem is szólva, amit szintén elkövetnek. Az én szeméremérzésem már arra is felháborodik, hogy egyes emberek meztelen képpel járnak kelnek, holott minden okuk meg lenne, hogy legalább egy állarcot vegyenek fel.

szerelmes férfi. Már egy hete nem beszéltem vele, nem adott rá alkalmat. Helyesebben minden alkalom elől elzárkózott. Ugyan mit jelent ez? Taktikázik? Hétfőn este karonfogva ment egy férfival a körúton. Úgy tett, mintha engem nem látott volna. Másnap a nővérével üzentem neki. Azt üzentem, hogy okvetlenül beszélni akarok vele. Ő azt üzente vissza, hogy az unokabátyja volt. Elhiggyem ezt? Ostoba vagyok, ha elhiszem. De hát, ha akkor vagyok ostoba, ha nem hiszem el. Mert igenis, tudomásukra hozom a túl okosaknak, hogy volt már rá eset, amikor egy nő az unokabátyjával ment az utcán. Másnap este, tehát kedden, egy másik férfival láttam karonfogva menni a körúton. Ez kövérebb volt, mint az előző napi, és alacsonyabb is. Ő most a köszönésemet bájos mosollyal fogadta. Tehát az előző napon csak ugyan nem látott volna. De hisz rám nézett, és mikor a tekintetünk találkozott, hirtelen elfordította a fejét. No, de ha akkor látott engem, és mégsem akart látni, miért nem tett másnap ugyanúgy? Szóval, hiába lehetségesnek kell elfogadni, hogy csak ugyan ma látott. De visszatérek a második férfira. Bizonyos távolságban utánuk mentem. A kapu elé érkezve sokáig beszélgettek, s válláskor megcsokolták egymást. Iszonyú az, ami a szívemben nyilallott. Szerdán délelőtt megint üzentem neki a nővérével. Mi az, ki volt az a férfi, tudni akarom. Különben is beszélnem kell vele. Azt üzente vissza, hogy Szamár vagyok, az a férfi ugyanaz volt, akivel egy nappal előbb láttam, szóval az unokabátyja. Hogyan? Káprázott volna a szemem, amikor a keddi férfit kövérebbnek és alacsonyabbnak láttam? Vagy ez a leány? Nem, itt nincs szó, nincs minősítés. Itt egyszerűen megáll az ész. Most már talán nem is szeretem őt, csupán megvetem. De érteni akarom, tisztán akarok mindent tudni. Mert éppen ez az, amit nem bír el az ember, ez a bizonytalanság, illetve hogy az embernek fogalma sincs semmiről. Csütörtökön legalább 10 órán keresztül sétáltam a házuk előtt, csak hogy lássam őt. Nem mutatkozott. Halálos aggodalom gyötört, hogy talán beteg szegény, vagy ami még borzasztóbb, nincs otthon. Üzenetváltás. Azt üzente, hogy azért nem mozdul hazulról, mert tudja, hogy lesem, s nem akar látni. Mi ez megint? Újabb trükk? Most már hogyan állok vele? Szeret, vagy nem szeret? Pénteken megint a házuk elé mentem, s föl alá sétáltam. Egyszer csak kinézett az ablakon. Fölmentem a lakásukig, s az ajtón becsöngettem. A cseléd azt mondta, hogy nincs itthon. De hiszen láttam kinézni az ablakon, kiáltottam. Várjak, mondta a cseléd, s bement. Azután kijött, s azt mondta, a kisasszony azt üzeni, hogy nincs itthon. Érthetetlen. Tévedtem volna. Nem, ez szinte lehetetlen. Nem mentem el. A lépcsőházban megálltam és vártam. Egyszer csak jött. Ment el hazulról. Tehát otthon volt, s egyszerűen letagadta magát. Ó, hát maga keresett? Csodálkozott sajnálkozva. Azt hittem, hogy a Lajos, mondta. És méghozzá a Lajos, én vagyok. Hála Istennek, tehát mégiscsak van reménységem, mert csak a nevemet tévesztette el, engem magamat fogadott volna. Tehát lehetséges, hogy szeret. Mentem vele lefele a lépcsőn. Kísérjen el, mondta lent az utcán. És ebben a pillanatban odaintett egy taxit, beleült, köszönt, s elrobogott. Nagyon kedvesen integetett vissza. Pápá, mégiscsak szeret. Hurrá, szeret. Autótaxiba hirtelen bizonyára csak azért ült, mert sürgős dolga volt. De viszont végtelenül kedvesen integetett. Jaj, meghasad a szívem. A boldogságtól, illetve nem is tudom, hogy mitől. Ma, azaz vasárnap végre beszéltem vele, mert a taxi esetet nem számítom beszélgetésnek. Azt mondta, hogy nagyon terhére vagyok már. Később, hogy legjobban szeretné már, ha egyáltalában békén hagynám. Tehát szeret, csak titkolja még. Túlságosan szemérmes az angyal. Igen, ez az a természetes, ösztönös női ellenállás. Ezt végig gondolva annyira megörültem, hogy a nyakába akartam borulni és megcsókolni. Ő ellökött, és ilyettében segítségért kiáltott. Hiába, a nőkön nem lehet eligazodni. A nő rejtély és pont. Ilyen misztikus viselkedést azonban még nőnél nem láttam. Most is itt állok az utcán az ablaka alatt. Éjjel 2 óra van, a függöny le van eresztve. A villany ég, néha-néha

ott két árnyékot, és szavamra mondom. Már szinte hülyén kérdezem a mellényem gombjait tapogatva sorra. Szeret? Nem szeret? Szeret? Nem szeret?

A poloska. Vannak házi állatok, mint például a ló, szarvasmarha, kutya, macska és a jámborember, és vannak vadállatok, mint az oroszlán, tigris, jaguár, február és a gonosz ember. A poloska nem házi állat, habár benne lakik a házunkban, nálunk nem, csak a szomszédoknál, mert csíp. Viszont ha csíp is, azért még nem vadállat, mert nem erdőben lakik. Legcélszerűbb tehát a poloskát az ágyi állatok közé sorozni. A poloska kicsiny állat, akkora, mint egy gyöngyszem, vagy egy vércse, vagy egy lencse. A színe rozsdavörös, a szaga büdös. És ez mind igen bölcs rendelkezése a természetnek, mert így még csak ki lehet bírni azt a pár ezer poloskát, ami egy jól nevelt pesti hálószobában van. De képzeljük el, milyen rettenetes lenne, ha a poloska akkora lenne, mint egy patkány. Ékszínkék színe lenne, és olyan szaga, mint egy gyöngyvirágnak. Ugyebár még sokkal undorítóbb lenne. Na, hát ezért mondom én mindig, hogy a természet igen bölcsen van berendezve, és azt nem lehet csak úgy meggondolatlanul kritizálni. Még azt sem lehet mondani, hogy jobb lenne, ha poloska egyáltalában nem lenne. Mert baj ugyan, hogy nálunk van, de mind tiszta haszon, hogy a kónéknál is van, meg a koplalagiéknál is. A poloska neve szláv eredetű szó. A szlávoknál úgy hangzik, hogy ploska. A poloska példa arra, hogy őseink a kultúrát az európaiaktól vették át. A poloskára vonatkozólag ez az átvétel valószínűleg úgy történt, hogy őseik, mint nomád nép, fölös számú tetvekkel rendelkeztek. Mikor azonban letelepedtek, tetveiket becserélték a szlávokkal poloskára. A szlávok persze csaltak, mert igen sok poloskát megtartottak maguknak. A poloska igazi kultúrféreg. Vadembereknél és félvad nomádoknál nem fordul elő. Falun, sőt vidéken is ritka, ezért véleményem szerint valamely nép kultúrájának igazi fokmérője, poloskáinak a száma. A poloska a városi lakásokban az ágydeszkák és falak repedéseiben sunyít, éjjel, mihelyt eloltják a lámpát, elkezd a falon korzózni. Korzózik, korzózik, korzóznak, csak hamar ezren korzóznak a falon, s aztán körülményes utakon bemásznak az ágyba, rámásznak az alvó emberre, kis szívócsövecskéjükkel lyukat ütnek a bőrébe, s elkezdik a vérét szívni. Amikor jól lakott a poloska, kihúzza szívókáját a pali bőréből, megtörüli és zsebre teszi. S vesd el magad, elkezd őrülten menekülni. A sértett áldozat egy darabig még nyugodtan alszik, de mire a poloska az ágyról elmászik a Petőfi halála alá, akkorra elkezd ám a csípés helye fájni, s az áldozat mozog, fölébred, kigyújt és megvakarja a tett színhelyét. Majd égtelen sziszegéssel, káromkodással keresi az átkozott merénylőt. A tettes poloska a legnagyobb nyugalommal hallgat. Tudja, hogy őt már baj nem érheti, s az egész szitkozódást nem is érti, mert hiszen a sérőt nem őt szidja, hanem az anyját.

A zsiráf. A zsiráf a legmagasabb szárazföldi állat. Különösen azért magas, mert a nyaka rettentően hosszú. Hogyha a zsiráf gallért hordana, csak a pucerája annyiba kerülne neki, mint más állatnak a teljes ellátás fűtéssel és világítással. A zsiráf Afrikában él, tehát mindnyájunk sárga irigységének méltó tárgya. Hozzá még gondtalanul él, mert lakása a szabad természet, tápláléka a magas fák levele, villamoson nem kell járnia, újságot nem muszáj olvasnia, kultúrigényei nincsen.

Nek. Külalakja ez óriási állatnak meglehetősen groteszk. Nem csak a nyaka hosszabb, vagy ötszörte a kelleténél, hanem az első lábai is jóval hosszabbak a hátsuknál, miáltal a háta nyaktól lefelé erősen lejtős, tehát lovaglásra, különösen ha szappannal bekenik, használhatatlan. A zsiráf színe sárga, nem citromszínű, hanem inkább villamos sárga. Ez persze csupán az alapszíne, ezt az alapszínt fekete foltok tarkítják. Ezek a foltok persze a zsiráfot egyáltalában nem zsenírozzák, neki is az a nézete, mint mindnyájunknak elemi iskolás korunk óta. Ha foltos is a ruha, az nem szégyen, csak rongyos ne legyen. Különben ezeknek a foltoknak köszöni a zsiráf igazi magyar nevét. Azt, hogy foltos nyakorján. A foltoknak, meg a hosszú nyakának. Ez a foltos nyakorján meghatóan szép kifejezés, ezt mostanában különösen meg kell becsülnünk, sőt, terjesztenünk és fejlesztenünk is ajánlatos. Különben egy-két évtized óta van már párja is, a miniszteri díjtalan, mégis foltos, segít nyakorján. Darwin és Lamarck tanítóúrak törvényei alapján tehát egyrészt a természetes kiválasztódás, másrészt a környezethez való alkalmazkodás alapján a zsiráfnak azért van olyan hosszú, vékony nyaka, mert magas fák leveleivel táplálkozik. Ezt a tételt nem akarom bővebben magyarázni, de ha igazságnak el is fogadom, még mindig tanástalanul állok azzal a kérdéssel szemben, hogy falumbeli ismerősömnek, a boltosnak miért van olyan hosszú, vékony nyaka? Hopp! Megvan, tudom már. Neki is bizonyára a környezethez való alkalmazkodás miatt van hosszú, vékony nyaka, mert falumbeli több ismerősömnek, néhány kálvinista magyar földműves embernek meg rövid vastag nyakuk van. Ezekről tudom, hogy éppen azért vastag nyakúak, mert a környezethez nem alkalmazkodnak. A zsiráfok különben igen békés állatok. Egymást nem bántják, nem háborúskodnak, nem irigykednek, nem versenyeznek. Csupán az az egy illetlen tulajdonságuk van, hogyha a fenevadak, például oroszlán leopárd, megtámadják őket, s karmaikat és fogaikat a hátukba és nyakukba vágva marcangolni kezdik. Kétségbe esetten ordítanak, miáltal az afrikai mezők és erdők csendjét fölverik, s megzavarják a többi fenevad, oroszlán és leopárd nyugalmát. A szegény fenevadok bosszúsága ilyenkor legalábbis kétszeres. Mert a neveletlen zsiráf kétségbe esett ordítása egyrészt a dobpártyájuknak kellemetlen, másrészt bosszantja őket az, hogy nem éppen ők tépik és marcangolják a zsiráfot. Pedig ők szeretnék.

0: Mi az, hogy munkás külsejű? Ha valahol a város szélén, mondjuk a Lágymányosi úton, átvágott nyakkal találnak egy embert, aki már megszűnt lélegezni, és ezen fölül még a pénztárcája és a zsebórája is hiányzik, azonnal megindul a nyomozás a tettes után, és csak hamar jelentkeznek önkéntes tanúk, akik azon a környéken, ahol a hulla fekszik, látták azt a bizonyos munkás külsejű egyént. Igen, munkás külsejű. Így írják a polgári lapok minden esetben. Ugyan mit akarnak ezzel mondani? Mert nagyon is sokat mondanak, sőt többet, mint amennyit tudatosan akarnak. Ha úgy személyesen felelősségre von az ember ezért a munkás külsejűért egy-egy tollforgatót, hát nem győz magyarázkodni. Hogy ő csak azt akarta ezzel a jelzővel kifejezni, hogy olyan forma embert láttak a hulla körül sompolyogni, akiről a rablógyilkosság feltételezhető, szóval valami rosszul öltözött, gondozatlan, gyöngén táplált, ki nem aludt embert, hiszen elvégre egy grófról vagy egy bankigazgatóról nem gondolhatja, hogy egy kispolgári tárca tartalmáért és egy ezüst óráért átvágja valakinek a nyakát. Tehát mit jelent az, hogy munkás külsejű? Mármint a napilapokban megnyilatkozó polgári gondolkodás és szóhasználat szerint. Nyilván azt, hogy van úri külsejű és munkás külsejű. És hogy a munkás külsejű, az nálunk még egyet jelent a kopottal, a rongyossal, a gondozatlannal, a törődöttel, az ütődött-verődöttel, a sanyargatottal. Ilyesmiket kell jelenteni e szónak, mert másképpen nem használnák. Nem használnák az olyan ember megjelölésére, aki rablógyilkossággal alaposan gyanúsítható. Szóval, ott fekszik a hulla, átvágott nyakkal, és láttak a nap folyamán azon a tájon egy munkás külsejű embert. Tehát az, hogy munkás külsejű, már ok a gyanúra. Nem baj, ha ártatlanabb a ma született báránynál is, így azután sok mindent megért az ember. Megértem azt, hogy amint az oktogonon állok, és szívetrepesztően trombitálnak az autók, úri külsejű emberek ugrálnak a robogó villamosra, 80 kilométeres gyorsasággal vág bele a sokadalomba a lobogó lenhajú motoros, berreg, ropog, robban, öt öregasszonyt majdnem tízzé szel, zúgás, őrület, gépfegyvertűz, eszeveszettség. Egyszer csak látom ám, hogy a rendőr visz befelé a Mozsár utcai őrszobára egy rozog a kis biciklivel valami kis legényt, egy olyan kopottas, fekete trikós, fáradt emberkét, szóval munkás külsejűt. Ugyan mi bűne lehet? Mit követhetett el az elavultság amaz orgiájában? Melyik 60 lóerős Minerva autó épségét fenyegette kisdett bicikliével életveszedelmesen? Nem is kutatom. Több száz eset együtt megadja a megfejtést. Munkás külsejű. Nem ostoba szóhasználat ez a munkás külsejű, kérem. Van ennek értelme, ha bár úri külsejű és züllött belsejű emberek agyából fakad.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A 13. részt hallották. Közreműködött Görög László, Bede Fazekas Szabolcs, Bida Péter, Sóvári Fehér Anna, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorában legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Zsámbéktól Tokión át Zebegényig utazunk mai vendégünkkel, Csillér Jósolya grafikus művésszel. Elvisszük Önöket a Centrál Színház legújabb premierjére. Lapozgatunk a Hopp Ferenc Múzeum különleges japán papír kiállításán, és benézünk a gödöllői iparművészeti műhely kulisszái mögé is. A Szódát ma a Gödöllői Anna szerkesztette. Jó napot kívánok, én Nánási Anikó vagyok.

0: Köszöntjük szeretettel a stúdióba Csilléri Orsoly, a grafikus művészt.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Jelenleg az Ars Sacra kiállítás keretében látható még néhány napig, hétfőig, a kiállítása a Keresztelő Szent János Iskola központban, ahol egykor művész tanár volt, ugye? Visszatért.
1: Igen.
0: Alma Máterbe.
1: Hát ezért nagyon jól esett nekem ez a meghívás Márton atyától, ugye a Műcsarnok Béli kiállítást látta, és hát az volt az első gondolatom, hogy hát igen, 21 néhány évvel ezelőtt ő keresztelte a gyermekeimet, és most milyen jó, hogy visszatérni oda, ahol az életünknek egy elég hosszú szakaszát töltöttük.
0: A Műcsarnokban az év első felében volt, igen, a Sár Arany című kiállítása, és akkor nagyjából az az anyag látható.
1: Igen, körülbelül
0: most
1: egy picit kisebb.
0: Mit jelent önnek a szakralitás? Mert a képein nem vallási témákat, vagy nem hagyományos vallási jelképeket látunk, hanem valami más az, ami miatt szakrálisnak mondhatjuk.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez nehezen megfogalmazható, de mindent átitat. Nekem az az alapállásom, hogy ami fent, az lent, és ebből az alapállásból fakadóan egy folyamatos, hát szakrális önazonosságkeresésben vagyok. És úgy gondolom, hogy az ember az egy olyan csodálatos lény, hogy képes magát a kozmikus rendre ráhangolni.
0: Tehát látható, bocsánat.
1: Csak a mondat vége az, hogy az állat meg a növény is, csak hát egy egészen más tudatossági szinten vagyunk erre mi képesek.
0: Tehát tulajdonképpen a teremtett természet is megmutatja a szakrálisat, mondjuk láthatunk a képein monumentális fákat, vagy erdőket, amelyek az égig nyúlnak, vagy tájképeket, amelyeknek a sárga, vagy arany és lila színei teremtik meg ezt a nem evilági hangulatot.
1: Igen, pontosan erről van szó, tehát amikor én a természet jelenségeit tanulmányozom, akkor ugye az érdekel, hogy mi az a hajtóerő, mi az az isteni hajtóerő, mi az a mozgatórugó, ami ugye ezek a jelenségek mögött van, és utána az ebből levont tapasztalataimat, gondolataimat szeretném egy érzékelhetően túli módon megmutatni.
0: Szokta szellemi térképeknek nevezni, igen, a munkáit, ez mit jelent?
1: Hát ez jelenti tulajdonképpen, amit az imént is mondtam, hogy ez egy térkép, amit én is bejárok, így a természet segítségével. Mindig vannak fő motívumaim, nagy motívumok, amik nagyon sokszor visszatérnek, és ezek ezen a térképen mint stabil pontok megmaradnak, mint egyfajta keret megmarad.
0: Vonzódik az ősi kultúrákhoz, az ősi hiedelemvilághoz, és illusztrációkat is készít, legszívesebben népmesékhez, talán éppen azért, mert a mesékben az égi és a földi világ nagyon gyakran találkozik?
1: Így van, pontosan, tehát a mesék nagyon fontosak számomra. Konkrétan ezeknél a képeknél, amik ugye első szinten tájakat ábrázolnak, vagy fákat, nem így jelenik meg, hanem egy sokkal áttételesebb módon, de a meséknek a gyógyító erejét is felhasználom, és hát azt az erőt is, amivel képesek vagyunk a mesék által visszatalálni a tiszta forráshoz.
0: A megnyitón Quirin Ágnes, művészetterapeuta és képzőművész mondott beszédet. Önhöz közel áll a művészetterápiás megközelítés? Mert mondhatnám, hogy a művészet úgy, ahogy van, egészében alkalmas lehet művészetterápiára, hiszen aki befogadja, annak valamilyen módon segíthet. De az ön munkáit gyakran metafizikus grafikáknak is nevezik, épp azért, mert a fizikai valóságra, túlra való tekintésben segít. Szóval mi ez a művészetterápia, amire alkalmasak lehetnek az önmunkái is?
1: Biztos, hogy van valami közös. Én nagyon fontosnak tartom, művészetterápiában nagyon fontos a bizalom kiépítése, és én azt hiszem, hogy a művész és a mindenkori szemlélő közti bizalom is nagyon fontos, tehát ez például egy ilyen közös pont. Ugye, ha nincs bizalom, akkor nincs megértés.
0: És de hát miben azért kell, hogy bizalom legyen? A nézőben kell, hogy legyen bizalom valami, vagy,
1: igen,
0: vagy a művész
1: egy feltétlen
0: iránt?
1: Bizalom, tehát hogy be akarjon lépni abba a világba, és utána arra gondolok most, hogy azért a művészettörténet során sokszor történt olyan, hogy azért a nézőben megingott a bizalom bizonyos fajta művészeti jelenségek iránt, úgy érezte, hogy be van csapva.
0: Mire gondol?
1: Konkrétan? Uh-huh. Hát arra, amikor például az avantgárd alatt valaki olyan művész, aki csak úgy blikfangból vagy játékból csinált valamit mindenféle gondolati háttér nélkül, és a néző viszont úgy áll hozzá, hogy én szeretnék valami szellemi tapasztalatot, valamit emelést, és ezt nem kapja meg. És akkor úgy érzi, hogy az, amit ő a művészetben művészetnek hitt, az nincs ott.
0: Ez persze nem az egész avantgárd roman.
1: Nem, természetesen.
0: Vélemény csak az öncélú.
1: Igen, egy példát említettem, csak így az öncélúságra, így van.
0: Maradunk még a belső utazásoknál, de most műfajt váltunk. Nemrég debütált a Centrál Színházban David Ireland kortárs darabja, az ötödik lépés, amely a lélek mély rétegeibe visz, és botlásainkkal szembesít. A történet főszereplői James és Mike az anonim alkoholisták gyűlésén találkoztak. Vecsei H. Miklós és Marton Róbert alakítja őket. Gyarlóságuk mellett pengeéles humoruk az, ami magával ragadhatja a nézőket. Puskás Dávid rendezéséről Babucs Kriszta összeállítását halljuk.
2: James, vagyis Marton Róbertől velem szemben, egy jól szituált, higgadtságot sugárzó, egzisztenciával rendelkező úr, aki aztán az ötödik lépés című darab végére elveszíti önmagát. Jól érzékelem?
3: Igen, kifordul egy picit az élete, meg önmaga is magából, igen.
2: Maga az ötödik lépés egy nehéz témát dolgoz fel, függőséggel foglalkozik, és megérkezik Mike az elején, aki kétségbe esett, szeretne józan életet élni, és James felajánlja az ő segítségét. Egy ilyen szerepre hogyan készül fel egy színész?
3: Nehéz erre válaszolni igazából. Én nem gondolom, hogy máshogy kell fölkészülni, mint bármilyen szerepre. Annyi azért történt, meg azt muszáj elmondanom, hogy ez az előadás úgy indult, illetve ez a próba folyamat, hogy Scherer Péter játszotta ezt a szerepet. Ugye sajnálatos halála miatt kellett változtatni ezen. Én egyébként más darabokban dolgoztam a Pepével, akkor is, amikor már ő dolgozott ezen az anyagon, és tudom tőle is, meg a fiúktól is, a munkatársaimtól, a kollégáimtól is, hogy ők jártak az anonim alkoholistáknál, tehát utána néztek. Én nem mentem be személyesen, de amit tudtam, elolvastam erről az egészről, és még akár a próbafolyamat utolsó időszakában is kaptam olyan információkat, vagy találtam olyan infókat, amik hozzásegítettek, de nem hiszem, hogy a karakter megformálásához kellett hozzásegítsenek, csak egyszerűen jó, hogyha az embernek ott van az agyában, hogy tud róla valamit. De talán nem spoilerezem az anyagot, el is mondom többször, vagy szó esik erről, hogy azért ebben a társadalomban, és ez nem csak a magyar társadalomra vonatkozik, hanem a mai társadalmunkban azért sok olyan ügy van, amiről érdemes beszélni, és akár ez lehet az alkoholfogyasztás, akár bármilyen függőség, amiről szerintem az első lépés, az ötödik lépésen kívül, hogy beszélünk. De hát ha körülnézünk magunk körül, akkor látunk erre példákat, akár magában is az ember, biztos mindenkinek volt nehéz időszaka, vagy ha más nem, akkor a családjában volt valaki, aki érintett volt, vagy a baráti körében. Szerintem nagyon mélyre tudnak kerülni emberek, és nagyon nehéz kikecmeregni egy súlyos alkoholbetegségből. És azt kell mondjam, mivel láttam rá példát, nem lehetetlen.
2: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy kvázi megörökölt szerep. Azért ez egyfajta teher, vagy nem tudom, egy megfelelési kényszervágy, hogy Scherer Péter, ha odafentről ezt így nézi, akkor azért a darab végén úgy egy láthatatlan válveregetés legyen, hogy na, Robi, azért ez jó volt?
3: Nekem a Pepével nagyon szoros kapcsolatom volt, nagyon sokat dolgoztunk együtt, sok időt töltöttünk együtt, és ő tudott róla még életében, hogy ez így lesz, hogy én ezt fogom csinálni. Igazából csak egy nagy, hatalmas ajándékként fogom föl Pepétől ezt a szerepet, mert közben meg színészi munkában egy ilyen utat bejáró karakter megformálása szerintem nagyon-nagyon ritkán adódik egy színész életében.
0: Az ötödik lépés tehát a Centrálban látható, mi pedig folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Csilléri Orsolya grafikus művésszel. Zsámbékról, ahol az említett kiállítása látható, most Japánig megyünk. Ebben az évben meghívást kapott a tokiói Liszt Ferenc Kulturális Intézettől. Ott nyílt meg az Együttállás képek a csillag térképről című kiállítás, amelyet Gévai Csillával közösen készítettek. Meséljen egy kicsit a japán élményeiről. Ez az út egy nem csak fizikai, hanem belső meditatív utazás is volt, Japánt ismerve?
1: Mindenképpen, nagyon rövid volt, tehát ez egy felszínes vélemény lesz ilyen értelemben, de hát nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon készültem erre a dologra. Csillával abban egyeztünk meg, hogy a közös pont, amivel szeretnénk megszólítani a japán közönséget, az a csillagmítosz lenne. Ezzel nagyon egyetértettek a Liszt Intézet vezetői is, mert hogy ha nem is teljesen általánosan, de ez egy Japánban egy élő hagyomány még.
0: Mármint az, hogy a,
1: mármint a csillagképek
0: igen, világukban is fontos.
1: Így van, nagyon fontos. És ezért az a döntés született, hogy a kiállítás az ehhez kapcsolódjon, és én egy már elkészült művészkönyvemnek alapjait vittem ki. Ez a művészkönyv egy teljesen kézzel készült könyv, és ennek alapjai voltak felnagyítva, kiállítva, bizonyos részei természetesen nem tudott az egész kiutazni. Ez volt az egyik kapcsolódási pont, és azt hiszem, hogy amikor a workshopokat tartottuk Csillával, akkor ez a téma, ez be is talált, tehát ezt úgy éreztük,
0: tetszett
1: hogy
0: neki?
1: Igen, hogy nagyon fogékonyak voltak rá, úgyhogy ennek nagyon örültünk. A másik kapcsolódási pont az én részemről az a magas nyomás. Ugye engem grafikusként nagyon érdekel a fa metszet, annak a leszármazottja a linómetszet is természetesen, és ez a munkám, ez a sorozat, ez linómetszettel készült, és nagyon érdekelt az, hogy a japán fa metszet, ami nagyon más, mint az európai, miben más, hogyan lehetne ezt egy kicsit egy igazi mestertől kipróbálni, és hát sikerült is eljutnom egy mesterhez, és dolgoztunk is együtt egy nagyon rövid kis időt.
0: Miben más egyébként?
1: Abban más, hogy ugye ugyanúgy magas nyomás, tehát a dulcnak a felső felületén van a festék, ezt nyomtatjuk le. De ugye mi itt Európában nagy, nehéz, öntött vas, hengeres gépekkel nyomtatjuk le a dúcot, és így készítjük el ugye kézzel készülve a nyomatokat. Náluk viszont a nyomtatásra gyakorlatilag egy tenyérnyi kis bambuszlapocska szolgál. Ez nem egyszerűen csak egy bambuszlapocska, egy baren, ahogy megtudtam japánul így kell ejteni, nevű eszköz, ezt nem egyszerű előállítani, de gyakorlatilag kézi erővel nyomtatják le a nyomatokat, az egész nagyon nagyméretű nyomatokat is, és hát ennek a sikeressége az abból fakad, hogy keményítős vizes bázisú festékeket használnak, nem úgy, mint mi, és hát egy csodálatos rizspapír, nagyon vékony rizspapírokat, és erre lehet.
0: Ez a vasi, a japán papír?
1: Igen, az is, és egy másik fajta papír is, hát a vasi papír az egy csodálatos papír erre a célra, így van.
0: Na, arról mindjárt lesz bővebben szó, még annyit megkérdeznék öntől, hogy felfedezték-e a japánok is, amit én magamnak felfedeztem, hogy az a fajta részletgazdag, aprólékosan megmunkált grafika, ami önt jellemzi, az a japánoknál is nagyon jellemző.
1: Így van, igen. Bár azokat a munkáimat inkább csak katalógus formában vittem ki, amelyekre ugye az jellemző, hogy sok kis apró vonalkából, sok kis apró részletből alakul ki a nagy egész. Ezeknél a kiállított munkáknál inkább egy ilyen leredukált, jelszerű nyelvezeten vannak az általam képviselt gondolatok előadva. Igen, ez a kettő nagyon érdekel. Ezek nagyon ellentétben állnak egymással, de ez különben a japán művészetben is megfigyelhető. Tehát van egy jelszerű vonal, meg van egy nagyon aprólékos vonal. Talán ezt is mondhatjuk egy ilyen közös pontnak.
0: És egyébként is érzek rokonságot ön és a keleti művészet, vagy a keleti világ között, inkább azt mondom. De például abban, hogy a természetet tisztelni kell.
1: Hát így van, ez csodálatos volt megélni. Tehát nagyon, nagyon sok mindent éltünk meg ilyen eufórikus tapasztalatként, az egyik ez a tisztelet dolog, a másik pedig talán a szertartás, meg a szertartásosság. A tiszteletet, azt úgy értem, hogy tisztázzuk, tehát hogy nyilván az a fajta tisztelet, ahogy a metróban előrengednek, az teljesen más Japánban, mint itt nálunk, és ebben van egyfajta felszínesség is, de én mindig úgy vagyok ezzel, hogy ebből azt szűröm ki, ami nekem ilyen nagyon pozitív és nagyon jó. Tehát nekem így a mindennapi jól létemhez nagyon sokat hozzáad, hogy az emberek kedvesek, hogy tisztaság van, és udvariasak vagyunk egymással. Tehát ez nagyon jó. Ahol viszont nagyon konkrétan kézzelfoghatóan érezhető ez, például belépünk egy gyönyörű kiotói zen kertbe, vagy Tókióban a hatalmas, százemeletes felhőkarcolók között kialakítanak egy pici kis kertet, csak azért, hogy az ember oda beléphessen, és a természethez való viszonyát, és a jelenlétét, és azt, hogy ő része ennek a nagy egésznek, azt ott konkrétan meg tudja élni, és egy picit ki tudjon ebből szakadni.
0: Említettük a japán papírt, a vasit, most bővebben, ahogy ígértem, szó lesz erről. A papír ugyan eredetileg Kínából származik, és koreai közvetítéssel a 7. században került át Japánba, ott azonban önálló művészetté vált. A hagyományos japán kézműves papír a vasi készítése ma már az UNESCO szellemi kulturális örökség része. Ezt a különleges évezredes hagyományt és a papírművészet finomságait mutatja be a budapesti Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum időszaki kiállítása. Deák Dóra Dénes Mirjammal, a japán gyűjtemény kurátorával beszélgetett.
4: Bemegyünk az első terembe, ahol Papír születik címmel olvashatunk egy kis leírást, és itt magát a vasi növényeket nézhetjük meg. Olyan kifejezések vannak, amiket én nem tudok kimondani. Ruoszoneti akazinoki, de sem biztos, hogy jól ejtettem.
5: Itt a három fő növényel, a kózóval, a gampival, illetve a micumatával találkozhatunk ilyen botanikai lapokon, és hogyha a másik irányba néz a látogató, akkor pedig egy gyönyörűséges, színes válogatást láthatunk mindazokból a növényekből, amelyeket arra használtak, hogy ezt a fehér alappapírt különféle színárnyalatúvá tegye.
4: Ez a növény, amit említett, nagyon pici levelei vannak, és azon gondolkoztam, hogy vajon hány kiló növényre van szükség ahhoz, hogy ebből tényleg mondjuk egy A4-es papír elkészüljön.
5: Meglepően kevésre, de még mielőtt azt gondolná az ember, hogy ezeknek a növényeknek a termését vagy a levelét használjuk, fontos elmesélni, hogy nem, valójában ez egy olyan növény, amelynek a háncs rétegét használják fel, tehát a pici kis ágait főzik meg, majd húzzák le róla a háncs réteget, és ezt foszlatják apró, vékony kis szálacskákra, szinte pókhálószerű szövetet alkotva, amelyet később egy szitával ki lehet meríteni a vízből, és így születik meg ez a fehér, felhőszerű, hálószerű szövetanyag, amelyet mi papírnak nevezünk.
4: Belépünk egy következő terembe, a Papír és tusz címet viseli. Nagyon szép mintákat látunk például legyezőkön, illetve hát ezek képek, fali képek.
5: Az első termet azt a festészetnek, illetve a képalkotásnak szenteltük, hiszen, hogyha belegondolunk a kelet-ázsiai kultúrákba, és arra, hogy mire használják a papírt, az első dolog, amire az emberek asszociálni szoktak, az természetesen az írás, illetve a képalkotás, a kalligráfia, mint olyan, ami egyben szöveg és egyben kép alkotására alkalmas, ugyanazokkal az eszközökkel. Ebben a teremben megpróbáltuk összefoglalni azt, hogy amikor a papír felveszi ezt az első információt, közvetíteni tudó alakját, ez milyen formátumokban, milyen módokon történik meg. És ugye láthatunk rendkívül egyszerű, szinte csak tus, tehát a fekete szín használatával készülő rajzokat, ahol gyakorlatilag az eltérés az írás és a kép között kizárólag az alkotó intenciójában van. Tehát ugyanannyira írhat ugyanazokkal az eszközökkel, és rajzolhat ugyanazokkal az eszközökkel. Nagyon gyakran még a vonások is nagyon hasonlóak.
0: Vasi, a japán papír ezer arca, a budapesti Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban látható a kiállítás. Itt a stúdióban továbbra is Csilléri Orsoly, a grafikus művész van velem, aki maga is tanulmányozhatta a japán papírt, illetve a japán fametszés tudományát Tokióban, ahogy az előbb már beszélgettünk róla. Haza is hozta ezt a technikát, hogy ezt a tudományt a saját tanítványainak?
1: Hát mindenképpen. Először szeretném ugye én otthon fejleszteni, vettem hozzá mindenféle eszközt, ugyanis ez a mester ez elmondta nekem, hogy hova menjek, mit vegyek, mik a legjobb dolgok, és szeretnék itthon mindenképpen kísérletezni vele. Nagyon tetszik azért is, mert olyan egyszerű. Nagyon szeretem az ilyen dolgokat, amihez nagyon kevés eszköz kell, nagyon egyszerűen lehet gyönyörű dolgokat előállítani vele.
0: Mert van egy festészeti iskolájuk, a férjével Fenyvesi Gábor festőművésszel alapítottak egy szabadiskolát a Zebegényi Szepesi villában. Ide öröm festészetre járnak a diákok, vagy van köztük profi is?
1: Nagyon változó, természetesen vannak profik is, vannak, akik fiatalon művésznek szeretnék képezni magukat éveken keresztül, és vannak olyan idősebbek is, hát most az idősebbek mondjuk, mint én, tehát akik szeretnék az életüket megváltoztatni, és inkább a művészet irányába menni, mert már mondjuk megengedhetik maguknak. Tehát egy profi szint felé törekszenek.
0: Gyerekektől felnőttekig sokféle korosztályt tanítanak ön a legkisebbeket, ugye? Ez külön élmény, ahogy látja, igen, hogy fejlődnek.
1: Igen, nagyon-nagyon szeretem. Legkisebbektől a felvételire készülőkig. Ez az én szekcióm.
0: És sikerült ezt a csapatot összekovácsolni egy jó közösségé is? Mert hogy nem csak tanítják őket, hanem mindenféle programokat szerveznek. Nyári táboruk is van, kiállításokat
1: is szervezünk, így van, meg rengeteg évközbeni programot, együtt megyünk tárlatvezetésekre, külföldre, múzeumokba, ide-oda. Hát az az igazság, hogy ugye lassan, most már ilyen 18. évébe lép az iskola, és a legelső gondolat is az volt, hogy ez előbb legyen közösség, mint iskola. Tehát jobban hiszünk a közösségnek a megtartó erejében, mint abban, hogy egy iskolarendszert alakítsunk ki. Ebből ugye több dolog fakad. Az első, ami nagyon fontos, hogy nem annyira akarnak elmenni, meg abba hagyni, mert hogy nem csak azért járnak ide, hogy mondjuk egy bizonyos technikát megtanulunk együtt, hanem a művészet az egy ilyen örök tanulás. Ezért is nagyon fontos a mi arculatunkban az, hogy mi nem tartunk tanfolyamokat, workshopokat, nincs olyan, hogy gyere el és tanuld meg a pasztelrajzolás technikáját, mert úgy érezzük, hogy ez egy részlet, a nagy egészből kiragadott részlet, és ez nekünk kevésbé tartjuk értelmesnek, hiszen ezt bele kell valamibe illeszteni, és sokkal jobb az, hogyha nem ezt a fragmentálódást segítjük elő, hanem inkább azt, hogy tapasztalja meg, hogy mindig előbb a gondolat van, és utána jön majd a technika.
0: Ha valakinek Zebegény túl messze lenne, akkor a közösségi alkotás örömét, vagy a technikákat, elsaját, közösségi alkotás örömét megtapasztalhatja, illetve a technikákat elsajátíthatja másfelé is. Hasonlóan inspiráló, kreatív napok várnak az érdeklődőkre a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben, ahol nyílt napokat szerveznek, ezzel folytatjuk most. Gödöllő lesz színek párbeszéde, szövés próba, és az épp aktuális kiállításokat is bejárják. Gyerekeknek és felnőtteknek is kinyitják alkalmanként az egyébként aktívan működő alkotóházat. Pintér Edina összeállítása következik.
6: Ezek az érzelmek vannak. Öröm, képzelet, nyugalom, szabadság, bátorság és kedvesség. Válasz hozzá színeket, és válasz ki, hogy milyen sorrendben lesznek ezek a színek megszűrve. Megvan mindenkinek? Jó, akkor üljetek le, adok mindenkinek keretet.
7: A gödöllői textilművészetnek óriási hagyománya van. Talán az országban az egyik leghíresebb alkotó csapat és műhely ehhez a városhoz köthető, hiszen a művésztelep a szecessziós művészet egyik különleges ágát tökére fejlesztette itt, hiszen itt gyönyörű kárpitok is készültek. Nagy a hagyomány. Van egy alkotóház, ahol mi most ülünk. Révész Annával, múzeumpedagógussal vagyunk itt a nagy műhelyben, ahova az ember belép, és a színek tobzódnak körülöttünk, hiszen ilyen óriási nagy salgó polcokon vannak felhalmozva ezek a fonalak, az egyiken a lila árnyalatok, a másikon a kékek, zöldek, türkiszek, pirosak, sárgák, narancsok. Az embernek jól esik körülnézni, mert olyan színes és annyira hívogató ez a terem. Mi az, ami itt megtanulható?
6: Nálunk többféle szövőkurzuson lehet részt venni, mindegyiken meg lehet tanulni a szövés alapjait, és egyre jobban elmélyülni benne. Van egy hagyományos kárpitszövési technika, és van egy kortes szövőműhelyünk. Itt kicsit gyorsabban lehet haladni a szövéssel, mert ezek asztali szövőszékek, és ezen pár nap alatt már egy hosszabb textilt meg lehet szőni, és gyakran használati tárgyak készülnek ebből. Párnahúzatok, táskák, asztali futók.
7: Az őszi tanfolyamok apropóját egy nagyon színes kiállítás adja. Látszik ott is, hogy a színeket is próbálgatták, illetve a textúrákat is a sík felületbe bele húzott kis szálacskák, amik szabadon mozognak, mint egy ilyen felszínen rojtokat alakítanak ki. Vannak olyan minták, ahol csigavonalban halad egy vastagabb szál, tehát láthatóan az alapok elsajátítása után mindenkinek elszabadult a fantáziája és a keze.
6: Mindig valami újat lehet tanulni, hogy a vastagabb szálakat a vékonyabb szálakkal variálni, és hogy ezzel milyen hatásokat lehet elérni.
7: Ezzel már is egy sík felület három dimenziós felületté válik.
6: Így van, és egyébként ehhez a kiállításhoz van három programunk, és a mai kifejezés kifejezetten így kisgyerekes családoknak szól, amikor a kiállítást mesével, játékkal fogjuk felfedezni. Most nem csak a színekkel fogunk foglalkozni, hanem a színek hangulatával, tehát így érzelmekkel is.
7: Itt vannak a gyerekek körülöttünk szülőkkel együtt. Mik a tervek? Milyen színekkel fognak dolgozni ma?
8: Konkrét szín még nem jutott eszünkbe. Kislányom is olyan alkat, hogy lényeg, hogy sok szín legyen, abból lehet, hogy az összeset fogja választani.
7: Egy rózsaszínű tárgyat nézegetsz, lehet, hogy rózsaszínű árnyalatokból fogsz válogatni?
9: Igen. Narancsága és rózsaszín.
7: Ez jól illik egymáshoz?
9: Igen.
7: Szerinted milyen hangulata van ennek?
9: Boldog. Nekem a piros.
7: És miért a piros a kedvenced? Az milyen szín?
9: Nekem ilyen boldognak tűnik az ilyen piros.
7: Gyerekeknek és felnőtteknek is vannak itt foglalkozások, tehát mindenki beletanulhat.
6: Felkészülés is egy ilyen lelassult folyamat, tehát nem lehet kapkodni, de maga a folyamat az egy ilyen folyamatos mozdulatból áll.
7: Száguldozhatnak a gondolatok, és az ember keze szépen lassan-lassan dolgozik.
6: Ez segít abban, hogy egy ilyen nyugalom szigetévé váljon ez az alkotás.
0: A stúdióban Csillér Orsi, a grafikus művésszel hallgattuk az iménti bejátszást. Az év első felében, mint említettük, a Műcsarnokban volt egy nagyobb kiállítása, most Zsámbékon látható még hétfőig egy kisebb anyag. Készül-e még valamire, ha ez nem lenne elég?
1: Hát ez az igazság, hogy én azért alapvetően elég ritkán állítok, és ugye még a japán kiállítás is volt ebben az évben.
0: Igen.
1: És hát mint minden művész, nagyon, én is nagyon-nagyon nehezen tudom megteremteni azt az ihletet, időt és pillanatot, amit a műtermemben tölthetett. Ez nekem mindig a fő fókusz, a rövid távon és hosszú távon is az, hogy minél többet a műtermemben lenni, foglalkozni a mokuhangával, a japán fa metszéssel, és hát terve van véve egy új művészkönyv, aminek már elkészítettem a gondolati vázlatát, de most készítek hozzá képi vázlatokat is.
0: Egyébként még csak egy mondat arról, hogy azért is érdemes felkeresni a szabadiskolájukat Zebegényben, mert az a ház, ahol dolgoznak, Amrita Sergélhez, a híres neves indiai magyar származású művészhez is kötődik.
1: Így van, így van, így van. Hát a Szepesi családé volt ez a villa. Mi nem a családtól vettük, hanem utána volt egy, ugye a szótüdülőként töltött 50 évet, és utána volt egy újabb tulajdonosa, de hát ezek a nyomok, ezek máig felfedezhetők a házon.
0: Köszönjük, hogy eljött, és igazán érdekeseket mesélt nekünk Japánról, meg mindenféléről.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Csilléri Orsolya grafikus művész volt a Szóda mai vendége. A szerkesztő ma Gödöllei Anna volt. A műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Köszönjük a figyelmüket, Mánási Anikót hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
2: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
1: Cedacur Forte?
2: Nem ismered? A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. Reklámot
0: hallottak.

0: 15 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Uniós hitelhez jutatnak a kis- és középvállalkozások. Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna. Folytatódik a napos, de hűvös idő. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a GAMS Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára. Tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén, az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el három férfi letartóztatását a Miskolci járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, macsétával és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset múlt vasárnap történt az Ószthoz közeli sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portálra, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. Már 5 halottja van az augusztusi omisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spliti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2-t pedig a zágrábi kórházban ápolnak. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. A szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között várható, a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nők, akikre figyelni érdemes. Ezt a díjat nyert el Balatoni Zsófia, de nem akárhol, Szingapúrban. A kommunikációs szakemberrel életútjáról, családmunka és Magyarország-Szingapúr egyensúlyról beszélgetünk. Hogyan élnek a súlyos demensek közeli hozzátartozói? Milyen segítséget kapnak az egészségügyi és idősgondozói rendszertől, hogy kevesebb terhet cipeljenek? Vendégünk lesz Szűcs Teri író, hozzátartozó, és Egervári Ágnes neurológus. És végül, hogyan tekintenek a férfiak a MeToo mozgalomra? Várja önöket Orosz Csilla.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Eltűnőben a mecsek óriásai, a vártnál sokkal gyorsabban pusztulnak a térség évszázados bükkösei. A Tiszató is megszenvedi az aszályt, a tartós vízhiány egyre nagyobb kihívás elé állítja az élővilágot. Továbbá az erdő jövője a legkisebbek kezében van. A Zala megyei Lentiben a természet kincseire és azok megóvására hívták fel a figyelmet az Erdők és Gombák ünnepén. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Sokkal gyorsabban pusztulnak a bükkösök a mecsekben, mint amire a szakemberek számítottak. A változás leginkább a kelet mecsekben szembetűnő. Az erős besugárzásnak kitett állományokat a gyakoribb aszályok, a magas hőmérséklet és a fokozódó pároloktatási kényszer együttesen terheli. Ráadásul ez az erdő közel 130 éves. Egy kitermelés után ültették, majd a kedvező vízellátás miatt gyorsan és magasra nőtt. Időközben a körülmények drasztikusan megváltoztak, és a pusztulás már nem csak egy-két egyedet, hanem az állomány nagy részét érinti. Ha a fák nagy mennyiségben eltűnnek, mondhatni, lyukas lesz az erdő. Hogy mit lehet tenni a bükkösökért? Látszólag nem sok mindent. A mecsekerdő pécsváradi erdészetében járt Bicsák Eszter.
5: Igen, most elég nagy a pára.
6: Nem mondanám, hogy éppen ideálisak a feltételek egy remek rádióriporthoz, mert még az eső is elkezdett esni, egy kis sár is van, meg még nagyon párás is a levegő. Azért jöttünk ide a Cigányhegyi kilátó környékére, mert itt jól látható az, hogy hogyan pusztulnak erdőrészletek.
7: Becsapós ez az időjárás, és nehéz most elképzelni, hogy valójában a klímaváltozás által erősen sújtott vidéken járunk. Esőre áll az idő, magas a páratartalom is, de hát a nyarak az elmúlt időszakban egyáltalán nem ilyenek voltak.
6: Ilyen időben tavaly volt legutóbb részünk Molnár Dénes erdőgondnokkal. A Cigányhegyi kilátóból éppen rálátni a kérdéses erdőterületre, aminek 315 hektáros tömbjét 130 évvel ezelőtt vágták ki és ültették újra. A sok bükköt, a faipar igényelte ezt a fafajt, érinti talán legérzékenyebben a környezetváltozás, és ez a pusztulásban jól látható. 11 éve már aktívan monitorozzák a mecsekerdő munkatársai a fák változásait 32 kisebb területen. De mi a baj a bükkkel? Elterjedési területének a legszélén vagyunk most, és itt ellenségük a magasságuk, ezért is pusztulnak könnyen. Molnár Dénes.
7: Klímakutatások, ezek egy hosszú távú tendenciát vizsgálnak. Ugye ami alapján érezzük, hogy 50 év alatt, 100 év alatt nagy valószínűséggel milyen hőmérséklet és milyen csapadék összegadatok várhatóak egy-egy év leforgása alatt. Azonban a fák, hát ha így nézzük ezt a távlati jövőt, akkor erre nehéz felkészíteni ugye egy olyan fát, ami már évtizedek óta él egy adott termőhelyen és egy más termőhelyi minőséghez szokott.
6: Azt a példát mondta a hallgatók, talán így jobban értik, mert nagyon szemléletes, mintha valakinek van jó kocsia, jó állása, mindene megvan, és egyszer csak egy pillanatban mindent elveszít, az életét viszont ugyanúgy szeretné tovább élni, mint ahogy addig élt. Hát nyilván itt akadnak problémák bőven.
7: Igen, hát látunk olyan faegyedeket, ugye, amik igencsak magasak voltak, és látjuk rajtuk, hogy erősen pusztuló a koronájuk. Meg hát rengeteg elpusztult is volt. Na most, hogyha ezek a fák, ezek az 1800-as, 1900-as évek fordulóján nőttek ki, ugye, a földből, akkor pár évtized múlva, 40-50-es évek környékén elérték a magassági növekedésüknek a legerélyesebb periódusát. És miért probléma egy fának, hogyha magasra nőtt? Azért, mert a levelek és a gyökérzónája a talaj között nagyon nagy a távolság, sokkal nagyobb nyomáskülönbséget kell leküzdeni a növényi pároloktatás működtetéséhez magának a növénynek, ahhoz képest, mint hogyha alacsonyabb termetű lenne.
6: Ugye úgy működik az egész, mint egy szivattyú, a levél kívánja a vizet, és lentről ezt a szöveteken keresztül ugye föl kell szállítani a fának.
7: Így működik, és ugye egy szivattyú esetében is minél távolabbról, vagy minél mélyebbről kell szivattyúzni, annál nehezebb a feladat.
6: Azt írták a közleményben, hogy egészségesnek tűnő fák is elég hamar, tehát néhány hét alatt eljutottak erre a kritikus állapotra ezen a nyáron.
7: Ezt egyébként csak az elmúlt néhány évben tapasztaljuk, hogy ilyen hirtelen faelhalásokat is igen gyakran látni, és jellemzően tényleg ezek is a magas faegyedek, és egész szép koronájúak, betegséget nem láttunk rajtuk. Úgy gondolom, hogy ezt abszolút nyári aszályok eredményezik, illetve még egy dolog az, hogyha a talajban nem áll rendelkezésre elegendő víz, akkor ugye nem mindegy, hogy mennyi fa osztozik azon a vízmennyiségen. Most a mennyi fa, azt nem darabra értem, hanem élő fa készletre. Tehát arra, hogy azon most, ha egy hektáron 200 darab faegyed osztozik, akkor nem mindegy, hogy az a 200 faegyed milyen vastag, illetve milyen magas.
6: Ki is léphetünk ebből az erdőtömbből, ebből az egykorú, vagy hát 130 éves erdőtömbből, mi a helyzet a tágabb környezetben, ahol sokféle fa van, sokféle korú fa van, gondolom bükkből is van azért fiatal is.
7: Nagyon jó példákat látni az elegyesebb erdőkben, ahol sok-sok fafaj van jelen, ugyanis az elmúlt évszázadban voltak bizonyos fafajok, fafaj csoportok, amelyeket járványok tizedeltek meg. Volt szélpusztulás, több szélfafa is áldozatául vált. Manapság nincs is nagy mennyiségű szél a magyar erdőkben. Ugye mindenki hallott az elmúlt évek kőris pusztulásairól. Ezek nem klimatikus jellegű pusztulások voltak, viszont hogyha homogén, egyöntetű kőrises, vagy egy egyöntetű sziles élt volna ugye egy területen, akkor ott az egész erdőállomány pusztult volna el. Na de hogyha egy elegyes erdő van, akkor szerencsére mindig van, aki marad. És hogyha különböző fafajok népesítenek be egy kellően kis területet, akkor valószínűleg a talaj nyersanyagaiból, megszerezhető javakból is jobban tudnak osztozni, hiszen nem mindenkinek ugyanabban a pillanatban ugyanaz kell.
6: Hogyha nézzük ebben a tágabb környezetben a fiatal bükköket, már amennyi van belőlük, már a mostani klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodnak, várhatóan és vélhetően nem nőnek olyan magasra. Egyáltalán hogyan birkózik meg egy bükk ezzel az időjárással?
7: Most ha konkrétan a bükkről, mint fafajról beszélünk, az elterjedési területének közel járunk a széléhez itt a mecsekben. Mint állományalkotó, innen már jóval délebre az európai bükk nem található meg. Érezzük, hogy ez neki a termőhelyi határa. Hát ez egy ütköző zónája, ugye most a klímának meg a bükknek. Itt mondván harcol a fennmaradásért. Korábban még bőségesebb magtermésből rengeteg újulata fejlődött ki, és a rengeteg újulat, ez egy olyan stratégiával szolgálhat a bükk számára, hogy abból kiszelektálódhat a mostani klímában jobban ellenálló utódállomány is, illetve az is biztos, hogy akármelyik bükkcsemetére is gondolunk, egy gyengébb termőhelyen, ugyanazon a területen már nem fognak olyan magasra, olyan nagy termetűre nőni, ami kompenzál valamit abból a pároloktatási nehézségből, amit az előbb felvázoltam.
6: Azt mondta, ketté választjuk a gondolatmenetet, és a csemete csak az egyik része.
7: Igen, mivel ugye most egy fafajt veszünk gorcső alá, ezért hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért a bükknek megvannak a korlátai. Ezt látjuk itt az erdeinkben, de nagyon sok fafaj van, ami viszont képes úgy gondolom átvenni a helyét, csak korábban nem tartoztak, úgy mondom, az erdőgazdálkodás fő profiljába. Virágos kőr is, a mezei juhar, a barkóca, berkenye, vadkörte, hát ezek nem sok törődést kaptak korábbi évtizedekben, és itt most mondjuk 50-80 éves távlatra menjünk vissza, és emiatt valószínűleg jóval alacsonyabb egy arányban vannak jelen a jelen erdeiben, mint ahogy akár természetesen ők előfordulhatnának. Pedig pont ezek azok a fafajok, amiket úgy nézzük, hogy sokkal ellenállóbbak jelenleg, és hát ha egy botanikai könyvet kinyitunk, és megnézzük, hogy azoknak hol van az elterjedési területe, látjuk is, hogy már nem a legszélén. Jó kirajzolódik, ez azért nem véletlen ez a tendencia. De hát akkor ugye mit tudunk most csinálni, hogyha látjuk, hogy melyik fafajok azok, amiknek szebb a jövőképük, és melyik az, amiknek rosszabb. Hát akkor most az erdőgazdálkodásnak nyilván az kell, hogy álljon a fókuszában, hogy elősegítsük ezeknek a fafaj összetételeknek az arányának a megváltozását.
6: Magyarul lefordít legyen és lehet több vadkörte, meg barkóca, berkenye, annak a rovására is akár, hogy a pusztuló bükk, ami amúgy is pusztulna, abból kevesebb lesz.
7: Igen, szerencsére azoknak a fafajoknak, amik most itt képbe kerülnek jobban, más a vízfelhasználási metódusok, más a tűrőképességük a jelenlegi klímában, és hogyha azokból a fafajokból áll össze egy rendszer, akkor valószínű sokkal ellenállóbb lesz, és sokkal inkább szolgálja a zárt erdők fenntartását. Ezért a jövőben úgy gondolom, hogy itt, ahol én dolgozom, erre kell törekedni.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Kobolák Attila tolmácsolásában következnek a zöld hírek.
8: Kormányhatározatra vár az Iparművészeti Múzeum. Azért, hogy elkezdődhessen a Lechner-Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Üllői úti szecessziós épület rekonstrukciója, mondta Jékeli Zsombor, az Iparművészeti Múzeum megbízott főigazgatója. nem csak a főváros egyik leglátványosabb épületét akarjuk restaurálni, hanem ebben a Lechneri épületben, annak az összes történeti értékét megóvva, helyreállítva, számos esetben rekonstruálva az elpusztult elemeket. Egy működő múzeumot szeretnénk létrehozni. Először a terveket újra felülvizsgáljuk. A kormányhatározat az előzetes egyeztetések szerint erről fog rendelkezni. Ezt követheti majd egy közbeszerzési eljárás kivitelezésre. Azt, hogy nagyjából 4-5 évre tervezett teljes helyreállítás mennyibe fog kerülni, nehéz megbecsülni, de 100 milliárdos nagyságrenddel kell számolni Jékeli Zsombor szerint. 10 hónap alatt a görög Aios Evstratios kis szigete teljes fosszilis energiáról 91%-ban megújulóra állt át, jó részt uniós támogatásból. Az északkeleti Égei tengeren fekvő, mindössze 250 lakosú kis vulkanikus sziget szó szerint a napból és a szélből él. A megújuló forrásoknak köszönhetően évi közel 1000 tonna széndioxid kibocsátását előzi meg. A projekt egy hibrid rendszerre épül, amely egy 900 kW-os szélturbinából, egy 225 kW-os naperőműből, áramtároló akkumulátorrendszerből és automatizált valós idejű energiagazdálkodásból áll, utóbbi a rendszer égköve. A többletenergiát akkumulátorokban tárolják. A téli energia többletet hőenergia előállítására használják, amelyet 500 köbméternyi meleg víztároló tartályban raktároznak. Az alpolgármester szerint a Zöld Sziget Pilot projekt mintaként szolgálhat más görög szigeteknek, sőt az egész ország számára. A projekt teljes költségvetése 7,2 millió euró, amelynek 85%-át az Európai

0: AM gyűjteményei jó állapotúak, de a gyűjteményi infrastruktúra egy része, például a helyiségek, a tárolók rendkívül elavultak. Ezen a téren a jövőben komoly előrelépés kell. A múzeumhoz tartozó Gyöngyösi Mátra Múzeum és az Ircibakonyi Természettudományi Múzeum jól működő intézmények, melyek önállóságát érdemes megőrizni. Babocsai Gergely kiemelkedő veszteségként értékelte, hogy az elmúlt években jelentős volt a fluktuáció. A múzeum szakmai állományában, a gyűjteményvezetők és a kurátorok körében is az intézmény körüli bizonytalanság és a rossz légkör miatt, melyet a jövőben meg kell szüntetni.
1: Az aszályos nyár komoly feladatok elé állította a Közép-Tisza vidék vízügyi szakembereit. Most jelentős csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy még a téli vízszint beállítása előtt pótolni tudják a Tiszató vízkészletét. A részletekről Bakos Csaba kérdezte Tóth Pétert, a Közép-Tisza vidék vízügyi igazgatóság vízrajzi és adattári osztályának, valamint hidrológiai szakcsoportjának vezetőjét.
2: Hetek óta a téli szintre emlékeztető vízállás jellemzi a Tisza tavat. Mi ennek az oka?
3: Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a Tisza vízgyűjtő területén, mind a magyarországi, mind pedig a külföldi vízgyűjtő területén a rendkívül száraz, tartósan forró időszaknak köszönhetően kevés csapadék hullott. Gyakorlatilag azt lehet kijelenteni, hogy a sok éves átlagos lefolyásnak a 1-8 havi átlagának mindössze a negyede folyt le eddig a Tisza hazai szakaszán. Ez gyakorlatilag megjelenik minden vízfolyásnak a vízszintjében. Ez is okozta azt, hogy gyakorlatilag a Tiszató jelenlegi szintje elérte a ilyenkor megszokottnak a minimum vízszintjét, tehát igazából ebben az időszakban a 610 cm-es kisköre felső vízállásnál kisebb vízállás nem lehet, ez az üzemelési szabályzatban foglaltatik. A Tiszatóba érkező vízhozamok olyan mértékben lecsökkentek, hogy a Tiszató önálló vízkészlete nem tudta pótolni azt a mennyiséget, amit a párolgás, az öntözőcsatornákba való vízkivezetés, illetve a szolnoki szakasz, a kisköre alatti folyószakasz vízhozamának biztosítására szükséges.
2: Milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy minél tovább megmaradjon a vízkészlet?
3: A előző évekhez hasonlóan számítottunk arra, hogy ez az év is aszályos lesz. Ennek érdekében a kisköre felső mért 725 plusz minusz 5 centis nyári normál üzemi vízszintet megemeltük 750 cm-es rendkívüli üzemi tartományba, amelyel gyakorlatilag plusz vízkészletet tároztunk be a Tiszatóban, illetve a Nagykunság, illetve a Jászsági főcsatornák üzemi szintjét is megemeltük a maximálisra. Ezzel mindösszesen 18 millió köbméterre növeltük a tározott készleteinket. Ha ezt nem tettük volna meg, akkor gyakorlatilag a 610 cm-es rendkívüli alacsony kisköre felső vízállás, ez már augusztus elejére beállt volna, tehát gyakorlatilag egy hónappal el tudtuk ezt az eseményt tolni, de sajnos ennek ellenére is nagyon száraz időjárás miatt ez bekövetkezett.
2: Ez azt is jelenti, hogy egy része a Tiszatónak szárazra került. Mekkora ez a terület, és a tó mely részeit érinti ez leginkább?
3: Igen, természetesen ilyenkor jelentős területek szárazra kerül. Ugye a Tiszató teljes terület a nyári vízszínnél 127 négyzetkilométerre tehető, ebből kb. 104 négyzetkilométer nyílt vízfelület, 23 négyzetkilométer pedig sziget vagy félsziget. Jelenleg a mostani vízállásnál a vízfelület nagysága kb. 60 négyzetkilométer. Az apadás vagy a vízszíncsökkenés hatása leginkább a sekélyebb területű Tiszavalki, Poroszló, illetve a Sorudi medencéket érinti.
2: Várható a vízszint emelése vagy más beavatkozás még a télbe állt, illetve a téli vízszintbe állítása előtt?
3: Amennyiben a Tisza folyón, illetve annak felső vízgyűjtőjén jelentősebb csapadék esemény következik be, amelyből lefolyás, érdemi lefolyás származik, akkor a lefolyó víztöbletből igyekszünk a Tiszató vízszintjét ismét visszaemelni, illetve amennyiben lehetőség lesz rá a nyári vízszintet újra beállítani.
2: Nyáron szóba került, hogy esetleg probléma lehet a szolnoki ivóvízellátással, de hála Istennek ez nem történt meg. Hogyan tudott segíteni a vízügyi igazgatóság a problémák elkerülésében?
3: Igen, a tartósan alacsony vízhozamok ellenére a vízügyi igazgatóság eltökélt volt abban, hogy a Szolnok és térségének jó vízellátása az biztonságos maradjon. Ezért a szolnoki felszíni ivóvízkivételi műnél egy provizórikus vízkivételi helyet, pontot biztosított, ahová mobil szivattyúk lettek telepítve. Ezzel, ha szükség lett volna rá, de hál' Istennek erre nem lett szükség, akkor tudtuk volna pótolni azt a szükséges vízmennyiséget, ami a város, illetve a térség vízellátásához szükséges.
4: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: Nemrégiben tartották meg az erdők és gombák ünnepét Lentiben. Az

0: Zala-megyei program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az erdő értékeire, elsősorban a fiatalabb generáció körében. Az elmúlt évek aszályos időjárása és a klímaváltozás egyre sürgetőbbé teszi az edukációt is. Varga Tünde a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság szakmai referensével, Szellé Keresztúri Barbarával beszélgetett.
1: Én azt tapasztalom, és azt mondják a szakemberek, hogy ez a szárazság, ami az erdőt is érinti, a gombákat is érinti.
2: Ezt észlelik az emberek, hogy változás van, bizonyos fajok, csoportok eltűnnek, és igen, a szárazság azt jelenti, hogy ahol nincs borító réteg, és főként erdő, ott a szárazság nagyon érezhető, és ezt a fajok is érzik. Tehát ezt, hogy klímaváltozás, vagy szárazság, ma már tényleg, ha nyitott szemmel járunk a környezetünkben, akkor ezt észlelni is tudjuk.
3: Mennyire kell a következő generáció figyelmét felhívni arra, hogy ez miért fontos, és fel lehet-e akár így?
2: Ezt már nagyon fiatalon el lehet kezdeni, ezt a tudatosítást. Ezt nem lehet túl korán kezdeni, és itt kicsit fájó szívvel mondom, hogy az én generációmat óriási felelősség terhelte az elmúlt 15-20 évben, hogy ezt erősítsük, és nem tartom annyira sikeresnek, amit mi tettünk. Most én mondhatnám, hogy persze mindent megpróbáltunk, meg igen, aki ebben benne van, de én ezt most inkább így össztársadalmilag értem, és ha már az előbb az erdő témánál voltunk, ott kimondottan katasztrofálisnak tartom azt, ami az elmúlt 15-20 évben történt. Én őszintén mondom, hogy a korábbi évtizedekben nem volt ekkora erdőpusztítás. 2004 óta az Európai Unió tagállama vagyunk, itt minden tudás a rendelkezésünkre állt, hogy az erdőinket megvédjük, a gyepjeinket megvédjük. Nem használtuk ki ezt a lehetőséget. Mai napig konfliktusban áll a természetvédelem a vadászokkal és az erdészekkel, pedig mind a hármuknak valójában menedzsment feladata lenne, monitorozás, kezelés, hosszú távú gondolkodás. Fenntartató gondolkodás a saját szemszögükből, de egy szintézis találva, amit szerintem most még pár évig kereshetünk.
3: Klímaváltozásnak erre a szintű gyors folyamataira azt gondolom, hogy senki nem tudott felkészülni. Az erdészek évtizedek óta figyelik és monitorozzák az erdőt, és történtek olyan előrelépések, amivel próbálnak eléje menni a változásoknak. Arra talán nem volt senki felkészülve, mert ez nem csak bennünket, Magyarországot érint, hanem más országokat, egész Európát. Hogy ennyire gyors lesz.
2: Én ezt úgy látom, hogy csak erre koncentráltak. Valahogy az a megközelítés volt, hogy itt változások lesznek, akkor ezt változtatjuk, azt változtatjuk, amazt változtatjuk, próbáljuk gyorsan reagálni, és itt a reagálást húznám alá. Prevenciós lépés nem történt, vagy csak nagyon kevés, örök értékek megőrzése nem történt. Kicsit ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy a kertemben most észlelem, hogy jön egy szárazság, vagy nincs épp elég víz, vagy valamilyen kártevő jön, és akkor váltok, hogy most mit ültetek, akkor most talán nem ezt a paprikát, vagy más, vagy, de nem gondoskodom arról, hogy a kertben legyenek félárnyékos részek is, kivágok fákat, amik ugye örökértékűek lennének, vizes élőhelyeket megszüntetek. Tehát én inkább ezt a kicsit, majdnem azt mondom, hogy kapkodós folyamatot figyelhetünk meg, hogy gyorsan akkor itt adaptáció, ott adaptáció, ezt így, ezt amúgy, és az örök értékeket nem fektettük le, hogy örök erdőket nem vágunk ki, idős fákat nem bántunk, de építkezéseknél sem. Például a Badacsony-Tőnemici kempinges azt mondja, hogy minden fát előbb ki kell vágnom, különben nem tudok tervezni. Ez abszurdum. Ezért kicsit ezt a jó szándékba alkalmazkodunk, majdnem kapkodást látom.
3: Mindig azt hallom, és azt hallottuk, azt hangsúlyoztuk, hogy az edukáció, hogy a kicsiknél kell kezdeni. Eltelt több mint 20 év, és nem nagyon látok változást.
2: 2002-ben fejlesztettem ki nem egyelő másokkal egy olyan módszert Svájcban, ami pont ez. Egyszerűen csak elmenni, sétálni, a természetet megszeretetni, a gyermekek pár százalékánál nagyon hatékony. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, de hát ebből nem fogok tudni megélni, és akkor olyan projekteket hozunk képbe, amelyek megmutatják, hogy kimondottan a természetvédelem és környezetvédelem által hogy lehet bekapcsolódni a gazdasági körforgásba.
3: Ez ott Svájcban működik?
2: Igen.
3: Ez akkor itt miért nem?
2: Szerintem ez központi oktatási kérdés. Nagyon sok iskola már ezt felkarolta itt Magyarországon is, hogy lehet a helyi idős fákra felhívni a figyelmet, például túrákat vezetni hozzá, és ezekben mindbe úgy, majdnem azt mondom, hogy becsempésztük, de hát persze didaktikailag, pedagógiailag szépen megalapozottan bevittük a gazdasági megközelítést, plusz a társadalmiut. Ugye a fenntarthatóságnál erről a három pilléről beszélünk, az ökológia, ökonómia és a társadalmi megközelítésről. Ahol ez így egymásba tud kapaszkodni, az lesz fenntartható. Ha egyet kihagyunk, akkor sajnos kevésbé.
0: Műsorunk végén egy fővárosi programajánlat. A következő években nem csak régi fényét nyerheti vissza, hanem modern, 21. századi emblematikus főútként születhet újjá Pest főutcája, vagyis a Nagy Körút. A nyugati pályaudvar és a Boráros tér közötti rekonstrukció fontos célja, hogy több zöld felület jöjjön létre, árnyékot adó növényzettel, a meglévő fák pedig jobb körülmények között fejlődhessenek és hosszú távon megmaradjanak. Októberben 4 lakossági bejárást is tartanak favizsgáló szakmérnökök társaságában. A sétákon a résztvevők megismerhetik a fasor állapotát, a megőrzés terveit, valamint megtudhatják, hol szükséges a csere, illetve hol nyílik mód új csemeték telepítésére. A Budapesti Közlekedési Központ és Terézváros közös eseménye ma 17 órakor kezdődik a nyugati téri szökőkútnál. Részletek a bkk.hu oldalon. A Földmaradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk a földmaradt@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Zsíros bőr, menstruációs zavarok, fokozott szőrnövekedés, erős hajritkulás, termékenységi problémák. A poliendokrin metabolikus ovárium szindróma, rövidített nevén PMOS, egy komplex hormonális és anyagcserebetegség. Korábbi nevén, ahogy talán többen hallottak is róla, a PCOS. A WHO adatai szerint a fogamzóképes nők 10-13%-át érinti és okozhatja az előfelsorolt tüneteket. Milyen betegség tehát a PMOS? Hogyan lehet kezelni? Erről fogunk beszélgetni hamarosan. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Deák Dóra. A Dr. Kossuth című műsorunk ma is 16 óráig szól. Hogyha kérdésük van a témával kapcsolatban, akkor írjanak nekünk SMS-t a 0630 9666-os telefonszámra, illetve Viberen Kossuth Rádió néven is megtalálnak bennünket. A stúdióban köszöntöm Dr. Cébei Lénárt András szülésznőgyógyász szakorvost, a nődoki formáció egyik alapítóját, akinek kiemelt szakterületei a miómák, vérzészavarok és változókori panaszok, valamint Csóri Flóra dietetikust. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Magyarázzuk is el először, hogy mi is pontosan a poliendokrin metabolikus ovárium szindróma, amit ugye most PMOS-nek hívnak.
2: Igen, ugye itt a nevezéktanban történt egy változás az utóbbi időben. Tulajdonképpen ez megegyezik a korábban PCOS szóösszetétel, vagy PCOS rövidítéssel nevezett betegséggel, vagy szindrómával. Ugye tulajdonképpen azért kellett ez a változás, mert korábban, ahogy gondoltuk, hogy minden esetben a petefészkekben sok apró ciszta helyezkedik el ultrahangvizsgálat során, ma már ezt a betegség egyik kritériumának nem feltétlenül a része. Tehát, ha a kérdésére válaszoljak, ugye három alappillére van a diagnózisnak, a rendellenes menstruációs ciklusok, vagy a petérés hiánya, amit említett, ugye fokozott szőrnövekedés, vagy hiperandrogén, tehát a férfi hormonok túltermeléséből adódó tünetek, illetve amit még ugye a korábbi terminológia magába foglalt, a policisztás szerkezetű petefészkek.
1: Most három alappillért emelt ki, de azért, ha a tüneteket nézzük, akkor sokkal jobban lehet tágítani a kört, és talán emiatt is nehezebb meghatározni, hogy valakinek van-e ilyen betegsége? Mert ugye itt még lehet a fáradékonyság is például.
2: Ugye alapvetően amik okozzák ezeket a panaszokat, vagy a kritériumrendszernek az alapját, ezek tulajdonképpen a szervezetünkben nagyon-nagyon sok, vagy majdhogy nem minden folyamatra hatással vannak. Tehát a női nemi hormonok nem csak a nemi működésünkre, hanem a szervezetünk egészére is hatással lehetnek, illetve amilyen változásokat ezek hosszú távon okozhatnak, kihatással lehetnek, így van más szervekre is, más tüneteket is okozhatnak.
1: Nézzük meg egy kicsit így az emberi testet, hogyha valaki PMOS-sel küzd, akkor mi zajlik le a szervezetében? Én nagyon sok nőtől hallom, de vannak, akik videókat is készítenek erről, hogy mondjuk igen, rendszertelen a menstruációjuk, van, akinek nagyon nagy fájdalommal jár, és mindig talán a nők erre hívják fel a figyelmet, hogy nem normális az, hogyha nagyon-nagyon erős fájdalmakat éreznek.
2: Igen, a fájdalom az nem szorosan kapcsolódik a PMOS vagy PCOS-nek ugye a jelenlétéhez, ugye ott más kórokokat is ki kell vizsgálni, de maga a PMOS vagy PCOS, hogy mit okoz a szervezetben, vagy mi az, mihez köthető, ugye tulajdonképpen egy neuroendokrin szabályozási zavarból fakad, ami azt jelenti, hogy az agy és a petefészek az egy egymásra ható hormonális rendszert alkot. Ha ez a rendszer egy picit felborul, mint vagy az egyensúlya, akkor ez hormonálisan egy női nemi ciklusra kedvezőtlen állapotot eredményezhet. Ebből fog adódni például a rendszertelen menstruációs ciklus, a petérésnek a hiánya, illetve egy része a petefészek működésének felpörög, és ez pedig a túlzott férfias jelek megjelenéséhez, tehát például szőrnövekedéshez vezethet. Fontos megemlíteni, hogy a szindrómának a része lehet különböző anyagcsere rendellenességek is, mint az inzulinrezisztencia, és hosszú távon ezek is sajnos káros hatással lehetnek a szervezetünkre, szénhidrát anyagcserére.
1: Azt hiszem, hogy itt a Dr. Kossuth című műsorunkban már többször rájöttünk arra, hogy mennyire bonyolult a mi saját szervezetünk, de amikor úgymond csak egy részletről beszélünk, mondjuk a női hormonokról, akkor még jobban látjuk, hogy tényleg minden mindennel összefügg, és mennyire apróságokon múlhat az, hogy az ember teljesen egészséges, vagy mondjuk jelentkezik egy betegség. Milyen okai lehetnek annak, hogy valakinél mondjuk PMOS megjelenik?
2: Főként genetikai hajlamot szoktak oknak tulajdonítani, azonban nem lehet egyetlen egy génre visszavetíteni a PMOS jelenlétét, tehát a családi halmozódás az egy fontos anamnesztikus adat, életmódbeli tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához, de nincs egy konkrét eredete ennek a szindrómának, amit felelősségre tudunk vonni.
1: Meg lehet előzni? És ez a kérdés egyébként Csóri Flóra dietetikushoz is szólna, hogy akár az étkezésben tudunk-e valamit annak érdekébe tenni, hogy megelőzzük ezt a betegséget.
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát mi a dietetikával, mint szakmával és az étrenddel megelőzni a PMOS-t, mint kórképet igazán nem lehet, hiszen ahogy András is említette, azért nagyon nagy arányban ez genetikailag is meghatározott, viszont azokat a tüneteket, amit a PMOS-ben szenvedő nők produkálnak, mint például sok esetben az elhízás, a túlsúly, különösen ez a centrális hasi elhízás, vagy az inzulinrezisztencia, ami nagyon sok esetben megjelenik, és amit nagyon sokan tapasztalnak a vérzsír értékeknek a felborulása, hogy például a HDL, a jó koleszterin szintje csökken, míg az LDL emelkedik. Ezt egy jól összeállított, és kiemelném, hogy egyénre szabott étrenddel szuperül lehet kezelni így a tüneteket, és esetleg a társbetegséget, amik még kialakulhatnak a PMOS-t tekintve.
1: Fogjuk még részletezni, hogy mit tehetünk, hogyha már a tünetek jelentkeztek, de Andráshoz is szól a kérdés, hogy megelőzhető-e.
2: Én azt gondolom, hogy sajnos nincs egyetlen egy olyan fegyver vagy eszköz a kezünkben, amit ha alkalmazunk, vagy biztos elkerülünk, akkor nem fog kialakulni ez a kórkép. Tehát sajnos a genetikai hajlamnak egész nagy szerepe van ennek a kialakulásában. Jól kontrollálható, tehát amit Flóra is mondott, diétával, étrenddel, életmóddal azért, illetve kiegészítő orvosi kezeléssel jól kontrollálható, de a megelőzésben nincsenek olyan erős fegyvereink, mint mondjuk az infarktus, a magas vérnyomás, vagy egy stroke-nak a megelőzése érdekében.
1: Mit tapasztalnak, hogy mikor fordulnak a nők orvoshoz? Mert most pont azon gondolkoztam, hogy mondjuk elárulom a hallgatóknak, nekem is van alhasi zsírom például, amivel küzdök, vagy mondjuk akár ilyen jó-jó effektus fogyáshízás szempontjából. De hogy nincsenek ilyen nagyon jellegzetes tüneteim, de ha mondjuk én szeretném azt megvizsgáltatni, hogy genetikailag hajlamos lehetek-e rá, én ennek utána tudok járni, van erre vizsgálat, vagy csak amikor már tényleg jelentkeznek tünetek?
2: Mivel ugye a megelőzéshez nincsen konkrét fegyverünk, ezért azt gondolom, hogy a genetikai vizsgálatnak ilyen értelemben nem lenne mindenkinél értelme, vagy jelentősége elvégeztetni. Tehát sokkal inkább egy egészségtudatos önvizsgálat, akár tehát egy ciklusnapló formájában rendszeresek a ciklusaim, milyen a ciklus hosszom, elmaradoznak-e, van-e szokatlan szőrnövekedés, férfias típusú szőrnövekedése a testszerte, ugye főleg arc, mellkas, hátterületén. Tehát inkább azt mondom, hogy nem egy genetikai vizsgálat az, ami alapján a legkönnyebben ezt felfedezhetjük, hanem ha megvizsgáljuk ezeket az előbbi dolgokat, amit említettem.
1: Fontos, hogy figyeljük a saját testünket, és tényleg akár naplózzuk a mindennapjainkat. Szerintem ez az étkezésre is nagyon hasznos tud lenni, mert akkor látjuk, hogy mondjuk milyen ételek azok, amelyik, nem tudom, akár allergiát okozhatnak. Mit tapasztal, hogy milyen stádiumba fordulnak a nők orvoshoz? Akár már ilyen kezdeti apróságoknál, amikor most hát végülis nem apróság az, hogy mondjuk egy hölgynek a menstruációja kimaradozik, vagy azért elhúzzák nagyon, és amikor már a legtöbb tünet jelentkezik.
2: Én a saját tapasztalataim alapján nagyon széles a skála. Tehát érkeznek olyan páciensek, akik egy-két napos menstruációs ciklus rövidülésnél azt mondják, hogy vagy késésnél kérdezik, hogy ugye nincsen PCOS-em. Ilyenkor el szoktuk mondani, hogy nem minden nőnek 28 napos a ciklusa, és nem minden nőnek mindig 28 napos a ciklusa. Tehát ilyen enyhe variációk, vagy enyhe variabilitás, meg nem, akár normális is lehet, de igen, vannak olyanok, akik pedig már úgy jönnek, hogy fél éve nincsen menstruációm, 50 naposak a ciklusaim. Igen, amúgy az inzulin rezisztenciának egyes tüneteit már tapasztalom, és ilyenkor már azt látjuk, igen, hogy egy előre haladottabb stádiumban, ami még nagyon fontos, a meddőségnek a kérdése.
1: Mert sokan azt gondolják, hogy összekapcsolódik a meddőség és a PMOS.
2: És igen, van is közöttük kapcsolat, és sokszor egy meddőségi kivizsgálás során derül ki, hogy valóban itt a PCOS-ről van szó.
1: És akkor, ha mondjuk már egy olyan helyzetben derül ki, hogy egy hölgynek PMOS-e van, amikor gyermekvállalás előtt van. Tegyük fel, hogy mondjuk 16 éves korától egyébként ezzel a betegséggel él, csak nem tud róla, mert nem tudom, 30 éves korába kerül olyan helyzetbe, hogy szeretne gyermeket vállalni, akkor mondjuk egy ilyen vizsgálatnál kiderül, lehet még rajta változtatni, lehet javítani, amiatt, mert mondjuk az elmúlt 14 évben nem tudott róla és nem foglalkozott vele?
2: Szerintem ez sem lehet egy szoros kijelentéssel, tehát egy szoros kijelentéssel nem tudjuk ezt megmondani, viszont ugye a PCOS során a meddőség az a peteírésnek és a rendszertelen menstruációnak a hiányából fakad. Tehát hogyha szerencsére vannak olyan gyógyszerek, amik ezt a peteírést tudják segíteni, és ha van egy olyan ciklus, amiben sikerül stimulálni a petérést, akkor minden további nélkül egyébként van esély egy terhességre. Viszont nem minden esetben alakul ki meddőség PCOS-ben sem.
1: Ezt mondjuk azért így örömmel halljuk,
2: igen,
1: hogy azért...
2: Sokszor kérdezik, igen, hogy ugye így még lehetek terhes, és mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy természetesen.
1: Még egy kulcsszót be kell itt hozni szerintem a beszélgetésbe, az inzulin rezisztenciát. Korábban a múlt héten egyébként a Dr. Kossuth című műsorunkban már foglalkoztunk ezzel a témával. Van erre valami adat, vagy valami összefüggés, hogy mondjuk a PMOS mellé miért társulhat az inzulin rezisztencia, vagy talán pont fordítva van ez a kettő?
2: Kialakulásában szerepet jelent, hogy az inzulin rezisztencia az részese lehet a PCOS-nek, nem minden alkalommal fogunk a PCOS diagnózisa után inzulin rezisztenciával is találkozni, viszont igen, módosult genetikai jelát, vagy módosult jelátvitelek hozzájárulnak a szervezetnek a PCOS során a csökkent inzulin érzékenységhez, ezáltal hogyan fog reagálni a mi szervezetünk, még több inzulin termel. És egy idő után ez az inzulin rezisztencia és ez az inzulin többlet is fogja például a szőrnövekedéshez vezető tüneteket erősíteni, illetve különböző szénhidrát anyagcsere rendellenségeknek az okát okozni.
1: Azt hiszem, hogy egy dietetikusnak is nagy feladata van, amikor mondjuk egy olyan pacienssel találkozik, aki PMOS-sel is küzd, és mondjuk inzulin rezisztenciával is. Ilyenkor van valami arany középút, hogy mit lehet nekik tanácsolni?
3: Alapvetően a PMOS-nek nincsen egy specifikus diétája, amit hogyha azt mondjuk a paciensnek, hogy ezt folytatja, tartja mindent, amit elmondunk, akkor javulni fognak a tünetei, viszont egy mediterrán jellegű diétával nagyon jól tudja javítani mind a PMOS-t és tüneteit, és hogyha társul hozzá inzulin rezisztencia, vagy a vérzsírértékeknek a felborulása, akkor ez arra is nagyon-nagyon jó megoldás lesz. Itt ez alatt most azt értem, hogy egy mediterrán típusú étrend rendben a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiörlésű gabonák, a hüvelyesek, olajos magvak adják a legnagyobb részt, és ezt kiegészítjük zsírszegény húsokkal, tejtermékekkel, és ami nagyon fontos, halakkal, ami ugye az omega-3 bevitelt is növelni fogja. Úgyhogy ezt mindenképpen egyénre szabottan egy ilyen étrendet javasolnánk egy PMOS-es nőnek, aki pluszban még inzulinrezisztenciával is küzd.
4: Azt hiszem, hogy ezt mindjárt fogjuk egy picit részletezni, mert ezt azért nagyon sok szakember el szokta mondani, hogy a halra, a sovány húsra hogyan figyeljünk oda, de ez olyan nagyon egyszerűen hangzik, hiszen elérhetőek a mindennapjainkban, hogy én is levegyem a boltnak a polcáról, de aztán mégis a nagyon sok információ közben eltévedek, hogy jó, de milyen mennyiségben kellene, a nap melyik szakában kellene ezt fogyasztanom, úgyhogy mindjárt kitérünk erre, de előtte hallgassunk meg egy hölgynek a tapasztalatát. A WHO szerint körülbelül minden 12. fogamzóképes életkorú nőt érint ez a komplex hormonális anyagcserebetegség. A tünetei sokfélék lehetnek, és sokszor nem is mindegyik jelenik meg mindenkinél. Schweyer Rita még korábban beszélgetett egy fiatal hölgyel a betegségről.
5: Engem még amikor kisebb voltam, policisztás ovárium szindrómával, illetve inzulinrezisztenciával diagnosztizáltak, és az elmúlt lassan már 8 év alatt ez nagyon hullámzó és változó volt, vagy amikor semmi problémát nem mutatott se a labor, se az orvosi kontroll, viszont voltak olyan időszakok is, amikor pont ennek az ellenkezőjét állapították meg, és sajnos jelenleg pont egy olyan fázisban vagyok, hogy nem éppen a legjobb eredményt mutatta se a laborvizsgálat, se pedig az ultrahang. Petefészkemben nagyon sok ciszta van. A panaszom eredetileg az volt, hogy 2 hónapig nem jött meg a menstruáció. Előtte persze folyamatosan megvolt, az előtt években szintén volt időszak, amikor 1-2 hónapig kimaradt. A laborvizsgálat eredménye alapján az inzulin volt egy kicsikét magasabb, illetve a másik az androsztendion nevezetű hormon volt jóval magasabb, és a prolaktin, amiről a doktor nevezetesen mondta, hogy ezeket kell vizsgálni, mert hogyha ezekkel gond van, akkor onnan már el tudunk indulni a továbbiakban. Egyébként nekem ezeket az értékeket az elmúlt években nem nagyon nézte egyetlen orvos sem, mindig csak az inzulint.
6: Szőrösödési probléma nincs.
5: Nem volt ilyen probléma, kopaszodásom sem volt, külsőleg is látható tünet, az csak a patanásos bőr.
6: A pajzsmirigy hormonoknál nem találtak eltérést?
5: Nem, hál' Istennek, ott minden rendben volt mindig is.
6: Akkor, amikor megszületett a diagnózis, rögtön elkezdték kezelni?
5: Igen. Hál' Istennek fogamzásgátlót nem írtak fel, én bevallom, attól egy kicsikét óckodok, és mégis csak 15 éves voltam, nagyon fiatal. Nem is ezt tartották a megfelelő kezelési módnak, hanem a 160 g-os diétet javasolták, illetve egy gyógyszert javasoltak inzulin szintnek a regulálására. A sport is követelményez ilyen esetekben, mert a legtöbb olyan ember, aki ezzel a problémával küzd, az egyben súlyfelesleggel is küzd, bár nekem ez nem állt fenn. Mivel tartottam, és utána az eredményem is jók lettek, el tudtam hagyni a gyógyszert, azért így is voltak olyan időszakok, amikor nem volt rendszeres a menstruációm. Nagyon sok orvossal találkoztam már ezzel az elmúlt időszak alatt. Volt én, aki azt mondta, hogy ha engem nem zavar, akkor ezzel semmit nem kell kezdenem. Másoknak pont, hogy fájdalmas menstruációi vannak. Volt én, aki azt mondta, hogy a későbbi gyerekvállalás szempontjából ez nem túl pozitív, de majd akkor térjünk erre vissza, hogyha én majd gyereket akarok. Volt én, aki fogamzásgátlót akart felénk, de nem magyarázta, hogy miért, csak azt mondta, hogy akkor így művi módon tudunk nekem rendszeres ciklus generálni. Mostani doktornő pedig részletesen elmagyarázta, hogy valószínűleg mi lehet a probléma, amit már említettünk, a 2 hormon, hogy annak az egyensúlya borult fel. Én majd szeretném megint a dietetikával is felvenni a kapcsolatot, mert hát bevallom, a 160 g-os szénhidrát diéta viszonylag már régen alakult ki, hiába tartottam ezt a diétet és hiába sportoltam, mégsem sikerült megoldani.
4: A stúdióban továbbra is itt van velem dr. Cébei Lénárt András, szülésznőgyógyász szakorvos, illetve Csóri Flóra dietetikus. SMS számunk 0639666, Viberen pedig Kossuth Rádió néven megtalálnak minket, ha kérdésük lenne. Ugye most elég sok mindent elmondott itt a hölgy, például ezt a 160 g-os diétát kiemelte, amit korábban kapott, hogy ezt kellene esetleg kipróbálni, de azóta változtak, úgymond a diéta választási lehetőségeink?
3: Igen, a 160 g szénhidrátot tartalmazó diéta egy olyan dolog, amit így dietetikusként abszolút nem javasolnék egy PMOS-es nőnek, pontosan azért, mert annyira egyénre szabottan kell meghatározni valakinek az energia és tápanyag bevitelét, így a szénhidrát bevitelt is, hogy nem mindegy, hogy milyen magas, hány kiló, milyen a fizikai aktivitása, tehát tulajdonképpen nincs értelme egy 160 g szénhidrátot tartalmazó diétát ráhúzni mindenkire. ezért is javaslunk egy kiegyensúlyozott mediterrán típusú étrendet, amibe beletartozik az, hogy rendszeresen étkezik, és a szénhidrátokra amúgy külön is kitérünk az ilyen konzultációk alatt, mert ugye a nap során, hogyha mondjuk nem is áll fent inzulinrezisztencia, akkor is eltérő egy normál anyagcserű embernek az inzulinérzékenysége is, tehát nem is az lesz a lényeg, hogy egy nap során hány gram szénhidrátot visz be, hanem hogy az hogyan osztja el, és milyen minőségben és arányban fogyasztja azokat az egyes étkezésekre. Tehát, hogy például reggel a legrosszabb az inzulinérzékenység, ilyenkor egyszerre nagy mennyiségű szénhidrátot nem ajánlott bevinni, főleg nem gyorsan felszívódott, mert nagyon hamar meg fogja dobni a vércukorszintet. A legjobb az inzulinérzékenységünk a nap közepén, ilyen dél egy óra között, ilyenkor érdemes a nagyobb mennyiséget időzíteni, mert utána logikusan még lesz fizikai aktivitás is, esetleg kifejezetten sport, tevékenység, edzés, úgyhogy ezzel így jobban meg tud birkózni a szervezet.
4: Sokszor halljuk azt, hogy hosszú idő, hónapokba is beletellik, mire valakinél a PCOS-t, PMOS-t diagnosztizálják. Hogyan lehet ezt kideríteni, hogy ezzel a problémával küzd valaki?
2: Fontos ugye egy részletes anamnézis felvétel, és a páciens vizsgálata nem csak a nőgyógyászati területekre kitérve, vagy nőgyógyászati területekre vonatkozóan. Tehát amit itt a bejátszásban hallhattunk, ugye mondta, hogy neki nem volt hajhullása, nem volt fokozott szőrnövekedése, de igen, ezek mind-mind olyan dolgok, amikre rá kell kérdezni. Ez emellett ugye milyen eszközök vannak még a segítségünkre, ugye egy ultrahangvizsgálat, tehát a nőgyógyászati vizsgálatnak, vagy az éves nőgyógyászati vizsgálatnak ugye nem csak a rákszűrés, vagy a rák megelőzési szempontból van jelentősége, hanem az ultrahang is egy nagyon informatív képet tud adni, akár a petefészekről, akár más nőgyógyászati szerveinkről.
4: Vérvétel alapján meg lehet egyébként állapítani?
2: Az egyik kritérium, ugye ez a hiperandrogén tünetek, ennek ugye vagy klinikai jeleit kell, vagy biokémiai jeleit tudjuk vizsgálni, és igen, ez a vérvételen alapszik. És amit Flóra mondott, ugye az inzulinrezisztenciával kapcsolatban, az inzulinrezisztencia során a vércukor az teljesen normális lehet, tehát egy cukorterhelést inzulin szintekkel együtt kell értelmezni egy ilyen kivizsgálás során.
4: Érkezett egy hallgatói kérdés SMS-ben, hogy mi a helyzet változókor után a PMOS-sel. Hajhullás, zsíros bőr, szőrnövekedés, magas vérzsír, inzulinrezisztencia jelen van, kezelhető-e és hogyan?
2: Ugye a változókor lezajlását követően ezek a ciklikus hormonális változások, vagy ciklikus hormonális ciklus jelentősen visszaszorul, vagy jelentősen csökken a mértéke. A petefészkek hormonaktivitás, vagy petefészkek hormontermelő aktivitása csökken, tehát elviekben ezek a panaszok mérséklődhetnek. Viszont azonban, ha egész életünkben, vagy egész változókorig szenvedtünk a PMOS-nek a különböző eltéréseivel, akkor igen, változókort követően is foglalkozni kell ezekkel, sőt, hogyha adott esetben valaki nem kapta meg a kellő kezelést erre, akkor vannak olyan dolgok, amikre külön fokozottan oda kell figyelnünk.
4: Sokan félnek, amikor elmennek egy nőgyógyászhoz, hogy valamit mond az orvos. Nem azt mondja, hogy minden rendben van, hanem mondjuk jelentkezik valami, vagy mondjuk a PMOS diagnosztizálják. Meg kell ilyenkor ijednünk? Vagy hogyan tudnánk a hallgatókat megnyugtatni, hogy ezt a betegséget lehet kezelni, lehet javítani?
2: Szerintem, amit fontos tudni, hogy van nagyon sokféle lehetőség a kezünkben, amivel a különböző tüneteket, panaszokat enyhíteni tudjuk.
4: Akkor megoldani nem tudjuk 100%-osan, vagy erre még nincsenek adatok?
2: Kordában tartani tudjuk. És azáltal, hogy egy szindrómának kordában tartjuk a rövid és hosszú távú következményeit, kezeljük az esetleg meddőséget, amit okozott, illetve életmódbeli változással kiküszöbölhetjük azokat a negatív dolgokat, amiket okozni tud, akkor az valamilyen szempontból szerintem egy gyógyulási folyamatnak számít.
4: Ki mondta, hogy a életmódbeli változás, ezt mindjárt részletezzük, de milyen kezelések vannak még? Mert ugye amikor sokszor halljuk azt, hogy akinek mondjuk cisztái vannak, azokat által van, amikor műtik is például.
2: Igen, a műtétnek a jelentősége az utóbbi időben jelentősen visszaszorult. Ugye ami a bejátszásban is elhangzott, ugye sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy a recept mellé magyarázatot nem kapunk, és egy fogamzásgátló tablettával valaki kezelni szeretné a PCOS-t.
4: És ettől sokan megijednek.
2: Sokan megijednek, ugyanakkor mivel az elején ugye volt szó arról, hogy ez egy hormonális eltérés a szervezetünkben, ami egy ilyen egymásra visszaható, egymással kölcsönhatásban lévő eltérés sorozatból alakul ki, akkor el szoktuk magyarázni, hogy egy kombinált fogamzásgátló, kombinált hatóanyagú fogamzásgátló készítmény ezeket az eltéréseket vissza tudja szorítani, ugye azáltal, hogy a petefészkek hormonális aktivitását visszaszorítja, rendezi a hormonszinteket, és ezzel a hosszú távú következményeit a PCOS-nek segíthet elkerülni. Tehát nem ördögtől való egy fogamzásgátló tabletta, de nyilván át kell beszélni részletesen, hogy miért adjuk, mikor adjuk, és kinek kell adni.
4: Ezért kell a szakemberrel beszélni. Még annyit említsünk meg, Flóra, hogy ön funkcionális edzőként is dolgozik. Milyen szerepe van a sportnak például ezzel a betegséggel szemben? Mert nagyon sokszor halljuk azt, hogy mozogjunk, de mi játszódik le ilyenkor a testünkben? Nem tudom, jobb lesz a véráramlásunk, ha sportolunk?
3: Ugye az életmódterápia az alapvetően étrend és sport szigorúan, tehát egyik sem működik a másik nélkül, ahogy egy gyógyszeres kezelés sem olyan hatékony szerintem önmagában, nem tudom, András erősítsen meg, hogyha. Igen, tehát, hogy mindenképpen együtt alkalmazandók ezek a kezelési módok. Ugye a edzést tekintve így hetente 2-3 alkalommal egy rezisztencia edzés, ami azt jelenti, hogy tényleg egy izommunka történik, akár súlyzós edzés.
4: Ami kicsit intenzívebb.
3: Igen, intenzívebb. Nyilván az izomzat egy metabolikusan aktív szövetünk, tehát ugye azt megdolgoztatjuk, akkor mindenképpen a kalóriafelhasználás is aktívabb lesz. Emellett a napi akár csak séta, 7-8 ezer lépés, az okosórák ezt már nagyon jól tudják mérni, ami még hatékony lehet, és alapvetően a fizikai aktivitás segít, mondjuk, hogyha inzulin rezisztencia is fennáll, a vércukorszint normál értéken tartásában is. Tehát a sport azért nagyon sok részben hozzá tud járulni a szinten tartáshoz, hogy tényleg a tünetek ne legyenek annyira erősek.
4: Utolsó jó tanácsok a hallgatóknak, aki ilyennel küzd. Ne féljünk a szakemberhez fordulni.
2: Igen. Nagyon fontos, amit Flóra mondott az életmóddal kapcsolatban, és igen, nem mindenkinek a fogamzásgátló a jó megoldás, mert ez mivel egy nagyon multimoduláris, vagy több tényezőből felépülő betegség, nem lehet egyetlen egy dologgal kezelni. És az életmódbeli változtatás tényleg az egyik legjobb gyógyszer talán, amit tudunk javasolni vagy adni.
4: Ezért kell utána nézni ezeknek a területeknek is szakemberek, különböző szakemberek véleményét vagy segítségét kérni, mert azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek egyénre szóló életmódváltás tud segíteni, nem csak ebben a betegségben, hanem akár bármely betegségben is. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Cébei Lénárt András szülésznő, gyógyász, szakorvos, illetve Csóri Flóra dietetikus volt itt a vendégem. És az adás végén néhány szó a holnapi műsorunkból. Magyarországon minden negyedik, ötödik várandó vetéléssel végződik, és évente több mint 13 ezer magzatot és újszülöttet veszítenek el az édesanyák és édesapák. Holnap október 15-én a perinatális gyász témakörével foglalkozunk. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Necces következik. Én a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép napot kívánok!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 199, 98, 97.
2: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. rme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
5: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazinműsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Orosz Csilla. Szingapúrban nagyon motiválják a fiatalokat, hogy olvassanak. Van ennek köze ahhoz, hogy a városállam gazdasága rohamosan fejlődik? Egy világszinten sikeres, ott élő kommunikációs szakértővel, Balatoni Zsófiával beszélgetünk. A felejtés betegség, mint népegészségügyi kihívás. Szűcsteri író és dr. Egervári Ágnes neurológus lesz a vendégünk. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Uniós csúcs találkozó kezdődik holnap Brüsszelben. Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írta, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök reggel először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz. Most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja. A Fidesz és a KDNP képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyermekük elektromos rollert vezessen. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthatnak. Az időjárásról. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között várható. A kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, fél óra múlva rövid hírekkel jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
0: Napközben.
8: Szappanozás, dörzsölés, simítás és öblítés. Az egyszerű mozdulatsornak fontos szerepe van a mindennapjainkban, vagyis a megfelelő kézmosás komoly fertőzésektől véd meg. De hogyan kell okosan?
9: Hüvelykujjat kiemeltem az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, aztán a csuklókra térünk át.
8: A kézmosás mellett persze fontos a lakás tisztasága is. Milyen vegyszerekkel, vagy minélkül, hogyan érdemes takarítani? Erről is beszélgetünk napközben. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
0: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
0: Netszes. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
5: Hazánkban a 60 év felettiek 7-8%-a él demenciával, vagyis mintegy 150 ezer család érintett. A gondozás hatalmas terhet ró a hozzátartozókra, de hogyan kezeli ezt a helyzetet az egészségügyi és a szociális ellátórendszer, és ki segít azoknak, akik nap mint nap gondoskodnak beteg szeretteikről. Kivel lelkiznek a férfiak, és hogyan élik meg a nők harcát az egyenjogúságért, és a MeToo mozgalmat? Egy 40-es férfival, Neményi Márton újságíróval és egy 20-as éveiben járó fiatal nőjogi aktivistával beszélgetünk. Ezekkel a témákkal várjuk ma Önöket, írjanak nekünk, várjuk véleményüket. SMS számunk 0630 9666. Balatoni Zsófia férjével, Római Róberttel közel 20 évvel ezelőtt alapította meg az Unió Médiát. Kommunikációs és PR ügynökségként abban segítenek a vállalatoknak, hogy tudatosan építsék a hírnevüket. Nem elsősorban reklámokat készítenek, hanem azt a képet alakítják, ahogyan az emberek az adott vállalatról gondolkodnak. Cégük időközben nemzetközivé vált. Külföldön Rothman & Roman Group néven működnek. Budapest mellett Ljubljanában, Brüsszelben, Londonban, Bostonban és Szingapúrban van irodájuk. A cégcsoport számos szakmai elismerést kapott, a minap Balatoni Zsófiát a világ legígéretesebb női kommunikációs vezetői közé választották. Férjével 5 éve Szingapúrban élnek és dolgoznak. Egy olyan dél-kelet-ázsiai városállamban, ami kulturálisan rendkívül sokszínű, ahol a kínai, maláj, indiai és számos más kultúra hagyományai élnek egymás mellett. Köszöntelek, Zsófia! Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Először is gratulálok a friss elismeréshez. Mi a jelentőség ennek a díjnak, amit most kaptál?
10: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek én is, nagyon köszönöm a meghívást. A díjnak önmagában nincsen jelentősége, ezek ugye nagyon sokféle ilyen toplista létezik, ez egy ázsiai szakújságnak a toplistája, és inkább talán arra egy visszajelzés ennyi év után a szakmában, hogy úgy látszik, hogy jó volt az irány, és talán nem volt tévedés elmenni Ázsia felé Magyarországról, akármennyire is ez egy ilyen bátor lépésnek tűnt esetleg.
5: Tehát, hogy már ott is elismernek titeket és téged is.
10: Én azt gondolom, hogy ez az egész szaktudásnak szól, amit magammal vittem innen.
5: 5 éve éltek Szingapúrban. Mi az, amit a legnehezebb volt megszokni?
10: Szingapúrt nagyon könnyű megszokni, egy végtelenül kényelmes ország, úgy van berendezve, hogy az emberek jól érezzék ott magukat, nagyon kellemes az időjárás, az összes szolgáltatás a közelben van. Úgyhogy nagyon nehéz negatívumot mondani, mi az életet illeti.
5: Lehetett pozitív is, amit nehéz volt megszokni.
10: De ami nekem a leginkább feltűnő volt, és ez egy pozitív dolog, az agresszivitásnak a teljes hiánya. Tehát, hogy nem találkozik az ember olyasmivel, hogy az utcán mondjuk emberek kiabálnának, veszekednének, az autósok se mondanak csúnya szavakat, és ez egy nagyon üdítő élmény volt, amikor megérkeztünk. Nyilván az évek során kiderül, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy az emberek ne lennének idegesek, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek feszültségek, de a felszínen ez nagyon megnyugtató.
5: Te hogy látod, mit tette Szingapúrt ilyen kiemelkedő gazdasági központtá? Most annélkül, hogy ezt teljesen történelmi felsorolásokba kezdenénk, de neked mi a véleményed erről?
10: Ez egy borzasztó érdekes kérdés. Szingapúr egy egészen egyedülálló ország, ugye egy nagyon pici, egy szigetről beszélgetünk.
5: Kis piros pöttynek.
10: Egy kis piros pöttynek is szokták mondani, és 1965 óta független állam. Egy nagyon vizionárius vezető, Lee Kuan Yew volt az első miniszterelnök, és aztán később az ő fia is miniszterelnök lett, hogy a különböző demokrácia listákon nem szerepel jó helyen Szingapúr. Ennek ellenére a meritokrácia a vezérelv az országban, és ugye ezért is tudtunk mi is egy teljesen kívülről jövő idegenként megvetni a lábunkat, és ügyfeleket szerezni, és elkezdeni dolgozni, hiszen valóban meritokratikus.
5: Nem azon ez mit jelent pontosan, fordítsuk le hallgatóknak?
10: Így van, tehát hogy nem azon múlik egy üzlet, hogy kikit ismer, kikinek a rokona, ismerőse, kivel járt egy iskolába, hanem a teljesítményen, tehát valóban le kell adni egy ajánlatot, és annak a szakmai tartalmát fogják megnézni, az árakat fogják megnézni, összehasonlítják, minden teljesen nyíltan megy, és így nagyon nemzetközi is Szingapúr, nagyon sok külföldi vállalat van, ez a mi működésünket is nagyban segítette. Szingapúr sikerében talán még... azt hiszem, hogy nagyon sok dolognak a szerencsés egybeállása, vagy együttállására volt szükség, de az biztos, hogy ezek közül az egyik az a szorgalom, és az akarás, és az az őszinte hit, hogyha ami minden emberben, akivel találkoztam, szinte egyöntetően megvan, hogyha az ember valaminek nekiáll, és az tényleg akarja, és az szorgalmasan csinálja, tanul, jobbítja a saját képességeit és saját magát, akkor előbb-utóbb el fog odaérni. Számomra ez a szingapúri történet.
5: Igaz ez a szegényekre is? Tehát nekik is van lehetőségük felemelkedni és tovább lépni?
10: Igen. Szingapúrban a szegénység az nem az a szegénység, amihez mi hozzá vagyunk szokva. Én sokat dolgozom önkéntes munkában úgynevezett szegény családokkal, de hát ezek a szegény családok is kényelmes, több hálószobás lakásokban élnek, ahol dolgoznak a szülők, tehát hogy ez egy egészen más, ez egy relatív szegénység, amivel ott találkozunk. Az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer és a lakhatás is államilag támogatott. Mindenki ugyanahhoz az oktatáshoz jut hozzá, és ugyanazt az egészségügyet tudja használni. A szingapúri állami iskolák ugye lakhely szerint tudnak a gyerekek oda járni, és bár ugye nagyon sok magániskola van Szingapúrban, ez szingapúri állampolgárok részére nem nagyon elérhető, hanem kifejezetten minisztériumi engedély szükséges ahhoz, hogy egy szingapúri gyerek ne állami iskolába járjon. És az iskolákon belül a tanulmányi eredmények nyilván nagyon fontosak, a jó tanuló gyerekek viszont rengeteg állami támogatást kapnak, külföldi ösztöndíjakat, egyetemekre tudnak járni. Ha megnézzük a szingapúri kormányt, de még a minisztériumi felső vezetőknek a rétegét is, egy borzasztóan jelentős százalékuk a legmenőbb külföldi egyetemeken végzett, tehát a Harvardon, a Yale-en, a Oxfordban, Cambridge-ben ez a krém.
5: A PISA-teszteken is nagyon jól teljesítenek a szingapúri diákok, jól emlékszem, olvasásból világelsők, és aztán matematika és további tantárgyakból is körülbelül a második helyezést szokták elérni. Ezt milyen oktatási rendszerrel érik el?
10: Így van. Egészen csodálatos, hogy a PISA-teszteknél az az érdekes, hogy általában minden országnak csökken a teljesítménye, Szingapúrnak is. Tehát, hogy most már kevesebb pontszámot, alacsonyabb pontszámot érnek el a gyerekek, mint korábban, de valóban Szingapúr még mindig az elsők között van a legtöbb tantárgyból. Igen, azt hiszem, hogy matematikából néhány kínai terület megelőzte. Nagyon szigorúak az iskolák Szingapúrban. A teljesítményt értékelik. Ez is egyébként objektíven van értékelve, a rengeteget tanulnak a szingapúri gyerekek, Ázsiában ez általában jellemző, ugye nyilván szoktuk olvasni a híreket Japánról, Koreáról, a vizsgák nagyon fontosak, az egész család azon izgul, és évekig készülnek a gyerekek a középiskolai arra a vizsgára, ami azt határozza meg, hogy melyik középiskolába fognak bekerülni. Én azt hiszem, hogy ez otthonról is jön ez a fajta támogatás, vagy hát már-már nyomás a gyerekeken, hogy jól teljesítsenek az iskolákban. Én azt gondolom, hogy ez egyébként egy kulturális jelenség, ami visszavezethető arra, hogy talán Ázsiában mindenhol ugye a kínai, a Konfuciusz alapú gondolkodásra, ahol ugye mindig is a különböző állami tisztségek betöltéséhez vizsgákat kellett teljesíteni évszázadok, sőt évezredek óta, és ez nagyon erősen benne van a hétköznapokban a mai napig.
5: Igen, sőt van egy ilyen szociokulturális fogalom, ez a kiasú, ami arról szól, hogy a lemaradástól való félelem. Ezt hogy kell elképzelni?
10: Igen,
5: van beszéd, vagy ez?
10: Abszolút, ez, én azt gondolom, hogy ez mindent átítat. Nagyon, talán így Európából érkezve először egy kicsit olyan furcsának is tűnhet, de ez egészen odáig is, hogy amikor látjuk, hogy hosszú sorok kígyóznak egy-egy üzlet előtt, pontosan azért, hogy ott van mondjuk egy valamilyen promóció, vagy nem tudom, olcsóban lehet valamit vásárolni, akkor ugye sokan érzik azt, hogy nehogy lemaradjanak arról, és akkor ők is beállnak a sorba, és néha nagyon, akár órákon keresztül, de ugyanez van a tanulással is, igen, és ez mindent átitalt, hogy senki nem szeretne lemaradni, és ez érthető is, hiszen Szingapúr valóban egy icipici kis pötty Dél-Kelet-Ázsiában, körbeveszik hatalmas és gyakran nagyon szegény országok, tehát mindenki érezheti azt, hogyha ő nem teljesít, akkor bárki boldogan az ő helyére be tud lépni egy munkaerőpiacon.
5: Ezt a megfelelési kényszernek neveznéd, vagy egy ilyen kulturális kódnak, amit ők nagyon jól ki tudnak aknázni?
10: Én azt gondolom, hogy kelet-európaiként ezt valahol talán mi is érezzük, hogy egyszerűen muszáj, hogy teljesítsünk, muszáj, hogyha a fejlett világhoz. Ez egy erős, én azt gondolom, hogy ez egy erős motiváció sokakban, Dél-Kelet-Ázsiában, de szerintem Kelet-Európában is, hogy szeretnénk a fejlett nyugathoz, a fejlett világhoz tartozni, és ezért pont Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sokan, nagyon sok áldozatot is hoznak. Szingapúrnak ugye az oktatási rendszerét említettük az előbb, hogy híresen nagyon jó, és sokan küldik a gyerekeiket oda akár egész kicsi korban, hogy az ottani iskolákat végezzék el, annak a reményében, hogy így az életük sínre kerül.
5: A tanároknak, a tanári pályának milyen a presztízse?
10: A Szingapúrban a legnagyobb presztízse a kormányzatnak van. A kormányzati fizetéseket úgy állították be, hogy a versenyszférával paritásban legyenek, pontosan azért, hogy a korrupciót elkerüljék, és egyébként ez sikeres is volt.
5: Bocsánat, tehát egy vállalatvezető mondjuk esetleg annyit keres, mint egy minisztérium.
10: Mint egy miniszter, így van.
5: Mint egy miniszter.
10: Igen, okay. Tehát ezt ahhoz igazítják folyamatosan, és éppen most korrigálták egyébként nemrégiben. A tanárok nem ennyire elismertek, de a tanári pálya, mint olyan, még mindig egy állami ugye, pozíció, tehát mint ilyen, azért sokak számára egy cél, de kevésbé elismert, mint egy

0: egy kettősség van, mert egyrészt jó lenne, ha lenne kritikus gondolkodás, másrészt hiszen politikai szempontból nagyon stabil Szingapúr, és ebből a szempontból a túlzott kritikára tulajdonképpen nincsen igény vagy szükség. A startup ökoszisztéma egyébként jelentős Szingapúrban, tehát vannak innovációk, vannak innovatív cégek, de az maga a szingapúri állam is úgy gondolja, hogy pont a kreativitás és ez a probléma fókuszú gondolkodás, ez az, amit biztos, hogy még érdemes fejleszteni.
1: Említettük, hogy ez egy multikulturális környezet. Te és a családod is azért Európában szocializálódtatok. Hogy néz ki ott a kultúrafogyasztás? Tehát, mert Európában tudjuk, hogy kávéházakba ülünk, operába járunk, könyvet veszünk. Ti ott hogyan tudtok hozzájutni ezekhez a javakhoz?
0: Szingapúrban a zene, tehát a klasszikus zene az, ami, ugye van egy szingapúri szimfonikus zenekar, nagyon neves művészek szoktak vendégszerepelni Szingapúrban, és ugye nagyon sok ázsiai, kitűnő ázsiai zenész van. A színház az talán kevésbé jelentős, mint a legtöbb ázsiai országban, viszont az olvasás az kiemelten fontos Szingapúrban sokaknak. Mi hétvégente van egy hatalmas könyváruház a Szingapúr belvárosában, az Orchard Roadnak nevezett Szingapúr Váci utcájában, ahol a különböző nagy nevű divatmárkák üzletei mellett van egy szerintem több ezer négyzetméteres könyvesbolt, és mi is oda szoktunk elmenni vasárnaponként a kislányommal, meg a férjemmel, és nem csak mi vagyunk ezzel így, hanem rengeteg szingapúri család, és ott lehet látni, hogy a könyvespolcok között ülnek a gyerekek a földön, és olvasgatnak. Tehát az olvasás az egy nagyon, nagyon kiemelt.
1: És most olvasási hónap is van, amiben nagyon spéci eszközökkel próbálják meg még tovább ösztökélni a tudásszerzésnek ezt a formáját, hogy a gyerekeket leszoktassák ugye a mobilozásról, fizetnek is érte, hát egy szimbolikus összeget, de mindeközben ti részt vesztek ebbe? Tehát,
0: mi nem veszünk ebben részt. Maga a program egészen friss, most indult, ugye napi 15 perc olvasásra ösztönzik az embereket, van egy applikáció, amiben ezt nyomon lehet követni, és egyébként ez elsősorban felnőtteknek szól, és nem gyerekeknek. Azt hiszem, hogy 50 napon át kell napi 15 percet olvasni ahhoz, hogy az ember $1 kapjon az applikációban, tehát ez valóban szimbolikus, de ez megint visszatérve, amiről beszéltünk, ez a kiaszúnak is egy része, hogy az emberek nem szeretnének lemaradni. Nagy hagyománya van egyébként Szingapúrban az ilyen fölülről jövő kezdeményezéseknek, és mivel maga az ország is ugye eléggé hierarchikus, volt már a 80-as években a beszéljünk kínaiul, tanuljunk meg mandarinul mozgalom, volt a beszéljünk jobban angolul mozgalom. Én azt gondolom, hogy ez a következő, ami itt a sorba beillik, és nyilván Szingapúr jól látja azt, hogy az olvasás az fontos, különösen az AI és ebben az egész mostani nagyon komplikált világban, amiben élünk.
1: Te elvégezted a King's College globális kultúrák nevű képzését, vagyis mesterdiplomát szereztél itt, és ez a képzés arra irányul, hogy ezt a globális kultúra világot megértse, és meg jobban összehangolja. Mit tanultál te ezen a képzésen?
0: Ez egy nagyon érdekes képzés volt. Itt a rasszizmus kezdve a különböző gender kérdéseken át foglalkoztunk tulajdonképpen a hatalomnak a miben létével, és hogy hogyan mutatkozik meg a hatalom, és hogyan formálja a kultúrát. A szakdolgozatomat azt egy kínai ilyen kis teázó láncnak a kommunikációjából írtam, méghozzá arról, hogy hogyan építenek egy egészen elképzelt, mitikus, soha nem is létezett kínai kultúrára, és hogyan terjeszkednek Dél-Kelet-Ázsiában, és valószínűleg majd Európában is nem sokára megérkeznek az első ilyen teázók, és ezzel hogyan építik ma a kínai kultúrát a világban. Tehát a kultúra az ugye nem csak magas kultúrát jelent, hanem a hétköznapi kultúrát is, ez az, ami átitatja a mindennapjainkat, és van ugye ez a fogalom, amit az angol szakirodalomban soft powernek neveznek, ugye az a fajta hatalom, amit szinte észre se veszünk, ahogy bekúszik az életünkbe, és azt gondolom, és ez a saját szakmámhoz is kapcsolódik, hogy a reklámozás és a kommunikáció egy ilyen úgynevezett

0: soft power eszköz, ami egyre inkább formálja a mindennapi kultúránkat.
1: Vannak Szingapurban feministák, nőjogi mozgalmak?
0: A feminizmus, mint szó, az talán kevésbé kedvelt, de vannak nőjogi mozgalmak, én is tagja vagyok ilyen szervezeteknek, amik
1: mondj egyet, aminek tagja vagy, és miért?
0: Az ÖVER nevezetű ÖVER, ami ugye azt jelenti, hogy figyeljünk oda, tehát hogy legyünk tudatában, maga a szó az erre utal, és ez az egyik legrégebbi ilyen szingapúri nőket segítő szervezet, ami elsősorban a családon belüli erőszak áldozatainak segít, illetve felvilágosítást tart arról, hogy hogyan lehet a családon belüli erőszak ellen bármit tenni. Úgyhogy nagyon hagyományos kultúra, nagyon sok hagyományos kultúra van Szingapurban, együtt élnek kínai, maláj, indiai származású emberek, és ezek a, tehát ugye nagyon sok olyan hagyományos családmodell van még mindig a mai napig, ahol például a nők nem dolgoznak, és teljesen a férjükre vannak utalva, és én is önkéntesként dolgoztam ilyen családokkal, ahol ezeknek az asszonyoknak segítségre van szükségük.
1: Ilyenkor tanácsot adsz, vagy egy krízis megoldásban vagy ott? Vagy
0: én csak tanácsadóként vagyok ott, tehát én nem vagyok krízis szakember egyáltalán, nem ilyenkor egy szociális munkással ketten megyünk látogatóba, és beszélgetünk az életről, a világról, a gyerekekről, a gyereknevelésről. Mindenki nagy örömmel szoktak egyébként engem fogadni, mert én egy ilyen messziről jött ember vagyok, és érdekes.
1: És kíváncsi arra, hogy te hogy látod.
0: Így van.
1: De azért a krízishez van között, hiszen a cégetek sokszor kap azért elismerést és díjakat, hogy a krízis kommunikációban milyen jól teljesített, és erről az jutott eszembe, hogy tele vagyunk válsággal és krízisekkel, sőt. Tehát, hogy a krízis kommunikáció változik, alakul, mit kell tudnia ma ahhoz egy krízis kommunikátornak, hogy jól megoldjon valamit és díjakat kapjon érte?
0: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon találó kérdés, mert pont azt így ma beszélgettünk az irodában erről a kollégáimmal, hogy mennyire megnövekedett a krízis kommunikációs feladatoknak a száma, és egyébként ez az itt AI-nak köszönhető. Keveset beszélünk róla, de például a kibertámadásoknak a száma az radikálisan nőtt meg az elmúlt akár csak pár hónapban, és nekünk is most több olyan megkeresésünk is volt, ahol kibertámadás áldozata lett egy-egy ügyfelünk, vagy egy-egy cég. Ezeknek a támadásoknak ugye az a veszélyük, hogy itt személyes adatok kerülnek ki az internetre, itt akár pénzügyi adatok, kártyaadatok is kikerülhetnek. Ugye itt egyrészt ez büntetést is jelenthet a cégeknek, hiszen nem, ugye az adatkezelés nem volt feltétlenül megfelelő. Másrészt ez egy elég jelentős reputációs veszteség is lehet. Úgyhogy kommunikációs szempontból az AI-nak ezt a fajta aspektusát, hogy a kiberveszélynek a megnövekedése, erről keveset szoktunk beszélni, pedig a mi munkánkban ez napi szinten van jelen.
1: Jónak lenni és jót tenni, ez is a vállalatok arculatához egy hozzátartozó dolog, és ti is dolgoztok ezzel, vagy esetleg tőletek kérnek tanácsot, hogy legyünk jók, és hol tegyünk jót. Mit szoktál javasolni?
0: Ez a jóság, mint gondolat, vagy hogyan tudunk jók lenni. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt egy ilyen kicsit ilyen korosztályos kérdés is, tehát amikor az ember már 20 éve, 25 éve akár dolgozik egy szakmában, akkor előbb-utóbb azért fölteszi magának a kérdést, hogy mégis milyen nyomot hagyok én a világban. Tehát, hogy nyilván föl lehet sorolni hosszú listákat a különböző szakmai sikerekről, vagy a szakmai eredményekről, de hogy van-e még más is? Mi annak a következménye, mi annak a nyoma, amit én csinálok, vagy akár amit az én ügyfeleim csinálnak nap, mint nap? És ugye ez visszakanyarodva a kultúra gondolkodáshoz, én azt gondolom, hogy az a jó kommunikáció, és az a jó kommunikációs szakember, aki tisztában van azzal, hogy nem lehet ketté választani az üzletet, és nem lehet ketté választani a hatást, vagy impaktot, ahogy ezt ilyen divatosan szokták mondani, ami kulturális is. Tehát az embereknek az életére minden kommunikáció hatással van, nem csak egy adott termékről beszél, az a reklám, hanem olyan értékeket, olyan viselkedési mintákat, olyan környezetet mutat, amit az emberek meg fognak jegyezni, vagy akár tudat alatt hat arra, ahogy ők a világról gondolkodni fognak. És ez egy olyan társadalmi felelősség, ami minden kommunikációs szakembert érint, amivel mindenkinek érdemes foglalkozni, és amin érdemes gondolkodni. Ez szerintem manapság kevésbé van jelen az emberek gondolkodásában, de az is biztos, hogy elindult többféle műhelymunka, külföldön is, Magyarországon is egyre többen kezdenek arról beszélgetni, hogy hogyan lehet társadalmilag felelősen reklámozni, társadalmilag felelősen kommunikálni, és én szerintem ez a legfontosabb diskurzus, ami most éppen a szakmában zajlik.
1: Fontos nektek, hogy szűrjétek az esetleges greenwashingot? Tehát amikor a kommunikáció fedné le azt, hogy
0: igen,
1: bűnösök, igen, vagyunk, de valamit ezzel szembeállítunk.
0: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azt látni kell, hogy a felelősség, a társadalmi felelősség, vagy a klímafelelősség, az nem szabad, hogy egy külön dolog legyen. Tehát az nem úgy kell elképzelni, hogy van egy vállalat, akinek van egy üzlete, amit készít valamit, elad valamit, és akkor emellett felelősen elmegy és kerítést fest, vagy felújít egy játszóteret. Ezt a két dolgot, ezt nem lehet külön tekinteni. A mindennapokban is felelősnek kell lenni egy munkáltatónak, felelősséget kell vállalni a munkavállalóiért, a munkakörülményekért, például a klíma lábnyomáért, felelősséget kell vállalni azt, hogy a terméke az ne okozzon egészségügyi problémákat, tehát számtalan felelősség van, és a mindennapokban is ezeket a felelősségeket fel kell vállalni.
1: Mekkora méretű cégekkel dolgoztok általában?
0: Mi gyakorlatilag kizárólag multinacionális cégekkel dolgozunk, egyrészt amerikai, európai multikkal, és ugye amióta a szingapúri iroda működik, azóta ázsiai, kínai, szingapúri multinacionális cégekkel.
1: Nagyon szépen köszönöm Balatoni Zsófiának a beszélgetést. Nagyon
0: köszönöm
1: érdekes
0: szépen.
1: Volt. Mi folytatjuk. Mit kezdünk a demenciával, hogyan reagál az egészségügy és a szociális ellátórendszer, és ki segít azoknak, akik éveken át gondozzák szeretteiket. Erről beszélgetünk a következő fél órában, de előtte hallgassuk meg a híreket Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írta, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos, négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gáz igényének felel meg. Megújul a balatoni bringa kör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás, a műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett, és elkezdett sétálni a Gemelli klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rosszindulatú daganatot távolítottak el a pápa jobb tüdejéből. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyermekük elektromos rollert vezessen. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthatnak. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között várható, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk legközelebb.
3: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Netzest, írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Hazánkban a 60 év felettiek 7-8% a demens. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 150 ezer család érintett abban a betegségben, ami rendkívüli erőfeszítést igényel a családtól, ráadásul sokszor hosszú éveken át. Mit kezdünk ezzel a betegséggel? Hogyan reagál az egészségügy és a szociális ellátórendszer? És ki segít azoknak, akik éveken át gondozzák szeretteiket? Vendégeink a stúdióban Szűcs Teri, Déri Tibor díjas író, kritikus és irodalomtörténész, aki tavaly Artisius díjat kapott, visszatért hozzám az emlékezet Demencia és Operencia című kötetéért. Szűcs Teri akkor kezdte írni feljegyzéseit, amikor az édesanyjánál demenciát diagnosztizáltak. Könyvében a demenciával járó mindennapi küzdelmeket, az otthonápolás nehézségeit írja meg, de az ellátórendszer hiányosságaira és az orvosi közönyre is ráirányítja a figyelmet. És itt van velünk dr. Egervári Ágnes, neurológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem demencia szaktanácsadó képzésének szakfelelőse, a Boldog Gizella otthon korábbi vezetője. Köszöntelek titeket! Tegyük tisztába, mi a demencia és mi az Alzheimer-kor? Kérdezem Ágnest.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, mert mindig örülök annak, hogyha beszélünk erről az egyáltalán nem jelentéktelen számú emberről, és mindazokról a családokról, akik ebben érintettek. Mi egy korábbi pályázatban erre körülbelül azt a számot tudtuk összehozni, hogy nagyjából a magyar lakosság 1/10 érintett valamilyen módon. És hogyha elkezdünk beszélgetni, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy ja, igen, az édesanyám, az édesapám, a szomszédom, a kollégámnak az édesanyja, tehát mindannyian valamilyen ismerünk módon valakit. Hallottunk erről, igen. És érintettek vagyunk ebben a tulajdonképpen nem betegségben, hanem tünetegyüttesben, tehát a demencia az egy tünetegyüttes, ami a kognitív képességeknek a romlását jelenti. Nem egy vicces dolog, hogy hát kicsit feledékeny idős ember miért ne lenne, hanem egy súlyos senyvesztő betegség, ami a szellemi hanyatlás mellett a későbbiekben aztán az önellátási képességeket és az önfenntartás képességeit is súlyosan érinti. A betegek előbb-utóbb hosszabb, rövidebb, majd 24 órás gondoskodást igényelnek. A demencia 75%-ban a hátterében az Alzheimer-kór áll, ami az idegsejtek pusztulásával kezdődő betegség, de talán legalább ennyire fontos az, hogy a szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggésben az úgynevezett vaszkuláris demencia a második leggyakoribb ok. Amiről viszont tehetünk.
1: Teri, ön, vagy te, már megbeszéltük, hogy tegeződünk mindannyian, az édesanyádat ápolod, mióta tart ez az ápolás?
5: Igen, el tudom veszíteni a fonalat, hogy mennyi ideje, mert az időészlelés átalakul, de 17-ben kezdett leesni nekünk a tantusz, hogy itt demenciáról van szó.
1: És mennyire alakította át ez a te életformádot, vagy a családotok életformáját?
5: Ez egy kicsi család, tehát kis létszámban vagyunk benne, és teljességgel átalakította.
1: Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, kérlek titeket, hogy hallgassunk meg együtt egy bejátszót. Nemrégiben megjelent egy gyerekeknek szóló könyv a demenciáról. Elizabeth Steinkellner író és Michael Roher illusztrátor az Új Nagyi című képes könyvét Nádori Lídia fordította. A könyv az Európai Unió támogatásával jelent meg. Nádori Lídia fordítóval Bendel Vera beszélgetett. Hallgassuk meg a riportot, érdekes szempontok vannak benne.
6: Nem tudom, lehet elmondani mondatot a történetből, vagy nem. Ha lehet, akkor ugye van egy olyan mozzanat, hogy az anyuka megkéri a kislányt, hogy vigyázzon a nagymamára, amíg neki valami dolga van. Valóban felvetődhet a kérdés, ugye 8-10 éves, vagy pláne egy ennél fiatalabb gyereknél. Ezt meg lehetett csinálni, jó-e, ha megtesszük, jó-e, hogyha ilyen felelősséget rakunk a vállára, vagy éppen ellenkezőleg. Ez ilyen támpontok lehetnek, meg persze az illusztrációk, amik alapján az ember úgy nagyjából megpróbálja belőni ennek a kislánynak az életkorát.
7: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ér el spoilerezni, hogy miről szól ez a könyv. Ez nem egy olyan történet, aminek a vége a lényeg. És szerintem ez fontos, hogy egy nagymamáról szól, akinek az elromlik az emlékezete, gyakorlatilag a demencia tüneteit hordozza, és akkor a kislány hangján szólalnak meg azok az események, amik otthon történnek ennek kapcsán. Én úgy érzem, hogy olvasóként vagy felnőttként is nagyon megindító ezt elolvasni. Nehéz túlcsorduló érzelmek nélkül végigolvasni. Ön ezt hogy gondolja?
6: Hát abban biztos vagyok, hogyha van a családban érintettség, akkor még nehezebb érzelemmentesen felolvasni, befogadni ezt a történetet. Hogyha ez a helyzet van, akkor nem biztos, hogy felolvasás után csak becsukjuk a könyvet, és jó éjszakát kívánunk a gyereknek, és magára hagyjuk azokkal az érzelmekkel és gondolatokkal, amik feltolultak benne, hanem elképzelhető, hogy a beszélgetés erről a könyvről, illetve ennek a könyvnek kapcsán a saját dolgainkról ez sokkal tovább fog tartani, mint maga a történet. De hogyha nincs éppen aktuálisan ilyen érintettsége, legalábbis a gyerek nem ismeri ezt a szituációt, akkor pedig azért lehet neki ez egy revelatív találkozás a szöveggel, mert ezen a szövegen keresztül értesül róla, hogy vannak ilyen élethelyzetek, hogy idős emberek, vagy nem feltétlenül idős emberek, beteg embereknek a kognitív képességei hanyatlanak. És hát ami valóban megható függetlenül attól, hogy valaki átélte, vagy nem élte át, az a történetnek a vége. Itt kibontakozik egy konfliktus, mert a kislány nincs igazán felkészítve arra, hogy tulajdonképpen mire kell számítania a nagymamájával kapcsolatban, és aztán a kislány, amikor rájön valahogyan, hogy neki ezzel dolga van, és arra is rájön, és tulajdonképpen ez szerintem a megindító mozzanat ebben a történetben, hogy mi az, amit ő is csak ő tud adni a nagymamájának. Azt a furcsa fordulatot kell végrehajtania, ha tetszik, ha nem, és végre is hajtja, hogy most már ő az, aki vigyáz a nagyira, és nem a nagyi vigyáz ő rá, és van egy saját belső kommunikációjuk, a kettőjük kommunikációja, amit tulajdonképpen tovább tudnak így vinni. Én nagyon örülnék neki, hogyha minél több olyan családhoz eljutna ez a könyv, ahol éppen történik ez a dolog, vagy friss múltbeli élmény ez az időskori demencia. Minden jó és színvonalas irodalom van, ennek is van terápiás haszna, gondolom én, ebből a szempontból laikusként, nem vagyok irodalomterapeuta, én csak írom ezeket a szövegeket, és sokszor érzem azt, hogyha az ember átadja magát emocionálisan, beleéli magát, azonosulni próbál a szereplőkkel, a világokkal, akkor nagyon sok mindent föl tud benne szabadítani.
7: Ebben a könyvben nagyon fontosak a képek. Sőt, talán többségben is vannak a képek. Igazából mást mondanak el, vagy másképp mesélik el a történetet, mint a szöveg.
6: Van egy-két mozzanat, ahol kifejezetten hozzátesznek, poén, ha úgy tetszik. Ezek a rajzok egyébként fosztják a teljesen értelmetlen az idősek iránti tekintélytiszteletnek attól a bénító aspektusától, ami szerintem teljesen fölösleges. A Nagyi ábrázolása például helyenként egészen megszökkentő. Nagyit látjuk, ahogy fürdetik például. Nem
7: ez nagyon szép igazából. Rajzok,
6: de naturálisabb, és nem szokványosabb, mint hogy maga a téma sem szokványos egy gyerekkönyvben. Ez például nincs leírva a szövegben. Annyit van leírva a szövegben, hogy jön egy otthonápolási, egy segítség. Nyilván, ami szintén nincs elmesélve, hogy anyuka rájön, hogy azért nem lehet mindent rábízni Finire, és nem vállalhat ő is mindent magára. Egyébként ez nagyon fontos. Ha megérkezik a segítő, és akkor a szövegben csak annyi van, hogy segít neki mosakodni, meg felöltözni. Le is van rajzolva, hogy hogyan segít mosakodni és felöltözni. És szerintem ez egy bátor dolog, és nagyon szépen van megcsinálva.
1: Nádori Lídia azt mondta ebben a bejátszóban, hogy terápiás hatása van ezeknek a történeteknek az olvasásnak. Teri, mi a tapasztalatod? Az érintett olvasóid vagy családtagoktól milyen visszajelzéseket kapsz?
5: Sok visszajelzést kaptam. Persze olyat is kapok, hogy valaki nem meri kinyitni, mert tudja, hogy traumatizálni fogja mindaz, amiről azért be kell számolni. De sok olyan visszajelzés van, hogy az, hogy ezzel kinyílik a történet, és be lehet nézni a mindennapokba valamilyen módon, minden valahogy közelebb kerül, és érthetőbbé válik, és azt gondolom, hogy ami egy nagyon szükséges érzés, még most is, noha most már többet beszélünk a demenciáról a társadalmunkban, az az, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor elkezdődött nálunk a szembesülés, a ráismerés, hogy igen, demencia, akkor mi is azt éltük meg, hogy nagyon egyedül vagyunk. És minél inkább meg kell adni ezeknek a családoknak, hadd mondjam így, hogy családok, tehát gondolkodjunk közösségekről, azt, hogy ugyanabban vagyunk, és közünk van egymáshoz, és egy közös történetben is vagyunk.
1: Ágnes, mi a véleményed? Miért érzik magukat elmagányosodva, magányosként, akár már csak egy ilyen út kezdetén is az érintettek?
4: Hát azonnal ott kezdődik a történet, hogy erről nem merünk beszélni, ez egy borzasztóan stigmatizáló diagnózis, és ez nagyon tabu erről megszólalni. Már egy rákbetegségről nem így beszélünk, hála az égnek, de ez az ember voltunk elvesztése, a kognitív képességeink hanyatlása. Kétféle attitűd van, egyrészt legyintünk rá, maga a beteg nyilván korábban érzékeli, ő maga is képes erre legyinteni, meg nem szólni róla, meg sokáig elkezd cédulákat írni, meg nagyon ragaszkodni a megszokott útvonalakhoz. Aztán, amikor a hozzátartozók észreveszik, és csak megy a legyintés, és sajnos kollégák körében is előfordul, hogy azt mondják, hogy hát elmúlt a bácsi 75 éves, hát persze, hogy feledékeny. Holott az elején ezt még nem lehet tudni, hogy ez egy korfüggő állapot, vagy pedig a demencia kezdete, és nagyon fontos lenne a korai diagnózis. Ez az egyik, ami miatt magányosak lesznek, a másik pedig, hogy furcsa módon, ahol nem kicsi a család, ahogy Teri mondta, hanem többen vannak, van mondjuk 3-4 gyermeke egy ilyen idős embernek, ott is egy valaki marad a fő gondozó, vagy az elsődleges gondozó, ahogy mondani szoktuk, és a többiek legfeljebb a partvonalról szeretnek ötleteket adni. Azon kívül pontosan emiatt a rejtőzködés miatt a nagyon messze van a tökéletességtől az ellátórendszerünk, de azért van. És lehet lehetőséget találni akár nappali gondoskodásra, akár demencia tanácsadásra, imittam ott azért van erre mód, meg vannak olyan nappali intézmények, amik sokat tudnak segíteni, és hosszú évekre eltolhatják azt, hogy mondjuk bentlakásos intézménybe kelljen kerülnie az idősnek.
1: A Boldog Gizella otthon ilyen egyébként, ugye?
4: Hát ott van nappali ellátásunk is van, szerintem az elsők között volt az országban, pont azért, mert érzékeltünk egy szükséges, én 40 éve vagyok neurológus, amikor a pályámat kezdtem, még úgy tanultuk, hogy ez egy ritka betegség. De ugye most már tovább élünk, és az elsődleges kockázati tényező az mégiscsak az életkor, ez az idősebb emberek betegsége. Tehát többen vannak, és óriási az igény az ellátásokra.
1: Lesz ennek ez longevity, ugye hosszú élet?
4: Nem. Ha most kitérhetünk itt egy kicsit a megelőzésre, ma már azt tudjuk, hogy 45%-ban megelőzhető a demencia. Mert mindazok a tényezők, amiket egyébként a szív- és érrendszeri betegségek kapcsán elég sokat mondanak a kollégák, meg mindenki, csak nem szeretünk vele foglalkozni, hogy a vérnyomásunk, hogy a szívritmus zavar, hogy a fejsérülések, vannak-e közösségeink, ahova tartozunk, vagy magányosak vagyunk, foglalkoztatjuk-e az agyunkat. Ezek mind-mind olyan dolgok, vagy például használjuk-e a hallókészüléket, ha már elkezd csökkenni a
1: mert nagyon elmagányos hallásunk,
4: mert a rossz hallás nagyon becsukja a köröket, nagyon beszűkíti, és ezek a tényezők együttesen nagyjából 45%-ban a demenciának a befolyásolható tényezői. Tehát magyarul azt szeretném mondani, hogy felelős a 30 éves ember, meg a 40 éves ember nem csak azért, hogy milyen lesz az arca öregkorára, hanem arra is, hogy milyen lesz az agya állapota.
1: Terni, neked mi volt a tapasztalatod, amikor úgy éreztétek, hogy itt kivizsgál lesz szükséges, vagy akár a kezetekben volt már egy diagnózis? Mit kell tenni, merre menni? Ezt tudtad? Ki segített abban, hogy hogyan tervezzétek a jövőt egy demens beteggel?
5: Az az igazság, de Ágnes ezt jobban tudja, hogy tényleg úgy látom, hogy az utóbbi években változás történt ebben, még mindig úgy tűnik, hogy nagy káosz van, nincs is egy országos szintű terv, stratégia, nincs készen, de vannak elképesztően értékes kezdeményezések, tehát 17 körül még, ami bizonyos szempontból nem volt régen, nem nagyon lehetett tudni, hogy hova induljon az ember, de például voltak Alzheimer kafék. Tehát én ilyenekbe mentem, mi a diagnózist későn.
1: Ez mit jelent, hogy Alzheimer kafé?
5: Az Alzheimer kafé az leggyakrabban önkormányzati projekt, ha jól tudom, és arról szól, hogy olyan szociális munkások, akiknek van tudásuk a demens gondozásról, várják beszélgetni az érintetteket. Ha az érintettek el tudnak persze szabadulni, mert ugye tipikusan és leginkább ezt nők csinálják, egy bizonyos életkorban, gyakran ezt a ugye szendvics generációs életszakasznak is hívják, és nem mindig tudják megoldani, hogy elszabadulhassanak egy egyébként nagyon szükséges beszélgetésre. De én azóta voltam önsegítő körökben, és nagyon sokat tanultam például közösségi médiás önsegítő csoportokból, és sok forrás van, ahol már lehet segítséget kapni, de óriási hiánya ennek az országnak, hogy nem létezik egy olyan stratégia, amit az érintettek és a hozzáértők közös munkában építenek fel, és megvalósulna egy az öregedésben érintett egyik európai országban, ami vagyunk.
1: Ágnes, amikor a témáról beszélsz, mindig kiemeled, hogy nagyon fontos az, hogy hosszú távon ne maradjon magára az, aki egy ilyen gondozó családtag. Milyen veszélye van annak, ha hosszú távon egyedül marad, akár ez a családból ez az egy kiemelt gondozó személy?
4: Megbetegszik. A mentális betegségek legalább 20%-kal gyakoribbak ezeknél az embereknél, akik a vállukon viszik a gondoskodást, többnyire nőkről beszélünk, a betegek kétharmada is nő, meg a gondozók kétharmada is nő, ők ezt csak egy ideig óráig lehet csinálni, tehát 0-24-ben egész éven keresztül mondjuk egy 15 éves korlefolyás esetében ez azért roppant fárasztó. A betegeknek jönnek mindenféle olyan jelenségek, amik nem csak fizikailag készítik ki. Tehát az a késői fázis, amikor már a tisztálkodást, meg az öltözködést, meg az étkeztetést meg kell oldani, azt tulajdonképpen még könnyebb is idézőjelbe téve, mint amikor a beteg nyugtalanná válik, amikor felborul a nappal, meg az éjszaka, egész éjjel pakolja a szekrényeket, ugyanazt megkérdezi 45-ször. Ez egy rendkívül nyomasztó, nagyon nehéz helyzet, akkor is, hogyha egy nagyon jó szeretett kapcsolat volt a két ember között korábban. Egyébként az érzelmi élet sokáig megmarad. Vannak most már olyan segítő közösségek, ahol a hozzátartozókkal foglalkozunk, például a demencia információs órák, vagy DIO, amiről most is tudom, hogy egy pályázatban sikerült ezt kidolgoznunk még 2017-18-ban, de most is van ilyen Győrben, ahol 40 hozzátartozó jön, és az első foglalkozás arról szól, hogy aki ápol, annak saját magát is kell ápolnia. Mint hogy a repülőgépen a leeső maszkot, azt először magadra vedd fel, és csak utána tedd fel a mellette ülőnek, mert ha te nem kapsz levegőt, akkor nem tud segíteni. Ez egy nagyon fontos szempont, ahol megpróbáljuk megtanítani a laikus, akár villamosmérnök gondozó szituációba becsöppent embernek, hogy kell azt a jelenséget kezelni, hogy ne legyen nagy baj belőle. Fantasztikus oktatófilmek készültek, például a Koltai Robert főszereplésével, mindössze 8 percben az egész korlefolyás bemutatja, és rá lehet csodálkozni a képre, hogy ja, hát tényleg így nézett az én édesapám is, és hogy kell kezelni az adott jelenséget. Szóval ma már vannak azért ilyen lehetőségek. Mindenképpen nagyon fontos lenne az a bizonyos demencia stratégia, amin sokan sokféleképpen nem tudom, sok éve próbálunk különböző kormányok felé elindulni. Nem nagyon sikerül, ebben hihetetlen módon le vagyunk maradva Európától és a világtól, pedig ez egy népegészségügyi probléma. Ez olyan nagyon sok embert érint.
1: Csak röviden, milyen konkrét változásokra lenne szükség a magyar ellátórendszerben?
4: Sokkal több nappali ellátásra, sokkal több bentlakásos intézményi férőhelyre, nagyon sok jól képzett és tisztességesen megfizetett szakemberre. Ma úgy vadásszuk a gondozókat, akik egyáltalán hajlandóak hozzányúlni az idős emberhez, és ez messzire vezetne, mert ez a szociális szféra egyéb területeire, meg az egészségügy egyéb területeire is kiterjeszthető lenne, és információra, edukációra, a laikusoknak is tudni kellene erről. Mi is egyik pályázatból készítettünk például óvodásoknak, meg középiskolásoknak szóló tájékoztató füzeteket, hiszen az érzelmi kapcsolat megmarad, és nagyon nagy kár az, hogy például a bentlakásos otthonban az unokát már nem szívesen hozzák be, mert nem kell így látni a nagyit. Az unokát nem zavarja, ha a nagyi nem tudja, hogy őt hogy hívják. Ettől még lehet, hogy el tudnak együtt énekelni.
1: Szemléletformálás.
4: Vagy elmondanak egy verset közösen.
1: Igen, mint ahogy a mesekönyv is.
4: Igen.
1: Te is felolvasod szeptember 21-én az Alzheimer világnapon a Gizella otthonban, az Adda hangot program keretében, és lenyűgözőnek tartottam, hogy te a saját fáradtságod vagy érintettséged mellett mégis szánsz időt arra, hogy más betegeknek is felolvasd, nem csak a saját családodra szánsz energiát. Megbeszéltük, hogy egy kis részletet felolvasol a könyvedből. Van.
5: Igen, hadd mondjak egy kis felvezetőt hozzá. Én azt gondolom egyébként, hogy bármiféle demencia stratégiának ki kellene térni arra, hogy azok a családok, amik otthon gondozást vállalnak, és amik óriási terhet levesznek az állam válláról, ugye a gondoskodás az egy nagy teher, olyan stratégiára lenne még szükség, ami rendesen kidolgozza, hogy milyen támogatást kapnak ezek a családok, hogy ne egy, mondjuk egy anyagi és munkapiaci csőd kísérje ezt a vállalást, ami szeretetben fogan. És amit felolvasnék, az azt mutatja meg, hogy nem csak az érzelmi élet, hanem pont erről beszélgettünk is Ágnessel az adás előtt, hogy a kreativitás is megmarad nagyon sokáig, és egy jó helyzetben, amit nehéz megszervezni Magyarországon, egy jó otthongondozó helyzetben lehet egy kreatív életet, kreatív gyakorlatokkal folytatni azzal, aki demenciával él. Úgyhogy én most a zenéről és az éneklésről fogok felolvasni. A zene, a művészetek hallatlanul fontosak minden ilyen gyógyítási helyzetben, ahol neurológiai, pszichiátriai probléma van, és a demenciánál is.
1: Teli, arra kérlek, 2 percünk van.
5: Jó, ennyi volt a fölvezetés. Jön a részlet. 3 éve éneklünk együtt az összes dalt, amire gyerekkoromból emlékszem, és azokat is, amiket anyám különböző zeneválogatásokból régi ismerősként azonosított. A dalai a felejtésnek ellenállva rögzültek benne, mint minden demenciával és Alzheimerrel élőben. Boldogan énekel. Apám fél éve YouTube koncerttel zárja a napot. Anyám ritmusra mozgatja a lábfejét, lábujjait, és vidáman mondja, ja uzsé táncoljú, már táncolok. Ének stílusának teatralitása nem változott, mint valódi szólista, néha felemeli a kezét. Pár hónappal ezelőtt ezt jegyeztem fel, demencia színház, elképzelni a színházat, amelyik nem várja el, hogy emlékezzünk, gondolkozzunk, csak lássunk és érezzünk. Bármelyik pillanatától kapcsolódunk be, és ha újra és újra bekapcsolódunk, magával sodor, mint egy sanzonest, ahol minden dalt 2-szer énekelnek, és minden dal másodszor egészen más. És annak is ismerős, aki elfelejtette, hogy az imént hallgatta. Tiszta boldogság.
1: Nagyon szépen köszönöm Szűcs Teri írónak és dr. Egervári Ágnes neurológusnak a beszélgetést.
4: Én is köszönöm. Nagyon szépen.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Uniós csúcs találkozó kezdődik holnap Brüsszelben. Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írta, ma tárgyala a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos, 4 szemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tisza párt lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte, felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a gender propagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A 2022-es parlamenti választásokkal együtt tartott 4 kérdéses népszavazáson az elutasító válaszok voltak több mint 90%-os többségben, de a referendum az 1,7 millió érvénytelen szavazat és a szükséges részvétel elmaradása miatt jogilag érvénytelen lett. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket, derül ki az Európai Bizottság által készített Euróbarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát, de gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a véli úgy, hogy a mesterséges intelligencia használata segít a döntéshozatalban. Sztrájkoló tanárokkal szolidáris diákok tűztek össze a rendőrökkel Madridban. Az egyik egyetemen tartott megmozdulás során néhány tüntető át akarta törni a rendőrkordont, és rátámadta rendfenntartókra, akik gumibotokkal próbálták visszaverni őket. Több diák és rendőr megsérült, 5 embert őrizetbe vettek. Az időjárásról: éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, északkeleten-keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között várható. Napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hírekkel a 17 óra 30 perckor kezdődő krónikában jelentkezünk.
3: Műsorajánló. A hely.
4: Balaton-Almádiban járunk a Puma vadászpilóták nyomában, akik a fürdőhelyen kaptak szállást 1944 tavaszától egészen az év őszéig barátnőikkel és feleségeikkel együtt. Sikeres és füstbe ment akciók és a haláltangónak keresztelt daltörténete a II. Világháború végéhez közeledve.
3: A hely. Riportműsor holnap este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Mit jelent ma férfinak lenni? Milyen elvárásoknak kell megfelelni? Szabad-e bizonytalannak vagy sebezhetőnek mutatkozni? Milyen férfinak lenni a MeToo korában? Ezzel a témával folytatjuk. Vendégünk Neményi Márton újságíró. Szia Marci! Itt van a stúdióban Retkes Flóra és a Holdkő Kulturális Alapítvány munkatársa, hogy majd egy fiataloknak szóló holnapi rendezvényt bemutasson. Hallgassuk meg együtt azt a riportot, amit Halász Péterrel, egy férfi körvezetőjével készített Bendl Vera kollégám. A múlt héten már szó volt a műsorunkban a férfi körökről, akkor olyan férfiakat mutattunk be, akik lelkitársakra találtak egy ilyen körben.
5: A férfiak azzal a célra jönnek össze, hogy saját magukról beszéljenek, és azzal az értő figyelemmel legyenek jelen, hogy esetleg a másik történetéből valamivel halljanak meg, ami nekik segíthet. És akkor ez már az én saját férfi körös tapasztalatom, hogy azért is kör, mert hogy itt egyenrangúság van. Még ha valaki facilitálja is, de nincsen benne olyan ember, aki feltétlenül jobban tudja, hanem mindenki beleteszi magát, és adott esetben a facilitátornak annyi a feladata mindösszesen, hogy egy kicsit az irányokat tartsa, vagy kihangosítson olyan közös elemeket, amik utána további megbeszélésre alkalmasak.
6: Vannak ezek a közhelyek is, hogy ugye nehezen beszélnek a férfiak magukról.
5: Igen, és ez egy olyan közhely, amit egyébként alá tudok támasztani, ugye az elmúlt évek tapasztalatai mentén.
6: Milyen érzés az férfiként, hogyan lehet azt megélni, hogy az ember vitte egy ideig ezt az életstratégiát, hogy ő a kemény, és ő megpróbál megfelelni ennek a régiesebb, vagy klasszikusabb férfi ideálnak, és egy ponton túl mégiscsak megpróbál mondjuk az érzéseihez kapcsolódni, vagy az érzéseiről beszélni. Nyilván ez a mai mondjuk 40 pluszos férfiaknál ez egy később életkorban következik be. Ez egy nehéz váltás lehet.
5: Nehéz váltás, igen, és nagyon megrendítő tud lenni, akkor, amikor valaki szembesül azzal például, hogy ilyen férfi körben, hogy arra a kérdésre, hogy hogy vagy, arra nem csak az a válasz, hogy jól vagy rosszul, hanem azért ennél lehet egy kicsit cizelláltabban és mélyebben is fogalmazni, és az, hogy mondjuk más, vagy bárki hogy tud kapcsolódni ehhez a belső tartalomhoz, és hogy tudja magát kifejezni, ez tud nagyon erősen hatni arra a férfira, aki mondjuk ebben még igen csak az elején jár. Egy férfi körben arra jöttünk rá, hogy hát ebben a formációban mi még nem is voltunk, és akkor az hangzott el, hogy vadidegen férfiakkal megosztani nagyon bensőséges és mély témákat. És hogy egyébként annak is megvan a könnyebbsége, hogy vadidegenek vannak jelen, és megvan annak az arra való rácsodálkozás lehetősége, hogy csak attól, hogy tudom, hogy a másik most figyel rám, és esetleg neki is valami hasonló története van, és biztosan nem akar engem megszerelni, és biztosan nem fog engem minősíteni, hogy az, amit én most mondok, az jó vagy rossz. Ez önmagában olyan, mintha meghívást adna és jelentene arra, hogy akkor én tényleg őszintén beszéljek arról, mi velem van. És ez a hétköznapokban azért nem olyan könnyen történik.
6: Melyek ezek a mély témák, vagy tudnál példát mondani ezekre a mély témákra, melyek előkerülhetnek egy férfi körben, és esetleg máshol korábban nem, vagy nagyon nehezen?
5: Igen, a párkapcsolati témák azok nagyon gyakran előkerülnek, munkahelyi témák is nagyon gyakran előkerülnek, és mostanában már egyre többször találkozom az apa-fiú témákkal is, tehát akár azzal, hogy gyermekkorban mennyire nem volt jelen az édesapa, vagy ha jelen volt, akkor hogy nem volt jól jelen, és akkor az ehhez kapcsolódó akár kisebb-nagyobb traumák, vagy harag, vagy szomorúság.
6: A MeToo mozgalom hogyan érintette a férfiakat?
5: Ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Egyrészt az, hogy a férfiakat általánosságban hogyan érintette, azt nem tudom, de azért bizonyos helyzetekben ez előkerül, és úgy tűnik, hogy van egy közös nevező, néhány férfi van, akivel beszéltem, és mondjuk ehhez én is tudok csatlakozni személyesen. Van egyfajta ilyen értetlenség, talán meg egy kicsit ilyen dümeg harag a tekintetben, hogy azért ez nagyon ki tudja hegyezni azt, hogy a férfiaknak ez a tettes mi voltja, ez mennyire. Szóval ez ilyen nagyon a férfiakra van kihegyezve, és azt hiszem, hogy akkor, amikor megint így általánosságban beszélünk arról, hogy a férfiak így működnek, amikor a férfiak erőszakosak, meg a férfiak ezt meg azt csinálják, akkor ennek egyrészt biztosan van egy statisztikai háttere, ami nagyon szomorú, másrészt meg azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben ez mind a két nemre ugyanúgy igaz, és hogy férfiként azt hiszem, hogy ezzel az egész MeToo mozgalommal szemben azért van egyfajta nehézkedés, legalábbis bennem, mert hogy én nem szeretném magyarázni a saját működésemet, nem szeretnék feltétlenül reaktív módban lenni. Azt képzelem, hogy férfiként ugyanúgy sérülhetek, akár verbális abúzus mentén, vagy érzelmi abúzus mentén egy nőtől, mint ahogy ez visszafelé is igaz. Nyilván fizikailag ez egy teljesen más történet.
6: Úgy érzi, hogy a MeToo miatt folyamatosan magyarázni kell a férfiaknak, vagy önnek a cselekedeteit?
5: Egyrésztről lehet azt is mondani, igen, tehát, hogy ilyen olyan, mint hogyha nagyon tojásokon kéne lépkedni, mert nem tudom, egy rossz tekintet, vagy egy szó, hogy nagyon sok mindent be lehet húzni azzal, hogy akkor ez most egy, nem tudom, abúzus irányba halad, és ilyesmi. És ahogy egyébként ez a kérdés most feltette, így eszembe jutott az is, hogy az is az eredménye egyébként szerintem a MeToo mozgalomnak, hogy a férfiak talán elkezdtek jobban foglalkozni magukkal.
1: Együtt hallgattuk ezt a beszélgetést. Marci, mi a véleményed azokról, amiket Alász Péter elmondott?
7: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát inkább kérdéseim vannak. Így véleményem, tehát egy-egy mondatban leírható véleményem szerintem nincs, nagyon fontos dolgok hangzanak el, tehát hogy ott nagyon sok probléma elkezdődik, hogy bizonyos problémákat nem mondunk ki, vagy eleve eltagadunk, tehát hogy nagyon sokszor afelé borul a beszélgetés, még mielőtt valójában elkezdene, hogy egyáltalán kinek a nehézségeiről beszéljünk, és szerintem nagyon fontos, hogy a férfiak nehézségeiről is beszéljünk, csak nem feltétlenül úgy, ahogy a férfiak többsége ezt a beszélgetést kezdeményezi, vagy kezdeményezni.
1: Hogy tudod mondani, hogy szerinted hogy csinálják a többséget?
7: Most így próbálok, ugye, ahogy a beszélgetésben is elhangzott, hogy nem szép dolog általánosítani, próbálok nem általánosítani, tehát mindenki képzelje szépen hozzá, hogy tisztelet a kivételnek, rendszer szinten, rendszer szintű jelenségről beszélünk, stb. Így is meg fognak sértődni sokan. De nekem az a tapasztalatom is, a nőktől is ezt hallom, online is ezt látom, hogy amikor a férfiak, tehát a férfiak nem önmagában kezdenek el beszélni, főleg nőkkel a nehézségeikről, és hogy mi nyomasztja őket valójában, hanem a nők ellenében. Tehát nagyon sokszor azt a helyzetet látom online, hogy a nők szerintem egyébként jogosan panaszkodnak a férfiak visel dolgaira, és rendszer szintű jelenségekre, bántalmazásra, ami ugye a MeToo-nak és az egyik folyamánya, hogy beszélni ér és fontos róla, de tulajdonképpen rendszer szintű megoldás még teljes mértékben nincs, sőt, és megjelenik egy csomó férfi azzal, hogy jó, de nekünk is nehéz. És ezzel, hogy megjelenik ebben a beszélgetésben, két dolgot csinál, túlszulejti a beszélgetést, tehát azt mondja, hogy értem, hogy ti erről akartok beszélni, de most nem erről fogunk beszélni, hanem az én nehézségeimről fogunk beszélni, szóljon, légy szíves, erről a beszélgetés, és közben szembe helyezkedik a nőkkel, és ez mindenről szól, csak nem arról, hogy együtt dolgozva kitaláljunk valamiféle megoldást. És itt is kicsit megerősítette ezt a beszélgetés, az előbb hallott beszélgetés, ezt a benyomásomat, hogy a férfiak így mérgesek is lesznek, és le is fagynak, hogyha szóba kerül a MeToo, és a változó férfi szerepek, és a nők hangja, és nehézségei, amikről most valójában kicsit indulatosan, és szerintem jogos indulattal beszélnek, de ettől még ez egy teljesen jogos és fontos beszélgetés.
1: Igen, te a legutóbbi cikkedben arról írtál, hogy a nők biztonságáért és az egyenlőbb társadalomért a férfiaknak is aktívan kell tenniük, és nem elég nem bántalmazni, hanem fel is kell lépni a nőket leértékelő nézetekkel szemben. Miért írtad ezt le most? Vagy miért volt fontos ezt írni?
7: Hát most egy kicsit ilyen tökéletes vihar alakult ki, úgy érzem, ilyen nőjogok tekintetében, ugye az isztambuli egyezmény kapcsán is, az ezzel kapcsolatos tüntetések kapcsán
1: is. Most van egy kampány, ami egyébként aláírás
7: gyűjt. És tulajdonképpen azért írtam le, mert felkértek, hogy írjam le gondolataimat, ez az NLC magazin, remélem szabad kimondani. És ahol én most már csak külsősként dolgozgatok be.
1: Szabad kimondani, egy nőklapja kafé.
7: Egy nőklapja kafé, most már NLC-nek kell mondani, ez nem egy kódszó, hanem konkrétan a magazin neve. És az rögtön egy félreértés, hogy amikor, tehát hogy nagyon sokszor azt látom, hogy amikor a biztonság szót kimondjuk, akkor mást értenek rajta férfiak és nők. A férfiak nagyon gyakran úgy értelmezik ezt, hogy ez valamiféle elvárás a nők részéről arról, hogy ők biztosítsanak nekik mint valami szolgáltatás csomag, egy bizonyos életszínvonalat, anyagi biztonságot, és ezért nagyon sok férfi elvár cserébe dolgokat. A nők egyre sokkal tágabban, másrészt sokkal egyszerre tágabban és konkrétabban is értelmezik, ők általában szeretnék, nekem ez a tapasztalatom, és ezt mesélik nekem, és minden létező szakirodalomban is egyébként erről lehet olvasni, hogy így általában szeretnék csak simán biztonságban érezni magukat férfiak közelében, független attól, hogy az utcán jönnek szembe, vagy párkapcsolatban, házasságban élnek velük. És megfejteni azt, hogy mit jelent ez a nők számára, hogy biztonságban érezni magukat a férfiak közelében, ha nem magától értetődő, akkor bizony a férfiak dolga és feladata, ezt egyszer nem fogják megtenni helyettük a nők, akik szerintem most már így is elég érzelmi plusz munkát vállalnak azért, hogy működtessenek kapcsolatokat.
1: Flóra, mi a véleményed erről? Neked mik a tapasztalataid a férfiakkal?
8: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Én felírtam néhány szót erről a riportra reagálva, vagy igen, így reagálva leginkább. Ha a biztonság kérdését járjuk, szerintem én egyben teljes mértékben egyetértek veled, hogy azért hazasétálni egyedül rosszabb környékeken általában nem teljes nyugalomban teszi szerintem az ember, főleg nagyobb városokban, bár szerintem ebben sem kell feltétlen általánosítani, és úgy gondolom, hogy ezekről igazából a legfontosabb az, hogy fórumokat, helyeket, időt szánjunk arra, hogy erről beszéljünk, és közösséget építsünk azzal, hogy akár nők, akár férfiak, akár közösen bárhogyan beszélgetünk ezekről a témákról, és tudunk kapcsolódni. És úgy gondolom, hogy egy ilyen férfi körnek is az a fontossága, hogy közösséget építsen, és az a nem vagyok egyedül érzésbe kapcsoljon az emberekben, ami nagyon-nagyon sok gyógyulást tud okozni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos.
1: Mit gondolsz, Flóra, feministának kell lenni ahhoz, hogy egy nő kiálljon a bántalmazás ellen?
8: Nem. Úgy gondolom, hogy a feminizmus az egy emberjogi mozgalom, az egy nagyon-nagyon fontos kiállás, de nem kell minden részével, minden aspektusával egyetérteni ahhoz, hogy valakinek fontos legyen ez a téma. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor összemossuk a feminizmust azzal, hogy nők bármilyet is beszélnek egy nőket érintő témával.
1: Marci, neked hány százalékod feminista?
7: Ez döntsék el a nők. Én

0: és kicsit én úgy érzem, hogy azon pörögni, hogy mennyire feminista vagyok, hány százalékban vagyok feminista, ez olyan, ugyanúgy félreviszi a gondolkodás és a párbeszédet, mint amikor férfiak azon töprengenek, hogy mit jelent a férfinak lenni, ami egy nagyon hasznos mentális gimnasztika is lehet, de megint csak nagyon sokszor az a vége, hogy valamivel szemben határozzák meg magukat, és ez már is teremt egy szakadékot, vagy mélyíti a meglévő szakadékokat.
1: Említetted, hogy a beszélgetéseket fogjul ejtik bizonyos megjegyzések. Hogyan lehet ez ellen küzdeni? Hogyan lehet ezt félretenni, akár egy beszélgetésbe, egy Facebook posztba?
0: Hát nagyon nehéz, nekem is megvolt ezzel kapcsolatban az utam, meg a küzdelmeim. Nyilván ilyenkor könnyű belemenni ilyen indulatok vezérelte vitákba, főleg, hogyha profitrollokkal áll szemben. Azért azt meg kell jegyezni, hogy ez a nyilvánvalóan nem reprezentatív a férfiakra nézve, hogy megjelennek a trollok és megpróbálják túlszulejteni, vagy az őszintén megsértődött és nem tudom, fájdalommal élő férfiak, és megpróbálják túlszulejteni, és hogyha valaki agresszívan lép fel, akkor ott és akkor valószínűleg nem sikerül vele megértetni, hogy mi baj ezzel. Nyilván a nők, tehát én azt látom a nőkkel, hogy már nagyon unják ezeket a beszélgetéseket, és elfáradtak ebben, úgyhogy vagy ignorálják őket, vagy helyre teszik őket, vagy valami gúnyos megjegyzéssel elveszik az élét, amire még jobban megsértődnek, és egyébként van is egy ilyen visszatérő, ilyen manőver interneten, hogy megsértelek titeket, ti erre megsértődtök, mire én levezettem, hogy hisztisztek, én meg higgadt maradtam, tehát igazam van. Uh-huh. És akkor rögtön elmegy az egész egy ilyen érzelmi alapú, nem is megy el semmifelé, hiszen itt vége az érdemi beszélgetésnek. Én azt szoktam mondani, hogy egyszerűen csak figyeljünk oda, és hagyjuk egy kicsit beszélni, egy kicsit hagyjuk őket beszélni.
1: Flóra, Fempower címmel egy konferenciát fogtok rendezni holnap. Mi ennek a célja? Kiknek szól, és mire számíthat az, aki ott megjelenik?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Ez egy Fempower projektnek a neve, és ennek az egész projektnek az a célja, hogy nőket érintő kérdésekről, viszontagságokról, bármilyen szintű női megélésről tudjunk beszélgetni, és közösséget építsünk, az egész projektnek ez volt a lényege. A konferenciának a fő irányvonala vagy fókusza az a nők társadalmi szerepvállalása lesz, amiben egy kerekasztal lesz a fő programpontja magának az egész konferenciának. Igazából mindenkinek nyitott ez a konferencia. Az online kommunikációnkban nagyon sokszor kiemeltük, hogy bárkinek nyitott, tehát nagyon-nagyon sok, igazából sok korosztályból várunk embereket a jelentkezőből, hogy mert felmértük, hogy milyen korosztály fog jönni az űrlapban, amit ugye megosztottunk, hogy jelentkezzenek, és emellett férfiakat is ugyanúgy várunk, szóval mindenki számára olyan szempontból nyitott, hogy nem gondoljuk, hogy erről a témáról csak nők beszélhetnek. A kerekasztalon kívül, a kerekasztal beszélgetésen kívül lesz egy akcióterv készítés, ami arra fog igazából egy olyan gyakorlat lesz ezen a konferencián, ami a résztvevőket abba vonja be, hogy mik azok a témák, amik megjelentek ezen az egész napon a konferencián, és azt egy kicsit egy ilyen olyan gyakorlat, ami tettre buzdítja az embereket.
1: Majd van mondjuk konkrét cél, hogy mire kéne az embereket, vagy az ott megjelenőket?
2: Úgy gondoljuk, hogy nincsen konkrét cél azzal, hogy milyen akciótervet vagy kampánytervet alakítanak ki. Az a konkrét cél, hogy a résztvevők ott, ami őket érdekli, abban tetrevágyóak és igazán nyitottak legyenek azokra a témákra, amik feljönnek ezen a konferencián.
1: Aha, de ennek van köze a női jogokhoz, vagy ilyesmi?
2: Fogunk a kerekasztal beszélgetésen arról is beszélni, de leginkább a négy szakember, aki meg fog ezen a kerekasztal beszélgetésen jelenni, ők fognak a saját megélésükről, a saját tapasztalataikról beszélni vezetőként, például, és igen, jogi háttere.
1: Egy konkrétumot esetleg mondanám, mármint, hogy amit kellő adásra te biztosan elmész, vagy nagyon kíváncsi vagy rá.
2: A konferencián?
1: Igen.
2: Hát maga az egész konferencia úgy fog felépülni, hogy egy kerekasztal beszélgetés lesz, és utána az ott megjelenő témákról lesz beszélgetés, és

0: megosztás, gyakorlatizálás. Maga a kerekasztal beszélgetésben arra is úgy gondolom, hogy fogunk, amit említettél is, Marci, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy például az online kommentelés hogyan befolyásolja a nőknek a szerepvállalását például. Arról, hogy hogyan tekintünk egy nőre vezetőként. Máshogyan nézünk egy női vezetőre, mint egy férfi vezetőre. Jobban elfogadjuk el, kevésbé fogadjuk el.
1: Neked is vannak már ilyen tapasztalataid személyesen?
0: Hogy máshogyan néznek rám nőként?
1: Igen, esetleg. Például, igen.
0: Igen, vannak kérdések, amikben igen, úgy gondolom, de ezért nagyon-nagyon jó egy olyan projektnek, meg egy olyan közösségnek a részének lenni, mint az alapítvány, ahol nincsenek ilyen különbségek, és nem is jönnek fel ilyen különbségek a közös munkában.
1: Nektek van stratégiátok arra, hogy ezt az online trollkodást, ezeket a megjegyzéseket hogy kezeljétek?
0: Igen, most a konferenciának meg a projektnek a szervezésében nagyon-nagyon sok TikTok videót forgattunk, és nagyon sok videós tartalmunk jutott el nagyon-nagyon sok emberhez, és nagyon sok negatív kommentet kaptunk. Ezek
1: például
0: általában...
1: mondja, mi szalonképes, mondja egyet, hogy mi volt a tipikus.
0: Amit a Marci mondott, hogy saját magukra fordítják egy olyan témát, amit inkább nőkről szól, és átveszik annak a... Tehát, hogy arról kezdenek el beszélni, hogy nekik is mennyire rossz helyzet, mennyire nehéz, és mennyire rossz helyzetben vannak, hogy például volt arról szó, hogy a rózsaszín, tehát a nőknek szóró termékek drogériákban, amik rózsaszínek általában sokkal többe kerülnek, de csak azért, mert ugye nőknek szólnak, vagy nőknek szükségesek. És például erre azért elég sok negatív jött, hogy akkor ez gazdasági kérdés, és hogy ez nem erről szól, és hogy hasonlók. Tehát nagyon sokszor bagatilizálnak, invalidálnak,
1: figyelmen kívül hagynak,
0: és egyáltalán nem empátiával. Igen, tehát, hogy férfitől szerintem, tehát, hogy kevésebb pozitív kommentet kapunk, mint negatívat. Általában ezeket a kommenteket moderáljuk, elolvassuk az összeset, és utána eldöntjük, hogy mi legyen velük.
1: Ráthatott a MeToo mozgalom? Vagy te hogy?
0: Én nem ismertem ezelőtt ezt a mozgalmat, szóval rám nem.
1: Te teljesen frissen, ilyen hatások nélkül is. Úgy igen. Érezted, hogy fontos kapcsolódnod ezekhez a témákhoz.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy a mi generációnknak, az én generációmra már sokkal inkább a social media hat, sokkal inkább az, hogy mindenki megoszthatja a véleményét, az influencereknek a kiállása a témák mellett, bármi, ami ugye, hogy mindenki számára elérhető az internet, mindenki megoszthat bármit ezáltal. Én úgy gondolom, hogy ránk ez erősebben hat.
1: Marci, említetted ezt a szövetség dolgot. Van a fejedben valami, hogy ez hogy tud programszerűen működni? Tehát te radarozod, hogy mikor tudsz segítő erőkkel, gondolatokkal ezekhez a témákhoz csatlakozni? Vagy hogy gondolod? Hogy lehet a legjobban kiaknázni ezt a szövetséget?
2: Én nem... tudnék, meg szeretnék ennek az arca lenni abban az értelemben, hogy egy ilyen MeToo-szerű mozgalmat indítani, tök jó lenne, azt valaki vállalná, és várom, hogy ez megtörténjen. Én azt tudom mondani mindenkinek, hogy így a saját házatáján nézzen szét, illetve a saját interneten és a saját internetes buborékjában is nézzen szét. Lesznek olyan helyzetek, hogyha megtanulunk kicsit talán ez erős, hogy a nők szemével nézni a világot, de közben mégis megtanulhatjuk az ő szempontjaik és nehézségeik mentén nézni azt, hogy mikkel szembesülnek, akkor ilyen egészen mellbevágó tud lenni, hogy hogyan teremtjük meg azt a kultúrát, akár egészen apró hétköznapi gesztusokkal, úgyhogy mi rendes csávok vagyunk, most nem látják a hallgatók, de hatalmas levegő idézőleket teszek. Vagyunk, rendes csávok vagyunk, és még így is kis apróságokkal megteremtjük azt, hogy lehet, hogy szemtől szembe tök jó fejek vagyunk a nőkkel, de a hátuk mögött azonnal úgy beszélünk róluk, ahogy előttük sose beszélnénk. Tehát, hogy
1: róluk
2: persze ezek. Igen. A mikrotárgyasítások, ezek így, tehát hogy van.
1: Mondjuk
2: is.
1: Mondjuk egy példát, hogy mi ez?
2: Nagyon érdekes, mert amikor olyan közegbe kerülök, ahol tudják rólam férfiak, hogy árulós picli vagyok ezekkel a dolgaimmal, akkor rögtön fölvesznek egy olyan beszédmódot, meg egy olyan stílust, hogy egyszer beszélnek nőkről egymás között, és mentegetőznek felém. Tehát mindjárt jön a Gabi, fiam, nagyon jó csaj, a Gabi, nagyon jó csaj. Jó, Marci, tudom, te ilyen izé vagy, te ilyen kis feminista, jó, hogy nem tárgyiasítjuk, de hát most mit csináljunk, jó csaj, a Gabi? Jó, azért jó ránézni, a testet tagadod, nem? Fia, és akkor így rögtön próbálnak bevonni, meg partnerré tenni ebben, és akkor nekem ilyen kis mikro csatákat kell. Magamban is egyébként tök nehéz, mert... nehéz, nem pipa.
1: Mert te is látod, hogy jó csaj, de nem...
2: Nem is az, hogy látom, hogy jó csaj, nyilván persze, de hogy inkább el kell dönteni mindig, hogy mennyire éri meg belemenni ezekben a helyzetekben, és egyébként most már így kezdem érezni azt, hogy tök... hogy is mondjam, jó érzés kellemetlen helyzetbe hozni azokat a férfiakat, akik egészen nyíltan csinálják ezt. Nem baj, ha rosszul érzik magukat kicsit, és kénytelnek elgondolkodni azon, hogy vagy nem, csak simán érzik, hogy van egy másik hang is, van egy másik megközelítés is, és nincsenek biztonságos körben ezzel a fajta hozzáállással és dumával. Így van.
1: Retkes Flórának és Neményi Mártonnak nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Erős kifejezésekkel illette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelenlegi vezetőjét, a köztestület volt elnöke.
1: 270 milliárd forintnyi kamatmentes uniós hitel nyílik meg a hazai kis- és középvállalkozások számára a GANZ Ábrahám program keretében.
2: Az EU csak nem 3 milliárd eurós hitelt adott Ukrajnának katonai beszerzésekre.
1: A 14. Leót kezelő orvoscsoport szerint problémamentes a pápa állapota műtétje után. És most a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Egy buta senkiházi társaság uralta le a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, így fogalmazott a köztestület volt vezetője, abban a levélben, amelyet 200 címzetnek, köztük kamarai tagoknak és vezetőknek küldött el. Nagy Elek, a köztestület jelenlegi elnöke adásunkig nem reagált Parrag László kritikáira. Sipos Ildikó összeállítása.
3: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke súlyos vádakat fogalmazott meg egy a köztestület szerdai ülésén napirenden lévő és időközben a sajtóba is kiszivárgott levélben. Egyebek mellett azt állította, hogy Nagy Elek irányítása alatt, idézem, egy buta senkiházi társaság uralta le a kamarát, és ellopták az MKIK pénzét is, ezért le kell váltani az elnököt. Parrag László, aki 2000-től 2024-ig töltötte be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki posztját, a Krónikának azt mondta, nem bánja, hogy ilyen keményen fogalmazott.
4: Nem jó nézni, vagy nem volt jó nézni, arról szólt, hogy hogy lehet kifosztani egy rendszert. És ebben Nagy Elek jött kívülről, teljesen más kultúrát képviselt, és hát igen, lopott.
3: Arra a kérdésre pedig, hogy amiatt, hogy lopással vádolta meg Nagy Eleket, és az MKIK jelenlegi elnöke akár be is perelheti, Parrag László a következőket válaszolta.
4: Örülnék neki, mert akkor a bizonyítási teher rajta van.
3: Nagy Elek 2024-től lett kétharmados többséggel az MKIK elnöke, Parrag Lászlóval szemben. Úgy tudjuk, hogy kamarai tevékenységével összefüggésben két kritika fogalmazódott meg. Az egyik, hogy nem szán elég időt a köztestületre, a másik pedig az, hogy csak a neki fontos ügyekkel foglalkozik. Miklósi Ferenc, a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke a Krónikának azt mondta, nem a mostani az első méltatlan vita Nagy Elek és Parrag László között.
5: Én a szóba lévő levélrel és az előzőekkel se értek egyet és elítélem. Két ember személyes vitája, erre semmi szükség.
3: Parrag László hagyományosan jó kapcsolatot ápolt a mindenkori kormánnyal, köztük Orbán Viktorral is. Rendszeresen részt vett például a Köcsei pikniken, felesége Parrag Bianca pedig tagja volt a jegybank monetáris tanácsának. Nagy Elek szintén szorosan együttműködött az Orbán kormánnyal, 2025 nyarán pedig az elsők között csatlakozott az Orbán Viktor által alapított első digitális polgári körhöz. Nagy Elek akkor azt mondta, bár nem kereste a lehetőséget, tisztelettel elfogadta a felkérést. Kerestük Nagy Eleket is, hogy megismerjük az álláspontját, de nem válaszolt adásunkig a kérdéseinkre.
1: Feljelentést tett a miniszterelnökség egy csaknem 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében.
2: A szerződést még 2021-ben kötötte meg az előző kormány az amerikai EAC International nevű céggel, amelynek tulajdonosa és vezérigazgatója akkor Fellegi Tamás, a második Orbán kormány nemzeti fejlesztési minisztere volt. Az átvilágításkor kiderült, hogy a kormányhatározat iktatásának napján kézírásos javaslatban szerepelt az, hogy kizárólag a volt miniszter cégétől kérjenek árajánlatot. A dokumentumot a járványügyi védekezésre hivatkozva 2040-ig titkosították. Az ügyben a miniszterelnökség hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést.
1: Október 23-án Magyarországra látogat Emmanuel Macron, francia elnök, és több uniós vezető is, mondta a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad demokratikus légkörben ünnepelheti az ország.
2: A kormányfő arról is beszélt, hogy a módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a szociális és családügyi minisztériumban már egy korszerűbb és komplexebb csomag készül.
6: Van három nagyon fontos területe ennek a mostani módosításnak. Az egyik az, hogy kiterjeszti a gyermekek védelmét, és akkor ezzel össze is kötöm a kérdést, hiszen különbséget tett bizonyos szexuális irányzatok között az előző törvény módosítás, amit még a Fidesz fogadott el, mi pedig ezt egységesítettük. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket nem bizonyos szexuális irányzatoktól, vagy azzal kapcsolatos visszaélésektől kell megvédeni, hanem mindenféle öncélú és egyébként ártalmas pornográf tartalomtól 18 éves kor alatt.
1: Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény módosítását a Fidesz.
2: A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. A törvényből a kormány kivette a homoszexualitás ábrázolására vonatkozó tiltó rendelkezéseket, amit a szexuális kisebbségek ügyét képviselő civil szervezetek üdvözöltek. Ezzel szemben a Fidesz úgy véli, a Tisza az LMBTQ szervezetek érdekében és a pedofilok védelmében alakította át a törvényt. Orbán Viktor is posztolt az ügyben, kiemelte, hogy a Tisza lépése szerinte súlyosan antidemokratikus. Felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a gender propagandára a gyermekvédelmi népszavazáson.
1: 270 milliárd forintnyi kamatmentes uniós hitel nyílik meg a hazai kis- és középvállalkozások számára a GANZ Ábrahám program keretében. A kedvezményes forrásra országszerte minden KKV pályázhat.
2: A program a forgótőke hiánnyal és magas kamatokkal küzdő cégek fejlesztéseit segíti. A szeptemberi turisztikai támogatások után most a teljes szektor számára elérhetővé válik a keret. A már beadott forgóeszköz hitelekre 30 milliárdos bővítést biztosítanak, míg az új beruházásokhoz, mint a gépesítés, digitalizáció vagy energetika, 0%-os hitel igényelhető. A nagyobb beruházásokhoz beszállítóknak és exportálóknak akár 1 milliárd forintos hitellel és támogatással kombinált csomag is elérhető, jelentette be Kapitány István gazdasági miniszter a közösségi oldalán.
7: A GANZ Ábrahám Európai Uniós Hitelprogram keretében mintegy 270 milliárd forint uniós forrás juttatunk el a hazai vállalkozásokhoz. Célunk, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Az igényléseket a kereskedelmi bankok MFB Pont Plus irodáiban lehet benyújtani. A pénz megvan. Most van itt az idő, hogy a fejlesztést tervező vállalkozások tájékozódjanak a lehetőségeikről.
1: Néhány ügyvéd még a hivatalos bejelentés előtt tudomást szerezhetett a gazdasági versenyhivatal vizsgálatairól, írja a G7. A portál a GVH körül több rendellenességről is beszámolt. A hivatal 2020-tól többször inkább a perenkívüli megegyezést szorgalmazta egyes megbüntetett cégekkel, így azoknak kisebb összeget kellett fizetniük, cserébe lemondtak a jogorvoslatról. Dercsényi Dávid összeállítása.
8: Az egyességek elszaporodásával a 2010 és 2020 közöttének több mint felére esett vissza a perek száma 2022 után. 2021-ben már 7,6 milliárd forint kedvezményt adott a GVH a hibázó cégeknek, ami a következő években is milliárdos léptékű volt. 2020-tól összesen 21 milliárd forintot tett ki a kedvezmény mértéke. Külföldön az egyesség intézménye úgy működik, hogy egy erős bizonyítékokkal ellátott ügynél a hatóság úgy dönt, bizonyos bírságcsökkentést ajánl föl a vétkes cégnek, mondja el a Krónikának Szántó Tibor ügyvéd, a GVH egykori versenytanács tagja. A kedvezmény mértéke kulcsfontosságú.
9: Ez egyébként az Európai Bizottságnál, ha jól emlékszem, a mai napig 10%, a magyar törvényben először 10%-os összeggel került be, és aztán utána 2014-15 környékén emelték 30%-ra, ami azért egy jelentős emelkedés, és egy másfajta mozgásteret enged.
8: Szántó Tibor szerint a peres út lehetséges elkerülésében szerepet játszhatott pár jelentősebb ügybírósági elbukása. De mi is ezzel a probléma?
9: Ez a gyakorlat, ha ez túlságosan elterjed, akkor arról szól, hogy egészen egyszerűen nem tesztelődik egy hatóságnak a gyakorlata bíróságon.
8: Szántó szerint az csak alapos elemzés után lehetne kijelenteni, hogy egy ilyen mértékű kedvezmény a jogkövetés gyakorlatát kezdi ki, mert hogy a cégeknek jobban megéri kifizetni a kedvező bírságot, mint betartani az előírásokat. De lehetett ilyen hatása is az egyességek elszaporodásának.
1: Pert nyertek a pedagógusok Strasbourgban a magyar állammal szemben.
2: Két tanár és két pedagógus szakszervezet nyújtott be panaszt, amiért korábban az Orbán kormány jogszabályi úton ellehetetlenítette a pedagógusok törvényes munkabeszüntetését. Az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy az Orbán kormány jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát. Az ítélet szerint az állam túllépte a számára biztosított mozgásteret, ilyen szintű kormányzati beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban.
1: A kormány szerint indokolt a Türk Államok Szervezete budapesti irodájának fenntartása, mert az elősegíti az együttműködést a szervezet és Magyarország, valamint az Európai Unió intézményei között. A Krónika megkeresésére a külügyminisztérium közölte azt is, ez lehetőséget ad arra, hogy Magyarország tovább fejlessze együttműködését a türk világ országaival. Részletek Kovács Mártontól.
10: Egyre inkább felértékelődik a Türkországok stratégiai és geopolitikai jelentősége. Magyarországnak pedig versenyelőnyt jelent, hogy az uniós tagállamok közül egyedüliként vesz részt a szervezet munkájában, közölte a Krónikával a külügyminisztérium. A tárcát azután kerestük meg, hogy nyilvánosságra hozták, a Türk Államok Szervezetének budapesti irodájának fenntartása 4,3 milliárd forintba került 2019 óta. A Türk Államok Szervezete önálló kormányközi nemzetközi szervezet, amelyhez Magyarország megfigyelőként csatlakozott 2018-ban. A közösség tagjai Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán. A budapesti iroda a szervezet képviselete, működésének kereteit a kormánnyal kötött székhely megállapodás rögzíti. Azt írták, az épület feladata az együttműködés elősegítése a szervezet és Magyarország, illetve az Európai Unió intézményei között. Ezt a kormány továbbra is támogatja, így az iroda fenntartása indokolt, teszik hozzá. A fővárosi Budakeszi úton található Ibővilla reprezentatív célokat szolgál, elsősorban protokolláris események és rendezvények helyszíneként. Az ott dolgozók a napi munkájukat egy irodában végzik. Arra a kérdésünkre, hogy a kormánynak mi a célja a társtagsággal, azt írták, megőrizni Magyarország megfigyelő szerepét és kiaknázni a gazdasági, energetikai, politikai, oktatási és kulturális téren folytatott együttműködésben rejlő lehetőségeket uniós tagságunkból és az abból fakadó kötelezettségekkel összhangban. Hozzáteszik, szerepvállalásunknak igazodnia kell Magyarország megfigyelői státuszához, azt még vizsgálják, hogy ez milyen formában valósulhat meg a leghatékonyabban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Az Európai Unió ma 2,8 milliárd eurónyi hitelt folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre.
2: Az összeget abból a 90 milliárd eurós hitelkeretből utalták ki, amellyel az Európai Unió Ukrajnát támogatja. A 2026-2027-es időszakra szóló hitelcsomagból előzetesen 60 milliárd eurót védelmi célokra, 30 milliárd eurót pedig költségvetés finanszírozására különítették el. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják.
1: Váratlan technikai korlátozások bénították meg az ukrán hadsereg egyes drónműveleteit az Elon Musk tulajdonában álló Starlink műholdas internetrendszerben.
2: Ukrán katonák váratlanul azt tapasztalták, hogy nagyobb sebességnél megszakad a kapcsolat a távirányítású drónokkal, ezért támadó, védekező és felderítő műveleteket is le kellett állítaniuk, adták hírül ukrán védelmi minisztériumi források. Habár az okokat még vizsgálják, Kijevben felmerült a gyanú, hogy a Starlink politikai nyomásra állított be sebességkorlátozást, miután Donald Trump amerikai elnök felszólította Ukrajnát, hogy ne támadja az orosz olajfinomítókat.
1: Donald Trump legutóbbi döntései még saját politikai szövetségeseit is meglephetik. Az amerikai elnök Vladimir Putyinhoz közeledik, nyomást gyakorol Ukrajnára, és erősen vitatott belpolitikai lépéseket tesz. A Krónika által megkérdezett szakértő szerint a válasz részben a közelgő kongresszusi választásokban keresendő. Kugyela Tamás riportja.
11: Mit művel Donald Trump? Kérdezik sokan, látva az amerikai elnök legutóbbi ellentmondásos döntéseit. Pintér Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol-amerikai intézetének vezetője szerint a november 3-i választás kampánya magyarázza Trump egyes intézkedéseit.
12: Itt vannak a látótávolságban a félidős kongresszusi választások, amelyek azért erőteljesen demokrata sikerrel fenyegetnek, mármint Trump szempontjából fenyegetnek. Egyértelmű, hogy a Trump kormányzatnál komoly pánik tapasztalható, nem szeretnék a képviselőházi többséget elveszteni, és eddig sem voltak különösebben gátlásosak abban, hogy megpróbáljanak ebbe akár hatalmi eszközökkel is belenyúlni.
11: A szakértő felidézte, hogy a Trump kormány korábban megpróbálta előnyére változtatni a levélszavazati rendszert, és újra rajzoltatta a választási körzeteket több republikánus többségű államban. A Putyinnal kötött megállapodást is Trump választási vereségtől való félelme magyarázhatja az egyetemi oktató szerint. Az elnök ezzel próbálta meg letörni a magas üzemanyagárakat.
12: Irán elzárta a hormuzi szorost, ami korábban sosem fordult elő, és ezzel világra szóló olajár krízist idézett elő, ami indirekte Amerikára is visszahat. Noha az Egyesült Államok ma már nem a Perzsajbőlből szerzi be az olaját. Az 5 dolláros galononkénti benzinár, ami mostanában Amerikában jellemző, az azért az átlag amerikainál elég erősen kiveri a biztosítékot, mert ha valamire kényesek az amerikaiak, akkor az a benzinár.
11: Trump hirtelen orosz barátsága viszont nem jelenti azt, hogy Amerika külpolitikai fordulatot vesz. A külügyminiszter Marco Rubio például hagyományosan orosz ellenes, ahogy az amerikaiak többsége is tisztában van azzal, hogy Oroszország stratégiai ellenlábasa az Egyesült Államoknak.
12: De Trump, akinek van valamilyen fura vonzódása az erős emberekhez, legyen az Putyin, legyen az Xi Jinping, legyen az Kim Jong-un, ő szeret magához hasonló alfahímekkel tárgyalgatni, és úgymond megegyezéseket csinálni, még akkor is ezek a megegyezések nem biztos, hogy eltartanak a rákövetkező hétig.
11: Pintér Károly szerint ez a fajta kiszámíthatatlanság teszi nehezen olvashatóvá az amerikai külpolitikát, különösen Donald Trump mostani második elnökségében, amikor a kormányon belül már nincs, aki visszatartsa Trumpot a legvadabb lépéseitől.
1: Ma áll bíróság elé Hamburgban az a férfi, akit az északi áramlat gázvezeték felrobbantásának megszervezésével vádolnak.
2: Az egykori ukrán katonatiszt Szerhij Kuznyecov a vádak szerint egy ukrán ügynökökből, köztük búvárokból és egy robbantási szakértőből álló csoportot irányított. Feltételezett tettes társai 2022. szeptemberében robbantották fel a Balti-tenger alatt húzódó vezetéket. Az ukrán férfit tavaly Olaszországban tartóztatták le nemzetközi elfogató parancsal. A gyanúsított tagadja az ellene felhozott vádakat.
1: A 14. Leót kezelő orvoscsoport szerint problémamentes a pápa műtét utáni állapota. A római Gemelli klinikán rosszindulatú daganatot távolítottak el a katolikus egyház fő tüdejéből. Sárközi Júlia tudósít Rómából.
13: A pápa jól van és jó kedvű, mondta Matteo Bruni szentszéki szóvivő az újságíróknak, akik folyamatos tájékoztatást kapnak 14. Leó pápa állapotáról a Vatikán és a Gemelli klinika részéről is. A műtétben résztvevő orvoscsapat vezetői közleményben hangsúlyozták, hogy a pápának a sebészi beavatkozást követő állapota az ilyenkor megszokott szerint alakul. A végleges szövettani vizsgálat eredményére még várni kell. Az egyházfőnek a műtéttől számított 7 napig kórházban kell maradnia. A szentszéki szóvivő azt is megosztotta, hogy az orvosok azt követően tanácsolták a pápának a műtétet, hogy minden előzetes vizsgálatot tüzetesen elvégezte. Matteo Bruni kijelentette, hogy 14. Leó pápának továbbra is az a szándéka, hogy novemberben elutazik Dél-Amerikába, ahol Uruguayba, Argentínába és Peruba várják. Jó kívánságok érkeznek a pápához az egész világból, a Vatikán közölte, hogy harmadik kánoi brit uralkodó, kinek 2 évvel ezelőtt daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, magánüzenetet küldött a katolikus egyházfőnek. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, aki éppen egy vatikáni tanácskozáson vesz részt, úgy nyilatkozott, nagy aggodalom, félelem és nagy imádság és szeretet kíséri 14. Leó felépülését.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A független közmédia testület elnöke szerint szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen.
2: Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket, és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki.
1: Lemondott az országos vízügyi főigazgatóság vezetője. Láng István távozásáról Gajdos László miniszter írt a Facebook oldalán.
2: Szerinte szemléletváltás kell a vízgazdálkodásban, ezért a jövőben Láng Istvánra, az árvízvédelem területén számít. A miniszter a vízügy élére olyan főigazgatót szeretne, aki elkötelezett a víz megtartása mellett.
1: 5 év alatt 340 millió forint állami támogatást kapott a volt belügyi államtitkár Rétvári Bence választókörzetében több alapítvány. A Kossuth Rádió információi szerint ezeket az országgyűlési képviselő kampányfőnöke, titkárnője és az egyik helyi fideszes önkormányzati képviselő hozta létre és működtette. Az állami pénzből támogatott civil szervezetek tevékenységének azóta nem sok jelét látni. Kovács Anna összeállítása.
14: A kormány által létrehozott interaktív térkép szerint Rétvári Bence választókörzetében 340 millió forint támogatást osztottak ki állami alapok, közöttük a Nemzeti Kulturális Alap 2021 óta. A 9 civil szervezetnek Váci és a környékbeli településeken van bejegyzett székhelye, de működésüknek nem sok jelét látni a települések többségén. Vác polgármestere szerint ezek az alapítványok olyan feladatokra kaptak támogatást, amelyekre a város évek óta sikertelenül pályázik. Matkovics Ilona a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy van olyan alapítvány, amelyet ők sem tudtak felkeresni, és azt se tudják, mit csinált az elmúlt években.
15: Nagy bajt csináltak, de mi nem tudtunk semmit erről, tehát mi nem is tudtunk a létezésükről sem. Csak a Dunakanyari Védegyle 110 millió forintot kapott. Nálunk egy olyan szerteágazó alapítványi hálót alakított ki Rétvári Bence, illetve hát az ő közelében lévő személyek.
14: Matkovics Ilona megemlítette, hogy a Dunakanyari Védegylet Alapítvány, amelyik a legtöbb támogatást kapta, egy interregionális uniós projektet is elnyert, Vác testvérvárosával, Ipolysággal közösen. A 230 millió forintot az alapítvány használatában lévő épület felújítására költhetik, de a projekt határideje hamarosan lejár, és egyáltalán nincsenek készen.
16: Mit festünk? Hát most napot fogunk, de mi lesz rá a kéve?
14: Ez már az ipolysági Bartók Béla Zeneművészeti és Kulturális Központ délutáni művészeti foglalkozása. A szlovák határ melletti város az uniós projekt fő kedvezményezettje. Már el is készültek a felújítással, egy 100 éves épületet renováltak, mondta Zahár Pál, a település polgármestere.
17: Én konkrét legyek, tehát a rendszerváltás óta a Városnak Drahazónak ez a legnagyobb projektje. Tehát ennél nagyobb projektet a város nem vállalt. Azelőtt épített lakótelepet, ami ennél nagyobb volt, de az még 89 előtt volt.
14: Ipolyság polgármestere a Kossuth Rádiónak elmondta, hogy a Magyar Alapítvány kérésére benyújtották már a projekt meghosszabbításáról szóló kérelmet az uniós központnak. Ezt megerősítette a Krónikának a projektet magyar oldalon felügyelő irányító hatóság is. Az állami támogatásokban részesülő alapítványokat a Kossuth Rádió információi szerint Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető kampányfőnöke, titkárnője és a Fidesz egyik Váci önkormányzati képviselője hozta létre és működteti. Kerestük a KDNP frakcióvezetőjét, hogy megkérdezzük, hogyan kapcsolódnak parlamenti kollégái ezekhez az alapítványokhoz, de adásunkig nem kaptunk választ kérdéseinkre.
1: Novembertől szigorodnak a termékazonosítás szabályai, emellett tételsoronként 2 euró vámot kell fizetnie az Európai Unión kívüli országból online vásárolt termékek után. A NAV felkészült a kezelési költség bevezetése előtt esetleges forgalomnövekedésre. Részletek Kovács Mártontól.
10: November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Internetes csomagrendelés esetén 2 euró kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szóvivője a Krónikának azt mondta, a 2 eurós pluszköltséget az fizeti, aki a termék vámkezelését intézi. Ez a leggyakrabban elsősorban a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja lehet. Lincmajer Szilvia emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió július 1-től 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti a közösségen kívülről érkező kis csomagokra. Ezt egészíti ki novembertől a 2 eurós kezelési díj. A 150 eurónál nagyobb értékű csomagoknál csak 2 eurót kell fizetni tételsoronként.
18: Hogyha 150 euró alatti, akkor az a gyakorlatban azt jelenti, hogy tételsoronként van a 3 euró, ami ugye júliustól érvényes, és november 1-től pedig erre még rájön a 2 eurós kezelési díj. A szabály az ugyanaz, hogy tételsoronként kell fizetni.
10: A termékazonosítás szabályai is szigorodnak novembertől. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják. Emellett segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését, hangsúlyozta Linz Mayer Szilvia.
18: A NAV kiszűri azokat a termékeket, amelyek a fogyasztókra veszélyesek lehetnek, vagy különböző szabályokat sértenek. Elsősorban a hamisított termékek, amik a jogtulajdonosnak okoznak károkat. Erre odafigyelnek, ez a megnövekedett forgalom esetén is ugyanúgy biztosított.
10: A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a kezelési költség bevezetése előtti esetleges forgalom növekedésre. A NAV honlapján a gyakran ismételt kérdések résznél foglalták össze, hogy mit kell tudni a novembertől érvényes változásokról. Emellett a 1819-es telefonszámon is segítséget nyújtanak.
1: Átadták a MOL szarvasi biometángyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg.
2: A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg.
1: Megújul a balatoni bringa kör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket Olasz Gergő hozza, szervusz!
19: Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában, az alapszakasz második fordulójában. Köszöntöm a hallgatókat! A Liverpool Szoboszlai Dominik nélküli érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A szeptemberben combizomsérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben, az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germainhez, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto pedig a Betishez látogat. A kazak Kajrat Armativára az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapatára az UEFA ifjúsági liga második fordulójában. A magyar korosztályos bajnok csapat az Újhideg Kuti Nándor stadionban kezdi meg a második fordulót október 28-án 18 órától.
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint 8-9 kilométeres a torlódás az M0-as autó déli szektorában, az M1-es autópálya felé a 26-os és a 14-es kilométer között, mivel felújítás miatt a Nagy-Duna hídon lezárták a két külső sávot. A többlet menetidő 60 perc is lehet, sokan hajtanak le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Befejezték az aszfaltozást az M0-as déli részén az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál. A 14-es kilométernél minden sáv járható, de még mindig 8 kilométeren arra szól a kocsisor.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
20: A fővárosban erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton és az Erzsébet hídon, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán térre vezető utakon. Németh Luca, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Hogy milyen idő lesz a folytatásban, azt Kóka Imráz Annától tudjuk meg.
20: Jó estét kívánok! Éjszaka átmenetileg több felé felhős idő várható. Csütörtökön a Dunántúlon azonban hamar naposra fordul az idő, míg a középső és keleti ország részben, főként a nap első felében, még több felhő lesz az égen. Néhol gyenge csapadék sem kizárt arrafelé, majd délután már ott is csökken a felhőzet. Emellett napközben több felé megélénkül az északira, északnyugatira forduló szél. A minimum általában 2 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A csütörtöki maximum 13 és 19 fok között alakul.
1: Eddig tartott az Esti Krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a bemondó Ceglédi Edit volt. Gyártásvezető Pernis Judit, technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Antal Rihárd. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, benne arról a kampányról, amellyel az isztambuli egyezmény ratifikálására szólítja fel a kormányt 13 magyar női lap szerkesztősége. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Az ukrán elnökkel találkozik pénteken Magyar Péter kormányfő. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz támadás halálos áldozatainak száma. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadósság szabályainak a 2026-os költségvetés módosítása. Az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el. A GDP arányos államadósság mutató 2026 végére 77,5%-ra emelkedik a tavalyi 74,6%-os szinthez képest, de a törvénymódosítás így sem sérti az államadósság szabályt. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. 5-re emelkedett az ukrán főváros elleni éjszakai orosz támadás halálos áldozatainak száma. Az eddigi adatok szerint 36-an sebesültek meg, köztük egy gyermek, közölte a kijevi rendőrség. Az orosz erők közben sugárhajtású drónokkal mértek csapást a nyugat-ukrajnai Luck városának polgári infrastruktúrájára, köztük egy nagykereskedelmi raktárra. Ott 6-an meghaltak és 12-en megsebesültek egy 9 emeletes lakóépületet is találatért. Ott az eddig információk szerint egy felnőtt és egy gyerek sebesült meg. Kártérítési pert indított Benjamin Netanyahu miniszterelnök ellen az izraeli belbiztonsági szolgálat volt vezetője. Ronen Bar rágalmazás miatt fordult a bírósághoz, miután a kormányfő azzal vádolta meg, hogy eltitkolt előle hírszerzési információkat a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása előtt. A volt szolgálatvezető szerint legalább 20 alkalommal figyelmeztette Netanyahut a gázai övezetben kialakult helyzetre, de állítása szerint a miniszterelnök elutasította a Hamász magasrangú vezetőinek likvidálására vonatkozó javaslatait. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik, ezért a szerkezet 200 méteres körzetét lezárják és kiürítik. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, a szél megélénkül. Éjszaka 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hírekkel 19 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Szóda. Egy hét alatt több mint 30 kiállítás és 200-nál is több alkotó. A budapesti kortárs ékszerhétről beszélgetünk stúdió vendégünkkel, a rendezvény fővédnökével, Juhász Annával. Bemutatjuk a MOME Intro, a gondoskodás rétegei című kiállítását. Emellett ellátogatunk az Örkény Színházba, és hangolódunk a 13 éve elhunyt kiváló gitáros Pribil György emlékkoncertjére is.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm Önöket. Az Európa Tanács 2011-ben elfogadott dokumentuma az úgynevezett isztambuli egyezmény a nők elleni erőszak problémájára nyújt átfogó stratégiát. Négy pillére a megelőzés, az áldozatok védelme, az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonása és az összehangolt szakpolitikák. Bár Magyarország már 2014-ben aláírta az egyezményt, a Fidesz-KDNP kétharmados többségű országgyűlés 2020-ban politikai nyilatkozatban utasította el a ratifikációt, és a jelenlegi kormány sem tette még Magyarországra nézve kötelezővé a szerződést. Rácz Zsuzsa író, újságíró kezdeményezésére most 13 magyar női lap szerkesztősége állt a nőjogi civilek mellé, és fogott össze közös nyilatkozatban az isztambuli egyezmény jogrendbe illesztéséért, így a nők elleni erőszak visszaszorításáért. A vonalban a kampány elindítója Rácz Zsuzsa. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Miért most érezték alkalmasnak a pillanatot, hogy elindítsák ezt a kampányt?
4: Ezt a pillanatot már nagyon régóta vártuk, azt hiszem, ezt mondhatom így több eszemben, és egyáltalán nem véletlen, hogy most sikerült is megteremteni ezt az egységet, amelyet az előbb hallottuk is, hogy a vezető, piacvezető női lapok, például a 77 éves nők lapja, például az nlc.hu, például a vmn.hu, és hosszan sorolhatnám szerencsére, már nagyon régóta várunk erre az esélyre, hogy úgy beszéljünk a nők és a gyerekek biztonságáról, ahogy az kell, ahogy azt előírja az isztambuli egyezmény, amely gyakorlatilag egyetlen olyan nemzetközi szerződés, amely kimondja azt, hogy figyelembe kell vennünk az áldozatok felismerésénél, az áldozatok védelménél azt a tényt is, hogy ez elsősorban a nők kárára történik meg, mert a nők történelmileg hátrányban vannak mindenhol a világon, hiszen mindenhol a világon elsősorban férfiak döntenek társadalmi-gazdasági ügyekben, és nekünk, nőknek kicsivel több mint 100 éve adatott meg csupán annak a szabadsága, hogy például döntsünk a saját sorsunkról, mert például megtanulhattunk írni és olvasni. De ezt nagyon gyakran teljesen elfelejtjük, hogy alig 100 éve kezdtük lebontani azt a hátrányt, amelynek a következményeit a gyerekeink is viselik. Tehát mi nagyon örülünk annak, hogy teljes melszélességgel áll a kormány, és itt nagyon szeretném megemlíteni Gyurkó Szilviát, ugye nemrég volt a bicskei esetet feltáró sajtótájékoztató, ahol ő kimondta azt, hogy a gyerekvédelemben is, és ez sajnos nagyon sok területen így van, áldozathibáztató attitűddel rendelkezik a magyar társadalom, és az az intézményrendszer is sajnos, amely hivatott támogatni az áldozatokat. Amikor a családon belüli erőszakról beszélünk, az egy hatalmas terület, és ráadásul tabu is. Mm-hmm. És nagyon nehéz benne megvédeni az áldozatokat, leginkább azért, amit például az isztambuli egyezmény is előír minden egyes csatlakozó országnak, és ezért nagyon fontos az, hogy nálunk is életbe lépjen ez, hogy csatlakozzunk ehhez az egyezményhez, mert például előírja a szemléletformálást, uh-huh. hogy fel kell ismernünk, mert az az egyik legnehezebb, ott kezdődik minden.
3: Miért éppen ezt a formát választották, tehát hogy a szemléletformálást miközben a politikusokat szeretnék igaziból meggyőzni?
4: Nem csak a politikusokat, nem, ez nagyon fontos, hogy abban éltünk idáig, hogy a nők nem politizálnak. Hogy ez egy nőies dolog. Mi iszonyúan örülünk annak, hogy végre vannak női képviselők, elsősorban természetesen a TISZA frakcióban, és a női lapok is, de nem csak a női lapok, hanem azt gondolom, hogy az egész szakmánk nagyon régen ír a családon belüli, vagy a kapcsolaton és a kapcsolaton belüli erőszakról, amely Magyarországon nagyon súlyos méreteket öltet. Valószínűleg már mindenkinek a fülé jön ki, vagy ha nem, azért elmondom még egyszer, hogy Magyarországon dokumentáltan, ez például egy EU-s felmérés, 2024-ben ért véget, hogy minden második nő megtapasztal fizikai vagy szexuális erőszakot, de az isztambuli egyezmény nem azt mondja, hogy csak a fizikai vagy a szexuális, tehát az inkább látható vagy tetten érhető erőszak számít erőszaknak, hanem van egy hatalmas és nagyon gyakran láthatatlan és tetten érhetetlen része, hiszen megmarad a négy fal között. A gazdasági kényszerítés, tehát amikor a bántalmazónál van mondjuk a közös bankszámla, vagy a bántalmazó például azt mondja, hogy ugyan miért mennél el dolgozni, mondjuk három gyerek mellől ezt mondja például a feleségének, vagy az élettársának, hiszen mennyivel jobban járunk, ha te vagy egy személybe a babysitter, a takarító, és most nem sorolom. És ebben még akár racionalitás is van. Csak azt szoktuk elfelejteni, hogy ez már lehet az előszobája egy későbbi kiszolgáltatottságnak, és ahol egy nő kiszolgáltatottá válik anyagilag, fizikailag, mentálisan, ott biztos, hogy a gyerekek is sérülni fognak.
3: Tehát, hogy ezért jár kéz a kézben tulajdonképpen a gyermekvédelem a nők védelmével.
4: Köszönöm szépen. Ez a lényeg, tehát hogy a gyerekvédelmet nem lehet a nők védelme nélkül biztosítani. Ha a nők jogainak, ha a nők biztonságban vannak, akkor sokkal nagyobb esélye vannak a gyerekek is biztonságban, mert ahol a nők kiszolgáltatottak, ott biztos, hogy a gyerekek is kiszolgáltatottak. Erre nagyon konkrét megoldást ír elő például az isztambuli egyezmény, amely szerintem alapjaiban változtathatja meg a magyar jogalkalmazást, joggyakorlatot, amely nem is így működik. Ez a konkrét példa az, igen, hogy azt a gyereket, aki tanúja volt, vagy tanúja annak, hogy bántalmazza az egyik szülő a másikat rendszeresen, azt automatikusan áldozatnak tekinti. Magyarul az ő biztonsághoz való joga, a gyerek biztonsághoz való joga, az felülírja a szülőnek a kapcsolattartási, a láthatáshoz való jogát. Ma Magyarországon nem ez a gyakorlat, és ez bizony végzetes lehet, és erre sajnos vannak konkrét példák is.
3: Bizony sajnos a híradásokban hallhattunk már ilyenekről. Kiemelik a kampányanyagban, hogy az isztambuli egyezmény elismeri a történelmünk során a nők hátrányára keletkezett politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenséget. Miért fontos ezt hangsúlyozni?
4: Mert ez óriási tabu, és mert azt is állítja ezzel párhuzamosan az isztambuli egyezmény, hogy ez az egyenlőtlenség, ez meleg ágya a visszaéléseknek, és végső soron újra termeli rendszer szinten az erőszakot. Ilyenkor szokták meg, én azt hiszem gyakran, hogy kénytelen vagyok is elmondani, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy a férfiak egységesen bántalmaznak vagy gonoszak lennének. Nem. Hanem arról van szó, hogy olyan előnyben vannak, pont a történelem miatt, a történelmünk miatt, amelyben mindig a férfiak voltak a dominánsak, és most is azok, hiszen most is ők a döntéshozatalban 80%-ban azok, akik kimondják a végső szót, ez önmagában olyan előnyt teremt, amivel nagyon könnyű visszaélni. És nem azért csinálják meg gonoszak, hanem azért, mert megtehetik. És ez nagyon fontos megérteni szerintem, és nagyon fontos az is, hogy ez az, amiből kiindul az isztambuli egyezmény, hogy ez egy létező hátrány a nők és a gyerekek kárára, és ezt muszáj ellensúlyozni. Nagyon sok eszközt ír ehhez elő az egyezmény, például a megelőzés az az egyik legfontosabb, és ezt értem én szemléletformálás alatt, újságíróként, szakmabeliként mi elsősorban emellett tudjuk letenni a voksunkat, és ezt vállaltuk a most indított kampánnyal, hogy november 25-éig, az ugye a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja, mi folyamatosan olyan tartalmakat közlünk, amelyel bemutatjuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha már létezne az isztambuli egyezmény, ha már életbe lépett volna Magyarországon, mi lenne más, és egyáltalán elmondani azt, hogy az a rengeteg propaganda, hadd mondjam ki, amely ezt övezte, és amely rengeteget ártott a nőknek, de nem csak a nőknek, hanem az egész társadalmunknak, hiszen rettenetes tévhitek keringenek az isztambuli egyezményről, semmi köze nincs az isztambuli egyezménynek mindahhoz, amivel összesaraszták. Egyszerűen azt mondja ki, hogy a nőknek és a gyerekeknek joga van a biztonsághoz, ezt emberi jognak tekinti, és nagyon fontos elmondani, hogy ráadásul a férfiakat is védi. Tehát azt mondja, hogy elismeri, hogy természetesen férfi is lehet az, aki bántalmazott. A kutatások szerint 90%-ban sajnos az elkövetők a férfiak, de ezzel együtt természetesen fordítva is történhet a helyzet, az egyezmény nem tesz ebben különbséget. Ugyanazok a jogok járnak adott esetben egy férfinak is, mint egy nőnek. De mivel világszerte ez egy dokumentált hatalmas szakirodalma van, hogy hogyan válnak a nők áldozatokká, és hogyan következik ebből az, hogy a gyerekek is áldozatokká válnak, ezért szerintem nagyon fontos ezt meghallani, amikor érvelünk mellette, hogy ez mindannyiunk érdeke. Ez közügy, nem nőügy, ahogy ezt apostrofálta az előző kormány, akinek is foglalkozott.
3: Világos.
4: De ez a mindenkori kormányoknak szerintem feladata lett volna, és azt gondolom, hogy most itt az esély.
3: Tehát itt egy nagyon fontos gondolkodásmód változtatásról is beszélünk. Milyen konkrét változásokat hozna az isztambuli egyezmény ratifikációja a magyar nők mindennapi biztonságában? Tehát mi az, ami nincs meg itthon, de meg lehetne?
4: Jaj, ez nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert nagyon kevés dolog van. Tehát gyakorlatilag két civil szervezetet ismerünk Magyarországon, akik hősiesen küzdenek azért, hogy ezt a tömeget, hiszen mondtam, hogy ugye minden második nő megtapasztal konkrét erőszakot. A NANE és a Patent egyesületek azok, amelyek próbálják valahogyan segíteni az áldozatokat, de széllel szemben folyamatosan egyrészt ellettek lehetetlenítve az elmúlt sok-sok évben, tehát konkrétan ők maguk is az életükért, a fennmaradásukért küzdöttek, másrészt pedig Magyarországon az áldozat hibáztató attitűd uralkodik. Magyarul az, hogy minek ment oda, minek öltözködött úgy, miért nem volt kedvesebb, ez sajnos teljesen általános, szinte minden szinten. Tehát amikor az állati egyszerű dologra gondoljunk, tehát akkor, amikor egy gyereknek, egy kiskamasznak, egy kislánynak azt mondják az iskolába, akit mondjuk, akinek rendszeresen húzgálja a haját, vagy elgáncsolja a szünetbe az egyik fiútársa. Ezért erről azt gondoljuk valószínűleg szülőként, mindannyian, akik most hallgatjuk, hogy hát ez nincsen rendben, pláne az én gyerekemmel történik, és ha azt mondja neki ilyenkor a tanár, hogy de hát neked így udvarol az Iván, vagy a Pisti, vagy a Peti, az már nem oké, mert ott már arról van szó, hogy arra tanítjuk a gyereket, hogy ezt el kell viselned, mert a fiúk így udvarolnak. Nem, ott kezdődik, hogy elkezdjük megtanítani a gyerekeknek, hogy miről szól egy kapcsolat, hogy hogyan tisztelhetjük egymást.
3: Úgyhogy megint csak visszatérünk ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy a gondolkodásmód formálásáról szól tulajdonképpen ez az egész kampány. Rácz Zsuzsa írónak, újságírónak, a kampány indítójának köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk.
4: Viszontállásra.
3: A témát pedig nem hagyjuk abbas, folytatjuk. Csatlakozik hozzánk a telefonon Sáfrány Réka, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, röviden a Női Érdek elnöke, gender szakértő. Üdvözlöm!
5: Jó estét kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
3: Ha Magyarország már 2014-ben aláírta ezt az egyezményt, amiről ugye idáig beszéltünk, miért nem történt meg azóta a ratifikáció?
5: Igen, 2014-ben született meg ez az aláírás az akkori Fidesz kormány alatt, és igazából úgy is nézett ki egy darabig, hogy valóban ratifikálásra kerül, beépítik a magyar

0: ahogy egyre erősebb lett ez a negatívum, és ezt nagyon károsnak gondoljuk, hiszen ugyan van szó, mint ahogy ezt már Rázsuzsa is ismertette. Természetesen van szó arról a dokumentumban, hogy a nők elleni erőszak okainak megértéséhez fontos a nemek, és tehát a nők és a férfiak közötti különbségek és egyfajta nemi hierarchia társadalmi elfogadottságának, vagy elterjedésének, elterjedtségének a megértése, de erről van szó csak az egyezményben.
1: Most a kormány 2020-ban arra hivatkozott, hogy a magyar jogrendszer már biztosítja a szükséges védelmet. Mit gondol erről? Milyen szintű ez a védelem?
0: Az irányelvhez képest, vagy bocsánat, az irányelvet emlegetem, mert az EU-ban már irányelv is született, ami egyébként majd kötni fog minket, de hogyha az egyezménynél, az isztambuli egyezménynél maradunk, az egyezményhez képest, amelyik egy átfogó szemléletet tükröz, egyáltalán nem elég az, ami Magyarországon található. Tehát az egyezmény a megelőzéstől, az áldozatok védelmén keresztül az elkövetők felelősségre vonásáig, illetve mindezeket övező jogi és közpolitikai keretezésig terjed ki egy átfogó módon ennek a problémának a kezelésére, és ez a fajta megközelítés sajnos hiányzik a magyar törvényekből. Tehát az a fajta áldozathibáztató, illetve az áldozatokat gyakorlatilag sokszor cserben hagyó hivatali eljárásmód, ami Magyarországon sajnos jellemző, ennek az orvoslására nagyon nagy szükség lenne az illetékeseknek a képzésére, érzékenyítésére, és tulajdonképpen a kötelezésére arra, hogy az áldozatok szempontjából, vagy tehát az áldozatok szempontjait figyelembe véve járjanak el.
1: Egyébként milyen adatok alapján lehet azt megítélni, hogy az áldozatok védelme a gyakorlatban mennyire hatékony?
0: Vannak olyan felmérések, legutolsó felmérés, ami a nők elleni erőszak elterjedtségét nézte az Európai Unióban. Ez sajnos Magyarországon mutatta a legaggasztóbb tendenciát. Tehát a Magyarországon élő nők vannak leginkább kitéve a nők, vagy a nemi alapú erőszak különböző formáinak leginkább. És ez mutatja szerintünk legmarkánsabban azokat a hiányosságokat, amik a gyakorlatban övezik az áldozatoknak a sorsát, hogy nincsenek megfelelően megvédve, ellátva, illetve a gyermekeik sem.
1: Ebbe egy picit menjünk bele, hogy ön hogy látja, már az imént utalt rá Rácz Zsuzsa is, de mi az ön véleménye, hogy miért marad rejtve a kapcsolati erőszak jelentős része a hatóságok előtt? Tehát a félnek feljelentést tenni, vagy a rendőrségi gyakorlattal van baj, vagy a menedékhelyek elérhetőségével, információhiánnyal, mivel van gond?
0: Igazából a felsoroltak közül sajnos mindegyikkel probléma van, tehát sajnos a bizalom az érintettek körében a hatóságok felé az nem annyira jó szintű, de ez lényegében azért is van így, mert nem éri őket olyan pozitív benyomás részükről, tehát hogy nem, amit már említettem, hogy gyakran inkább azt tapasztalják, hogy egyrészt újra traumatizálódnak az eljárások során, másrészt pedig az őket védeni hivatott hatóságok sokszor ő ellenük döntenek, akár a gyermekelhelyezést illetően, akár magát a bántalmazás tényét elismerve. És ezen kívül a férőhelyek számával is egyébként probléma van,

0: Tehát objektíven az előírtnál sokkal kevesebb a kifejezetten a párkapcsolaton belüli erőszak áldozatait ellátó és nemekre érzékeny módon ellátó hely. És mindez megfejelve egy olyan, tényleg egy olyan társadalmi megközelítéssel, ami nagyon nagy mértékben az áldozatot hibáztatja a történtekért.
1: Igen, erről az imént is hallottunk, és milyen konkrét változásokat hozna mindezekkel kapcsolatban, hogyha ratifikálnánk az isztambuli egyezményt?
0: Az isztambuli egyezmény egy átfogó rendszer tudna bevezetni a megelőzésre, a védelemre, és a büntetőjogi fellépésre, valamint az összehangolt szakpolitikákra. Tehát kifejezetten részletekbe menően szabályozza azt, hogy mindez hogyan történjen. És szeretném itt el is oszlatni azokat a tévhiteket, amik arra vonatkoznak, hogy valamiféle plusz beavatkozást jelentene, akár kulturálisan, tehát nem tudom, a család szerepét illetően mondjuk ez az egyezmény. Azok a esélyegyenlőségi, illetve diszkriminációt tiltó kitételek, amik az egyezményben szerepelnek, már Magyarországon mind törvénybe lettek iktatva. És ezért igazából nem befolyásolja.
1: Most a technikai probléma adódik, mert nem halljuk, amit mond. Lehet, hogy arra kell kérnem, hogy egy picit... Igen, most visszatért a vonalba. Réka, kicsit kiesett egy pár gondolat, azt gondolom, most itt nem hallottuk.
0: Tehát csak összefoglalóan azt szeretem volna mondani, hogy nem ró mondjuk olyan plusz előírásokat az egyezmény Magyarországra nézve, ami már nem lenne ránk igaz, tehát hogy az esélyegyenlőség, illetve a diszkriminációmentesség biztosítása. Uh-huh.
1: Az ellenzőknek az egyik kifogása a gender fogalma ebben az egyezményben, tehát milyen értelemben használja az egyezmény, milyen konkrét jogi kötelezettség következik belőle?
0: Igazából ez az, amire próbáltam utalni, hogy a gender az nem egy ilyen önmagáért való ideológiai elemként jelenik meg az egyezményben, hanem a nők elleni erőszak okainak megértéséhez szükséges. Egy olyan ilyen társadalomtudományi és jogi fogalom, ami segít minket, vagy segít azt megérteni, hogy a nőkhöz és a férfiakhoz kapcsolódó társadalmi szerepek, hatalmi viszonyok és sztereotípiák is mind-mind befolyásolják azt, hogy a nőkkel szembeni erőszak kialakulhat. És az tehát, hogy a gender fogalma az a káros nemi sztereotípiákra, illetve a nők és a férfiak közötti, vagyis hogy a nők és a férfiakat illető nemi szerepelvárásokra utalt.
1: Értem. Az EU, ugye már említettük, hogy már csatlakozott az egyezményhez a 2024/1385-ös irányelvet 2027. júniusáig át kell ültetnünk. Mi az, amit Magyarországnak az uniós jog alapján meg kell tennie?
0: Az uniós jog is egyébként ugyanilyen nemi alapú erőszakként határozza meg a nők elleni és a családon belüli erőszakot elsősorban, és nagyban hasonlít, tehát szellemiségében nagyban hasonlít az isztambuli egyezményre, bár nem írja elő ennek a ratifikációját, de több területen is minimum követelményeket állapít meg, amik minden tagállamra érvényes, hogy kell, hogy legyen. ami fontos elem és új elem, az az online térben jelentkező erőszaknak a kezelése és megelőzése. Tehát ugyanúgy ezekben a dolgokban nagyon hasonlít az isztambulira, viszont nem olyan szempontból az lenne az üdvös, hogyha az isztambuli egyezményt is ratifikálnánk, hiszen sokkal átfogóbb és részletekbe menőben védi az áldozatokat.
1: Értem. Sáfrány Rékának, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökének köszönjük szépen a ránk szánt idejét. A nap témája ezzel, viszontlátásra, a nap témája ezzel búcsúzik, a szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Antal Rihárd nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk, Teszári Nórát hallották, viszonthallásra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Budapest közelsége ugyanán nagyon csodálatos a jó hatással van. Rengeteg a gyerekek, osztálykirándulások és óvodásoktól a középiskolásokig, és bizony már nagyon-nagyon messze kerültek a természettől. És itt kapnak egy olyan élményt, egy löketet, ami talán egy picit ebben az irányba fordítja őket. Gödöllő Egyetemnek vagyunk a tankerke, de jönnek a fiatal vadgazdamérnök hallgatók, nekik is próbáljuk a tudásunkat átadni.
4: Az erdő és a nagy vadak szeretete vitte az erdész pályára. Erdőket telepített a Mátrában és a Börzsönyben, állatokat mentett, gondozott, és a fiaiból is erdész vadászokat nevelt. Álmait immár több mint 20 éve saját vadaskertjében valósítja meg, ahol óvodás csoportokat fogad az erdei állatsimogatójában, etetéskor vadak százait mutatja meg a látogatóknak, sőt, a Gödöllőn vadgazdálkodást tanuló egyetemisták is gyakorló helyet találnak nála. Jó estét kívánok, Tarnóczi László vagyok, vendégem Villányi Péter, a Nógrádi Vadaspark alapítója, akinek szakmai elismeréseivel és a magyar tudomány kategóriában kiérdemelt Nógrád vármegyei primadíjával, a Vadaspark létrehozásában, fenntartásában, valamint a térségben végzett kiemelkedő, szemléletformáló természet- és vadgazdálkodási, valamint tudományos ismeretterjesztő tevékenységét ismerték el.
5: Őzek, szarvasok, lámák és kiskecskék körülöttünk. A Nógrádi Vadaspark tulajdonosa Villányi Péter nagy látványosságot mutat odalent a réten az ideérkező turistáknak, de van itt egy ilyen kis játszótér, ahová napközben a gyerekek szívesen jönnek.
6: Hát igen, nagyon sok a ovisunk, egy rövidített programmal viszik őket be a kertbe, eltöltenek itt másfél-két-három órát, és úgy gondoltuk, hogy olyan programot biztosítunk, hogy teljesen közel kerüljenek az állatokhoz.
5: És magához húzza épp egy szarvasnak a pofikáját.
6: Tavaly neveltük fel őt, teljesen szelíd, sőt, túl szelíd. Itt mellette ő az idei bocika. Mindig, minden évben sajnos kerülnek ide hozzánk ilyen kis állatok a menhelyekről, akiket föl tudunk nevelni.
5: Önnek nem csak küldetése, hanem vállalkozása is a vadak fölnevelése. Milyen vadakat nevel, és hová kerültek már innen vadak?
6: 2002-ben épült a kert, 2003-ra telepítve az első állatok. Igyekeztünk a fajra legjellemző tulajdonsága rendelkező genetikai a toppon levő állományt beszerezni. Ennek meg is lett az eredménye. 3-4 év múlva, amikor már a tenyésztésre jutott odáig, hogy tudtunk értékesíteni állatot, annak idején a Magyarország erdőgazdaságainak nagy része tőlünk vásárolta a vaddisznót, akkor ugye még nem volt afrikai sertéspest is, a dámot, a gímet, tehát nagyon sok vadas kert, vadászkert tőlünk lett telepítve. Azon kívül nagyon sok állatot vittünk Erdélybe, Horvátországba, de a legtöbbet Szerbiába. Ugye ott a 90-es évek háborúja nagy vadállomány nagy részét kiirtotta, és most a szerb állam a nemzeti parkokon keresztül próbálja visszatelepíteni a nagyvadakat. Mi a Fruskagorai Nemzeti Parkba szállítunk, ez Újvidék fölött egy ilyen Börzsön nagyságú középhegység. De hát azt mondják a kollégák, hogy nem egyszerű a dolog, mert a szerb atyafiak még nem a vadhúsboltba járnak. Bizony a géppityú ott van a hátsülés alatt, és így nagyon nehéz ugye ezzel a dologgal boldogulni.
5: Erdészember, vadászember, ön mit tart az erdő ökológiájáról? Milyen szerepe van ebben a nagyvadnak?
6: Hát mióta a világ a vad, az erdő tartozéka. a magtól a növényeknek a hozása BBS-éhez, tehát a teljes ökoszisztémának a feldolgozása az vad nélkül nem működne. Ebben 30 hektáros erdőben is, ami végül is egyelőre csak telepített erdőről van szó, tehát fenyő, van benne kocsántalan tölgy, akác, a szél elleni védelmet szolgálja, de ezen belül a vad megtalálja a táplálékát, hogy amikor hullik a mak, sajnos aljnövényzetünk már nincsen, mert ugye ilyen mennyiségű állatnál a rost az eltűnik, viszont ezt is igyekeztünk megoldani, van 3 hektár rostabban gazdag ültetvényünk, amit folyamatosan legelnek az állatok. Tehát az ökoszisztémának nagy része a vadon múl.
5: Változott egyébként itt a Börzsöny erdeiben az erdőszáradásokkal, fenyőerdő kiszáradásával a vadvilág helye itt az élőhely megváltozás kapcsán?
6: Börzsönyre nem jellemző a fenyő, nagyon minimális mennyiségű van, főleg a magasabb hegységükben 1-2 lucos, erdélyfenyő inkább itt a nyugat Cserházba van, ott igen komolyan száradnak, a Börzsönyben még nem jellemző a száradás.
5: Sokfelé panaszkodnak az országban, hogy bejön a vad az erdőből, ön pedig vadakat nevel, hogy vigyék szerte az országba. Van rá kereslet?
6: Főleg külföld a vevő, mint mondtam, Erdélyben nagyon sokat vittünk. Ott komolyan kezdtek foglalkozni a vadászattal, tehát vadászkertekbe tenyész alapanyagnak. Tehát, mint mondtam, nagy genetikai állatokról van szó, tehát nem mindegy, hogy egy gímszarvas 10 éves korára 12 kilós agancsot nevez, vagy 6 kilósat. Nyilván ez az anyagép megfontolásból is. Mi nem hirdetünk, folyamatosan elvisznek tőlünk mindent.
5: Melszélességük az egész családnak bele kell állni itt a munkába, azt hiszem.
6: Így igaz, egyetlen egy alkalmazottan barátom van, aki gyakorlatilag 35 éve együtt húzzuk az igát. Mindent meg tudunk oldani a feleségemre, óriási felelősség hárul, hiszen azért egy vadászember után a mosás se kis pályás, de az étkezést, mindent ő intéz. Úgyhogy minden tiszteletem az övé, én pedig végezzük a napi feladatainkat.
5: Mi a feladat megosztás felesége, fiak, unokája, unokái között?
6: Hát a gazdaság az 200 hektáron működik, a fiamnak van egy 20 hektáros gyümölcsös részlege, ő azt csinálja, kollégával mi ketten ellátjuk a vadasparkot, illetve még van egy uniós vadfeldolgozónk, ami évente 1000-1200 állatot dolgoz föl.
5: Szögezzük le, nem ezeket az állatokat, amiket most itt látunk?
6: Semmi köze a kerthez. Mi lőtt vadat vásárolunk fel a Nemzeti Park elmi erdőgazdaságok, vadásztárságoktól is azt dolgozzuk föl. Ebben a csodában, ha elkezdenénk lövöldözni, ezt meg tudnánk csinálni 2 este, aztán ez a csoda elmúlna.
5: Óriási nagy bizalommal vannak a vadak ön iránt, hiszen megy a traktorral, meg tudja simogatni ezeket a vadakat, amelyek valóban vadak.
6: Hát ebben van egy kis csalafintaság azért. Az elmúlt 20 év alatt nincs olyan év, hogy ne érkezne ide jó pár olyan kiszerencsétlen állat, amit a turisták, a gombázók hazavisznek, és ezek akkor járnak jó, ha minél hamarabb állatmenhelyre kerülnek, aztán ezek a menhelyek hozzánk hasonló helyekre helyezik ki őket. Én kimerem jelenteni 100%-os sikerrel föl tudjuk őket nevelni, és azok jönnek ide hozzánk közel, akik az én kezemből kapták a cumit.
5: Este, amikor lefekszik, gondolkodik még ezekről az állatokról?
6: Hát, mielőtt lefekszek, elmegyek külső területekre vadászni, van egy család, meg egy 1200 hektáros saját vadászterülete, itt is bőven van teendő, úgyhogy ezt is csinálnunk kell. És általában késő este, késő délután jut rá idő.
5: Mi a pihenése?
6: A vadászat. Úgyhogy én képes vagyok éjjel-kettőig kínülnösen. Én először tagadtam ezeket az új technikákat, de aztán eddig ott ültünk ugye a sötétbe egy lámpával, és a fülünkre voltunk utalva, ha jött valami közel, akkor megvilágítottuk és lőttünk. Ezekkel a technikákkal 500 méterről látom, hogy hány verébül a bokron, látom, hogy jönnek a szarvasok, a disznók, sokszor nincs is az embernek belőni, elgyönyörködik, elcsodálkozik a természet szépségein, és az éjszaka csodáin.
5: Éjszaka ilyen éjjellátó berendezésekkel kiderül, hogy sokan vagyunk az erdőben?
6: Nagyon sokan vagyunk. Itt most ugyan a környékünkön jócskán megcsapant a vadállomány, inkább azt mondom, hogy túl vadáztuk. rá kényszerítettek bennünket a túlvadászok, de nagyon sok helyen van az országban, ahol igenis sok a vad és sok kárt okoz, tehát csak ezt tudni kéne, hogy hol mennyi vad él a területen, és ennek arányában meghatározni a kilövési terveket.
5: Önt szeretik a környékbeliek? A vadászembert mennyire szeretik?
6: Én mindenkire jobban vagyok. Tehát ha jön Marinéni Pista bácsi, ugyan már egyre kevésbé, mert gyakorlatilag lassan üres a határ, hogy belement a szarvas a kukoricába, a kavonát letaposta, akkor megbeszéljük, viszek nekik néhány zsák terményt, amennyi kiesés volt, és mindenki éli tovább az életét. Tehát konfliktus nélkül meg tudjuk oldani helyben.
5: Milyen állatokkal bővíteni még szívesen a vadasparkját?
6: Hát ez jó kérdés. Én arra tettem fel a hangsúlyt, hogy a Kárpát-medence csülkös nagyvadjai, ami most majd a legnagyobb a töbölényt sikerült megszerezni. Hát ami még élt itt talán az erge. Nem tudom, meglátjuk. Nem neki való hely, ő inkább a magas hegységek lakója, tehát sziklás részek. Lehet, hogy jól van így, ahogy van.
5: Villányi Pétert fiatalemberként még mátrai erdészként ismerték. Évtizedek munkája van abban, hogy ma már a Börzsönyhöz úgy hozzá tartozik, mint gombhoz a kabát. Vadasparkját nem csak a környékbeliek látogatják, hanem a környéknek egy igazán nagy látványossága, amiért messzi tájakról is ide jönnek Nógrád község határába. Mi a kötődése a Mátrához, és mit jelent az ön számára most a Börzsöny?
6: Hát a Nógrád megyének a keleti végéből származom, nagybátonyi vagyok, a gyerekkoromat az Agydorónál az erdő közepén töltöttem, tehát onnan van az egészhez ez a indítatás. 1981-ben az Ipoly Erdő ZRT Salgó-Tani erdészete felajánlotta, hogy van a Börzsönyben, a nógrádi kerületben egy szabad állás. Eljöttünk, megnéztünk. A tudat alatti az embernek a Börzsöny mindig egy vadregényes, föltáratlan tájként élt az erdészemberbe, ugye itt a hadsereg.
5: Turisták is föltáratlan tájként sokáig, igen, pont a honvédség miatt járhatatlan tájként ismerték.
6: Annak idején itt a nógrádi páncíros lőtér, ugye aztán Drégei Plánkról a légvédelmi lőtér az egész Börzsönyt lefette, tehát belül nincs település, peremeken vannak, és a vad nagyon jól érezte magát. Nekem ugye a vad volt mindig az erdő mellett az elsődleges szempont, tehát ide kerültem kerületvezető erdésznek, aztán 80-as évek végén megjártuk Németországot, és 91-től vagyok vállalkozó.
5: Sokan itt az erdészeti vállalkozást úgy kezdték, hogy kárpótláson vettek erdőt, aztán azt az erdőt, amilyen gyorsan lehetett, levágták. Ön ezzel szemben inkább erdőket ültet.
6: Én mindig erdőművelés párti voltam. A 90-es évek elejétől a kemencei és a Bernice baráti erdészet teljes erdőművelését én csináltam. Ez csodálatosan működött a 2000-es évek elejéig, akkor ugye megjelent a munkanélküliség. Jött a rengeteg munkanélküli, munkát kellett adni, és az már nem az én színvonalom volt, tehát elveszítettük a szakmát időzőjelbe téve, és akkor magánvállalkozásba kezdtünk. Csináltam egy 25 hektáros gyümölcsöst, csináltuk ezt a 100 hektáros vadasparkot, fiaim elkezdtek nőni, mind a kettőre szakmába helyezkedtek el, és megtaláltuk a számításunkat.
5: Feleségét szakmában találta meg, vagy valami egészen más területről hozta ide?
6: Feleségem ő világéletében egészségügyi dolgozó volt, dolgozott a doktor mellett öreg otthonba itt helybe, és mellette ugye a család. Két nagy fiú, vadászok, nem irigylem őt. De megoldotta a problémákat.
5: Hogy ön nem könnyű ember?
6: Én, hogy mondjam, amennyit én otthon tartózkodok, nagyon könnyű ember vagyok. De most, mivel mind a ketten nyugdíjasok lettünk, egy-két éve, soha életében nem jött velem vadászni, most le se bírom ráadni a szó jó értelmébe, képes velem éjjel kettőgot ücsörögni a lesen. Jól érzi magát, együtt vagyunk, együtt vadászunk.
5: A felesége is puskával?
6: Isten őriz. Nem, ő csak szemlélő, segít, mindenbe segít, úgyhogy ott is.
5: Nógrádi vállalkozótársai önt primadíjjal jutalmazták, és sok szakmai elismerése mellett ez is ékesíti a trófeák mellett a vadasparkját. Mi volt önnek az igazi elismerés ebben a fölépített birodalomban?
6: Talán az a primadíj volt az, ami nagyon jól esett, és az ember átgondolva az egész életét. Én valóban világéletemben csak alkottam újat, mindig újat csináltam, de azt talán a baráti társaságom, a megye ezt elismerte ezzel a díjjal, meg főleg, amit az oktatásba belehetszelünk, ugye. Én megfogadtam azt, hogy mivel Budapest közelsége Udenán, nagyon csodálatos a jó hatással van, de rengeteg a gyerekek, osztálykirándulások és óvodásoktól a középiskolásokig, és bizony már nagyon-nagyon messze kerültek a természettől, és itt kapnak egy olyan élményt, egy löketet, ami talán egy picit ebbe az irányba fordítja őket, és talán ezt is ismerték el. Gödöllő Egyetemnek vagyunk a tankártya, de jönnek a fiatal vadgazdamérnök hallgatók, nekik is próbáljuk a tudásunkat átadni. Több-kevesebb sikerrel, ugye, de én jól érzem magam ezekkel a dolgokkal, mert amit az élet megtanított, azt iskolában nem tanítják.
5: És hogy a gyerekeknek igazi tanításaik legyenek, hát ők itt az erdő nagy vadjait akár meg is simogathatják. Olyan állatsimogatót hozott létre itt egy erdőrészben, ahol döbbenetesen szelíd állatokká válnak ezek a olykor szép nagy termetű jószágok.
6: Hát erre azt szoktam mondani, hogy ha az ember nem is, de az állat a szeretetet, azt ezerféleképp nem tudja visszaadni. Amiket ott találkozunk ezekkel az állatokkal, ezeket mind én neveltem Cumival. Tehát én vagyok a mama, tehát akihez ragaszkodni kell, akihez bármikor oda lehet menni a simogatásra, ha már nem is szopunk, ugye, de simogatás mindig mindenkinek kijár, ugyanezt csinálja, szarvastejé megnyali a borját, ez egy jó esélyezés az állatnak, meg az embernek is természetesen. Itt van tavalyi nevelt szarvas, idei szarvas, ünőborjú, vannak alpakáim, ők is nagyon bájos kis jószágok, és a legkedvencebbek pedig a törpekecskék. Őzike, muflon, bárányával, ez mind ott van, mind emberre szokott.
5: Voltak az életében nagy választások, nagy döntések, hogy most erre kell mennem, arra kell mennem. Egy ilyen vadasportnak a létrehozása biztosan rengeteg feladattal és rengeteg döntéssel, akár konfliktus helyzettel is járt.
6: Hát nekem jó pár nagy döntésem volt. Kezdem ott, hogy elkerültem a Börzsönybe, ugye a megye másik végéből. Elkezdtünk építkedni, ugye 86-ba, erdész fizetésből nem egyszerű, éjjel-nappal dolgoztam kint az erdőn. Jött ez a németországi óriási szélviharok által okozott döntés, ott eltöltöttünk másfél évet, ez anyagilag egy hatalmas löket volt.
5: Mi volt itt a feladatuk?
6: Hát a szélvihar ilyen 130 éves bükkösöket, fenyveseket tarolt le, a szószoros értelmében, és ugye kármentés volt ennek a fatömegnek a kiközelítése, úgyhogy nagy, a fél Európa ott dolgozott, nekünk is részünk volt benne. A magyar viszonyunkhoz képest csodálatos fizetést kaptunk, igaz, hogy nagyon sokat dolgoztunk. Amikor ennek vége lett, ugye én vissza szerettem volna menni a erdészethez, Kemencére, és ott volt egy műszaki vezetőm, aki azt mondta, hogy Péterkém, a jövő a vállalkozásoké, próbáljad meg. És akkor én 1991. októberében kiváltottam a vállalkozó engedélyemet, ami azóta is megvan, úgyhogy minden segítséget megkaptam az erdészettől, ami volt nekik, gép, mindent természetesen pénzért átadtak, megvettem, és 10 évig csináltam a erdészettek, a teljes erdőművel is. Volt egy brigádom, az ültetéstől, az ápolásokig minden munkát elvégeztem. Aztán jött a következő változás. 1998-ban kaptam 52 km autópálya, kerítésépítést ott is. Ez szintén egy anyagi löket volt, hogy úgy mondjam, sok munkával, de megérte. És amikor ennek vége lett, hazajöttem, és családot választással állítottam. Közben megvettük itt a faluba egy várvendéglőt, Nógrádra, a vártövébe, és el kellett dönteni, hogy gyümölcstermesztéssel fogunk-e foglalkozni, vagy pedig vendéglátóiparral. A két fiú a gyümölcs mellett döntött, úgyhogy azóta is üzemeltetjük a 25 hektár gyümölcsösünket és a vadas parkunkat. 2012-ben elkezdtünk nem csak vadhúst, hanem szalámisokra kolbát is gyártani, és 2021-ben egy vadonatúj Európai Uniós vadfeldolgozó üzemet építettünk, ami jelen pillanatban is működik, tehát elég sok lábon állunk.
5: mert sokféle állat található itt a Vadas parkjában, és sokféle állat került ki innen. Mivel pótolja őket?
6: Hát pótolni nem kell, mert azért most jelenleg a 450 állat van, ennek az évi szaporulata is tetemes, illetve a dámoknál van egy túlszaporodásunk, ami a klímaváltozás oka következménye, úgyhogy bőségesen van mit értékesítenünk, meg mint beszéltünk róla, itt az a lényeg, hogy ez az erdő 45 év múlva se erdő legyen. Ezek a vadak, akik itt élnek, azoknak olyan mennyiségű és minőségi takarmány kell az ember által behoznia, hogy ne váljon az erdő a vad martalékába.
5: Ha ön és a családjait nem tenné bele a munkáját, milyen lenne a vadállomány, és milyen lenne az erdő?
6: Hát a vadállomány, ez gyakorlatilag, ha nem etetnénk, egy hét múlva valahol a kerítést megbontaná, és elmenne világgá. Úgy gondolom, a környék mezőgazdálkodásának nagy örömére, tehát lenne nagy balhé belőle, viszont az erdő megúszná. Itt nagyon komoly feladat, amit az ember vállalt, többletet, arra gondoskodni kell. Már az állatok mennyiségére gondoljuk.
5: Ez a gondoskodás, ez hogyan ébredt föl önben?
6: 80-as években már a falu másik végén volt egy 40 hektáros kis kertem. Mint mondtam, ez talán a gyökereimben van benne, ez az állat, a gondoskodás, a hasznosítás, a vele való foglalkozás. Meg az állatok, mint mondtam, a szeretetet ezerszor visszaadják.
5: Melyik napszakban szereti ezt a birtokot legjobban?
6: Éjjel-nappal. Itt ahányszor bemegyünk, annyi új élmény van. Olyan még nem volt, hogy csak kiunottan kijött volna. Mindig történik valami.
5: Kedvenc évszaka?
6: Talán téle. De minden évszak. Tehát egy ilyen kertbe, ugye kezdődik a sokan ezerszer rá szoktak kérdezni, amikor elmondom az állatok szaporodását, az üzekedés, a bőgés, a barcogás, a berregés, a bókás, a koslatás, a pacsmagolás és a dürgés. Ez júniustól egészen márciusig. A kimaradó rész az a szaporodás, születnek a muflonbárányok, a vadmalacok, az őzgidák, a szarvasbocik és júniusban a dámbocik. Tehát egy ilyen kertben mindig történik valami.
5: Beszélgetésünket megszakítva, kijöttünk erre a bizonyos traktoros túrára, etetjük az állatokat, és ezért ők rendkívül hálásak.
6: Hát gyakorlatilag az év talán legforgalmasabb időszakánál vagyunk, még mint hallottuk, bőg a gimbika, nagyon kevés állat van a placon, ugyanis a dámok már teknőve vannak, tehát gyakorlatilag megkezdődött a dámszarvas barcogás, ilyenkor a bika elfoglal, kapar magának egy úgynevezett jelképes teknőt, ebbe belefekszik, hallatja ezt az erőteljes barcogó hangját, és bizony odavárja a dámhölgyeket, ugyanis a bika egy métert nem tesz a dámcsajoké. Így ellentét van a gimmel, aki mikor megérzi a rigyető szagot, onnantól fogva egy hónapig nem tud maga a táplálékot venni, tehát testsúlyának elveszíti a 30-40%-át.
5: Azt mondta egyébként, hogy nagyon kevés állat van előttünk, nekem meg úgy tűnik, mintha Noé bárkájára tülekednének.
6: Hát egy 300 dámunk van, abból talán, ha van itt 20 darab, ők, mint mondtam, beknőben vannak, a lányok pedig várják, hogy...
5: De hát van ám itt bivaj, és van bölény.
6: Igen, hát azok nincsenek itt a placon, még annyit, hogy a muflonok szintén megkezdődött a berregés, tehát ők is úton vannak, náluk ugye hangtalan a berregés, inkább csak azt lehet hallani, amikor a kosok ugye egymásnak szaladva, mintha fát vágnának az erdőn, összecsattanak a szarvuk.
5: Hopp. Most valakit épp elkergettek a táplálék mellől.
6: Nem a táplálék, ez még van egy folyató tehén, úgyhogy a legnagyobb bika még ő uralja a terepet, és mindenkit elűz maga mellől.
5: Fehér szarvas is van itt közöttük.
6: Hát igen, a vendégek imádják az ilyen kúrens szikkeket, úgyhogy tavasszal vettem két fehér tehenet, hogy kicsit még színesebb legyen a paletta, és egyiknek fekete borja van, a másiknak normál színű borja, hát egyszer talán megérjük, hogy nekünk is lesz fehér szarvasunk, újszülött. És Még visszatérve, ugye megnéztük a bölényeket, és még el fogunk menni. Tavasszal vásároltunk egy 11 darabos bivajgulyát, aminek 4 kis bocia született, úgyhogy ők is színesítik a palettákat az idén.
5: A Kárpát-medencében haszonállatként réges-régen tartották a bivajt, ennek mostanában egy reneszánsza, de bölényekkel Magyarországon, mintha nem találkoztunk volna.
6: Hát egy-két nemzeti parkba, illetve nagyon egy kezemben meg tudom számolni, magán cégeknél van európai bölény, úgyhogy mi is ennek most részesei lettünk, ennek a tenyésztési programnak. Nagyon bízom benne, hogy sikeresek leszünk. Háj csodálatos, úgyhogy várjuk a botikat.
5: Ön lelkesen cipeli ide a takarmányt a kilátó elé, de amikor jól akadta az állatokat, és csak nézi őket, akkor mit érez?
6: Hát elsősorban egy nagyon nagy megelégedettséget. Ha naponta 10-szer jövünk be, 10 csodát látunk. De hát itt mindig történik olyan esemény, ami olyan nyomot hagy az emberbe. Ennyi állatnál, ugye. Most is, mint halljuk, még bőg a bika. Igaz, hogy még dámbartogás nem hallottam, de szerintem hamarosan azt is fogunk hallani. Mindig történik valami.
5: Gyerekként ön kivel járta az erdőt először?
6: Hát én nagyon elfajzott gyerek voltam, édesanyám bölcsővezető volt, édesapám SB-titkár. Egy szerencsém volt, én Zagyvaróna, Rónabányán nőttem föl, az ottani erdők olyan nyomot hagytak bennem, hogy egy életre szólott. Ha végeztem az általános iskolával, elindultam Egerbe, dobogimnáziumba, erdészként végeztem, aztán vadgazda dolgokkal folytattam, és elkezdtük ott a nagybetűs életbe a vadtenyésztést. Először kicsibe, és most úgy néz ki, hogy talán ez egy csoda Magyarországon, ami itt van.
5: Kell itt fejleszteni, vagy ez az optimális gazdaságméret, ennyi állat érzi jól magát, ennyinek van bőségesen helye, és ennyi állat az, ami hát el tud kerülni, akár Magyarországon, akár külföldön, valamilyen vadasparkban, nemzeti parkban.
6: Maga a muflon, a gím, a vaddisznólétszám az adott, az megfelelő, viszont a dámba rettenetesen túl vagyunk szaporodva, úgyhogy egy olyan 40-50%-os állomány csökkentést szeretnénk végrehajtani, ugyanis a klímaváltozást halljuk, de mi meg is éltük. Tehát valamikor befogni akkor tudtunk, volt 4 hatalmas oszlop leverve, 30 méterszre 30-as háló fölhúzva, alávittük a takarmányt, jött az állat, amit be akartunk fogni, egy gomnyomással leesett a háló, szuri be a tárolóba, lehetett vinni. Akkor, amikor megjött a tél, és a természetes takarmány eltűnt. Az utóbbi, kivéve a tavalyi év bizonyos időszakát, nem volt tél. Tehát az egész rendszerünk fölborult. Hiába volt a sok vevő, nem tudtunk főleg dám tarvadat befogni, hogy a bikákat altatjuk. Úgyhogy megépítettünk egy vadonatúj, tökéletesen működő, most már úgy néz ki, új befogórendszert, és bizony most nagyon sok állatot szeretnénk értékesíteni. Egy a lényeg itt. Ennek a 30 hektár erdőnek 50-100 év múlva is erdőnek kell lennie. Hál' Istennek olyan a korosztály, hogy a vad ezt már nem nagyon bántja, de ennek ellenére oda kell rá figyelni.
5: Nem sokára, 1-2 óra is lemegy a nap, és ilyenkor ide turisták érkeznek, mert hogy annyi vadat még soha nem láttak életükben, talán együtt sem, mint amennyit most fognak.
6: Hát a 2003-tól nagyon megdolgoztunk, még kialakítottuk ezt a csodát nyugodtan, kimerem jelenteni, hogy az, ugyanis Pavlovi reflexnek nevezem, tehát a traktornak a hangja, maga a takarmány, a pontos időbe történő etetés, ez a vállatokból kiváltott egy olyan reflexet, hogy amikor a traktor hangja elindul föntről az erdőből az etetőhelyre, mindenki hegyezi a fülét, vendégek felszállnak a magaslesre, és kiszórjuk a etetőanyagot, tömegével több száz darab állat érkezik a zetető helyre, tehát nálunk nincsenek ketrecek, nincsenek karálmok, itt a 110 hektáron több száz nagyvad él teljesen szabadon.
5: És ezt ilyenkor láthatjuk is?
6: Hát nem azt mondom, hogy az összes mennyiség, de azért 200-300 állat, egy hihetetlen tömeg jelenik meg a vendégek előtt, fotó, videó, selfie, jól érzik magukat, és ami a lényeg, próbálunk olyan hogy is mondjam, nem is mesének nevezném, hanem az állatokkal kapcsolatos történéseket, munkánkkal kapcsolatos dolgokat elmesélni, ami nagy érdeklődést szokott kiváltani.
4: Kedves hallgatóink, vendégem az erdők és a nagy vadak védelmezője, a Nógrádi Vadaspark alapítója, a Prima díjas Villányi Péter volt, akit vadasparkja létrehozásában, fenntartásában, valamint kiemelkedő szemlélet formáló természet- és vadgazdálkodási tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért tüntettek ki. Schwarz Nóra hangmester és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert Tarnóczy Lászlót hallották.

0: 19 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Az ukrán elnökkel találkozik pénteken Magyar Péter kormányfő. Átadták a MOL biometán gyártó egységét Szarvason. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás, a műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett és elkezdett sétálni a Gemelli Klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rosszindulatú daganatot távolítottak el a pápa jobb tüdejéből. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket, derült ki az Európai Bizottság által készített Euróbarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát, de gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a úgy véli, hogy az EMMI használata segít a döntéshozatalban. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Rovar alapú takarmány alapanyag fejlesztésén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás középpontjában az áll, hogyan lehet a gyógynövények hatóanyagait tenyésztett rovarok szervezetébe beépíteni úgy, hogy azok később takarmányként járuljanak hozzá a haszonállatok egészségéhez. A turbósított kukacokkal dúsított takarmányt fogyasztó tyúkok például termékenyebbé váltak. Több kis csibe kelt ki, amik nagyobbak és erősebbek lettek, miközben nem kaptak sem hormonkezelést, sem antibiotikumokat. A Mohácsi csata és Buda török megszállásának 500. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás holnap a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot és a Habsburg, valamint az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A látogatók számára a képzőművészeti tárgyak és régészeti leletek mellett számos vizuális elem, a többi között vetítések és digitális ábrák segítik a korszak megértését. A kiállítás jövő április 18-áig látogatható. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten gyenge eső előfordulhat. Éjszaka 2-7, holnap napközben 13-19 fokra számíthatunk.
1: Műsorajánló. Napközben.
2: Szappanozás, dörzsölés, simítás és öblítés. Az egyszerű mozdulatsornak fontos szerepe van a mindennapjainkban, vagyis a megfelelő kézmosás komoly fertőzésektől véd meg. De hogyan kell okosan?
3: Hüvelykujjat kiemeltem az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, aztán a csuklókra térünk át.
2: A kézmosás mellett persze fontos a lakás tisztasága is. Milyen vegyszerekkel vagy minélkül, hogyan érdemes takarítani? Erről is beszélgetünk napközben. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
1: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Hitler szerelme, avagy a manipuláció nagymestere. A birodalmi építész útja a Nürnbergi törvényszékről a Bulvárlapok címoldalára. Miként lett Albert Speer az emberarcú náci? A mosoly most nehezen jön. Betegség miatt bajban van a bohóc doktor, akinek a neve felkerült a legszabadabb lelkű emberek listájára. És van-e kiút a prostitúcióból? Van, mondja az a kétgyermekes anya, aki 6 év után zárta le életének ezt a szakaszát. Beszélgetések az emberkereskedelem elleni küzdelem napjának apropóján.
1: Netces. Holnap délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
5: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át. Lelki gyakorlat és emlékezés. Rocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. A hely.
7: Éljük meg együtt mindnyájan, itt állunk egy 1200 négyzetméteres raktárban, és ez a helyiség, amelyben ez a mozaik volt, ez egy körülbelül 900 négyzetméteres helyiség volt, körülbelül ezekkel az arányokkal egyébként, ahogy így felnézünk a magasságára, a szélességére és a hosszára, itt már a restaurátor munka hatására visszanyerte a mozaik az eredeti pompáját, úgyhogy igazából maga a megmentéséhez kapcsolódó munka szerintem, ami fantasztikus és lenyűgöző.
8: Egy héttel ezelőtt kezdtük meg a Szombathelyi Múzeumok háttérmunkáját bemutató sorozatunkat, akkor a Savaria Múzeum szilikát és fém restaurátor műhelyeiben jártunk, most pedig már haladunk a Szombathelyi Képtár lépcsőjén felfelé, ahol a festmény és textil restaurálás titkaiba pillantunk bele. A mai műsor szerkesztője Gergő Judit nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Beléptünk tehát a terembe Bihari Bakodi Szilviához, aki szilikát restaurátor művész. Na most Szilvi, csak hogy tudja, egyáltalán nem vagyok otthon a szakmájában, úgyhogy mindenre őszintén csodálkozom rá, így például erre a modellgipszre is, ami egy befőttes üvegben van, és van hozzá egy kanál, és mire használja ezt a festményeknél?
9: Ezt éppen a festményeknél semmire nem használom.
8: Teli találat.
9: Igen, teli találat. Ezt igazából speciális esetekben szoktuk használni, például keretjavításnál.
8: Na, akkor ami... Mégiscsak van.
9: Akkor mondom, hogy mit látunk itt. Épp itt egy Krusnyák Károly kép van kiemelve, egy viszonylag nagyméretű olajfestmény.
8: Egy asztaltársaság beszélget rajta.
9: Van kiemelve abból a szép blondel keretből, aminek a sarok motívuma sérült a bal felső sarokban, és hát az lesz restaurálva ennek a képnek a kapcsán. Illetve ha már kikerült a raktárból a restaurátor műhelybe, így egy kis állapot frissítés is fogja érni. Amúgy jó állapotban van, legfeljebb egy tisztítás, egy tüzetesebb átvizsgálás.
8: Illetve... Hogy vizsgálunk hát tüzetesen egy képet, azon kívül, hogy most megfogja, látom a hátsó keretét, így felénk elkezdi léptetni, szóval mik a szempontok?
9: Mindenképpen fényben, ugye a raktári fényben sok minden megbúvik, itt a restaurátor műhelyében egy kicsit nagyobb fényben, esetleg nagyítóval megvizsgáljuk a felületet, illetve hát látszik szemrevételezéssel is a képek legfőbb vagy leggyakoribb problémája, amikor is egy kicsit megereszkedik a vászon a vakkeretre feszítve, és akkor például egy kicsit meg kell feszíteni, amennyiben feszíthető a keret, itt látja ezeket az ékeket.
8: Ja, hogy ez azért van, mert hogyha maga a vászon nem feszes, akkor jobban törik a festék is.
9: Az is, igen, meg hát esztétikailag is egy feszes vászon azért az teljesen mást mond.
8: Szép finoman visszaengedi az asztalra. Mi van akkor, hogyha maga a rajta lévő festék sérült? Hozzá lehet-e ahhoz nyúlni?
9: Természetesen hozzá is kell nyúlni. Hát ennek a mértékétől függ, hogy levesszük-e a vakkeretről magát a vászon festményt, vagy pedig, ha csak egy apró retusról van szó, akkor nem illdomos bolygatni, minél kevésbé kell beavatkoznunk, hiszen a restaurálás lényege az, hogy minél jobban
8: érintetlen maradjon.
9: Érintett, hogy az eredetihez legközelebb eső állapotban őrizzük, de ha szükséges, akkor szétbontunk egy tárgyat, és megpróbáljuk teljesen a visszafordíthatóság elvén újra összerakni.
8: Hogy működik ez ilyenkor? Mert hogy már be van állítva magára az állványra a kép.
9: Így van. Legfontosabb tényező, hogy természetes fényt, vagy ha mesterséges fényről beszélünk, akkor a természeteshez legközelebb eső tartományba eső fényt kapjon a mű, hiszen hogyha én egy sárga neonfénynél fogom a színt színhez retusálni, akkor az abban a pillanatban, hogy egy másik fényforrás alá kerül, teljesen fals lesz.
8: Szóval szerint más megvilágításba kerül, más színe lesz.
9: Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű kis felületi sérülés, amit...
8: Hát, hogy ott, ahol lepattogzott a festék, ott az alma mellett jobbra azt kéne kijavítani, vagy így pótolni?
9: Van. Így van, nem igényel glettelést, mert annyira vékony rétegben van ez a festékréteg, hogy ez egy felületi retusálás sima esete.
8: Hát ez mintha négy morzsa szem lenne körülbelül, amit ki kell javítani.
9: Igen, igen, ezt mondtam az előbb, hogy a nagyítóval vizsgáljuk át a festményt, és ki kell keverni igazából a színt, ami egy rutint igényel, hogy ránézek egy színre, és az egy zöldnek nevezhető, vagy sötétzöld, vagy barnászöld.
8: Na jó, de... hát ugye a férfiak 12 színt látnak, ezek közé tartozom én is, tehát én erre csak bólogatni tudok, legyen. Közben kezébe is veszi a palettát, és akkor elkezd rajta dolgozni, a mézölddel kezdi, arra csinál egy kis foltot.
9: Ahhoz egy kis angol vöröst adok.
8: Elkezd, igen, közelítünk ahhoz a lilához, és akkor innentől ez a mennyiségek játéka, miből mennyit adagolok, mire elérem azt a színt.
9: Így van, közelítem az ecsetfejét a felülethez.
8: És már tényleg a megtévesztésig hasonlít.
9: Szigorúan egyébként csak a hiány vonalában dolgozhat a restaurátor.
8: Tehát ahol a morzsa hiányzik a képről, igen, azt festheti ki.
9: Tehát át nem festjük az eredeti felületeket, és nem teszünk hozzá. Szigorúan a restaurátor mindig a mű hátterében marad, illetve az eredeti festővel nem egyenrangú tulajdonképpen.
8: Szívi, olyan van, hogy elmegy kiállításra. Kiszúrja, hogy hol van az, ahol ki van pótolva, és azt nézi, hogy jól van-e kipótolva?
9: Hát természetesen.
8: Jó, hát mi is így hallgattunk műsort, mi van jól vágva, és mi nincs, oké. Okay. Realizmus, impressionizmus, modern, mi az, amin szívesen dolgozik?
9: Hát mindenevő vagyok tulajdonképpen, és vidéki múzeumban az ember nem is válogathat, mert hogy nem is tisztán a festményrestaurálás egy ilyen helyen a feladat, hanem például a mi esetünkben, hogy tagintézmény vagyunk egy főintézmény alatt, a többi tagintézményben adódó restaurálások is akár itt kötnek ki, értem kerámia, vagy akár ugye a textilgyűjteményünk esetében is az alapvető fázisokat hozzáértően meg tudja csinálni, ha diplomás restaurátor, mert úgy épül fele a képzés a Képzőművészeti Egyetemen, hogy minden anyagféleséget érint, és minden anyagféleség kapcsán egy alapképzést nyújt, tehát egy konzerválásig bármilyen tárgyhoz hozzá tudok nyúlni, meg mindegyikünk, a kollégák, mert hogy így épül fele a képzés.
8: Szebula Annához érkeztünk, aki a textilgyűjteménynek a vezetője, és akkor kezdjünk a számokkal, hogy mekkora textilgyűjtemény felett diszponálnak.
10: Több mint 2500 tételes, ami több mint 3000 darabot jelent, mert ugye egy számos olyan textil munka van, főleg a miniatűr textilekben, amelyek sorozatokba készültek.
8: Annának látom ezt szívügye, mert hogy itt az irodájában is maga mögött is vannak különbözők, meg még ott szemben is van egy. Honnan ered az egésznek a szeretete?
10: Textilgyűjteményt vezetem 32 éve, tehát amikor 94-ben idejöttem a Szombathelyi Képtárba, akkor a textilgyűjtemény vezetőjeként kezdtem dolgozni, ugye művészettörténész vagyok. Bár én középkori építészetet végeztem a Jagello Egyetemen Krakóban.
8: De abba hogy nyerkelt át a textilre?
10: Amikor Szombathelyre visszajöttem egyetem után, akkor ez az állás volt, mint művészettörténésznek, és a kemény, statikus építészetből bele zuhantam a puha, lágy textilművészetbe.
8: Hát a két véglet gyakorlatilag, nem?
10: Igen.
8: Hogyan óvunk textilt? Milyen fázisokon keresztül?
10: Hát a textil munkáknak a legfőbb ellensége ugye a moly, tehát ez az elsődleges. Szerencsére 32 év óta vagyok itt, és semmi nyoma nem volt. Mojírtókkal is, vegyivel is kezeljük ezeket a textileket. Voltak gázosítások is, de ezen kívül pedig a levendula.
8: Ezek szerint a levendula, mint gyógynövény, beállítja az adott gyűjteménybe, és onnantól az működik.
10: Igen, fel vannak akasztva, ezt a textilművészek is nagyon alkalmazzák, amikor például szövött fali kárpitokat tárolnak ők is otthon, akkor levendulát szoktak közébe szórni.
8: Textilt fektetve tárolunk, állítva tárolunk, hogy tárolunk?
10: Ugye a Szombathelyi Képtárnak a textilgyűjteménye az egy nagyon összetett gyűjtemény, tehát nem csak fali kárpitok vannak, olyanok, amiket annak idején a várakba, kastélyokba, templomokba készítettek állószövőszékeken, hanem kísérleti textilmunkák is vannak, avantgárd irányzatok. Tehát a hagyományos, a fali textileket, fali kárpitokat, azokat úgy, hogy lefektetjük színével fölfelé, és úgy tekerjük aztán fel őket. Tehát ők feltekert állapotban vannak, savmentes papír közéje, és én úgy nevezem, hogy ilyen szaloncukor formájában vannak, ráfektetve a polcokra, tehát ők ennyire ilyen módon vannak védve, és egy speciális textilanyagban vannak becsomagolva, tehát ez a végső csomagolásuk. A különböző kísérleti textilmunkákat, azokat meg hát többnyire lógatva tartjuk, van, amit becsomagolunk, van, aminek meg pont az a jó, hogy szellőzzön, tehát egy ilyen plexis dolgokat, vagy ilyen, ugye mondom, az avantgárd textilművészetben mindenféle anyagot felhasználtak, amit csak szőni, fonni lehetett, tehát vannak olyanok, amiknek pedig nem tesz jót, hogy be vannak dúsztolva.
8: Mi alapján döntjük el azt, hogy melyik textil az érvényes, vagy az értékes? Ismeri ezeket a falvédőket, nekem most ez jutott eszembe, és direkt mondok sarkos példát. Amikor fel van írva, ez a, nem tudom én, ezek az ilyen régi bölcsességek, jó asszony az urának, jó ebédet, főzés társai. Nyilván nekem kevésbé van, akinek nagyon szakma, mi alapján kategorizál?
10: Hát ugye ezek a népi hagyományból kinőtt textilmunkák, különben vannak művésznők, jelen pillanatban is, mert ezek hímzett falvédőknek lehet mondani, amik a háztartásban voltak, tehát nyilvánvaló, hogy a legmunkaigényesebb azok a szövött fali kárpitok, amiknek négyzetméterre 1,5-2 millió forint. Igen.
8: Csak pislogok azért át meg egy gondolatmenetre, igen.
10: Igen, ami itt van nálam például egy ilyen 2 négyzetméteres, 1,5-2 négyzetméteres kárpita, az körülbelül 1 év szövést igényel.
8: Ha beleszeretett ebbe a munkába, vagy ebbe a mesterségbe, meg is próbálta? Tehát igen, meg tudja csinálni?
10: Megtanított egy textilművész szőni, de én csak egy ilyen picike kis könyvelző nagyságig jutottam el, de a technikáját igen tudom, hogy el is tudjam mesélni aztán a tárlatvezetéseken.
8: Ha esetleg sérül egy textil, akkor azzal mit tudnak kezdeni?
10: Ha sérül a textil, amennyiben nagy szerencsénk van, és él esetleg az alkotó, akkor őt kérjük föl, hogy restaurálja, hiszen ő a leghitelesebb ebben. Ha pedig nem, akkor az Iparművészeti Múzeumnak van textilrestaurátora.
8: És oda küldik.
10: És fel kell küldeni, így van.
8: Helyszínt váltunk, mert hogy a Szombathelyi Szavária Múzeum égisze alatt 7 intézmény működik, 2-ben már jártunk, most pedig érkezünk a látványtárba, ahol Csapláros Andrea igazgatóval kezdjük a beszélgetést.
11: Itt a Vasi Múzeumi Látványtárban az épület maga több részből áll, természetesen van egy nagy iroda épületi részünk, ahol a régészek, régésztechnikusok és a kollégák vannak. Van egy látványtárunk, ahol az összes tudományág bemutatkozik. Nagyon divat volt a 2010-es évek közepén, elején, ezek a látványtárak sok épült Magyarországon, és itt Szombathelyen is elkészült egy ilyen. Egyébként rendkívül jó múzeumpedagógiai foglalkozásokra ez a tér, és a harmadik része pedig a régészeti raktárbázis. Ez azt jelenti, hogy elvileg csak régészeti dolgok vannak itt, itt van a hatalmas nagy antropológiai gyűjteményünk, kerámiák, üvegek és egyebek, de természetesen itt vannak azok a helytörténeti, történettudományosztályhoz csatlakozó gyűjteményeink, néprajzhoz is csatlakozó gyűjteményeink, úgyhogy azt hiszem, hogy oda belépünk, akkor ha látnák ezt a hallgatók, hogy mekkora nagy műtárgy kavalkád van ott, akkor csak örülnének neki.
8: Megpróbáljuk átadni, okay. Merre menjünk? Jobbra indulunk el, folyosón be.
11: Egy hatalmas nagy raktárról van szó, amit az ember úgy el is képzel, hogy

0: vezetője. Jöjjenek akkor az adatok, Krisztián, jó? Hogy mekkora helyiségben vagyunk, és milyen kritériumoknak kell megfelelni?
1: 2010-ben került a múzeum birtokába ez a raktárbázis, amely több különböző méretű épületből áll, vagy tároló helyiségből áll, és mi most a legnagyobban állunk, ez a hangár, ez kb. 1200 négyzetméteres, és ebben van egy ilyen polcrendszer berendezve, ami szintén egy ilyen 1200 méter légköbméter műter tárolására alkalmas. Ennek egy nagy része a régészeti leletanyagot foglalja magába, ugye itt társatások vannak minden évben, hónapról hónapra, úgyhogy ez a leletanyag, ez napról napra gyarapodik. Itt bekerül a terepi munkáról koszosan, földesen az előkészítőbe, ahol megmossák ezeket a tárgyakat, majd bekerül a restaurátor műhelybe, ahol a kollégák elvégzik a konzerválásukat, utána csomagoljuk és fölkerül a polcokra a tudományos feldolgozásig. Ehhez az épülethez régészeti szempontból még tartozik egy 300 négyzetméteres kőraktár, annak sajnos nincsen légköbméteres tárolási lehetőség, ott a földön vannak a kőemlékek egymás mellett elhelyezve.
0: És itt van velünk még Kőszegi Ádám is, aki gyűjteménykezelő és régész technikus, tehát ha valamit szeretnék, hogy bányásszunk elő valamilyen leletet, akkor Ádámhoz kell jönnöm, mint gyűjteménykezelőhöz?
2: Igen, hivatalosan ez úgy működik, hogy kutatási engedélyt kell kérni bizonyos anyagra, és hogyha a régész engedélyezi meg az igazgatóság, akkor van lehetőség kutatni. Alapvetően itt a Vas megyében lévő régészeti anyagok vannak igazából, amióta gyűjtik őket az 1800-as évektől kezdve napjainkig. Minden doboznak külön felirata van, külön pozíciója van, és adott projektre vagy lelőhelyre tudunk rákeresni, és a benne lévő leletanyagot tudjuk a kutató rendelkezésére bocsátani.
0: Na, ezt szerettem, amikor a tudósok ilyen lassú léptekkel elkezdik pásztázni az egyik leletet, és akkor közelebb mennek a másikhoz, mert hogy Csapláros Andrea éppen ezt csinálta, mit látott, meg mit tetszik?
3: Alapján nem is ezeket néztem, hanem a mozaik fele kacsingattam már, ami a helytartói palotából a romkertből került elő, és ez az a mozaik anyag, amit itt láthatunk hatalmas nagy ládákban képekkel bemutatva, hogy melyik része a mozaiknak van itt.
0: Ez egy... Na várjon, tehát ez a négy sornyi, az mind egy mozaik?
3: Igen, ez mind egy mozaik. Ez a szombathelyi romkertnek a helytartói palotájában volt, és amikor én igazgató lettem 2013-ban, az első nagy problematika, amivel találkoztam, hogy egész egyszerűen ez a mozaik, ami egy olyan in-situ volt még, az in-situ ez azt jelenti, hogy azon a helyen, ahol még a rómaiak is jártak rajta, még ott volt. Maga a védőépület az nagyon elavult, több helyen beázott, alulról nem csak a víz, hanem a kicsapódó só is tönkretette a mozaik szemeket, és mindenképpen ezzel foglalkozni kellett, restaurálni kellett. Ugye in-situ ezt nem lehetett restaurálni, hanem föl kellett ezeket a mozaik darabokat szedni, és egy nagyon hosszú konzerválás és utána restaurálás után kerültek be ezekbe a biztonságos ládákba. Egész egyszerűen egy akkora tömegben, amiben mondjuk 6 ember, 6 férfi tudja mozgatni, természetesen mindenféle technikai segítséggel, mert különben nem lehetne ezeket a ládákat értelmesen bemutatni. A ládákban lévő mozaikok úgy vannak összeállítva, hogyha akár egymás mellé is tennénk, akkor kirajzolódna a mozaiknak a képe, de természetesen az a cél, hogy visszakerüljön az eredeti helyére, a romkertbe. Ugye a probléma itt Magyarországon és tőlünk északabbra, nyugatabbra, keletekre lévő országoknál, hogy egész egyszerűen az időjárás nem engedi meg azt, amit mondjuk Olaszországból látunk, és hú de jó. Szerintem nagyon sok hallgató akár Grádóban, vagy akár Aquileiában is volt a észak-olaszországi részeken, hogy ott in situ mindenféle lefedettség nélkül, vagy kevés és lefedettséggel meg lehet ezeket tekinteni. Nálunk ez nem lehetséges az időjárási viszontagságok miatt. Tönkre mennének megint ezek a szemek. Tehát az altalajtól elválasztva és egy fedett, temperált területen lehet ezeket csak bemutatni. Ugye erre már több terv is született. A szombathelyek ezeket a terveket nagyon jól ismerik, nagyon sokszor több helyen is már nyilvánosságra kerültek. Ezen még dolgozunk, hogy melyik az a pályázat, ami lehetővé teszi azt a fajta finanszírozást, hogy a műtárgyaknak abszolút a megfelelő körülmények között lehessen ezeket bemutatni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még meg fogjuk érni mindannyian ezt, hogy in situ helyükön ismételten be lesznek mutatva.
0: A méretein túl még, mert hogy tényleg hát ennyi doboz mozaikot szétszabdalva én még biztos, hogy nem láttam. Miért különleges még?
3: Hát mondjuk magyarországi viszonylatban azért különleges, mert hogy

0: Magyarország legnagyobb műtárgyáról van szó. Ez azért is fontos, mert hogy a helytartói palotának a fogadótermében volt, ahol ugye tudjuk azt, hogy császárok is jártak, tehát egy rendkívül elegáns és előkerő térről van szó. Tehát így is kell elképzelni ezt, hogyha az ember egy picit a fantáziával játszik, és egy 3D-be bekerül oda, és megnézi ezeket a mozaikokat egy picit a fejében.
1: Krisztián, mint a régészeti osztályvezetője, ahhoz biztos ért, hogy a tárolás mennyire összetett, mert én teljesen laikus vagyok, de pusztán az, hogy ezekben a fadobozokban benne vannak, a tetejére fel van nyomtatva, hogy ezzel az oldallal felfele. És hogy ez gondolom, hogy majd, hogy nem hermetikusan zár, szóval, hogy itt mik azok a pontok, amiknek meg kell felelni, hogy teljesen biztonságban legyen maga a mozaik.
2: Itt igazából én szerintem maga a tárolás az, hogy a saját súlyuk, ugye ezek egymásra vannak, ezek a ládák helyezve, hogy a saját súlyuk ne nyomják agyon az alattuk lévőt.
1: Igen, hogy az alsó is épp maradjon.
2: Igen, de ezek a ládák, ezek így vannak megszerkesztve, ezek azért egy ilyen, ahogy Andrea is mondta, ezek ilyen 6 emberes ládák, szóval elég masszív konstrukciók, de valójában itt az a lényeg, hogy itt a restaurálás során már előállítottak egy olyan állapotot, amely most különleges tárolást tőlünk, különleges tárolás alatt értem, hogy hőmérsékleti viszonyokat például tőlünk annyira nem igényel. Egyébként ennek a raktárnak tök jó a temperálási képessége, tehát még a legnagyobb nyári melegben, vagy a leghidegebb téli napokon sincsenek benne nagy kilengések, tehát ez egy ideális hely, hogy ezekben a ládákban ezeket a restaurált mozaik darabokat biztonságosan tudjuk tárolni és megőrizni, addig, amíg valószínűleg vissza nem kerülnek a helyükre.
1: Azért azt gondolom, ez történészeknek, vagy hát, hogy mondjam, a régi korral foglalkozó embereknek azért ez mégiscsak egy kuriózum. Szóval csak felcsillant a szemük, amikor ezzel elkezdtek foglalkozni. Először Andreának szól a kérdés, aztán majd Krisztián.
0: Hát abszolút, mert amikor 2013-ban igazgató lettem, és találkoztam ezzel a problémával, hogy ezt a mozaikot, hogyha nem fogjuk megmenteni, és nem fogjuk kiemelni, akkor sajnos csak össze lehet söpörni, mert ezek a szemek ténylegesen már a tönkremenés határán váltak, az elpusztulás határán voltak, és az igazgatói pályafutásom, ahol egy ókor történész vagyok, és a római korral foglalkozom, az egyik nagy sikere, hogy ezek a mozaikok konzerválva, restaurálva, biztonságos körülmények között várnak arra, hogy bemutatásra kerüljenek.
1: Na, mondtam Anderko Krisztiáni, a szó, ő hogy érte meg?
2: Éljük meg együtt mindnyájan, itt állunk egy 1200 négyzetméteres raktárban, ahogy ezt már korábban említettem, és ez a helyiség, amelyben ez a mozaik volt, ez egy körülbelül 900 négyzetméteres helyiség volt. Körülbelül ezekkel az arányokkal egyébként, ahogy így felnézünk a magasságára, a szélességére és a hosszára.
1: 5-6 méteres belmagasság, ezt még elmondhatjuk, igen.
2: Vagy aki jobban szeretné esetleg elképzelni, annak ajánljuk akvileai látogatást, ahol egy hasonló stílusú és méretű mozaikot lehet látni a Székesegyház padlóján, úgyhogy én szerintem ebben a mozaiknak az, hogy sikerült megmenteni azt, hogy Andrea is mondta, igazából, hogy a régi fényében pompázik, tehát látszik a tárolókra rakott fényképeken is, hogy itt már a restaurátor munka hatására visszanyerte a mozaik az eredeti pompáját, úgyhogy igazából maga a megmentéséhez kapcsolódó munka szerintem, ami fantasztikus és lenyűgöző.
1: Na, Andrea, ez egy ilyen mászkálós műsor, úgyhogy akkor menjünk tovább valahova, merre lehet még?
0: Szerintem érdemes lesz a látványtárba átmennünk. A látványtárba a Szavária Múzeumnak összes disziplinája, történettudomány, néprajz, természettudomány, régészet és egy kicsi képzőművészet is bemutatásra került egy polcrendszeren, ami könnyen átlátható, tehát az anyagok nem dobozokban vannak, hanem könnyen átlátható, megérthető sorrend be vannak bemutatva, és ami különlegesség ennek a látványtárnak, hogy több kis sarkot alakítottunk ki, hogy a gyerekekkel itt ténylegesen az óvodás korosztálytól egészen 14-15 éves korig foglalkozni tudjunk, tehát hogyha ide a látogatók bejönnek, akkor látnak azt, hogy kisebb, szinte ilyen kiállítási installációk is vannak, amivel a gyerekek fantáziáját még inkább meg tudjuk fogni, és azzal, hogyha a gyerekek kezükkel is, szemükkel is, minden érzékszervükkel foglalkoznak ezekkel a tárgyakkal, akkor sokkal mélyebb benyomást tesz bennük, és sokkal jobban megértik ezeknek a tudományágaknak a lényegét.
1: Kedves hallgatóink, ezt a történetet itt most felfüggesztjük, de még nem értünk a végére, úgyhogy majd egy harmadik részben is folytatjuk a Szombathelyi Múzeumok háttérmunkáját bemutató sorozatunkat. Akkor a természettudományos részleg, illetve a Vas és Kanzel lesz a helyszínünk. Addig is ajánlom figyelmükbe ezt az adást, amit 60 napon keresztül visszahallgathatnak a www.mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket kollégáim, Dancs Zoltán hangmérnök és Gergő Judit szerkesztő nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Utánunk a Sportvilág című műsor következik.
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
4: Ma újabb magyar labdarúgók játszhatnak a Bajnokok Ligájában. Pályán a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben. Osváth Attila maga biztosan várja a Ferencváros Viktória Pilsen elleni Európa Liga mérkőzését. Köszöntöm a hallgatókat! A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Három magyar érdekeltségű sportesemény is zajlik jelenleg. A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Veszprém a Partizan Belgrádot fogadja, a DVTK női kosárlabda csapata a görög Panathinaikost látja vendégül az Európa Kupában, az Újpest pedig a Nyíregyháza ellen játszik a női röplabda extraligában. Bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítéseibe, amelyekből kiderül, mi történik a helyszíneken. Veszprémben Cseszregi Balázs, Újpesten Virányi Zsolt, a DVTK mérkőzéséről pedig Balogh Balázs tudósít.
5: És a megkapott labdát pedig szépen teszi föl, nem volt nehéz dolga Smudának, így már ő is 8 pontos. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a női kosárlabda Európa Kupában a Diósgyőr együttese a görög Panathinaikost ellen játszik, és akkor, amikor 2 perc 9 másodperc van hátra a mérkőzésből, 56-33-ra vezet a Diósgyőr együttese, magabiztosan tehát. Kányási Veronika remekel a diósgyőri csapatból, 14 pontot szerzett, közte 3 darab 3 pontost, de nagyon jó teljesítményt nyújtott a fiatal Szabó Fanni is, aki 10 pontig jutott ezen a mérkőzésen. A görögöknél csak kevesen veszik fel a versenyt a mieinkkel. Velünk egy időben zajlik a Sopron NIS találkozó, ugyancsak az Európa Kupában a hölgyeknél. Itt a Sopron 80-68-ra vezet, amikor már ott is belül vagyunk az utolsó 5 percen. De nézzük, mi újság az Újpest-Nyíregyháza röplabda mérkőzésen, Virányi Zsolt.
6: Az Extraliga rangadónak ígérkezett találkozóján az Utefáton Nyíregyháza mérkőzésen 15-5 volt nem sokkal ezelőtt a második játszmában, az elsőt pedig 20 perc alatt 25-14-re az Újpest megnyerte. Azért a szakértők elmondták, hogy ez az Ute a légiósokkal egyértelműen erősebb, mint a két 16 éves játékossal is felálló Fáton Nyíregyháza, ahol két légiós van csak, és a két 16 éves nevével ugye Adós vagyok, Piószegi Regina, valamint a válogatottban is felnőtt EB-n is játszó Pampu Gréta. De hát jellemző a helyzetre, hogy itt a második játszmában a Megyeri úton 6-5-nél még szoros volt, aztán borzasztó nyitásfogadások, teljes rövidzárlat egy 3-4 perc alatt. Pampu Grétát is le kell cserélni, az edző édesapa Pampu Csaba nem tud más csinálni, így aztán 15-5-re meglép az Ute. Jelen pillanatban 15-8, egy kicsit zárkózik a Nyíregyháza, de 1-0 és 16-8 a második játszmában összesítésben az Ute Nyíregyháza mérkőzés állása. Kézilabda, Bajnokok Ligája, Cseszregi Balázs, Veszprém.
7: Köszönöm szépen, 4 perc van még a szünetből, és a Veszprém 18-15-re vezet 30 perci játék után a Partizan ellen. Ugye az előző fordulóban is ugyanez volt a párosítás, csak akkor Belgrádban játszott a két csapat, és akkor a Veszprém 37-26-ra nyert, úgyhogy arra számított itt mindenki a Veszprém arénában, hogy sima mérkőzés lesz, és úgy is indult, hiszen Appelgren remekül védett, és örömkézilabdát játszottak a veszprémiek, még akkor is, ha elsősorban a belső posztokon azok kaptak szerepet, akik eddig kevesebbet játszottak, azaz Dodic és Alicein Remini mellett volt a lövő hármas, talán mondhatjuk így. 6-2-re, 8-4-re is vezetett a Veszprém, de nem lehetett lerázni a vendég együttest, akiknél elsősorban az osztrák beállós Tobias Wagner okozott gondokat Ligetvárinak, illetve Pest Malbecknek középen, hiszen 7-szer is megjátszották, és abból 7 gólt szerzett a Tobias Wagner. Ő egyelőre a legeredményesebb játékos a mai mérkőzésen, de aztán ismét elkezdett koncentrálni a Veszprém, ellépett már 5 góllal is 14-9-re, de mondom, a Raúl González által edzett belgrádi együttes nem adta fel, felzárkóztak, és a szünetben 3 góllal vezett tehát a Veszprém. Van Veszprém RK Partizán 18-15.
4: Balogh Balázsnak, Virányi Zsoltnak és Cseszregi Balázsnak köszönjük. Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában, az alapszakasz második fordulójában. Két összecsapás már a fél idejénél jár. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos ott van a keretben, de a cserepadon ül. A fél időben 3-0-ra vezet a Liverpool. Ausztriában a Feyenoord Como találkozó állása pedig a 49. percben 1-1 továbbra is. A szeptemberben combizom sérülés szenvedett Varga Barnabás, valamint Vitális Milán is pályára léphet a BL-ben, az AEK Athénban a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto pedig a Betishez látogat. 1-1-es döntetlen elért véget a labdarúgó NB2 második fordulójából elhalasztott Mezőkövesd-Ajka összecsapás. Az Ajka maradt a tabella 6., a Mezőkövesd pedig a 7. helyén a másodosztályban. A labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics akadémia hivatalos honlapján bejelentette, hogy Tóth Balázs veszi át vezetőedzői munkáját Lackó Zsolttól. A 46 éves Tóth Balázs futballozott Izlandon és Ománban, itthon a többi között a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Vasas játékosa is volt. A kazak Kajrat Almati vár az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapatára az UEFA ifjúsági liga második fordulójában. A magyar korosztályos bajnok csapat az Újhideg Kuti Nándor stadionban kezdi meg a második fordulót, október 28-án 18 órától, az idegenbeli visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a következő 4 évben több mint 6 milliárd dollár, mintegy 2000 milliárd forint szétosztását tervezi, amelyből minden tagszervezet legalább 25 millió dollárt, azaz 8 milliárd forintot kap majd. Sajtóhírek szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg 2,5-szeresét utalja át az országos szövetségeknek a következő 4 éves időszakban. Csütörtöktől vasárnapig Batumiban ugrik vízbe egy 8 csapatos tornán az FTC férfi vízilabda együttese. A torna életre hívásában a sportág két magyar legendás alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett. A Ferencváros csütörtökön a Novi Beograd, pénteken a Dinamo Tbilisi, szombaton a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor. Az FTC vezetőedzője Nyéki Balázs, Bitman Emilnek és Göbölyös Gábornak mondta el a Víz Összekött című magazin műsorban. Miről szól ez a villámtorna?
8: Egészen exkluzív tornára utaztatok ti el Grúziába, ahol többek között ott van a Prorekko, ott van a Novi Beograd, a Marseille, és még lehetne sorolni a csapatokat. Kicsit arról mesélj nekünk első körben, hogy hogyan jött ez a megkeresés, mert látszólag jól illeszkedik most egyébként a menetrendetekben.
9: Nagyon örülök, hogy nyílt egy ilyen lehetőség. Még tavaly, amikor a Rekóval játszottunk április felé Olaszországban, akkor a Kemény Dénes hívott fel azzal a gondolattal, hogy őt megkeresték a grúzok, és szeretnének egy ilyen szupertornát létrehozni. Utána a Varga Dénes, mint főszervező hívott, és természetesen két ilyen prominens személyiségnek azért nem lehetett nemet mondani. Úgyhogy nagyon örültem egyébként a megkeresésnek alapvetően, és mindig keressük azokat a lehetőségeket, hogy jó csapatokat tudjunk közösen készülni, edzőtáborozni, játszani a BL meccsek előtt. Most ez valami hasonló lesz, de az is igaz, hogy elég komoly megterhelés lett, és az átlagosnál egy picit nagyobb energiákat kell majd mozgósítanunk, mert 4 nap alatt csütörtöktől 4 mérkőzést fogunk játszani, minden nap egyet. Kezdünk a Novi Beograddal, utána játszunk a Dinamo Tbilisivel, pénteken a Marseille-el játszunk, és szombaton pedig helyosztó lesz attól függően, hogy hol végzünk a csoportban. Úgyhogy ezek nagyon jó ellenfelek lesznek, mindenki játék lehetőséghez fog jutni, bizonyíthatnak is a játékosok, és nagy valószínűséggel, amikor elérkezünk a vége fele, ott vasárnap fel, akkor pedig ilyen extrém fáradtsági faktorban leszünk, amire egyébként majd már tudom, mit kell mondani a játékosoknak, és bízom benne, hogy majd valamennyire át is megy, mert a Telekom kupán ezt azért át tudtuk élni, hiszen a Magyar Kupa után egy nap pihenővel kezdődött a Telekom kupa, és végig az olimpiákosszal játszottunk edzőmérkőzéseket, és szombaton egy nagyon hasonló helyzetben voltunk, és 7-2-re vezetett az olimpiákhoz, felálltunk onnan, tehát van tapasztalatunk ezen a téren, minden esetre a legfontosabb az, hogy egy nagyon jó szervezési torna lehet ez, nagyon jó gondolat, és azt meg mindig értékelni kell, hogyha a vízilabdát valaki promotálni szeretné, és foglalkoznak vele. Úgyhogy most ebben a pillanatban itt állunk, biztos vagyok benne, hogy fejlődni is fog a játékunk, meg hogyha hibák vannak, azokat tovább tudjuk elemezni és javítani a leginkább a Panathinaikos elleni BL meccsre, mert ugye az a következő majd.
10: Én arra lennék kíváncsi, hogy azért valamennyit már mondtál, hogy mindenki játék lehetőséget kap, meg csiszolni dolgokat, de azért ez egy elég különleges torna abból a szempontból, hogy azért gyakorlatilag az összdíjazás az megegyezik a teljes Bajnokok Ligája összdíjazásával, tehát gondolom cél az, hogy egy kicsit növeljétek a klub költségvetését. Ennek fényében mennyire fogsz kísérletezni akár új dolgokkal, vagy tényleg nem első számú cél az eredmény?
9: Nem feltétlenül első számú cél az eredmény, de ha már Kemény Dénesről beszéltünk, és az Olimpiákos meccsről, ugye kint volt azon a meccsen, és amikor hátrányból visszajöttünk és megfordítottunk, utána üzent egyet nekem, és azt mondta, és azt írta, hogy gratulál, meg nagyon jó volt, hogy visszajöttünk, és jó, hogy nem adunk erőt, meg lehetőséget más csapatoknak, hogy kibontakozzanak, és tulajdonképpen ezért volt fontos az a mérkőzés, hogy vissza tudtunk jönni és meg tudtuk fordítani, mert azt gondolom, hogy ezen a tornán is ez az egyik fő gondolatunk, hogy nem fontos feltétlen, hogy megnyerjük, mert nincs következménye, ha nem nyerjük meg, de azért nem baj, hogyha erőt mutatunk, és azt az üzenetet küldjük mindenkinek, hogy mi mindenhol nyerni szeretnénk, minden mérkőzést meg akarunk nyerni, plusz egyébként a Márszájjel játszunk a Bajnokok Ligája csoport küzdelmei során, ami nyilván más lesz, de az se baj, hogyha az se lenne baj, hogyha meg tudnánk őket verni, és azért éreznék, hogy azért nem lenne egyszerű a Fradi ellen nyerni. Az persze egy plusz pikantériája az egész kupának, hogy pénzdíjazás is van, ami nyilván örülünk, hogyha a Ferencváros idei teljes költségvetésében belemegy majd, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy picit könnyebb legyen a saját életünk is az idei szezonban. Egyébként egyáltalán nem panaszkodott, meg nem is panaszkodnánk, sőt, kifejezetten szeretném jelezni, hogy meg is van az egész évre költségvetésünk, és semmi problémánk nincsen, hogy ez csak egy ilyen plusz, amellett, hogy egyébként az utat is, és a szállást is fizetik a grúzok, úgyhogy ez egy ilyen teljes all-inclusive, amit kapunk, és azért ez tényleg ritkaság a vízilabdán belül.
4: Nyéki Balást hallották. Csütörtökön este 9 órától a Ferencváros a Cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának második fordulójában. Az FTC és a magyar válogatott jobb hátvédje a mérkőzés előtt Farkas Mártonnak nyilatkozott.
11: Közelmúltban azért egy pár hetet távol voltál a csapattól, ugye a válogatott miatt. Múlt héten milyen volt visszaérkezni, milyen volt újra felvenni picit itt a fonalat a klubnál?
12: Jó volt visszaérkezni, nyilván a csapattársakhoz visszacsatlakozni a munkába. Teljesen rendben volt. Előző héten volt még két szabadnapom a válogatott után, utána csatlakoztam én csak a csapathoz csütörtökön. Úgyhogy örültem, kicsit tudtam fújni, most már újult erővel, teljes erővel tudunk készülni.
11: Mennyire sikerült, vagy hogyan sikerült regenerálódni a két szabadnapon túl is? Ugye megnézzük, akkor már 1000 perc fölött vagy ebben a szezonban, plusz még ugye ez a bő két és fél meccs, amit lejátszottál a válogatottal.
12: Igen, abszolút sikerült. Családdal töltöttem az időt, sikerült feltöltődni, úgyhogy ezzel nem volt problémám, eddig se volt vele gondom, úgyhogy ezután is odafigyelek ugyanúgy a regenerációra. Minden szempontból kész vagyok a játékra, és szeretnék is jól teljesíteni a csapat segítségére lenni.
11: Ugye vasárnap ugye a bajnokin is tudtál, illetve a hétvégén a bajnokin is tudtál még pihenni. Azt, hogy most nagy Olivier szemében van tulajdonképpen egy váltótársad is, az egyébként milyen, mert tulajdonképpen a szezon legelején szinte te játszottál végig, most meg mintha egyre jobban el tudnátok osztani a terhet, te ezt hogyan éled meg, vagy mit jelent ez neked? Nyilván van egy kis konkurencia is köztetek.
12: Igen, nyilván engem nem zavar. Én olyan játékos vagyok, aki szeretne minden mérkőzésen játszani. Én így edzek, így készülök folyamatosan, minden mérkőzésen szeretnék pályára lépni, teljesíteni, úgyhogy de nyilván az edzői stáb majd eldönti. Most a hétvégén úgy döntöttek, hogy ő játszott, ő kezdett, úgyhogy de innentől kezdve is azon leszek, hogy minden mérkőzésen a kezdőbe tudjak szerepelni, aztán majd eldönti a stáb, hogy is legyen.
11: A csehekkel mennyit, hogyan foglalkoztatok? Nyilván azért itt az elmúlt napokban zajlott már az ő feltérképezésük.
12: Igen, kielemezzük őket, videózunk, taktikailag felkészülünk az edzéseken is. Volt most két napunk felkészülni belőlük, ma is folytatjuk még az utolsó simítások, úgyhogy remélem, hogy holnapra teljesen készen leszünk, rendben leszünk, úgyhogy bízunk a legjobb eredménybe.
11: Ha már itt a taktikai felkészülést említed, mennyire erénye ez az idei Ferencvárosnak, mert akár az első főtáblás meccsen a Celticnél is láthattuk azt, hogy taktikailag az ellenfél felé tudtok rendre nőni, de így volt ez a selejtező sorozatban is.
12: Igen, egyetértek. Mióta megérkezett a Balázs, azóta merőben más játszunk, mint előtte. de szerintem ez fekszik is a csapatnak, mindenki élvezi, tudja mindenki a pozícióját, a helyét. Taktikailag szerintem erősek vagyunk, rendben vagyunk. Az NB1-ben is ezzel nincs probléma, a helyzet kihasználással kadnak problémáink, de nemzetközi szinten ez is ül, ezek is rendben vannak, úgyhogy taktikailag abszolút rendben vagyunk.
11: Fizikálisan mennyire lesz ez egy más szint, mondjuk akár mint az eddigi mérkőzések, mert azért a cseh futball meg a Pőzön is híres arról, hogy azért elég jól futó, meg elég fizikálisan erős csapatról van szó.
12: Igen, biztos, hogy ezt fogják játszani, erre számítunk, próbálnak nagy iramot diktálni, de ahogy látok a selejtezőben is, most a Celtic ellen is ezzel nem volt problémánk, fel tudtuk venni a versenyt. Fizikálisan, mentálisan minden szempontból, taktikailag, ahogy mondtad, fejebb is tudtuk múlni őket, úgyhogy most is erre készülünk, szerintem fizikálisan is rendben vagyunk. Többiek ugyanúgy megcsinálták ebbe a 2-3 hétbe fizikális dolgokat is, felkészüljünk erre a mostani időszakra, a decemberig tartó időszakra, úgyhogy bízom benne, hogy rendben leszünk.
4: A Sportvilágot Olasz Gergőttől hallották, legközelebb 22 óra 30 perckor találkozunk, a viszonthallásra.
3: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
13: A szerkesztő Bereki Anikó nevében is köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Műsorunk tartalmából. Nem lesznek menekültek Európában, mert segítséggel otthon maradhatnak. A Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai rászoruló közösségeket is támogat. Művelődési Egyesület, Színjátszó Csoport, Tűzoltó Egylet, avagy hogyan tartják életben a muravidéki felső lakos magyar közösségét. Most következzenek a részletek. A több nemzetiségű Temesváron nemrég közvitára bocsátották a város multi- és interkulturális stratégiáját. A temesvári magyar napokon fórumot tartottak az interkulturalitás és a multikulturalitás fogalmai közötti különbségekről, valamint ezek gyakorlati jelentőségéről. A beszélgetés után Lehőcz László, a stratégia kidolgozásának kezdeti szakaszában részt vett Tóró Tibort, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docensét kérte mikrofon elé.
14: A multikulturalizmus azt feltételezi, hogy olyan politikai keretet vagy politikai közösséget hozzon létre, amiben garantálja a különböző politikailag aktív kulturális csoportoknak a reprodukcióját, és garantálja a saját ügyükről való döntéshozást. Románia globálisan ebben a perspektívában mozog, még hogyha egy diskurzívan egy ilyen egységes nemzetállamról is beszél, tehát egy ilyen anomália van, annak ellenére gyakorlatilag már 1990-től elismeri ezeket az etnikai közösségeket, vagy nemzeti kisebbségeket, és ezeknek különböző keretek között garantálja az identitás újratermelésnek a lehetőségét. Ezzel szemben az interkulturalista perspektíva az azt feltételezi, hogy létre tudunk-e hozni olyan politikai közösséget, ahol ezekben a társadalmi csoportok közötti dialógus megvalósul, és aminek mindenki tagja tud lenni. Tehát így nagyon leegyszerűsítve a kettő között vannak persze nuanszok, de hogy ez két külön dimenziója is az együttélésnek, tehát az egyik azt feltételezi, hogy akkor szétválasszuk ezeket a közösségeket, a másik meg olyan keretet akar teremteni, amiben mindenki benne van, de ez azt is feltételezi, hogy egy olyan politikai közösséget hozzon létre, amiben mindenki egyenrangon megtalálja a helyét, és azt gondolom, hogy a temesvári stratégia körüli vita is bizonyos szempontból erről szól, ahol végül is a város valamilyen formában megteremti annak a lehetőségét, vagy meg szeretné teremteni, hogy ez a típusú dialógus valamilyen formában létrejöjjön, mert hogy a másik dimenzió az gyakorlatilag egy országos törvény által garantált, és az az, amit belaknak úgymond a kisebbségi közösségek azzal, hogy lehetőség nyílik számukra, hogy olyan intézményeket működtessenek, ami a kultúrájuk fenntartásához szükséges. És azt gondolom, hogy a városnak ez egy újdonság abból a szempontból, hogy afelé lép, hogy reményeim szerint azt fogja megvizsgálni, hogy a kettőt egyszerre hogyan lehet fenntartani, és hogyan tudja elismerni úgy a kisebbségi közösségeket, hogy ezzel együtt egy új közösséget is létrehozzon.
15: Milyen szempontból jelenthet előrelépést az elfogadás előtt álló stratégia a magyar közösség szemszögéből?
14: Egyrészt, hogy van. Tehát ez egy nagyon fontos elem, hogy a város valamilyen fajta leírja azt, hogy mit akar kezdeni ezzel a kérdéssel, mit akar kezdeni a diverzitással, mit akart kezdeni a kisebbségekkel, ami egy hivatkozási alap, és ami belekényszeríti a különböző intézményeket szerintem abba, hogy végig gondolják ezt. Ez egy hivatkozási alap, amire közpolitikák fognak épülni, amire finanszírozási keretek fognak megjelenni, megjelenni, ami aztán kihasználható és számon kérhető. Ezért egy ilyen nagyon fontos nulladik pont ez, és ez akkor már az aktoroknak a felelőssége, hogy ezt végrehajtsák. Ilyen szempontból nagyon fontos, hogy elindult egy ilyen egyeztetés, hogy a stratégiában benne van az, hogy ez a kisebbségi konzultatív tanácsnak egy új szerep jut, és hogy ez egy ilyen felhatalmazása is a kisebbségeknek, hogy a döntéshozatalba jobban bele tudjanak szólni.
13: Felső lakos Lendvától 4 kilométerre délnyugatra a Csernec-patak és a Mura között fekszik. Lakossága kevesebb, mint 400 fő, azonban a közösségi életet ma is többféle program tartja mozgásban. Vajon hogyan működik egy ilyen közösség a hétköznapokban? Erről is beszélgetett Szerda Téfanni a felső lakos mellett élő Pécsi Gabriellával.
16: Felső lakos az úgymond jobban magyar lakta faló. Ez azt jelenti, hogy 90%-a magyar ajkú. Szerintem mi nagyon összetartó emberek vagyunk. Ha valami rendezvény van, akkor ottan ugye szeret mindenki közreműködni. Itten benn van persze a turisztika egyesület, aztán akkor a színjátszó csoport, a hímzőkör. Szerintem mindenki kiveszi a munkáját. Jó kis csapat, jó kis falucska.
17: És mik ezek a rendezvények?
16: A múltkor volt olyan, hogy kaszáló verseny. Ti a füvet vágjátok, ugye? Nálunk kasszáljuk a füvet. Aztán akkor úgy volt több csapat, egész Szlovéniából jöttek Horvátországba, azt hiszem, hogy voltak Magyarországról is, és akkor itt ilyen kézi kasszával vágták a füvet. És itt az volt fontos, ugye, hogy minél minőségesebb legyen, még minél gyorsabb időpontban.
17: Működik színjátszó csoport is?
16: Hát működött, most jelen pillanatban azt hiszem, hogy egy kis részét tartanak, pauzát, aztán majd akkor szerintem folytatják.
17: Egyébként hány lakosa van felső lakosnak?
16: Hát nem nagy falu. Szerintem egy olyan 300 ház van. Nincsen több. Úgyhogy nem nagy falu ez. Ezek mind itt elindva a környékén ilyen kisebb falucskák. De mindenhol van kis kápolna, ugye mindenkinek még van a saját falu otthona.
17: Mennyire tudják művelni a magyar nyelvet? Minden faluban van magyar osztály?
16: Nem, minden iskolában nincsen. Hát Lendván van a központ, itt van a nagyiskola, úgy mondjuk, és aztán akkor a lakos mellett van egy falu, Gyertyános, ott van egy ilyen kisebb iskola, ahol 3 osztály van. Hát hogy oldjuk meg? Szerintem itt nagyon sok olyan család van, ahol van ilyen vegyes házasság, és ez nagyon jó. Hát szerintem az gyerekek már otthon is tanulnak mindenkét nyelvet, de hát mi persze tájszólásról beszélünk, nem, úgyhogy nekünk nincs az a nagyon szép magyar kiejtésünk, de én bárhol jártam Magyarországon, mindig azt mondták, hogy engem mindenki megért, szóval akkor annyit tudunk. De igen, járnak buszok, és akkor a gyerekeket a buszok viszik be, igen. A tanítás az még úgy folyik, igen, hogy van az osztályban egy tanárnő, aki magyarul adja át a szöveget, a másik még szlovénul. Úgyhogy igen, tanulnak mindenkét nyelven.
17: Ugye kiemelte, hogy nagyon összetartó közösség. Egy ilyen rohanó világban mi tart össze egy falu közösséget?
16: Hát vannak emberek, akik most én már így észrevettem ilyen évek hosszú során, hogy mindig mindenhol ott vannak, hogy szeretnek segíteni. Viszont vannak olyanok is, akik nem. De szerintem azok, akik még akarnak csinálni, ott meg tényleg lehet valamit csinálni. Meg hát ide kedv kell, ide kell idő is. Egyszerűen ezt szeretnék csinálni, úgy, mint mondjuk rá ilyen a színjátszást, ennyi kész.
17: Ön is színjátszó?
16: Igen, hát én már nyugdíjas vagyok, ugye, és aztán a lendvai nyugdíjasoknál most már második éve játszok színdarabba, tehát szlovén nyelven van, úgyhogy igen.
13: 20 millió forintos célzott támogatást adott át Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat a sérült és fogyatékkal élő gyermekeket nevelő református intézményeknek. A mezővári Ne Felejts és a hegyeni Élim Központ kapott gyors segélyt. További részletek Iváncsik Attilától.
18: A Beregszász melletti Mezőváriban működő Ne Felejts Központ a Kárpátaljai Református Egyházkerület kezdeményezésére fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációját vállalta fel. 10 éve működik, most azonban a háború miatt kilátástalan helyzetbe kerültek. Zán Fábián Sándor püspök.
19: Sokan elmentek Kárpátaljáról, többek között elmentek munkatársaink is, és elmentek olyan családok, akik nem érzik itt biztonságban, és jogosan nem érzik itt biztonságban magukat. Ezért egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. Egyéni fejlesztések folynak az intézményben. Nagyon nagy az infláció, egyre szegényebbek az emberek, a családok, ahol többre lenne szükség a normálisnál, ott egyre kevesebb van. Ezért a szeretett szolgálatnak, a magyarországi református közösségnek a támogatása itt hatványozottan többet jelent. Ez egy kritikus helyzet az életünkben. Most kisegítettek bennünket, adnak egy esélyt arra, hogy tervezzünk 27-re is, hogy gondolkodjunk azon, hogy a családok is azt mondják, hogy maradunk, mert van esély élni, közösségben lenni, és nem kell szembenézni egy menekült státusszal Európában valahol, hanem még otthon lehetünk. Ez nagyon nagy kihívás, és köszönjük, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Köszönet az adakozóknak.
18: Hasonló kilátástalan helyzet alakult ki a Beregvidéki Hetyenben, ahol már több mint 14 éve működik sérült gyerekek számára napközi otthon. A jelenleg idejáró 25 fiatal gondozását már alig tudják folytatni, hangsúlyozza Cseresznyi Erzsébet vezető pedagógus.
20: Tehermentesítsük azokat az édesanyákat, családtagokat, akik 0-24 órában felügyelik ezeket a gyerekeket. Az első időkben idősebb fiataljaink voltak inkább, aztán későbbiekben kialakult, hogy kisebb gyerekek is jöttek, akik tanulásban akadályozottak, súlyos vagy középsúlyos értelmi fogyatékosak, mozgássérültek, nekik próbálunk segíteni különböző fejlesztő foglalkozások alkalmával. Őket mi hordjuk be minden nap a gyerekeket, reggel érkeznek és délután mennek haza a családokhoz.
18: A Magyar Református Szeretetszolgálat több mint negyed évszázada sokrétű támogatásban részesíti Kárpátalját. Ez alkalommal is reagáltak a segélykérésre, és gyűjtést indítottak a bajba jutott rehabilitációs intézmények számára. Cibere Károly kuratóriumi elnök.
21: Fogyatékos gyermekeket gondozó napközi rehabilitációs intézményeknek rendkívül megnehezült a helyzete, és egész egyszerűen nincs annyi forrás, ami ezeknek a folyamatos működéséhez szükséges, annak érdekében, hogy a családok minden fejlesztést, a gyerekek minden fejlesztést megkapjanak, ami szükséges. Egy menedéket jelentenek ezeknek a családoknak, hiszen nagyon sok család a fogyatékos gyerekével magára marad. Isteni legyen a dicsőség, ha valamit tudtunk segíteni.
22: 5 évvel ezelőtt alakult meg Nagyváradon a Páli Szent Vince Társaság, amely létrehozta és működteti Románia első gyermekmentő szolgálatát, és amely ingyenesen szállítja a kiskorú pácienseket külföldi kezelésekre. Emellett rendszeresen segítik a rászorulókat is. A társaság kezdeményezte úttörőként Romániában, hogy ne csak Nagyvárad, hanem a megye iskoláit is szereljék fel életmentő készülékekkel.
23: Ionescu Nikolett kérdezett.
24: A Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum is kapott ajándékba egy defibrillátort. Hogyan fogadták ezt a kezdeményezést? Tornai Melinda igazgató.
25: Nagyon fontos az, hogy a gyerekeket megtanítsuk arra, hogy igenis fordulhatnak hozzánk segítségért, mert az ember közösségi lény, és ezt a közösség érzést akarjuk erősíteni minden tevékenységben, tanórán belül és tanórán kívül egyaránt.
24: Hány diák jár az iskolába?
25: 675 diákunk jár, több épületben működünk, de itt ebben a tömbben, 3 épületben 450 diák számára lesz elérhető 1-2 percen belül.
24: 2024-ben szervezett először jótékonysági futás a Páli Szent Vince társaság javára a Nagyváradi Xterra Sport Egyesület. A 24 óra egy mosolyért elnevezésű jótékonysági rendezvény több évtizedre nyúlik vissza. 3 éve a Páli Szent Vince társaság kezdeményezését segítik. Szücs László az Xterra Sport Egyesület képviselője.
26: Ez egy konkrét példája annak, hogy a sport életeket is menthet. Szeretném folytatni, és a célunk az, hogy idén vagy jövőre, vagy amikor össze fog jönni, az összes iskolát a megyéből felszerelők ilyen defibrillátorokkal. Fontos számunkra a sport, és a legfontosabb az egészség. És emiatt bárcsak ne lenne szükség rá soha, de ha szükség van, akkor ott van, és használható akár gyerek, akár tanár, vagy akár egy ott sétáló ember számára is elérhető.
24: 5 éves a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság. Ez volt az 5 év alatt több 100 000 kilométert tettek meg olyan gyerekekkel és olyan gyerekekért, akik súlyos betegségben szenvedtek, és itt az országban nem került ellátásra a problémájuk. Önök kezdeményezték a defibrillátorok felszerelését is az iskolákba. Kis Balázs, a Páli Szent Vince Társaság elnöke.
27: Ne akkor lépjünk, amikor már megtörtént a baj, hanem mindig próbáljuk megelőzni a bajt, és én mindig hiszek abban, hogy a prevenció sokkal fontosabb, mint a baj után való cselekedés, még akkor is, hogyha nagyon sok ember és nagyon sok felfogás a prevenciót hiába valónak tartja. Rengetegen úgy állnak hozzá, hogy hát úgyse történik velem semmi, egész addig, amíg be nem következik a baj. Ezt próbáljuk megelőzni. Ugyanez történt a gyermekmentő szolgálattal is, most már több mint 60 gyermeknél tartunk, több mint 300 000 kilométernél. Behozunk egy olyan szolgáltatást, amit az állam nem tud biztosítani, logisztikai pénzügyi keretek miatt az orvosaink megvannak hozzá, lehetőség is megvan, de nem mindenkinek, és ezt próbáljuk kiterjeszteni nemzetközi partnerek által.
24: Támogatásokból dolgoznak?
27: Jelen pillanatban támogatásokból dolgozunk, teljesen önkéntes csapattal rendelkezünk.
24: Kik azok a gyerekek, akik önökhöz kerülnek?
27: Általában olyan súlyos betegséggel küzdő gyermekek, akik két ok miatt kerülnek hozzánk. Az egyik ok az, hogy Romániában nem lehet műteni, vagy helyrehozni azt a betegséget, vagy éppenséggel nincs ideje a gyermeknek olyan hosszú a várólista, hogy amire a várólista végére érne, arra valószínűleg nem érne oda. Ilyenek például a koraszülött szívmalformált gyermekek, ilyenek például a frissen diagnosztizált leukémiával szenvedő gyermekek, akiknek csonttranszplantációra van szükségük, valamint van a második kategória, akik hosszas kezelésre mennek hát más országba, ezek főként rákos gyermekek, például Marseille-ben van egy nagyon jó klinika, csontrákkal foglalkoznak és gyermekprotéziseket helyeznek be.
22: Kedves hallgatóink, korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bereki Anikó és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket Kalocsai Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Uniós csúcs találkozó kezdődik holnap Brüsszelben. Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerős elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő közölte azt is, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszky kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Tisza párt lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte. Felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a gender propagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A 2022-es parlamenti választásokkal együtt tartott 4 kérdéses népszavazáson az elutasító válaszok voltak több mint 90%-os többségben, de a referendum, az 1,7 millió érvénytelen szavazat és a szükséges részvétel elmaradása miatt jogilag érvénytelen lett. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. Éjszaka 2-7, holnap napközben 13-19 fokra számíthatunk.
1: Műsorajánló. A hely.
2: Balaton-Almádiban járunk a Puma vadászpilóták nyomában, akik a fürdőhelyen kaptak szállást 1944 tavaszától egészen az év őszéig barátnőikkel és feleségeikkel együtt. Sikeres és füstbement akciók és a haláltangónak keresztelt dal története a II. Világháború végéhez közeledve.
1: A hely. Riportműsor holnap este 7 órától a Kossuth Rádióban.
3: Szótlanok hangján.
4: Miért kell adományt adni? Örüljenek, ha elviszem innen azt a kutyát. Ki akarnak jönni családlátogatásra? Önéletrajzot is kérnek majd? Ezek a mondatok gyakran elhangoznak, ha menhelyről szeretne valaki örökbe fogadni egy állatot, és azzal szembesül, hogy annak bizony vannak feltételei. Vajon jogosak az elvárások, vagy az állatvédők estek át a ló túloldalára?
3: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Mesék, hangjátékok gyerekeknek. Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva.

Ebben a korszakban anyu kék kemény táblába köttette falatka képes füzeteit. Ez abban az időben volt, amikor Falatka egy további regiszteres füzetbe elkezdte névsorba szedni azokat a barátait és ismerőseit, akikkel odaállt az óperencián túlnak egy-egy bizonyos részén töltött remek pillanatokat. Ide tartozott egy Hurpeneg Olivier nevű, már nyugállományban lévő cirkusz igazgató. Az, akinek a csizmáját a Kalamőr testvérek subickolták olyan fényesre, csak megjegyzem, hogy a Kalamőr testvérek nemzetiségükre nézve is kalamőrök voltak. Hurpeneg igazgatónak utóbb a gyomrával volt valami baja, ezért diétásan étkezett. Húst nem evett, se szeszes italt nem fogyasztott, a cigarettáról is leszokott, tudjuk, azelőtt bezzeg. Na. Szóval lassanként aztán kialakult, hogy a kistermetű, soha jókedvű, kecses barika főzött neki, főként teljes ételeket. A fűszer elosztó hivatalban a két másik furcsa testvér szerette és tisztelte Hurpeneg igazgatót, és ha valami különleges fűszer érkezett, mindig telefonáltak Barikának, hogy nincs-e szüksége rá. Ez a két testvér, Ikrek, Tavidiru és Tavidion. Nagyon különös véletlen, hogy ennek fordítva is van valami értelme ideát. Úri divat és női divat. Tavidiru és Tavidion. Egy fiú meg egy lány, a fűszeres Ikrek. Nagyon jó lelkűek, kedves beszédűek. Tudjuk, hogy nagy rendet tartott ezekben a dolgokban Falatka, éppen ezért is írta ezeket külön füzetbe. Amandor, Benniden, Eklice, Esztizu, Önkice, remek korcsolyázók. Mennyi díjat hoztak mindenhonnan külföldről. És a mindig mosolygós özvegy édesanyjuk, Impilla. Ah, ki gyönyörű történeteket tudott a jégről, a hóról, az esőről. Ebbe a füzetbe került a Süggének és Kalamőrök összefűződő történelme. Ezek ugyanis egy néppé egyesültek a lángoló szakálú Unmiket Vevüsterin fejedelemsége alatt. Megdöbbentő hasonlatosság volt a két nép között. A táncaik például a megtévesztésig hasonlítottak egymáshoz, és amint felfel kiáltottak tánc közben, amint így föl-föl kiáltottak, süvegüket a magasba dobálva, hát, ember legyen a talpán, aki meg tudja különböztetni egyáltalán, hogy ez Süggén, amaz meg Kalamőr. Persze, mindnyáján azonos tőről fakadtak, és az öreg Bökendi Nullaszától tanulták a táncos felkiáltásokat a mozdulatokkal együtt. Bökendi Nullaszától a táncos öregtől, aki először táncolt a Mimankovi erdőben, Holtsugárnál, Sanszamarinit úgy, hogy a tenyérnyi széles hoppárát átugrotta. Ott a tisztáson. Tett néha kisebb-nagyobb célzásokat Falatka felnőttek előtt erről, de azt kellett tapasztalnia, hogy a felnőttek egy része fél ettől. Egy kissé, ugye? Főként a doktor bácsi mulatott nagyon jól mindezeken, és a háta mögött azt mondta, majd kinövi, nem kell megijedni. Falatka érezte ezt az aggódást, és hogy viszont nagyapa sem veszi elég komolyan. Kezdett tehát elhallgatni az e füzetbe felsorolt barátairól. De a naplóba, mármint az ABC-s füzetbe pontosan beírta őket, sőt, fel is rajzolta az immár kékbe kötött nagy vázlatkönyvbe. Így alakult ki Falatka körül egy olyan világ, amely hasonlított az óperencián innenhez és az óperencián túlhoz is. Hasonlított, és így persze különbözött is. Egyszer aztán úgy kerültek a dolgok, hogy Falatka elmondott ebből valamit menyasszonyának Évinek, akiről már szóltam. Sőt, meg is mutatta neki a füzeteket. A tömbbe ekkor már külön nagy rajzlapokat illesztett be Falatka, és kezdett kialakulni, hát, hogy is mondjam, a város, az ország, a földrész, ahol ezek a különös jó barátok laknak és tevékenykednek. A város, mondhatni a főváros neve, Abarandón, súgta, és Évi áhítatosan bólintott. Abarandón. Ha egy kis felhő van, fűzte tovább Falatka, akkor Abarandón. Ha viszont nagyon süt a nap, akkor Öbürendén, suttogta Évi. Öbürendén, ismételte Falatka. Te tudod ezt? Ez biztos volt, vallotta Évi, és most már forgatta a rajzlapokat. Tornyok, folyók, szigetek, utcák, várak, kutak.
Elmondták egymásnak, hogy mindezek más-más nevűek, és más a nevük nyáron és télen, és másképp hívják karácsonykor, mint húsvétkor. Abarandon, Öbüründin, Ubarinden, Öbüründán, Obarandán, nem lehet összetéveszteni. Dombokon épült a város, folyók és patakok közé, vízesések és virágos kertek, iskolák, játszóterek. Itt munkálkodnak az óriás termetű zsebroszok, akiknek feladatuk például a város tisztántartása. A főtéren vasárnaponként kargistulik és taragitták muzsikálnak. A nagy torony kapuját kötvendi esztor és fejbuk buhacser őrzik, már csak azért is, hogy nehogy valaki ellesse a perecgyár titkait. De ott sétál ilyenkor a már említett Unminket vevő szerint is, megvan talán már 500 éves is, akinek nemrég adta át az országgyűlés elnöke Felendi Ragundil a nagy elefánt hadi érdemrendet. Ugyanis a tamrák devenkök orvul megtámadták Abarandot, és vevő szerint érdeme, hogy nem lett komolyabb baj. Vasárnaponként nagy népünnepét is tartottak. Megtették például Hurriniból, na, de az egészen apró Hurriniból, nem az a szemcsés, Hurriniból gőzölt világítás font a fényárba a Lanivalon szigetét. Stánc kivilágos kivirrattig. Amint növekedik, látjuk, Falatka ismerőseinek száma, barátai az óperencián innen úgy szaporodnak az óperencián túl is. Miközben élni kezdett Abarandon különös városa is, nagy, díszes, tevékeny és ünnepi életével, és a kék könyvben hatalmas birodalommá épült mindez. Szerelmesek léptek az anyakönyvvezető elé, gyűrűt cseréltek és ígérték, hogy egymást egész életükben el nem hagyják, hangversenyeket adtak egymásnak, színházba jártak és moziba, gyártottak szúrós amazsimból szelíd gömbölyű ennettelinget, csúcsossat és folyékonyat is, folyékony enendőrből aszalt szilvás firadalt, gyárakat, műhelyeket építettek, s ez időben éppen kezdték a Kulongatér elhasznált gubridáit újra aszfaltozni. Ez nagy munka volt. Így éltek ott a dombokon, tornyaik és vizeséseik között. A különlegesebb eseményeket beírta füzeteibe Falatka, és le is rajzolta. Például azt, hogy hogyan ültették körül a város, de teljesen körös körül, csatos levelű megrancafákkal. És minden egyes fa köré sok apró migurelint. Ezek duccolták alá a gyökereket. Micsoda munka! Volt úgy, hogy Falatka hosszú pillanatokig elnézte, hogyan készül a Macska utca és a Salátatér sarkán a Teklavin Tettike szoborral átellenben az új 24 emeletes Dorulündönde tetején a Meteorológiai Intézet külön eszpresszója. A tetőteraszon ismerkedett meg Falatka két aranyos öreggel, akik ott egyrészt a ruhatárat kezelték, másrészt régi kalamőrdalokra oktatták az ifjúságot. A két nagy emlékező, Zümöngi bácsi, Zümöngi néni. Ők meséltek Falatkának azokról az időkről, amikor az egyetemen még dr. Deurola Datorit tanította a matematikai tudományokat. Az állami nagyszínházban Okvipalé és Ompurus táncolták a Mörkelant. Senki nem tud ma már olyan forgást beleadni. Senki. Abban az időben az állomáson, a régi állomáson, műemlék, Oktulevics Geszteni teljesen Monacül zenekara kísérte a fulin játékokat. A még régebbi a Nemzeti Fulin Ballát. Zenekar fogadta a vendégeket, és a féllábú kecskeszakálas Lucita volt akkor az állomás főnök.

Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gál Ernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Vers napról napra.
1: Ady Endrének Petőfi Sándor iránti rajongó hódolata a költői lélekrokonság mellett egy másik érdekes párhuzamot is elénk idéz. Nagy elődjén kívül nincs a magyar irodalomnak még egy alakja, akinek nem csak költészete, hanem személye és élete is ékorán magára vonta a közönség és az irodalmi körök szenvedélyes érdeklődését, és aki ilyen hamar megostromolta egyenesen az irodalom történetet. Így kezdi Kowalowski Miklós azt a négy kötetes munkáját, ami a költő születésének 80. évfordulóján jelent meg, és Ady Endre életének még élő 200 szemtanújának visszaemlékezéseit tartalmazza. Ady Endre versét hallják.
2: Elbocsátó szép üzenet. Törjön 101-szer 100-szor tört varázs, hát elbocsátlak még egyszer utolszor, ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsátatás. 100-szor sújtottan dobom én feléd feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat. Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért, szóval már téged. Csak téged sajnálok. Milyen régen és titkosan így volt már, sorsot szépítni hányszor adatot ámító kegyből szépek szépért forrott és küldött ékes lédazsoltár. Soha se kaptam, elhát sose vettem, átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak. Szerelmeket, kiket mással szerettem, s köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövényes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsincs asszonyos rabútján, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon, én csodás verses rátfogásaimból. S biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál. Nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s ráaggatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy telhetetlen akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszú himmel lesben, nem kevés szegény magad csúfolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is öröme teljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezöröksze, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyik cipeled, vett nimbuszod, e zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot kérje meg, csillag sorsomba ne véljen fonódni, s mindegy, minnyel el ár, avagy salak, általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem láttalak.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Levente pécsi hallgatónk a következőket írta. A zokon vette állandósult kifejezés, de honnan ered? Zokszó nincs, csak zokszó. Ebből jönne a zok? Vannak a magyar nyelvnek még ilyen szavai? Minya Károly nyelvész erre a kérdésre is válaszol mai műsorunkban. A Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Honnan ered tehát az, hogy zokon vette? Olyan szó, hogy zok, ugye nincs? Hogyan keletkezett ez a kifejezés egyáltalán?
2: Kezdjük azzal, hogy a zok szó összetett kifejezésünk a zok és a szó összetételi tagokból keletkezett, és valóban önmagában zok, ezt nem használjuk. Ez a szó a zokok igéből jött létre elvonással, és vagy ragos alakban, vagy mint említettük, zok szóban ebben a kifejezésben, tehát összetételben létezik. A zokon vette szószerkezetben, tehát a zokon egy határozó szó, ez szerepel egyébként a magyar értelmező kézi szótárban is. Például zokon esik neki valami, azaz rosszul esik, fáj neki, vagy zokon vesz valamit, azaz rossz néven veszi. A zokon tehát egy megszilárdult ragos alakulat, ugye a szótöve a zok, ami önállóan nem használatos, az on pedig egy rag. Egyébként nagy valószínűséggel a nyelvújítás korából való.
1: Hasonló szavunk a hóna is, ugye? Önmagában az, hogy hón nem létezik, csak az, hogy hónaj.
2: Így van, beszélünk az ember hónajáról, csak éppen mi a hón, aminek alja van. Nos, a hónaj valóban régi összetett szó, az előtag egykor önállóan létezett, viszont mára elhomályosult. Tehát ez a bizonyos hón a kar alatt lévő üreg. Az utótag pedig az al, ajszó, ugye ez tulajdonképpen az alja birtokos személyeles alakból lett aj, és a hón plusz aj összetét így jött létre a hónaj.
1: Mit jelent az a szó, hogy punnyad? Kérdezi Ábel, Máté Szalkai hallgatónk.
2: Korábban az év ifjúsági szava volt a punnyad, a kifejezést, tétlenkedést, unatkozást, fásultságot, gubbasztást, aztán idézőjelben langyos lébecolást jelent. A csökkent intenzitású életérzés sokak jellemzője, legalábbis időnként, és ugye az ige nem cselekvést jelent, hanem annak a hiányát. Kapcsolhatjuk ehhez a szóhoz Goncsarov, klasszikus orosz szerző fő művét, az Oblomovot. Oblomov egyben a főszereplő neve is, és ez a főhős a lakása pamlagán heverészik, ábrándozik nap mint nap, gondolatban tele van reformokkal a világ megváltoztatása érdekében, a valóságban azonban ez túl sok energiát várna tőle, ezért Oblomov végső soron nem tesz semmit. Levonja a tanulságot, hogy nem érdemes semmin sem változtatni, a birtoka közben pedig szép lassan pusztul, ő pedig mai szóval punnyad.
1: Honnan ered ez a kifejezés?
2: Hegedűs Attila nyelvész szerint a szó töve egy úgynevezett fiktív tő, ez azt jelenti, hogy önmagában nem használatos, és ez a puny. Ez tulajdonképpen egy hangulatfestő tő is, és ehhez kapcsolódik a d igeképző a szó végén, és így jött létre a punnyad igénk. Aztán különböző más képzőket is kaphat még, és teljes jogú tagja lett a szókészletünknek, íme néhány alakja: punnyadó, punnyadás, punnyadozik, punnyatag, punnyadásos, bepunnyad, lepunnyad, kipunnyad, elpunnyad. Tehát még igekötős igék is vannak vele.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. március 12-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: A Z generáció tagjai beleszülettek az internet világába.
4: Természetesen és magabiztosan kezelik a digitális eszközöket, a segítségükkel pedig könnyebben kommunikálnak, mint a szavakkal. Gazdasági válság, járvány, klímaszorongás, gyors társadalmi változások idején nőttek fel, így aztán az átmeneti állapot számukra alapélmény, és persze a szorongásuk egyik okozója is. Ez a rendkívül érzékeny generáció könnyebben beszél a mentális egészségről, érzelmeikről, a körülöttük zajló világról, belső bizonytalanságról, túlterheltségről, az énkeresés nehézségeiről. De vajon értjük őket? A Szabadpolc mai adásában három könyv segít közelebb jutni a Z generációhoz. A dalszövegeket tartalmazó Hallunk titeket című kortárs antológia, Voloncs Attila erdélyi 20 évesekről szóló regénye, és Ador Jáni Panna könyve a kolozsvári 30-asokról. Én Bödő Anita vagyok. Borsi Bálint szerint a Z generáció egy megbélyegzett generáció. A fiatal költő, műfordító és tanár azokat a dalszövegeket rendezte kötetté, amelyeket fiatalok ezrei fújnak kívülről. A nyomtatásban megjelent sorokat kiegészítő, magyarázó, néha értelmező jegyzetekkel látta el. Így a Hallunk titeket című antológia felkínálja annak a lehetőségét, hogy a soroknál elidőzve megértsük a dalszövegeket és a nemzedéket.
6: Én alapvetően két célközönséget tudtam elképzelni. Egyfelől azokat a fiatal zenehallgatókat, akik tényleg valószínűleg szó szerint tudják ezeknek a dalszövegeknek egy nagy részét, illetve azt az idősebb korosztályt is, akik tudnak ezekről az előadókról, de lehetséges, hogy hát abból kifolyólag, hogy esetleg nem ezekbe a zenei műfajokba érdekeltek elsősorban, nem biztos, hogy esélyt adnának mondjuk egy rap album meghallgatásának, és bízunk benne, hogy a széljegyzetek meg mindkét tábornak tudnak valami újat mutatni.
4: Azt gondolod az idősebb korosztályról, hogy van bennük olyan nyitottság, hogy kíváncsiak arra, hogy na, sokat hallani Krúbiról, akkor miről szólnak Krúbi szövegei, vagy egy-két szövege, vagy na, sokat emlegetik ezt a Betonhofit, akkor miről szólnak az ő dalszövegei?
6: Én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, illetve most már azért vannak visszajelzések is, és azt látom, hogy elég változatos generációkból érkeznek az olvasói visszajelzések, és szerintem ez egy izgalmas kihívás azok számára is, akik ezeket a szövegeket már betéve tudják, hogy adjanak egy esélyt nekik irodalmi szövegként, és nézzék meg, hogy egy kicsit ilyen tépelődőbb módon, hiszen a versolvasás szerintem a zenehallgatásnál egy tépelődőbb műfaj alapvetően, tehát a zenének instant kell hatnia, a verset meg az ember általában lassan olvassa, hogy így is megállják el a helyüket, így esetleg új arcukat mutatják el, vagy így is ugyanazt a képet képesek el lefesteni, amit zenével együtt. Az idősebb generációk számára pedig szerintem hát egy kicsit a saját határaik feszegetése, tehát hogy képesek-e nyitottan fordulni azok felé, a szerzők felé, akik egyébként nyelvezetükben sokszor radikálisak, biztos, hogy sokszor trágárak, és témaválasztásukban is nagyon nyitottak, de azt gondolom, hogy annyira gondolatgazdag, meg izgalmas szövegekről van szó, hogy megéri ezt a bizalmat megszavazni nekik. Igazából én egyáltalán nem érzem magamat így, semmiféle módon autoritásként abban, hogy megmondjam, hogy alapvetően hogyan érdemes viszonyulni a Z generációhoz. Én magam sem vagyok egyébként már Z generációs, az Y generációhoz tartozom. Ha mégis valamit megengednék magamnak, vagy hogy így javasolnék az olvasónak, hallgatónak, akkor az a nyitottság lenne. Alapvetően szerintem egy erőteljesen megbélyegzett generációról beszélünk, nemzetközileg is, tehát az, hogy figyelemzavaros az Z-generáció, hogy a közösségi médián éli az életét, és igazából már nincsenek mélységei emiatt az életének, ezt azért nagyon régóta lehet hallani, és Magyarországon meg szerintem különösen van egy megbélyegzettség ennek a generációnak politikailag is a közelmúltig, igazából az őket érdeklő témák, illetve az egész komplett generációjuk, hát politikai törésvonalak mélyítése érdekében lett felhasználva, úgyhogy szerintem van honnan feljönni, de abban biztos vagyok, hogy az össztársadalmi érdek, hogy minden generáció a megértés igényével viszonyuljon minden generáció felé, úgyhogy ha a hídépítés gesztusát kicsit kilátásba tudom helyezni ezen a könyvön keresztül, akkor én annak nagyon örülök, ez abszolút szándékunk volt.
4: Én ezt a szándékot egy kicsit érzem a címadásban is. Azt gondolom, hogy ez kicsit azt is jelenti, hogy hallunk titeket, halljuk, hogy mi foglalkoztat titeket, hogy mi a probléma számotokra, szülőktől, a közéletig, a szerelemtől, a saját magatok sötét periódusáig. Ez is benne van?
6: Ez talán a legfontosabb olvasat ennek a címnek. Egyfelől érdemes gondolatgazdag és jól megkonstruált szövegeket írni, hiszen hallunk titeket, másrészt pedig figyelünk, tehát az is fel fog tűnni, hogy ha adott esetben, hát ezt megpróbáljátok megspórolni.
4: Van ez az öt ciklus, gyökerek, sötét, magam, érintés és közeg. Ezek azok a témák, amikről ezek az előadók, te úgy fogalmaztál, hogy akár radikális nyelven, de nagyon őszintén beszélnek.
6: Én ezeket találtam, azon belül, hogy többségiben Z és kisebb részben Y generációs dalszövegírók dalszövegeiről van szó. Azért tényleg próbáltunk egy széles spektrumot bemutatni, hogy valamennyire reprezentatív legyen a minta, amit kapunk, de nyilván így sem lett az, tehát nem merném ezt kijelenteni, hogy ezek foglalkoztatják az Z generációt vagy az Y generációt, de ezek olyan visszatérő motivumok voltak, amik alapján úgy éreztük, hogy viszonylag fair módon tudunk csoportosítani.
4: Kötet felépítése úgy néz ki, hogy szerepel egy dalszöveg, és a dalszöveg mellett szerepelnek magyarázatok, amiket te írtál. Az első jegyzet, amit találunk ebben a könyvben, az egy Arany János családi kör című versére utaló sort magyaráz, illetve ott megjeleníti, hogy ez Arany János. Azért van, amikor tulajdonképpen a jegyzet nem csak kiegészítés, hanem egy kicsit értelmezése is a dalszövegnek.
6: Z-generációs hallgató pontosan tudja, hogy Pogány induló Szirmai Marcell Szegeden született, meg pontosan tudja, hogy mit jelent a csár, meg mit jelent a catfish kifejezés, de egy idősebb olvasónak ez nem feltétlenül magától értetődő, szóval ezeket is lejegyzeteltem, kijegyzeteltem. Egy fiatalabb olvasónak meg lehet, hogy esetleg pont ezek az intertextuális utalások az irodalmi, klasszikus irodalmi kánon részét képező szövegekre nem magától értetődők, úgyhogy vállaltam annak a kockázatát, hogy egy kicsit didaktikus leszek időnként. Hát arra gondoltam, hogy inkább kerüljön bele több minden, mint kevesebb minden. Úgyhogy ez volt a jegyzetelésnek a fő szempontja.
4: Aki kinyitja ezt a könyvet, vagy már a címoldalon is, azt látja, hogy Berta Csongor, azt látja, hogy Szirmai Marcell, akik ismerik ezeket az előadókat, azok bongorként vagy pogányindulóként ismerik. Miért döntöttetek úgy, hogy ebben az antológiában csak a végén egy rövid életrajznál szerepel a művésznév, és egyébként meg a saját személyes civil nevükkel szerepelnek az előadók?
6: Ez szerintem egy ilyen formai gesztus, ami tulajdonképpen hát ennek a gondolatkísérletnek a része, hogy mi lenne, ha irodalmi szövegként és irodalmi szövegek szerzőjeként foglalkoznánk ezekkel az előadókkal. Nyilván ettől függetlenül azért az olvasók tisztában vannak vele, tisztában lesznek vele, hogy kiknek a szövegeit olvassák, és hogy ezek a szövegek, ezek elsősorban arra születtek, hogy koncerteken, illetve albumokon hangozzanak el. Ez szerintem egy kicsit színház, de egy érdekes kísérlet.
4: Amiket mi ebben a könyvben olvasunk, azok versek, ha a koncerteken hallgatjuk őket, akkor dalszövegek, vagy amiket ebben a könyvben olvasunk, ezek dalszövegek, amikről megmutatkozik, hogy ezek versek, vagy versek is lehetnek.
6: Nekem az az álláspontom, hogy csak a szerző döntheti ezt el. Ahogy írom az utószóba, vannak olyan dalszöveg írók, például Pajor Tamás vagy Müller Péter Szijjámi, akik a 80-as években dalszövegeket írtak, de később a saját dalszövegeiket megjelentették kifejezetten hangsúlyosan verses kötetben is. Tehát, hogyha a szerző versként értelmezi a saját szövegét, akkor szerintem onnantól ez vers.
4: De az, hogy ezek a szövegek írásban jelennek meg, az úgyis mondjam, nagyobb teret és lehetőséget ad arra, hogy az ember elkezdje elemezni. De lehet, hogy nincs igaza, mint akkor, amikor egy koncerten hallgatjuk.
6: Ez biztos, hogy így van, és én nagyon bátornak is tartok egyébként mindenkit pont emiatt, aki hát a nevét adta ehhez a kötethez szerzőként, hiszen gondolkoztam ezen, hogyha én dalszövegnek megírtam volna egy szöveget, majd pedig valaki megkeresett volna, hogy akkor most megfosztja a zeneeszköztárától, amivel én nyilván számoltam, amikor megalkottam ezt a szöveget, és papírra nyomtatja, akkor én úgy lettem volna vele, hogy hoho, hát ez nem fair. Tehát ez nem fair a szöveggel szemben. És az, hogy ennek ellenére ennyire sokan belementek, ez tényleg szerintem nagyon nagy bátorságra utal. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy funkcióját tekintve eltérés van. Tehát tényleg a dalnak instant kell hatnia, a verset pedig lassan érleljük magunkba, és meglátjuk, hogy ki mire jut ezzel. Engem az lepett meg, hogy nagyon megtisztelőnek érezték szerintem sokan, hogy nyomtatásba kerül a szövegük. Papírra van nyomtatva az ő szövegük, egy ilyen antológiába, kemény felelés, klasszikus antológia kinézeti antológiába, és ez nagyon elgondolkoztatott, hogy milyen érdekes, hogy sokkal-sokkal többeket érnek el azért a dalszövegek, mint a versek a 21. században, ez egész biztos, de mégis valahogy ettől megilletődik a dalszerző, hogy ebben még mindig van valami mágia, hogyha papírra van nyomtatva egy szöveg. Egyébként nagyon kedves és nagyon lelkes visszajelzések érkeztek.
4: Borsi Bálint mutatta be a Hallunk titeket című antológiát.

0: fennhat.
1: Boloncs Attila író dühösnek látja a nemzedékét, és ilyennek is mutatja nemrég megjelent regényében A bűvölőkben. A 2020-as években egy székely kisváros erdőszéli házában találkozik egy felnőttekből és diákokból álló társaság. A 2020-as években egy székely kisváros erdőszéli házában találkozik egy felnőttekből és diákokból álló társaság. Sok mindenről szó esik, tekintetek találkoznak, és elég sok minden kiderül a szereplőkről, meg a székely kisvárosról. Az első online olvasói visszajelzések szerint A bűvölők érzékeny és szorongató, játékos és kegyetlen regény. A beszélgetésből pedig az is kiderül, mit gondol ezekről a jelzőkről az író, Boloncs Attila.
2: Valóban én is úgy érzem, hogy ezek a jelzők is, meg valóban ezek a hatások, amiket ezek szerint képes kiváltani a regény, azok megegyeznek a szándékaimmal. Szerzőként egyszer, mint olvasó is vagyok már a könyv megjelenése óta, és tisztában vagyok vele, hogy az én értelmezésem is csak egy értelmezés a sok közül, és én valójában nagyon örülök annak, amikor az én elképzeléseimtől részint eltérő vélemények is megjelennek, és igazából azért is éhezem kicsit a reakciókra is, és várok minél több visszajelzést, mert bizonyára nagyon érdekes lesz az, amikor mások majd olyan dolgokat is észrevesznek a szövegben, amiket én nem annyira tudatosan rejtettem el benne.
1: Azt mondtad a könyvbemutatón, hogy ez a könyv egy realista regény, és valóban nagyon sok olyan pontot, olyan mérföldkövet, útjelző táblát talál az olvasó, amelyek nagyon is segítenek azonosítani az időpillanatot. Az, hogy ezek a szereplők mit olvasnak, mit néznek, mi történik éppen a közéletben, az nagyon is reális nyom. De mit jelent 2026-ban egy realista regény?
2: Mindenképpen valami olyan összefüggés rendszernek a megragadását értem realizmus alatt. És ez így nyilván nem feltétlenül független attól, hogy teoretikusan hogyan képzelem el a regényt, mint olyat, hogy valahogyan a kisvilág és a nagyvilág dialektikáját írja le, tehát egyszerre mutat be valamilyen nagyon intenzív belső világok összességét, ezeknek az egymásra kölcsönhatását, közben ad valamilyen extenzív totalitás élményt, tehát megmutatja a társadalmi valóságot, az adott történelmi pillanatot, és ennek a kettőnek az interfelel az, ami a cselekményt is bonyolítja, ami végül is a regénynek ezt a nehezen megragadható, és minden regény esetében nehezen megragadható érzelmi, pszichológiai alaphangulatát determinálja. És ezek a jelzők, visszakanyarodva a beszélgetésnek az elejére, valahogyan ennek a kettőnek a feszültségéből terveztem ezeket megkomponálni, megkonstruálni, kiváltani.
1: Az érdekelt téged, hogy az, ami a világban zajlik, az hogyan befolyásolja az egyének életét? Vagy az is, hogy ezek az egyéni sorsok hogyan tudnak visszahatni arra, ami a körülöttük zajló világ?
2: Abszolút. A 2020-as évek közérzetét, és azon belül fokozottan az E-generáció, az azon belül is a 20-as éveikben járó fiatal felnőtteknek a hangulatát, gondolatvilágát szerettem volna visszaadni. A század gyermekeiről van szó, akik a 21. századdal együtt számolják az éveiket, ez az ő történetük, és őket igyekeztem realista módon ábrázolni ebben a világban. Juthatnánk arra a következtetésre, hogy ez a regény pessimista végkicsengésű, és ezt nem tagadom, az is. Ugyanakkor az agencia lehetőségét ettől a korosztálytól egyáltalán nem tagadja meg, tehát az szerintem nagyon hangsúlyos minden karakter esetében, hogy bár megkörnyékezi őket a rezignáció és az ürességnek a tapasztalata, mindegyikükben nagyon intenzív formadó és építési vágy van, tehát ezek a karakterek akarnak valamit, és a tragédia épp abból születik, hogy nagyon nem mindegy nekik, hogy mi fog a világban történni.
1: Milyennek látott te ezt a nemzedéket? A könyvhöz egy olyan szlogent társított a kiadó, amiben a dühös jelző szerepel, dühös regény a 20. 30-as évekről ez a szlogen. A könyv hátoldalán pedig az olvasható, hogy az ember jól tudja magáról, hogy milyen. És ez azt jelenti, hogy te olyannak látod ezt a generációt, akiben egyszerre van valami tű, vagy valami felháborodottság, és egyszerre van egy önelemzésre való hajlam?
2: Ezeket mind alá tudom írni. Én valamilyen egészen fokozott érzékenységet látok a saját generációmban, és ez nagyon furcsán fog hangzani, ez nem pusztán emocionális érzékenység, hanem ez valami fogalmi érzékenység. Pusztán azért, mert egy ilyen világot örökölt ez a generáció, és egy ilyen világban kell boldogulnia. Ezek a problémák valahogy egy ilyen határozottabb, abstrakciós készséget generálnak a nemzedékem azon tagjaiban, akik hozzám közel állnak, vagy akik engem mélyebben érdekelnek. Kétségkívül ott van a düh, és ez igazából számtalan irányból meg lehetne ragadni a környezeti témák kapcsán, a geopolitikai helyzet kapcsán, a szociális helyzet kapcsán, azzal, hogy mi történik, mi történt az oktatási rendszerünkkel úgy Magyarországon, mint az egész nyugati civilizációban. Azt látjuk, hogy ennek a nemzedéknek ezek valóban kiemelt és cselekvésre felhívó problémák.
1: Ez egy nemzedéki könyv, tehát ez egy nemzedékregénye?
2: Egy nemzedékregénye is, valamilyen értelemben számomra egy korregénye is, és a legintimebb saját interpretáció, amihez nyilván az olvasónak nem sok köze van feltétlenül, de számomra mindenképpen egy viszonyregénye is a tulajdonképpen a saját Erdélyhez való viszonyomnak és a szülőföldemmel kapcsolatos érzéseimnek, gondolataimnak az objektivációja is.
1: Mit jelent a cím, a bűvölők? Nekem azt tűnt fel, amikor olvastam ezt a könyvet, hogy nagyon sok olyan pillanat van, amit te íróként kimerevítesz, amikor két tekintet találkozik, amikor két szereplő mélyen egymás szemébe néz. Ezt jelenti a bűvölők, vagy ennél sokkal absztraktabb jelentése van?
2: Igen, ezt is jelenti, és igen, a bűvölők elsőrendűen, vagy a bűvölésnek az aktusa az valami ilyesmit jelent számomra a regényben, amikor egyszerűen nagyon elemi és nagyon felforgató szinten találkozik két ember a másiknak a tapasztalatával. Ezt a korszakot nagyon határozottan le lehet írni az eltávolodás, az elzárkózás hívószavaival, és ezek a pillanatok, amikor valaki képes a másik én határait olyan szinten afficiálni, hogy ez már leírható a bűvölés fogalmával. Ezek valóban nagyon intenzív és kiemelt pillanatok az életünkben, és ez volt az, ami mozgat a címadást, másrészt az is, hogyha kiebtekintünk és a nagy társadalmi totállal foglalkozunk, akkor azt látjuk, hogy politikai vezérek, vezetők egészen más értelemben lépnek fel bűvölőként. Talán nem is tudják, hogy mit tesznek, és nem is fontos számukra, hogy tudják, hogy mit tesznek. Egyszerűen a történelmi logikája szerint ők ilyen bűvölővé válnak.
1: Boloncs Attila segített megérteni a Bűvölők című regény karaktereit és világát.

0: Adorjáni Panna első regénye a kolozsvári 30-asok magányáról, a kapcsolódás iránti vágyról és elbukásról beszél, kíméletlenül. A körbe fiatal hőse Miriam sodródik, megtorpan, kibújik a csigaházából, majd vissza is húzódik. Úgy érzi, a nemzedékének nem adott semmi használhatót az előző generáció, sem az egyetem. Mindent neki magának kell kitalálnia, felfedeznie. Adorjáni Panna mégis optimista. Ez derül ki abból az interjúból, amit Olá Andrea készített vele.
1: Körülbelül ott a 2010-es évek vége fele, tehát egy kicsit hasonló korszakban, mint ahol a regénynek a jelen ideje történik, kezdett el foglalkoztatni. Ez a történet, vagy hogy valamilyen történetet szeretnék írni. A fiatal felnőttkori kapcsolatok érdekeltek, hogy ezek hogyan teremtődnek meg, és az is, hogy tulajdonképpen a társadalom, amiben élünk, és annak a szabályrendszerei, normái hogyan alakítják. Picit a regény arra próbál reflektálni, van egy ilyen jelen időnk, és abban Miriamnak, ennek a fiatal felnőttnek az egy hetét járjuk be. Miriam, ő sokat töpreng saját magán is az életén, és akkor ilyen közbeikelt jelenetenként visszatérünk a múltjába. A kamaszkorától egészen a közelmúltig jutunk el, ilyen flashback-szerű jelenetekben, vagy visszaemlékezésekben. És amin ő gondolkodik ebben az életpillanatában, azok a kapcsolatai, és főleg ezek a szerelmi, szexuális kapcsolatok, és valahogy azt próbálja megérteni, hogy mi az, ami félrement. Mert volt annyi sikertelensége, és tulajdonképpen visszaélésekben is része. Amikor megnézzük ezeket a visszaemlékezéseket, akkor egy picit belátunk az ő múltjába, családjába, és ő egy elég ilyen konzervatív háttérből érkezik, ami bizonyos mértékben azt hiszem, hogy azért valahogy az erdélyi magyar közösséget én például konzervatívabbnak éltem meg, mint a magyarországit, vagy lehet, hogy pontosabb úgy mondani, hogy a budapestit, amikor én aztán oda költöztem. Van egy pillanat a regény, amikor az édesanyja elmélkedik arról, hogy milyen volt az ő korában barátkozni, sokkal finomabb kifejezéseket is használ, udvarlás, barátkozás. Egyébként ugye ez a szülői generáció, ez a kommunizmusban felnőtté váló generáció, kommunizmus végén. Az egy sokkal zártabb világ mindenféle szempontból, és sokkal kevesebb ilyen utat mutat fel ezekre a viszonyokra, és talán ezért egy picit kiszámíthatóbb. Minél konzervatívabb, meg minél vallásosabb egy közeg, annál kisebb tulajdonképpen a figyelem a testre, meg hogy ez egy kicsit ilyen felületes, vagy akár ilyen használom is ezt a szót, világi dolognak tűnik ez, hogy ilyesmikkel foglalkozunk, hogy mi tetszünk-e, hogy minket szeressenek, tehát hogy ezek valamilyen hiúsági kérdéseknek tűnnek, viszont ez a generáció, Miriam generációja, ők sokkal inkább igényelik azt, hogy verbalizálják, és hogy megértsék azt, ami történik, és sokkal nagyobb szabadságra, kísérletezésre vágynak. De hát nem csak ez az, ami a miérthez kapcsolódik, hanem amit megpróbáltam valahogy megragadni, az az is, hogy élünk egy olyan társadalomban, amiben nem nagyon vannak jó kapaszkodók arra, hogy hogyan lehet jól kapcsolódni egymáshoz, meg jól kísérletezni és játszani, akár ilyen romantikus, akár ilyen szexuális viszonylatokban, és hogy ezekre az aknamezőkre mindenki rálép szinte, aki a regénynek a szereplője.
2: Olvasnék egy részletet a könyvedből, mert hogy fontos dobantó a következő kérdés. Ez van egy ilyen rész, hogy a kolozsvári magyar lányokat, magát is beleértve, átlagos nagyvárosi libának látja, akik szoronganak attól, hogy a magyarok kicsúfolják őket, mert román akcentussal beszélnek, a románok meg azért, mert helytelenül beszélnek románul. Az okos kolozsvári magyar lányok vagy az asszimilációs képességükkel tűnnek ki, hogy megtanulnak perfektül románul, és ugyanolyan divatosan és egyhangúan öltözködnek, mint az okos kolozsvári román lányok, vagy magukra öltik az elérhetetlen szexiség auráját, és átváltoznak a nagybetűs magyar barátnővé, például egy jóképű moldvai román srác egzotikus zsákmányává. Ez mennyiben határozza meg Miriam és a barátai életvitelét, felfogását, kitettségét?
1: Mennyire jó, hogy ezt felhoztad, mert igen, az lehet, hogy fontos, hogy a regény az Kolozsváron játszódik, és ami nekem izgalmas volt, az pont ennek az erdélyi magyar közegnek egy sokkal ilyen, hát az én fejemben egy ilyen koszosabb változatát megmutatni. Ez egy nagyon ilyen masszatos, egy nagyon kevert Kolozsvár, amiben sokféle hagyomány és élet létezik. És ami nekem fontos volt, az tényleg az, hogy így Kolozsvár egy ilyen nagyvárossá válik, és ennek megvannak a maga ilyen izgalmas hozadékai, és az egyik az az, amiről itt tulajdonképpen Miriamnak az értelmezését olvassuk, ahogy ő gondolkodik arról, hogy milyenek a kolozsvári magyar lányok, és igen, ő ezt látja, hogy valahogy mindenki kicsit így szorong, és egyszerre próbál így nagyon nagyvárosinak és coolnak tűnni, de közben valahogy ebben a coolságban tulajdonképpen hasonlítani akarnak valakire, valahogy most, ahogy olvastad, ez jutott eszembe, hogy valamilyen autenticitás, vagy valami ilyesmit hiányol. Természetesen Miriam itt túloz.
2: Azért is fontos a barátokról, vagy a Miriamot körbevevő emberekről beszélni, mert amikor olvastam a könyvedet, olyan érzésem volt, mintha egy ilyen panoráma kamera középpontjában ülnék. Pont annyira éles néha a kép, és pont annyira elmosódott, vagy ilyen furcsa, delejes. Miért ilyen szerkezetű ez a könyv?
1: Milyen jó ez a hasonlat, nagyon tetszik, hogy minden éles és közben minden életlen. Az volt nagyon-nagyon fontos számomra, hogy ezeket a viszonyokat, amelyek gyakran visszaélések, és amik a központi ilyen szigetei ennek a történetnek, hogy ezeket ne csak az áldozat szempontjában mutassa meg. Ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ezt hogyan lehet igazságosan megcsinálni, de azt tudtam, hogy engem az érdekel, hogy milyen az a társadalom, milyen az a közeg, milyen az a hagyomány, milyen az a norma, milyen az a szabályrendszer, amiben megtörténik az erőszak, a visszaélés, a bántás. És ehhez azt gondoltam, hogy nagyon fontos megnézni több oldalról is azt, hogy mi történik, és azt szerettem volna megmutatni, hogy ennek az oka nagyon nagy részt tényleg ezekben a társadalmi, meg szociális berendezkedésben kereshető, abban a patriarchális társadalomban, ami azért eléggé agresszív, és amiben különféle nyelvet tanítunk meg a fiúknak, meg a lányoknak arról, hogy hogyan kell a világban viselkedni, meg az emberekkel viselkedni. És ezáltal azt is meg szerettem volna mutatni, hogy ez ugyanolyan nyomorúságos eredménnyel jár mindenki számára, és hogy ettől közösen szenvedünk. És persze, hogy a bántás és annak a súlya az nagyon más az áldozat számára, de tulajdonképpen fontos volt nekem, hogy egy kicsit foglalkozok a srácokkal is, és nagyon-nagyon reméltem, hogy ez segít abban, hogy a könyvet majd elolvassák fiúk is.
2: Sokszor utalsz arra a regényben, hogy Miriam milyen szürke zónában van, megpróbál ventilálni, tehát a barátnőjének, a testvérének elmondani, hogy mi zajlik benne, vagy mi az, amitől nem tud szabadulni, hiszen a múlt szörnyű helyzeteiből nem nagyon tud ő kilépni, és nyilván ez meghatározza a jelenét is, de meghatározza a jövőjét is.
1: Ő eléggé sokat szenved ebben a regényben, szegény. Nehéz megfogni tulajdonképpen egy ilyen trauma válaszba beleragadt, különféle tüneteket produkáló lánynak a belső világát, anélkül, hogy az ne legyen nagyon ilyen fárasztó, olvasmányi élményileg is, de azt visszaszerettem volna adni, hogy ez egy nagyon ragacsos folyamat, és nagyon akár így hosszasan el tud húzódni, illetve az nagyon fontos volt nekem, hogy ebben a sok nyomasztó és nehéz történetet is földolgozó szövegben elérjek valami olyan pontra a főszereplőt tekintve, ahol valahogy megcsillan számára valamilyen kilátás.
0: A Körbe című első regényéről Olá Andrea kérdezte Adorjáni Pannát.

Szabadpolc mai adásában az irodalom segített megérteni a Z-generációt. A Hallunk titeket című dalszöveg antológia, Volonch Attila a Bűvölők című regénye és Adorjáni Panna Körbe című könyve árnyalta a nemzedékről alkotott képet. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a technikai munkatárs Hajósi Bence volt. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Bödő Anita.

0: 21 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Uniós csúcs találkozó kezdődik holnap Brüsszelben. Sikeresen megműtötték 14. Leó pápát. Folytatódik a napos, de hűvös idő. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő közölte azt is, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték, negyedévente 140-160 millió forint értékben, noha korábban hasonló tematikájú szolgáltatást egy másik cégtől 10 millióért kaptak. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás, a műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett, és elkezdett sétálni a Gemelli Klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rosszindulatú daganatot távolítottak el a pápa jobb tüdejéből. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten-keleten gyenge eső előfordulhat. Éjszaka 2-7, napközben 13-19 fok várható. Részletes hírösszefoglalóval 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Szappanozás, dörzsölés, simítás és öblítés. Az egyszerű mozdulatsornak fontos szerepe van a mindennapjainkban, vagyis a megfelelő kézmosás komoly fertőzésektől véd meg. De hogyan kell okosan?
4: Hüvelykujjat kiemeltem az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, aztán a csuklókra térünk át.
3: A kézmosás mellett persze fontos a lakás tisztasága is. Milyen vegyszerekkel vagy minélkül, hogyan érdemes takarítani? Erről is beszélgetünk napközben. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Szóda.
5: Egy hét alatt több mint 30 kiállítás és 200-nál is több alkotó. A budapesti kortárs ékszerhétről beszélgetünk stúdió vendégünkkel, a rendezvény fővédnökével, Juhász Annával. Bemutatjuk a MOME Intro a gondoskodás rétegei című kiállítását. Emellett ellátogatunk az Örkény Színházba, és hangolódunk a 13 éve elhunyt kiváló gitáros Pribil György emlékkoncertjére is.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

0: Cimborelli Endre, ház, háború, halott. Tizedik rész.
1: Fizika. 1944. Kimegy a... Mi is ez? WC, zuhanyzó. Most van víz, csöpög. Van vagy nincs? Van a falon egy kerek tükör. Megnézi magát. Nem ismerős. Ő az, ki más? Ő lesz majd K apja, ha kikerül innen. Ha nem amputálják a lábát, sikerül elég élelemhez jutnia, sikerül megszöknie a hadifogságból, valahogy hazavergődni, stb. Megúszta annak az orosz kiskatonának a támadását, aki egy éjjel a szondi sarkán le akarta vetkőztetni. Ha megtalálja azt a nőt abban a felfordulásban, akit meg, hogy néz ez ki, mondja magáról, miközben a tükörképét bámulja, de mit mosolyog, milyen jól tudok mosolyogni, mondja a tükörképének. Milyen helyes kis kerek tükör ez? Polgári élet, 2021. Leföl úszkáló nők, az úszósapkás fejüket idétlenül kitartják a vízből. Kecsesen tartják ki. Smink és háj. Az úszósapkákon lifegő, színes műanyag virágok, decensen viselkedő hölgyek, mindenki külön csendben van, csak az egész rendetlenkedik. Az egész zúg, cseng és csobog. Világ, nevezzük így, zeng a világ, zsivajog. Forra világ bús tengere. Klórszag van, és lehet, hogy nem klórszag. Kának igazából fogalma sincs, milyen szagú a klórmész. Kiment a divatból, mint a diklórdifenil trikloretán, de mit használnak helyette? Milyen lehet egészen közelről ezeknek a nagyjából elformátlanodott, középkorú nőknek a szaga, ha elpárolog a testükről az uszoda vize? Nézi az egyiket. Egész jó, gondolja. Takaros. A nő nem néz vissza. Nagymama, gondolja Ká, tuti nagymama. A telefonjában a 2 éves, meg a 3,5 éves unokái fotói, az anyjuk nélkül. 100 fotó a gyerekekről. Egy a fiáról, semmi a fia feleségéről, akivel amúgy nincs baja, mármint a mennyével, talpra esett kis ribanc, de a fénykép túlzás volna. Heteró, keresztény, fehér férfiak stírölnek minden szempontból kiszámíthatatlan, basznival úri asszonyokat. És megy a találgatás, hogy ez a rózsaszínbe öltözött borotválja-e a pináját, vagy sem. Politika. 1972. 1988. Schäfer szembefordul Kával, úgy beszél hozzá. Minden mondatnál megérinti K alkarját. Minden második mondatnál. Te, mondja, figyelj csak, és megérinti K-t. Túl közel van. Ha ennyire közel lépnek hozzád, valaki ilyen közel tolja a képes felét, kénytelen vagy úgy venni a levegőt, hogy ne érezd a szájából kiáramló szagot. Nem tudod úgy venni a levegőt. Ha az lenne, mondja Schäfer, és elhallgat. Mi? Ha mégis az lenne, amit gondolsz, hogy mi most már a hátralevő életünkben mindent megúszunk, akkor szerinted én mit keresek itt? Megint elhallgat. Ki az a mi? Gondolja K. Aztán Schäfer átkerült egy másik egységhez. K többet nem találkozott vele. Nem tudta, hova irányították, és Schäfer nem jelentkezett. Egy hirtelen támadt tülekedésben egyszer váratlanul megpillantott a távolról a laktanya udvaron, és futni kezdett felé, de az épp csak visszaintett, elfordult, eltűnt a többi közt. Vagy pedig nem ő volt. 17 évvel később összefutottak véletlenül az Andrássy úton, és nem kezdtek egymással semmit. Egyrészt népköztársaság, másképp meg miért teszem hozzá ilyenkor, hogy véletlenül, gondolta K. És mit lehetett volna kezdeniük egymással? Politika 1972. Szóval, kérdezte K. apja K-t, szóval az a lány, alig láthatóan intett a fejével, csak egyszer mondta, hogy szóval. Szóval ő. K. nem válaszolt. Várt. Hogy pontosan mire, azt nem tudta. Tapsra. hogy elmúljon valahogy ez a helyzet. Az apja bólintott, tudomásul vette, nem mosolygott. Mint aki elfelejtett mosolyogni. Komoly volt az arca, komolyan vette. Vedd komolyan, mondta a fiának. Na, még csak az kéne, gondolta Ká. Pedig aztán mégis komolyan vette. Hú, de rég volt, gondolja most. Vagy akkoriban még keletkeztek komoly dolgok, igazán komolyan beendő dolgok. Régen működött a Lukács cukrászda Islerrel és Rigó Jancsival, lehetett focizni a Rózsa utcában, és esett karácsonykor a hó. Ez mindjárt három komolyan beendő dolog. Többféle minyont gyártottak. Polgári élet 2021. A szvetter elporlad. A pulóverek elporladnak. Ká anyja pulóvereket kötött munka után. Volt kötőgépük. Buksi márka nevű, meg egy sík kötő. Azon kötöttek a szülei, miután hazaérkeztek a hivatalból. Ká apja is kötött. Ká úgy emlékszik. Nehéz elképzelni, nem akarja elképzelni. Elkészült a napi adag, papírzsákba gyömöszölték, átvitték Csepeliékhez. Csepeliék zsidók. Ká ezt a Lolitól tudta, azért tudta, mert a Loli mondogatta eleget. A Weiss Manfredok. Na mi van a csepeli Weiss Manfredékkal? Loli utálta Csepeliéket, vagy mi lehetett, Kának fogalma sem volt erről. Általában semmiről sem volt fogalma. A kötőgépek a középső szobában álltak a falhoz tolva. Ká húga szeretett volna ilyen lila vagy piros vagy bármilyen pulóvert, amit az anyja meg az apja kötött, de pulóverről szó sem lehetett. Nem hozott neki a Jézuska se. Csepeliék nincsenek már. Sehol. Eltűntek. Lolcsi is. Eltemették. Ká nem tudja, melyik temetőben van, és aki esetleg tudhatná, hogy Lolit hová temették, az sincs már. El van temetve, aki meghal, azt eltemetik. Weiss Manfred ugyan? A sírokat megjelölik, létezik valamiféle protokoll, nyilvántartás, tartják egy ideig, aztán egyszer csak nem tudni, mi lesz. Ká legalábbis nem akarja tudni. Beszántják? Eladják másnak? Jókait biztos nem. A pulcsi elporlad, a sík kötő is elporlad. A buksi márkájú kötőgépek elporladnak. Arról, hogy Weiss Manfred meg zsidó, Kának minden esetre fogalma sem volt, és még hosszan sorolhatnánk, hogy miről nem. Igazából semmiről sem. Ezt már mondtuk. Szerelem 1964-1972. Lóli, igen, igen. Fürdőruhára vetkőzik, nyár közepe, kijöttek a telepre. Káék kertjébe a Mikivel. Tökéletes mell, alig takarja valami. A bikini felső fémváza piros csíkot nyom a bőrére. Előre hajol, előbukik a melle. Hanyag mozdulata visszaigazítja. A fenekén van kis fölösleg, és kissé megereszkedett a hasa a szüléstől. Kicsit. Ká úgy fekszik a pokrócon, nehogy meglássák, hogy áll a fasza. Ez így együtt, gondolja, telt mellek, és megereszkedett has. Milyen ott benn? Kérdezi Lolikát. Váratlanul. Annyira, hogy Ká hirtelen nem tudja, mi van, miféle bent, és hogy milyen. Elpirult. Elpirultam volna. De hol benn? Ez majdnem kicsúszan a száján, aztán mégsem. Rossz, mondja. Laktanya, van összesen egy nő a könyvtárban, és kész. Egy árva nő. Ezt nem mondja Lolinak. Nem is árva, inkább ő az árva, gondolja magáról. Összefröcsköli a Lolcsi arcát a geciével. Nem akkor, kicsit később, jó? De végül is minden akkor történik. Szerelem 1944. Jó, mondja Ká apja annak a fiatal német nőnek, aki már Isten tudja, mióta ül az ágya mellett egy hokedlin, és arra vár, hogy a férfi magához térjen. Szóval, hogy felébredjen. Jó, akkor csinálja. Nekem még nem volt komoly kapcsolatom, mondja a nő. Tudom, mondja Ká apja. Honnan tudja? A nő a meszelt falat nézi, egy repedés vonalát, és látszik rajta, hogy nem vár választ. Esetleg megfogjam? Igen. Így? Jó így? Jó, köszönöm. És mit kell csinálni? Még mit kell csinálni? Valamit csináljak még? Ne. Költészet 1972-2021. Van egy háza. Nincs ilyen ház. Visszatérő álom. K. álmában létezik. Illetve még ez se biztos. Tehát lehet, hogy van. Van, nincs. Nem tudja eldönteni. Annyira erős élmény. Fűzölt folyó, alig látni a túlsó partot. Talán a Duna az. A Duna és mégsem az. Nem a Mississippi. Duna és Mississippi, gondolja K. Felébred, kávét főz, keresgél a frigiderben, és az jár az eszébe, hogy zöld Duna vagy zöld Mississippi. Megkeresi a cukortartót. Jelentéktelen külsejű, unalmas, sablon épület a Duna mellett. Vagy a Mississippi mellett. Egy szoba, széles ágy, vaskályha, konyha, fürdő zuhanyozóval, külön WC, unalmas, mégis izgalmas, élesen látja maga előtt. Kert árva cseresznyefával, fűcsomók, más semmi. Homok az egész. Dunaszag. Mississippi szag. Meleg van, a homok átforrósodik. Aranyszínűre festi a nap. Jó helyen van. Nem tudja hol. Ha elmegy innen, nem talál vissza. Csak álmában talál vissza. Áll a háza előtt, a szandájába belecsorog a homok. Belemegy, kipereg. Háború 1914-1944-1956-1972. K. apja. Ő lesz K. apja, majd valahány év múlva, ha jól alakul. Akkor kommunizmus lesz. Nem alakul jól, valahogy alakul. 36 éves, magas, jóképű, kopaszodik, mint az apja. Károly, akit sosem látott, mert Károly elesett, mikor ő, K. leendő apja még nem született meg. Hazaszökött a fogságból, aztán a kommunizmus. Kész csoda, hogy van állása, egy valamilyen Tamás nevű volt bakája segített neki elhelyezkedni. Ez a Tamás az orosz fronton a századában szolgált, és bártvonalon segített, mert Tamás kommunista volt. Rendes ember. Ezt K. számos esetben hallotta, és csak azért nem írunk számtalan esetet, mert számtalan eset nincs. De azért rendes formában. Komcsi, de rendes. Kommunista, de nagyon rendes. Komcsi, elhelyezkedni, pártvonal. Nem tudom, milyen volt, alig ismertem, válaszolta egyszer a fiának. A században egy honvéd, magának való, csendes fickó, összesen, ha pár mondatot beszéltek. Túl hideg volt akkoriban beszélgetni. Nem tudja, mi lett vele. Pár napja dolgozott csak, mesélte, amikor egy nap, ahogy kilépett a bank kapuján, ott várta őt ez a Tamás. Rágyújtottak együtt, indultak az Erzsébet térig, K. apja ajánlotta neki, hogy igyanak meg egy kávét valahol, de Tamás megrázta a fejét, és hiába faggatta őt, hogy mi a baj, a fickó alig érthetően motyogott valamit, aztán a tér közepén a kútnál megérintette K. apjának a karját, szembefordult vele, megrázta a kezét, és ott hagyta. Csak úgy faképnél hagyott, mondta K. apja a fiának, se szó, se beszéd, nem láttam többé.

1972-2021. Benyit az antikváriumba. Túl rövid a haja, így mindenki tudja róla, hogy katona. Bárki rájöhet, aki ránéz, gondolja, akinek ez eszébe jut. Még szerencse, hogy nem néznek rá. Az antikvárium a Népköztársaság úton van, nem messze az Operától. Majd ki fogják baszni innen, táska üzlet nyílik a helyén. Már 2,25 órája nem katona, az nem látszik, egy angströmöt sem nőtt azóta a haja. Fogalma sincs róla, mi látszik és mi nem, vagy hogy milyen hosszú egy angström. Megveszi Mikes Kelemen leveleit, 2 kis kötet, 30 forint. Az Andrássy másik oldalán sétál hazafelé, mert odasüt a nap. Nincs otthon senki, fekszik az ágyon. Nem olyan a fekvés, mint benn, nem rossz, jó. Az se volt rossz. Minden háború 30 éves. A blitz is, a 100 éves is. Talált a konyhaasztalon zsemlét és sajtot. Levágta a sajt végét. Lekapirgálta róla a penészt. Ház 2021. Nyár van. Őszbe fordul. K. fekszik a függőágyon. A függőágy 2 diófa közé van kifeszítve. Nem kényelmes, csak jó, mert függ és ring. Olyan benne, mint egy sós kifli. A diófák kibírják a ringatást, 20 év alatt mulatságosan megnőttek. K. mulatságosnak tartja, hogy már ekkorák. És ijesztőnek tartja. Teleszórják a füvet dióval. Volt még egy harmadik, sokkal öregebb diófa is a kertben, az magától kidőlt. Szombat van, megy focizni. Felveszi a farmerét, talál egy maszkot a zsebében. Minden zsebben van maszk. A pályát bezárták, be is riasztózták. Most azon tanakodnak, hogy bemenjenek-e mégis valahogy. Az egyik fölmászik a kerítésre, azonnal rájön, hogy nem jó ötlet. Gyorsan visszaugrik. Átautóznak Kispestre, a Tihi Lajos sporttelepre. Tihi sarokkal maga elé emeli a labdát és bevágja. Kinek és mikor? Miért halt meg? Reggel, ahogy K. kilép a kertbe, hirtelen idegennek tűnik, amit lát. Mintha máshol volna, más volna, mint ami van. Néhány pillanat múlva fogja fel, hogy az öreg diófa átrendezve maga körül a világot, gyökerestül kifordult a földből. Politika. Halott. 2021. Október 31-e. Napi teszt. Kórházban van. Lélegeztetőgépen van. Halott. Összes halott. Új fertőzött. Összes fertőzött. Házi karantén. Gyógyult. 20.025. 5.489. 391. 103.225. 4.709. 7 millió. 99.625. 34.603. 23.210. Szerelem 1944. K. apja, K. anyjára gondol. Még nem K. apja. Nyuszi sem K. anyja, az soká lesz. Majd, egyszer. A kommunizmusban. A Lánchídra gondol, ahol a nyuszkó váratlanul engedte magát megcsokkolni. Rég volt, 4 vagy 5 hónapja. Azóta szétlőtték a lábát. Véget nem érő vonatúton Németországba szállították, mint egy véres csomagot. Közben meghalt 2 ember mellette, és csoda, hogy nem érte találat a szerelvényt. Csoda. Csoda. Egy fiatal, szomorú arcú német ápolónő bámulja, aki lassan, jól artikulálva, pontosan, majdhogy nem hivatalosan bejelenti neki, közben nem néz rá, hogy ő még szűz, és nem tudja, hogyan kell csinálni. De ha akarja a főhadnagy úr, akkor szájjal kielégíti. Aztán feláll, és kisiet a kórteremből. Szinte fut. Szedi a lábát. Éjfél felé jön vissza. K. apjának az ágyára ül. K. leendő apjának az ágyára ül, és úgy csinálja, ahogy

K apja, K leendő apja mutatja neki. Szerelem 2021-1964. Az idős nők nem tudják eléggé széttenni a lábukat, közölte Rajkai K-val. K ezt megpróbálta elképzelni. Szétteszi a nő a lábát, ahogy bírja, csak nem eléggé. Teszi, de kevés. Alig. De minek tenné szét? Spárgázna? Még szerencse, gondolta, hogy nincs túl élénk fantáziája. Az anyám nem tudja eléggé széttenni a lábát, mert már kurvára öreg, folytatta Rajkai, mintha egy verset szavolna, amit, ha már egyszer elkezdte, végig kell mondania. Ezért nem baszik. Egyébként baszna. Ezt honnan tudja, gondolta K. És miért tudja? Honnan tudod, kérdezte K a Rajkait. Mit honnan? Hát, hogy nem tudja széttenni. Onnan tudom, bazd meg, hogy mondta. Mondja Rajkai. Már meghalt. Polgári élet, költészet 2021. K. apja hazaérkezett. Levetette a kabátját, a fogasra akasztotta. A konyhai hokedlira ülve kifűzte a cipőjét. Az akót, nadrágot az előszoba szekrény fogasára akasztotta. Az inget a fürdőszobában levő fonott kosárba dobta. Mit tudom én, mit csinált vele, gondolja K. Ilyesmiket. Szertartás. Kávét iszik. Precíz mozdulatokkal elrendezi a dolgokat a polcon. A sublót fiókjában. A konyhában. A konyhában nem, azt úgy hagyta, hogy találta, gondolja K, és kimegy az előszobába. A cipőjét a szekrény cipőtartójába teszi, akár az apja. Válfára akasztja a székrehány cuccait. Ez unalmas? K az apjára gondol. 40 éve meghalt az apja. Kitárja a középső szoba ablakát. Nincs rajta szúnyogháló, bejön mindenféle. Kimegy, majdnem ugyanannyi mindenféle.

0: Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. Tizedik rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Cucorelli Endre, Ház, háború, halott. 11. rész.
1: Fizika, történelem, 1956-1944-2000. Ahogy kinyitja a bejárati ajtót, a húzat bevágja az ablakokat. Régebben ízletesebb téli szalámit gyártottak, gondolja K. Néha lehetett kapni téli szalámit, ízzel együtt. Szélesebb volt a Hunyadi tér. Oda temették a hullákat 44-ben, 56-ban is. Minden esetre hosszabb volt a tér. Jóval hosszabb focipályák voltak. Rég minden rosszabb volt. Vagy jobb. Régen K. mindig kikapcsolta a tévét, amikor időjárás jelentést adtak. Annyira bosszantotta, hogy nem bírják kitalálni az illetékes meteorológusok a jövőt. Nem képesek kitalálni. Kiment a szobából. Nem is volt tévéjük. Esni fog, de mikor fog esni? Mert ha véletlenül azt jelezte a meteorológusnak kinevezett gusztusos bemondó, hogy holnap eső lesz, akkor vagy nem lett eső, vagy lett. Háború 1972-2021. K-nak van egy fekete maszkja. Viki vette neki, mert szerinte jól néz ki benne. Fekete maszka menő. Más színű nem jó, a fekete jó. Nem nagyon kap a maszktól levegőt. Erről eszébe jut, hogy mi lehet a Justinia nevű könyvtáros nővel a laktanyából. Mi lenne? Simán elsétálnának egymás mellett az utcán. Tartja az ujjai közt a maszkját. Észreveszi, hogy a kezében van, és nem az orrán. A kabátja zsebébe tömködik. Többféle maszkja van, szürke, zöldes, sárga is, fehér csíkokkal, ki tudja melyik honnan. Vette, kapta. Justi már nem él, gondolja. A nadrágjai és a zakói zsebében tartja a maszkokat, hogy el ne felejtse valamelyiket magával vinni. A sárga csíkos büdös. Végig söpör a világon a maszkviselés. Megfelelő maszk a megfelelő ruhához, mondja Viki. K. felteszi a feketét, az orra alá húzza, hogy nem jó, visszatolja az orrára, végképp rossz. Elindul maszk nélkül. Visszaforduljon? Fizika 1964-1944. Ásott az apja. Érdekesen elgörbült vasú régi ásó. Azzal szerencsétlenkedett az öreg a kert végében. Miért nem vett újat? Nem volt még öreg. Semmi értelme az ásásnak. Kiforgatni az eprest, új palántákat dugdosni a régi helyére. Mert ki öregszik, mondta az apja. Mutatja, melyik öreg. Ez öreg, az nem. Az apja öreg? A bal combja belső részén hosszú forradás, a háborús sebesülése. Azért, kisfiam, mondja, mert már jócskán előregedett, látod? Ká nem látta, mit lásson. De ilyesen egyformák. Ez öreg? Kis aranyos zöld levelek. Öreg szamóca. Régi vagyunk. Nagyszemű eper termett. Az miért volna öreg? Kifordul az ásás nyomán mindenféle pajor meg giliszta a földből. Gusztán tekeregnek. Vajon miért másznak le oda a kukacok? Feljön, körültekint, elpirul, lát ezt-azt, lemegy. Nem jó neki itt. Túl sok a levegő, visszafúrja magát. Felfurakszik, a teste bereped a napon, kiszárad, elpusztul. Rátapad a homok, hervad fűszál, elhurcolják a hangyák. Fürgén vonszolják a hangyák a kiszárad gilisztát egy bizonyos irányba. Fizika 2021. Cigányasszonyok mindenfélét árulnak. Függőlegesen süt a nap, izzik a fejük, nem vesznek róla tudomást. Idegesítő hangon kántálva igyekeznek megszabadulni a tulipánjuktól. Egy fiatal férfi a megállót az úttestől elválasztó korlátnak dőlve az órájára pillantgat, nyugtalanul ellöki magát. A hatos villamos megállójában egy bodorított hajú nő az orrát piszkáló kisfiával. Jobbra-balra forgatja a fejét, billeg rajta a bodor. Öregasszony ül az aluljáró lépcsőjének legfőső fokán. Kezében pár csokor szárított virág. Vizelet szag van. Gondolja ká anélkül, hogy érezne bármiféle szagot. A Pintje beszél hozzá, nem hallja. Pintje honvéd, Pintje, Pintje, mondja magában. Elárt az eső, gondolja. Aztán majd megint megered, gondolja. Melyik hal meg legelőbb ezek közül, gondolja. Pintje vagy a cigányok? Az a tulipáncsokrot lengető, maga elé meredő cigányasszony. A pillantgató fiatal faszi biztos meghal. Plusz én is versenyzek. Háború, politika 2021. Furán csikordulva kanyarodik egy villamos, nem látszik a metró megálló fölé húzott ormótlan épülettől. Átalakították a Moszkvát. Szél Kálmán. Anya mindig Szél Kálmánt mondott, ki nem ejtette volna azt a szót, hogy Moszkva. Pintje mögött egy feltűnően öltözött nő a mobiltelefonját a füléhez fogva kiabál. Járkál le föl, pofákat vág, gesztikulál, kizárja a világot. Annyira telefonál, hogy mindenkinek neki ütközik. Látszik rajta, hogy észre se veszi. A telefonálás intim, gondolja ká. Vagy már nem? Inkább csak látja, hogy a fickó beszél hozzá. A Pintje. Nem hallja rendesen, a kiabálástól nem sokat ért belőle. Lehet, hogy megsüketültem, gondolja. Van egy lány a Pintjének, ezt hallja. Marika, és elvált. Pintje is elvált. A lánya is elvált. A lányának is van lánya, az is Marika. Ez itt né, mondja Pintje, előrángatja a zsebéből a briftasniát, abból előrángat egy fotót, a lánya mutatja. Ott mellette pedig a lányának a lánya. Látod? Látom. Na, ugye? Ká megnézi a fotót, két testes, nagymellű, kerekarcú nő egymásba karolva mosolyognak. El van nyílva a szájuk. Nem rossz, gondolja Ká. Klassz, mondja, és Pintjére pillant. Szép lányok. Pintje a fotót bámulja, mintha akkor látná először. Sötétkék mackó alsó van rajta, hosszú, másféle sötétkék szövetkabát, fején műprémes sapka, a mackógatyából kilóg a bokája. Ez mackóban járkál, gondolja ká, de ahogy megint oda néz, látja, hogy farmer. Hogy miért néz oda megint? Ahelyett, hogy a leföl rohangáló csajt figyelni. Ilyen farmereket is gyártanak, gondolja. Mindenféle farmert gyártanak. Mi van veled amúgy? Kérdezi Pintjétől, és majdnem hozzáteszi, hogy difó. Aztán mégsem teszi hozzá. Történelem 1956. Ká és a húga a Légó pincében vannak, mert levitték őket. Hogy mit csinálnak a pincében? A nagyanyjuk és Julcsa vigyáz rájuk, a szüleik nincsenek ott, Timkóékhoz mentek. Timkóék Ká szüleinek a barátai, és arról van szó, arról beszélnek, hogy mi legyen. Induljanak-e? Jó, elmennek, el van döntve, elég volt. Timkó orvos. Ebből elég volt, mondja. Ká apja bólint. Timko elmagyarázza, hogy az ivukát bepójálják, és kap valami nyugtatót. Vagy mit? Valami szert. Nyuszikám, mondja Ká anyjának, ezt szépen akkor te is beadod majd a kölykeidnek, hogy nyugton alhassanak, érted? És a markába nyom egy papírzacskóban néhány tablettát. Rita bámul a barátnője arcába. Jó lesz, Nyuszi, csak nyugodtan, én már kipróbáltam. Ki lett próbálva az ivú gyereken? És igyekszik mosolyogni, az nem áll jól neki. Nyuszi bólint, Ká apja nincs ott, kiléptek a folyosóra Timkóval rágyújtani. Ezeket mind tudom, sok. Rita mosolyog, gyorsan bólintgat, csúnya. Jó lesz, nem lesz semmi baj, mondja. Egyszerű, hidd el. Nem, persze, hogy nem, feleli Nyuszi. Aztán nem mennek sehova. Folyosó, vissza. haza. Halott 1914. Erős felsőtest, finom profil, magas, jóképű, fiatal férfi. Szépen, kissé túl feszesen tartja magát, az állát fölveti, bal keze az akúja zsebében. Illik rá az akú. Erősen kopaszodik, szinte teljesen kopasz. Ez is jól áll neki. Róm Kat. Neve Károly. Gazdálkodó. Hosszú peresztegi lakos. Született Sárbogárdon 1881. február 9-én. Apja József, anyja Keller Mária. Február 81. Sárbogárd. SNK, mi a jó szó erre, elcsodálkozik. Elméláz. Február 9. Mereng. Egy fotográfián 4 év körüli kisfiú ül a rozogának látszó hintalován. Nem mosolyog. Igyekeznek rávenni, hogy mosolyogjon. Integetnek neki, grimaszolnak, pofákat vágnak. Semmi. Pepuska felfújja a képét, a gyerek nem mosolyodik el. De miért is kéne mosolyogni? Azt hiszik, ez vicces? Pepuska, nem Pepuska, az K nagyanyjának a testvére. Vagy hogy is van? Vajon miért ültentek fel gyerekeket ilyen hintalószerűségekre? Halott. Szerelem. 1988. Így álltam az ablaknál, mondja maga elé K. Üres a lakás. Magában beszél, magának mondja. És itt állt az a lány. Nem itt, hanem az ő lakásában voltunk. K. a Viki lakásában, a Dunára nyíló ablak előtt. Úgy basztak, hogy közben a párkányra támaszkodtak. Csillogott az egész. Kivilágítanak mindent, amit szoktak. Nézte a panorámát? Vagy be volt csukva a szeme? Ez rég volt. Fél órája, fél hónapja. Most az van, hogy Viki váratlanul, tehát számára is váratlanul, felemeli a kisasztalról az ólomkristály hamutartót, és K. felé hajítja. K. látja, mert véletlenül arra pillant, ahogy a levegőben forogva lassan közeledik az arca felé egy súlyos kristály hamutartó. K. nem akarja a gyereket. Viki akarja. Beszél, mondja, amit mond. Nem sír. K. se. Valaki halljon meg. Valaki most mindenképp meghal. Nem könnyű meghalni. Noha úgy tudod, van olyan, hogy könnyű meghalni. Legalábbis könnyebb, mint nem. Elég könnyű. Nem nehéz. Történelem 1914. Károly barátja gyerekkora óta egy Pista nevű fiú. Egyidősek. Már a mamájuk hasában kezdték a barátkozást. Pista katonatiszt lesz. Károly gazdálkodik. Megmarad a barátság. Jogra jár, nem fejezi be, hazamegy. Bögöte, hosszú pereszteg, Vas megye. Pista sűrűn eljár hozzá, a nagyházban külön szobája van. Károly Kornéliával egy pesti jogászbálon ismerkedik meg, Nelli gazdag. Károly gazdálkodó, Nelli nagybátyja kőgazdag, 3000 hold, üzemek, luxusvilla Pomázon, likőrgyár Pesten. Versenylovakat tart. Birtok Beregsomban, Bereg vármegye, Beregszásztól nyugatra, Zápszony után, az Isten háta megett. Kának fogalma sincs róla, hogy a nagyanyja akkor miért volt Budapesten, mit kerestek ott, miért mentek el a jogászbálba. Arról sincs, hogy a nagyapja mit keresett Budapesten, és miért ment el arra a jogászbárra. Ki mutatta be őket egymásnak, mi hogyan történt? Mi és hogyan? Ebben ne menjünk bele, valahogy alakult, és Pista, Károly barátja nyilván benne lehetett a dologban, mert Pepuska, Nelli nagybátyja, Pista apjának a legjobb barátja. Távolról rokonok, kibogozhatatlan miként, Pepuska lovakat tenyészt, Pista apja, nyugalmazott ezredes, úri lóversenyző. De miért nem ez a Schneidig Pista gyerek udvarolt Nellikének, akinél szebb lány nem akadt a bálban, meg egész Peste? Az egész halpiacon, ahogy azt K. anyja emlegette néha a fiának. Vagy ő kezdte, aztán eltekintett, ahogy Vronszky Kittitől. Költészet, szerelem 2021. Egy Lenin körúti bérház 5. emeletén tartották vasárnap délelőtt az ösztáncot. Az ösztánc izgalmas, sok ott a lány. K. kétszer is végig megy oda-vissza azon a szakaszon, ahol az a ház lehet, aminek a legfőső emeletén volt a tánciskola meg az ösztánc. Erre felé a Majakovszki és a Novhét között. 55 évvel ezelőtt. Sétál a körúton, hát ha megtalálja, de nem találja meg. Az egyiket kitatarozták, a másikat nem. Fogalma sincs, hol lehetett. Itt elpukkannak a nyomok, mint a túlfújt lufik. Lépkedtek a lányok felfelé, a lépcsőházban a harmadikra, ösztáncra, K. is. Figyelte a lányokat, igyekezett úgy csinálni, hogy azok nehogy észrevegyék. Fél szemmel, úgymond. Nem is vették észre, rá se pillantottak. K. most úgy érzi, hogy sose néztek ide, vagyis oda. Nem néztek rám, gondolja. Félreállt, a málló vakulatú falnak dőlt, úgy tett, mint aki megköti a cipőjét. Vár valakire és nézdegél, keres valamit a zsebében, közben bámul. Ez marhaság, gondolja, én néztem őket, ők visszanéztek rám, úgyhogy ne vegyem észre, és nem is vettem észre. Nem tudsz nem nézni. Mindig van az orrod előtt ez meg az. Lift nem volt. Az összes pesti bérház kapualjában pereg a vakolat. Politika, halott, 1988-1956. Timkó Ivu. Igen, ezt tuti. Ki más lenne? Nem látta 20 éve? 30 éve? Nem hasonlít, és mégis. K. egyből megismerje, hogy Iva belép a centrálba. Az utcán is megismerné. Nem, az utcán nem ismerné meg. Épp akkor jön, amikor, mintha érdekes, visszapillantana rá az a nő ott, három asztallal odébb. Na, mindegy. Kövér az Iván. Mint volt 10 évesen. Imbolyogva jár, mosolyog, világos szőke, szinte fehér a haja, és úgy szól Kához, mintha 3 napja hagyták volna abba. A gyerekek úgy hagyják abba egymást, hogy észre sem veszik. Tegnap még együtt baromkodtatok, aztán egy idő után már nem tudod, mi van vele, és soha többé nem jut eszedbe. Kának fogalma sincs, mi lehet a régiekkel. Mi van a Fuchsszal, Falussal, Falus nővérével. Rajkairól tud, mert az meghalt. Fogalma sincs a telepi fiúkról. Az Ivu gyerek nem jutott eszébe 20 éve. Meghalt az anyám, tudod, mondta Ivu, ahogy lezüttyent a székre. Tudom, válaszolta K., de nem tudta. Vagyis, mintha tudta volna. Nyilván meghalt. Elfelejtette, oda se figyelt. Luftballon, gondolta, ahogy Ivukára nézett. Luftballon ember. A kelleténél mindig egy fokkal hangosabban rikácsoló Rita néni. K. anyjának a barátnője, és persze, hogy meghalt. Eljössz velem a jurtába? Kérdezi K-t váratlanul. Hová? Közben észreveszi, hogy eltűnt az a néhány asztallal odébb ülő nő, aki az imént, mintha visszamosolygott volna rá. Elmentek a jurtába, ahol komoly és kellemetlen levegői politikai ülés folyt, pártot alapítottak, valamit biztos, hogy alapítottak, és mikor különösen gázos dolgok történtek, összenéztek. Folyamatosan összenéztek. Halott. 1914. Megyei bál a Vigadóban. Nem a Vigadó, hanem a Gellértben volt, a jogászbálon, hogy Károlyt bemutatja a barátja Nellinek. Ez furcsa. Igazából egyáltalán nem értette Károly, hogy Pista miért mutatta be őt ennek a tökéletes nőnek. Egyáltalán ez csupán néhány hónapot jelent amúgy, ugyanis néhány hónap múlva Károly elesik a fronton. 33 éves. Elesik és front. Károly jól táncol, Nelli is, de különösképp nincs kedve. Unja ezeket a kedves tökfilkókat. Különösképp Károlynak sincs kedve ugrabugrálni, viszont úgy tudja, hogy itt szinte kötelező. Lányokat táncra kérni bálban kötelező. Nelli túl szép. Kornélia. Nem feltűnően az, de csak azért nem, mert egyetlen olyan gesztusa sincs, ami feltűhetne. tökéletesen ura a mozdulatainak, ura magának. Leginkább mégis mások felett úr, és Károly ezen, mintha keresztül látna. Ő igazán látja Nellit, a túlzó szépségét, és ez zavarja. De ne tudja, mi zavarja. Kicsit minden. Összeszorul a torka, de tényleg? Zavarja, amit lát, ha olykor belenéz a tükörbe, és iszonyúan zavarja, hogy nem képes nem Nellike mellét bámulni. Jó, és akkor feláll az asztaltól, hogy körülnézzen. Ne csak egyetlen pontra nézzen, mint a birkák. Nellinek tetszik Károly. Tulajdonképpen tetszik neki. Kár, hogy ilyen hirtelen felállt innen. Pista viszont nem tetszik neki. Úgy néz erre a fiúra, mint Balzac 30 éves asszonya Julia férjére. A fes, érzéketlen és buta Deglemon Márkira, akibe még hozzá nem ment, ráadásul még szerelmes is volt. Minden esetre azt hitte, hogy szerelmes. Pedig Pista nem buta, sőt, csak mondjuk így nincs szerencséje. Persze mi az, hogy szerencse? Deglemon inkább korlátolt, mint buta, ha jól emlékszem. Pistának is, ha a Kornéliára pillant, fura mód az jut eszébe magáról, hogy a fészkes fenében nincs szerencséje. Ezt később majd máshogy kénytelen látni, ám az csak később lesz. Ha rápillant, izgulni kezd. A túl szép nők túl szépek. Túl szépnek lenni hiba? Vagy pech? Háború, költészet 1956. A kitelepítés az kitelepítés. Kitelepítés, punktum. Azt jelenti, hogy a komcsik kitelepítik a családodat a fővárosból. Kaptak valami határozatfélét, el kell hagyniuk a lakást, ennyit meg ennyit vihetnek magukkal. Kának fogalma sincs igazából, hogy történhetett. Fogalma sincs erről meg amarról, ez elég sokszor előjön ebben a szövegben. El kell hagyniuk Budapestet, meg van adva, hogy melyik faluba. Budapest területéről kitelepítem az önnel egy háztartásban élőkkel együtt, tartózkodási helyének Bocsonádot jelölöm ki, ottani elhelyezéséről a helyi tanács gondoskodik. Falunév utcaházszám. Mondjuk Bocsonád. Ide kell költözniük. Illetve nem költöznek, hanem jönnek értük teherautóval, felpakolhatnak rá egy-két dolgot, ágynemű, edények, tányér, pohár, ilyesmik. Felpakolnak ennyit meg ennyit. De mennyit? Létezett valamiféle keret? Meg volt adva, hogy mi igen és mi nem? Segítettek nekik pakolni az ávósok? Könyveket vihettek? A nagyapa szőnyegeit? Az eszcájgot? És ott majd kipakolják az asztalra?

0: Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. 11. rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Főbb híreink először röviden. A migráció lesz a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó legfontosabb témája magyar szempontból, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben.
5: 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár a magyar kis és közepes vállalkozásokra a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter.
4: Újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében novembertől.
5: Holnap többnyire napos időre készülhetünk.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Harcsás Gergely. A migráció lesz az uniós csúcs találkozó legfontosabb témája magyar szempontból, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben.
5: Magyar Péter közölte, az Európai Tanács holnap kezdődő tanácskozásán az EU 7 éves költségvetéséről, a bővítésről és a közösség versenyképességéről is tárgyalnak. A kormányfő az ülés előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, majd pénteken először folytat hivatalos, négy szemközti megbeszélést az ukrán elnökkel. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány határozott álláspontot képvisel a migráció ügyében, és a cél az, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határvédelem megerősítéséhez.
6: Mi azon dolgozunk, hogy a határvédelem megmaradjon, vagy ha lehet még erősebbé váljon, ezen dolgozik most már a legtöbb tagállam is, és mellette pedig az uniós jognak megfelelő szabályozást hozzunk létre, ami nem gyengíti ezt a tagállami lehetőséget. Ehhez lehet egy fontos lépés, hogy most bekerül először egy hivatalos uniós dokumentumba, hogy nem csak tagállam, nem csak más ország, hanem szervezett bűnözői csoportok által is elkövethető ez a szervezés, ami a migrációt illeti.
4: Csökkent a jegybank tavalyi kiadása, miközben az infláció mérséklődött. Az MNB elnöke a parlamentben számolt be a 2025-ös működésükről, például arról is, hogy több ügyben feljelentést tettek a korábbi vezetés ellen.
5: Az infláció mérséklése, a forint erősödése és a takarékosabb működés. A jegybank elnöke szerint ezek jellemezték a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös évét. Varga Mihály parlamenti beszámolójában elmondta, a jegybank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234 milliárd forinttal kedvezőbben alakult. A működési költségek csökkentésével tavaly év végére az eredeti tervekhez képest csak nem 15 milliárd forinttal csökkentek az MNB tényleges kiadásai. A jegybank elnök azonban más kötelezettségekről is beszámolt.
7: A Magyar Nemzeti Bank új vezetése márciusban késlekedés nélkül hozzálátott a jegybanki alapítványi működés felülvizsgálatához is. A szükséges feljelentéseket az alapítvány új vezetése már 2025 áprilisában megtette. Emellett a Magyar Nemzeti Bank a Szabadságtéri Székház előző elnökségi ciklus idején történt felújításának ügyében szintén feljelentést tett.
5: A központi nyomozó főügyészség a jegybanki alapítványok ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz. Az országgyűlés egy vizsgálóbizottságot is felállított.
4: Egy buta senki házi társaság uralta le a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, így fogalmazott a köztestület volt vezetője abban a levélben, amelyet 200 címzetnek, köztük kamarai tagoknak és vezetőknek küldött el. Nagy Elek, a köztestület jelenlegi elnöke adásunkig nem reagált Parrag László kritikáira. Sipos Ildikó összeállítása.
8: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke súlyos vádakat fogalmazott meg egy a köztestület szerdai ülésén napirenden lévő és időközben a sajtóba is kiszivárgott levélben. Egyebek mellett azt állította, hogy Nagy Elek irányítása alatt, idézem, egy buta senki házi társaság uralta le a kamarát, és ellopták az MKIK pénzét is, ezért le kell váltani az elnököt. Parrag László, aki 2000-től 2024-ig töltötte be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki posztját, a Krónikának azt mondta, nem bánja, hogy ilyen keményen fogalmazott.
9: Nagy Elek jött kívülről, és hát igen, lopott.
8: Arra a kérdésre pedig, hogy amiatt, hogy lopással vádolta meg Nagy Eleket, és az MKIK jelenlegi elnöke akár be is perelheti, Parrag László a következőket válaszolta.
9: Örülnék neki, mert akkor a bizonyítási teher rajta van.
8: Nagy Elek 2024-től lett kétharmados többséggel az MKIK elnöke Parrag Lászlóval szemben. Miklósi Ferenc, a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke a Krónikának azt mondta, nem a mostani az első méltatlan vita Nagy Elek és Parrag László között.
10: Két ember személyes vitája, erre semmi szükség.
8: Parrag László hagyományosan jó kapcsolatot ápolt a mindenkori kormánnyal, köztük Orbán Viktorral is. Rendszeresen részt vett például a Köcsei pikniken. Nagy Elek szintén szorosan együttműködött az Orbán kormánnyal. 2025 nyarán pedig az elsők között csatlakozott az Orbán Viktor által alapított első digitális polgári körhöz. Kerestük Nagy Eleket is, hogy megismerjük az álláspontját, de nem válaszolt adásunkig a kérdéseinkre.
4: Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése.
5: Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára Perlusz László szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene.
11: Nagyon sok olyan tevékenység van, és most nem akarnám ezt felsorolni, de ide tartoznak a szellemi szabad foglalkozásúak közül nagyon sokak, a kreatív szakemberek, a filmes szakma, nagyon sok mérnök és szakértő, amelyek ilyen projektszerűen dolgoznak, és hogyha ez a projekt 6-8 hónapig tart egy évben, akkor ez a fő megrendelő, és ott értelemszerűen nagyobb lesz az a számla érték az 50%-nál, amellett, hogy van még néhány más megrendelője is ennek a vállalkozónak. Tehát ez például egy fontos elem, talán a legfontosabb elem, amit javaslunk átgondolni és módosítani.
5: A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését.
4: Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal és az EGT alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán.
5: A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott alapok 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatják. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírhatják a 2021-28-as időszakról szóló megállapodást.
4: Megjelent a magyar közlönyben az a határozat, amely 2026-ra 6 milliárd forintot irányoz elő a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás megerősítésére, írja 24.hu.
5: A többletforrást a gyermekjóléti alapellátás megerősítésére és a gyermekvédelmi szakellátás helyzetének javítására fordítanák. Emellett a pénzügyminiszter feladatul kapta, hogy a 2027-es költségvetésben további 3,5 milliárd forintot tervezzen be a gyermekvédelmi rendszer támogatására.
4: 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a magyar kis és közepes vállalkozásokra a GANZ Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter.
5: Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat eddig visszatartotta őket.
12: Két lépésben haladunk. Az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszközhitel kérelmüket. Számukra 30 milliárd forinttal bővítjük a hitelkeretet. Ebből alapanyagot, készletet vásárolhatnak. A második lépés a fejlesztés. Ki gépet venne, bővítene, digitalizálna, vagy energiát takarítana meg, 0%-os beruházási hitelt vehet igénybe. A nagyobb beruházásokhoz akár 1 milliárd forint is elérhető kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában egy csomagban.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, jelentette ki a NATO főtitkára.
5: Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést.
4: Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta az ukrán elnök Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben.
5: Volodymyr Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen.
4: Sztrájkoló tanárokkal szolidáris diákok tűztek össze a rendőrökkel Madridban.
5: Az egyik egyetemen tartott megmozdulás során néhány tüntető át akarta törni a rendőrkordont és rátámadta a rendfenntartókra, akik gumibotokkal próbálták visszaverni őket. Több diák és rendőr megsérült, 5 embert őrizetbe vettek. Az egyetemisták a ma kezdődött, határozatlan idejű regionális pedagógus sztrájk mellett álltak ki akciójukkal.
4: A 14. leútkezelő orvoscsoport szerint problémamentes a pápa műtét utáni állapota. A római Gemelli klinikán rosszindulatú daganatot távolítottak el a katolikus egyház főtüdejéből. Sárközi Júlia tudósít Rómából.
13: A pápa jól van és jó kedvű, mondta Matteo Bruni szentszéki szóvivő az újságíróknak, akik folyamatos tájékoztatást kapnak 14. Leó pápa állapotáról a Vatikán és a Gemelli klinika részéről is. A műtétben résztvevő orvoscsapat vezetői közleményben hangsúlyozták, hogy a pápának a sebészi beavatkozást követő állapota az ilyenkor megszokott szerint alakul. A végleges szövettani vizsgálat eredményére még várni kell. Az egyházfőnek a műtéttől számított 7 napig kórházban kell maradnia. A szentszéki szóvivő azt is megosztotta, hogy az orvosok azt követően tanácsolták a pápának a műtétet, hogy minden előzetes vizsgálatot tüzetesen elvégezte. Matteo Bruni kijelentette, hogy 14. Leó pápának továbbra is az a szándéka, hogy novemberben elutazik Dél-Amerikába, ahol Uruguayba, Argentínába és Peruba várják. Jó kívánságok érkeznek a pápához az egész világból, a Vatikán közölte, hogy harmadik kánoi brit uralkodó, akinek 2 évvel ezelőtt daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, magánüzenetet küldött a katolikus egyház főnek. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, aki éppen egy vatikáni tanácskozáson vesz részt, úgy nyilatkozott, nagy aggodalom, félelem és nagy imádság és szeretet kíséri 14. Leó felépülését.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében novembertől. Online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
5: A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül kell fizetni. Ezt a költséget az fizeti, aki a termékvámkezelését intézi. Ez a leggyakrabban a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja lehet. Lincmayer Szilvia, a NAV szóvivője a Krónikának elmondta, novembertől kötelezően fel kell tüntetni a csomagokon a termékkereskedői és gyártói termékazonosítóját is.
14: A NAV kiszűri azokat a termékeket, amelyek a fogyasztókra veszélyesek lehetnek, vagy különböző szabályokat sértenek. Elsősorban a hamisított termékek, amik a jogtulajdonosnak okoznak károkat. Erre odafigyelnek, ez a megnövekedett forgalom esetén is ugyanúgy biztosított.
4: Most először adták magyar matematikusnak a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat.
5: Kollár János a Nemzetközi Bírálóbizottság indoklása szerint komoly áttörést ért el olyan területen, amelynek eredményei jelentős hatással vannak a modern, komplex algebrai geometriára. A hírről a Magyar Tudományos Akadémia számolt be közleményében.
3: Időjárás.
5: Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2 és 7 fok között alakulnak az értékek, a kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk. Budapesten 21 órakor 10 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hektopaszkál, gyengén emel.
4: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Harcsás Gergely, a hírszerkesztő Bártfai Kinga és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Antal Rihárd nevében is köszöni figyelmüket Polyák Adrián és Naményi Krisztina. Viszont hallásra!
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
15: Szoboszlaiék nélkül nyert a Liverpool, vitálissal a kezdőjében pályán az AEK Athéna Bajnokok Ligájában. Továbbra is 100%-os a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben. Osvát Attila maga biztosan várja a Ferencváros Viktória Pilsen elleni Európa Liga mérkőzését. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Két találkozó már véget ért, hét még jelenleg is zajlik a férfi labdarúgó bajnokok ligája szerdai játéknapján. A szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét a liga szakasz második fordulójában, míg a holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyert az olasz Como ellen. A további mérkőzések állása: AS Roma Real Madrid az 58. percben 2-1, Aston Villa Fenerbahce a 60. percben 3-0, Betis Porto az 55. percben 1-1, Bodø Glimt Borussia Dortmund a 61. percben 1-0, Manchester City Paris Saint-Germain az 56. percben 1-3, Shakhtar Donetsk AEK Athén az 58. percben 1-1, Vitális Milán kezdőként lépett pályára, a cserepadon ott van Varga. Slovan Bratislava VfB Stuttgart a 60. percben 0-1. Csütörtökön este 9 órától a Ferencváros a cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában. Az FTC ebben az idényben még veretlen nemzetközi kupamérkőzéseken. Borbé Balázs abban bízik, hogy sikerül megőrizni ezt a sorozatot.
16: Nehéz ezt összehasonlítani, hogy mennyire, vagy hogy erősebb vagy gyengébb a keret a másfél évvel ezelőtti kerethez. Nyilván tudjuk, láttuk, hogy a szezon alatt már volt edzőváltás, hogy most a jelenlegi edző, hogy azt hiszem, hogy 8 mérkőzés óta irányítja a csapatot. Ez alatt a 8 mérkőzés alatt is nagyon sok változást láttunk. Játszottak 3 védős rendszerben, játszottak 4 védős rendszerben, úgyhogy nem volt egyszerű felkészülni belőlük, de nagyjából kialakult belőlem egy kép, hogy nagyjából mi várhat ránk holnap. Megpróbáltunk minden használható információt megszerezni az ellenfelünkről is, és én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés, taktikai felkészülés sikerül. Beszélhetünk, hogy gyengébb eredményeket, de mégis ott vannak az első háromban minden szezonban a cseh ligában, ami ugye nem egyszerű, a Sparta, Slavia meg hasonló kaliberű csapatok társaságában, viszont szintén ott vannak az európai csoportkörben évről évre, úgyhogy annyira azok az eredmények nem rosszak. Lehet, hogy ebben a szezonban vannak hullámzó teljesítmények, egyszer gyengébb teljesítmények, de képesek például a Zvezdát 5-1-re elverni otthon, úgyhogy szerintem ez az eredmény, vagy ezek az eredmények mutatják, hogy milyen erőt képvisel ez a Viktória Pilsen. Ami a 3 hetes válogatott szünetet illeti, abszolút egyetértek Zakival mellettem, aki elmondta, hogy tényleg egyik szempontból jó volt, hogy tudtunk egy picit pihenni, egy kicsit mentálisan, fizikailag pihenni és felfrissülni, viszont látható volt, szemmel látható volt, meg érezhető volt a szombati mérkőzésen, egy kicsit elvesztettük a ritmust, mert tényleg a szünet előtt azért sokkal sokkal jobban játszottunk, még hogyha nem mindegyik eredmény alakult úgy, ahogy szerettük volna, de a játékunk sokkal-sokkal jobb volt, és hiszem azt, hogy holnap visszatérünk erre az útra. Mindenki tudja, hogy igazából tényleg a cseh bajnokság azért az egyik legintenzívebb bajnokságok közé tartozik Európában, szóval az intenzitás az mindenképp ott lesz, az agresszivitás szintén ott lesz, ezt nem lehet, meg nem is akarjuk elkerülni, fel kell vennünk a kesztyűt, de én úgy gondolom, hogy Európában már sokszor megmutattuk azt, hogy képes vagyunk intenzíven, agresszíven játszani, és ezeken a kereteken belül is jó minőséget és jó eredményt elérni.
15: Osváth Attila, a magyar válogatott és a Ferencváros jobb hátvédje szintén önbizalommal teli nyilatkozott Farkas Mártonnak.
17: Közelmúltban azért egy pár hetet távol voltál a csapattól, ugye a válogatott miatt. Múlt héten milyen volt visszaérkezni, milyen volt újra felvenni picit itt a fonalat a klubnál?
18: Jó volt visszaérkezni, nyilván a csapattársakhoz visszacsatlakozni a munkába. Teljesen rendben volt, előző héten volt még két szabadnapom a válogatott után, utána csatlakoztam én csak a csapathoz csütörtökön, úgyhogy örültem, kicsit tudtam fújni, most már új erővel, teljes erővel tudunk készülni.
17: A csehekkel mennyit, hogyan foglalkoztatok? Nyilván azért itt az elmúlt napokban zajlott már az ő feltérképezésük.
18: Igen, kielemezzük őket, videózunk, taktikailag felkészülünk az edzéseken is. Volt most két napunk felkészülni belőlük, ma is folytatjuk még az utolsó simítások, úgyhogy remélem, hogy holnapra teljesen készen leszünk, rendben leszünk, úgyhogy bízunk a legjobb eredménybe.
17: Ha már itt a taktikai felkészülést említed, mennyire erénye ez az idei Ferencvárosnak, mert akár az első főtáblás meccsen a Celticnél is láthattuk azt, hogy taktikailag az ellenfél felé tudtok rendre nőni, de így volt ez a selejtező sorozatban is.
18: Igen, egyetértek. Mióta megérkezett a Balázs, azóta merőben más játszunk, mint előtte. De szerintem ez fekszik is a csapatnak, mindenki élvezi, tudja mindenki a pozícióját, a helyét. Taktikailag szerintem erősek vagyunk, rendben vagyunk. Az NB1-ben is ezzel nincs probléma, a helyzet kihasználással adnak problémáink, de nemzetközi szinten ez is ül, ezek is rendben vannak, úgyhogy taktikailag abszolút rendben vagyunk.
17: Fizikálisan mennyire lesz ez egy más szint, mondjuk akár mint az eddigi mérkőzések, mert azért a cseh futball meg a Pilsen is híres arról, hogy azért elég jól futó, meg elég fizikálisan erős csapatról van szó.
18: Igen, biztos, hogy ezt fogják játszani, erre számítunk, próbálnak nagy iramot diktálni, de ahogy látok a selejtezőben is, meg a Celtic ellen is ezzel nem volt problémánk, fel tudtuk venni a versenyt, fizikálisan, mentálisan, minden szempontból, taktikailag, ahogy mondtad, fejebb is tudtuk múlni őket, úgyhogy most is erre készülünk, szerintem fizikálisan is rendben vagyunk, több

0: hivatalos honlapján bejelentette, hogy Tóth Balázs veszi át a vezetőedzői munkát Lackó Zsolttól. A 46 éves Tóth Balázs futballozott Izlandon és Ománban, itthon a többi között a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Vasas játékosa is volt. A kazak Kajrat Almaty vár az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapatára az UEFA ifjúsági liga második fordulójában. A magyar korosztályos bajnok csapat az Új Hidegkuti Nándor stadionban kezdi meg a második fordulót, október 28-án 18 órától. Az idegenbeli visszavágóra egy héttel később kerül majd sor. Három mérkőzésre eltiltották Szuhodovszki Somát, a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest középpályását. Szuhodovszki egy elkésett becsúszás után rátaposott Papp Kristóf lábfejére szombaton, a Paksi FC otthonában 3-0-ra elveszített találkozó 87. percében, ezért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította. Négy mérkőzéses eltiltással sújtotta a Királyi Spanyol Labdarúgó Szövetség versenybizottsága Vinicius Juniort, a Real Madrid szélsőjét. A brazil labdarúgót a szombati Villarreal elleni bajnokin állították ki, miután megrántotta ellenfele Nathan Saliba haját. Vinicius az eltiltás miatt kihagyja a Sevilla, a Barcelona, a Racing Santander és a Valencia elleni bajnoki meccseket, és csak a novemberi válogatott szünet után léphet pályára a Real Madridban. Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizant. A találkozó krónikáját Cseszregi Balástól hallják.
1: Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém az idei Bajnokok Ligája kiírásában. Veszprém Partizán 38-28. Azoknak a játékosoknak adott szerepet a mérkőzés elején elsősorban támadásban Xavi Pascal, a Veszprém vezetőedzője, akik korábban kevesebbet kaptak, kevesebb játékpercet, de így is már 6-2-re ment a Veszprém. Igaz, nem nagyon tudtak mit kezdeni az osztrák beállóssal, Tobias Wagnerrel, aki a mérkőzés végéig 9 találatig jutott. Így aztán azért egy darabig szorossá tudta tenni a küzdelmet a vendég együttes, mert hogy még 4-5 gólról is felzárkózott az első félidőben legalábbis a Partizán. A Veszprém kapujában pedig parádézott Appelgren, úgyhogy nézzen csak egy 7 méteres erejéig lépett pályára. A szünetben 18-15 volt a hazai együttesnek. Jól kezdte a második játékrészt is a Veszprém, és elsősorban Pesmálbek Remiri góljaival, majd Martinovics találataival folyamatosan nőtt a veszprémi előny. Sok volt a hiba elsősorban a Partizán oldalán, és a második félidőre azért elfáradt Tobias Wagner. Az első félidő 7 gólja után a másodikban csak 2-szer volt eredményes, így aztán nem csoda, hogy folyamatosan nőtt a Veszprém előnye, és a papírformának megfelelően simán nyert Van Veszprém RK Partizán 38-28. A Veszprém is továbbra is magabiztosan vezeti a Bajnokok Ligája csoportját.
0: A Ferencváros női kézilabda csapata 11 góllal 37-26-ra győzte le idegenben a Szombathely együttesét az NB1 hatodik fordulójában. Simon Petra és Kluiber Katrin 7-7 góllal járult hozzá a sikerhez. Hazai győzelemmel kezdte Eurókupa szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabda csapata szerdán este. A DVTK a görög Panathinaikos ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nisz ellen győzött 89-71-re. A DVTK csapatából a Hónina értékelt Maros Réti Ervinnek.
2: Így kell elkezdeni egy Európa Kupa csoportkört?
3: Fogalmaztatunk így is. Nyilván az Euroliga. Euroligában nem kijutás vagy feljutás, az csalódott hangulatot okozott az öltözőbe, de utána rögtön meg is fogadtuk magunknak, hogy akkor az Európa Kupából fogjuk kihozni a maxot. Ez az első lépés volt, de nagyon remélem, hogy még nagyon sok lépés van ebbe a kupasorozatban.
2: Hogy érezted magad a pályán, és hogy láttad ezt a mérkőzést, mert kívülről azért megállapítható volt, hogy tudásban nagy a különbség a két csapat között a Diósgyőri a vára.
3: Az eleje kicsit ilyen hullámzó volt, annak nagyon örülök, hogy azért stabilan tudtuk tartani az előnyt, és nem, hogy is mondjam, adtuk át azt az előnyt, amiért megdolgoztunk. A védekezésünk alakul, a támadásunk alakul, nyilván folyamatban vagyunk mi is, de szerintem ez egy tök jó első mérkőzés volt.
2: Felvezető itt a csoportkörbe, és abban talán egyetérthetünk, hogy lesz ettől nehezebb mérkőzésetek, és erősebb ellenféllel is fogtok találkozni.
3: Biztos, nyilván nehéz kicsit még így felmérni a mezőnyt, majd meglátjuk a következő mérkőzés után, mik az erőviszonyok, de én úgy vagyok valahogy elég magabiztosan kell belemenni minden egyes mérkőzésre.

0: Be. Azért a hazai pályánk nekünk nagyon erős hangulatban is, meg úgy unblock is, úgyhogy úgy gondolom, hogy minimum a hazai mérkőzésekre ilyen hangulatban, meg ilyen energetikával kell belemenni.
1: Kevés időtök volt közösen dolgozni, ugye elsősorban a VB szereplésetek miatt, de alakulgat, most már szépen formálódik a csapat? Így mérkőzések közben a heti munkával kiegészítve?
0: Igen, nyilván ez lassítja a folyamatot, mert más az, amikor egy csapat 4 hétig tud együtt készülni, de ez egy ilyen speciális helyzet. Nagyon remélem, hogy a játékosoknak elő fog még fordulni a karrierjük során, hogy ilyen speciális helyzetbe kell lennük, mert szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Nyilván megvan a nehézsége is, de alakulunk nyilván szépen lassan. Ez egy folyamat, meg a szezon végére kell összeérnie, de szerintem alakul, meg pozitívak vagyunk, úgyhogy a munka folyik minden nap, lépésről lépésre.
2: 4 mérkőzést rendeztek szerdán a Tipmix Pro női extraligában. 3-0-ra győzte le a MÁV előre a TFS-ét, a Kaposvár az Újonc Veszprémet, az Ute pedig a kupa döntős Nyíregyházát. Egyedül a Békés Csaba játszott szorosabb meccset Balatonfüreden, ahol a hazaiak játszmát is tudtak nyerni. Az Újpest Nyíregyháza összecsapásról Virányi Zsolt tudósít.
3: Az újpesti szurkolók tapsolhatják és kiegyenezhetik a női röplabdajátékosaikat, hiszen a női röplabda extraligában Ute Fátum Nyíregyháza 65 perc alatt 3-0, 25-14, 25-14, 2x20 perc alatt és 25 perces záró harmadik játszma 25-19. Mondhatni, hogy sima papírforma győzelem, mert a légiósokkal megerősített Lilafehér együttes sokkal esélyesebb is volt, sokkal jobban játszott. A játék minden ellenében, nyitásban, nyitásfogadásban rögtön határozott agresszív játék már a mérkőzés legelején 5-1-jel kezdődött az összecsapás. A Nyíregyháza edzője Pampuk Csaba időt kért, ez se segített, hiszen Akopova az orosz ütő is meghatározóan termelte a pontokat, mint ahogy aztán később a többi játékos is. Így például a cseh-kubai ütő Krúz, aki 11 ponttal fejezte be ezt a mérkőzést. Az Újpest szerb átlója Miljevic a legrutinosabb 12 ponttal, és gyűjtöttek a többiek is annyit, hogy ne legyen igazából kérdés, hogy ezt a meccset melyik csapat nyeri meg. Soha nem segített az időkérés, egyszer sem a Nyíregyházának az első 2 játszmában. Például a második játszmában hiába volt 6-5 nagyon szoros, utána egy 10-0-ás hazai roham, és 15-5-nél már minden eldőlt. Krúz, illetve még a hazaiak centra Ambrosio Melani szépen termelte a pontokat. Most nem Nacsa Pekárik Eszter a csapatkapitány volt a legeredményesebb, mint az első meccsen a bajnokságban, amikor itt a MÁV előre csapatát, a fehérváriakat győzte le 3-1-re az Ute. Még egyszer a végeredmény, a Szilágyi úti sporttelepen, a sportcsarnokban, a női röplabda extraligában, a bajnokságban Újpest Nyíregyháza sima 3-0, 2-16 éves is játszotta a Nyíregyházánál, de alapvetően ennek a Nyíregyházának össze kell még állnia, és egész biztos, hogy nem mondjuk a bajnoki aranyérem, vagy a bajnoki döntő lesz a cél.
2: A sportvilág végéhez értünk, ne felejtsék, hogy a holnap 21 órakor kezdődő Ferencváros-Viktória Pilsen Európa Liga összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. A mikrofonnál Olasz Gergőt hallottál. Jó éjszakát kívánok mindenkinek!
4: A gyermekvédelem állatorvosi lova, röviden csak ennyit mondott Berdár Valéria, a gyermekvédelmi központ Somogy megyei gyermekjogi képviselője, a Fonyod-Alsó Béla telepen található, már lakásotthonként működő második Rákóczi Ferenc gyermekotthonról, akkor, amikor még csak szerveztem azt, hogy elmehessek riportot készíteni az intézménybe. A korábbi csaknem 20 évig az intézményt vezető igazgató 36 millió forintos sikkasztási ügye, kiskorúval szembeni szexuális visszaélés és gondozott által elkövetett büntetőügy egyaránt szerepel az intézmény történetében, amelyhez több ezer gyermek sorsa is kötődik. Az Alsó Béla telepi fiúárvaházat ugyanis 1925-ben adták át azt követően, hogy gróf Zicsi Béla földterületet adományozott birtokából az árvák megsegítésére. Az otthonban évtizedekig belső iskola is működött. Ide nem csak állami gondozottak, hanem a környékbeli gyermekek is jártak. Október első hétvégéjén az épület előtti parkolóban csak egy autó áll. Csengetésemre Bor Lászlóné Mária nyitja ki a kaput, aki idén június 8-a óta több más somogyi lakásotthon mellett a Béla telepinek is az igazgatója.
5: Jelenleg 24 főre van lehetőségünk. A nagy csoportban 6 gyermek nevelkedik, az anyás csoportban 5 anya, 5 gyermekével. Voltak utógondozói helyeink is, azonban ugye az most hát úgymond leépítésre került szakember hiány miatt.
6: Hány utógondozottjuk volt?
5: 6-7 biztos volt, ők külön apartmanokban laktak itt mellettünk, ami látszik itt, illetve a nagy épületnek az aljában van utógondozói lakrész.
6: Igen, most elmegy mellettünk a vonat, mert hogy ugye itt mi pont a dél-balatoni vasútvonal mellett vagyunk, tehát akkor kapacitás szempontjából jóval több gyermeket tudnának fogadni.
5: Igen, jóval többet, hiszen a hely az adott, ugye szakember kellene még. Egy csoportunk teljesen zárva van, ugye kellene oda egy nevelő, egy gyermekvédelmi asszisztens és 3 gyermekfelügyelő, ugye mint a törvény előír, illetve kellene az utógondozókhoz is egy olyan személy, aki vezeti és segíti az életüket.
6: Mikor zárt be ez az utógondozói csoport?
5: Tavalyi évben már nem volt. Hogyha megyünk tovább, akkor itt lesznek majd azok a lakrészek, ahol ők tudtak lakni és élni. Konyhával, fürdővel.
6: Mit szól ahhoz, hogy volt olyan, én hallottam, hogy mikor kijöttek a nevelő otthonos gyerekek, elkezdtek aggódni nyaralók, és mondták, hogy rakjuk el az értékeinket, mert jönnek a nevelő otthonos gyerekek.
5: Sajnos ez van benne a köztudatban. Igen.
6: Tapasztalt egyébként bármi durvaságot? Tehát amikor úgy reagáltak itt az otthonban élő valamelyik gyerekre bárhol, mondjuk akár amikor orvoshoz kellett vinni. Azért hát, jöttem, hogy őszintén.
5: Igen, tehát... Nagyon nehéz az elfogadás mind a köznevelési közoktatási intézményekben, mint az orvosoknál. Ráér, várjon, ha valami történik az iskolába, óvodába, akkor azt nem követhette el más. Csak a gyivis gyerek, szokták mondani, vagy a zacis, és ezekkel nagyon nehéz megbirkózni. Úgy gondolják, hogy mivel nekik nincsenek itt a szüleik, akik anyatigrisként tudnak küzdeni, azért velük ez megtehető.
6: És ezt hogy élik ők meg? Ugye én itt azért nem tudok megkérdezni senkit a gyerekek közül, mert hogy 18 év alattiak, tehát ugye ezt nekem nem teszi lehetővé a jogszabály, de ön látja, hogy éli meg azt egy gyermek, amikor mondjuk az orvos azt mondja, hogy várjon, mert ő ráér, vagy a közoktatásban, ahogy említette, ráfogják, hogy ha valami eltűnik, akkor az csak ő lehetett.
5: Most azt mondom, hogy megszokták.
6: Egy újabb épülettömbhöz érkeztünk. Említette, hogy ez itt egy műemléki épület.
5: Igen, a műemléki épületben helyezték el az anyákat, tehát itt élnek az anyák a gyermekeikkel. Vele szemben egy hosszú épület, pedig a 0-3 éves korosztálynak kialakított épületszárny. Sajnos szakember hiány miatt nem tudjuk megnyitni.
6: Tehát akkor ez sem üzemel, ahogy a másik részleg sem, ahol ugye az utógondozottak vannak, itt pedig ugye a kisgyermekek lennének.
5: Tehát a baba csoport az 8 férőhelyes, a másik csoport, ami nem üzemel, az 10 férőhelyes. Működési nyilvántartás szerint 24 lehetne most.
6: Összesen hány szakember kellene?
5: 15. Jelentkezők vannak, van, aki már a vizsgálatok alatt nemet mond, mert hogy kapott egy jobb lehetőséget. Olyan is volt sajnos, aki dolgozott 2 napot, és felmondott.
6: Ő volt a rekorder? Negatív rekorder?
5: Nem.
6: Igen, ő is rosszabb volt?
5: Igen, volt, aki 1 óra.
6: Milyen benyomás érte 1 óra alatt?
5: Nem tudom. Próbáljuk felkészíteni a kollégákat, hogy mi lehet. Az, hogy mi lesz, arra pontosan senkit nem tudunk felkészíteni, hiszen itt minden nap más és más. Tudjon beszélgetni az ellátottal, embernek tekintse, tehát, hogy valami közös pont legyen.
4: Bent az épületben 2 nevelő vár még rám. Egyikük Somogyi Andrea gyermekvédelmi asszisztens, aki 1993 óta dolgozik az intézményben.
7: Pont előtte beszélgettünk itt, mielőtt megérkezett, hogy azért régen volt egy belső iskolánk, fölemlegettük itt a régi dolgokat, volt több pszichológusunk, logopédusunk, sokkal több szakember állt rendelkezésre, mint most sajnos. Itt jóval nagyobb élet volt, előtte fővárosi gyermekotthon voltunk, mielőtt ugye átkerültünk volna a megyei fenntartásba, 100 körüli gyermek létszámunk volt, és így folyamatosan így csökkent évek alatt, úgyhogy most jutottunk el, nem tudom, szerintem a mély pontra, mert hogy most nagyon kevés a gyermek itt nálunk.
6: Önt mi az, ami itt tartja?
7: A hivatástudat, és én szeretek itt dolgozni. Ez nem csak egy munka, ez egy hivatás. Szeretem a gyerekeket, szeretek segíteni nekik, amiben tudok, szeretek az életük része lenni, és hát nyilván azért kapok pozitív visszajelzéseket is a gyermekektől, nem csak negatív dolgok vannak itt, és ebbe kapaszkodik az ember.
6: Egyébként hogy látja, mennyire változott meg a gyermekotthonos gyerekeknek a megítélése?
7: Elég sok negatív tapasztalatot észlelünk, meg a gyerekek elmondásából is. Szülők az iskolába tiltakoznak ellenük, mert hogy nevelőotthonos, holott még semmi probléma nem adódott, de hogy már ezt a bélyeget ők hordozzák azért már így kezdetektől.
6: És itt a környéken?
7: Az anyák előtt volt a specis fiúk voltak itt ugyanálunk.
6: Ez mi ez a specis fiú?
7: Speciális ellátást igénylő fiúk voltak.
6: Már eleve az, hogy volt velük magatartás szabad?
7: Így van, így van. Voltak rendőrségi ügyeik is, mivel hogy klikkesedtek és sodorták egymást azért a rossz események felé, úgyhogy hallottunk mi is a strandon ilyeneket. Nem menjünk le a strandra például, mert hogy eltűnt egy öngyújtó, vagy eltűnt egy valami, és akkor biztos, hogy a mi gyerekeink vitték el.
4: Az, hogy ez nem csak pletyka, az otthon egyik nyugdíj előtt álló dolgozója, Ihász Zoltán is megerősíti.
8: 96-ban tavasszal érkeztem a gyermekotthonba. 16-tól speciális csoportvezető voltam, 5-6 éven keresztül. Kétféle speciális csoportunk volt, volt egy antiszociális, igazi nehéz gyerekek, nehéz fiúk voltak, ők azért ott előfordult a drog is, meg az alkohol, bűnelkövetés. A másik csoport pedig egy ilyen szihés, akiknek sérüléseik keletkeztek még kisgyermekkorba, amiket aztán végigcipjálták magukkal. Akkor több volt a probléma is, hát Fonyódnak a akkori polgármestere is többször jelezte azt, hogy jó lenne, hogyha innen ezek a gyermekek elkerülnének, vagy bezárnák egybe az egész gyermekotthont, mert hogy zavaró a lakosságnak, zavaró a nyaralók számára.
6: Mi lett ennek a helyzetnek a megoldása? Mert most a...
8: maradtunk.
6: Igen, de a specis gyerekek, ahogy ugye ön említette.
8: A gyerekek elkerültek, igen, ez valószínűleg azért sikerült annyit lobbizni a felső kormányzati szintre, hogy a specis gyerekek elkerültek.
4: A specis, vagyis a speciális nevelésű igényű gyermekek akkor kerültek el Fonyód alsó Béla telepről, amikor még az előző polgármester vezette a várost. Ezt erősítette meg Pribeli András is, aki 2024-ben vette át a helyi közösség által újraélesztett Fonyód Béla telepi fürdőegyesület vezetését. András Ihász Zoltán nevelőhöz hasonlóan azt mondta, igazi nehéz fiúk éltek 2020 körül az otthonban, és 4-5 évvel ezelőtt több lopás is történt. Ezekből rendőrségi ügyek is lettek, a bűncselekmények többségét pedig, bár akkor egy fehér furgon rendszeres felbukkanását is jelentették a helyiek, az állami gondozott gyermekek követték el.
9: Lopások, betörés, ilyen történetek voltak. Jellemzően helyben, Befonyódra a városba nem is nagyon jutottak be, lokalizálták a tevékenységüket.
4: Bebizonyosodott az, hogy ezeket a bűncselekményeket a nevelő otthonos gyerekek követték el, vagy ez csak egy feltételezés volt?
9: Be is bizonyosodott. Tehát rendőrségi ügyek is voltak belőle, és egyértelműen azonosíthatóak voltak.
4: Tulajdonképpen ez vezetett el oda, hogy végül felmerült még annak a gondolata is, hogy bezárják ott a nevelő otthont?
9: Igen, Fonyódváros korábbi polgármestere Hidvégi József többször említette, hogy szíve szerint teljesen felszámolná az intézményt.
4: András, hogy látja, hogy milyen okai voltak annak, hogy a nevelőotthonos gyerekek problémát okoztak, hiszen ugye Fonyód alsó Béla telepen már nagyon régóta van nevelőotthon, 1925-ben alapították, aztán később iskola is működött benne, tehát gyakorlatilag sokáig teljesen beleolvadt a település mindennapi életébe.
9: Valószínű az abból adódhatott, hogy az ott lakó gyermekek nagyon más szociokulturális térből érkezhettek. Inkább voltak hajlamosak már mindenféle bűncselekményre, mint korábban. Már a családból úgy kerülhettek ki szerintem, hogy bennük volt ez a hajlam.
4: Mi lehetett volna a megoldás?
9: Az intézményi kapuit jobban zárni, hogyha képletesen is, szigorú feltételek mellett tudjanak kijönni, bemenni, de szerencsére mostanában már nyugodtság van, tehát az elmúlt 2-3 év már kezd rendesen lecsendesedni.
4: Én azt hallottam, hogy azok a gyerekek kerültek más intézményekbe, akikkel nagyon sok probléma volt, magatartászavarosak voltak, szerhasználók voltak.
9: Én ebben biztos vagyok, hogy ez sokat segített a helyzeten, hogy konszolidálódjon, hogy ezek a gyermekek gyermekek megtalálták a saját helyüket ott, ahova vitték őket. Hogyha a másik intézmény jobban fel van készülve ilyen gyermekek fogadására, akkor én szerintem ebből nem lehet nagyobb gond vagy probléma.
4: De nem csak a gyermekotthonos fiatalokat vont a felelősségre az igazságszolgáltatás. A gyermekotthont 20 évig vezető korábbi igazgató 36 millió forintot sikkasztott azzal, hogy eltette az otthonban élők családi pótlékát, zseppénzét és egyéb juttatásait, de törvény elé kellett állnia Fonyót korábbi polgármesterének is. Hídvégi Józsefet idén júniusban vették őrizetbe, majd helyezték előzetes letartóztatásba gyanús számlázások miatt. A fideszes városvezető utolsó ciklusában körülbelül 150-300 millió forintnyi önkormányzati kifizetésekkel kapcsolatban merültek fel aggályok, amelyek döntően a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Kiadásához voltak köthetőek. De térjünk vissza Béla telepre. Október első hétvégéjén még kellemes késő nyári idő van, így sokan Béla telepen töltik a hétvégét. Murány Imre nyaralója éppen az otthon mögött található. A férfi azt mondja, őt soha nem zavarták az állami gondozott gyermekek.
10: Végig kísértem a nevelő otthont, amikor itt iskola volt még, itt voltak egy csomóan, nekem soha semmi bajom nem volt velük.
4: Ennek a két nőnek az út másik oldalán van a háza. Őket sem zavarták a gyermekek, és nem aggódtak soha az értékeik miatt sem.
11: Szoktam látni, amikor ide a kisboltba mennek. Biztos, hogy van mindegyiknek alapja a jónak is, meg a rossznak is. Egyébként meg nem lehet általánosítani, mert biztos, hogy a gyerek otthonban is van normális gyerek, meg van hülye gyerek, de ez bármelyik általános iskolában, vagy bárhol előfordulhat.
4: Beszéltem a strandon egy olyan nyugdíjas nővel is, aki mindent elmesélt, de nyilatkozni nem akart. Ő azt mondta, a strandon rendszeresen téma volt az állami gondozott fiatalok agresszív viselkedése, ami azért is jelentett problémát, mert a csaknem másfél kilométernyi szabad partszakaszon ők is ugyanarra a strandra jártak, mint a nyaralók. Azt, hogy végül honnan érkeztek a negatív visszajelzések, már nehéz kideríteni. A közösség végül eljutott oda, hogy kivetette magából azokat, akikről azt látta, hogy nem tudja beilleszteni az értékrendjébe. A gyermekotthonban éppen a helyi álláshirdetéseket nézzük, amikor megérkezik az egykori lakó Elnór Szilveszter, aki magyar anyától és gánai apától született. 21 éves koráig összesen 7 nevelő otthonban élt. A Béla telepi csak az egyik állomás volt, igaz talán az egyik legfontosabb, hiszen itt kezdte az első osztályt. Kiderül, hogy nem akárhol beszélgetünk. Szilveszter számára az itt töltött éveket megszépíti az emlékezés, de ennek ellenére úgy látja, hogy 30-40 éve még sokkal elfogadóbb volt a társadalom velük nevelő otthonosokkal, mint most. Ezt azért is látja, teszi hozzá, mert trénerként állami gondoskodásban élőknek segít, az én képük fejlesztésében.
12: Pont ez volt a hálószoba, és azt is tudom, hogy hol aludtam. Itt aludtam a sarokba, emeletes ágyak voltak. Tehát itt van előttem, hogy itt volt egy emeletes, ott volt egy, itt középen volt egy, mellette volt egy, ott volt a szélénél, itt is volt, és itt még kettő, nagyon sok, hát persze.
4: És akkor hányan aludtak ebben a hálóhelyiségben? Ez akkor a hálóhelyiség volt?
12: Ez ugye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19.
4: Több is, mint a gyermekotthonnak a jelenlegi lakóinak a száma.
12: Ez is csak ez egy csoport volt. Egyszerűen annyira emlékszem, hogy ugye Haverka Károlynak hívták a nevelőtanárunkat, ugye Haverka Károly és Haverka Károlyné, ugye egy család, itt laktak egyébként, tehát ott az első épület, amikor bejövünk baloldalt, ott azok dolgozói lakások voltak. És például itt, ahol most láttam a anya otthon, vagy az volt az igazgatónak az irodája, és a lakása is. Az egész családjával ott élt az igazgató. És ott van az a kis harang rész, tehát ők mindig ott reggeliztek, és mindig, amikor így sorba mentünk az ebédlőbe, akkor láttuk ugye nyaranként, hogy az igazgatói kint reggeliznek. Tehát tényleg ilyen főúri, mint egy főúri birtok lett volna, tehát hogy a vezető, a nagy vezető ott reggelizik kint, és nekünk gyerekeknek ez azért volt nagyon érdekes, mert mint család, tehát láttuk, hogy anyuka, apuka, a lányuk ott reggelizik kint, és mindannyian erre vágytunk. Minden reggel láttuk. Nyaranként, ugye, amikor
4: jó volt. Ez nem volt inkább fájdalmas élmény? Hogy...
12: Nem. Tehát pont az az érdekessége a dolognak, hogy az az érzés, amit nem ismerünk, az nem fáj. Ha a családból jöttünk volna nevelőotthonba, akkor az fáj. De aki beleszületik a nevelőotthonba, annak nem fáj, mert nem tudja, miről beszélünk. Akkor már fáj, hogyha netán kihelyezik egy családba, és mondjuk a családból visszakerül a nevelő otthonba. Az iszonyú fájdalom. Uh-huh. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk maga az a család nem viselkedett olyan jól. Ugye a gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy jó viselkedés, rossz viselkedés, mármint felnőtt szempontjából. Tehát vagy jól érzi magát ott, vagy nem érzi jól magát. És érdekes, hogy még a rosszat is jónak véli, hogyha neki onnan el kell jönni, és vissza kell menni egy olyan közösségbe, ami nem úgymond róla szól, mert ott bár lehet, hogy rossz a dolog, de most nem akarom túlzottan szakmailag mondani, de ugye most átél dologról beszélek, hanem lehet, hogy nem túl jó ott neki, de mégis vele foglalkoznak. Mégis egyedül van, vagy ketten, hárman, négyen vannak, mint amikor így 20-an vagyunk egy csoportban. Ennek is megvan az előnye, megvolt, mert hihetetlen sok barát volt. Ez egy fantasztikus volt megélni azt, amikor télen itt alszik az ember, csend van. Hát, hogy a vonat itt elrohangálat, az mindegy, azt megszokja, tényleg megszokja az ember.
6: Akkor még kevesebb vonat rohangált.
12: Igen. És csend van, nagyon nagy, és egyszerűen egy iszonyú nagy robaj, ugye ez télen, amikor a jég ott kint, ugye nem messze van tőlünk a Balaton, és ezt megélni, tehát akkor félelmetes volt, de egy idő után meg megszoktunk, és ugye ott fakutyázni telente, akkor nyáron, tehát ez az érzés, ami egyébként itt Balatonon volt, tehát Alsó Béla telepen volt, az csodálatos volt.
6: Hozott is Szilveszter egy fotót a nevelő otthonos gyerekekről, közvetlenül a vízparton ülnek. Kik vannak ezen a képen, tartja a kapcsolatot?
12: Igen, tehát jó pár diákkal tartom a kapcsolatot, tehát ez 50 év. A szomorú az, amikor ugye erre a képre ránézek, hogy egyrészt az egyik szemem sír, a másik persze neved. Mindenki, aki itt ezen a képen van.
6: Körülbelül egy olyan 10 gyerek van rajta?
12: Nem, sokkal több. Tehát itt majdnem rajta van az egész csoport, tehát a 20 gyerek. Valakiből asztalos lehet, valakiből, például azt mondom, Miki is itt van rajta, igen. Ő például aranyjal foglalkozik, Magyarország egyik leggazdagabb embere. Tanult ő is, egyetemet végzett. Akkor valaki hidegburkoló, tehát hideg-melegburkoló, ugye Szántó Feri, látom, pont ott ül mellettem. És hát vannak olyan gyerekek, például a Vakán, aki ugyanitt rajta van, ő hajléktalan lett, Tóth Pisti, ő alkoholista is meghalt. És érdekes, hogy a Tóth Pisti neki, tehát hogy beszélgettem még előtte, mielőtt még lecsúszott volna a Pisti, ő neki is volt egy családja, van két gyereke, felesége, de abban az időben ugye nem tanították meg nekünk azt, hogy hogy kell családban élni. És nem tanították meg nekünk azt se, hogy mi van akkor, hogyha megismerkedünk valakivel, és kapcsolatot teremtünk, és gyerekünk születik, akkor mit kell csinálni? Nem mutatták meg nekünk abba az időben, hogy a család az hogy működik, nem mutatták meg nekünk abba az időben, hogy a borsó főzelékben egyébként mi van, csak ugye elénk tették. Elméletileg is gyakorlatilag ugye a lakásotthonoknak ez lenne a feladatuk, meg a nevelőszülői hálózatoknak ugye ez lenne a feladatuk. De sajnos ez nem igazából valósul meg.
6: Az előítéletesség az változott-e 40-50 évvel ezelőtt? Jelen volt az emberekbe az előítéletesség? Rosszabb lett ez az elmúlt évek folyamán?
12: Ez azért érdekes, amit egyébként ön most mond, mert nem volt ilyen. Tehát itt nem tűnt el bicikli. A környéken se. Nem tűntek el dolgok.
6: Tehát már amikor itt lakott.
12: Amikor itt laktam, persze. Bennünket inkább sajnáltak. Tehát, hogyha kimentünk valahová, akkor volt, hogy meghívták az egész csoportot fagyira. Tehát, hogy vadidegen emberek, hogy kértek fagyit, persze, hogy kértünk. Tehát, hogy besétáltunk Fonyódra, és persze, hogy kértünk, és kaptunk. Tehát, hogy nem féltettek tőlünk semmit. Tehát nem gondolták azt, hogy elgondozott gyerekek, akkor ők lopnak. Hanem inkább az, hogy szegény gyerekek, nincs apjuk, nincs anyukájuk, és ott, ahol tudtak, segítettek a környező lakók, az emberek, akikkel itt találkoztak. Kicsi gyerekek, tényleg így kettesével mentünk kint csoportokba, mindig figyeltek bennünket, néztek, tehát inkább a sajnálatot, vagy utólag visszagondolok, inkább a sajnálatot láttam az arcukban. Elmondom, hogy a gyereknek nagyon fontos tulajdonsága, tehát a becsülete. Tehát minden egyéb más dolgot el lehet tőle venni, meg egyébként nincs is semmi, tehát hogyha úgy veszük.
4: Az egyetemet végzett és szociálpedagógiából doktori fokozatot is szerzett Szilveszter szerint a közösségi média, a politika és a közbeszéd is felelőssé tehető azért, hogy növekedett a társadalmi kirekesztés és a megbélyegzés. Az ő egyik negatív személyes élménye például a migrációs válság belpolitikai kezeléséhez köthető.
12: Bocsánat, nem akarok politizálni, de tényleg mai napig ez jól látszik, hogy a bőröm színe más, de ez engem nem zavar, én erre hihetetlenül büszke vagyok. Sőt, engem néha néznek cigánynak, néznek arabnak, néznek egyiptominak, afrikai, tehát ki milyen népcsoportot ismer, aki színesbőrű, sőt, indiainak is néztek már.
6: Magyarnak még soha?
12: Soha. Soha. A közmédia olyan információkat és olyan mértékben nyomta azokat a buta dolgokat, ami által nekem az utcán többször hátra kellett néznem, nekem, ha bementem a boltba, azt kellett mindig megtapasztalnom, hogy a bolti biztonsági őr nyakamban áll, hogy mikor akarok lopni, mikor akarok. Ez teljesen mindegy, hogy öltönyben voltam, vagy nem öltönyben voltam. Ugye én ezt humorosan fogtam fel, mert azt mondtam, hogy kérem szépen, én az az ember vagyok, aki bemegy egy boltba, és rögtön kap egy testtört. Nem viccelek, a pénztárig elkísért.
6: Tehát hogy eldurvult a közbeszéd, és akkor emiatt változott a hozzáállás a irányába?
12: Igen, tehát én mindig migráns voltam abban az időben. És volt már, hogy a villamoson is rám szóltak, hogy mit keresek itt, miért veszem el a magyar emberektől a munkát, és menjek vissza az országomba. Olyan gyűlölet van az emberekben, és ugye, és a gyűlölet az pedig nem onnan fakad, hogy most ő valóban gyűlöli azt a színesbőrűt, hanem onnan fakad, hogy neki az életében problémái vannak. És ezt a problémát ugye ráhelyezi erre a dologra, és van egy sín, ami úgy gondolom, hogy most jól halad, és hogyha az ott megoldódik, tehát eltűnik az összes migráns elképzelése szerint, akkor neki lesz munkája.
6: És mit lehet tenni a gyűlölet ellen? Tehát mi az, ami leginkább a társadalom előtt kihívásként áll?
12: Na, ez egy érdekes dolog. Én most épp tanítok, érzékenyítek olyan iskolában diákokat, ahol szinte csak roma gyerekek vannak. És amikor én oda mentem ebbe az iskolába dolgozni, most
6: és akkor kiket érzékenyít, hogyha csak roma gyerek van?
12: Pont ezt akarom mondani, és oda mentem az iskolába, akkor nekem mindig mondták, hogy úristen, abba az iskolába mész, úgy az borzasztó az iskola, hogy a gyerekek, és teli van roma gyerek, és így, és mondom, ez miért baj?
6: Visszatérve még egy kicsit egy nagy kanyarral oda, hogy ugye mégis ugye itt vagyunk ebben a nevelő otthonban. Nem szomorú azt látni, hogy itt volt, persze ugye korán sem tartották akkor ideálisnak, nem véletlenül alakították ki a lakásotthonokat nagy intézmények helyébe, pont azért, hogy lássanak családi mintákat a gyerekek. De nem szomorú azt látni, hogy itt van ez az intézmény, és hogy pont a szakember hiány miatt vannak olyan részlegei, az utógondozói résznek például, vagy a kisgyermekeseknek fenntartott részleg, ahol 0-tól 1 éves korig lehetnének a gyerekek. Ezek most nem üzemelnek. Nincsen szakember.
12: Ez egy csodálatos intézmény volt, de ezt én tényleg komolyan mondom. Ez az intézmény gyönyörű volt. Tehát ide még a kinti emberek is, akik itt elsétáltak, azt mondták, hogy milyen szép ez az intézmény. És hát, hogy hihetetlen módon belevontak bennünket az intézménynek a fenntartásába is, és mind gyerekek, tehát innentől kezdve nekünk a munka nem volt, hát mondom így, probléma. A mai fiataloknak az. Én ugye az elmúlt 40 évben nagyon sokat dolgoztam a szociális szférában, és nagyon sokat dolgoztam az oktatási szférában. A kettőt összekapcsoltam. És rájöttem, hogy a kettő nem különbözik egymástól, és a kettőnek együtt kell dolgoznia. Tehát ezért tetszik, bocsánat, nem politika, de ezért tetszik ugye a mostani gondolkodás, hogy a mai szociális miniszter és az oktatási miniszter azt mondta, hogy ők nekik együtt kell dolgoznia. Én úgy gondolom és azt látom, hogy az egyetemeket be kell vonni ebbe a képzésbe, tehát ebbe a rendszerbe, a technikumokat be kell vonni ebbe a rendszerbe. Nagyon sok jó szakember jönne ki az egyetemekről, akiknek azért azt mondom, hogy hiányosságuk az, hogy nincs rálátásuk arra, hogy a nevelő otthonokban egyáltalán milyen munka folyik. De tényleg nincs rálátásuk. Bár ugye a gyakorlatok megkövetelik azt, hogy itt-ott ilyen, most mennyire veszik komolyan ezeket a gyakorlatokat? Én nagyon komolyan venném ezeket a gyakorlatokat, nem elblitzelném csak, és papíron ugye megcsináltuk, de egyébként nem. Csinálnék olyan plusz képzéseket már az egyetemi időszak alatt, ami ugye a szakellátásban lévő gyerekekre vonatkozik, bevinném a kiégés elleni oktatást, mert ez ugye ez is mondjuk a pályának az elhagyásának egy fontos része. Kinyitnám az intézményeket, nem bezárnám, eldugnám. Tehát, hogy lássák, hogy valójában mi is folyik egy intézetben. Átlagemberek megismernék az, hogy mi történik egy intézményen belül. Valójában azok a gyerekek miért kerülnek oda, hogy tényleg eltűnjön az, hogy minden államgondozottot rablónak, tolvajnak tartsanak.
4: Elnór Szilveszter egy verssel is készült, ő írta, és egyszer már elhangzott 2014-ben a Kossuth Rádió Arcvonások című műsorában. Akkor egy színész olvasta fel a műsorkészítő Wagner Mária kérésére. A Bélatelepi otthon egykori lakójával készült műsor most is megtalálható a közmédia oldalán. De a verset nem találjuk. Ez a tény, vagyis az, hogy Szilveszter verse 2014 után eltűnt az archívumból, nekünk a közmédiának is tükröt tart. Szándékosan vették ki a verset az összeállításból, vagy véletlenről van szó csupán? Ezt nem fogjuk már megtudni. Így hangozzék el most úgy, ahogy a Szilveszter felolvasta 2026. októberének első hétvégéjén a Fonyód Alsó Bélatelepi nevelő otthonban.
12: Miért baj, hogy nem hasonlítok rád? Miért baj, hogy göndör a hajam, és a bőröm színe barna? Miért baj, hogy melletted megyek az utcán? Miért baj, hogy egy munkahelyen dolgozok veled? Miért baj, hogy pont ott élek, ahol te? Miért baj, hogy egy országban élsz velem, és mondod hazádnak Magyarország, ahogy én? Kérlek, most figyelj rám, és hallgass, amit mondok neked. Én is itt születtem. Ez a hazám.
13: Délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: 23 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Uniós csúcs találkozó kezdődik holnap Brüsszelben. Magyar fejlesztés segítheti a szívinfarktus utáni felépülést. Folytatódik a napos, hűvös idő. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték, negyed évente 140-160 millió forint értékben, noha korábban hasonló tematikájú szolgáltatást egy másik cégtől 10 millióért kaptak. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket, derült ki az Európai Bizottság által készített Euróbarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát, de gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás, a műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rosszindulatú daganatot távolítottak el az egyházfő jobb tüdejéből. A szívinfarktus utáni szívizoms károsodás egyik fő oka a kapilláris keringés zavara, amely az infarktus kezelésének egyik legnagyobb megoldatlan problémája. Egy magyar fejlesztésű gyógyszerjelölt alapvetően új hatásmechanizmussal éri el a kapilláris véráramlás helyreállítását. Klinikai modellekben már sikerült jelentősen csökkenteni vele a szívizom károsodását. A Nature magazinban jelent meg tanulmány a felfedezésről, ami a szívinfarktuson túl az akut vesekárosodás, a stroke, illetve a szervtranszplantációt követő terápiában is szerepet kaphat. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. Éjszaka 2-7, napközben 13-19 fok várható.
1: Műsorajánló. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
2: Hitler szerelme, avagy a manipuláció nagymestere. A birodalmi építész útja a Nürnbergi törvényszékről a Bulvárlapok címoldalára. Miként lett Albert Speer az emberarcú náci? A mosoly most nehezen jön. Betegség miatt bajban van a bohóc doktor, akinek a neve felkerült a legszabadabb lelkű emberek listájára. És van-e kiút a prostitúcióból? Van, mondja az a kétgyermekes anya, aki 6 év után zárta le életének ezt a szakaszát. Beszélgetések az emberkereskedelem elleni küzdelem napjának apropóján.
1: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
3: A hely.
4: Balaton-Almádiban járunk a Puma vadászpilóták nyomában, akik a fürdőhelyen kaptak szállást 1944 tavaszától egészen az év őszéig barátnőikkel és feleségeikkel együtt. sikeres és füstbement akciók és a Haláltangónak keresztelt dal története a II. Világháború végéhez közeledve.
3: A Hely. Riportműsor holnap este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Délutáni műsorunk ismétlése következik. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm Önöket. Az Európa Tanács 2011-ben elfogadott dokumentuma, az úgynevezett isztambuli egyezmény, a nők elleni erőszak problémájára nyújt átfogó stratégiát. 4 pillére a megelőzés, az áldozatok védelme, az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonása és az összehangolt szakpolitikák. Bár Magyarország már 2014-ben aláírta az egyezményt, a Fidesz-KDNP kétharmados többségű országgyűlés 2020-ban politikai nyilatkozatban utasította el a ratifikációt, és a jelenlegi kormány sem tette még Magyarországra nézve kötelezővé a szerződést. Rácz Zsuzsa író, újságíró kezdeményezésére most 13 magyar női lap szerkesztősége állt a nőjogi civilek mellé, és fogott össze közös nyilatkozatban az isztambuli egyezmény jogrendbe illesztéséért, így a nők elleni erőszak visszaszorításáért. A vonalban a kampány elindítója Rácz Zsuzsa. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Miért most érezték alkalmasnak a pillanatot, hogy elindítsák ezt a kampányt?
6: Ezt a pillanatot már nagyon régóta vártuk, azt hiszem, ezt mondhatom így több eszemben, és egyáltalán nem véletlen, hogy most sikerült is megteremteni ezt az egységet, amely az előbb hallottuk is, hogy a vezető, piacvezető női lapok, például a 77 éves nők lapja, például az nlc.hu, például a vmn.hu, és hosszan sorolhatnám szerencsére, már nagyon régóta várunk erre az esélyre, hogy úgy beszéljünk a nők és a gyerekek biztonságáról, ahogy az kell, ahogy azt előírja az isztambuli egyezmény, amely gyakorlatilag egyetlen olyan nemzetközi szerződés, amely kimondja azt, hogy figyelembe kell vennünk az áldozatok felismerésénél, az áldozatok védelménél azt a tényt is, hogy ez elsősorban a nők kárára történik meg, mert a nők történelmileg hátrányban vannak mindenhol a világon, hiszen mindenhol a világon elsősorban férfiak döntenek társadalmi-gazdasági ügyekben, és nekünk, nőknek kicsivel több mint 100 éve adatott meg csupán annak a szabadsága, hogy például döntsünk a saját sorsunkról, mert például megtanulhattunk írni és olvasni. De ezt nagyon gyakran teljesen elfelejtjük, hogy alig 100 éve kezdtük lebontani azt a hátrányt, amelynek a következményeit a gyerekeink is viselik. Tehát mi nagyon örülünk annak, hogy teljes velszélességgel áll a kormány, és itt nagyon szeretném megemlíteni Gyurkó Szilviát, ugye nemrég volt a bicskei esetet feltáró sajtótájékoztató, ahol ő kimondta azt, hogy a gyerekvédelemben is, és ez sajnos nagyon sok területen így van, áldozathibáztató attitűddel rendelkezik a magyar társadalom, és az az intézményrendszer is sajnos, amely hivatott támogatni az áldozatokat. Amikor a családon belüli erőszakról beszélünk, az egy hatalmas terület, és ráadásul tabu is. Mm-hmm. És nagyon nehéz benne megvédeni az áldozatokat, leginkább azért, amit például az isztambuli egyezmény is előír minden egyes csatlakozó országnak, és ezért nagyon fontos az, hogy nálunk is életbe lépjen ez, hogy csatlakozzunk ehhez az egyezményhez, mert például előírja azt a szemléletformálást, uh-huh. hogy fel kell ismernünk, mert az az egyik legnehezebb, ott kezdődik minden.
5: Miért éppen ezt a formát választották, tehát hogy a szemléletformálást miközben a politikusokat szeretnék igaziból meggyőzni?
6: Nem csak a politikusokat, nem, ez nagyon fontos, hogy abban éltünk idáig, hogy a nők nem politizálnak, hogy ez nem egy nőies dolog. Mi iszonyúan örülünk annak, hogy végre vannak női képviselők, elsősorban természetesen a TISZA frakcióban, és a női lapok is, de nem csak a női lapok, hanem azt gondolom, hogy az egész szakmánk nagyon régen ír a családon belüli, vagy a kapcsolaton és a kapcsolaton belüli erőszakról, amely Magyarországon nagyon súlyos méreteket öltet. Valószínűleg már mindenkinek a fülé jön ki, vagy ha nem, azért elmondom még egyszer, hogy Magyarországon dokumentáltan Ez például egy EU-s felmérés, 2024-ben ért véget, hogy minden második nő megtapasztal fizikai vagy szexuális erőszakot, de az isztambuli egyezmény nem azt mondja, hogy csak a fizikai vagy a szexuális, tehát az inkább látható vagy tetten érhető erőszak számít erőszaknak, hanem van egy hatalmas és nagyon gyakran láthatatlan és tetten érhetetlen része, hiszen megmarad a négy fal között, a gazdasági kényszerítés, tehát amikor a bántalmazónál van mondjuk a közös bankszámla, vagy a bántalmazó például azt mondja, hogy ugyan miért mennél el dolgozni, mondjuk három gyerek mellől ezt mondja például a feleségének, vagy az élettársának, hiszen mennyivel jobban járunk, ha te vagy egy személybe a babysitter, a takarító, és most nem sorolom. És ebben még akár racionalitás is van. Csak azt szoktuk elfelejteni, hogy ez már lehet az előszobája egy későbbi kiszolgáltatottságnak, és ahol egy nő kiszolgáltatottá válik anyagilag, fizikailag, mentálisan, ott biztos, hogy a gyerekek is sérülni fognak.
5: Tehát, hogy ezért jár kéz a kézben tulajdonképpen a gyermekvédelem a nők védelmével.
6: Köszönöm szépen. Ez a lényeg, tehát hogy a gyerekvédelmet nem lehet a nők védelme nélkül biztosítani. Ha a nők jogainak, ha a nők biztonságban vannak, akkor sokkal nagyobb esélye vannak a gyerekek is biztonságban, mert ahol a nők kiszolgáltatottak, ott biztos, hogy a gyerekek is kiszolgáltatottak. Erre nagyon konkrét megoldást ír elő például az isztambuli egyezmény, amely szerintem alapjaiban változtathatja meg a magyar jogalkalmazást, joggyakorlatot, amely nem is így működik. Ez a konkrét példa az, hogy azt a gyereket, aki tanulja volt, vagy tanulja annak, hogy bántalmazza az egyik szülő a másikat rendszeresen, az automatikusan áldozatnak tekinti. Magyarul az ő biztonsághoz való joga, a gyerek biztonsághoz való joga, az felülírja a szülőnek a kapcsolattartási, a láthatáshoz való jogát. Ma Magyarországon nem ez a gyakorlat, és ez bizony végzetes lehet, és erre sajnos vannak konkrét példák is.
5: Bizony sajnos a híradásokban hallhattunk már ilyenekről. Kiemelik a kampányanyagban, hogy az isztambuli egyezmény elismeri a történelmünk során a nők hátrányára keletkezett politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenséget. Miért fontos ezt hangsúlyozni?
6: Mert ez óriási tabu, és mert azt is állítja ezzel párhuzamosan az isztambuli egyezmény, hogy ez az egyenlőtlenség, ez meleg ágya a visszaéléseknek, és végső soron újra termeli rendszer szinten az erőszakot. Ilyenkor szokták meg, én azt hiszem gyakran, hogy kénytelen vagyok is elmondani, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy a férfiak egységesen bántalmazottak vagy gonoszak lennének. Nem. Hanem arról van szó, hogy olyan előnyben vannak, pont a történelem miatt, a történelmünk miatt, amelyben mindig a férfiak voltak a dominánsak, és most is azok, hiszen most is ők a döntéshozatalban 80%-ban azok, akik kimondják a végső szót, ez önmagában olyan előnyt teremt, amivel nagyon könnyű visszaélni. És nem azért csinálják meg gonoszak, hanem azért, mert megtehetik. És ez nagyon fontos megérteni szerintem, és nagyon fontos az is, hogy ez az, amiből kiindul az isztambuli egyezmény, hogy ez egy létező hátrány a nők és a gyerekek kárára, és ezt muszáj ellensúlyozni. Nagyon sok eszközt ír ehhez elő az egyezmény, például a megelőzés az az egyik legfontosabb, és ezt értem én szemléletformálás alatt, újságíróként, szakmabeliként mi elsősorban emellett tudjuk letenni a voksunkat, és ezt vállaltuk a most indított kampánnyal, hogy november 25-éig, az ugye a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja, mi folyamatosan olyan tartalmakat közlünk, amelyel bemutatjuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha már létezne az isztambuli egyezmény, ha már életbe lépett volna Magyarországon, mi lenne más, és egyáltalán elmondani azt, hogy az a rengeteg propaganda, hadd mondjam ki, amely ezt övezte, és amely rengeteget ártott a nőknek, de nem csak a nőknek, hanem az egész társadalmunknak, hiszen rettenetes tévhitek keringenek az isztambuli egyezményről, semmi köze nincs az isztambuli egyezménynek mindahhoz, amivel összesarazták, egyszerűen azt mondja ki, hogy a nőknek és a gyerekeknek joga van a biztonsághoz, ezt emberi jognak tekinti, és nagyon fontos elmondani, hogy ráadásul a férfiakat is védi. Tehát azt mondja, hogy elismeri, hogy természetesen férfi is lehet az, aki bántalmazott. A kutatások szerint 90%-ban sajnos az elkövetők a férfiak, de ezzel együtt természetesen fordítva is történhet a helyzet, az egyezmény nem tesz ebben különbséget. Ugyanazok a jogok járnak adott esetben egy férfinak is, mint egy nőnek. De mivel világszerte ez egy dokumentált hatalmas szakirodalma van, hogy hogyan válnak a nők áldozatokká, és hogyan következik ebből az, hogy a gyerekek is áldozatokká válnak. Ezért szerintem nagyon fontos ezt meghallani, amikor érvelünk mellette, hogy ez mindannyiunk érdeke. Ez közügy, nem nőügy, ahogy ezt apostrofálta az előző kormány, akinek is foglalkozott vele, de ez a mindenkori kormányoknak szerintem feladata lett volna, és azt gondolom, hogy most itt az esély.
5: Tehát itt egy nagyon fontos gondolkodásmód változtatásról is beszélünk. Milyen konkrét változásokat hozna az isztambuli egyezmény ratifikációja a magyar nők mindennapi biztonságában? Tehát mi az, ami nincs meg itthon, de meg lehetne?
6: Jaj, ez nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert nagyon kevés dolog van. Tehát gyakorlatilag két civil szervezetet ismerünk Magyarországon, akik hősiesen küzdenek azért, hogy ezt a tömeget, hiszen mondtam, hogy ugye minden második nő megtapasztal konkrét erőszakot. A NANE és a Patent egyesületek azok, amelyek próbálják valahogyan segíteni az áldozatokat, de széllel szemben folyamatosan egyrészt el lettek lehetetlenítve az elmúlt sok-sok évben, tehát konkrétan ők maguk is az életükért, a fennmaradásukért küzdöttek, másrészt pedig Magyarországon az áldozat hibáztató attitűd uralkodik. Magyarul az, hogy minek ment oda, minek öltözködött úgy, miért nem volt kedvesebb, ez sajnos teljesen általános, szinte minden szinten. Tehát amikor az állati egyszerű dologra gondoljunk, tehát akkor, amikor egy gyereknek, egy kiskamasznak, egy kislánynak azt mondják az iskolába, akinek rendszeresen húzgálja a haját, vagy elgáncsolja a szünetbe az egyik fiútársa. Ezért erről azt gondoljuk valószínűleg szülőként, mindannyian, akik most hallgatjuk, hogy hát ez nincs rendben. Pláne az én gyerekemmel történik, és ha azt mondja neki ilyenkor a tanár, hogy de hát neked így udvarol az Iván, vagy a Pisti, vagy a Peti, az már nem oké. Mert ott már arról van szó, hogy arra tanítjuk a gyereket, hogy ezt el kell viselned, mert a fiúk így udvarolnak. Nem, ott kezdődik, hogy elkezdjük megtanítani a gyerekeknek, hogy miről szól egy kapcsolat, hogy hogyan tisztelhetjük egymást.
5: Úgyhogy megint csak visszatérünk ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy a gondolkodásmód formálásáról szól tulajdonképpen ez az egész kampány. Rácz Zsuzsa írónak, újságírónak, a kampány indítójának köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk.
6: Viszontállásra.
5: A témát pedig nem hagyjuk abbas, folytatjuk. Csatlakozik hozzánk a telefonon Sáfrány Réka, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, röviden a Női Érdek elnöke, gender szakértő. Üdvözlöm!
7: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
5: Ha Magyarország már 2014-ben aláírta ezt az egyezményt, amiről ugye idáig beszéltünk, miért nem történt meg azóta a ratifikáció?
7: Igen, 2014-ben született meg ez az aláírás az akkori Fidesz kormány alatt, és igazából úgy is nézett ki egy darabig, hogy valóban ratifikálásra kerül, beépítik a magyar jogrendbe, viszont egyre inkább megszólaltak olyan kritikával álltak elő a kormányberkeiből is, ami a nemek és a gender fogalmát kezdte el kritizálni, főleg az egyezménnyel kapcsolatban. És ez a fajta negatív propaganda, ez kihatott aztán erre a jogalkotási folyamatra is, és megakasztotta tulajdonképpen, ahogy egyre erősebb lett ez a negatívum, és ezt nagyon károsnak gondoljuk, hiszen ugyan van szó, mint ahogy ezt már Rázsa is ismertette. Természetesen van szó arról a dokumentumban, hogy a nők elleni erőszak okainak megértéséhez fontos a nemek, és tehát a nők és a férfiak közötti különbségek és egyfajta nemi hierarchia társadalmi elfogadottságának vagy elterjedésének, elterjedtségének a megértése, de erről van szó csak az egyezményben.
5: Most a kormány 2020-ban arra hivatkozott, hogy a magyar jogrendszer már biztosítja a szükséges védelmet. Mit gondol erről? Milyen szintű ez a védelem?
7: Az irányelvhez képest, vagy bocsánat, az irányelvet emlegetem, mert az EU-ban már irányelv is született, ami egyébként már kötni fog minket, de hogyha az egyezménynél, az isztambuli egyezménynél maradunk, az egyezményhez képest, amelyik egy átfogó szemléletet tükröz, egyáltalán nem elég az, ami Magyarországon található. Tehát az egyezmény a megelőzéstől, az áldozatok védelmén keresztül az elkövetők felelősségre vonásáig, illetve az mindezeket övező jogi és közpolitikai keretezésig terjed ki egy átfogó módon ennek a problémának a kezelésére, és ez a fajta megközelítés sajnos hiányzik a magyar törvényekből. Tehát az a fajta áldozathibáztató, illetve az áldozatokat gyakorlatilag sokszor cserben hagyó hivatali eljárásmód, ami

0: nemzetközi legutolsó felmérés, ami a nők elleni erőszak elterjedtségét nézte az Európai Unióban. Ez sajnos Magyarországon mutatta a legaggasztóbb tendenciát, tehát a Magyarországon élő nők vannak leginkább kitéve a nők vagy a nemi alapú erőszak különböző formáinak leginkább, és ez mutatja szerintünk legmarkánsabban azokat a hiányosságokat, amik a gyakorlatban övezik az áldozatoknak a sorsát, hogy nincsenek megfelelően megvédve, ellátva, illetve a gyermekeik sem.
1: Ebbe egy picit menjünk bele, hogy ön hogy látja, már az imént utalt rá Rácz Zsuzsa is, de mi az ön véleménye, hogy miért marad rejtve a kapcsolati erőszak jelentős része a hatóságok előtt? Tehát a félnek feljelentést tenni, vagy a rendőrségi gyakorlattal van baj, vagy a menedékhelyek elérhetőségével, információhiánnyal, mivel van gond?
0: Igazából a felsoroltak közül sajnos mindegyikkel probléma van, tehát sajnos a bizalom az érintettek körében a hatóságok felé az nem annyira jó szintű, de ez lényegében azért is van így, mert nem éri őket olyan pozitív benyomás részükről, tehát hogy nem, amit már említettem, hogy gyakran inkább azt tapasztalják, hogy egyrészt újra traumatizálódnak az eljárások során, másrészt pedig az őket védeni hivatott hatóságok sokszor ő ellenük döntenek, akár a gyermekelhelyezést illetően, akár magát a bántalmazás tényét elismerve. És ezen kívül a férőhelyek számával is egyébként probléma van, tehát objektíven az előírtnál sokkal kevesebb a kifejezetten a párkapcsolaton belüli erőszak áldozatait ellátó és nemekre érzékeny módon ellátó hely. És mindez megfejelve egy olyan társadalmi megközelítéssel, ami nagyon nagy mértékben az áldozatot hibáztatja a történtekért.
1: Igen, erről az imént is hallottunk, és milyen konkrét változásokat hozna mindezekkel kapcsolatban, hogyha ratifikálnánk az isztambuli egyezményt?
0: Az isztambuli egyezmény egy átfogó rendszer tudna bevezetni a megelőzésre, a védelemre, és a büntetőjogi fellépésre, valamint az összehangolt szakpolitikákra. Tehát kifejezetten részletekbe menően szabályozza azt, hogy mindez hogyan történjen. És szeretném itt el is oszlatni azokat a tévhiteket, amik arra vonatkoznak, hogy valamiféle plusz beavatkozást jelentene, akár kulturálisan, tehát nem tudom, a család szerepét illetően mondjuk ez az egyezmény. Azok a esélyegyenlőségi, illetve diszkriminációt tiltó kitételek, amik az egyezményben szerepelnek, már Magyarországon mind törvénybe lettek iktatva. És ezért igazából nem befolyásolják.
1: Most a technikai probléma adódik, mert nem halljuk, amit mond. Lehet, hogy arra kell kérnem, hogy egy picit... Igen, most visszatért a vonalba. Réka, kicsit kiesett egy pár gondolat, azt gondolom, most itt nem hallottuk.
0: Tehát csak összefoglalóan azt szeretem volna mondani, hogy nem ró mondjuk olyan plusz előírásokat az egyezmény Magyarországra nézve, ami már nem lenne ránk igaz, tehát hogy az esélyegyenlőség, illetve a diszkriminációmentesség biztosít.

0: hatása.
1: Az ellenzőknek az egyik kifogása a gender fogalma ebben az egyezményben, tehát milyen értelemben használja az egyezmény, milyen konkrét jogi kötelezettség következik belőle?
0: Igazából ez az, amire próbáltam utalni, hogy a gender az nem egy ilyen önmagáért való ideológiai elemként jelenik meg az egyezményben, hanem a nők elleni erőszak okainak megértéséhez szükséges egy olyan ilyen társadalomtudományi és jogi fogalom, ami segít minket, vagy segít azt megérteni, hogy a nőkhöz és a férfiakhoz kapcsolódó társadalmi szerepek, hatalmi viszonyok és sztereotípiák is mind-mind befolyásolják azt, hogy a nőkkel szembeni erőszak kialakulhat. És az tehát, hogy a gender fogalma az a káros nemi sztereotípiákra, illetve a nők és a férfiak közötti, vagyis hogy a nők és a férfiakat illető nemi szerepelvárásokra utalt.
1: Értem. Az EU, ugye már említettük, hogy már csatlakozott az egyezményhez a 2024/1385-ös irányelvet 2027. júniusáig át kell ültetnünk. Mi az, amit Magyarországnak az uniós jog alapján meg kell tennie?
0: Az uniós jog is egyébként ugyanilyen nemi alapú erőszakként határozza meg a nők elleni és a családon belüli erőszakot elsősorban, és nagyban hasonlít, tehát szellemiségében nagyban hasonlít az isztambuli egyezményre, bár nem írja elő ennek a ratifikációját, de több területen is minimum követelményeket állapít meg, amik minden tagállamra érvényes, hogy kell, hogy legyen. Ami fontos elem és új elem, az online térben jelentkező erőszaknak a kezelése és megelőzése. Tehát ugyanúgy ezekben a dolgokban nagyon hasonlít az isztambulira, viszont nem olyan szempontból az lenne az üdvös, hogyha az isztambuli egyezményt is ratifikálnánk, hiszen sokkal átfogóbb és részletekbe menőben védi az áldozatokat.
1: Értem. Sáfrány Rékának, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökének köszönjük szépen a ránk szánt idejét. A nap témája ezzel... Viszontlátásra. A nap témája ezzel búcsúzik. A szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Antal Rihárd nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották. Viszonthallásra.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Zsíros bőr, menstruációs zavarok, fokozott szőrnövekedés, erős hajritkulás, termékenységi problémák. A poliendokrin metabolikus ovárium szindróma, rövidített nevén PMOS, egy komplex hormonális és anyagcserebetegség. Korábbi nevén, ahogy talán többen hallottak is róla, a PCOS, a WHO adatai szerint a fogamzó képes nők 10-13%-át érinti és okozhatja az előfelsorolt tüneteket. Milyen betegség tehát a PMOS? Hogyan lehet kezelni? Erről fogunk beszélgetni hamarosan. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Deák Dóra. A Dr. Kossuth című műsorunk ma is 16 óráig szól. Hogyha kérdésük van a témával kapcsolatban, akkor írjanak nekünk SMS-t a 0630 9666-os telefonszámra, illetve Viberen Kossuth Rádió néven is megtalálnak bennünket. A stúdióban köszöntöm Dr. Cébei Lénárt András szülésznőgyógyász szakorvost, a Nődoki Formáció egyik alapítóját, akinek kiemelt szakterületei a miómák, vérzészavarok és változókori panaszok, valamint Csóri Flóra dietetikust. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Magyarázzuk is el először, hogy mi is pontosan a poliendokrin metabolikus ovárium szindróma, amit ugye most PMOS-nek hívnak.
2: Igen, ugye itt a nevezéktanban történt egy változás az utóbbi időben. Tulajdonképpen ez megegyezik a korábban PCOS szóösszetétel, vagy PCOS rövidítéssel nevezett betegséggel, vagy szindrómával. Ugye tulajdonképpen azért kellett ez a változás, mert korábban, ahogy gondoltuk, hogy minden esetben a petefészkekben sok apró ciszta helyezkedik el ultrahangvizsgálat során, ma már ezt a betegség egyik kritériumának nem feltétlenül a része. Tehát, ahogy a kérdésére válaszoljak, ugye három alappillére van a diagnózisnak, a rendellenes menstruációs ciklusok, vagy a petérés hiánya, amit említett, ugye fokozott szőrnövekedés, vagy hiperandrogén, tehát a férfi hormonok túltermeléséből adódó tünetek, illetve amit még ugye a korábbi terminológia magába foglalt, a policisztás szerkezetű petefészkek.
1: Most három alappillért emelt ki, de azért, ha a tüneteket nézzük, akkor sokkal jobban lehet tágítani a kört, és talán emiatt is nehezebb meghatározni, hogy valakinek van-e ilyen betegsége? Mert ugye itt még lehet a fáradékonyság is például.
2: Ugye alapvetően amik okozzák ezeket a panaszokat, vagy a kritériumrendszernek az alapját, ezek tulajdonképpen a szervezetünkben nagyon-nagyon sok, vagy majdhogy nem minden folyamatra hatással vannak. Tehát a női nemi hormonok nem csak a nemi működésünkre, hanem a szervezetünk egészére is hatással lehetnek, illetve amilyen változásokat ezek hosszú távon okozhatnak, kihatással lehetnek, így van más szervekre is, más tüneteket is okozhatnak.
1: Nézzük meg egy kicsit így az emberi testet, hogyha valaki PMOS-sel küzd, akkor mi zajlik le a szervezetében? Én nagyon sok nőtől hallom, de vannak, akik videókat is készítenek erről, hogy mondjuk igen, rendszertelen a menstruációjuk, van, akinek nagyon nagy fájdalommal jár, és mindig talán a nők erre hívják fel a figyelmet, hogy nem normális az, hogyha nagyon-nagyon erős fájdalmakat éreznek.
2: Igen, a fájdalom az nem szorosan kapcsolódik a PMOS vagy PCOS-nek ugye a jelenlétéhez, ugye ott más kórokokat is ki kell vizsgálni, de maga a PMOS vagy PCOS, hogy mit okoz a szervezetben, vagy mi az, mihez köthető, ugye tulajdonképpen egy neuroendokrin szabályozási zavarból fakad, ami azt jelenti, hogy az agy és a petefészek az egy egymásra ható hormonális rendszert alkot. Ha ez a rendszer egy picit felborul, mint vagy az egyensúlya, akkor ez hormonálisan egy női nemi ciklusra kedvezőtlen állapotot eredményezhet. Ebből fog adódni például a rendszertelen menstruációs ciklus, a petérésnek a hiánya, illetve egy része a petefészek működésének felpörög, és ez pedig a túlzott férfias jelek megjelenéséhez, tehát például a szőrnövekedéshez vezethet. Fontos megemlíteni, hogy a szindrómának a része lehet különböző anyagcsere rendellenességek is, mint az inzulinrezisztencia, és hosszú távon ezek is sajnos káros hatással lehetnek a szervezetünkre, szénhidrát anyagcserére.
1: Azt hiszem, hogy itt a Dr. Kossuth című műsorunkban már többször rájöttünk arra, hogy mennyire bonyolult a mi saját szervezetünk, de amikor úgymond csak egy részletről beszélünk, mondjuk a női hormonokról, akkor még jobban látjuk, hogy tényleg minden mindennel összefügg, és mennyire apróságokon múlhat az, hogy az ember teljesen egészséges, vagy mondjuk jelentkezik egy betegség. Milyen okai lehetnek annak, hogy valakinél mondjuk PMOS megjelenik?
2: Főként genetikai hajlamot szoktak oknak tulajdonítani, azonban nem lehet egyetlen egy génre visszavetíteni a PMOS jelenlétét, tehát a családi halmozódás az egy fontos anamnesztikus adat. Életmódbeli tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához, de nincs egy konkrét eredete ennek a szindrómának, amit felelősségre tudunk vonni.
1: Meg lehet előzni? És ez a kérdés egyébként Csóri Flóra dietetikushoz is szólna, hogy akár az étkezésben tudunk-e valamit annak érdekébe tenni, hogy megelőzzük ezt a betegséget?
0: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát mi a dietetikával, mint szakmával és az étrenddel megelőzni a PMOS-t, mint kórképet igazán nem lehet, hiszen ahogy András is említette, azért nagyon nagy arányban ez genetikailag is meghatározott, viszont azokat a tüneteket, amit a PMOS-ben szenvedő nők produkálnak, mint például sok esetben az elhízás, a túlsúly, különösen ez a centrális hasi elhízás, vagy az inzulinrezisztencia, ami nagyon sok esetben megjelenik, és amit nagyon sokan tapasztalnak, a vérzsír értékeknek a felborulása, hogy például a HDL, a jó koleszterin szintje csökken, míg az LDL emelkedik. Ezt egy jól összeállított, és kiemelném, hogy egyénre szabott étrenddel szuperül lehet kezelni így a tüneteket, és esetleg a társbetegséget, amik még kialakulhatnak a PMOS-t tekintve.
1: Fogjuk még részletezni, hogy mit tehetünk, hogyha már a tünetek jelentkeztek, de Andráshoz is szól a kérdés, hogy megelőzhető-e.
2: Én azt gondolom, hogy sajnos nincs egyetlen egy olyan fegyver vagy eszköz a kezünkben, amit ha alkalmazunk, vagy biztos elkerülünk, akkor nem fog kialakulni ez a kórkép. Tehát sajnos a genetikai hajlamnak egész nagy szerepe van ennek a kialakulásában. Jól kontrollálható, tehát amit Flóra is mondott, diétával, étrenddel, életmóddal azért, illetve kiegészítő orvosi kezeléssel jól kontrollálható, de a megelőzésben nincsenek olyan erős fegyvereink, mint mondjuk az infarktus, a magas vérnyomás, vagy egy stroke-nak a megelőzése érdekében.
1: Mit tapasztalnak, hogy mikor fordulnak a nők orvoshoz? Mert most pont azon gondolkoztam, hogy mondjuk elárulom a hallgatóknak, nekem is van alhasi zsírom például, amivel küzdök, vagy mondjuk akár ilyen jó-jó effektus fogyáshízás szempontjából. De hogy nincsenek ilyen nagyon jellegzetes tüneteim, de ha mondjuk én szeretném azt megvizsgáltatni, hogy genetikailag hajlamos lehetek-e rá, én ennek utána tudok járni, van erre vizsgálat, vagy csak amikor már tényleg jelentkeznek tünetek?
2: Mivel ugye a megelőzéshez nincsen konkrét fegyverünk, ezért azt gondolom, hogy a genetikai vizsgálatnak ilyen értelemben nem lenne mindenkinél értelme, vagy jelentősége elvégeztetni. Tehát sokkal inkább egy egészségtudatos önvizsgálat, akár tehát egy ciklusnapló formájában rendszeresek a ciklusaim, milyen a ciklus hosszom, elmaradoznak-e, van-e szokatlan szőrnövekedés, férfias típusú szőrnövekedése a testszerte, ugye főleg arc, mellkas, hátterületén. Tehát inkább azt mondom, hogy nem egy genetikai vizsgálat az, ami alapján a legkönnyebben ezt felfedezhetjük, hanem ha megvizsgáljuk ezeket az előbbi dolgokat, amit említettem.
1: Fontos, hogy figyeljük a saját testünket, és tényleg akár naplózzuk a mindennapjainkat. Szerintem ez az étkezésre is nagyon hasznos tud lenni, mert akkor látjuk, hogy mondjuk milyen ételek azok, amelyik, nem tudom, akár allergiát okozhatnak. Mit tapasztal, hogy milyen stádiumba fordulnak a nők orvoshoz? Akár már ilyen kezdeti apróságoknál, amikor most hát végül is nem apróság az, hogy mondjuk egy hölgynek a menstruációja kimaradozik, vagy azért elhúzzák nagyon, és amikor már a legtöbb tünet jelentkezik.
2: Én a saját tapasztalataim alapján nagyon széles a skála. Tehát érkeznek olyan paciensek, akik egy-két napos menstruációs ciklus rövidülésnél azt mondják, hogy vagy késésnél kérdezik, hogy ugye nincsen PCOS-em. Ilyenkor el szoktuk mondani, hogy nem minden nőnek 28 napos a ciklusa, és nem minden nőnek mindig 28 napos a ciklusa. Tehát ilyen enyhe variációk, vagy enyhe variabilitás, meg, nem, akár normális is lehet, de igen, vannak olyanok, akik pedig már úgy jönnek, hogy fél éve nincsen menstruációm, 50 naposak a ciklusaim, igen, amúgy az inzulinrezisztenciának egyes tüneteit már tapasztalom, és ilyenkor már azt látjuk, igen, hogy egy előre haladottabb stádiumban, ami még nagyon fontos, a meddőségnek a kérdése.
1: Mert sokan azt gondolják, hogy összekapcsolódik a meddőség és a PMOS.
2: És igen, van is közöttük kapcsolat, és sokszor egy meddőségi kivizsgálás során derül ki, hogy valóban itt a PCOS-ről van szó.
1: És akkor, ha mondjuk már egy olyan helyzetben derül ki, hogy egy hölgynek PMOS-e van, amikor gyermekvállalás előtt van. Tegyük fel, hogy mondjuk 16 éves korától egyébként ezzel a betegséggel él, csak nem tud róla, mert nem tudom, 30 éves korába kerül olyan helyzetbe, hogy szeretne gyermeket vállalni, akkor mondjuk egy ilyen vizsgálatnál kiderül, lehet még rajta változtatni, lehet javítani, amiatt, mert mondjuk az elmúlt 14 évben nem tudott róla és nem foglalkozott vele?
2: Szerintem ez sem lehet egy szoros kijelentéssel, tehát egy szoros kijelentéssel nem tudjuk ezt megmondani, viszont ugye a PCOS során a meddőség az a peteérésnek és a rendszertelen menstruációnak a hiányából fakad. Tehát hogyha szerencsére vannak olyan gyógyszerek, amik ezt a peteérést tudják segíteni, és ha van egy olyan ciklus, amiben sikerül stimulálni a petérést, akkor minden további nélkül egyébként van esély egy terhességre. Viszont nem minden esetben alakul ki meddőség PCOS-ben sem.
1: Ezt mondjuk azért így örömmel halljuk,
2: igen,
1: hogy azért...
2: Sokszor kérdezik, igen, hogy ugye így még lehetek terhes, és mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy természetesen.
1: Még egy kulcsszót be kell itt hozni szerintem a beszélgetésbe, az inzulinrezisztenciát. Korábban a múlt héten egyébként a Dr. Kossuth című műsorunkban már foglalkoztunk ezzel a témával. Van erre valami adat, vagy valami összefüggés, hogy mondjuk a PMOS mellé miért társulhat az inzulinrezisztencia, vagy talán pont fordítva van ez a kettő?
2: Kialakulásában szerepet jelent, hogy az inzulinrezisztencia az részese lehet a PCOS-nek, nem minden alkalommal fogunk a PCOS diagnózisa után inzulinrezisztenciával is találkozni, viszont igen, módosult genetikai jelát, vagy módosult jelátvitelek hozzájárulnak a szervezetnek a PCOS során a csökkent inzulin érzékenységhez, ezáltal hogyan fog reagálni a mi szervezetünk, még több inzulin termel. És egy idő után ez az inzulinrezisztencia és ez az inzulin többlet is fogja például a szőrnövekedéshez vezető tüneteket erősíteni, illetve különböző szénhidrát anyagcsere rendellenségeknek az okát okozni.
1: Azt hiszem, hogy egy dietetikusnak is nagy feladata van, amikor mondjuk egy olyan pácienssel találkozik, aki PMOS-sel is küzd, és mondjuk inzulinrezisztenciával is. Ilyenkor van valami arany középút, hogy mit lehet nekik tanácsolni?
0: Alapvetően a PMOS-nek nincsen egy specifikus diétája, amit hogyha azt mondjuk a páciensnek, hogy ezt folytatja, tartja mindent, amit elmondunk, akkor javulni fognak a tünetei, viszont egy mediterrán jellegű diétával nagyon jól tudja javítani mind a PMOS-t és tüneteit, és hogyha társul hozzá inzulinrezisztencia, vagy a vérzsírértékeknek a felborulása, akkor ez arra is nagyon-nagyon jó megoldás lesz. Itt ez alatt most azt értem, hogy egy mediterrán típusú étrend rendben a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiörlésű gabonák, a hüvelyesek, olajos magvak adják a legnagyobb részt, és ezt kiegészítjük zsírszegény húsokkal, tejtermékekkel, és ami nagyon fontos, halakkal, ami ugye az omega-3 bevitelt is növelni fogja. Úgyhogy ezt mindenképpen egyénre szabottan egy ilyen étrendet javasolnánk egy PMOS-es nőnek, aki pluszban még inzulinrezisztenciával is küzd.
1: Azt hiszem, hogy ezt mindjárt fogjuk egy picit részletezni, mert ezt azért nagyon sok szakember el szokta mondani, hogy a halra, a sovány húsra hogyan figyeljünk oda, de ez olyan nagyon egyszerűen hangzik, hiszen elérhetőek a mindennapjainkban, hogy én is levegyem a boltnak a polcáról, de aztán mégis a nagyon sok információ közben eltévedek, hogy jó, de milyen mennyiségben kellene, a nap melyik szakában kellene ezt fogyasztanom, úgyhogy mindjárt kitérünk erre, de előtte hallgassunk meg egy hölgynek a tapasztalatát. A WHO szerint körülbelül minden 12. fogamzóképes életkorú nőt érint ez a komplex hormonális anyagcserebetegség. A tünetei sokfélék lehetnek, és sokszor nem is mindegyik jelenik meg mindenkinél. Schweyer Rita még korábban beszélgetett egy fiatal hölgyel a betegségről.
3: Engem még amikor kisebb voltam, policisztás ovárium szindrómával, illetve inzulinrezisztenciával diagnosztizáltak, és az elmúlt lassan már 8 év alatt ez nagyon hullámzó és változó volt, amikor semmi problémát nem mutatott se a labor, se az orvosi kontroll, viszont voltak olyan időszakok is, amikor pont ennek az ellenkezőjét állapították meg, és sajnos jelenleg pont egy olyan fázisban vagyok, hogy nem éppen a legjobb eredményt mutatta se a laborvizsgálat, se pedig az ultrahang. Petefészkemben nagyon sok ciszta van. A panaszom eredetileg az volt, hogy 2 hónapig nem jött meg a menstruáció. Előtte persze folyamatosan megvolt, az előtt években szintén volt időszak, amikor 1-2 hónapig kimaradt. A laborvizsgálat eredménye alapján az inzulin volt egy kicsikét magasabb, illetve a másik az androsztendion nevezetű hormon volt jóval magasabb, és a prolaktin, amiről a doktor előzetesen mondta, hogy ezeket kell vizsgálni, mert hogyha ezekkel gond van, akkor onnan már el tudunk indulni a továbbiakban. Egyébként nekem ezeket az értékeket az elmúlt években nem nagyon nézte egyetlen orvos sem, mindig csak az inzulint.
4: Szőrösödési probléma nincs.
3: Nem volt ilyen probléma, kopaszodásom sem volt, külsőleg is látható tünet, az csak a patanásos bőr.
4: A pajzsmirigy hormonoknál nem találtak eltérést?
3: Nem, hál' Istennek ott minden rendben volt mindig is.
4: Akkor, amikor megszületett a diagnózis, rögtön elkezdték kezelni?
3: Igen. Hál' Istennek fogamzásgátlót nem írtak fel, én bevallom, ettől egy kicsikét óckodok, és mégiscsak 15 éves voltam, nagyon fiatal. Nem is ezt tartották a megfelelő kezelési módnak, hanem a 160 g-os diétet javasoltak, illetve egy gyógyszert javasoltak inzulin szintnek a regulárására. A sport is követelményez ilyen esetekben, mert a legtöbb olyan ember, aki ezzel a problémával küzd, az egyben súlyfelesleggel is küzd, bár nekem ez nem állt fenn. Mivel tartottam, és utána az eredményem is jók lettek, el tudtam hagyni a gyógyszert. Azért így is voltak olyan időszakok, amikor nem volt rendszeres a menstruációm. Nagyon sok orvossal találkoztam már ezzel az elmúlt időszak alatt. Volt én, aki azt mondta, hogy ha engem nem zavar, akkor ezzel semmit nem kell kezdenem. Másoknak pont, hogy fájdalmas menstruációi vannak. Volt én, aki azt mondta, hogy a későbbi gyerekvállalás szempontjából ez nem túl pozitív, de majd akkor térjünk erre vissza, hogyha én majd gyereket akarok. Volt én, aki fogamzásgátlót akart felénk, de nem magyarázta, hogy miért, csak azt mondta, hogy akkor így művi módon tudunk nekem rendszeres ciklus generálni. Mostani doktornő pedig részesen elmagyarázta, hogy valószínűleg mi lehet a probléma, amit már említettünk, a 2 hormon, hogy annak az egyensúlya borult fel. Én majd szeretném megint a dietetikával is felvenni a kapcsolatot, mert hát bevallom, a 160 g-os szénhidrát diéta viszonylag már régen alakult ki. Hiába tartottam ezt a diétet, és hiába sportoltam, mégsem sikerült megoldani.
1: A stúdióban továbbra is itt van velem dr. Cébei Lénárt András, szülésznőgyógyász szakorvos, illetve Csóri Flóra dietetikus. SMS számunk 0-39-666, Viberen pedig Kossuth Rádió néven megtalálnak minket, ha kérdésük lenne. Ugye most elég sok mindent elmondott itt a hölgy, például ezt a 160 g-os diétát kiemelte, amit korábban kapott, hogy ezt kellene esetleg kipróbálni, de azóta változtak, úgymond a diéta választási lehetőségeink?
0: Igen, a 160 g szénhidrátot tartalmazó diéta egy olyan dolog, amit így dietetikusként abszolút nem javasolnék egy PMOS-es nőnek, pontosan azért, mert annyira egyénre szabottan kell meghatározni valakinek az energia és tápanyag bevitelét, így a szénhidrát bevitelt is, hogy nem mindegy, hogy milyen magas, hány kiló, milyen a fizikai aktivitása, tehát tulajdonképpen nincs értelme egy 160 g szénhidrátot tartalmazó diétát ráhúzni mindenkire. ezért is javaslunk egy kiegyensúlyozott mediterrán típusú étrendet, amibe beletartozik az, hogy rendszeresen étkezik, és a szénhidrátokra amúgy külön is kitérünk az ilyen konzultációk alatt, mert ugye a nap során, hogyha mondjuk nem is áll fent inzulinrezisztencia, akkor is eltérő egy normál anyagcserű embernek az inzulinérzékenysége is, tehát nem is az lesz a lényeg, hogy egy nap során hány gram szénhidrátot visz be, hanem hogy az hogyan osztja el, és milyen minőségben és arányban fogyasztja azokat az egyes étkezésekre. Tehát, hogy például reggel a legrosszabb az inzulinérzékenység, ilyenkor egyszerre nagy mennyiségű szénhidrátot nem ajánlott bevinni, főleg nem gyorsan felszívódott, mert nagyon hamar meg fogja dobni a vércukorszintet. A legjobb az inzulinérzékenységünk a nap közepén, ilyen dél egy óra között, ilyenkor érdemes a nagyobb mennyiséget időzíteni, mert utána logikusan még lesz fizikai aktivitás is, esetleg kifejezetten sport, tevékenység, edzés, úgyhogy ezzel így jobban meg tud birkózni a szervezet.
4: Sokszor halljuk azt, hogy hosszú idő, hónapokba is beletellik, mire valakinél a PCOS, PMOS-t diagnosztizálják. Hogyan lehet ezt kideríteni, hogy ezzel a problémával küzd valaki?
2: Fontos ugye egy részletes anamnézis felvétel, és a páciens vizsgálata nem csak a nőgyógyászati területekre kitérve, vagy nőgyógyászati területekre vonatkozóan. Tehát amit itt a bejátszásban hallhattunk, ugye mondta, hogy neki nem volt hajhullása, nem volt fokozott szőrnövekedése, de igen, ezek mind-mind olyan dolgok, amikre rá kell kérdezni. Ez emellett ugye milyen eszközök vannak még a segítségünkre, ugye egy ultrahangvizsgálat, tehát a nőgyógyászati vizsgálatnak, vagy az éves nőgyógyászati vizsgálatnak ugye nem csak a rákszűrés, vagy a rák megelőzési szempontból van jelentősége, hanem az ultrahang is egy nagyon informatív képet tud adni, akár a petefészekről, akár más nőgyógyászati szerveinkről.
4: Vérvétel alapján meg lehet egyébként állapítani?
2: Az egyik kritérium, ugye ez a hiperandrogén tünetek, ennek ugye vagy klinikai jeleit kell, vagy biokémiai jeleit tudjuk vizsgálni, és igen, ez a vérvételen alapszik. És amit Flóra mondott, ugye az inzulinrezisztenciával kapcsolatban, az inzulinrezisztencia során a vércukor az teljesen normális lehet, tehát egy cukorterhelést inzulin szintekkel együtt kell értelmezni egy ilyen kivizsgálás során.
4: Érkezett egy hallgatói kérdés SMS-ben, hogy mi a helyzet változókor után a PMOS-sel. Hajhullás, zsíros bőr, szőrnövekedés, magas vérzsír, inzulinrezisztencia jelen van, kezelhető-e és hogyan?
2: Ugye a változókor lezajlását követően ezek a ciklikus hormonális változások, vagy ciklikus hormonális ciklus jelentősen visszaszorul, vagy jelentősen csökken a mértéke. A petefészkek hormonaktivitás, vagy petefészkek hormontermelő aktivitása csökken, tehát elviekben ezek a panaszok mérséklődhetnek. Viszont azonban, ha egész életünkben, vagy egész változókorig szenvedtünk a PMOS-nek a különböző eltéréseivel, akkor igen, változókort követően is foglalkozni kell ezekkel, sőt, hogyha adott esetben valaki nem kapta meg a kellő kezelést erre, akkor vannak olyan dolgok, amikre külön fokozottan oda kell figyelnünk.
4: Sokan félnek, amikor elmennek egy nőgyógyászhoz, hogy valamit mond az orvos. Nem azt mondja, hogy minden rendben van, hanem mondjuk jelentkezik valami, vagy mondjuk a PMOS diagnosztizálják. Meg kell ilyenkor ijednünk? Vagy hogyan tudnánk a hallgatókat megnyugtatni, hogy ezt a betegséget lehet kezelni, lehet javítani?
2: Szerintem, amit fontos tudni, hogy van nagyon sokféle lehetőség a kezünkben, amivel a különböző tüneteket, panaszokat enyhíteni tudjuk.
4: Akkor megoldani nem tudjuk 100%-osan, vagy erre még nincsenek adatok?
2: Kordában tartani tudjuk. És azáltal, hogy egy szindrómának kordában tartjuk a rövid és hosszú távú következményeit, kezeljük az esetleg meddőséget, amit okozott, illetve életmódbeli változással kiküszöbölhetjük azokat a negatív dolgokat, amiket okozni tud, akkor az valamilyen szempontból szerintem egy gyógyulási folyamatnak számít.
1: Mondta, hogy a életmódbeli változás, ezt mindjárt részletezzük, de milyen kezelések vannak még? Mert ugye amikor sokszor halljuk azt, hogy akinek mondjuk cisztái vannak, azokat van, amikor műtik is például.
2: Igen, a műtétnek a jelentősége az utóbbi időben jelentősen visszaszorult. Ugye ami a bejátszásban is elhangzott, ugye sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy a recept mellé magyarázatot nem kapunk, és egy fogamzásgátló tablettával valaki kezelni szeretné a PCOS-t.
1: És ettől sokan megijednek.
2: Ugyanakkor mivel az elején ugye volt szó arról, hogy ez egy hormonális eltérés a szervezetünkben, ami egy ilyen egymásra visszaható, egymással kölcsönhatásban lévő eltérés sorozatból alakul ki, akkor el szoktuk magyarázni, hogy egy kombinált fogamzásgátló, kombinált hatóanyagú fogamzásgátló készítmény ezeket az eltéréseket vissza tudja szorítani, ugye azáltal, hogy a petefészkek hormonális aktivitását visszaszorítja, rendezi a hormonszinteket, és ezzel a hosszú távú következményeit a PCOS-nek segíthet elkerülni. Tehát nem ördögtől való egy fogamzásgátló tabletta, de nyilván át kell beszélni részletesen, hogy miért adjuk, mikor adjuk, és kinek kell adni.
1: Ezért kell a szakemberrel beszélni. Még annyit említsünk meg, Flóra, hogy ön funkcionális edzőként is dolgozik. Milyen szerepe van a sportnak például ezzel a betegséggel szemben? Mert nagyon sokszor halljuk azt, hogy mozogjunk, de mi játszódik le ilyenkor a testünkben? Nem tudom, jobb lesz a véráramlásunk, ha sportolunk?
0: Ugye az életmódterápia az alapvetően étrend és sport szigorúan, tehát egyik sem működik a másik nélkül, ahogy egy gyógyszeres kezelés sem olyan hatékony szerintem önmagában, nem tudom, András, erősítsen meg, hogyha. Igen, tehát, hogy mindenképpen együtt alkalmazandók ezek a kezelési módok. Ugye a edzést tekintve így hetente 2-3 alkalommal egy rezisztencia edzés, ami azt jelenti, hogy tényleg egy izommunka történik, akár súlyzós edzés.
1: Ami kicsit intenzívebb.
0: Igen, intenzívebb. Nyilván az izomzat egy metabolikusan aktív szövetünk, tehát ugye azt megdolgoztatjuk, akkor mindenképpen a kalória felhasználás is aktívabb lesz. Emellett a napi akár csak séta, 7-8 ezer lépés, az okos órák ezt már nagyon jól tudják mérni, ami még hatékony lehet, és alapvetően a fizikai aktivitás segít, mondjuk, hogyha inzulinrezisztencia is fennáll, a vércukorszint normál értéken tartásában is. Tehát a sport azért nagyon sok részben hozzá tud járulni a szinten tartáshoz, hogy tényleg a tünetek ne legyenek annyira erősek.
1: Utolsó jó tanácsok a hallgatóknak, aki ilyennel küzd. Ne féljünk a szakemberhez fordulni,
2: igen. Nagyon fontos, amit Flóra mondott az életmóddal kapcsolatban, és igen, nem mindenkinek a fogamzásgátló a jó megoldás, mert ez mivel egy nagyon multimoduláris, vagy több tényezőből felépülő betegség, nem lehet egyetlen egy dologgal kezelni. És az életmódbeli változtatás tényleg az egyik legjobb gyógyszer talán, amit tudunk javasolni vagy adni.
1: Ezért kell utána nézni ezeknek a területeknek is szakemberek, különböző szakemberek véleményét vagy segítségét kérni, mert azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek egyénre szóló életmódváltás tud segíteni, nem csak ebben a betegségben, hanem akár bármely betegségben is. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Cébei Lénárt András szülésznő, gyógyász, szakorvos, illetve Csóri Flóra dietetikus volt itt a vendégem. És az adás végén néhány szó a holnapi műsorunkból. Magyarországon minden negyedik, ötödik várandó vetéléssel végződik, és évente több mint 13 ezer magzatot és újszülöttet veszítenek el az édesanyák és édesapák. Holnap október 15-én a perinatális gyász témakörével foglalkozunk. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, én a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép napot kívánok!

0: délutáni műsorunk ismétlését hallották.
1: Éjfél van.

0: Jó estét kívánok! Éjfél után 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Kolyák Adrien. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Kiállítás nyílt Nádas Péter emlékére. Folytatódik a napos, hűvös idő. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter az uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat. A kormányfő közölte azt is, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Az erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, közölte a 7. kerület polgármestere. Niedermüller Péter szerint a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás egy büntető adó. Senki sem tudta megmondani, hogy az Erzsébetváros által befizetett 2,7 milliárd forinttal melyik települést hogyan támogatták. Úgy fogalmazott, áprilisban a Fidesz ment, de a szolidaritási hozzájárulás maradt. Csak most már az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alaptörvénysértő a működése. A polgármester szerint, ha inkasszóra kerül sor, jogi útra terelik az ügyet. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. Vasárnap délelőtt a szerkezet 200 méteres körzetét lezárják és kiürítik. Kiállítás nyílt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést, az írói és fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. Végül a várható időjárásról. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7, napközben 13-19 fok várható.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Eltűnőben a mecsek óriásai. A vártnál sokkal gyorsabban pusztulnak a térség évszázados bükkösei. A Tiszató is megszenvedi az aszályt. A tartós vízhiány egyre nagyobb kihívás elé állítja az élővilágot. Továbbá az erdő jövője a legkisebbek kezében van. A Zala megyei Lentiben a természet kincseire és azok megóvására hívták fel a figyelmet az Erdők és Gombák ünnepén. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Sokkal gyorsabban pusztulnak a bükkösök a mecsekben, mint amire a szakemberek számítottak. A változás leginkább a kelet mecsekben szembetűnő. Az erős besugárzásnak kitett állományokat a gyakoribb aszályok, a magas hőmérséklet és a fokozódó pároloktatási kényszer együttesen terheli. Ráadásul ez az erdő közel 130 éves. Egy kitermelés után ültették, majd a kedvező vízellátás miatt gyorsan és magasra nőtt. Időközben a körülmények drasztikusan megváltoztak, és a pusztulás már nem csak egy-két egyedet, hanem az állomány nagy részét érinti. Ha a fák nagy mennyiségben eltűnnek, mondhatni, lyukas lesz az erdő. Hogy mit lehet tenni a bükkösökért? Látszólag nem sok mindent. A Mecsekerdő pécsváradi erdészetében járt Bicsák Eszter.
4: Igen, most elég nagy a pára.
5: Nem mondanám, hogy éppen ideálisak a feltételek egy remek rádióriporthoz, mert még az eső is elkezdett esni, egy kis sár is van, meg még nagyon párás is a levegő. Azért jöttünk ide a Cigányhegyi kilátó környékére, mert itt jól látható az, hogy hogyan pusztulnak erdőrészletek.
6: Becsapós ez az időjárás, és nehéz most elképzelni, hogy valójában a klímaváltozás által erősen sújtott vidéken járunk. Esőre áll az idő, magas a páratartalom is, de hát a nyarak az elmúlt időszakban egyáltalán nem ilyenek voltak.
5: Ilyen időben tavaly volt legutóbb részünk Molnár Dénes erdőgondnokkal. A Cigányhegyi kilátóból éppen rálátni a kérdéses erdőterületre, aminek 315 hektáros tömbjét 130 évvel ezelőtt vágták ki és ültették újra. A sok bükköt, a faipar igényelte ezt a fafajt, érinti talán legérzékenyebben a környezetváltozás, és ez a pusztulásban jól látható. 11 éve már aktívan monitorozzák a Mecsekerdő munkatársai a fák változásait 32 kisebb területen. De mi a baj a bükkkel? Elterjedési területének a legszélén vagyunk most, és itt ellenségük a magasságuk, ezért is pusztulnak könnyen. Molnár Dénes.
6: Klímakutatások, ezek egy hosszú távú tendenciát vizsgálnak. Ugye ami alapján érezzük, hogy 50 év alatt, 100 év alatt nagy valószínűséggel milyen hőmérséklet és milyen csapadék összegadatok várhatóak egy-egy év leforgása alatt. Azonban a fák, hát ha így nézzük ezt a távlati jövőt, akkor erre nehéz felkészíteni ugye egy olyan fát, ami már évtizedek óta él egy adott termőhelyen és egy más termőhelyi minőséghez szokott.
5: Azt a példát mondta, a hallgatók talán így jobban értik, mert nagyon szemléletes, mintha valakinek van jó kocsia, jó állása, mindene megvan, és egyszer csak egy pillanatban mindent elveszít, az életét viszont ugyanúgy szeretné tovább élni, mint ahogy addig élt. Hát nyilván itt akadnak problémák bőven.
6: Igen, hát látunk olyan faegyedeket, ugye, amik igencsak magasak voltak, és látjuk rajtuk, hogy erősen pusztuló a koronájuk. Meg hát rengeteg elpusztult is volt. Na most, hogyha ezek a fák, ezek az 1800-as, 1900-as évek fordulóján nőttek ki, ugye, a földből, akkor pár évtized múlva, 40-50-es évek környékén elérték a magassági növekedésüknek a legerélyesebb periódusát. És miért probléma egy fának, hogyha magasra nőtt? Azért, mert a levelek és a gyökérzónája a talaj között nagyon nagy a távolság, sokkal nagyobb nyomáskülönbséget kell leküzdeni a növényi pároloktatás működtetéséhez magának a növénynek, ahhoz képest, mint hogyha alacsonyabb termetű lenne.
5: Ugye úgy működik az egész, mint egy szivattyú, a levél kívánja a vizet, és lentről ezt a szöveteken keresztül ugye föl kell szállítani a fának.
6: Így működik, és ugye egy szivattyú esetében is minél távolabbról vagy minél mélyebbről kell szivattyúzni, annál nehezebb a feladat.
5: Azt írták a közleményben, hogy egészségesnek tűnő fák is elég hamar, tehát néhány hét alatt eljutottak erre a kritikus állapotra ezen a nyáron.
6: Ezt egyébként csak az elmúlt néhány évben tapasztaljuk, hogy ilyen hirtelen faelhalásokat is igen gyakran látni, és jellemzően tényleg ezek is a magas faegyedek, és egész szép koronájúak, betegséget nem láttunk rajtuk. Úgy gondolom, hogy ezt abszolút a nyári aszályok eredményezik, illetve még egy dolog az, hogyha a talajban nem áll rendelkezésre elegendő víz, akkor ugye nem mindegy, hogy mennyi fa osztozik azon a vízmennyiségen. Most a mennyi fa, azt nem darabra értem, hanem élő fa készletre. Tehát arra, hogy azon most, ha egy hektáron 200 darab faegyed osztozik, akkor nem mindegy, hogy az a 200 faegyed milyen vastag, illetve milyen magas.
5: Ki is léphetünk ebből az erdőtömbből, ebből az egykorú, vagy hát 130 éves erdőtömbből, mi a helyzet a tágabb környezetben, ahol sokféle fa van, sokféle korú fa van, gondolom bükkből is van azért fiatal is.
6: Nagyon jó példákat látni az elegyesebb erdőkben, ahol sok-sok fafaj van jelen, ugyanis az elmúlt évszázadban voltak bizonyos fafajok, fafajcsoportok, amelyeket járvány tizedeltek meg. Volt szélpusztulás, több szélfafa is áldozatául vált. Manapság nincs is nagy mennyiségű szél a magyar erdőkben. Ugye mindenki hallott az elmúlt évek kőris pusztulásairól. Ezek nem klimatikus jellegű pusztulások voltak, viszont hogyha homogén, egyöntetű kőrises, vagy egy egyöntetű sziles élt volna ugye egy területen, akkor ott az egész erdőállomány pusztult volna el. Na de hogyha egy elegyes erdő van, akkor szerencsére mindig van, aki marad. És hogyha különböző fafajok népesítenek be egy kellően kis területet, akkor valószínűleg a talaj nyersanyagaiból, megszerezhető javakból is jobban tudnak osztozni, hiszen nem mindenkinek ugyanabban a pillanatban ugyanaz kell.
7: Hogyha nézzük ebben a tágabb környezetben a fiatal bükköket, már amennyi van belőlük, már a mostani klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodnak, várhatóan és vélhetően nem nőnek olyan magasra, egyáltalán hogyan birkózik meg egy bükk ezzel az időjárással?
6: Most ha konkrétan a bükkről, mint fafajról beszélünk, az elterjedési területének közel járunk a széléhez itt a mecsekben, mint állományalkotó, innen már jóval délebre az európai bükk nem található meg. Érezzük, hogy ez neki a termőhelyi határa. Hát ez egy ütköző zónája ugye most a klímának meg a bükknek. Itt mondván harcol a fennmaradásért, korábban még bőségesebb magtermésből rengeteg újulata fejlődött ki, és a rengeteg újulat ez egy olyan stratégiával szolgálhat a bükk számára, hogy abból kiszelektálódhat a mostani klímában jobban ellenálló utódállomány is, illetve az is biztos, hogy akármelyik bükk csemetére is gondolunk, egy gyengébb termőhelyen, ugyanazon a területen már nem fognak olyan magasra, olyan nagy termetűre nőni, ami kompenzál valamit abból a pároloktatási nehézségből, amit az előbb felvázoltam.
7: Azt mondta, ketté választjuk a gondolatmenetet, és a csemete csak az egyik része.
6: Igen, mivel ugye most egy fafajt veszünk gorcső alá, ezért hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért a bükknek megvannak a korlátai. Ezt látjuk itt az erdeinkben, de nagyon sok fafaj van, ami viszont képes úgy gondolom átvenni a helyét, csak korábban nem tartoztak, úgymondom, az erdőgazdálkodás fő profiljába. Virágos kőr is, a mezei juhar, a barkóca, berkenye, vadkörte, hát ezek nem sok törődést kaptak korábbi évtizedekben, és itt most mondjuk 50-80 éves távlatra menjünk vissza, és emiatt valószínűleg jóval alacsonyabb egy arányban vannak jelen a jelen erdeiben, mint ahogy akár természetesen ők előfordulhatnának. Pedig pont ezek azok a fafajok, amiket úgy nézzük, hogy sokkal ellenállóbbak jelenleg, és hát ha egy botanikai könyvet kinyitunk, és megnézzük, hogy azoknak hol van az elterjedési területe, látjuk is, hogy már nem a legszélén. Jó kirajzolódik, ez azért nem véletlen ez a tendencia. De hát akkor ugye mit tudunk most csinálni, hogyha látjuk, hogy melyik fafajok azok, amiknek szebb a jövőképük, és melyik az, amiknek rosszabb. Hát akkor most az erdőgazdálkodásnak nyilván az kell, hogy álljon a fókuszában, hogy elősegítsük ezeknek a fafaj összetételeknek az arányának a megváltozását.
7: Magyarul lefordítva, legyen és lehet több vadkörte, meg barkóca, berkenye, annak a rovására is akár, hogy a pusztuló bükk, ami amúgy is pusztulna, abból kevesebb lesz.
6: Igen, szerencsére azoknak a fafajoknak, amik most itt képbe kerülnek jobban, más a vízfelhasználási metódusok, más a tűrőképességük a jelenlegi klímában, és hogyha azokból a fafajokból áll össze egy rendszer, akkor valószínű sokkal ellenállóbb lesz, és sokkal inkább szolgálja a zárt erdők fenntartását. Ezért a jövőben úgy gondolom, hogy itt, ahol én dolgozom, erre kell törekedni.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Kobolák Attila tolmácsolásában következnek a zöld hírek.
8: Kormányhatározatra vár az Iparművészeti Múzeum. Azért, hogy elkezdődhessen a Lechner-Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Üllői úti szecessziós épület rekonstrukciója, mondta Jékeli Zsombor, az Iparművészeti Múzeum megbízott főigazgatója. Nem csak a főváros egyik leglátványosabb épületét akarjuk restaurálni, hanem ebben a lechneri épületben, annak az összes történeti értékét megóvva, helyreállítva, számos esetben rekonstruálva az elpusztult elemeket. Egy működő múzeumot szeretnénk létrehozni. Először a terveket újra felülvizsgáljuk. A kormányhatározat az előzetes egyeztetések szerint erről fog rendelkezni. Ezt követheti majd egy közbeszerzési eljárás kivitelezésre. Azt, hogy nagyjából 4-5 évre tervezett teljes helyreállítás mennyibe fog kerülni, nehéz megbecsülni, de 100 milliárdos nagyságrenddel kell számolni Jékeli Zsombor szerint. 10 hónap alatt a görög Aios Evstratios kis szigete teljes fosszilis energiáról 91%-ban megújulóra állt át, jó részt uniós támogatásból. Az északkeleti Égei-tengeren fekvő, mindössze 250 lakosú kis vulkanikus sziget szó szerint a napból és a szélből él. A megújuló forrásoknak köszönhetően évi közel 1000 tonna széndioxid kibocsátását előzi meg. projekt egy hibrid rendszerre épül, amely egy 900 kW-os szélturbinából, egy 225 kW-os naperőműből, áramtároló akkumulátorrendszerből és automatizált valós idejű energiagazdálkodásból áll, utóbbi a rendszer égköve. A többletenergiát akkumulátorokban tárolják. A téli energia többletet hőenergia előállítására használják, amelyet 500 köbméternyi melegvíztároló tartályban raktároznak. Az alpolgármester szerint a Zöldsziget pilot projekt mintaként szolgálhat más görög szigeteknek, sőt az egész ország számára. A projekt teljes költségvetése 7,2 millió euró, amelynek 85%-át az Európai Unió, 15%-át a görög állam finanszírozza. Egy új, budapesti központi épület lett volna a legideálisabb a Magyar Természettudományi Múzeumnak, amelynek kutatói és gyűjteményi munkája, valamint kiállításai jelenleg három fővárosi helyszínen zajlanak, közölte Babocsai Gergely. Az intézmény megbízott főigazgatója a korábbi Debrecenbe költözés tervét katasztrofálisnak nevezte, mellyel a múzeum Magyarország legtöbb régiójából nehezen megközelíthető helyen épült volna fel, távol került volna a Budapest központú kutatói, tudományos környezettől. Babocsai Gergely szerint az MTM gyűjteményei jó állapotúak, de a gyűjteményi infrastruktúra egy része, például a helyiségek, a tárolók rendkívül elavultak. Ezen a téren a jövőben komoly előrelépés kell. A múzeumhoz tartozó Gyöngyösi Mátra Múzeum és az Irci-Bakonyi Természettudományi Múzeum jól működő intézmények, melyek önállóságát érdemes megőrizni. Babocsai Gergely kiemelkedő veszteségként értékelte, hogy az elmúlt években jelentős volt a fluktuáció. A múzeum szakmai állományában, a gyűjteményvezetők és a kurátorok körében is az intézmény körüli bizonytalanság és a rossz légkör miatt, melyet a jövőben meg kell szüntetni.
3: Az aszályos nyár komoly feladatok elé állította a Közép-Tiszavidék vízügyi szakembereit. Most jelentős csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy még a téli vízszint beállítása előtt pótolni tudják a tiszató vízkészletét. A részletekről Bakos Csaba kérdezte Tóth Pétert, a Közép-Tiszavidék vízügyi igazgatóság vízrajzi és adattári osztályának, valamint hidrológiai szakcsoportjának vezetőjét.
9: Hetek óta a téli szintre emlékeztető vízállás jellemzi a Tisza tavat. Mi ennek az oka?
10: Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a Tisza vízgyűjtő területén, mind a magyarországi, mind pedig a külföldi vízgyűjtő területén a rendkívül száraz, tartósan forró időszaknak köszönhetően kevés csapadék hullott. Gyakorlatilag azt lehet kijelenteni, hogy a sok éves átlagos lefolyásnak a 1-8 havi átlagának mindössze a negyede folyt le eddig a Tisza hazai szakaszán. Ez gyakorlatilag megjelenik minden vízfolyásnak a vízszintjében. Ez is okozta azt, hogy gyakorlatilag a Tiszató jelenlegi szintje elérte a ilyenkor megszokottnak a minimum vízszintjét, tehát igazából ebben az időszakban a 610 cm-es kisköre felső vízállásnál kisebb vízállás nem lehet, ez az üzemelési szabályzatban foglaltatik. A Tiszatóba érkező vízhozamok olyan mértékben lecsökkentek, hogy a Tiszató önálló vízkészlete nem tudta pótolni azt a mennyiséget, amit a párolgás, az öntöző csatornákba való vízkivezetés, illetve a szolnoki szakasz, a kiskör alatti folyószakasz vízhozamának biztosítására szükséges.
9: Milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy minél tovább megmaradjon a vízkészlet?
10: Az előző évekhez hasonlóan számítottunk arra, hogy ez az év is aszályos lesz. Ennek érdekében a kisköre felsőmért 725 plusz minusz 5 centis nyári normál üzemi vízszintet megemeltük 750 cm-es rendkívüli üzemi tartományba, amelyel gyakorlatilag plusz vízkészletet tároztunk be a Tiszatóban, illetve a Nagykunság, illetve a Jászsági főcsatornák üzemi szintjét is megemeltük a maximálisra, ezzel mindösszesen 18 millió köbméterre növeltük a tározott készleteinket. Ha ezt nem tettük volna meg, akkor gyakorlatilag a 610 cm-es rendkívüli alacsony kisköre felső vízállás, ez már augusztus elejére beállt volna, tehát gyakorlatilag egy hónappal el tudtuk ezt az eseményt tolni, de sajnos ennek ellenére is nagyon száraz időjárás miatt ez bekövetkezett.
9: Ez azt is jelenti, hogy egy része a Tiszatónak szárazra került. Mekkora ez a terület, és a tó mely részeit érinti ez leginkább?
10: Igen, természetesen ilyenkor jelentős területek szárazra kerülnek. Ugye a Tiszató teljes terület a nyári vízszínnél 127 négyzetkilométerre tehető, ebből kb. 104 négyzetkilométer nyílt vízfelület, 23 négyzetkilométer pedig sziget vagy félsziget. Jelenleg a mostani vízállásnál a vízfelület nagysága kb. 60 négyzetkilométer. Az apadás vagy a vízszíncsökkenés hatása leginkább a sekélyebb területű Tiszavalki, Poroszló, illetve a Sorudi medencéket érinti.
9: Várható a vízszint emelése vagy más beavatkozás még a télbe állt, illetve a téli vízszint beállítása előtt?
10: Amennyiben a Tisza folyón, illetve annak felső vízgyűjtőjén jelentősebb csapadék esemény következik be, amelyből lefolyás, érdemi lefolyás származik, akkor a lefolyó víztöbletből igyekszünk

0: szükséges vízmennyiséget, ami a város, illetve a térség vízellátásához szükséges.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: Nemrégiben tartották meg az erdők és gombák ünnepét Lentiben. A Zala megyei program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az erdő értékeire, elsősorban a fiatalabb generáció körében. Az elmúlt évek aszályos időjárása és a klímaváltozás egyre sürgetőbbé teszi az edukációt is. Varga Tünde a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság szakmai referensével, Szellé Keresztúri Barbarával beszélgetett.
3: Én azt tapasztalom, és azt mondják a szakemberek, hogy ez a szárazság, ami az erdőt is érinti, a gombákat is érinti.
4: Ezt észlelik az emberek, hogy változás van, bizonyos fajok, csoportok eltűnnek, és igen, a szárazság azt jelenti, hogy ahol nincs borító réteg, és főként erdő, ott a szárazság nagyon érezhető, és ezt a fajok is érzik. Tehát ezt, hogy klímaváltozás, vagy szárazság, ma már tényleg, ha nyitott szemmel járunk a környezetünkben, akkor ezt észlelni is tudjuk.
5: Mennyire kell a következő generáció figyelmét felhívni arra, hogy ez miért fontos, és fel lehet-e akár így?
4: Ezt már nagyon fiatalon el lehet kezdeni, ezt a tudatosítást. Ezt nem lehet túl korán kezdeni, és itt kicsit fájó szívvel mondom, hogy az én generációmat óriási felelősség terhelte az elmúlt 15-20 évben, hogy ezt erősítsük, és nem tartom annyira sikeresnek, amit mi tettünk. Most én mondhatnám, hogy persze mindent megpróbáltunk, meg igen, aki ebben benne van, de én ezt most inkább így össztársadalmilag értem, és ha már az előbb az erdő témánál voltunk, ott kimondottan katasztrofálisnak tartom azt, ami az elmúlt 15-20 évben történt. Én őszintén mondom, hogy a korábbi évtizedekben nem volt ekkora erdőpusztítás. 2004 óta az Európai Unió tagállama vagyunk, itt minden tudás a rendelkezésünkre állt, hogy az erdőinket megvédjük, a gyepjeinket megvédjük. Nem használtuk ki ezt a lehetőséget. Mai napig konfliktusban áll a természetvédelem a vadászokkal és az erdészekkel, pedig mind a hármuknak valójában menedzsment feladata lenne, monitorozás, kezelés, hosszú távú gondolkodás, fenntartató gondolkodás a saját szemszögükből, de egy szintézis találva, amit szerintem most még pár évig kereshetünk.
5: Klímaváltozásnak erre a szintű gyors folyamataira azt gondolom, hogy senki nem tudott felkészülni. Az erdészek évtizedek óta figyelik és monitorozzák az erdőt, és történtek olyan előrelépések, amivel próbálnak eléje menni a változásoknak. Arra talán nem volt senki felkészülve, mert ez nem csak bennünket, Magyarországot érint, hanem más országokat, egész Európát, hogy ennyire gyors lesz.
4: Én ezt úgy látom, hogy csak erre koncentráltak. Valahogy az a megközelítés volt, hogy itt változások lesznek, akkor ezt változtatjuk, azt változtatjuk, amazt változtatjuk, próbáljuk gyorsan reagálni, és itt a reagálást húznám alá. Prevenció lépés nem történt, vagy csak nagyon kevés, örök értékek megőrzése nem történt. Kicsit ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy a kertemben most észlelem, hogy jön egy szárazság, vagy nincs épp elég víz, vagy valamilyen kártevő jön, és akkor váltok, hogy most mit ültetek, akkor most talán nem ezt a paprikát, vagy más, vagy de nem gondoskodom arról, hogy a kertben legyenek félárnyékos részek is, kivágok fákat, amik ugye örök értékűek lennének, vizes élőhelyek megszüntetek. Tehát én inkább ezt a kicsit, majdnem azt mondom, hogy kapkodós folyamatot figyelhetünk meg, hogy gyorsan akkor itt adaptáció, ott adaptáció, ezt így, ezt amúgy, és az örök értékeket nem fektettük le, hogy örök erdőket nem vágunk ki, idős fákat nem bántunk, de építkezéseknél sem. Például a Badacsony-Tőnemici kempinges azt mondja, hogy minden fát előbb ki kell vágnom, különben nem tudok tervezni. Ez abszurdum. Ezért kicsit ezt az jó szándékból alkalmazkodunk, majdnem kapkodást látom.
5: Mindig azt hallom, és azt hallottuk, azt hangsúlyoztuk, hogy az edukáció, hogy a kicsiknél kell kezdeni. Eltelt több mint 20 év, és nem nagyon látok változást.
4: 2002-ben fejlesztettem ki nem egyelő másokkal egy olyan módszert Svájcban, ami pont ez. Egyszerűen csak elmenni, sétálni, a természetet megszeretetni, a gyermekek pár százalékánál nagyon hatékony. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, de hát ebből nem fogok tudni megélni, és akkor olyan projekteket hozunk képbe, amelyek megmutatják, hogy kimondottan a természetvédelem és környezetvédelem által hogy lehet bekapcsolódni a gazdasági körforgásba.
5: Ez a Svájcban működik?
4: Igen.
5: Ez akkor itt miért?

0: szerintem ez központi oktatási kérdés. Nagyon sok iskola már ezt felkarolta itt Magyarországon is, hogy lehet a helyi idős fákra felhívni a figyelmet, például a túrákat vezetni hozzájuk, és ezekben mind be, hogy majdnem azt mondom, hogy becsempésztük, de hát persze didaktikailag, pedagógiailag szépen megalapozottan bevittük a gazdasági megközelítést, plusz a társadalmi, ugye a fenntartatóságnál erről a három pilléről beszélünk, az ökológia, ökonómia és a társadalmi megközelítés. Ahol ez így egymásba tud kapaszkodni, az lesz fenntartható. Ha egyet kihagyunk, akkor sajnos kevésbé.
1: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk a földmaradt@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Kossuth Rádió. Békés Csabán a 97,3 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: Budapest közelsége ugyanán nagyon csodálatos a jó hatással van. Rengeteg a gyerekek, osztálykirándulások és óvodásoktól a középiskolásokig, és bizony már nagyon-nagyon messze kerültek a természettől. És itt kapnak egy olyan élményt, egy löketet, ami talán egy picit ebbe az irányba fordítja őket. Gödöllő Egyetemnek vagyunk a tankárkja, de jönnek a fiatal vadgazdaménak hallgatók, nekik is próbáljuk a tudásunkat átadni.
3: Az erdő és a nagy vadak szeretete vitte az erdész pályára. Erdőket telepített a Mátrában és a Börzsönyben, állatokat mentett, gondozott, és a fiaiból is erdészvadászokat nevelt. Álmait immár több mint 20 éve saját vadaskertjében valósítja meg, ahol óvodás csoportokat fogad az erdei állatsimogatójában, etetéskor vadak százait mutatja meg a látogatóknak, sőt, a Gödöllőn vadgazdálkodást tanuló egyetemisták is gyakorló helyet találnak nála. Jó estét kívánok, Tarnóczy László vagyok, vendégem Villányi Péter, a Nógrádi Vadaspark alapítója, akinek szakmai elismeréseivel és a magyar tudomány kategóriában kiértemelt Nógrád Vármegyei Primadíjával, a Vadaspark létrehozásában, fenntartásában, valamint a térségben végzett kiemelkedő, szemléletformáló természet és vadgazdálkodási, valamint tudományos ismeretterjesztő tevékenységét ismerték el.
4: Őzek, szarvasok, lámák és kiskecskék körülöttünk. A Nógrádi Vadaspark tulajdonosa Villányi Péter nagy látványosságot mutat odalent a réten az ide érkező turistáknak, de van itt egy ilyen kis játszótér, ahová napközben a gyerekek szívesen jönnek.
5: Hát igen, nagyon sok a ovisunk, egy rövidített programmal viszik őket be a kertbe, eltöltenek itt másfél-két-három órát, és úgy gondoltuk, hogy olyan programot biztosítunk, hogy teljesen közel kerüljenek az állatokhoz.
4: És magához húzza éppen egy szarvasnak a pofikáját.
5: Tavaly neveltük fel őt, teljesen szelíd, sőt, túl szelíd. Itt mellette az idei bocika. Mindig, minden évben sajnos kerülnek ide hozzánk ilyen kis állatok a menhelyekről, akiket föl tudunk nevelni.
4: Önnek nem csak küldetése, hanem vállalkozása is a vadak fölnevelése. Milyen vadakat nevel, és hová kerültek már innen vadak?
5: 2002-ben épült a kert, 2003-ra lett telepítve az első állatok. Igyekeztünk a fajra legjellemzőbb tulajdonsága rendelkező genetikai a toppon levő állományt beszerezni. Ennek meg is lett az eredménye. 3-4 év múlva, amikor már a tenyésztésre jutott odáig, hogy tudtunk értékesíteni állatot, annak idején a Magyarország erdőgazdaságainak nagy része tőlünk vásárolta a vaddisznót, akkor ugye még nem volt afrikai sertéspest is, a dámot, a gímet, tehát nagyon sok vadas kert, vadászkert tőlünk lett telepítve. Azon kívül nagyon sok állatot vittünk Erdélybe, Horvátországba, de a legtöbbet Szerbiába. Ugye ott a 90-es évek háborúja nagy vadállomány nagy részét kiirtotta, és most a szerb állam a nemzeti parkokon keresztül próbálja visszatelepíteni a nagyvadakat. Mi a Fruskagorai Nemzeti Parkba szállítunk, ez Újvidék fölött egy ilyen Börzsön nagyságú középhegység. De hát azt mondják a kollégák, hogy nem egyszerű a dolog, mert a szerb atyafiak még nem a vadhúsboltba járnak. Bizony a géppityú ott van a hátsó ülés alatt, és így nagyon nehéz ugye ezzel a dologgal boldogulni.
4: Erdészember, vadászember, ön mit tart az erdő ökológiájáról? Milyen szerepe van ebben a nagyvadnak?
5: Hát mióta a világ, világ a vad, az erdő tartozéka. A magtól a növényeknek a hozása, bíbéséhez, tehát a teljes ökoszisztémának a feldolgozása az vad nélkül nem működne. Ebben a 30 hektáros erdőben is, ami végül is egyelőre csak telepített erdőről van szó, tehát fenyő, van benne kocsántalan tölgy, akác, a szél elleni védelmet szolgálja, de ezen belül a vad megtalálja a táplálékát, hogy amikor hullik a mak, sajnos ajnövényzetünk már nincsen, mert ugye ilyen mennyiségű állatnál a rost az eltűnik, viszont ezt is igyekeztünk megoldani, van 3 hektár rostabban gazdag ültetvényünk, amit folyamatosan legelnek az állatok. Tehát Az ökoszisztémának nagy része abadon múlt.
4: Változott egyébként itt a Börzsöny erdeiben az erdőszáradásokkal, fenyőerdő kiszáradásával a vadvilág helye itt az élőhely megváltozás kapcsán?
5: Börzsönyre nem jellemző a fenyő, nagyon minimális mennyiségű van, főleg a magasabb hegységükben egy-két lucos, erdélyfenyő inkább itt a nyugat Cserhátba van, ott igen komolyan száradnak, a Börzsönyben még nem jellemző a száradás.
4: Sokfelé panaszkodnak az országban, hogy bejön a vad az erdőből, ön pedig vadakat nevel, hogy vigyék szerte az országba. Van rá kereslet?
5: Főleg külföld a vevő, mint mondtam, Erdélyben nagyon sokat vittünk. Ott komolyan kezdtek foglalkozni a vadászattal, tehát vadászkertekbe tenyész alapanyagnak. Tehát, mint mondtam, nagy genetikai állatokról van szó, tehát nem mindegy, hogy egy gímszarvas 10 éves korára 12 kilós agancsot nevezt, vagy 6 kilósat. Nyilván ez az anyagép megfontolásból is. Mi nem hirdetünk, folyamatosan elvisznek tőlünk mindent.
4: Mellszélességig az egész családnak bele kell állni itt a munkába, azt hiszem.
5: Így igaz, egyetlen egy alkalmazottan barátom van, aki gyakorlatilag 35 éve együtt húzzuk az igát. Mindent meg tudunk oldani a feleségemre, óriási felelősség hárul, hiszen azért egy vadászember után a mosás se kis pályás, de az étkezést, mindent ő intéz. Úgyhogy minden tiszteletem az övé, én pedig végezzük a napi feladatainkat.
4: Mi a feladat megosztás felesége, fiak, unokája, unokái között?
5: Hát a gazdaság az 200 hektáron működik, a fiamnak van egy 20 hektáros gyümölcsös részlege, ő azt csinálja, a kollégával mi ketten ellátjuk a vadasparkot, illetve még van egy uniós vadfeldolgozónk, ami évente 1000-1200 állatot dolgoz föl.
4: Szögezzük le, nem ezeket az állatokat, amiket most itt látunk?
5: Semmi köze a kerthez. Mi lőtt vadat vásárolunk fel a Nemzeti Park, elmi erdőgazdaságok, vadásztársaságoktól is azt dolgozzuk föl. Ebben a csodában, ha elkezdenénk lövöldözni, ezt meg tudnánk csinálni 2 este, aztán ez a csoda elmúlna.
4: Óriási nagy bizalommal vannak a vadak ön iránt, hiszen megy a traktorral, meg tudja simogatni ezeket a vadakat, amelyek valóban vadak.
5: Hát ebben van egy kis csalafintaság azért. Az elmúlt 20 év alatt nincs olyan év, hogy ne érkezne ide jó pár olyan kiszerencsétlen állat, amit a turisták, a gombázók hazavisznek, és ezek akkor járnak jó, ha minél hamarabb állatmenhelyre kerülnek, aztán ezek a menhelyek hozzánk hasonló helyekre helyezik ki őket. Én kimerem jelenteni 100%-os sikerrel föl tudjuk őket nevelni, és azok jönnek ide hozzánk közel, akik az én kezemből kapták a cumit.
4: Este, amikor lefekszik, gondolkodik még ezekről az állatokról?
5: Hát, mielőtt lefekszek, elmegyek külső területekre vadászni, van egy család, meg egy 1200 hektáros saját vadászterülete, itt is bőven van teendő, úgyhogy ezt is csinálnunk kell. És általában késő este, késő délután jut rá idő.
4: Mi a pihenése?
5: A vadászat. Úgyhogy én képes vagyok éjjel 2 kínülesen. Én először tagadtam ezeket az új technikákat, de aztán eddig ott ültünk, hogy a sötétbe egy lámpával és a fülünkre voltunk utalva, ha jött valami közel, akkor megvilágítottuk és lőttünk. Ezekkel a technikákkal 500 méterről látom, hogy hány verébül a bokron, látom, hogy jönnek a szarvasok, a disznók, sokszor nincs is az embernek belőni, elgyönyörködik, elcsodálkozik a természet szépségein, és az éjszaka csodáin.
4: Éjszaka ilyen éjjellátó berendezésekkel kiderül, hogy sokan vagyunk az erdőben?
5: Nagyon sokan vagyunk. Itt most ugyan a környékünkön jócskán megcsapant a vadállomány, inkább azt mondom, hogy túlvadáztuk, rá kényszerítettek bennünket a túlvadászok, de nagyon sok helyen van az országban, ahol igenis sok a vad és sok kárt okoz, tehát csak ezt tudni kéne, hogy hol mennyi vad él a területen, és ennek arányában meghatározni a kilövési terveket.
4: Önt szeretik a környékbeliek? A vadászembert mennyire szeretik?
5: Én mindenkivel jobban vagyok. Tehát, ha jön Mari néni, Pista bácsi, ugyan már egyre kevésbé, mert gyakorlatilag lassan üres a határ, hogy belement a szarvas a kukoricába, a kavonát letaposta, akkor megbeszéljük, viszek nekik néhány zsák terményt, amennyi kiesés volt, és mindenki éli tovább az életét. Tehát konfliktus nélkül meg tudjuk oldani helyben.
4: Milyen állatokkal bővíteni még szívesen a vadasparkját?
5: Hát ez jó kérdés. Én arra tettem fel a hangsúlyt, hogy ő a Kárpát-medence csülkös nagyvadjai, ami most majd a legnagyobb a töbölént sikerült megszerezni. Hát ami még élt itt talán az Erge. Nem tudom, meglátjuk. Nem neki való hely. Ő inkább a magas hegységek lakója, tehát sziklás részek. Lehet, hogy jól van így, ahogy van.
4: Villányi Pétert fiatalemberként még mátrai erdészként ismerték. Évtizedek munkája van abban, hogy ma már a Börzsönyhöz úgy hozzátartozik, mint gombhoz a kabát. Vadasparkját nem csak a környékbeliek látogatják, hanem a környéknek egy igazán nagy látványossága, amiért messzi tájakról is ide jönnek Nógrád község határába. Mi a kötődése a Mátrához, és mit jelent az ön számára most a Börzsöny?
5: Hát a Nógrád megyének a keleti végéből származom, nagybátonyi vagyok, a gyerekkoromat az Agyvarónál az erdő közepén töltöttem, tehát onnan van az egészhez az a indítatás. 1981-ben az IPA Erdő ZRT Salgótani Erdészete felajánlotta, hogy van a Börzsönyben, a nógrádi kerületben egy szabad állás. Eljöttünk, megnéztünk. A tudatalatti az embernek a Börzsöny mindig egy vadregényes, föltáratlan tájként élt az erdészemberbe, ugye itt a hadsereg.
4: Turisták is föltáratlan tájként sokáig, igen, pont a honvédség miatt járhatatlan tájként ismerték.
5: Annak idején itt a nógrádi páncíros lőtér, ugye aztán Drégei Plánkról a légvédelmi lőtér az egész Börzsönyt lefette, tehát belül nincs település, peremeken vannak, és a vad nagyon jól érezte magát. Nekem ugye a vad volt mindig az erdő mellett az elsődleges szempont, tehát ide kerültem kerületvezető erdésznek, aztán 80-as évek végén megjártuk Németországot, és 91-től vagyok vállalkozó.
4: Sokan itt az erdészeti vállalkozást úgy kezdték, hogy kárpótláson vettek erdőt, aztán azt az erdőt, amilyen gyorsan lehetett, levágták. Ön ezzel szemben inkább erdőket ültet.
5: Én mindig erdőművelés párti voltam. A 90-es évek elejétől a kemencei és a Bence baráti erdészet teljes erdőművelését én csináltam. Ez csodálatosan működött a 2000-es évek elejéig, akkor ugye megjelent a munkanélküliség. Jött a rengeteg munkanélküli, munkát kellett adni, és az már nem az én színvonalom volt, tehát elveszítettük a szakmát időzélbetéve, és akkor magánvállalkozásba kezdtünk. Csináltam egy 25 hektáros gyümölcsöst, csináltuk ezt a 100 hektáros vadasparkot, fiaim elkezdtek nőni, mind a kettőn a szakmába helyezkedtek el, és megtaláltuk a számításunkat.
4: Feleségét szakmában találta meg, vagy valami egészen más területről hozta ide?
5: Feleségem, ő világ életében egészségügyi dolgozó volt, dolgozott a doktor mellett öreg otthonba itt helybe, és mellette ugye a család. Képnagy fiú, vadászok, nem irigylem őt. De megoldotta a problémákat.
4: Hogy ön nem könnyű ember?
5: Én, hogy mondjam, amennyit én otthon tartózkodok, nagyon könnyű ember vagyok. De most, mivel mind a ketten nyugdíjasok lettünk, egy-két éve, soha életében nem jött velem vadászni, most le se bírom rázni a szó jó értelmébe, képes velem éjjel kettőgot ücsörögni a lesen, jól érzi magát, együtt vagyunk, együtt vadászunk.
4: A felesége is puskával?
5: Isten őriz. Nem, ő csak szemlélő, segít, mindenbe segít, úgyhogy ott is.
4: Nógrádi vállalkozótársai önt primadíjjal jutalmazták, és sok szakmai elismerése mellett ez is ékesíti a trófeák mellett a vadasparkját. Mi volt önnek az igazi elismerés ebben a fölépített birodalomban?
5: Talán ez a primadíj volt az, ami nagyon jól esett, és az ember átgondolva az egész életét. Én valóban világéletemben csak alkottam újat, mindig újat csináltam, de ezt talán a baráti társaságom, a megye ezt elismerte ezzel a díjjal. Meg főleg, amit az oktatásba belehetszelünk, ugye én megfogadtam azt, hogy mivel Budapest közelsége, de nagyon csodálatos a jó hatással van, de rengeteg a gyerek, osztálykirándulások és óvodásoktól a középiskolásokig, és bizony már nagyon-nagyon messze kerültek a természettől, és itt kapnak egy olyan élményt, egy löketet, ami talán egy picit ebbe az irányba fordítja őket, és talán ezt is ismerték. Gödöllő Egyetemnek vagyunk a tankertje, de jönnek a fiatal vadgazdaménak hallgatok, nekik is próbáljuk a tudásunkat átadni. Több-kevesebb sikerrel, ugye, de én jól érzem magam ezekkel a dolgokkal, mert amit az élet megtanított, azt iskolában nem tanítják.
4: És hogy a gyerekeknek igazi tanításaik legyenek, hát ők itt az erdő nagy vadjait akár meg is simogathatják. Olyan állatsimogatót hozott létre itt egy erdőrészben, ahol döbbenetesen szelíd állatokká válnak ezek a olykor szép nagy termetű jószágok.
5: Hát erre azt szoktam mondani, hogy ha az ember nem is, de az állat a szeletet, azt ezerféleképp nem tudja visszaadni. Amiket ott találkozunk ezekkel az állatokkal, ezeket mind én neveltem cumival. Tehát én vagyok a mama, tehát akihez ragaszkodni kell, akihez bármikor oda lehet menni a simogatásra, ha már nem is szopunk, ugye, de simogatás mindig mindenkinek kijár, ugyanezt csinálja, szarvastején megnyali a borját, ez egy jó esélyezés az állatnak, meg az embernek is természetesen. Itt van tavalyi nevelt szarvas, idei szarvas, ünőborjú, vannak alpakáim, ők is nagyon bájos kis jószágok, és a legkedvencebbek pedig a törpekecskék. Őzike, muflon, bárányával, ez mind ott van, mind emberre szokott.
4: Voltak az életében nagy választások, nagy döntések, hogy most erre kell mennem, arra kell mennem. Egy ilyen vadasparknak a létrehozása biztosan rengeteg feladattal és rengeteg döntéssel, akár konfliktus helyzettel is járt.
5: Hát nekem jó pár nagy döntésem volt. Kezdem ott, hogy elkerültem a Börzsönybe, ugye a megye másik végéből. Elkezdtünk építkedni, ugye 86-ba, erdészfizetésből nem egyszerű, éjjel-nappal dolgoztam kint az erdőn, jött ez a németországi óriási szélviharok által okozott döntés, ott eltöltöttünk másfél évet, ez anyagilag egy hatalmas löket volt.
4: Mi volt itt a feladatuk?
5: Hát a szélvihar ilyen 130 éves bükkösöket, fenyveseket tarolt le, a szószoros értelmében, és ugye kármentés volt ennek a fatömegnek a kiközelítése, úgyhogy nagy, fél Európa ott dolgozott, nekünk is részünk volt benne. A magyar viszonyunkhoz képest csodálatos fizetést kaptunk, igazad, nagyon sokat dolgoztunk. Amikor ennek vége lett, ugye én vissza szerettem volna menni a erdészethez, Kemencére, és ott volt egy műszaki vezetőm, aki azt mondta, hogy Péterkém, a jövő a vállalkozásoké, próbáljad meg. És akkor én 1991. októberébe kiváltottam a vállalkozói engedélyemet, ami azóta is megvan, úgyhogy minden segítséget megkaptam az erdészettől, ami volt nekik, gép, mindent természetesen pénzért átadtak, megvettem, és 10 évig csináltam az erdészettek, a teljes erdőműben is. Volt egy brigádom, az ültetéstől az ápolásokig minden munkát elvégeztem. Aztán jött a következő változás. 1998-ban kaptam 52 km autópálya, kerítési építést ott is. Ez szintén egy anyagi löket volt, hogy úgy mondjam, sok munkával, de megérte. És amikor ennek vége lett, hazajöttem, és családot választásra állítottam. Közben megvettük itt a faluba egy várvendéglőt, Nógránra, a vártövébe, és el kellett dönteni, hogy gyümölcs termesztéssel fogunk-e foglalkozni, vagy pedig vendéglátóiparral. A két fiú a gyümölcs mellett döntött, úgyhogy azóta is üzemeltetjük a 25 hektár gyümölcsösünket és a vadas parkunkat. 2012-ben elkezdtünk nem csak vathúst, hanem szalámisokra kolbát is gyártani, és 2021-ben egy vadonatúj Európai Uniós vadfeldolgozó üzemet építettünk, ami jelen pillanatban is működik, tehát elég sok lábon állunk.
4: De sokféle állat található itt a vadas parkjában, és sokféle állat került ki innen. Mivel pótolja őket?
5: Hát pótolni nem kell, mert azért most jelenleg a 450 állat van, ennek az évi szaporulata is tetemes, illetve a dámoknál van egy túlszaporodásunk, ami a klímaváltozás oka következménye, úgyhogy bőségesen van mit értékesítenünk, meg mint beszéltünk róla, itt az a lényeg, hogy ez az erdő 45 év múlás erdő legyen. Ezek a vadak, akik itt élnek, azoknak olyan mennyiségű és minőségi takarmányt kell az ember által behoznia, hogy ne váljon az erdő abad martalékába.
4: Ha ön és a családja itt nem tenné bele a munkáját, milyen lenne a vadállomány és milyen lenne az erdő?
5: Hát a vadállomány, ez gyakorlatilag, ha nem etetnénk, egy hét múlva valahol a kerítést megbontaná, és elmenne világgá. Úgy gondolom a környék mezőgazdálkodásának nagy örömére, tehát lenne nagy balhé belőle, viszont az erdő megúszná. Itt nagyon komoly feladat, amit az ember vállalt töbletet, arra gondoskodni kell. Már az állatok mennyiségére gondoljuk.
4: Ez a gondoskodás, ez hogyan ébredt föl önben?
5: 80-as években már a falu másik végén volt egy 40 hektáros kis kertem. Mint mondtam, ez talán a gyökereimben van benne, ez az állat, a gondoskodás, a hasznosítás, a vele való foglalkozás. Meg az állatok, mint mondtam, a szeretetet ezerszer visszaadják.
4: Melyik napszakban szereti ezt a birtokot legjobban?
5: Éjjel napban. Itt ahányszor bemegyünk, annyi új élmény van. Olyan még nem volt, hogy csak unottan kijött volna. Mindig-mindig történik valami.
4: Kedvenc évszaka?
5: Talán télen. De minden éjszak. Tehát egy ilyen kertbe, ugye kezdődik a sokan ezerszer rá szoktak kérdezni, amikor elmondom az állatok szaporodását, az üzekedés, a bőgés, a barcogás, a berregés, a bókás, a koslatás, a pacsmagolás és a dürgés. Ez júniustól egészen márciusig. A kimaradó rész az a szaporodás, születnek a muflonbárányok, a vadmalacok, az őzgidák, a szarvasbocik és júniusban a dámbocik. Tehát egy ilyen kertben mindig történik valami.
4: Beszélgetésünket megszakítva, kijöttünk erre a bizonyos traktoros túrára, etetjük az állatokat, és ezért ők rendkívül hálásak.
5: Hát gyakorlatilag az év talán legforgalmasabb időszakánál vagyunk, még, mint hallottuk, bőg a gimbika, nagyon kevés állat van a placon, ugyanis a dámok már teknőben vannak, tehát gyakorlatilag megkezdődött a dámszarvas barcogás, ilyenkor a bika elfoglal, kapar magának egy úgynevezett jelképes teknőt, ebbe belefekszik, hallatja ezt az erőteljes barcogó hangját, és bizony odavárja a dámhölgyeket, ugyanis a bika egy métert nem tesz a dámcsajoké. Ugye ellentét van a gimmel, aki mikor megérzi a rigyető szagot, onnantól fogva egy hónapig nem tud maga a táplálékot venni, tehát testsúlyának elveszíti a 30-40%-át.
4: Azt mondta egyébként, hogy nagyon kevés állat van előttünk, nekem meg úgy tűnik, mintha Noé bárkájára tülekednének.
5: Hát egy 300 dámunk van, abból talán, ha van itt 20 darab, ők, mint mondtam, teknőben vannak, a lányok pedig várják, hogy...
4: De hát van ám itt bivaj, és van bölény.
5: Igen, hát azok nincsenek itt a placon, még annyit, hogy a muflonok szintén megkezdődött a berregés, tehát ők is úton vannak, náluk ugye hangtalan a berregés, inkább csak azt lehet hallani, amikor a kosok ugye egymásnak szaladva, mintha fát vágnának az erdőn, összecsattanak a szarvuk.
4: Hopp. Most valakit épp elkergettek a táplálék mellől.
5: Nem a táplálék, ez még van egy folyató tehén, úgyhogy a legnagyobb bika még ő uralja a terepet, és mindenkit elűz maga mellől.
4: Fehér szarvas is van itt közöttük.
5: Hát igen, a vendégek imádják az ilyen kúrens szikkeket, úgyhogy tavasszal vettem két fehér tehenet, hogy kicsit még színesebb legyen a paletta, és egyiknek fekete borja van, a másiknak normál színű borja, hát egyszer talán megérjük, hogy nekünk is lesz fehér szarvasunk, újszület. És még visszatérve, hogy megnéztük a bölényeket, és még el fogunk menni, tavasszal vásároltunk egy 11 darabos bivaj gulyát, aminek 4 kis bocia született, úgyhogy ők is színesítik a palettákat az idén.
4: A Kárpát-medencében haszonállatként réges-régen tartották a bivajt, ennek mostanában egy reneszánsza, de bölényekkel Magyarországon. Mintha nem találkoztunk volna.
5: Hát egy-két nemzeti parkba, illetve nagyon egy kezemben meg tudom számolni, magán cégeknél van európai bölény, úgyhogy mi is ennek most részesei lettünk, ennek a tenyésztési programnak. Nagyon bízom benne, hogy sikeresek leszünk. Háj csodálatos, úgyhogy várjuk a bocikat.
4: Ön lelkesen cipeli ki ide a takarmányt a kilátó elé, de amikor jól akadta az állatokat, és csak nézi őket, akkor mit érez?
5: Hát elsősorban egy nagyon nagy megelégedettséget. Ha naponta 10-szer jövünk be, 10 csodát látunk. Tehát itt mindig történik olyan esemény, ami nyomot hagy az emberbe. Ennyi állatnál, ugye. Most is, mint halljuk, még bőg a bika. Igaz, hogy még dámbartogás nem hallottam, de szerintem hamarosan azt is fogunk hallani. Mindig történik valami.
4: Gyerekként ön kivel járta az erdőt először?
5: Hát én nagyon elfajzott gyerek voltam, édesanyám bölcsővezető volt, édesapám SB titkár. Egy szerencsém volt, én Zagyvaron, a Rónabányán nőttem föl, az ottani erdők olyan nyomot hagytak bennem, hogy egy életre szólott. Ha végeztem az általános iskolával, indultam Egerbe, dobogimnáziumba, erdészként végeztem, aztán vadgazda dolgokkal folytattam, és elkezdtük ott a nagybetűs életbe a vadtenyésztést. Kicsi, először kicsibe, és most úgy néz ki, hogy talán ez egy csoda Magyarországon, ami itt van.
4: Kell itt fejleszteni, vagy ez az optimális gazdaságméret, ennyi állat érzi jól magát, ennyinek van bőségesen helye, és ennyi állat az, ami hát el tud kerülni, akár Magyarországon, akár külföldön, valamilyen vadasparkban, nemzeti parkban.
5: Maga a muflon, a gím, a vaddisznolói szám az adott, az megfelelő, viszont a dámba rettenetesen túl vagyunk szaporodva, úgyhogy egy olyan 40-50%-os állomány csökkentést szeretnénk végrehajtani, ugyanis a klímaváltozást halljuk, de mi meg is éltük. Tehát valamikor befogni akkor tudtunk, volt 4 hatalmas oszlop leverve, 30 méterszer 30-as háló fölhúzva, alávittük a takarmányt, jött az állat, amit be akartunk fogni, egy gombnyomással leesett a háló, szuri be a tárolóba, lehetett vinni. Akkor, amikor megjött a tél, és a természetes takarmány eltűnt. Az utóbbi, kivéve a tavalyi év bizonyos időszakát, nem volt tél. Tehát az egész rendszerünk fölborult. Hiába volt a sok vevő, nem tudtunk főleg dámtarvadat befogni, hogy a bikákat altatjuk. Úgyhogy megépítettünk egy vadonatúj, tökéletesen működő, most már úgy néz ki, új befogórendszert, és bizony most nagyon sok állatot szeretnénk értékesíteni. Egy a lényeg itt, ennek a 30 hektár erdőnek, 50-100 év múlva is erdőnek kell lennie. Hál' Istennek olyan a korosztály, hogy a vadász már nem nagyon bántja, de ennek ellenére oda kell rá figyelni.
4: Nem sokára 1-2 óra is lemegy a nap, és ilyenkor ide turisták érkeznek, mert hogy annyi vadat még soha nem láttak életükben, talán együtt sem, mint amennyit most fognak.
5: Hát a 2003-tól nagyon megdolgoztunk, még kialakítottuk ezt a csodát, nyugodtan kimerem jelenteni, hogy az, ugyanis Pavlovi reflexnek nevezem, tehát a traktornak a hangja, maga a takarmány, a pontos időbe történő etetés, ez a vállatokból kiváltott egy olyan reflexet, hogy amikor a traktor hangja elindul föntről az erdőből az etetőhelyre, mindenki hegyezi a fülét, vendégek felszállnak a magaslesre, és kiszórjuk az etetőanyagot, tömegével több száz darab állat érkezik a vezető helyre, tehát nálunk nincsenek ketrecek, nincsenek karámok, itt a 110 hektáron több száz nagyvad él teljesen szabadon.
4: És ezt ilyenkor láthatjuk is?
5: Hát nem azt mondom, hogy az összes mennyiség, de azért 200-300 állat, egy hihetetlen tömeg jelenik meg a vendégek előtt, fotó, videó, selfie, jól érzik magukat, és ami a lényeg, próbálunk olyan, hogy is mondjam, nem is mesének nevezném, hanem az állatokkal kapcsolatos történéseket, munkánkkal kapcsolatos dolgokat elmesélni, ami nagy érdeklődést szokott kiváltani.
4: Kedves hallgatóink, vendégem az erdők és a nagyvadak védelmezője, a Nógrádi Vadaspark alapítója, a Prima díjas Villányi Péter volt, akit vadasparkja létrehozásában, fenntartásában, valamint kiemelkedő szemlélet formáló természet- és vadgazdálkodási tudományos ismeret terjesztő tevékenységéért tüntettek ki. Schwarz Nóra hangmester és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert Tarnóczy Lászlót hallották.
6: 1 óra van, híreket hallanak a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Híreink tartalmából először röviden. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Észak-Magyarország lesz a legnépszerűbb úti cél a hosszú hétvégén. Folytatódik a napos, hűvös idő. Most pedig következzenek a részletek. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő közölte azt is, hogy holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadósság szabályainak a 2026-os költségvetés módosítása. Az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el. A GDP arányos államadósság mutató az idei év végére 77,5%-ra emelkedik a tavalyi 74,6%-os szinthez képest, de a törvénymódosítás így sem sérti az államadósság szabályt. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A vendégek csaknem fele, legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Jövő héten 4 napra megnyílik a látogatók előtt a 130 éves igazságügyi palota. Október 20-a és 23-a között ingyenesen látogatható a megújuló történelmi épület. A legfontosabb történelmi terek ismét eredeti pompájukban láthatók. A vezetett sétákon megtekinthető a központi csarnok Lócz Károly mennyezetképével, Strobl Alajos Justícia szobra, amely 70 év után került vissza eredeti helyére. A látogatás előzetes regisztrációhoz kötött. Végül az időjárásról. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd napközben az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között alakul, a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is lehet, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 2 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 1 óra múlt 4 perccel.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
7: Dezinformáció, álhírek, megtévesztés. Legutóbb odáig jutottunk, vajon hol húzódik a valóság határa, és milyen eszközökkel próbálnak megvezetni bennünket. Ma a védekezésre helyezzük a hangsúlyt. Hogyan ismerhetem fel az átverést, és hogyan válhatok függetlenné tőle? Ha ez egyáltalán lehetséges. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Krekó Péter, az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének professzora több mint egy évtizede kutatja a dezinformáció és az álhírek jelenségét. És persze azt is, kik a leginkább veszélyeztetettek és megtéveszthetők. Én persze biztos nem. Dehogy is. Az kizárt. Hogy ismerem fel azt, hogy engem is beszippantott egy dezinformáció, egy összeesküvés elmélet? Uh-huh. Gyanakodni tudok-e saját magamra, hogy valami nem stimmel abban, ahogy gondolkodom, vagy amit igaznak hiszek?
8: Azok, akik a nyilvánosságban dolgoznak, újságíróként, elemzőként, stb., talán előrébb járnak, hogy szerintem mindannyian döltünk már be bizonyos álhíreknek, összeesküvés elméleteknek, ha az ember folyamatosan keresi az információkat, nyilván bele bukkan olyanba, ami téves, és nem rögtön észleli. Tehát ha ebből az ember önmagába tud tanulni, azokból az esetekből, amikor bedőlt valamilyen téves híresztelésnek, kezdete lehet egy olyan folyamatnak, hogy próbáljuk magunkat jobban trenírozni arra, hogy kevésbé dőljünk be. Hogyan lehet felismerni? Az egyik dolog, amit említettem, hogy ahonnan azt érezzük, hogy nagyon kielégítik a saját gondolkodásunkat, véleményünket, és bezárnak egy olyan buborékba, ami nagyon fekete-fehér, ott azért gyanakodjunk arra, hogy egy kicsit megvezetnek minket, vagy legalább is manipulálnak. Tudatosítsuk azt, hogy mindenki becsapható. Két ok miatt. Az egyik az az, hogy olyan információs környezetben is élünk, ami nagyon könnyűvé teszi azt, hogyha sok hírt akarunk mondjuk egy nap felszínesen befogadni, mondjuk csak görgetjük a telefonunkat, és akkor jönnek szembe a szalagcímek, de nem olvassuk már el a cikket, tehát a szalagcímeket még a minőségi sajtóban is azért sokszor hát egy kicsit sarkítva fogalmazzák meg. Itt nagyon könnyű leegyszerűsített úgynevezett igazságokra szert tenni, de egyébként könnyű a megvezetés áldozatává is válni, mert minél kevesebb időt, energiát töltök arra, hogy valaminek az érvényességét felülvizsgáljam, gondolkodjam azon, hogy ez életszerű-e vagy sem, annál könnyebben be fognak minket csapni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy tényleg ez a vélemény alapú, populista és politikai törzseket teremtő politizálás, kortünet és kortünet a mai demokráciákban is, egyéb ráciákban is egyébként etetnek minket ilyen elméletekre, és egy része egyébként ezeknek jól eshet az embernek, hogy ezeket hallja. Tudjuk azt, hogy folyamatosan próbálnak minket becsapni, de hogy valami érdemi is mondjak. Egyrészt, ha tudatosítjuk magunkban, hogy nekünk milyen elfogultságaink vannak, akkor tudjuk azt, hogy azon keresztül minket jobban meg lehet vezetni. Ha nagyon utálunk egy politikust, akkor elhisszük róla azt, hogy ő a patás ördög, és azért tényleg ehhez se kell nagyon messzire menni, hogy azért nagyon vad teóriákat olvassunk mondjuk magyar politikusokról. A másik dolog, hogy próbáljunk meg talán egy kicsit kevesebb információt, de alaposabban feldolgozni. Lehet, hogy egy nap, hogyha 10 cikket olvasok csak el, és nem 150-be kapok bele, akkor az valamiféle érdemi tudást tesz lehetővé. A harmadik, hogyha valami nagyon furcsa dologra bukkanok. Mondjuk ilyen szokott lenni az, hogy nem tudom, valamilyen vezető német vagy amerikai politikus mikrofonja bekapcsolva maradt, és elmondta azt, hogy valójában egy

0: Egyrészt meggazdagodás tökéletes receptjét elmondta nekünk, másrészt meg valamiféle nagyon gonosz tervet tárt így véletlenül a nyilvánosság elé. Tehát, hogy mennyire életszerű az egyébként, hogy ilyen dolgokról beszélnek, akár kikapcsolt kamerák mellett. A politikusok úgy, hogy persze vannak kikapcsolt kamerák mellett elkapott valódi politikusi nyilatkozatok is, de én azt gondolom, hogy egy olyan időszakra kell felkészülni, amikor ezen a dezinformációs piacon egyre több politikai és gazdasági vállalkozó lesz, akinek célja az, hogy minket megvezessen. Ott vannak a közösségi média platformok, akik finoman szóval nem nagyon érdekeltek abban, hogy ezt érdembe visszaszorítsák, mert nekik forgalmat és ezen keresztül reklámbevételt és nagyobb profitot hozhat, és az államok meg nem tudnak minket megvédeni ezzel ellen, és nyilván az se lenne egy egészséges helyzet, ha az államtól várnánk el azt, hogy egy információsan steril környezetet hozzon létre, mert az inkább az ilyen totalitár rendszereknek szokott a jellemzője lenni. Tehát nekünk magunknak kell felvértezni magunkat, és én ebben reménykedem egyébként, hogy a jövő, tehát a most már zajló technológiai változások, azok egyébként ebben sok segítséget fognak nyújtani, például a deepfake videóról szerintem egy-két év múlva már valószínűleg nagyon nagy valószínűséggel meg fogja tudni mondani, már most sok program meg tudja mondani, hogy az deepfake, tehát ez szerintem lényeges látni, hogy a technológia az nem csak a dezinformáció készítői és terjesztőinek a kezébe ad eszközöket, hanem nekünk felhasználóknak is, illetve egyébként azon szervezeteknek, újságíróknak, elemzőknek, stb., akiknek a feladata az, hogy ezekre az információs torzításokra valamilyen módon rámutassanak.
1: Tehát nem az a legnagyobb baj, hogy információs buborékba szeretnének bennünket zárni a közösségi média platformok például, hanem hogy mi is jól érezzük magunkat ebben a buborékban.
0: Na, egészen pontosan igen, tehát hogy a mi vágyainkat elégíti ki valójában. Azok a teóriák tudnak nagyon elterjedni, amelyekben valami miatt szeretnénk hinni. Vagy azért szeretnénk hinni, mert ilyen vágyteljesítő jellegűek, hogy akiknek mondjuk van valami krónikus betegsége, azok fogékonyabbak lehetnek, sérülékenyebbek az olyan álhírek iránt, amely ilyen betegségekre valami egyszerű, gyors és azonnali gyógyulást ígér, de hogy fogékonyak lehetünk amiatt is, mert a mi politikai valóságunkba egész egyszer jobban illeszkedik mondjuk ez az elmélet, mint a valóság. Igen, ez általában egy vágyott, vagy valamilyen szempontból igényelt valóságot mutat meg nekünk a dezinformációs univerzum, és minél inkább vágyunk rá, annál fogékonyabbak lehetünk rá, de van egy 2025-ös úgynevezett metaanalízis, ez nagyon sok, több mint 60 tanulmány áttekintésén alapuló, összegző tudományos publikáció, ami a Nature-ben jelent meg. Ez azt találta egyébként, hogy az emberek többsége nagyobb valószínűséggel el tudja különíteni egymástól az álhíreket és a valódi híreket, és amit még találtak, és az azért izgalmas, hogy gyakrabban van az, hogy a valódi hírt is álhírnek látjuk, mint ahogy az álhírt valódi hírnek látjuk. Tehát van egy szkepszis, ami terjed a közvéleményben, ami szerintem egyrészt indokolt, mert ha mindenki be akar minket csapni, akkor nyilván legyünk óvatosak is. Az is fontos ugyanakkor, hogy legyenek olyan információforrások, amikben megbízunk, mert különben elveszünk az információs dzsungelben, és egyébként a modern dezinformációs technikák, például amelyeket Oroszország jellemzően alkalmaz, és stratégiák, azok inkább arra épülnek, hogy összezavarjanak minket, és mindent, és mindennek az ellenkezőjét is elhiggyük, vagy egyiket se higgyük el, inkább, mint hogy egy konkrét álláspontról meggyőzzenek minket. Tehát, hogy fontos a szkepszis, de fontos az is, hogy a szkepszis az ne telepedjen rá mindenre, mert akkor igazából csöbörből vödörbe kerülünk.
1: Tehát a gyanakvásban se esünk át a lótós oldalára.
0: Egész pontosan, mert egyébként pont a konteók, ugyebár erre a hajlamunkra építenek, kérdőjelez meg több dolgot, nézze a függöny mögé, stb. Tehát ezt a fajta szkepszist aknázzák ki, és tudnak ebből megvezető tartalmat eladni.
1: Hát akár ezen az úton, akár azon az úton indulok el, mindenképpen az összeesküvés elméleteknél fogok kikötni. Ez nem túl szép jövő.
0: Részben igen, tehát hogy sok út vezet az összeesküvés elméletek felé, de ugyanakkor azt is fontos látni, hogy nem igaz az, hogy teljesen becsaphatóak vagyunk, és teljesen eszköztelenek vagyunk. Tehát, hogyha az evolúciós logikához visszamegyünk egy kicsit, persze, az ember egy bizonyos szinten hiszékeny kell, hogy legyen egyébként azért is, mert társas közösségek tagjai vagyunk, ahol elfogadunk bizonyos forrásokból bizonyos közléseket, meg személyesen hitelesített, akkor még inkább, ha az emberek korlátlanul becsaphatóak lettek volna, akkor nem léteznénk már. Azért azt is fontos látni, hogy van egy olyan kritikai hajlam, ami nem csak rosszra, tehát összeesküvés elmetekbe való hiedelemre, hanem jóra is, tehát a egészséges szkepszisre is használható. Azt is tegyük hozzá, hogy a fejlett nyugati társadalmak, mondjuk ezek a skandináv országok jellemzően, akik az ilyen különböző média tudatossági skáláknak a tetején vannak, ezekben az országokban azért a bizalomnak meg a bizalmatlanságnak valamiféle izgalmas egyensúlyát láthatjuk. A bizalmatlanságra szükség van egy jól működő demokratikus rendszer, abban megjelenik a bizalmatlanság az aktuális politikai vezetőkkel szemben, és ezért nem tudják korlátlanul használni a hatalmukat és korlátlanul visszaélni vele, de ugyanakkor, ha mindent elural a bizalmatlanság, akkor pedig egész egyszerűen nem működnek a közös szabályrendszerek.
1: Beszéltünk arról, hogy hogyan tudom saját magamat ellenőrizni, és rájönni arra, hogy éppen megvezetnek engem, vagy valamilyen összeesküvés elméletnek a híve vagyok. Van-e jó módszer arra, hogy egy összeesküvés elmélet hívőt kibillentsek a saját meggyőződéséből? Hogyan tudom, óvatosan mondom, hogy az igazságot közelebb vinni hozzá, hiszen honnan tudom én, hogy mi az igazság?
0: Az egyik dolog az az, hogy csak olyan dolgokban álljunk bele vitába, amiben azt gondoljuk, hogy viszonylag biztos tudásunk van, vagy van egyébként valahol olyan kikristályosodott tudás, amit szembe lehet helyezni egy meggyőződéses összeesküvés elmélet hívőnek a véleményével. Mondjuk a szeptember 11, az például jellegzetes ilyen, amiről azért könyvtári irodalom született. A másik dolog, hogy kérdezzünk, mielőtt kinyilatkoztatunk, próbáljuk meg megérteni azt, hogy aki meggyőződésesen hisz sok összeesküvés elméletben, és azért általában azt látjuk, hogy aki hisz egy elméletben, az hajlamos többen is hinni, ezek ilyen láncszerűen összekapcsolódnak, és világnézetet alkotnak, akkor igazából miért teszi ezt, és próbáljunk meg ennek akár a személyes mozgatórugóira rátapintani, vagy megpróbálni ilyen irányokba terelni a beszélgetést, amit nyilván akkor tudunk megtenni, hogyha valakit közelebbről ismerünk, de sokszor ezek az elméletek, ezek kifejeződései egy olyan agresszív késztetésnek egyébként, amik mögött állhatnak vagy egyéni szintű, vagy csoportszintű frusztrációk, és sokszor arról van szó, hogyha elkezdjük csak megcáfolni az adott állítást, akkor hogyha valaki, aki nagyon meggyőződésesen hisz ebbe az elméletbe, az inkább csak jobban bezárkózik, mert úgy érzi, hogy a saját véleményét erőszakosan felül akarjuk írni. Fontos azt rögzíteni, hogy valójában aki nagyon sok időt, energiát fordított arra, hogy egy összeesküvéses világnézetet magáévá tegyen, nem kevesen vannak azért a mai nyugati társadalmakban, őket nagyon nehéz meggyőzni, hanem lehetetlen. Tehát, hogyha valaki arra áldozza az életét, hogy egy ilyen közösségeknek tagja legyen, és ezt hirdesse, akkor nem lehet majd egyik pillanatra a másikra meggyőzni. De nagyon sokan vannak, akik jól hangzó elméletekre csak azért harapnak rá, mert egész egyszerűen azt látják, hogy ez valahogy valamilyen szempontból izgalmas vagy érdekes magyarázatot ad, de a meggyőzésnek sokkal komolyabbak a lehetőségei abban az esetben, hogyha valaki nem nagyon meggyőződéses és nagyon elkötelezett híve az összeesküvés elméleteknek, és persze azt is fontos elmondani, hogy bizonyos típusú hiedelmek, amelyek ártatlanok abból a szempontból nem következik belőlük mondjuk agresszív, erőszakos cselekmény, vagy akár közvetlen gyűlöletbeszéd, szóval ezeket egyébként egy jól működő demokráciának tolerálnia kell, sőt, még azt is mondanám, hogy bizonyos ártatlanabb konteókat még lehet, hogy interpersonális szinten, vagy a saját környezetünkben is kell, hogy tudjunk tolerálni, mert demokratikus nyilvánosságnak része azért az is, hogy néha nagyon furcsa vélemények tudnak megjelenni a nyilvánosságban, persze, hogy milyen széles teret engedünk neki, ezek már ilyen fontos dilemmák mondjuk a médiában, de a hétköznapi életben. Én azt gondolom, hogy ami a legrosszabb stratégia, az az, hogy azonnal lehülyézzük az illetőt, vagy nevetségessé tesszük, és mondom én ezt úgy, hogy egyébként nekünk vannak kísérleti eredményeink azzal kapcsolatban, hogy a hallgatóságot magát egyébként meggyőzheti néha, ha nem túl elegáns módon lehülyézzük a vitapartnert, vagy nevetségessé tesszük, de hogyha meg akarjuk azt győzni, akivel vitatkozunk, akkor ezek biztos, hogy nem jó taktikák.
1: Tud példát mondani, ilyen jótékony vagy nem ártalmas alkalmas konteóra, amire azt mondják, hogy hát ez még lehet, hogy használ is?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert minden ilyen példára lehetnek valakik, akik azt mondják, hogy már pedig ez ennek sokkal komolyabb a veszély, mint ami ennek tűnik. De én például azt gondolom, hogy a lapos föld elmélet egyébként, hogyha ez nem kapcsolódik mindenféle más veszélyes nézetekhez, antiszemitizmushoz, stb., ami gyakran előfordul, de ha csak önmagában ezt a nézetet nézzük, hát hogyha valaki ebbe hisz, erről beszél a saját környezetében, igen, nem jó, hogyha utána csillagásznak megy, vagy mondjuk repülőgép irányítónak, ahol ezzel mondjuk közvetlen problémát tudna okozni, de egyébként az, hogyha ő saját maga hisz ilyen teóriákban, azzal nem feltétlenül van komolyabb probléma. Amíg nem ártalmas másokra nézve, hogy egy ilyen klasszikus liberális érvelést vegyünk, addig nem biztos, hogy érdemes időt, energiát fektetni a cáfolatába, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy megvan az erkölcsi alap arra, hogy ezeket cáfoljuk, és szándékosan is választottam ilyen szélsőséges példát, mert nyilván, hogyha ezt most csillagászok hallgatják ezt a műsort, akkor valószínűleg nagyon nem értenek velem egyet. Mondhatjuk-e önmagában azt, hogyha valaki ilyenekbe hisz, akkor ő kevésbé értékes tagja egy demokratikus közösségnek? Én azt gondolom, hogy nem, de ezzel szemben, hogy mondjak valamit a másik oldalon is, ha mondjuk az oltás ellenes teóriákat nézzük, vagy mondjuk azokat az antiszemita összeesküvés elméleteket, vagy rasszista összeesküvés elméleteket, amelyekről tudjuk azt, hogy erőszakos akcióknak lehetnek a kiinduló pontjai, ugyebár az oltás ellenes elméletek pedig szintén emberi életeket követelnek. Szóval ezekben az esetekben szerintem sokkal fontosabb, hogy valahogy a téves információkat megcáfoljuk, tehát hogy mennyire veszélyes egy teória, azt nyilván nem érhetjük csak az emberi életek mennyiségébe, de mik a társadalmi következményei, és mik lehetnek a legrosszabb következményei, illetve mennyire elterjedt a közvéleménybe, ezek a szempontok mind fontosak. Akkor, amikor abban gondolkodunk, hogy érdemes-e megcáfolnia vagy sem, mennyire elterjedt, az azért is lehet fontos, mert ha valami nem elterjedt, de nagyon bőszem elkezdem cáfolni, akkor lehet, hogy éppen ezzel erősítem meg az adott véleményt a nyilvánosságban, meg másokban. Eddig nem is gondoltam rá, de lehet, hogy tényleg lapos a föld. Ebben az esetben nyilván a cáfolat maga az eredeti vélekedést is el tudja terjeszteni.
1: Az összeesküvés elmélet, hogy nincs hiteles információforrás?
0: Én ezt egy ilyen nagyon erős szkepszisnek mondanám, és ez a nagyon erős szkepszis a magyar társadalomban mérhetően jelen van. Egyébként a legutóbbi mérésünk 1-2 évvel ezelőtti, akkor azért azt láttuk, hogy az, hogy nem hihetünk senkinek, ez az elmélet, ez nagyon elterjedt volt. Ha mi azt gondoljuk, hogy nem hihetünk senkinek, hogy mindenki be akar minket csapni, az azért inkább egy paranoid nézet, ami az összeesküvés elméletekhez közelebb áll. Ebből a szempontból fontos azt is látni, hogyha a becsapás mozgatórugóiról beszélünk, amiről már szóba került, hogy lehet ez hatalom, lehet figyelemészség, lehet pénzészség, de ugyebár vannak olyan intézmények, ahol a becsapásnak vagy a téves információk közlésének nagyon negatív következménye lehet, hogyha mondjuk valaki minőségi médiaterméknél dolgozik, és folyamatosan hamis sztorikat közül, akkor egy idő után ki fogják rúgni. Az a tudós, aki meghamisítja a saját adatait, ez valakinek az állásába kerülhet, és erre sok eset van egyébként az újságírásból is, meg a tudományos közösségből is, hogy valakik próbáltak csalni, de a végén lebuktak, és itt nagyon fontos, hogy ne azt a részét lássuk, hogy de valakik próbáltak csalni. Hát persze, az emberi társadalmakban ezek a jelenségek mindig jelen lesznek, de hogyha vannak olyan intézményes mechanizmusok, mondjuk arra, hogy hogyan ellenőrizzük egy információ hitelességét, mondjuk arra, hogy egy tudományos állítást hogyan ellenőrizzünk, amelyek nem tökéletesek, de hogyha ezeket komolyan vesszük, akkor a végén mi érdekeltek leszünk abban, hogy tényszerűbb közléseket tegyünk. Tehát ezzel az elképzeléssel szemben, hogy igazából mindenki mindenről hazudni akar, nem akar mindenki mindenkiről hazudni, mert van, akinek ez az állásába kerülhet, és pont azokban az a foglalkozásokban, mondjuk egyetemi tanárok, kutatók, újságírók, tényellenőrök, stb., ahonnan sok ilyen tényszerű állítás fogalmazódik meg, éppen ott a valóság szisztematikus torzításának sokkal nagyobb lehet az ára. Ezzel talán racionálisan egy kicsit útját tudjuk állni ennek a hiedelemnek, hogy azt mondjuk, hogy mindenki mindenről hazudik.
1: Nagyon egyszerű lenne valószínűleg azt mondani, hogy aki elhisz összeesküvés elméletet, hát az egyszerűen buta ember. Az intelligenciával van-e összefüggésben az, hogy mennyire vagyok megvezethető?
0: A kutatások azt mutatják, hogy az intelligenciával, illetve az iskolázottsággal van némi kapcsolata bizonyos típusú összeesküvés elméleteknek. Tehát például az oltással kapcsolatos konteók, vagy bizonyos orosz dezinformációs híresztelések általában valamivel népszerűbbek azok körében, mondjuk akik kevésbé iskolázottak, alacsonyabb jövedelmi kategóriák, iparágba tartoznak, vagy akár munkanélküliek. De általában sokkal többet tud magyarázni a politikai elfogultság, vagy a világnézeti elfogultság. Kimutatható, hogy a magasabb intellektus az nem vértesz fel minket az álhírek összeesküvés elméletek ellen, hanem még sokkal szofisztikáltabb és elkötelezettebb hívőkké. Tehát minket, ha valaki nagyon elfogultan hisz valamit,

0: hogy már pedig ez nem igaz. Az elfogultságaink sokkal erősebben befolyásolják azt, hogy elhiszünk-e jellemzően valamilyen tévhitet, mint azt, hogy mennyire vagyunk iskolázottak, és mennyire vagyunk intelligensek, de konteótól, témától, országtól függően azért lehetnek jelentős eltérések, nem tudjuk mindenre ráhúzni ezt a sémát.
1: Közmédiának van kiemelt felelőssége ebben a kérdésben?
0: Én azt gondolom, hogy van, és erről a közmédia jövőjéről szóló szakmai egyeztetés keretében Urbán Ágnessel közösen írtunk is egy rövid anyagot. Ebben igazából azt mondjuk, hogy egyrésztről mint egyfajta objektív információforrás, ami egy ilyen egyre inkább pártosodott, és egyre inkább a megosztottságra épülő információs környezetben valamiféle más logikát képvisel, szóval ebből a szempontból a közmédiának szerintem van kiemelt szerepe és felelőssége is, és ebből a szempontból talán mondjuk a brit BBC említhető. A brit BBC-re az a jellemző, hogy egyébként akinek erős elfogultsága van valamilyen irányban, mondjuk geopolitikai kérdésekben is, akár az általában nem szereti a BBC-t. Mert azt mondja, hogy na hát ők azért sokszor olyat mondanak, amivel nem értenek egyet, de mindenki figyeli. Mértékadónak tartja mindenki, de ez a véleményhez, ami a BBC-ben megfogalmazódik, hogy állásponthoz valamilyen módon visszanyúlt. A másik dolog az, és ebből a szempontból szerintem sokat változott a világ, hogy egész egyszerűen a közmédia nem vindikálhatja magának most már azt a jogot, vagy felelősséget, hogy ő az igazság egyedüli letéteményes, és tudom, hogy nincs is ilyen törekvés a jelenlegi közmédiában, de nyilván, hogyha valaki valahol dolgozik, akkor azt nagyon komolyan veheti. De hát az elmúlt években Magyarországon, meg nemzetközileg is egyébként nagyon sok olyan jó kezdeményezés volt, de egy kicsit hazabeszélek, van a Magyar Digitális Média Obszervatórium, amelynek a Political Capital is tagja, és tagja a Lakmusz is, ami egy tényellenőrző oldal, tehát hogy nagyon sok olyan kezdeményezés született, és ez csak egy, amely valahogy az igazság és a hazugság elkülönítésére fókuszált. Persze tegyük hozzá, hogy a hírmédiának ez bizonyos szempontból törvényszerűen része, de amikor arról van szó, hogy elönti a hazugság az információs teret, akkor lehet, hogy néha érdemes valamit megcímkézni, hogy na, ez már pedig hazugság, és azért hazugság, mert különösen akkor, hogyha ez nagyon elterjedt. Tehát én azt gondolom, hogy építeni kell a már létező és a magánmédiában jelenlevő fontos kezdeményezésekre. És még egy szempontot említenék, hogy az általunk áttekintett közmédia modellekben általában a közmédia a dezinformáció elleni küzdelemben egy ilyen edukatív szerepet tölt be. Például, hogyha be lehet vonni abba a nézőket, olvasókat, hallgatókat, hogy igazából amikor az újságírónak kételjei vannak valamivel kapcsolatban, akkor hogyan jár utána annak, hogy mondjuk mi konteó, mi valódi, egy kicsit beengedni a kulisszák mögé a közönséget, és elmagyarázni azt, hogy egyébként az igazság keresése egy fáradtságos, nehéz, és sokszor dilemmákkal teli folyamat, mert ez a fajta ilyen önreflexió az egyébként, ami felvértezhet minket az ilyen ipari szintű becsapással szemben. Szóval én azt gondolom, hogy ebbe szintén kiemelt szerepe lehet a közmédiának, és csak egy ilyen érdekes adalék ennek kapcsán, hogy éppen a napokban hallgattam egy interjút az AfD-nek a miniszterelnök jelöltjével, Sanz Anhalti miniszterelnök jelöltjével, amit a Deutsche Welle készített, és az újságíró maga utána egy beszélgetésben legalább olyan hosszan beszélt arról, hogy mi az a kérdés, amit feltehettem volna, de nem tettem fel. Mi az a kérdés, amiben valószínűleg megvezette a hallgatókat, de ott sajnos nem kérdeztem vissza. Tehát, hogy ezek a fajta dilemmák és ezek az izgalmas ilyen szakmai kérdések, ezeket szerintem jobb, hogyha erről értesül a közönség, és nem keltjük azt az illúziót elemzőként, tudományos emberként és újságíróként, hogy mindig teljesen egyértelmű, hogy mi a valóság és mi a hazugság, mert a gyakorlatban sokszor ez nagyon sok utána járást igényel.
1: Dezinformáció, álhírek, megtévesztés és az ellenük való védekezés esélye. Krekó Péterrel, az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének professzorával beszélgettünk. Nézzék meg jól, kinek, minek hisznek, és védjék magukat a nyilvánvaló blödségektől. A felfedezőt és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Süveges Gergőt hallották. Maradjanak a Kossuth Rádióval, további szép napot, minden jót!

0: Kossuth Rádió. Cegléden a 93 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Szívhangrendelet, sürgősségi fogamzásgátló tabletta, abortusz tabletta. Az egészségügyi miniszter szeptemberben több körben egyeztetett ezekről a kérdésekről. A téma szerteágazó és érzelmileg sokakat érint. Műsorunkban annak járunk utána, hogy milyen segítség hiányzik leginkább azoknak a nőknek, akik krízisben várandósok. Mit tudunk az élet kezdetéről, és hogyan tekint a jog a magzatra? Vendégünk Kaputa Júlia, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza, és Pontifex Sári, az Együtt az Életért Egyesület elnökségi tagja. Kezdjük a sokat vitatott szívhangrendelettel. Ugye 4 éve írja elő ez a jogszabály, hogy az abortusz előtt az orvosnak be kell mutatni a magzati életfunkciókat. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan valósult meg. Az életpárti szervezetek azt szeretnék, hogyha ez megmaradna, a reprodukciós jogokat hangsúlyozók pedig feleslegesnek, illetve kegyetlennek is tartják ezt a szabályozást.
2: A TASZ álláspontja az, hogy a szívhangrendeletet el kell törölni, és ez azért van így, mert az abortuszt megnehezíti ugyan, de nem tesz semmit a nem kívánt terhességek megelőzése érdekében. Márpedig mi azt gondoljuk, hogy az abortusz elleni küzdelemben erre az utóbbira kell fókuszálni, tehát a nem kívánt terhességeket kell minél megfelelőbben megelőzni, és ebben kell segíteni, és az államnak megfelelő edukációval, elérhető, hozzáférhető fogamzásgátlással, illetve a gyerekneveléshez nyújtott valódi támogatással. Nyilvánvalóan a terhesség megszakítás körében az államnak van egy tájékoztatási kötelezettsége, ami azt a célt szolgálja, hogy a terhesség megszakítás előtt álló nők minél pontosabb információt kapjanak, és minél tájékozottabban tudják meghozni a saját döntésüket, ami egy fontos, hogy egy nyomásgyakorlástól mentes döntés legyen. De azt gondoljuk, hogy ennek a tájékoztatási kötelezettségnek az állam bőven eleget tud tenni a családvédelmi szolgálat előttet kötelező tanácsadásokkal például. A magzati életfunkció kötelező meghallgatásával azonban csak annyit ér el az állam, hogy már amúgy is súlyos válsághelyzetben lévő nőket felesleges megaláztatásnak tesz ki, ami sértheti az emberi méltóságot, sértheti az önrendelkezési jogot, és úgy általában az orvosokból vetett bizalmat is csökkentheti.
1: Vannak egyébként a TASZ-nak konkrét javaslatai arra vonatkozóan, hogy a nem kívánt terhességeket hogyan lehetne megelőzni?
2: Hát az államnak számos lehetősége van ezen a téren. Ugyan, mint mondtam, az első az a megfelelő edukáció. Ennek helye van iskolákban, de helye lehet egészségügyben is például. És szintén fontos, hogy ez ne csak a nőket érintse, mert ugye gyakran hajlamosak vagyunk arról beszélni, hogy a nőket kell edukálni a termékenység kapcsán, megelőzés kapcsán, holott ez egy össztársadalmi kérdés és egy össztársadalmi felelősség, hiszen minden nem kívánt terhességben szerepel egy férfi is. Tehát fontos a férfiak edukálása is, és fontos az is, hogy a nők által önállóan használható megelőzési eszközök is elérhetőek, hozzáférhetőek, megfizethetőek legyenek.
3: Mi azt gondoljuk, hogy a szívhangrendelet az egy nagyon fontos lépés volt, mert mi nem megalázónak látjuk, hanem hogy információt nyújt egy nőnek, aki azt tapasztaljuk az Együtt az Életért Egyesületben a 18 év alatt, amikor rengeteg kismama megfordult nálunk, hogy ez egyfajta beszűkült tudatállapottal jár, amikor a nő váratlanul terhes lesz, nem kívánja ezt a terhességet, vagy egyszerűen azt érzi, hogy rosszkor jön ez a gyermek, és ez egy nagyon nagy ijedelemhez vezet, ami miatt nehéz neki ebből a beszűkült tudatállapotból így kilátni, hogy valójában sokszor nem látja meg azokat a lehetőségeket, amik egyébként ott vannak a számára, és ezért gondoljuk azt, hogy egy ilyen állapotban minél több időt és információt kell adnunk a nőnek, hogy ne hozzon egy olyan visszavonhatatlan döntést, amelyet akár a jövőben megbánhatna. Ugye itt egy nagyon súlyos döntésről van szó, hiszen minden egyes alkalommal egy abortusz egy gyermek életének a kioltásáról szól. Továbbá ugye pont a komolysága miatt ez egy nőket traumatizáló döntés is. Azt látjuk, hogy a brit pszichiátriai folyóirat tanulmánya, ami a legjobb ezen a területen, kimutatta, hogy abortusz után 81%-kal magasabb annak a valószínűsége, hogy valamilyen mentál higiénés problémája lesz a nőnek. Azt látjuk, hogy a nő és a gyermekének a jóléte összefonódik, és ezért az egyesületben mindig azokat a megoldásokat keressük, amelyik mindkettőjüknek a jól létét támogatja és szolgálja.

0: Emlegette Júlia az edukációt. Talán abban egyetértés van, hogy a nők a termékenységről és a férfiak is, akár az élet fejlődéséről nem tudnak eleget. Egyértelműen látszik, hogy az iskolai végzettség szintjének az emelkedésével csökken a művi abortuszok száma. És itt szó volt arról is, hogy van ez a bizonyos beszűkült tudatállapot. Hol lenne helye akkor ennek a bizonyos edukációnak? Milyen formában lehetne ezt megvalósítani? És például az a kezdeményezés, ami már korábban napirenden volt, hogy a terhességi teszteken legyen egy ilyen krízis telefonszám, hogy akinél ez egy ijegységet, egy aggodalmat szül, az tudjon kihez fordulni. Ez egy támogatható kezdeményezése.
1: Valójában tényleg, amit mi úgymond csinálunk az Együtt az Életért egy esetben, ez egy ilyen utolsó pillanatos munka. És ennek is amúgy nagyon nagy hatékonysága van, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy szükségük van ezeknek a nőknek arra, hogy kimondják ezeket a félelmeiket, és egy olyan ítéletmentes, támogató kontextusban, ahol tényleg mindent elmondhat, utána ugye körben járjuk azokat a kérdéseket, hogy valójában miben tudunk mi segíteni, és hogy valahogy segíteni utána kitágítani ugye ezt a horizontot. Először, hogy róla van szó, hogy ő miben van, hogyan van, és amikor ő aztán szeretné felhozni a gyermekét, a terhességét, akkor kezdünk el arról beszélni. Itt mindig mindkettő ember van szem előtt, tehát soha nem felejtkezünk el egyikről sem. De valójában ez tényleg igaz, hogy ezt a munkát ugye sokkal előbb meg kell kezdeni. Szerencsére nagyon sok jó lehetőség van egyébként már Magyarországon. Azon belül kezdenék, a mi egyesületünknek is van egy ilyen 9 hónap egy tanév című képzése, illetve sok videóink a közösségi médiában, illetve vannak különböző programok, amiket megemlítenék, például a Ciklus Show, ami a tini lányoknak mutatja be a testük működését, hogy alapvetően egy pozitív viszonyuk legyen a saját testükkel, nőiességükkel, vagy a Titkos Küldetés a fiúknak, Teen Star program, ezek mind nagyon remek lehetőségek. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ezeket bevinni az iskolákba. Én azt mondanám, hogy egy emberi méltóságot tisztelő párkapcsolati kultúrát építeni.
0: Az, hogy önök az utolsó pillanatban segítenek, az azt jelenti, hogy a műtét előtt vagy a kórházban is megfogják a telefont és fölhívják önöket?
1: Igen, néhány hónapja egy kismama már a kórházban volt, és már az abortuszra készítették elő, és a közösségi médiát pörgette, és az egyik videónkat meglátta. És valahogy az annyira megfogta őt, hogy megtalálta a segélyszámunkat, és fölhívott minket. Kiderült, hogy ő egyébként nem érezte annyira komfortosan magát ebben a döntésben, és hogy ő szeretné ultrahangon látni a gyermekét, amit valamilyen rejtélyes módon megtagadtak tőle, és akkor ezért tudtunk abban segíteni és közreműködni, hogy ez megtörténjen. Utána úgy döntött, hogy nem az abortusz szeretné, úgyhogy ez tényleg konkrétan egy ilyen nagyon utolsó pillanatos segítség volt.
0: A TASZ-hoz is érkeznek ilyen telefonok?
2: Mi működtetünk egy ingyenes jogsegélyszolgálatot, ahol meg lehet minket keresni e-mailen és telefonon is. Mi egyébként közvetlenül személyesen nem találkozunk terhesség megszakítás előtt álló nőkkel, tehát azt nem tudjuk, hogy az egyes nők miért választják az abort. Nyilván itt többféle indok szóba jöhet, van, aki bűncselekmény áldozata lett, van, aki egészségügyi indokból dönt emellett, és van, aki más súlyos válsághelyzetben van. Tehát ez mindig egy nagyon összetett kérdés, és ebben egyetérthetünk, hogy senki nem jókedvében választja a terhesség megszakítást. Szóba került itt még ez a beszűkült tudatállapot, és azért itt fontos megjegyezni, hogy a pozitív teszt után azért nem lehet ugye egyből abortuszra menni, tehát már a terhesség orvosi megerősítéséig is napok, de van, hogy hetek telnek el, és utána egy hosszú folyamat veszi kezdetét, kötelező tanácsadások, kórházi ügyintézés, tehát azért azt elmondhatjuk, hogy több hét várakozás van általában, mire valaki oda jut, hogy van egy pozitív terhességi teszt, tehát onnan eljut oda, hogy terhesség megszakításra kerüljön sor, és ez alatt az idő alatt többféle szakemberrel találkoznak, beszélgetnek, és mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ezek a szakemberek minél felkészültebben, érzékenyen, traumatudatosan álljanak hozzá ezekhez a nőkhöz, és végezzék
0: azért
2: a
0: van egy komoly hiány, nem? Hogy ez tényleg így valósul-e meg?
2: Hát abszolút lehet komoly hiány, és mi azt látjuk, hogy igazából amilyen támogatásra szorulnak ezek a nők, az, hogy minél jobb, minél teljesebb körű tájékoztatást kapjanak, és minél informáltabban tudjanak meghozni egy felelős döntést, de azt is gondoljuk, hogy ennek a döntésnek nyomásgyakorlás nélkül kell megtörténnie, és fontos az, hogy ami mellett végül dönt a nő, az tényleg a saját meggyőződése legyen, és ne mások elvárásait kövesse. De valóban ebben az államnak nagyon nagy feladata van, hogy minél teljesebb körű és pontos információval és tájékoztatással lássa el a nőket.
0: Ezt a bizonyos krízis esetén elérhető telefonszámot például támogatná?
2: Azt fontos megjegyeznem, hogy a TASZ-nak a szívhangrendelettel, illetve az abortusz tablettával kapcsolatban van hivatalos szakmai álláspontja a most felmerülő témák közül. Természetesen a többi kérdésre is van rálátásom jogászként, nőként, anyaként. Én ezt abszolút nem gondolom rossz dolognak, de nyilvánvalóan kevés. Itt azért szükség van arra, hogy minél többféle szakemberrel találkozzon egy nő ez alatt a több hét alatt, és nem csak arra van szüksége, hogy legyen egy lelki segélyszolgálat, amit felhívhat.
0: Tényleg olyan sok szakemberrel találkozik? Elmehet rögtön akár ugye a családvédelmi szolgálathoz a nő egy tanácsadásra, utána onnan elmegy az orvoshoz, akkor kap egy orvosi igazolást arról, hogy tényleg várandós, és utána visszamegy újra a tanácsadásra, ahol, hogyha ragaszkodik az abortuszhoz, akkor aláírja a papírt, majd utána bejelentkezik az abortuszra. Tehát tulajdonképpen ugye van két találkozása a védőnővel, meg egy-egy orvossal, és hogy az orvosi találkozás az mondjuk mennyire empatikus, vagy mennyire informatív, az azért meglehetősen kiszámíthatatlan.
1: Igen, legtöbb nő beszámol arról, hogy mindig ez a kérdés jön, hogy ugye megállapítják a terhességet, és ugye, hogy megtartja. Ez nagyon sokan egyébként nagyon sokkoló kérdésnek is érzik, hogy nem az a támogató közeg van ott abban a pillanatban, és nekem is komoly kérdéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy tényleg mennyire túlterhelt ez a rendszer, de mi is nagyon támogatjuk azt, hogy tényleg prioritás legyen a krízis terhes nőknek a támogatása, mert azt kell, hogy mondjam, hogy számomra ez nagyon szomorú, hogy az egészségügyi minisztériumnak a három felvázolt pontjában egyáltalán nem volt egy olyan lépés, amely konkrétan a segítségnyújtást venné tényleg célba, hanem valójában az abortusznak a könnyebb elérhetőségét teszik lehetővé, és ezért nyújtottuk be az egészségügyi minisztériumnak, szeretnénk helyettesíteni ezt a három pontot, amit a 18 éves tapasztalatunk alapján dolgoztuk ki, és nagyon érdekelne, hogy Júlia esetleg tudná ezt szintén azt mondani, hogy a TASZ is beállna e mögé. Egyrészt, hogy ugye a kismamáknak a TB támogatása a baba biztonsága és az anya egészségének az érdekében, hogy ez minden kismamának járjon várandóság idején, illetve a szoptatás végéig. Második, hogy minden várandós számára biztosítani kell az alapvető lakhatási lehetőséget, több krízisszállóra és anyaotthonra van szükség, illetve harmadik pont, hogy anyát az újszülöttől nem szabad elválasztani. Sajnos több olyan esettel is találkoztunk az egyesületben, ahol különböző okoknál fogva az édesanya olyan helyzetben volt, hogy nem lehetett hazaadni a babát, de ő vele akart maradni, és ugye itt nem volt meg az a lehetőség, hogy együtt helyezzék el őket, hogy együtt maradhassanak. Tehát, hogy ezt mindenképp meg kéne oldani. Úgyhogy ezt a három pontot mi azt gondoljuk, hogy függetlenül attól, hogy ki mit gondol az abortuszról, akár mögé is állhatnának a civil szervezetek.
2: Abban egyetértünk, hogy a gyerekvédelem területén nagyon nagy hiányosságok és igazságtalanságok vannak ma Magyarországon. Mi rengeteg olyan nővel, olyan nőnek a történetével találkozunk, ahol örömmel, szeretettel várták a megszületendő gyermeküket, és mégis az történt, hogy a kórházból nem vihették haza a kisbabájukat, mert úgy ítélték meg, hogy nem megfelelőek otthon a körülmények. Tehát nagyon sokszor pusztán amiatt, hogy szegények nem vihetik haza a kisbabájukat. Nem arról van tehát szó, hogy ők ott hagyják a kórházban, hanem ők szeretnének vele lenni, de nem engedi a rendszer, hogy hazavigyék őket.
0: Igen, ez és a gyermekvédelmi téma szeretet. Egy másik hatalmas, szintén napi renden lévő téma.
2: Igen, szóval ebben abszolút egyetértünk, hogy ez egyébként jogellenes is, hiszen egyébként kimondja a törvény, hogy pusztán anyag okokból nem lehet kiemelni egy gyereket sem, meg rendkívül igazságtalan is. Visszakanyarodva a megelőzésre, terhesség megszakításra, pedig azt gondoljuk, hogy mindenféle akár burkoltan abortuszt megnehezítő szabályozás az addig különösen igazságtalan, amíg ugye nem előzzük meg ezeket a nem kívánt terhességeket, és amíg nem azon van a fókusz, hogy ezek a súlyos válsághelyzetek ne álljanak elő.
0: Ebben egyetértés lenne, hogy legyen több anya otthon, hogy járjon a TB támogatás akkor is, hogyha nem biztosított a kismama, és hogy együtt maradhasson a gyermek és az anya?
2: Abszolút egyetértünk abban, hogy ne válasszák el a csecsemőket az édesanyjuktól. Az, hogy ez hogyan valósul meg, az már egy másik kérdés, de nyilván a megfelelő támogatással, akár anyagi támogatással, amíg a család helyzete rendeződik. Tehát a cél az mindig az lenne, hogy hazaadható legyen a gyerek, és egy gyerek sem maradjon kórházba, akit egyébként várnának haza. Tehát ez abszolút egy mindenek felett álló érdeke nyilván a gyereknek is, meg az anyának is. Illetve visszatérve ezek a várandós gondozásra, ugye itt az államnak van egy kötelezettsége, hogy ezeket a vizsgálatokat köteles térítésmentesen biztosítani a nőknek.
0: Az Együtt az Életért kezdeményezése itt az lenne, hogy a várandóság alatt, meg szülés után is legalább egy évig, vagy a szoptatás végéig legyen rendezett TB jogviszonya az édesanyjának.
2: Hát ez egy abszolút üdvözlendő lépés lenne, de jogászként nyilván azt nem tudom megítélni, hogy egyébként gazdaságilag, meg bármilyen más szempontból megvalósítható ez, szóval ebben ennél többet én nem tudok mondani.
1: Hát ez nagyon nehéz, mert ugye én azt gondolom, hogy az emberi életek, hogy az a legnagyobb értékünk egy társadalomban, minden egyes emberi élet, ez kell, hogy prioritás legyen, hogy egy ország hova rakja a forrásait. Egyébként ez is egy nagyon problémás dolog, hogy amíg az abortuszt, azt mondjuk, hogy az ott van, mint megoldás, mennyire lesz tényleg motivált egy politikus, hogy komoly pénzeket rakjon bele krízisszállások létesítésére, anyaotthonok építésére. Ezért gondolom azt, hogy ez egy emberségesebb társadalom, ahol tényleg nem az anyagi dolgok számítanak, hanem mindig az emberi élet az első.
2: Szóval én azt gondolom, hogy most nagyon az anyagi dolgokról kezdtünk el beszélgetni, de azért azt is fontos kiemelni újra, hogy egy súlyos egyéni válsághelyzetet nem lehet pusztán anyagi indokra leegyszerűsíteni, tehát nyilván van, aki elsősorban anyagi indokok miatt dönt a terhesség megszakítás mellett, de azért itt van, hogy egészségügyi indokok merülnek föl, szexuális erőszak áldozata lett a nő, vagy bármilyen más súlyos válsághelyzetet, akár társadalmi válsághelyzet is előfordulhat. Ezt így nem jelenthető ki szerintem, hogy megfelelő anyagi körülmények között például kevesebb abortusz lenne, vagy hogy az adott nő nem döntene az abortusz, mert megtartaná a gyereket, hogyha megfelelő anyagi támogatást kapna. Azt viszont kijelenthetjük, hogy a szegénység az a megelőzés lehetőségeit is szűk. Tehát, hogy ilyen szempontból van szerintem jelentősége itt az anyagi körülményeknek.
0: Azt mutatják a statisztikák, hogy a legtöbb terhesség megszakítás pont a legalacsonyabb jövedelmű régiókban van, Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön. Az abortusz okainál 2016-os adatot találtam. Gyakran mondjuk azt, hogy igen, bűncselekmény, meg súlyos betegség is okozhatja az abortusz, de ez szerint a statisztika szerint valójában az esetek 3%-ában áll fenn ilyen ok, és a 97% az ez a bizonyos súlyos válsághelyzet, ez a testi-lelki megrendülés, társadalmi ellehetetlenülés.
2: Hát nekünk nincsen adatunk erre vonatkozóan, hogy ki miért választja, vagy dönt az abortusz mellett. Én itt megint csak azt tartom nagyon hangsúlyozandónak, hogy ezért van szerepe az államnak a tájékoztatásban, az információ átadásban, hogy bízunk abban, hogy a nők tudnak tájékozott döntést hozni, és hogyha bemutatják nekik a nyilván a különböző lehetőségeket, és végig mennek ezeken a kötelező tanácsadásokon, orvosi vizsgálatokon, akkor utána a megfelelő információk birtokában ők tudnak egy felelős döntést hozni.

0: Gyakran hallunk egy fogalmi vitáról, hogy tulajdonképpen egy sejtcsomóról beszélünk az édesanyja méhében, vagy pedig egy emberről. A tudósok azt elég egyértelműen mondják, hogy természettudományos szempontból itt igazából nincsen kérdés, mert hogy a férfi meg a női ivarsejtnek az egyesülése után létrejön egy új sejt, ami genetikailag teljesen egyedi, genetikailag egy befejezett ember. Onnantól fogva elkezdődik egy differenciálódás, egy változás, ami viszont nem a születésig tart, hanem a halálunkig. De ugye jogi szempontból megint más a helyzet.
1: Hát ez valóban egy nagyon összetett kérdés. Ugye a jognak itt a szerepe az, hogy igazából meghatározza a magzati életnek úgymond a jogi státuszát, és az, hogy az ő védelme érdekében például milyen korlátozások vezethetők be, mondjuk az anyuka önrendelkezési jogának a rovására. Hogy mit mond a jog? Hát ugye az alaptörvény azt mondja, hogy minden embernek joga van, mindenkinek joga van az élethez, és az emberi méltósághoz pont, majd ettől különállóan azt mondja, hogy a magzatot a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Ezt mondja az alaptörvény, és akkor van még a polgári törvénykönyv, ami pedig úgy fogalmaz, hogy a jogképesség az embert, ha élve születik, a fogantatástól illeti meg. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogy ha egy magzat élve megszületik, akkor onnantól fogva lesz jogképes, de ez a jogképesség ez egészen visszamenőlegesen a fogantatási kiterjed. Ennek például öröklési szempontból van jelentősége. Tehát a polgári törvénykönyv az inkább ilyen gazdasági érdekek mentén szabályozza a magzat jogi státuszát, tehát nekünk ami fontosabb most az az alaptörvény, és ebből a két mondatból tudunk kiindulni, hogy egyfelől minden embernek joga van az élethez, másfelől pedig a magzatot is védelem illeti meg. Na most itt ami fontos, hogy ez a kettő nem ugyanaz, tehát ez a védelem, ez nem egyenlő azzal, hogy a már megszületett embernek joga van az élethez, hanem ez azt jelenti, hogy az államnak van egy ilyen objektív védelmi kötelezettsége a magzatokat illetően, és gyakorlatilag minden jogi szabályozás, ami ugye az abortusz szabályozza, annak ezt a két érdeket kell figyelembe vennie és egyensúlyoznia, tehát egyfelől az állam védelmi kötelezettségét, másfelől pedig a nők alapvető jogait, köztük az önrendelkezéshez való jogukat.
2: Nagyon érdekes ebben, hogy valójában ez tényleg egy konszenzusos kérdés, hogy és erre tényleg konkrétan például a Steve Jacobs a Chicagói Egyetemről volt egy felmérése, amelyben a biológusoknak a 95%-a egyetértett abban, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik. Tehát, hogy itt azt látjuk, hogy ez sziklaszilárdan megvan, tehát, hogy valójában azt mondanám ez alapján, hogy az abortusz vita nem arról szól, hogy mikor kezdődik az emberi élet, vagy mikortól egy önálló élet, hanem valójában egy filozófiai diskurzus, hogy valaki mikortól gondolja értékesnek azt az életet, tehát szerintem ez egy nagyon fontos különbségtétel. És a jogra én is utalnék, hogy egészen nagyon bizarr különbségeket látunk, hogyha tényleg kicsit kitekintünk. Ugye Magyarországon a 12. héttől már védelem illeti a magzatokat. Ugye vannak bizonyos kivételek, de hogy alapvetően 12. hét előtt ugye nem tartja értékesnek. Európában amúgy ez az átlag, a 12. hét. Azonban, hogyha megnézzük, hogy például az Egyesült Királyságban egészen a 24. hét elvetethető egy magzat. Vagy például New Yorkban a születésig. Ez nem egy tévinformáció, hiszen meg kell nézni a megfogalmazást, amikor a nő egészsége érdeke megköveteli ezt. Olyan tágon van definiálva itt az egészségnek a fogalma, ugye szintén egy másik amerikai legfelsőbb bírósági döntés alapján, ahol nagyon tág megfogalmazása volt a nőnek az egészsége, érzelmi, pszichológiai, stb., hogy gyakorlatilag abba bármilyen indok beleférhet, vagy akár, hogy egyébként vannak bizonyos államok az USA-ban, ahol kevés kivétellel illegális az abortusz 13 államban, vagy ugye szintén Lengyelországban is tudjuk, hogy ez a helyzet. Valójában azt látjuk, hogy itt bizonyos filozófiai nézetek döntenek arról, hogy mikortól védik azt az életet. És én azt kérdezem, hogy itt látjuk ezt az óriási nagy szórást. Mi alapján lehet dönteni, ha nem az, hogy elkezdődik egy élet, és pont az értékes és védelmet érdemel. Tehát, hogy ha nem ez a pont, a leges legkezdete, akkor bármelyik másik pont nagyon mondva csináltál válik. Én azt látom, hogy bármilyen ok, amely az abortuszt engedélyezi, az valójában mindig valamilyen szempont alapján diszkriminál, vagy ugye a kor miatt, hogy attól még, hogy ő kisebb, még nem annyira fejlett, stb., csak az egészséges és vágyott emberek azok, akiket értékelünk. Egy olyan társadalomért kell dolgoznunk, ahol mindenki értékes, pusztán azért, mert ő van, mert ő egy ember.
1: Mivel ez egy nagyon komplex kérdés, ennek nem csak jogi része van, van biológiai, van etikai része, és ugye azért itt az nagyon fontos látni, hogy különböző érdekek vannak. Tehát az egyik a magzat életvédelme, a másik meg ott van, hogy azért itt van a nő, aki nem csak a passzív elszenvedője ezeknek a történéseknek, hanem az ő testével történik mindez. És a nőnek van egy önrendelkezéshez való joga, ami az egyik legfontosabb alapvető joga, hogy mi történik a saját testünkkel. Itt mindig ezeket az érdekeket kell mérlegelni. Annyira összetett és komplex ez a kérdés, és olyan sok vitatott része van, hogy már csak emiatt is nagyon fontos lenne, hogy az emberek minél több szakterületnek a képviselőit hallhassák a témában, tehát legyen szó akár biológusokról. Fontos lenne, hogy a közösség minél többet halljon erről.
3: Vendégháznál mai adásában a szívhangrendelet vitájának apropóján vendégünk volt Kaputa Júlia, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza, és Pontifex Sári, az Együtt az Életért Egyesület elnökségi tagja. Keressék adásainkat podcaston, vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Diós Judit.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
2: Két óra van. Híreket hallanak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Híreink tartalmából először röviden. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Sikeres volt 14. Leópápa műtéte. Folytatódik a napos, hűvös idő. Most pedig következzenek a részletek. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak ma az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a GANZ Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket, derült ki az Európai Bizottság által készített Eurobarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát, de gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás, a műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Kedden egy komplikációmentes, 90 perces beavatkozás során egy rosszindulatú daganatot távolítottak el az egyházfő jobb tüdejéből. Magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltről jelent meg tanulmány a Nature magazinban. Az orvosság alapvetően új hatásmechanizmussal éri el a kapilláris véráramlás helyreállítását, amelynek zavara a szívinfarktust követő szívizomkárosodás egyik fő oka. Klinikai modellekben már sikerült jelentősen csökkenteni vele a szívizomkárosodását. A felfedezés a szívinfarktuson túl az akut vesekárosodás, a stroke, illetve a szervtranszplantáció utáni terápiában is szerepet kaphat. Végül az időjárás.